0: to remain in New York?
1: Még nem tudom.
0: I don't know yet.
1: Melyik hajó jött?
0: What ship did you come on?
1: Én a Róma városán jöttem.
0: I came on the city of Rome.
1: Megkapta ön a tengeri betegséget?
0: Did you get the sea sickness?
1: Igen, uram, és nagyon megbetegített.
0: Yes, sir, and it made me very sick.
1: Vannak-e a városban barátai?
0: Have you some friends in this city?
1: Igen, uram, van egy a Kanál utcán.
0: Yes, sir, I have one on Canal Street.
1: Mi az ő neve?
0: What is his name?
1: Kovács János.
0: John Kovács.
1: Tudja az ő ház számát?
0: Do you know his number?
1: Igen.
0: Yes.
1: Nos, hát akkor én oda vezetem.
0: Well, then I can take you there.
1: Az nem szükséges.
0: That is not necessary.
1: Csak mondja meg, kérem, hogy mely kocsira. Lóvonat, villany, vagy magas vonat szálljak.
0: Just tell me, please, what car to take.
1: De én elvezetem önt oda.
0: But I will take you there.
1: De én nem akarom.
0: But I don't want you to.
1: Miért nem? Ön eltéved, ha egyedül megy.
0: Why not? You will get lost if you go by yourself.
1: Sose törődjön vele, majd tudakozódni fogok a rendőröktől.
0: Never mind. I will ask the policeman.
1: Én mégiscsak elmegyek önnel.
0: I will go with you anyhow.
1: Nem jön bizony.
0: No, you won't.
1: De igen, elmegyek.
0: Yes, I will.
1: De én megkérem azt a rendőrt, hogy tartsa vissza.
0: But I will ask that officer to keep you back.
1: Nem bán.
0: I don't care.
1: Jól.
0: All right.
1: Rendőr, én csak ma szálltam partra, és ez az ember tolakodik.
0: Officer, I just landed today, and this man is intruding on me.
2: Jól van. Majd beszélek vele az ügyről.
0: All right. I will see him about it.
2: Hová akarna menni?
0: Where did you want to go?
1: Én az FUB egy számhoz akarok menni.
0: I want to go to 1 Avenue B.
2: Jól van. Majd megmutatom önnek, melyik kocsira szálljuk.
0: All right. I will show you what car to take.
2: Szálljon arra a vonatra.
0: Take that train.
1: Nagyon köszönöm.
0: Much obliged.
2: Kellemes utat kívánok.
0: I wish you a pleasant journey.
1: Köszönöm.
0: Thank you.
2: Minden jót. Vagy Isten önnel.
0: Goodbye.

0: Az angol szavaknál mindig a kiejtést veszi alapul a magyar, és igazán meglepő szavakat alkot. Így például a nyersvas, pig iron, kiejtésben pig iron, nála bigány lesz. A board szó, az ő szótárában board, a border, burdos. A főnök, superintendent, kuprégenté vedlik, az óhaza, old country, pedig ókontrivá lesz.
1: A palócok nyelve ilyetén módon alakul át Amerikában.
2: Halló, Mike!
3: Halló, Steve!
2: Vakumere, Mike! No work today?
3: Yes-e. De a pitnyiken voltam, az, hogy mindig bigányt kellett volna ladolni, álmondok, le nem akasztom a jack numerát. Azt ma reggel azt mondja a bósz, hogy kiadja a pedálmat, ha Sunday drunk voltam.
2: Hát csak kiadták a pedádat.
3: No, szeri, mert azt mondtam a bósznak, Mr. Boss, me not drunk, me lily boy too much sick. Azt azt mondja a bósz, hogy that's all right, Mike.
2: Hát akkor vegyünk egy szkunárt.
3: Hajdunk kér, mert hogy úgyis gyalog még haza, hát a kárfért megiszom. Azt majd azt mondom a missisnek, hogy kigyúlt a fanesz.
2: Miért ladolsz te mindig bigányt, Mike? Ilyen öreg amerikás létemre nem lennék léberes, de megpróbálnám a módlisságot. Ám én csak kócos vagyok, az többet keresek, mint a léberesek.
3: Magam is gondoltam már, Steve, hogy felcsapok módlisnak. De hát igen jó bodikkal dolgozok együtt. Oszték a Big Boss is mindig biztat, hogy majd ad valami jobb csencset.
2: Hát, no, akkor már csak stickol a jobhoz, mert hogy a családos ember nem jumpolhat minden hónapban, mint egy cingel ember.
3: No, szeri, come on, body, azt vegyük be már azt a skunnert, a pitnyik óta úgy niccel a gyomrom, mint a fanesz. Jó becse!

az Order. A harlemi drótgyárban eltört az egyik magyar munkásnak a targoncája, vagyis magyarul a vilbárja. Megkérdezte a régibb magyar munkástól, hogy mit csináljon. A másik azután azt mondta neki, hogy menjen be az irodába, és kérjen ordert. De hogy? Véleményezte az agyafi. Hát csak menjen be az irodába, és mondja, hogy say Mr. Gimme order my hand throw broke. El is indult az atyafi, de az ajtóban elfeledte a mondókát. Felemelte az egyik kezét, és jelentette. Mister, order break, order break! Az irodában mit sem értettek belőle, és csak mosolyogtak. A magyar erre dühös lett, kiment az eltört vilbárért, és behozta. No hát, a frász kapjon ki, hát nem érted, hogy eltört? Ezt azután már megértették.

0: Amerikai magyar kiszólások. 1914. El kell csak gondolni, milyen szemeket mereszten a frissen bevándorolt, ha azzal nyugtatná őt meg régóta itt élő barátja, hogy ne féljen, kap jobot a Foundryban, és a családnak is jó dolga lesz itt, uptown, mert a gyereknek közel a public school, az asszonynak pedig csak fél blokkot kell menni a butcherig, mészárosig, grosszerig, fűszeresig, meg azután a corner, sarok mellett a szalon, ivó is.
1: Talán a legeslegelső, amit a bevándorolt megtanul, a business, amelyből röviden business lesz. Az amerikai magyar szótárban a business után a sure persze bizonyára, és az all right helyes rendben van következik, ehelyett az utóbbi helyett a that's all right-nak megfelelően igen gyakran that's all right.

Go the Hell. 1918. A St. Louis és vidéke című újságból veszük át az alábbi épületes históriát. Közkedvelt szójárás a magyar embernél ez a kitétel, rá se rántok. Aki nem érti, annak eláruljuk, hogy olyasfélét jelent, hogy semmit se törődik vele. Nos, egy ilyen mindenhová alkalmazható szójárást keresett a magyar ember, és megtalálta azt az angol szókincs eme négy szavában. Go to the hell. Ha az ember felhevült, gyakran használja a kifejezést, és a folytonos rágás és a ropogtatás következtében egy szót csinált a köznyelv, amit így ejt ki. Go the hell. Szegény Bozsik István sem jobb, mint a többi, eltanulta hát ő is ezt a szójárást. A múlt héten egyik angol munkástársa megkérdezte tőle, mit gondol az elnökről. Rá se rántok, akarta mondani Bozsik az angliusnak, de aztán eszébe jutott, hogy az nem tud magyarul, és kivágta. Go the hell neki! Még egy pár kérdés következett, melyekre a válasz ismét csak az volt, ami az előbb. Go the hell-ezett szegény Bozsik egy párszor, másnap aztán munkástársa feljelentésére letartóztatták, és most a szövetségi hatóság fogja. Hír szerint nem engedik szabadon, de mint ellenséges idegent, aki az országot és az elnököt szidalmazta, internálni fogják a háború végéig. Bozsik East St. Louisban lakott, és az ottani gyárban dolgozott. 42 éves, endrődi, Békés megyei ember, és családja van odahaza. Magyarok! Mindenki vigyázzon a nyelvére!

0: földszinten lakik, az downstézen lakik, aki emeleten, az upstézen. Élni is kell, ehhez pedig kenyér kell, és a kenyeret a factoryben, a shopban, majnában, foundryban, fanezban keresi a bevándorolt magyar. Mindenütt van egy big boss, főmunkavezető, meg foreman, előmunkás munkavezető, aki szintén megköveteli a trittolást a majnástól, mint a léberestől, napszámostól egyaránt.
1: Az amerikai magyar szótárban a pig ironból, a nyers vasból rövidesen bigány lesz.

0: Szuszok pálya levele az U-Countryba.
1: Kelt levelem Gyászton, PA, 1917. július 4-én. Kedves egy jó párom Borcsa, már most tiszta szívemből kívánom, hogy friss, jó egészségben tanáljon ez a pársor írásom, mely akkor, ha hazamék, azt magammal viszem észtet a levelet a többivel együtt, akit írtam. Azt most már arról tudósítalak, hogy itt ünnep van. Július 4-én, akit úgy hívnak, hogy Fort July. Azt ilyenkor itt jobban lövöldöznek, mint otthon búcsúkor. Hát én nem lőttem, nem mondok, pénzbe is kerül, azt még bajt is kaphat az ember. Hát azt mondi nekem az egyik bodrim, hogy azt mondi, ha már egyszer Fort July van, hát menjek el vele, azt játszunk puldon. Mondok, nem tudom, mi lehet a... Hát azt mondi, csak olyan lyukba lökösd, de a zöld asztalon, ahol mindenféle golyób is van. Ki zöld, ki kék, ki fehér, ki meg veres, osztig a golyókat kell a lyukba lökdösni egy hosszú botval. Na mondok, észt már magam is megpróbálom, mert hogy otthon is tekéztem gyerekkoromba. Hát el is mentünk, azt ugyan lökdöstünk, de a bodrim mindig megbittolt, vagyis, hogy löködött többet. Hát ezer oszt méregbe gyüttem, azt jó nagyot löktem a botval. Hát lám, nem felhasadt a zöld posztó az asztalon. Azt mondja a botos, hogy most már fizessek a posztóért. Hát mondok, fizessen a rádai rosszabb. De nem én, mert ha már egyszer ilyen bolondos, lyukba lökősdit játszik az Anglius, hát varja erősebbre az asztalon a nadrágot. Azt, hogy nem fizettem, hát csak kihajítottak. Hát így azt elmúlt a Fort July is. De már mostan nem érok többet. Tisztellek, csókollak, kedves jó párom. Isten veled, velem is. Goodbye, pálya. Azt a maratókra meg vigyázz, hogy nehogy a mezger élőknek hagyják a termés felét.

kosztos ház, boarding house, burdos ház. Az a burdos gazda, aki ott lakik. A főburdos a házi barát, aki a legtöbbször főbb a házban magánál a burdos gazdánál. A főhelyen ül az asztalnál, a legfigyelmesebb bánásmódban és legjobb falatokban részesíti őt a burdos asszony, és az úgynevezett burdos házi tragédiákban ő játsza az asszony.

Burdos élet a legszebb a világon. Ismeretlen szerző verse. Burdos élet a legszebb a világon. Nem nősülök, míg élek a világon. Nem bánom én, akármit is susognak. Én magam is fölcsapok főburdosnak. Ha nincs pénzem, van hitelem. Hitelez a missziszem. Burdos élet a legszebb a világon. Burdos élet a legszebb a világon. A bodival hála burdos az ágyon. Nem bánom én, akármit is beszélnek. Legszebb dolga van a burdos vezérnek. Nem cserélek a római pápával. Burdos élet a legszebb a világon. Ha felfordul ez a világ, nem bánom. Ha megunom a helyemet, ott hagyom. Megpakolva felteszem a kufferom. Nyomja a vállam a fütykös. Így muffol a fő burdos. Burdos élet a legszebb a világon. Burdos élet a legszebb a világon, hogyha magam gáncs parádéba vágom. Végig megyek a Kennedyn feszítve, úgy nézek a boszorkány szemébe. Félrevágom a kalapom, megsodrom a bajuszom. Burdos élet a legszebb a világon. Burdos élet a legszebb a világon. Burdoskodást mindenkinek ajánlom. Ha van jó koszt, s jól vagyunk a mamával, és ha a missis megszán, sokszor nyalhatom a szám. Burdos élet a legszebb a világon.

0: Magyarországon a házi barát az igazi úr a házban, akinek jussa van féltékenykedni a férjére. Az amerikai magyar életben a házi barát helyett a főburdos szerepel, akinek még a házi baráténál is több joga van. Az Amerikába került magyarok feleséges része rendszerint házat bérel, és lakókat, burdosokat tart.
1: Fölemelte a burdomat. Ismeretlen költőverse. Fölemelte a burdomat, Mrs. Kim. All right, that's all. Muffolok hát innen én. A burdomat hiába is emeli, de emeli. A pittsburghi nagyharang majd fizeti, de fizeti. Betyárburdba megyünk, édes bodikám. Az lesz majd a betyár élet igazán. Oda gyűn majd hozzám az én szeretőm. De azért csak tiszta lesz a nadrágom, a zsebkendőm.

Hanki szerszám, jenki szerszám. Magyar gyerek vagyok. Magyar gyerek vagyok, annak is maradok azt a fityuláját. Jókor le nem fekszem, mindig csak verekszem azt a kutyafáját. Bicska a kezemben, pisztoly a zsebemben, kocsma az én otthonom. Hogyha pénzem nincsen, majd áld az én kincsem, a burdos asszonyom.

A főburdos. Ha benézek a kofferom aljába, ismeretlen költő verse. Ha benézek a kofferom aljába, a missziszke is megfordul az ágyába. Jaj, Istenem, el kell nékem muffolni, de muffolni, mert a Mr. Clyernál megtalál még csúfolni, de csúfolni.

0: hirdetés.
1: A főburdos.
2: Az amerikai magyarság életében a legtréfásabb alak. Nem csoda ennél fogva, hogy a magyarok százai kérik a Főburdos Mulat című legújabb és legmulattatóbb magyar Kolumbia dupla lemezt.
0: Rendelje meg ön is, amíg a készlet tart. Remekül fog mulatni emellett a lemez mellett.
1: Ezek a legújabb 75 centes lemezek.
2: A Főburdos Mulat első rész. A Főburdos Mulat második rész.
0: Jaj, de magas ez a vendégfogadó. Nem halt meg a magyar nóta.
1: Rácz Laci kesergője, kukoricaszó.
2: Szállj ide, szállj oda. Cigány, miért vagy cigány?
0: De választhat a géphez olyan lemezeket, amilyenek önnek tetszenek, amelyek 1000 számra vannak raktáron.
1: Ingyen árjegyzéket bárkinek és bárhová küldünk. Clevelandiek, jöjjenek be az üzletembe, mely a West oldaliak kényelmére naponta este 10-ig és vasárnap egész nap nyitva van.
2: Vidéki megrendelők küldjék a pénzt money orderen vagy ajánlott levélben. Lemezeket kívánatra utánvétellel is küldök.
0: Legalább 4 lemezrendelésnél a posta és csomagköltségeket magam viselem. Mészáros József, Amerika legnagyobb és legmegbízhatóbb magyar Kolumbia gramofon és lemezüzlete.
1: Főüzlet 8336 Buckeye Road, Cleveland, Ohio. Fióküzlet 11611 Buckeye Road.

Fáy Nándor, Jóskából Joe lesz. Amikor a kis durai gyerek már a végéhez közeledett az első iskolai esztendejének, egy délután igen közel jutott ahhoz, hogy elnadrágolja őt az apja. Ott játszott a fiú a szomszéd burdosasszonynak, Mrs. Foglárnak pöttönyi kisfiával a porcs előtt, s a legapróbb kis foglár nekivadulva kavicsokat dobált. Stop! Kiáltotta oda neki a kis durai gyerek. De a másik apró jószág csak nem hagyta abba, s egy kődobás eltalálta a porcs ajtaját is. Erre a durai gyereket elfogta a pulyka méreg, és magából kikelten kiáltotta. Nem hallottad, hogy azt mondtam, stop! Te buta hanki! Te! Nem folytathatta tovább, mert ekkor ért oda, a majnából hazajövet az apja. Persze sejtelmesen volt, mi miatt támadt az apróságok között a nézeteltérés. Csak azt látta, hogy az ő fia a másik gyereket megfenyegeti, és csak azt hallotta, hogy azt mondja annak, a szintén magyar gyereknek, te buta hánki! Olyannak képzelte a lezuhanó bánya kőütését, mint amilyen rándulást most érzett a lelkében. Olyannak hitte a bánya robbanás hatását, mint ahogyan most állt el benne a lélegzet. Szembillantás alatt ismételten is azt erősítgette magában, hogy ezt az egészet csak valami hazug szédület hallatta vele, hogy a túlságos kimerültség láttat és hallat vele olyat, ami ilyen szörnyű erővel megrázta őt. Valami elemies, ősemberi módon az ajkát harabdálta, ébren van-e? Igaz-e, hogy az ő vére romlott-e így le? Azt piszkolja-e ilyen gyerek dühel, tehát természetes hittel a magyart? Odaugrott a kisfiúhoz, félkézzel megrázta őt, és felajzott indulatában a kiabálónak induló hang csak hörögve szállt el belőle. Mi bajod van neked azzal a gyerekkel? Az, hogy ne dobáljon a porcsunkra. Felelte ernyettebben, de azért keményen a fiú. És tudod, hogy mit mondtál neki? Mondd előttem is, mondd még egyszer. Mondott tüstént? A kisgyerek kisejtette az apja reszkető indulatából, hogy itt valami nagy hiba történhetett, de nem tudta megérteni, mi lehet borzasztó abban, hogy ő nem engedi a porcsukat kővel dobálni. Félénken, de nyugodtabban, mint aki nem érzi magát bűnösnek, így szólt. Azt mondtam neki, te buta hánki. Durai György égő indulatának tüze lohadni kezdett a gyereknek erre a minden éltől mentes szavára. Most már lágyabbra fogta a beszédet. Azt mondtad neki, fiam, hogy hánki? Tudod-e, mit jelent ez? A kisgyerek csodálkozó szemeket meresztett és nem felelt. Csodálkozás járt eszecskéjében, mit faggatja őt emiatt a dolog miatt olyan nagyon az apja? Mi rosszat követett elő avval, hogy egy pajtását hánkinak mondja? Az apa pedig már simogató hangon tette föl ismét a kérdést. Tudod-e, fiam, mi az, hogy hánki? És hol tanultad te azt, hogy ezzel a szóval megbántod azt, akinek mondod? A kisgyerek elsőbben értelmetlenül tekintett az apjára, azután szepegve vetette oda. Az iskolában hallottam, az Irish Grocer fiától. El akart tőlem venni egy darab kendit, de nem engedtem. Aztán nekem jött, és folyton ezt kiabálta, hogy Joe Dory, you are hunky. Mi az, hogy Joe Dory? A kis durai Jóska most már csodálkozott, hogy az apja még ezt sem tudja. Hát engem így hívnak az iskolában, hangzott az egykedvű felelet. És tudod-e, mi az a hánki? Az amerikai gyerekek mondják az iskolában, hogy a hánki piszkos ember, aki valahonnan messziről jött ide elenni az idevalók elől a kenyeret. Durai György letörölte a homlokáról a verítéket, és köhécselni kezdett. Köhécselni, mert nem tudott kijönni hangatorkán. Aztán komoran, szinte maga elé meredve sóhajtotta. Hát, ha Dory Joe-t akartak belőle csinálni, én majd visszacsinálok Durai Jóskának. Vissza. És két forró könycsepp szaladt le Durai György szeméből.

0: Valahol túl, Meseországban, Hanglish, az amerikás magyarok nyelve. A könyvanyagát válogatta és szerkesztette Albert Tesla. Közreműködött Nagy Zsolt, Mucsi Zoltán és Serer Péter. Önök Hortobágyi László és Markovics Ferenc műsorát hallották. Műsorunkról további részletek a www.radio.hu oldalon, a művészeti főszerkesztőség ajánlja rovatban olvashatók. E-mail címünk fmarko@axelero.hu.
1: A rádiójáték 2005-ben készült, és legutóbb 2013. április 28-án hangzott el itt a Kossuth Rádióban. A Kossuth Rádió Budapesten 107,8 MHz.
2: Magát égi karinti frigye sikerülni fog.
3: Karinti. Itt rossz a koszt, ólány, ide zsörtölődni jár csak az ember.
4: És Kosztolányi. Írta
3: Lengelány, aki sző, holdvilág mosolya. Ezt mondja a neved, Ilona. Ilona.
4: Kosztolányi Ilona. Dezsőné Harmos Ilona, Ilona, valamint Kosztolányi Dezső, Ilona. Karinti Frigyes és az élet. Első rész.

0: Azon a bizonyos 1920-as január végi délutánon három asszony, Bőmaranka, Devecseri Erzsi és Klók Frigyesné itta teáját, harabdálta a szendvicseket a Verpeléti út 2-es számú ház földszintes lakásának egyik jól fűtött, szép stílusú bútorokkal berendezett szobájában. Volt iskolatársak. Mind a három fiatal, mind a háromnak apró, még kocsiban tologatott fiú gyermeke Dajka gondjaira bízva. Néhány nappal ezelőtt szánkáztak a hegyoldalban, a Ménesi úton. A szánkó a kanyarban rosszul fordult, nekifarolt egy kerítésnek, eltört egy lécet, és az asszonyok közül az, aki a szánkóban leghátul ült, megsebesült az eltört léctől. Az ő kedvéért a másik kettő is lemondott a mai sportolásról. Már mindent megtárgyaltak, és mivel amúgy is sülve-főve együtt voltak, kifogytak a beszélni valóból.
1: Valami egész más csináljunk,
2: jó? Mit?
3: Telefonáljunk valahová.
4: Jó.
1: De hát, hová telefonáljunk?
4: Az otthonba. Az újságíró körbe.
1: Na? Micsoda? Kinek?
3: Telefonáljunk, mondjuk. Szép Ernőnek.
0: Telefonáltak. Szép Ernő nem volt benne a klubban.
1: Akkor kit kérjünk?
4: Kit? Karintit?
0: Karintit a kártyaszobából szólították a telefonhoz. A vonal túlsó oldalán jelentkező, csicsergő női hangokra felélénkült a már több mint egy év óta magányosan élő özvegyköltő, a nem szép és épp emiatt az átlagnál jóval hiúbb férfi, aki már régóta valami álombeli kalandra várt. Hát, ha éppen most kezdődik ez a kaland.
5: Kik maguk? Honnan ismernek engem? A műveimből?
1: A műveiből is. Természetesen. De egyebünnel is.
5: Hol lehet magukat látni?
4: Itt nálunk. Legyen szerencsénk egy csészeteára. Szendvicseket is kap, méghozzá igen finomakat.
5: Hol az az itt nálunk?
3: Budán.
1: Igen.
3: 11. kerület, Verpeléti út 2.
0: Karinti kocsiba ült, s néhány perc múltán Budán volt. De ő nem lett volna az, aki, ha mire Budára ér, el nem felejti a házszámot. Egy ideig kerengett a környéken, végül is megunta, visszament az otthon körbe a kártyaszobába. Kis idő múlva újból telefonhoz hívták.
1: Vártuk. Miért nem jött? Nem szép magától. Csak nem fél tőlünk. Jöjjön, nem bánja meg. És még konyakot is kap?
4: Igen.
5: Na, rossz szímet mondtak. Engem ne ugrassatok, visszamegyek a kártyaszobába. Nekem hiába telefonáltok, többet nem jövök a telefonhoz.
4: Dehogy. Maga tévedett.
0: Kiderült, hogy mégiscsak ő felejtette el a házszámot. Erzsi asszony most a nevét is megmondta, és ez a név természetesen nem volt idegen Karinti számára.
5: Na jó, akkor mégis inkább kimegyek megint.
0: Újból kocsit hozatott, samarosan ott tette a rakott kenyérkéket, itt a borpárlatot. A lakásban véletlenül éppen rövid zárlat volt. Egyetlen szál gyertya félhomályában ott beszélgetett a három fiatal asszony társaságában, illetve csak kettejükkel, mert a harmadik, a legcsinosabbik, a fával fűtött cserépkájához dőlve egyetlen szót sem szólt. Nagy, fekete, fényes szemével figyelt. Csak nézi őket. Csak egyre szorosabban sémul a kájához, magas, karcsú, ruganyos termetéhez tapadó, fekete selyemruhájában.

0: Karinti és Bőmaranka első találkozásának időpontjában már régóta ismerte egymást a két jó barát. 1905-ben ismerkedtek meg. Karinti Frigyes az egyetemi évek után, amikor már teljesen szárnyra kelt, megtalálta azt, akivel leginkább rokonnak érezte magát, aki cimbora is volt, kedves, eszes, csibészes pajtás, akivel játszani lehetett, gyerekszobacsínyeket elkövetni, akit azonban egyben becsülni is lehetett, egyenrangúnak tudni a művészetben. Ez a két évvel fiatalabb barát és cimbora Kosztolányi Dezső. Éjjel-nappal együtt voltak. Barátságuk már valósággal legendássá vált. Egy-két év múltán azután Somlyó Zoltánt is körükbe fogadták. Somlyó voltaképpen úgy került fel Budapestre Kanizsáról, hogy Kosztolányi felhívta Karinti figyelmét néhány szép Somlyó versre. Karinti elolvasta a verseket, és írt egy lelkes, dicsérő cikket az ismeretlen költőről. A cikk megjelenése után Somlyó másnap már Budapesten volt. Beállított Karintihoz.
1: Megjöttem.
2: Hogyan?
1: Hiszen azt írta, hogy tetszenek a verseim. Feljöttem, és most már itt is maradok.
0: A vicc az, hogy erre akkor fel lehetett jönni. Kosztolányi egyik esti Kornél elbeszélésében írt Karintinak, Somlyónak és saját magának 1909. szeptemberi napjáról.
3: Esti, délelőtt 11-kor még mélyen aludt azon a díványon, melyen lakásadói ágyat szoktak vetni neki. Valaki hozzáért, erre kinyitott a szemét. A világból, melyet az álomban elvesztett, először azt a zorda alakot vette észre, aki díványa szélén ült.
4: Fölébresztettelek?
5: Dehogy.
4: Verset írtam. Meghallgatod?
5: Persze.
4: A hold. A hold. Ez ájult légi hölgy csókolja a vad néger éjszakát. Pesgőt ivott.
5: Szép.
4: És?
5: Kezd újra.
4: A hold. Ez ájult légi hölgy csókolja a vad néger éjszakát. Pesgőt ivott.
3: Esti hunyszemmel hallgatta a költeményt. Tegnap este együtt sétálgattak, bámulták a holdat a ferencvárosi bérkaszárnyák és a vasúti raktárak fölött. Most ez a hold újra megjelent Esti zárt szemhéjai mögött, az elsötétült szemgolyóján, akár a tegnapi égbolton. Ott úszott a hold, a költemény holdja, mely az 1900-as évek divatja szerint kissé ki volt pingálva, kissé kacér volt és piperés, de sokkal szebb, mint a valóságban.
5: Nagyszerű. Nagyszerű.
4: Igazán?
5: Igazán.
4: Jobb, mint az őrült hinta?
5: Össze se lehet hasonlítani.
4: Esküszöm.
5: Esküszöm.
3: Sárkány még mindig reszkedett a verselüktetésétől. Azt érezte, hogy valami nagyon jelentős esemény történt. Esti is ezt érezte.
5: Mikor írtad?
4: Éjjel, ahogy hazamentem. Te? Nem írtál verset?
5: Nem. Tegnap nem. Hová adod?
4: Hát a Független Magyarországba.
3: Leült Esti íróasztalához, hogy versét letisztázza tintával.

0: Karinti és Aranka első találkozásán Erzsi asszony viszi a szót, szeret beszélni. Szereti hallani a saját hangját, az író is szeret beszélni, de a beszélgetéshez nem ért. Ő neki hallgatóságra van szüksége, és most ez az asszonyi szóáradat kissé zavarja. Egyre gyakrabban pillant a kályha a hallgatónő felé.
1: Hát ön, asszonyom, miért nem szól? Miért hallgat annyira? Miért nem jön közelebb?
2: Nekem egy nagy véres seb van belül a combomon.
0: Ő volt az, aki előző napon a szánkó végében ült. Ez az asszony itt lakott a közelben, egy szomszédos házban, másfél esztendős kisfiával és kitűnő tudós férjével, akinek egyik lábát a háború alatt levágták tőből. Nem sebesülés történt. A fiatal férj, aki a szerb fronton katonáskodott, hogy feleségével találkozhassék, télvíz idején átúszta a zajló Drinát. Egyik lábával fizetett ezért. Az asszony szórakozottnak látszott, szerelmes is volt, nem a férjébe. Ebbe a túl komoly, megalkuvás nélküli becsületes emberbe talán soha nem is volt. Ez a férfi távolról sem illett az ő önimádó, szertelen, korlátozást nem tűrő lényéhez. Most meg, hogy fél lábát levágták, minden porcikája berzenkedett tőle. A féllábú professzor féle még most is úgy bánik vele, mint valami iskolás lányal a szigorú apa. Örökké gyámkodik fölöttes, minduntalan rászól. A másik férfi, aki mostanában foglalkoztatta, menedéknek kellett ez ellen. De újabban ez is terhessé vált a számára. Külföldön élt, csak időnként jöhetett Budapestre, bujkálniuk, titkolózniuk kellett, s ez sértette királynői önérzetét. Mert Aranka királynői öntudattal élte ifjonti életét udvarhölgyei a barátnők társaságában. De már a középiskolában is efféle királynői magatartással járt kelt. Öntelt viselkedésének legdöntőbb okát Ady Endre néhány költeményében kereshetjük, amelyeket a Bozót leányához írt az ifjú karok kikötőjében. Még iskolás lánykorában fölkereste a költőt, akinek növekvő hírneve nem maradt hatástalan a felfelé törő, nyugtalan vérű ifjú leányzóra. A részvét nagy kerítő.

Karinti és Kosztolányi külsőben semmiképpen sem hasonlítottak egymáshoz, annál inkább lelki alkatban. Mindketten rendkívül érzelmesek, kamaszosan játékosak, konvenciómentesek. Fütyültek minden hivatalos tekintélyre, a sajátjukéra is. Mindamellett Kosztolányi akaratlanul is tudott tekintélyt tartani,

mosdás ekkoriban csak ennyiből állott. Annyira ragaszkodott egyéniségéhez, hogy átallotta lemosni a napközben rárakódó rétegeket. Azokat, akik a túlzott tisztálkodás babonájának hódoltak, tehetségtelen embereknek tartotta. Még csak nyakkendőjét kötötte föl nagy gonddal. Sárkány, aki elkészült a másolással, egy kabarédalt dúdolt. Csitt, mondta Esti, fejével az ajtóra mutatva, melyet egy szekrény torlaszolt el. Mögötte laktak a háziak, két korosabb hölgy, a főbérlők, ellenségei az albérlőknek és az irodalomnak. Mind a ketten elszomorodtak. A szekrényt nézték, s abban a valóságot látták, mely mindig gyámoltalanná tette őket. Mit csináljunk? Kérdezgették suttogva. Előttük egy nap, egy új nap a korlátlan szabadságával és lehetőségével. Minden esetre lementek, beültek a közeli vendéglőbe, egy szálloda éttermébe. Gyönyörködtek a délelőtti csöndéletben. Azt képzelték, hogy most, mikor kívülük senki sincs itten, mindez az övék. És mint hogy ezt képzelték, valóban az övék is volt.

Karinti érdeklődni kezd a sebesült asszony iránt. Sebzett életéről is tudomást szerez. A nőnek pedig megfordul a fejében az, hogy ez a híres író, aki méghozzá szabad is, kivezethetné őt házasságának unott sivárságából, érdekesebb, mulatságosabb, pezsgőbb életet teremthet számára, olyant, amilyenre iskolás lánykora óta vágyik, olyant, amilyen megfelel véralkatának, olyant, amely kivételes és izgalmas szépségét megilleti. Ez a magányos és szabad madár majd berepíti őt a nagyvilág élet kellős közepébe. Gyerekjáték lesz őt meghódítani, gondolta, és megkezdte a gyerekjátékot, amelyhez hozzátartozott az a bizonyos titokzatos pofa is. Azonban nem lett a féle egyszerű gyerekjáték, amint azt kezdetben hinni lehetett. Itt volt a férj, méghozzá becsületességgel és rokkantsággal, no meg jelentős keresettel és fontos munkakörrel súlyosbítva, és ez a férj nem egy könnyen mondott le birtokáról. Heves harcok dúlása kezdődött. Karinti már örömest visszavonult volna, de ezúttal elszántabb és nagyobb erő az asszony akarata nem engedte. Végül is megtörtént a házaspár válása. Karinti Frigyes pedig feleségül vette a szép párducot, aki hamarosan levetette titokzatosságát, és öltözködni, mulatni vágyó budapesti asszony lett belőle. A férj elhagyja a közös lakást, és Karinti, vonakodva vár, beköltözik oda a feleségéhez,

0: Nagy Lajos volt nálunk, amikor Karinti hívta Dezirét.
1: Addi, de akadlott, én is akarok vele beszélni.
2: Egy tisztelőd van éppen nálam. Szeretne néhány szót szólni neked.
1: Úgy?
3: Olvastam Karinti úrnak most megjelent művét.
1: Valóban. És ha szabad tudnom, mi a véleménye róla?
3: Az, hogy ennél nagyobb marhasságot, ennél ostobább hülyeséget még soha életemben nem olvastam.
1: Úgy. Kivel beszélek, kérem, ha szabadna tudnom.
2: Fricikém, nem ismered meg Nagy Lajost?
4: Estiék nem voltak éhesek, de elhatározták, hogy megebédelnek, csak hogy túl legyenek rajta. Ajók a gyűrűtettek, zsömlével mártogatva ki az olajat, őszcombot áfonyával, vaníliakrémet. Hosszú lépést ittak, elszívtak egy-egy zöldpettyes, világos médiát.
5: Esti, nagyon nincs pénzem.
2: Nekem sincs.

0: Tudod, hogy megyek háromra a kiadóba.
1: És?
0: Érzem, hogy megveszik a versem. Tudom, hogy így lesz. Vagy ha nem háromkor, akkor legkésőbb 6 és 7 között a fület lennél.
1: Gratulálok.
0: 2 koronát kérek. Csak 2. Becsület szóra este visszaadom.
1: Tudod jól,
0: hogy... Nincs 1 ficingem se.
1: Az utolsó fillére még kizsebelsz. Na jó. De csak estig.
0: Hogyne. Persze. Hozom.
2: Delet harangoztak, mire kiértek a körútra. Budapest, az ifjú város tündöklött. A szeptember elején nap aranylemezekkel rakta ki a házak homlokzatát. Süttették fejüket a verőfénnyel. Az ég kék volt, elhasználatlanul kék, ahogy az újonnan pingált lakások mennyezete, mely még ragad és illatos a festéktől. Minden ilyen új volt körülöttük.
3: Aranka afrikai nő. Ez szabja meg jó és a rossz tulajdonságait. Fekete és fényes, fényes és fekete, mint egy arab paripa. Éles, mint egy arab kés, és olyan kegyetlen is. Cruel. Ez a szenvedésen hangzó francia szó jut az eszembe róla. Férjére féltékeny, de nem a szerelmére, nem az alkotására, pusztán a sikerére. Kegyetlenül jó megfigyelő, akár egy kamasz. Minden fonákságot, minden fontoskodást vagy nagy képűséget azonnal észrevesz és kipellengérez. Meghatódni nem képes, feszültséget elviselni nem tud. A halál is nevetséges a számára. Nem a szeretet, csak a hiúság szempontjából nézi még a halált is. Amikor az én férjem meghalt, azt mondta nekem, mit bőgsz te, buta, inkább örülj, hogy nem lesz soha öreg. Betegeken, főként elmebetegeken, orvos létére, csak hahotázni tud. Voltak éppen a szerelmet is nevetségesnek érzi, még a sajátját is. Mindenkinek, de főként minden férfinek, első találkozásra már rég ismerőse, barátja, szerelme, testvére, rokona vagy nagy ritkán ellensége. Senkit sem tisztel. Orvul beledöv bárkibe, de szemtől szembe is. Bátor, vakmerő, megkökkentős, ezért mulatságos. Nem alaposan művelt, de pompásan használja mindazt, amit tud, vagy éppen akkor olvasott. Sokat és hangosan kacag, lehetőleg másnak a rovására. Központi szemlélete tisztán és bevallottan nemi. Nem neuraszténiás, inkább mániás.

0: A férjem és Karinti egy telefonviccüket napokon keresztül szisztematikusan végrehajtották. A Kotányi féle paprika vállalatot ráúszították Lánci Leóra, a nagy bankvezérre. Mit tudom én, hogy csinálták, de annyi bizonyos, hogy mind a paprika boltot, mind Lánci Leót felpaprikázták egymás ellen. Én csak a következőket hallottam a telefon másik hallgatójából, amit olykor-olykor a fülemhez nyomtak.
1: Igen, igen, tudjuk kérem, hogy ne? Lánci Leó őméltósága, már érintkezésbe léptünk vele.
2: Igen, igen, tudjuk. A Kotányi féle paprika vállalat, már hallottunk az ügyről.
0: Ők pedig mulattak, mint 2-13 éves kamasz.
3: Esti és Sárkány egyszerre megállott. Velük szemben egy fiatal ember közeledett, háttal nekik visszafelé rák módra haladva, de nagy gyakorlottságra valló, igen gyors ütemben. Feje búbján bazári szalmakalap táncolt, porcelán nadrágot hordott, szürke vastag posztókabátot, hússínű kaucsuk kézelőt, vasbotot lóbált. A következő pillanatban maguk is megfordultak, és úgy igyekeztek feléje háttal szaporán iparkodva. Amikor szembe kerültek vele, elröhögték magukat. Szervusz, te marha! Kiabáltak neki, és összeölelkeztek. Végre együtt voltak ők hárman. Kanicki, Sárkány és Esti. Senki se hiányzott. A kör bezárult, a világ kiteljesedett. Találkozott az egylet. A Balkán egylet, melynek elsőrangú feladatai közé tartozott ilyen és ehhez hasonló műveletek szabad, bátor, nyilvános gyakorlása. A járókelők rosszallóan, némi megvetéssel, de leplezett érdeklődéssel szemlélték ezt a három vidám fickót, ezt a három léha éretlen frátert. Nem értették őket, tehát gyűlölték. Tanyájuk felé tartottak a New York kávéházba. Sárkány útközben felolvasta új versét Kalickinak is.

0: Aranka sokat és jó leszik, s a vendéglőben kérdezés nélkül megrendeli az étlap legdrágább fogását, még akkor is a legdrágábbat, ha sejtelme sincs róla, hogy mit is fognak elébe tálalni. Már gyermekkorában is ezt tette, mondja. Egyik fő vágya pénzt költeni, pénzt szórni. 10-20 lépésnyi útra is taxiba ül. Nincs szüksége férfire, csak kalandokra, és arra, hogy kipróbálja rajtuk a hatását. A vadak királynője. A legmeghökkentőbb igazságokat, s a legmeghökkentőbb hazugságokat ő mondja. Egy ízbe megkérdeztem tőle. Milyen jogon kérette számon Frici hűtlenségét, amikor te magad nem vagy hű hozzá?
1: Elég gyalázat, hogy tűri. Én nem tűröm.
0: Mit lehet erre mondani? Hápogtam. Ez azután történt, hogy Kosztolányi hazatért európai körútjáról, amikor is többek közt meglátogatta a száműzött második Vilmos német császárt Hollandiában, Dornban. Késő éjszaka volt, régen aludtunk nagy sárga ágyunkban.
2: Hát ez meg ki lehet?
3: Gyógy, aludj. Majd a baj. Biztos a tévedés?
4: Az a fontos, hogy te meg Ádám itt vagytok velem. Nagy baj akkor már nem lehet.
2: Halló?
5: Halló, halló. Interurbán. Dorn keresi önöket.
0: Pide? Dornból keresnek.
6: Hír Dorn? Hír Dorn? Hír Dorn? Moment, bitte warten, Verdort? Herr von Kosztolányi? Entschuldigen Sie und seien Sie mir bitte, Herr von Kosztolányi, nicht böse, weil ich Sie...
0: Ki az?
4: Valami főudvarmester, vagy ki az ördög?
0: Mit akar?
4: Egy bocsássad meg, amiért ilyen szokatlan időben zavarnak, de valami kellemetlen ügyben kénytelenek velem beszél. Bitezer!
6: Wir haben nämlich nach Ihrem Vortrag bemerkt, ich hoffe aber, Sie fühlen sich nicht beleidigt, dass uns ein Stück des Silberbestecks... Genauer, ein silberner Esslöffel fehlt und wir außer Ihnen niemanden verdächtigen können.
0: Mit Mondat?
4: Rendkívül kínos, de távozásom után vették észre, hogy az ezüst étkészletnek egy darabja pontosan egy ezüst kanál.
7: Jászik. És mivel senki másra nem gyanakodhatnak, ő, mint ő felsége udvartartásának főudvarmestere, nyomatékosan, de kellő tisztelettel kér, hogy származtasson vissza az említett tárgya. Frici! Marha! Honnan beszélsz?
6: Gyertek át Terényi doktorékhoz! Itt van mindenki, legalább visszahozod az exszájgot.
7: Tudod, hány óra van?
6: Fogalmam sincs.
0: A Terényi orvosházas párnál együtt volt a díszes társaság, de azért mi már mégse vállalkoztunk ilyen késői vizitelésre. Férjem egyébként sem kedvelte ezt a nihilista, amorális nőorvost, aki minden meggondolás nélkül vállalkozott terhesség megszakításra, s úgy tudom, legalábbis néhány akkori nőgyógyász klinikus véleménye szerint gyakran nem is veszélytelenül. Állítólag ezeknél a műtéteknél olykor szívesen látta fehér orvosi köpenybe öltöztetett barátait, ismerőseit is.

0: Estiék bementek egy állatkereskedésbe. Alkuttak egy majomra. Megkérdezték, mennyibe kerülhet egy oroszlán. A kereskedő, látván, hogy milyen vevőkkel áll szemközt, kitessékelte őket.
1: Akkor talán köszönjünk. Kezi csókolom, kisasszony.
2: Alázatos szolgálja.
3: Ó, legmélyebb hódolatról.
1: Kézcsók, nagyasszony.
0: A három kalap egyszerre lendült meg varázsütésre. Szemük becsületesen az üdvözöltek szemébe tekintett. Azok néha örventek, hogy ennyire köztiszteletben állnak, néha azonban meglepődtek. Észrevették a vásott csínyt, s végigmérve őket tovább mentek. De az eredmény ezúttal elég jó volt. 15 ember közül 11 visszaköszönt.
2: Adját üdvözletemet a kedves férjének.
1: Szervusz, szervusz!

0: Karinti életének 16 aranykával együtt töltött évéről, de annak talán egyetlen napjáról sem lehet megemlékezni anélkül, hogy aranykáról említés ne tétessék. Karinti életének legutolsó idejében egyik írótársának ezt mondta. Erre az asszonyra sok mindent lehet mondani, de annyi bizonyos, hogy egy percig sem unatkoztam mellette. Amíg Judik Etel, az első asszony parázsló volt, amellett andalító és szelíd, Aranka lángolt, szikrázott, fénylett hidegen. Idegenekkel olyan kedves, olyan szeretetreméltó tudott lenni, hogy mindenkit magával ragadott, és olyan kellemetlen és gonosz, hogy mindenkit elriasztott. És ez a hatásosan szép teremtés esetenként olyan csúnya is tudott lenni, mint valami öreg cigányasszony. Nyilván tudta ezt saját magáról, s ezért kellett minduntalan bizonyosságot szereznie hatásáról. Utóbb többeket megkérdeztem a kerületben, ahol sokáig laktak, s ahol most én is lakom, hogy mit tudnak mondani Karintiról. Kíváncsi voltam a közvélemény szavára. Egybehangzóan mindenki sajnálkozással beszélt róla, mindenki felemlítette hányaveti járását és elhanyagolt öltözékét. Hát a felesége? Kérdezősködtem. Rémes nő volt. Ezt a feleletet kaptam kivétel nélkül. Pedig Aranka nem volt olyan rémes, ahogyan híreztelik róla még ma is. A gonoszságáról már-már Strindbergi színezetű túlzó legendák keringtek. Kétségtelen, hogy nem a szelíd, megértő nők fajtájához tartozott, de inkább csak féktelen volt, szenvedélyes és hiú, semmint gonosz. S ha olykor ezt a látszatot keltette, csak hiúsága sérelméből fakadt ez a látszat. Amellett veszélyesnek éppen nem volt mondható, mert kétségtelen önzését nem álcázta az önzetlenség látszatával, sem erőszakosságát álszelítséggel. Frici és az uram később diabolikusabb tréfáktól sem rettentek vissza. Halálos betegnek, vagy éppen halottnak tettették magukat. Az ilyen természetű játékoknak többnyire Csád Géza, az uram unokaöccse volt a kezdeményezője. Ravatalra feküdtek, égő gyertyák közé úgy várták egymást, majd a halott elröhögte magát a ravatalon. Vagy ünnepélyes arccal, zsebkendővel a szemükön azt közölték, hogy meghalt valakiük, valami közeli hozzátartozójuk. A fiatalság szívesen játszik a halál gondolatával. De ha igazi gyász vagy sérelem érte egyikőjüket, a többiek szívvel lélekkel mellé álltak.
1: Esti a Rákóczi út sarkán vett két léggömböt. A zsinegeket belekötötte gombjukába, és sietett barátai után. Nem messze a kávéháztól csoportosulást támadt.
2: De hát mi történt?
3: Két úr összeverekedett.
4: Az egyik meglökte a másikat.
5: Úristen, mindjárt pofoszkodnak.
6: Kikérem magamnak? Szemtelen Pimasz?
7: Maga a szemtelen, maga a Pimasz.
4: Nem szégyelik magukat.
1: Kanicki és Sárkány halványan néztek egymással farkas szemet. Kanicki a kezét emelte.
3: De uraim, az Isten szerelmére, uraim!
6: Hogy merészel beleszólni? Mondd kérlek, ki ez?
7: Én nem tudom.
6: Akkor gyere!
1: Belekarolt Sárkányba, és mintha mi se történt volna, a jelenlevők ámulata közepette, ölelkezve lejtett el vele.
8: De dőltek?
6: Be, mind!
7: De még mennyire?
1: Az egyik léggömböt fölengedték. Így értek a kávéházba.

0: Az utcán is örökké játszunk. Gyakran Karinti Frigyessel hármasban. Kosztolányi Dezső lelkesen szereti ezt a még nálánál is fiatalabb írót, aki még tornainkben jelenik meg a New York kávéház karzatán. Hátrafelé járkálunk az utcán, hogy megbotránkoztassuk a nyáspolgárokat, s ezt roppant elmés és lázító játéknak érezzük. Különböző szerepeket osztunk ki egymásnak, s azokat éljük. Olykor hazatérő iskolás lány vagyok, akit aszfaltbetyárok megszólítanak, ők az aszfaltbetyárok. Máskor utcalány, aki férfiakat megszólít. Férjével karonfogvást sétálgató polgárasszony, akit egy másik férfi követ, vagy kacér úriasszony, aki az udvarlója csatlakozik, míg a felszarvazott férj mellette kullog. Ki voltak osztva a szerepek? Az udvarló szerepét rendszerint Desiré játszotta. Néha ártatlan falusi cselédlány voltam, akivel úrfiak évődnek. Mindhárman kitűnően játszottuk a Commedia dell'arte-t. Budai utcákon néha kisebb csődület támadt, mert a két barát színleges veszekedést rögtönzött miattam, és sértegette egymást egyik vagy másik előre megbeszélt helyzet kapcsán. Az is megesett, hogy pártomra akartak kelni idegenek, mert tréfából, mint férj és feleség civakodtunk Kosztolányival valami nyilvános helyen, s a végén szerepem szerint keserves sírásra fakadtam. Színpadi jelenetek torzításait mókáztuk el, színészeket, színésznőket utánoztunk. Folyton folyvást játszottunk. Arankának humorérzéke is volt, és játszani is tudott démoni vidámsággal. Devecseri Gabi, Aranka barátnőjének Erzsi asszonynak 4 esztendős kisfia imádta Frici bácsit, aki olyan jól tudta mulattatni őt, felfújta a képét, s 2 öklével kinyomta a szájába szedett levegőt, és minthogy sokat együtt voltak, könnyű volt megfigyelnie Aranka hirtelenkedéseit. Olykor kézen fogta felnőtt férfi társát, és elhúzta a veszekedés színhelyéről, máskor sírva fakadt és zokogva kérte Arankát, hogy ne bántsa Frici bácsit. A 2 kegyetlen felnőttet mulattatta a kisfiú ragaszkodása és félelme. Megjátszották a jelenetet.
1: Frici, ide jöjjön.
2: Tessék.
1: Térdre.
2: Jaj, bocsánat!
1: Megitta végre azt a halálos mérget, amit az éjjeli szekrényre oda készítettem?
0: A gyermek nem bírta tovább hallgatni, és ekkor mondta izgalmában a következőket, amit oly sokat emlegettünk később mi beavatottak.
3: Az Aranka egy dögkoponya. Veszek egy darálót, belenyomom a fejébe, és agyon darálom.
0: Máskor hozott egy kis ágat, süttyomban Frici kezébe nyomta.
3: Amikor alszik, szúrd belé!
0: Gabi valahányszor elment a rostéllyal elzárt járdaszéli csatorna nyílás mellett, mindannyiszor megjegyezte, hogy ezen kell átpaszírozni az Arankát. Arankának hívta, nem néninek, mert Aranka nem is tűrte volna még ekkora gyermektől sem, hogy néninek szólítsa. Igaz, hogy nem is illett rá a néni elnevezés.

0: Frici és Desiré leült egymással sakkozni. Sakkhalandzsát, anarchista sakkot játszottak. Minden figura úgy lépett, ahogyan kedve tartotta. A parasztnak mondtak sakkot, a király lett a paraszt, a királyné lóugrás szerint illegett. Nagyon jó mulatság volt. Jelképezte a bolond világot, akár az ugyancsak teljesen értelmetlen Querentes kártyajáték.
1: A kávéház az ebédszünet alatt csöndes volt, elhagyatott. Pörkölték a délutáni kávét, aromája megcsiklandozta orrukat. Fönn a karzat, a csavart aranyozott barokk oszlopaival, mint egy buddhista templom, várni látszott valamit. Itt telepedtek le, a törzsasztalukhoz.
2: Nézzük csak, hogy állunk. Nekem 16 fillérem van.
3: 30.
4: Egy korona 4 fillér.
2: Kevés. Sárkány, elmegy ma a vers?
3: Feltétlenül.
2: Hát akkor mire vársz?
3: Főúr!
5: Mivel szolgálhatok?
3: Józsikám, itt van ez a kézirat. Vers. Nagy vers.
5: Mennyi kell?
3: Tényleg semmiség. Egy doboz, princeszász, 3 fekete. Írja a többihez. 3-kor. Legkésőbb 6-kor a Fületlen kifizeti a versemet. 10 pengő kéne addig, Józsikám.
5: 10 pengő. Tessé. Este 7-kor jövök bekasszírozni.
3: Meg lesz, Józsikám. Egészen biztosan meg lesz.
5: Biztos?
3: Biztos.

0: A gyerekes cívódások Aranka és Frici között már az első hetekben megkezdődtek.
1: Frici, megőrült.
2: Frici magának elment az esze.
0: A fiamnak is ez az első gyermekkori emléke kettejükről, amikor házasságuk után közvetlenül első ízben jöttek el hozzánk. Fricinek kezdetben tetszett a hevesvérű nő barbár, fegyelmezetlen viselkedése, ez az örökös támadásra lendülés. De amikor nagyon is váratlanul érte őt, néhányat sóhajtott, behúzta a vállát, vég nélküli magyarázatokba kezdett, majd leült egy kávéházi asztalhoz, és újra meg újra megírta nő ellenes írásait. Sokszor jött el hazulról szeme alatt kék folttal, összekarmolt képpel. Már megint a macskáddal játszottál? Kérdezte Heltai Jenő. Ilyenkor mi hozzánk nem látogatott el, ha más előtt nem is, de Kosztolányi előtt szégyenkezett. Egy ízben fél arcán megborotválva menekült a házi viharok elől egyik a közelben lakó barátja lakására, s ott fejezte be a borotválkozást. A kávéházban vizes poharak, üvegek röpködtek, olykor az utca is hangos volt kettejük veszekedésétől. Mégis Karinti engedett. Az volt az elgondolása, legalábbis görcsösen ragaszkodott ehhez a rögeszméjéhez, hogy ő majd megjavítja, megszelidíti a feleségét. Játszotta, újra meg újra játszotta a megváltó szerepét. Minden szerepe között ehhez a szerepéhez ragaszkodott legtovább, mert valójában nagy szerepjátszó volt ő is, mint annyi nagy író elődje. Hol Ádám volt az ember tragédiájából, hol maga Madács, hol Kolumbusz Kristóf a felfedező, de Színéziusz is az álmodozó alkimista, aki nem megy tovább Kolumbusz Kristóffal, hanem beül a bárkába, amely visszafelé evez az álom és az ábránt kék vizeibe. Némelykor Homérosz, majd meg Szokratész, esetenként Napóleon, de legtöbbször Thelma Titus, a megölhetetlen, a megváltó, az ezerarcú ember szerepébe érte magát.

0: Gyakran, amikor Karinti belefogott valami fejtegetésbe, hosszan magyarázgatott, az ura mintett nekem, s a még esetleg ott lévő néhány beavatottnak, mire valamennyien egyenként és egymás után csendben elhagytuk a szobát, Frici pedig ott maradt egymagában, hogy magyarázzon a négy falnak.
1: Marhák vagytok!
0: Utánunk jött, legyintett és velünk együtt röhögött. Sokszor, amikor Frici valami hosszabb filozofálásba kezdett, Dide mémelt apai szigorral rászólt.
2: Ki kérdezett?
0: Karinti egyik könyvének ezt a címet adta. Ki kérdezett? Így kezdi.
1: Tréfálva szólt rám valaki, mikor beszélni kezdtem.
3: Esti dupla feketét rendelt. Kanicki szódabikarbónát, vizet, kutyanyelvet. A szódabikarbónát bevette. Lassanként csupa szórakozottságból megiszogatta az előtte álló három pohár vizet, noha egyikbe Esti beleverte a cigarettája hamvát. Krokit kezdett írni, hogy pénze legyen. Hirtelen felugrott, a fejéhez kapott, sürgősen telefonoznia kellett. Fényes homlokát ideges gondok rajzották körül. Megkérte barátait, hogy kísérjék le a telefonfülkéhez. Nem szeretett egyedül lenni. Amíg leértek a földszintre, lögdösődtek, vicceltek, ismerősökkel találkoztak, és elfelejtették, hogy voltak épp mit akarnak. A telefonokon undok alakok lógtak piócák gyanánt, németül beszéltek, V-fráterek, 40-50 évesek, akik nem sokára úgyis meg fognak dögölni. Kalicki fél óra múlva kapott összeköttetést. Diadalmasan jött ki a fülkéből, a nő eljön délután 3-kor. Sárkánytól kölcsönkért 5 koronát, becsület szóra, s akkor Esti is megkapott az imént kölcsönadott 2 koronájából 1-et. Miután anyagi ügyeik valahogy rendeződtek, könnyülten ültek vissza asztalukhoz. Karinczky pár mondatot írt a krokiból, megint abba hagyta az írást. Hordárt hivatott, levelet küldött annak, akinek telefonozott. Cigarettáztak, és sóhajtoztak.
4: Nem bírom ezt a Fricit! Ordít! Bezárkozom a fürdőszobába, de nem hagyja abba! Dörömből és tovább ordít!
0: Hogy az ordítozást Aranka kezdte, ahhoz kétség sem fér.
1: Olyan ez, mint a vadász és a jaguár tülekedése az őserdőben. Miután a jaguár megtámadta a vadászt, birkóznak. A vadász megszabadulhatna már, mivel a jaguár belezuhant egy verembe, de nem tudja abba hagyni. Utána ugrik a vadállatnak a verembe, és tovább folytatja a tülekedést.
0: Kosztolányi is hamarosan megértette és számba vette, hogy barátjának a fenti visszatetsző, vagy még inkább kétségbejtő kijelentése a nők által s a nők miatt boldogtalan nem szép férfinek túlságosan szerény önvigasztalása volt csak. Karint is épp úgy ragaszkodott Kosztolányihoz, mint az ő hozzá. Halála után jegyzőkönyvében megtalálták egy feljegyzését.
1: Hosszú verset Kosztolányihoz évfordulóra megírni. Álmom, Didus, meg vagy halva.
0: Frici és Aranka voltak éppen önbizalom hiány miatt gyötörték egymást, és voltak mindketten boldogtalanok. S Kosztolányi jól tudta ezt. Igaz ugyan, hogy kettejük boldogtalanságának indító oka közt lényeges minőségi különbség volt. Karinti befelé forduló nemes bizonytalansága művész kétkedéséből fakadt, míg Arankájét a testi hiúság táplálta.

0: barkópáztak valakivel, olyannal, akit nagyképűnek vagy fontoskodónak ítéltek. Előbb azonban ők ketten megállapodtak abban, hogy félrevezetik az illetőt úgy, hogy minden kérdésére felváltva mondanak igent vagy nemet, függetlenül attól, hogy mi volna a helyes felelet. A szerencsétlen beugratott órák hosszat gyötrődött, sehogy sem akart belenyugodni abba, hogy ő ne tudná megfejteni a feladott kitalálandót. Nem hagyta abba. Még azt se vette észre, hogy ugratói az oldalukat fogják nevettükben. Szépernő ritkán volt pénztelen, de olyankor inkább éhezett, mint sem kölcsönt kérjen. Barátai egy ilyen alkalommal már nagyon aggódtak érte, és nem tudtak mást kieszelni, mint hogy fogadnak vele, és úri módon elvesztik a tétet. Író és költőtársuk azonban pénztelen emberként rendre kitért minden fogadás elől, még csak végül egy lehetetlen üggyel nem álltak elő. Karinti azt állította, hogy valami gondolatfürkész tanfolyamot végzett, s azóta már olvasni is képes mások agyában. A többiek letromfolták, s miután hárman-négyen elmondták, hogy nem hisznek a dologban, Szépernő is megszólalt. Ez képtelenség. Karinti azonnal lecsapott rá, s egy komoly összegű fogadást ajánlott, hogy három kérdésből kibarkópázza, mire gondolt. A fogadás megköttetett, Karinti kivonult. Mivel azonban a fene nagy öntudatosságáért meg akarta leckésztetni áldozatát, megbeszélte a pincérrel, hogy az kihallgatja, s megmondja neki a feladványt. Anya csavar hozta a hírt. Karinti bement, hosszasan szemezett a versenytársal.
1: Tárgy?
2: Igen.
1: Apa csavar?
2: Nem. Lehet, hogy csak ugyan gondolatolvasó. Egy vasam sincs, amiből megadnám.
1: Akkor feladom.

0: Frici, én legalább olyan jó táncos nő lettem volna, mint amilyen jó író maga.
1: Szép nőnek születni? Ez lett volna talán egyetlen esélyem.
2: Mennyire szeretett volna szép lenni? Velencében hallottam tőle ezt.
1: Valamikor nagyon szerettem volna szép lenni. Most ez is megtörtént, és nem találok ebben semmi örömet.
2: A Colleoni szobor körül sétáltunk, a férjem, a fiam, Karint és én. Csodálkozva pillantottam rá. Nem volt most se szebb, se csúnyább, mint máskor. Ez közvetlenül azután történt, hogy megoperáltatta az orrát kozmetikus orvossal. Cseppet sem változtatott rajta. Mi, akik szerettük őt és becsültük, egy perce se láttuk őt csúnyának, igaz, hogy most szebbnek se. De sokan, legtöbben csúnyának mondták. Aranka egyszer hirtelenül az uramhoz fordult.
0: Te, Desiré, ír rólam egy verset, de legyen benne ez a sor. Ki szenved, ki szenvedsz csúnya férjed oldalán.
2: Az uram abban a percben már mondta is nevetve a verset a fekete krizantémról, s a kívánt verssor is benne volt.
0: Hallja, Frici, ez Desiré.
1: Kérem, ne ízetlenkedjék.
3: Jaj, nehogy megsértődj. Inkább neves rajta.

0: Egyszer a New York kávéházban Dide egy kötek színházi kellék 100 koronást mutat Karintinak.
1: Kártyán nyertem.
0: Karinti halálsápat lesz, amire Dide, aki sohasem tudott sokáig titkot tartani, sietve bevallja az igazságot.
2: Hála Istennek! Inkább nekem se kell, csak neked ne legyen!
0: Ugyanakkor szentül megfogadják, hogyha valamelyikük megnyerné a Nobel-díjat, a pénzt megfelezi a másikkal.

hangzott Karinthy és Kosztolányi. Első rész. Írta Kosztolányi Dezsőné, Kosztolányi Dezső és Karinthy Frigyes. A szereposztás: Kosztolányi Dezsőné, Fürr Anikó. Kosztolányi Dezső, Kulka János. Karinthy Frigyes, Festbaum Béla. Karinthy Frigyesné, Fullajtár Andrea. Közreműködött Bánki Gyergely, Borbicki Ferenc, Csőre Gábor, Elek Ferenc, Gerő Bence, Hegyi Barbara, Kálmán János, Murányi Tünde, Nagy Zoltán és Vida Péter. A felvételt Kornides Tamás készítette, zenei szerkesztő Kakó Gyula. Rádióra alkalmazta és rendezte Markovics Ferenc.

rádiójáték 2008-ban készült, és legutóbb egy évvel később, január 4-én hangzott el itt a Kossuth Rádióban. A következő részt a zene után sugározzuk.

0: Magát égi Karinti Frigye sikerülni fog.
1: Karinti.
2: Itt rossz a koszt, hólány, ide zsörtölődni jár csak az ember.
1: És Kosztolányi. Írta
2: Lengelány, aki sző, holdvilág mosolya, ezt mondja a neved, Ilona. Ilona.
1: Kosztolányi Ilona. Dezsőné, Harmos Ilona, Ilona. Valamint Kosztolányi Dezső, Ilona. Karinti Frigyes és az élet. Második rész.

0: Rici és Aranka 16 évi együttélésük egész idején soha, egyetlen egyszer sem tegezték egymást, mintha örökös ellenfélként álltak volna szemben egymással.
1: Házasság. Harc, melyben az egyik fél alimentálja a másikat. Jogilag minden házassági szerződés megtámadható, miután beszámíthatatlan állapotban történt nemi részegség. Aranka ragadozó típusú nő. Vérszemet kap, ha panaszkodik, vagy kiállt, a lelki sebesült, ráveti magát, dűrohamot kap a szenvedés láttán a szenvedő ellen. Legjobb, ha halottnak tetteti magát az ember. Vegyük csak példának a házas életet. Régen unalmas volt, mert mindig sikerült. Csak 50 körül kezd érdekessé válni, mert akkor vagy sikerül, vagy nem. De milyen nagy diadal, ha sikerül, és milyen nagy tragédia, ha nem.
2: Azért a potencia se kutya, Fricikém.
1: Tudjátok, mit álmodtam a múlt éjjel? Azt álmodtam, hogy meghaltam, és a mennyek országába kerültem. Szent Péter nem akart beengedni, mert a jobbján már ott ült Jézus Krisztus.
3: Voltak éppen ki vagy te, hogy a mennyországba akarsz jutni?
1: Karinti. A Karinti Frigyes vagyok.
3: A Bőm Aranka férje? Gyere ide, édes fiam. Ülj ide a jobbomra. Jézus, marsz innen.
4: Esti, Kanicki és Sárkány nevetett és búsult, gyors egymás utánban. Integettek a tükör ablakon át az utcán elhaladó nőknek. Amikor a pincér gyümölcsöket vitt előttük, keresztneveket adtak a gyümölcsöknek.
1: Az alma, Károly.
5: A szőlő, Iloda.
6: A szilva...
4: Föltétlenül ödön.
1: A körte puha és élveteg, mint Jolán.
4: Valami nyugtalanság viszketett bennük.

0: Közben meglett Aranka és Frici gyermeke, Cini. Az első asszonytól való Gabi is ott lézengett náluk, árván, hontalanul és boldogtalanul, lassacskán teljesen bezárulva, kirekesztve önmagát a való világból. Frici, aki maga is anya nélkül nőtt fel, úgy gondolta, hogy majd csak elviseli a fia is valahogyan a neki jutott sorsot. Elvégre Aranka sokkal közönösebb, sokkal inkább önmagával van elfoglalva, hogy sem úgynevezett mesebeli rossz mostoha legyen. Nem fogja verni a gyermeket. Valóban nem verte, de minduntalan odaállította az ő első férjétől való fiát a másik gyermek mellé.
1: Állj csak a Gabi mellé, Tomi. Nézzétek csak, mennyivel szebb, mint a Gabi. Mennyivel erősebb, mennyivel nagyobb.
0: A villogó szemű, sötétbőrű Tomi valóban szép, erős gyermek volt. Mit mondok, gyermek? Kis ördög. Ő volt az, aki tréfán kívül egy kutya farkába harapott az utcán, és a megrémült állat vonyítva menekült előle.
2: Esti Sárkány és Kanicki társas játékot játszott betűkkel, színekkel, hangokkal, összekeverve, tódítva, foldozgatva mindent. Fölvetették a legfurcsább kérdéseket. Mi lenne, ha valami nem úgy volna, amint van? Nem, ők nem voltak megelégedve a teremtéssel. Háromkor Sárkány az utalványért vágtatott. A kávéház zúgott, a zaj a karzaton egyre erősödött. Ebben a harsány lármában érezték életük ütemét, azt, hogy mennek valahová, hogy haladnak előre. Minden asztal, minden fülke el volt foglalva.
0: Az uram gyűlölte a háborút, írtózott tőle, félt is, egyébként Karinti nem különben. Amikor behívták, befeküdt a kórházba, s bár semmi baja nem volt, kivetette a vakbelét. Így került el azt, hogy a szerb frontra küldjék. Kosztolányi később, amikor mégis fegyvert adtak a kezébe, kétségbeesésében a földre rogyott. Majd szó nélkül, miután magához tért, egy sarokba állította a szuronyos puskát, amelyet azon mód el is loptak. S ő ekkor csak Pista bácsinak, altábornagy nagybátyjának segítségével tudta megúszni, hogy haditörvényszék elé ne állítsák. Frici ugratásból többször küldött az uramnak postán bevonulásra szóló hivatalos felszólítást hivatalos blankettán, amelyeket a városházán szerzett valahogyan. Egy kis történetet gyakran mesélt el Karinti többféle változatban, némelykor eleltúlozva, bár ezt már úgy, ahogy megtörtént, bajosan lehetett még megtoldani. Hitelesen a következőképpen zajlott le. Fricinek volt egy hajóorvos ismerőse, aki egyben műkedvelő íróként is próbálkozott. Egy tengeri útja után szabadság alkalmával egy délelőtt felkereste Karintit a lakásán. Valami baj volt a gázzal, várták éppen a gázszerelőt. A lány azt hitte, a szerelő érkezett, bevezette a konyhába az idegent, akinek kopott aktatáska volt a kezében.
3: Az urak még alszanak, nekem le kell most szaladnom. Mindjárt jövök, ott van a gáz, csinálja meg, nem ég!
0: Az idegen nem tudta, mit tegyen, megindult befelé, elép az előszobába, majd miután csend volt és senkit se látott, onnan benyitott egy másik ajtón az egyik szobába. Egy teljesen meztelen nő rohant végig a szobán.
4: Frici! Frici! Gyorsan, gyorsan! A gyerek kiesett a kocsiból!
5: De jó, hát szóla történt! Gyorsan, orvos, szóla történt! Meghalt! Meghalt!
4: Vissza adjon azt a gyereket! Most mit csinál, ne bántsa már!
6: Maga mondta!
4: Orvost hívjon, Frici, gyorsan!
0: Ebben a pillanatban a hajóorvos író egy lépést tett előre.
4: Maga kicsoda, mit akar?
6: Kérem, én orvos vagyok, hajóorvos.
4: Hajóorvos? Menjél a hajóra, hagyjon engem békén!
5: Hát a bácsi hülye!
6: Hajóorvos. Te fiacskám!
0: Ekkor bújt elő Gabi, aki eddig a falhoz lapulva csendben figyelte az eseményeket.
5: Miért? A bácsi nem hülye?
0: Karinti rendszerint azzal toldotta meg a lezajlott jelenet elmondását, hogy a hajóorvos, mielőtt eltávozott volna, ünnepélyesen kijelentette a következőket.
6: Uram, 40 000 mérföldet bolyongtam szárazon és vizen. Jártam a sivatagban, láttam az ajaknégerek harci táncát, láttam a részbőrűek cirkumcíziós avatási szertartását, de ilyesmiben még soha életemben nem volt részem.
0: Azzal hazament, és öngyilkos lett.

kávéházi füstből viharfellegek tornyosultak. Jól esett elnyúlni esti égnek ebben a gőzben, ebben a meleg pocsolyában. Semmire se gondolni, figyelni, hogy fortyog és bugyborékol, s tudni, hogy azokat, akik benne lubickolnak, lassanként elernyeszti, megabálja, összefőzi, egy üvé potyvasztja, egyetlen zsibongó korhelylevessé. Elszórva a különböző asztaloknál, bársonypamlagokon, székeken mindennapos ismerőseiket látták. Mind-mind megérkeztek. Itt volt Bogár, az ifjú regényíró, Pataki és Ürögi Dani. Itt volt Arácsi, a festő, aki firenzei lovagruhában fényképeztette le magát, tőrrel az oldalán, amint zongorázik. Itt volt Beleznai, a híres műgyűjtő, Wide és Rodin személyes ismerőse. Itt volt egyáltalán mindenki. Ezek mind egyszerre beszéltek arról, hogy van-e az embernek szabad akarata, hogy milyen alakú a pestis baktérium, hogy mennyi Angliában a munkabér, hogy milyen messze van a Sirius, hogy jogos-e a homoszexualitás, és hogy Anatole France zsidó-e. Esti homályosan ismerte ezt a társaságot, vonzódott hozzájuk. Ebben a zűrzavarban minden hang egy-egy billentyűt ütött meg lelkében. Rokon volt mindenkivel és mindennel.

0: az őrültjeiket egymáshoz küldözgették. Ők ketten sohasem leveleztek egymással, erre semmi szükségük sem volt, miután csaknem minden nap együtt voltak, vagy felhívták egymást telefonon. Frici egy a Zeppelin útjáról küldött képeslapon, s apósom halálakor írt részvét sorain kívül mindössze egyetlen levelet küldött az uramnak, egy elmebeteg francia származású nyelvtanárnővel, persze a szokásos mókából. A levél így szólt.
1: Kedves Kosztolányi, engedd meg, hogy melegen, úgy szólván lelkesedéssel figyelmedbe ajánljam özvegy G. Józsefnét. Azt hiszem, magad is meg fogod állapítani, hogy irodalmunkban az ő megjelenésével valami új kezdődik. Különösen a Juhász Gyuláról szóló története érdekes. Kérlek, hallgasd meg nagy figyelemmel, és referálj nekem, aki büszke vagyok rá, hogy elsőnek hozzám fordult az özvegy. Szeretettel, Karinti Frigyes.
0: Siófokon a Vitéz penzióban Karintiék és a Karinti köré sereglettek nyaralóhelyén nem volt szükség pénzre. A vajszívű penziós Vitézné fűnekfának hitelezett. Sokszor még a vasúti jegyárát is kölcsönadta. Télen azután siránkozó hangon, apránként, innen is, onnan is, önmagán is gúnyolódva, vissza-vissza könyörgött valamit az előlegezett pénzből. Az egész telepen híre volt ennek a zsúfolt tanyának, ahonnan örökös lárma, veszekedés, kiabálás, röhögés és mindenféle ricsaj hallatszott. Akadtak, akik messzire elkerülték még a tájékát is, mint buzgó katolikusok az Isten tagadók otthonát. Voltak viharosabb és csöndesebb napok, ma Balaton változó hullámverésének a példájára. Egy ilyen viharos napon történt, hogy Frici égő cigarettájával jó darabon kiégette a paplanát, Aranka egy csomó tányért földhöz vágott, a Karinti csemeték pedig Tomival az élükön valamennyi szobából kihorták a párnákat, s oly erővel dobálták azokat egymás fejéhez, hogy két párna kiszakadt, s a bennük lévő toll behavaszta az egész udvart, beszállt a nyitott ablakokon keresztül a szobákba. A termetes Vitézné csípőretett kézzel, fejcsóválással megállt a konyha ajtajában, és szolíd szemrehányással, jellegzetes orrhangján csak ennyit tűnyögött. Íme a Karinti dinasztia.

0: Volt egy másik, gyakran visszajáró őrültjük, Sós bácsi, a hajdani nyomdász. Ez állandóan Jézus Krisztussal való találkozását ecsetelte bibliai idézetekkel tarkítva. Kosztolányi figyelmesen hallgatta, bólogatott, ellenben Karinti azt mondta neki.
1: Sós bácsi, maga nem találkozott Jézus Krisztussal. Maga egyszerűen őrült.
0: Ezután fejére borította az öregnek a papírkosarat. Jellemzőnek vélem ezt a két különböző magatartást a képtelenséggel szemben. A hitetlen Kosztolányi gyakran emlegette, hogy a vallási eltéréseket, a reformáció harcait nem tudja megérteni. Karinti sem kíméletlenségből bánt így Sós bácsival, hanem azért, mert ő közelebb volt hozzá, mint a barátja. Ő nem volt teljesen meggyőződve arról, hogy egyféle dimenzióban nem volna lehetséges eféle találkozás. Nem véletlen, hogy milyen szerepet választunk, és azt is tudjuk, hogy minden tréfának van valami komoly magva.
2: Esti nem érezte még magát elég rosszul ahhoz, hogy írhasson. Zabálta a nikotint, új dupla feketét kért, hogy paskolja szívét, hogy tovább gyötörje örökké kíváncsi mohó és játszi szellemét, s lázasan figyelte magával a belső lüktetést, olvasta ütőerét, mely 130-at vert, boldogan olvasta, mint uzsorás a pénzét.
0: Siófokon tányér,

0: A gyerek egyszer kijelentette, hogy ő bádogos, és mindenkibe szögeket akart verni kalapáccsal. Miután azonban a szöggel Fricinek a nadrágját is kiukasztotta, s a lábát is felsértette, mégiscsak megkapta a jól megérdemelt pofont. Ezúttal Tomi nem sírt, de szikrázó fekete szemét méltatlankodva emelte nevelő apjára.
1: Egy bádogost nem lehet megverni!
0: Ez annyira tetszett Karintinak, hogy megölelte a gyereket, és sietett őt kiengesztelni.

vették körül. A csongrádi asszony, aki két hetenként fölrándult az ura mellől, és szabad idejét írók között töltötte. Irodalmi leányok, áldémonok, egy halvány artistanő, aki beteg lehetett, és egy sárga arcú, puffat nő, nagy és rettenetes, mint Klütajmnéztra. Fehérben, kékben, feketében ültek itten, kivirágozva a forró mocsárban, akár hévízen a tavirózsák. Mindegyiket megállította. Tétova pillantása nyugtalanul cikázott közöttük. Élvezte a véletlen cselvetéseit és halálos szeszélyeit, melyek minden másodpercben megváltoztathatják életét, és végzetté lehetnek. Figyelte a csongrádi asszony kezét. Puha ujjai végén a körmeit, melyeket rózsaszínre sikált, segyesre nyírt. Elképzelte, hogy esetleg ez a nő is lehetne a sorsa. De idegenszerű körmeitől, melyek gyöngéden karcoltak, mint a rózsatövisek, megborzadt, s a gondolatot riadtan utasította vissza. A csongrádi asszony megkérdezte, mire gondol most. Esti fölényesen elmosolyodott, hazudott valamit, úgyhogy a nő mégis azt gondolhassa, amit ő gondolt. Kalicki a barátja mellére hajtotta fejét. Ő nem minden nőt várt, csak az egyetlent várta, aki valami félreértés folytán nem jelentkezett, noha régen elmúlt 3 óra. A hordár se jött vissza, akit már délben elküldött a fontos üzenettel. Egy másik hordát bízott meg, hogy a régit megkeresse.

0: Karinti túlérzékeny Gabi fiát sohasem verte meg, ám egy ízben nagy riadalmat okozott az ideges gyermek lelkében. Gabi 5 éves volt ekkor. Álmodozó, szórakozott kisfiú. Lement az utcára engedély nélkül, és valahogyan messzire elcsavargott. Eltűnése nagy izgalmat keltett otthon, végül azonban mégiscsak hazavergődött a gyermek. Frici kinyitotta az előszobajtó kis ablakát.
1: Kit tetszik keresni?
2: Téged!
1: Mi az, hogy téged? Engem?
2: Igen.
1: Miért keres maga engem?
2: Téged, apuka!
1: Ez semmi apuka. Én nem vagyok a maga apukája. Ki a maga apukája? Hogy hívják?
2: Karintinak.
1: Ja, Karintit keresi. Az nem itt lakik, hanem egy emelettel följebb.
0: A báva kisfiú ezután lehorgasztott fővel megindult a padlás felé a lépcsőn, följebb már emelet sem volt. Ezt sohasem felejtett el a gyerek. Karinti, az uram és barátai kezdetben a Józsefvárosban tanyáztak, a Gutenberg téren lévő vendéglőben, a Baros és Valéria kávéházban, főképpen a háború előtt. A 20-as évek végéig a New York lett az otthonuk, de esténként leginkább mi nálunk a Tábor utcában kötöttek ki. Volt egy nagyon szép, túl a dunai lányunk, háztartási alkalmazott. Ezt a lányt éveken át sem sikerült rávennünk arra, hogy Karintit kiszolgálja. Az ebédlőig behozta a tálat, vagy a dolgozószoba ajtajáig a feketét, ott nekem kellett átvennem. Karinti, aki minden egyes városi emberrel pajtási viszonyban volt, s azok is ő vele, ezzel a már régóta köztünk élő kedves és jómodorú, igen értelmes falusi lánnyal nem tudta megtalálni a megfelelő hangot.

0: zsellérlány rossz néven vette a tréfálkozásait. Lenézésnek, gúnynak vélte, szeles és széles gesztusaitól is idegenkedett. Frici minden alkalommal eltört valamit, kiborította a bort, a fekete kávét, levest az abroszra, a cigaretta amut a földre szórta. Nem tudott vigyázni.
1: Kalicki átnézett a szemben lévő kávéházba, s a rabló nevű kis vendéglőbe. Visszajövet a telefonfülkében, egy óra hosszat telefonozott különböző helyekre, eredménytelenül. Estének intett, hogy mindennek vége. Rendelt egy kis irodalmit, melyet jó étvágyjal elfogyasztott, aztán újra szódabikarbónát vett be. Hétfelé megérkezett Sárkány, aki 3 órától kezdve elkallódott valahol. Sugárzott a boldogságtól, elmesélte, hogy életében egészen új korszak nyílt meg. Találkozott azzal az állítólagos óvónővel, akiről már annyit beszélt barátainak, hogy ők talán jobban ismerték, mint ő maga. Kibékült vele, és most végre valahára minden rendbe jön, véglegesen. Esti és Kanicki naponta hallották, hogy Sárkánynak új korszak kezdődik életében, és hogy rátalált az egyetlen nőre.
2: Na jó, akkor most jöhet az utalvány?
3: Képes vagy ezzel jönni? Pont most?
4: Hol a pénz?
3: Nos, közölnem kell egy rossz hír.
5: Ivy?
3: Nos, a körülmények fatális összejátszása folytán minden elveszett. Hallgassatok végig. Szóval az történt, hogy pontban 3-kor fölkerestem a kiadót.
2: A lényeget?
3: Az éppen rossz kedvében volt. Félváról oda kiabált, hogy jöjjek vissza 6 és 7 között. Pontban 6 és 7 között vissza is mentem. Szelíden és udvariasan átnyújtottam a verset. Könyörögtem, hogy fizesse ki, mire ez a Heródes az hasonlító véres gazember hallatlan gorombaságokat vágott hozzá. Megköbdöste a kéziratomat, megtiporta engem pedig. Engem az szószoros értelmében kirúgott.
4: Hát ez kérlek szépen felháborító.
6: Ezt merészelte?
4: Ismertetem a tényállást. Egy vasunk sincs,

Az évek múlnak, Aranka, a trópusi nő fiai kamaszodni kezdenek, s őt páni félelem fogja el a hervadástól, az öregedéstől. Megjelenik a színen a Bellamy, egy kamaszos külsejű, szőkehajú, semmit tevő, pénztelen fiatalember személyében. Ezúttal a játék, a vetélkedő játék abban áll, hogy Fritz is talál a maga számára ütőkártyának egy asszonyt, aki külsejében talán leginkább emlékeztett egyik másikára annak a 14 szelíd és ártatlan női arcnak, amelyeket 10 éves korában rajzolt naplója első oldalára. Mind a mellett, amennyire megítélhettem, és azt hiszem nem tévedek, ennek a lányos arcnak a viselője nem volt sem szelíd, sem ártalmatlan, csak talán ki tudja miféle régi félelmek és törekvések okából, jobban értett önmaga elkendőzéséhez, mint Aranka, aki gőgében szégyelt volna másnak mutatkozni, sőt, minden bizonnyal rosszabbnak mutatkozott, mint amilyen volt a valóságban. Most másféle húzakodás kezdődött közöttük. Az addig előretolt pénzkérdés háttérbe szorult ebben a játszmában.

0: esti fölkelt, megkereste az éjjeli fizetőt. 10 koronát kért, 1 aranyat kapott. Ezen osztozkodni kellett volna barátaival, akiknek régebbről szintén tartozott, s bonyolult számítások után az üzletet félig meddig jónak is gondolta, remélvén, hogy legalább rögtön visszakapja azt a koronát, melyet Sárkány máról még mindig nem adott meg. De másként döntött. Egyszerűen megszökött. Rohant az utcán. Úgy tervezte, hogy bemegy az írói körbe, legalább 60 koronát nyer, azt testvériesen 3 felé osztja, mindenkinek 20-20 koronát. A bakasztalnál a koporsó előtt Homona ült a híres nyerő, egy tekintélyes hírlapíró, aki abból élt, hogy a bankokat zsarolta. Ezt rosszul mennek tartotta. A kerek csábító aranypénzt mégis odadobta a zöld mezőre egy összegben. Tétjét minden feltűnés nélkül besöpörték. Ezt azonnal megállapíthatta. De vagy 10 percig állt meretten, mintha arra várna, hogy egy világforradalom megváltoztatja a sors föllebbezhetetlen döntését, és akkor az aranyát majd visszaadja a bankár.
1: Válási komédiákon volt a sor. Karinti adta a közönyöst. Aranka azzal dicsekedett, hogy egy főhadnagy, aki előzőleg is már többször megjelent a láthatáron, milyen szerelmes belé, s ma is hazakísérte.
2: Mondja, maga pausáléban vagy esetenként fizeti azt a főhadnagyot, hogy magát hazakísérje, és engem féltékenyé tegyen? Elválunk!
1: Most Frici költözött, hol a Gellért szállóba, hol a Margit szigetre, de alig volt távol 1-2 óráig, a felelős ember nyugtalankodni kezdett, sehol sem lelte a helyét, nem bírta tovább. Fölhívta a lakását.
2: Hogy érzi magát, nagyságos asszonyom? Jól? Jól? Talán már van vigasztalója is?
3: Igenis, hogy van.
2: Ki van ott magánál? A Turcsi? Azonnal küldj el!
1: Rohant haza. Otthon maradt. Hiába várták a barátai a Gellért szállóban vagy a szigeten. Hazavitette a podgyászát, s egy óra múlva már együtt ült ismét az egész banda a Hadik kávéházban.
0: Estét a kávéházban úgy várták, mint egy megváltót. Kalinckit 2 hordár fogta körül, aki visszaérkezett és követelte a pénzét. Ő egy darabig észokokkal próbálta magyarázni nekik, hogy nincsen igazuk, majd bevett egy aszpirint, 5 perc alatt lekentek Rokiát a hordárok fedezete mellett, és eladta szintén a hordárok fedezete mellett. Még pénzt is hozott haza, és dobott valamit barátainak. Elmentek a Mária utcába Sárkányhoz, aki levelet várt az óvónőtől, aztán elmentek Kanickiékhoz, ahol teát ittak. Egyetlen óriás szobában tartózkodott a család. Kalicki egyik nénye festett, a másik zongorázott, a harmadik mindaddig, míg a vendégek ott voltak, arccal a falnak fordulva állt, nem tudni miért. Az apa, egy szeretetre méltó kedves öreg úr, a szoba közepén ült és írt, az akkor higgadtságával bele-bele mártott a tollát a kalamárisba, óvatosan lepöccentette hegyéről a fölösleges tintát, és nem törődött a körötte tomboló zajjal. Kapuzárás után lejöttek. Kalicki az ember tragédiájából szavalt hangosan. Egy sötét téren valami kocsisféle parasztember ostorral a kezében egyenesen feléje ment, kezét a vállára tette.
4: Tudja mit? Inkább visszafizetem az 50 fillérjét, de adja vissza a kötőféket.
2: Nem, a kötőféket soha, a kötőfékre szükségem van!
0: Esti nem értette az 50 fillért és a kötőféket. Nem tudta, hogy összebeszélés ez is, vagy valami véletlen. S félni kezdett. Az éjszaka fekete rongyai hevertek körötte. Jó lett volna már otthon lenni, a díványán feküdni egyedül. Utálta magát. Utálta barátait is, de nem bírt elszakadni tőlük.

A gúnyvacsorát Dide és Fricik közösen főzték ki, s nálunk tálaltuk fel. Vendégeket hívtunk, ki mindenkit már nem emlékszem, céberieket, s azok asszonyait, s a szép kézzel festett 100 éves Szelágenvaldi porcelántálakon vizes köménymaglevest, ragacsos, üres galuskát adtunk az asztalra, végül pedig fekete kávét cikóriából. Kérdezgettük a vendégeket, hogy ízlik, nem sós kicsit a leves, nem kemény kicsit a galuska, elég erős a fekete kávé. Némi gondolkozás kis szünet után nehezeket nyelve valamennyien azt vallották, hogy nagyon jó, nincs semmi hiba, de lassacskán valamennyien elszontyolottak, elszótlanodtak. Végül a beavatott szobalány, aki körülhordozta a tálcát, és egyre kínálgatta, hogy tessék még parancsolni, hangosan elnevette magát, belülünk is feltört a kacagás. Utána aztán lehordattam a tányérokat, és beadattam a másik vacsorát, erőleves csészében, fogas előételt, bélszint körítéssel, s végül málnás, tejszínhabbal töltött csokoládé és gesztenyés, hatalmas kakambus, magyarul krokambus tornyot.

0: A légkör Aranka és Frici között már semmiféle vihartól nem tisztult meg. Már a legvadabb villámok sem segítettek. Nyáron, Siófokon, a Vitéz penzióban, ahová csak nem az egész Verpelét áttelepült, elképesztőbbnél elképesztőbb jelenetek zajlottak. Verpelét, röviden ez volt a neve a társaságnak, Karintiék verpeléti úti lakása nyomán. Aranka idegei tűhegyen táncoltak, egyik végletből pillanatokon belül a másikba zuhant, kitörő vidámságból hisztérikus üvöltözésbe. És egy alkalommal, amikor a szőke fiú, aki már szégyelte és terhesnek érezte a kapcsolatot az általa tisztelt és becsült író feleségével, nem akart az asszony társaságában a strandra menni, vihar előtti nyári nap volt éppen, Aranka azt érezte, hogy minden tétje, amire az életét tette, elveszett, és a szép fiú másodemeleti szobájának ablakából levetette magát. A kerti pázsitra zuhant. Bennünket néhány óra múltán hévízen ért a hír, nem halt meg, de súlyos belső sérüléseket szenvedett, medence csontját törte, s a mentők beszállították a székesfehérvári kórházba, állapota életveszélyes. 6 hétig élet és halál között volt, s a férje ez alatt a 6 hét alatt nem mozdult az ágya mellől.
1: Esti örült, mikor beértek a rablóba. Gácsi József, az unokaöccse, az orvos növendék, az orrához tartotta 2 tenyerét, és megszagoltatta vele. Aznap boncolt először. Mellettük Abmentis zenére írt szöveget. A lágy helyett 2 szótagú, jambusos szóra lett volna szüksége, ennek folytán így próbálgatta a sort.
2: Ó, kemény mahadá, ó, kemény mahadárká, ó, kemény mahadárká. Nem jó, hát nem jó, nem jó, nem jó.
1: Dalolva új jelzőt keresett, mely a szövegbe is, a madárkához is illik. Erdődi Erlauer képviselte a régi nemzedéket. Ő az első fülkében kotolt, rámeredve kézirat papírjára, melyre egész délután csak ennyit írt.
2: Az életem olyan.
1: De azóta se tudta folytatni. Nem tudta, hogy milyen az élete. Nem tudott rá hasonlatot találni, ami nem is volt csoda. Erdődi Erlauer élete semmihez se hasonlított. Az pont olyan volt, mint az ő élete. Ott hagyták őket a kéziratikkal, a keserves, búval bélelt életükkel.

0: újabb háztartási alkalmazott válság tört ki Karintiéknál. Az asszony, véralkatához híven, most is hirtelenül felmondás nélkül dobta ki a lányt. Hangos szidalmak közt tessékelte ki az ajtón, majd utána dobta a lépcsőházba a holmiát, vigye. A lánya könyvét kérte, azt is utána hajította.
1: Vigye innen ezt is! Mi a csodába!
2: Tessék beírni, hogy mettől meddig szolgáltam!
1: Dehogy írok, nem írok be semmit, takarodjon innen!
0: A lány sírva ment Karintihoz a kávéházba.
3: Karinti úr, kérem!
4: Na, mi az, fiam? Mi történt már megint?
3: A nagyságos asszony kidobott. Nem akar beleírni a könyvembe. Pedig én anélkül nem tudok máshol elhelyezkedni. Tessék beírni, Karinti úr, kérem.
4: Mit kell abba beleírni?
3: Hát, hogy mennyi ideig szolgáltam Karinti úréknál.
4: Na és mennyi ideig?
3: 9 hónapig.
4: Ne, adja ide azt a könyvet.
0: Karinti kicsavarta a töltőtollat, a kis cselédkönyvet maga elé tette a márványasztalra, és a következőket írta bele.
4: A Karinti nénál együtt eltöltött keserves 9 hónapi szolgálat emlékére. Karinti Frigyes. Jó lesz így?
3: Igen.
5: Estéjék csatangoltak a Dunaparton, a keleti pályaudvar körül. A város minden részében felszedegették az írótaloncokat, akik kóborogtak az éjszakában, mint egy ügyeletes szolgálatot teljesítve. Ez a viharvert kis csapat hajnali 3 felé a ferencvárosi házak közé vetődött. A sarkon egy utcai lány állt. Egyikük megszólította, s a többi körülvette. Semmiféle alkalmat nem mulasztottak el, hogy tanulmányozzák az élet mélységét, s közben fitoktassák tájékozottságukat. Fölényesen, pajtáskodva tegezték ezeket a nőket, akik rendszerint sokkal idősebbek voltak náluk, legalább abban a korban, mint az édesanyjuk barátnői, akiknek otthon illedelmesen kezet kellett csókolniuk, mélyen meghajolva. Ez a tiszteletlen szabadosság növelte önérzetüket.
0: A sok jó barát között az első helyek egyikén ott van Faludi György, a költő. Az ő története több változatban létezik már.
6: A jelenet, aminek tanúja voltam, pontosabban a tréfa, amit azt hiszem előre megbeszélt Karinti Kosztolányival, a József körút 53 első emeletén egy orvosnak a szalonjában játszódott le. Itt 2-3 hetenként nagy társaság szokott összegyűlni. Gyakran láttam itt Márai Sándort, Kassákot, Remenyik Zsigát, Major Tamást, színészeket a Nemzetiből. Szóval nagyon sokat, nagyon gyakran. Karinti megjelent ott, és kellemesen beszélgettünk. És 7 órakor pontosan hirtelen azt mondta, hogy meg akarja tréfálni Kosztolányit, és kér egy kavicsot a szájába, hogy a hangját meg ne ismerje a Dezső. Erre szereztünk egy kavicsot. Megmostuk, azt a szájába vette, és felhívta Kosztolányi Dezsőt, aki jelentkezett. Tartotta így a telefont, mindent hallottunk a szobában.
7: Halló, Kosztolányi Dezső úr?
8: Igen.
7: Üdvözlöm a mestert. Itt Hatfaludi Géza, az esztergomi nőegylet titkára beszél. Nagyon szeretnénk a kedves Kosztolányi urat Esztergomban a nőegylethez meghívni előadásra.
8: Hát bizony ez nehéz lesz, tudja, rendkívül elfoglalt vagyok. Novellás kötetet állítok össze, verseket írok a Pesti Hírlapba. Minden héten írnom kell, és akkor ott van még a lapszerkesztés, szóval rengeteg dolgok.
7: Hát ez rettenetesen kár. A nőegylet tagjai valami menjen a legnagyobb örömmel várják a Kosztolányi urat. De egyébként 100 pengőt fizetnek. Ja, és első osztályú vasúti jegyet Esztergomba is vissza.
8: Na várjunk csak, megnézem a naptárat. Hát, ha találunk mégis egy időpontot. Nézzük csak. Szabad vagyok szombaton, vasárnap, jövő szombat és vasárnap is.
7: Ez nagyszerű, Kosztolányi úr. Akkor ezek szerint érvényes az a meghívás?
8: Nem könnyen, de valahogy meg.
7: Most egyet szeretnék még kérdezni. Ismeri a Karinti urat?
8: Persze, hogy ismered, nagyon jó barátom.
7: Eljönne magával Esztergomba?
8: Hát, biztos eljönne, ha megkérem, sokszor utazunk együtt. Mondja csak, mind a kettőnknek százat fizetnek?
7: Hát, tetszik tudni, hogy van, szegény az eklézsia. Megosztanunk a százat, mert annyi pénzünk nincs.
8: Tudja mit? A Karinti az sokkal többet keres, mint én. Igazából nincs nagy szüksége a pénzre, csak nekem. A Karinti eljön az ingyen is. Adja a pénzt oda, ahol nem lát engem a Karinti úr. Adja borítékban oda nekem.
7: Így lesz, nagyszerű.
8: És mi legyen a program?
7: Hát úgy gondolom, hogy adjanak az urak elő egy-egy verset először, aztán egy-egy krokit mind a kettel, utána tartsuk szünetet.
8: Kitűnő. És aztán mi legyen?
7: Hát, úgy gondolom, hogy egy hosszabb novellát olvasol fel a Karinti úr, és aztán egyet a Kosztolányi úr, aztán jöjjön egy kettős jelenet.
8: Jelenet? Miféle jelenet?
7: Bejövünk ketten a színpadra, te mögém állsz, majd letérlesz és kinyalod.

az Üllői úton ballagott hazafelé. A kapu már nyitva volt, kapupénzt se kellett fizetnie. Rohant a negyedik emeletre a szobájába, melyben tegnap délelőtt 11-kor sárkány fölébresztette. Íróasztalán egy levelező lapot talált, vidékről a szüleitől. Ennek nagyon megörült. A nagybátyja híres születésnapi mulatságáról küldték, melyen minden évben találkozik a három rokon család. Sok-sok üdvözlet mindenkitől, rokonoktól, ismerősöktől, húga barátnőjétől is. Öccse azt írja, hogy szigorú osztályfőnöke van, húga, hogy tánciskolába jár, édesanyja, hogy szeretné látni. Okvetlenül jöjjön le a hónap végén a szüretre. Válaszolt a kártyára, hogy holnap délelőtt, mielőtt lemegy, föladhassa levelét. Ezt írta. Édes szüleim és testvéreim, köszönöm megemlékezésteket, gondolatban állandóan veletek vagyok. A meghívásra is kellett volna felelni valamit. Ekkor eszébe jutott Sárkány és Kanicki, akiket nem kevésbé szeretett, mint a testvéreit. Így folytatta. Sajnos egyhamar nem utazhatom le. Az új irodalom forrong. Nekem itt kell maradnom, résen kell lennem. Egy jobb kifogáson is töprengett, de csak ezt tette még hozzá. Dolgozom.

0: szilveszteri jelmezes mulatság devecseriéknél. Karinti, középkori csillagász, hosszú, hegyes süvegben, aranycsillagokkal teleszórt fekete talárban. Kosztolányi francia abbénak öltözve, Aranka Carmen, én Salome, Babicsék mindketten pattogatott kukorica jelmezben, zörgő kukorica fűzérekkel. A vendégek között ott van Völgyesi doktor is, a neves hipnotizőr, egyike a leginkább keresett és legtöbbet kereső orvosoknak. Abban az időben sokan csodadoktornak vélték, és hívők százai keresték fel rendelő óráit. Karinti félrehív engem.
1: Gyere csak, Manyika, tréfáljuk meg ezt a Völgyesit. Én téged hipnotizálni foglak, és te csak csináld, amit én mondok, a többit már tudod.
0: Tudtam. Nem kellett sokat magyarázni. Megkezdődött a komédia.
2: Most pedig, hölgyeim és uraim, óriási produkció következik. Hipnotizálni fogom Manyikát.
0: Leültetett egy székre, a másik széken elém ült. A vendégek körül álltak bennünket. Völgyesi doktor félrehívta a férjemet.
3: Kedves mester, ne, ezt semmi szín alatt ne engedje. Karinti ehhez nem ért. Könnyen rossz vége lehet a dolognak. Ez a szegény, ideges asszonyka belepusztulhat.
0: Az uram, bár őt be se avattuk, természetesen azonnal tisztában volt azzal, hogy mókázunk. Tudta, hogy engem még Ferenci Sándor doktornak, a kiváló idegorvosnak sem sikerült hipnotizálnia, de megjátszotta, hogy ő mindent elkövet, hogy lebeszéljen bennünket a veszélyes kísérletről. Ez azonban sajnos nem sikerült. Karinti kezébe vette az óráját, közel tartotta a fülemhez, hogy az óra egyhangú tiktakolása segítségére legyen az elaltatásban, másik kezével homlokomat, arcomat simogatta.
4: Teljes csöndet kérek! Szilenció!
3: Aludj! Aludj!
4: Ne félj!
3: Aludj! Aludj!
0: Néhány perc múlva jelentette a hallgatóságnak, hogy pompás médium vagyok, s már is mélyen alszom. Ő azt fogja nekem parancsolni, hogy táncoljak, én pedig nem fogom tudni abba hagyni a táncot mindaddig, amíg ő fel nem oldoz ez alul. Jól játszottam, dicsekvés nélkül mondhatom. Kissé mereven felálltam a székről, nem túlozva. A terem közepére penderültem, és elkezdtem keringőzni körbe-körbe, ügyesen kikerülve az ámuló vendégeket.
3: Kérem szépen, én világosan megmondtam a mesternek, hogy ne csinálja. Kosztolányinak is szóltam, hogy ne engedje. Nem hallgattak rám. Mi lesz, ha Karintinak nem sikerül az ébresztés? Micsoda felelőtlenség! Micsoda lelkiismeretlenség!
0: Jó sokáig táncoltatott Frici, már nem bánta volna, ha abba hagyatja velem. Végül azonban mégis más produkcióba kezdett.
2: Te most Salomé vagy, mondd meg, mit látsz.
0: Na, most aztán elememben voltam. Salomé kedves szerepem volt a Színi Akadémián, én fordítottam németből a darabot az iskola számára. Alaposan kijátszottam magam. Vergődve, de végül is láttam egy kutat, benne egy embert. Sikítottam is hozzá. Aztán láttam vért, csöpögő, véres fejet. Megint táncolni kezdtem. Most már Salomé táncát, utána pedig félelem tört ki rajtam. Hisztériás sikoltozások, jajgatás. Végül már a jelenlevők mindnyája kapacitálta Karintit, hogy hagyja abba a veszélyes kísérletet. Frici arcomba fújt.
4: Ébredj! Ha-hó! Ébredesz!
0: Felébredtem.
4: Jól játszottál? Meg nem mondjátok Völgyesinek, hogy csak móka volt. Megsértődne.
0: Így aztán a neves hipnotizőr abban a rendíthetetlen hitben távozott az estéről, hogy én pompás médium vagyok. Karinti is úgy látszik tud hipnotizálni, de hallatlanul felelőtlen és lelkiismeretlen ember.

0: Azt is játszottuk négyesben, hogy ki mit mondana először Jézus Krisztusnak, ha az megjelenne a földön, és találkoznánk vele.
1: Mondja, tetszem én magának? Ugye szebb vagyok, mint Kosztolányiné. És mint Mária Magdolna?
2: A feltámadás az valami fájdalmas dolog? Ki lehet bírni?
3: Laudétur!
0: Én pedig arról beszélnék, hogy mennyire szeretném eljátszani Szűz Máriát a Belvárosi Színházban, meg arról is, hogy milyen jól tudnám eljátszani. Ilyen játékokkal telt munkás életünk. Hányszor hallottam tréfásan felsóhajtani az uramat.
3: Édes Istenem, segíts meg! Vagy ha már semmiképpen sem akarsz megsegíteni, akkor legalább a Karintit se segíts meg.

Temetéseken is mindig röhögniük kellett, nehogy elbőgjék magukat. Tóth Árpádot temették. Karinti nálunk ebédelt, mi közelebb laktunk a farkasréti temetőhöz. Együtt mentünk a temetésre. Későn értünk oda, a halottas kocsi már fölfelé haladt a dombon. Botorkáltunk a sírok között, hogy hamarabb fölérjünk. Egyszerre Frici lehajlik, és egy sír mellől fölemel egy nagy, gömbölyű, rózsaszínű fürdőszappant. Valaki elejthette. Még a temető is viccelt vele. Végig röhögtük a temetést, pedig hát igazán kedves, szeretett barátunkat, a kitűnő költőt temették, aki fiatalon halt meg sok-sok évi szenvedés után, és akit lelkünkben soha se szüntünk meg siratni. Frici a temetéseken azt mondogatta, hogy az ő sírjába tegyenek majd be egy mikrofont, engedjenek le egy mozivásznat a közönség előtt, amelyen ő rajta lesz, mert ő a sírból felelni akar majd a sírbeszédekre. Az uram és Frici sokszor játszadoztak azzal, hogy most öregek, megöregedtek. Órák hosszat úgy viselkedtek, mintha már megöregedtek volna. Köhögtek, krákogtak, csúzról, podagráról, derékfájásról panaszkodtak egymásnak, kényesebb hiányokról is, emlegették a régi jó időket, szitták a tudatlan és tiszteletlen fiatalokat. Kihagyó emlékezettel idézgettek elmúlt eseményeket, elferdítve régi hírességek öreg színésznők nevét, politikáról beszéltek, Tiszapistáról, Bekerléről, unalmas családi történeteket mondtak el egymásnak, s közben mindketten remekül mulattak ezen. Majd pedig azt játszották, hogy egyikük vagy másikuk halálán van. Szokványos, ostoba, vigasztaló szavakat mondogattak egymásnak, el akarván hitetni a másikkal, hogy kutya baja, kicsúfolva az elbutult öregeket, magát az öregséget, a betegséget és a halált is. A két író jóban rosszban együtt volt, a halálban is. Kosztolányi 1936-ban ment el, barátja 1938-ban követte.

Elhangzott Karinti és Kosztolányi. Második rész. Írta Kosztolányi Dezsőné, Kosztolányi Dezső és Karinti Frigyes. A szereposztás: Kosztolányi Dezsőné, Fűr Anikó. Kosztolányi Dezső, Kulka János. Karinti Frigyes, Festbaum Béla. Karinti Frigyesné, Fullajtár Andrea. Közreműködött Bánki Gergely, Borbicki Ferenc, Csőre Gábor, Ducsai Ábel, Kálmán János, Lippai László, Nagy Zoltán, Rajhona Ádám, Siska Péter, Szantner Anna és Vas György. A felvételt Kornides Tamás készítette, zenei szerkesztő Kakó Gyula. Rádióra alkalmazta és rendezte Markovics Ferenc.

A befejező rész hangzott el. A rádiójáték 2008-ban készült, és legutóbb 2009. január 4-én hangzott el a Kossuth Rádióban. Műsorainkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon. A most hallható archívumi hanganyagot restaurált változatban sugározzuk. Most következő műsorunk 16 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: megkérlek benneteket, hogy mutatkozzatok, Betty.
1: Kanakis Lefter.
2: Nikolaidis Nikolaos.
3: Laokratis Koranis.
0: Valamennyien itt születtetek?
3: Hát kivéve én.
0: Tehát Lefter és Nikosz itt született, te pedig.
3: Én még nekem valahol sikerült, illetve anyámnak sikerült menekülés közben valahol a görög hegyek közt megszülni engem. És valamikor a 50-es évek elején jutottunk Magyarországra.
2: Amíg felnőttünk, nyilván mindenki görögül tanult, tehát görögül beszélt először. Ez volt az első szó, amit hallottunk.
1: Az édesapám katonatiszt volt, utána partizán lett, és olyan nem volt, hogy minden nap olvasni kellett hangosan görögül. És amikor nem olvastam, vagy lusta voltam, úgy fejbe vágott, hogy azzal itt fogsz pedig egy órát olvasni hangosan és görögül beszélni. Otthon nálunk nem lehetett magyarul beszélni. A húgommal, hát magyar iskolába jártunk, magyarul beszéltem, apám mindig ám kiabált.
3: Kolóniában nőttünk fel, te is nagyon jól tudod, ugye lefter dohánygyárba, az ottani életvitel, ami hát a szülőnkről ránk maradt, valahogy magunkkal mi hordozunk, és próbáljuk legalább én amennyire tudom, a gyerekemnek is átadni. Na most annyiban vagyunk görögök, hogyha görög zenét halljuk. Megrezdül itt minden, és...
0: De ezt most elég sok emberről el lehet mondani, mert ennyire népszerűek a görög táncházak.
3: Igen.
1: Hát... Jogos a észrevételed, valahogy bennünket azért más szemmel néznek. Nekem mindig azt mondták a KISZ-ben is, meg most a szakszervezetben is, hogy hát neked könnyebb, mert te görög vagy, és te valahogy szabadabban fogalmazol. Azt hiszik, hogy valaki áll mögöttem, pedig nem, mert mindig becsületesen őszintén megmondtam a gondokat, problémákat, és próbáltam tenni emellett.
0: Ez a magyarok számára szerintetek egy görög jellegzetesség?
2: Mindenképpen a görög az olyan ember, hogy az a szabadságra termett. A görög dal is van olyan, hogy inkább egy év szabadság, mint 40 év rabság. Így neveltek minket.
3: Az, ami megkülönböztet minket a magyaroktól, az, hogy ha két görög van, akkor egybe politizál. És ezt az ókorban is így volt, és az itt született és nevelkedett görögökben is benne van. És egy érdekes dolog, nem?

mostanáig felszabadult görögök a tulajdon vérük ontásával önerejükből szabadultak fel, külső segítség s minden nemű küzdőtárs nélkül. Ám de jogos felkelésük ürügyül szolgált a törvénytelen gazzsarnoknak, hogy sok békés, fegyvertelen honfitársunknak, egyházi és világi személyeknek vérét ontsa, akiknek semmi néven nevezendő közük nem volt a felkeléshez. Hogy földig lerombolja szent vallásunk templomait, bemocskolja oltárainkat. Ilyen harcok után, ilyen s ennyi áldozat után, ugyan ki másnak volna joga Hellász kormányzásához, mint az önmagukat felszabadító görögöknek. Adamantios Corais.

0: Az 1821. március 25-i felkelés tulajdonképpen nem március 25-én kezdődött.
1: Glázer Tamás történész.
0: A felkelés a török uralom ellen robbant ki, alapjában véve egy nemzeti felkelésnek nevezhető. Hosszú viták előzték meg a felkelés kirobbanását. Egyrészt az alkalmas időpontról vitatkoztak, másrészt egy biztosítható az európai hatalmak támogatása, azután, hogy mik legyenek a felkelés céljai. Ez sem volt egészen egyértelmű, abban értette körülbelül egyet, hogy a törököket el kell űzni, de abban már nem, hogy mi legyen utána. Végül a Peloponészoszon március 25-e körül kirobbant felkelés kiinduló pontja lett egy mintegy 9 éves háborúnak, amely elvezetett végül az első névlegesen legalábbis független görög állam megalakulásához.
2: A felkelésnek milyen történelmi előzményei voltak?
0: A török uralom a görögség fejlődését nagy mértékben visszavetette, mert ez egy ázsiai típusú despotikus rendszer volt, amely alapjában véve sötét elnyomást teremtett meg az itt élő népek számára. Egyrészt voltak a törökök, akik főleg a hadviseléssel foglalkoztak, ez a magyar történelemből is ismert. Foglalkoztak emellett természetesen mással is, földműveléssel is, államigazgatással is, tehát egyáltalán nem voltak olyan barbárok, mint amilyennek beállítják őket, de mint társadalmi szervezet az alattvalók megsarcolásán alapult, és ez alapjában véve nem változott sokat. Állandó hódítások, minden olyan tevékenységet, amely nem közvetlenül kapcsolódott a katonai tevékenységhez, vagy kizárólagosan, vagy nagy részt az elnyomott, főleg keresztény lakosság végzett. Vonatkozik ez elsősorban a kereskedelemre.
2: Tehát ez azt jelentette, hogy bizonyos dolgokban szabad kezet kaptak a görögök?
0: Ez egy eléggé széleskörű autonómiát jelentett, és többek között lehetőséget adott arra is, hogy a görög befolyás a török uralom idején, a görög kulturális befolyás és a kereskedelmi befolyás növekedjen a Balkánon, és másutt is. Míg a törökök főleg azzal foglalkoznak, hogy a birodalom határait kiterjesszék, és az iszlám hitet újabb és újabb diadalokra segítsék, a gazdasági tevékenységek nagy részét, ha nem is mindet, főleg az ilyen megvetett ágazatokat, mint a kereskedelem, bérbeadják, lehetővé teszik számára, hogy főleg ezeken a területeken érvényesüljön. És ez lényeges a további fejlemények szempontjából, mert egyrészt azt látjuk, hogy vannak görög kereskedők, ezeknek kapcsolataik vannak egész Európában, sőt, még Ázsiában is, és másutt is. Nyelveket tudnak. Ezért aztán többek között a nyelvtudás és a műveltség hozzásegíti őket ahhoz, hogy magában a török közigazgatásban fontos pozíciókat kapjanak. Ezeket a pozíciókat mindenek előtt a konstantinápolyi Fanár kerületben lakó úgynevezett Fanarióta réteg foglalta el, amely a bizánci családoktól származott, és kapcsolódott a konstantinápolyi görög pátriárkátushoz. És elkezdődik egy olyan folyamat, aminek az a végpontja, hogy elviselhetetlennek érzik, nem érzik már magától értetődőnek. Azt, ami korábban meglehetősen magától értetődő volt, hogy bárki, akinek vagyona volt a török birodalomban, az ezt egyik pillanatról a másikra elveszthette, sok esetben a fejével együtt. Tehát vagyon biztonságot, személyi biztonságot igényelnek ezek az emberek. Idővel természetesen megjelennek a szervezkedés csírái. A törökök azonnal, szinte napokkal később, amint megkapták a hírt Konstantinápolyban, és miután tudomást szereztek arról, hogy a baráti társaság, az a szabadkőműves páholy jellegű szervezet, amely a felkelést előkészítette, Konstantinápolyban magában is szabotázs akciókat tervez, és például fel akarja gyújtani a török flottát. Elkezdték a megtorlást, és ez a megtorlás, ez meglehetősen szörnyű formákat öltött. A görög lakosságot ezrével mészárolták le, és csak az iszlám jogtudók közben járásának tudható be, hogy nem mészároltak le jóformán mindenkit, mert az iszlám törvényeiből azt következtették, hogy ezt nem szabad megcsinálni, hogy különbséget kell tenni ártatlan és bűnös között. Viszont a húsvéti istentisztelet idején felakasztották magát a pátriárkát. És ez a megtorlás azért volt fontos, mert az európai hatalmakat, amelyek a szentszövetségi rendszer keretein belül ugye nem akartak változásokat, arra kényszerítette, hogy mozduljanak. A közvélemény nyomása, a filhellénizmus, ami akkor Európában meglehetősen nagy befolyással bírt, és a hatalmi viszonyokat is valamelyest befolyásolta, ezek után nyomást gyakorolt az európai hatalmak vezetésére, hogy az ilyen atrocitásokat elkövető törököket valamilyen módon büntesse meg. akkor már nem volt vitás, hogy Görögországnak függetlennek kell lennie.

Szolomosz, himnusz a szabadsághoz. Részlet. Rád ismertem. Kardod éle büszkén jobbra-balra sújt. Rád ismertem. Szemed fénye minden földet lángra gyújt. Ős Hellének szent porából újra fölszárnyal neved, és mint egykor úgy világol. Szent szabadság. Üdv neked. Elrejteztél szégyenedben annyi hosszú éven át, s várva vártad rejtekedben hazád hívó szózatát. Ez jajongva reád omlott, ám de tenni mit se tett. Az biztató szókat mondott, de kigúnyolt, rászedett. Van olyan is, kinek titkos öröm volt a nyomorod. Vissza, vissza fiaidhoz, mondották a gonoszok. Ám de most, új harcra gyúlva, minden fiat készen áll. Egy szívünknek célja újra. Vagy diadal, vagy halál. Ős Hellének szent porából újra fölszárnyal neved, és mint egykor úgy világol. Szent szabadság. Üdv neked!

0: A himnusz az már 1823-ban keletkezett, Szolomosz mindössze 25 évesen írta meg egyetlen hónap alatt, és talán ez a népszerűsége is magyarázza, hogy 1865 Athénjában, amikor is a hivatalos nyelv, a katharevusza uralkodik Athénban, és a szélsőséges romantika egy ilyen a hétköznapok eleven nyelvén megszólaló gyönyörű vers, egy ilyen klasszikusan tisztán áttekinthető szerkezetű mű válik mégis a görög nemzeti himnusszal.
1: Szabó Kálmán, irodalomtörténész.
0: Ez a 157 strófából álló vers a görög szabadság ügyét térben is, meg időben is egyetemes távlatokba helyezi, és itt a szolomoszi himnusz erősen kapcsolódik már egy korábbi szabadságharcos hagyományhoz, és ez aztán végigmegy az egész újkori görög költészeten, az ő áldozatuk témája azóta is, hát tényleg végigkíséri ezt a költészetet, hogy csak a legnagyobbak nevét említsük, egy Kavafis, vagy egy Kazantzakis, vagy Ritsosz nevét.

zalongos tánca. Amikor a híres nevezetes Szuli község hős katonái, a szulióták már mindegy szálig elestek a török elleni harcban, akkor a szulióta nők fölmentek a zalongos hegyre, és addig harcoltak, amíg el nem fogyott a puskaporuk. Akkor táncba kezdtek, szilaj, halálra szánt, csodálatos körtáncba, amely az azóta népdallá vált híres dalt énekelték. Szuli lányai sem élnek nálad nélkül szabadság. Isten veled, te szegény világ, Isten veled, édes élet. Isten veletek, források, és ti hegyek, hegyhátok. És amikor elénekelték, sorra leugráltak a mélységbe, a zalongos szakadékába, hogy egy se kerüljön élve az ellenség kezére. A zalongos tánca kifejezés azóta görögül szállóigévé lett. Olyasmit jelent, mint a haláltánc. De semmi sem bizonyítja jobban a görög nép élni akarását, mint ez a haláltánc.

0: valóban az 1821-es szabadságharc idején is, és hát persze korábban is rengeteg olyan szabadságharcos témájú költemény van, amely mint egy előzménye a szolomoszi himnusznak, előzménye ennek a szabadság gondolatnak. Viszont van egy másik korábbi népi hagyomány, a szárazföldi Görögországban szervezkedő, már a 18. században igencsak erősen szervezkedő szabad csapatoknak, a kleftiszeknek a költészete, amely megénekli ezeknek a bujdosó szegénylegényeknek a teljes életét, örömét és bánatát, és természetesen az odaadását és elszántságát.
1: A kleftisz halála. Népdal. Leáldozott fenn a nap. Dimosz íme parancsot ad. Keressetek, fiaim, vizet esti kenyerünkhöz. Te meg, Lambrakisz testvérem fia, ülj ide mellém. Itt a puskám, fogjad. Most már te leszel a kapitány. És ti, társaim, ti meg vegyétek árva kardomat. Zöld ágakat tördeljetek. Megfáradtam. Leülnék. S hozzátok a papot hamar. Ő neki még meggyónnék. Megvallok én minden vétket, amit csak elkövettem. 30 évig vagdalkoztam, s még 20 évig, mint kleftisz, most pedig a halál szólít. El kell mennem nékem is. Ássátok meg a síromat, széles legyen, mély legyen. Harcolhassak állva tovább, jó kardomat forgatva. Jobb felől a sírom falán ablaknyílást hagyjatok. A fecskék a tavasz hírét hadd hozzák meg azonát. S halljam, ha a fülemülék a szép májust dalolják.
0: Éppen ezek közül, a szegény legény dalok közül kerülnek ki azok a legelső versek, amelyeket magyar nyelvre fordítanak. És éppen a szabadságharc utolsó évében, 1829-30-ban tanul meg Karlócán, a szerb érseki székvárosban házi tanítóskodó fiatal költő Székács József új görögül és ógörögül egy görög paptól, és kezdi fordítani a görög népköltészetet. Én azt hiszem, nem érdektelen itt azért egy fél mondatban azt is megemlítenünk, hogy a görög felvilágosodás Kazinciának a francia forradalmat üdvözlő vers sorait 1828-ban titkosnak tekintett kéziratos naplójába a mi Kazinci Ferencünk is bejegyezte 6 új görög csatadal mellé, és tulajdonképpen hát ezt a mozzanatot tekinthetjük egy icipicit a új görög és a magyar irodalom egyik első találkozásának. A kornak jelentős

felszabadul. És a bajor uralkodó házból levő Otto a királya lesz, Metternich cenzúrája megszűnik, mindenki szabadon filhellénizmusát kinyilváníthatja, és ekkor nagyon-nagyon izgalmas folyamat indul. Megtudnélik, a folyóiratokban kezdenek írni a görög szabadsághősökről. Marcus Bozzarisról a korabeli folyóiratokban egy kis történet jelenik meg. Ő egyébként a legnépszerűbb, a másik nagyon népszerű az Kolokotronis. És hogy mennyire népszerű a Kolokotronis, erre jellemző az, hogy az első újkori Görögországról szóló magyar útleírásnak a szerzője, akit szintén nem ismerünk kellően, Ludwig Samuel, 1835-ben meg is látogatja Kolokotronist, aki akkor már Otto királyságában a politikai ellenzék egyik vezére. Most, amikor Kolokotronist fogadja a magyar vendégét, arról beszél neki, tud róla Kolokotronis, hogy Zrínyi Miklós milyen jelentős személyiség volt, és hogy magyarok és görögök mennyit küzdöttek együtt a közös hódítók ellen.

0: Ez a két nyelvűség, ami mindig is létezett a görög irodalomban, sőt a görög közéletben. Én azt hiszem, hogy nagyon sok társadalmi változásnak az első fokú meghatározója volt.
1: Természetes. Mind a két nyelv, a köznyelv, a beszélt nyelv és a katharevusza, az ógörög nyelvből ered.
2: Czaruha Vangelio, nyelvész.
1: Ez a katharevusza egy mesterségesen létrehozott görög nyelv. Így párhuzamosan futnak évezredeken keresztül. Az egyiken írtak a hivatalos törvényeket, papírokat,
0: kérvényeket
1: az iskolákban tanították, a másik, tehát a köznyelv, csak beszélték, nem volt egységes görög nyelv. Hát dialektusok voltak, másképpen értek Lesbos szigetén, másképpen Attikában, tehát még a görögök sem értették teljesen egymást. Később Nagy Sándor, aki felismerte ezt a tényezőt, létrehozott egy közös görög nyelvet. Ez a koiné. Már akkor kezdődött egy ilyen kétnyelvűség. Ez látni már a bizánci birodalom idején is, amikor lesznek majd olyan költők, akik népszerűségük miatt, hogy hát a tömeg is megértse ott a piacon, ha elszavaj a versét, ő is közelített a beszélt nyelvhez. És így érkezünk a török hódoltság idejére, amikor is az ország teljes, szóval elvágódott egyrészt,
0: elszigetelődött.
1: A műveltek nem tartózkodtak Görögországban, legtöbben ugye külföldre távoztak, így lesz a görög diaszpora. Nem volt a hódoltsági területeken megszervezett görög oktatás. Az egyszerű papok tanítottak a gyerekeket, mégpedig titokban éjjel. Ezt fel kellett ismerni, hogy akkor a nemzet így sose fogja kivívni a szabadságot, ha nem nemzet, ha nincs nyelve. A harc már a felvilágosodás korában kezdődött, hogyha felszabadul Görögország, milyen nyelv lesz? Óriási dolog. A szabadságharc idején Szolomosz a dialógusban lefekteti a nyelvről alkotott véleményét. Itt azért dialógus párbeszéd formájában van.

0: Megint
1: a költő
0: és a jó barát között.
2: Elhiheted, édes barátom. Nem is gondolok egyébre, csupán e kettőre. A szabadságra és nyelvünkre. Nos, a szabadság ma már a törökök fejére nőtt. Nyelvünk pedig ma holnap tudós uraim bölcs fejére nő. És akkor aztán a kettő összefogva halad a dicsőség útján. Soha többé meg nem torpanva, akármit károk, tudós uram, bármit csaholjon is a török. Mert az én szememben e kettő. Egy és ugyanaz.
3: Valóban ellenségünk mind a kettő. A nyelv egyetlen nagy folyam. Benne visszatükröződik mindaz, amit az ember tud és ismer. Aki már most nem úgy él vele, ahogyan kell, önkényesen elvágja vagy eltorlaszolja az utakat, amelyeken tudás és műveltség előre halad. Aki pedig ezt előre megfontolt szándékkal cselekszi, azt a többiek joggal tekintik az igazság és tudás ellenségének.
2: De hát meddig tarthat ez a képtelen helyzet? Az egyik oldalon egy egész nép, amely a maga nyelvén beszél. S a másikon maroknyi ember, aki azt képzeli, hogy rákényszerítheti a népre a maga nyelvét.
3: Egy ideig bizony még el fog tartani. Az igazság jóságos istennő, de a szenvedő ember olykor ellenségének hiszi. Van, aki pedzi az igazságot, de e homályos modorban írván bölcs hírébe kerül, s akkor már ezt az utat követi, még ha tévút is.
0: Pontosan 1834-ben az alkotmányban lefektették, hogy az új görög állam hivatalos nyelve a katerebusza lesz.
4: Most ez nem véletlen, mert a szabadságharcot 1829-ben verik le. Tehát alig 5 évvel később.
0: Pontosan.
4: A kormány szükségét érzi, hogy szentesítse egy olyan nyelvi eszköznek a létét, amelyik megint csak nem engedi a hatalomhoz azokat, akik nincsenek tisztában ezzel a nyelvvel.
0: Természetes, összefüggnek az események.

Akié a hatalom, fél a változástól. S aki elvesztette, az újraállítja és előkészíti minden áron. Az egyszerű emberek középen állnak. Nekik kell megfizetni minden kárért. Ők szenvednek a törvénytelen és törvényes rezsimek alatt, a zsarnokságban és a szabadságban is. Hogy ne értsenek semmit, s ne szegüljenek ellen, hazudtok nekik, s megfélemlítitek őket. Vannak olyan népek, amelyek az őserdőben élnek, s tetveiket eszik, de mégis ragaszkodnak szabadságukhoz. Barbár népek. Mi a világ legszebb államában élünk. A legbölcsebb törvényekkel rendelkezünk. Nem esszük meg a tetveinket. És szeretjük azokat a gonosztevőket, akik bennünket esznek meg. Kostas Varnalis, Szokrátész igazi védőbeszédéből.

0: a 60-as, 70-es, 80-as években, amikor a népnyelv teret hódít, nem volt Görögországban igazán jó költő, aki nem népnyelven írt, és természetesen nem politikamentes.
1: Ez a párhuzamos sinemfutás, ez a kétnyelvűség, ez mára hogyan alakult?
0: A 7 éves diktatúra alatt olyan dolog történt Görögországban, amely megkárosított egy pár nemzedéket.
1: Ez 1967-70-ig tartó.
0: Pontosan. Tudnélik, a diktatúra fellépésének az első napjától kezdve kötelezővé tettem a katharevuszát, ezért van köze a nyelvnek és a politikának, mert emlékezünk ugye a műegyetemi, a diák felkelésekhez. A kettőt összekapcsolták, és a hunta bukása után az első lépés az volt, hogy eltörölhessék a katharevuszát, és hivatalosra tették végre sok évezredes évszázados harcok után, hogy a beszélt köznyelv legyen a görög államnak a hivatalos nyelve.

0: Nektek annak idején hogy magyarázták meg a szüleitek, hogy miért kerültek ők ide?
1: A 46-49-es polgárháború következményeképpen kerültek tulajdonképpen a szüleink Magyarországra. Persze az akkori kommunista párt vezetése mindent megtett, hogy a görögséget valahogy egy tömegbe tartsa, valahogy így fejezem ki magamat. Na most több más szocialista országba is kikerült. Több görög, azt hiszem 60 ezer görög emigrált Görögországból, útlevelek nélkül. Egyszerűen a görög politikai vezetés, amikor ide került ez a nagy tömeg, 7000 görög került ide 49-ben, ahol, ahogy anyám meséli, mindent megtett a magyar akkori kormány, hogy ezek az emberek tényleg hazát találjanak, otthont. Na most ezt látva a görög vezetés szerintem egy hibás döntés, vagy hibás koncepció alapján valahogy úgy állította be az egész görögséget, hogy ez mind ideglenes, ez holnap meg fog szűnni. Nem reálisan mérte fel szerintem az akkori politikai helyzet és a világhelyzetet, hogy tulajdonképpen Görögország
2: hosszabb távon
1: politikailag nem fog tudni a görög baloldal talpra állni.
2: De hogy mindenhol azt hallottuk, az a lényeg az egésznek, hogy ideglenesen tartózkodunk itt Magyarra, és nagyon sok görög ezt komolyan is vette. Így is nem is nagyon akart tanulni nagyon.
1: Hát alig van görög, akinek saját telke van, vagy senki nem törekedett arra, hogy ők vagyont gyűjtsenek, hogy letelepedjen.
3: 120 ezer ember hajta el Görögországot ebben az időszakban.
0: Ebből Magyarországra hány került?
3: Ebből az 1974-es adatok alapján körülbelül 4-5 ezer ember.
4: Szidiropulosz Archimédesz, szociológus.
3: Ezzel egy időben Görögországban királyi rendeletek születtek. Az első 47-ben, 1963-ig körülbelül 136 ilyen királyi és kormányrendelet született, amelynek következtében 22 ezer, több mint 22 ezer emigránst megfosztottak állampolgárságától.
4: Rendelet a külföldön élő és nemzetellenes cselekményekért görög állampolgárságuktól megfosztott személyekről. Azok a görög állampolgárok, akik ideiglenesen vagy véglegesen külföldön tartózkodnak, és akik a jelenleg folyó lázadásban kimutathatóan nemzetellenes tevékenységet folytatnak, vagy bármely módon támogatják az állam ellen intézett bandita háborút, megfosztható görög állampolgárságuktól.
0: Szociológiai szempontból milyen szituációt eredményezett az, hogy több ezer egy nemzetet képviselő ember egy idegen országba kényszerült?
3: Hát ez nagyon komoly beilleszkedési, később identitási problémákat okozott ennek a népességnek, hiszen ők kettős értelemben is hátrányos nemzetiség volt, hiszen egyrészt idegen országba kerültek, másrészt pedig politikai emigránsként kerültek oda. 51-től kb. 63-ig visszatelepült 1350 ember körülbelül. Ez az összes emigránsnak körülbelül a 2,5%-a volt mindössze. Folytatódott volna tovább ez a hullám, de közben jöttek események, a jobbratolódás, sőt, 67-től már az 1000-esek 7 éves diktatúrája. Szinte azt lehet mondani, hogy teljesen megtorpant a hazatelepülés. Úgy nézett ki, hogy teljes mértékben ugye lemondtak arról az emberek, hogy valaha is visszatérnek. Akkor már kezdtek arról beszélni, hogy egy állandó letelepedés. Tehát próbáltak úgy élni, olyan lakáskörülményeket teremteni, amely egy állandó megtelepedést mutatott.
0: Tehát elfogadták a letelepedést tényét.
3: Sőt, voltak akik már az asszimilálódás irányába is.
0: Vegyes házasság?
3: A házasságok, a karrier teljesen azonosulni akartak ez itteni magyar körülményekkel és a magyarsággal.
0: Gondolom a leggyakoribb kérdés, amit föltesznek nektek, amikor megtudják, hogy Magyarországon élő görögök vagytok, hogy minek érzitek magatokat, inkább görögnek vagy inkább magyarnak?
2: Én mindig görögnek mondom magamat, de nem csinálok nagy különbséget. Feleségem magyar, a család. A lányomnak már vízben mindig mondom, amikor óvodában is kérdezik tőle, vagy barátok, hogy na ki vagy te, azt mondja, én vagyok a apu görög-magyar lánya.
1: Valóban így van, hogy görögnek érezzük magunkat. De ha lent Görögországban megkérdezik, hogy te fiam honnan való vagy, mert csak megérzik rajtunk, hogy magyar görög.

0: Ha azt mondom, hogy 1973. novembere, akkor egy görögnek mi jut erről az eszébe?
1: Igen, a Műszaki Egyetemi fölkelés, ami hát brutális, ugye, felfojtás következett, és holva a görög rádiót, akkor volt egy illegális görög adó, Ifonitis Alithias, az igazság hangja. Hát minden este reszketve ott álltuk a rádió mellett, és hallottuk a híreket.
2: És most fölállt a hátamon a szőr, nézzétek meg, mert akkor hallgattuk aznap este. Hordek rá
1: Palikári, igen,
2: és valami szörnyű érzés volt, és mi akkor a görög barátokkal azt mondtuk, gyerekek, hát megbeszéljük a magyar kormányt, kérünk el, és kimegyünk, harcolunk mi is, fegyvert fogunk, ha kell.
1: Hallva ezt a hangot, ezt a kétségbeesett hangot. Valahogy a görögségünknek egyik része volt ez, hogy igen, érdemes harcolni a szabadságért, és ez is valahogy ösztökölt engem, hogy tényleg minden este ott legyek a rádió mellett, és halljam.

0: Itt a Műegyetem. A szabadságért harcoló diákok rádióadója szól hozzátok. Tudatjuk a görög néppel, hogy a kormány által ellenőrzött tömegtájékoztatás ellenséges módon úgy akarja beállítani a népfelkelést, mintha az csak felelőtlen fiatalok elszigetelt megmozdulása lenne. Kérünk, valamennyi diktatúra ellenes erőt álljon az oldalunkra. Mi egy szabad Görögországért harcolunk. Éljen a nemzeti függetlenség. Éljen a görög nép.
1: Nép, nép, most vagy soha. Görögök, harcoljatok. Ne féljetek a huntától és módszereitől. Ne ijedjetek meg. Ők jobban reszketnek tőletek. Kegyelet, oktatást, szabadságot. Até népe, a harcunk szent. Gyere közénk bármi módon. Hadd legyünk millióan, hogy együtt kiálthassuk. Szabadság.
0: És egy figyelmeztetés. Abban az esetben, ha a rendőrség könnygázgránátokat használna, ne ijedj meg. Roppant egyszerű a védekezés. Kenj egy kis vazelint a szemedre. És ami a legfontosabb, ne dörzsöld a szemed.
1: Fegyvertelenek vagyunk. Nyomatékosan hangsúlyozom, hogy fegyvertelenek vagyunk.
0: Bajtársak, kerüljétek a provokációt. Kerüljétek a provokációt. Ez nem szolgálja a mi céljainkat. Ismétlem, hideg vér, egység és harc.
1: Maradjatok velünk. Ne féljetek a tankoktól, amelyek felbukkantak Athén utcáin. A tankok mozdulatlanok. Képtelenség, hogy akcióba lépjenek. Ha mégis megtennék, vessétek magatokat eléjük, énekeljétek a görög himnuszt. És meglátjátok, a tankok üdvözölni fognak bennünket. A tankokban ülő kiskatonák szíve a mi ritmusunkra dobog.
0: Athén népe, Görögország népe. Nem a könygázoktól, hanem örömünkben sírunk, amiért közeleg a szabadság. Nem tüzeket, hanem mágiákat gyújtunk, melyek lángba borítják egész Görögországot.
1: Katonatestvéreink, ne emeljetek fegyvert, nem lőhettek ránk, nem ölhetitek meg a testvéreiteket.
2: Itt a rádió és televízió nemzeti szervezet. Közöljük, hogy ma 16 óra 30 perctől kihirdették az ostromállapotot.
1: Katonabajtársaim, hogy lehetséges, hogy lehet, hogy testvéreitekre lőttük? Képtelenség, hogy görög vér folyjon, hiszen ti is görögök vagytok. Mi a szabadságban hiszünk. Emlékezzetek a himnuszunkra, a szabadság örök szimbólumára. És mint egykor úgy világol, szent szabadság, üdv neked!

0: Figyelem! Felhívás a Vörös Keresztnek. Hozzanak mentőt a sebesültek elszállítására. Valamint ha van a közelben, műegyetemen belül vagy kívül, sebész vagy bármilyen ortopéd szakorvos, azonnal jöjjön a rendelőbe.
1: Fürgősen kérünk gyógyszereket. Szükségünk van érzéstelenítő és fájdalomcsillapító injekciókra. Az orvosok így segíthetik legjobban harcunkat.
0: Görögök! Görögök, meg kell tudjátok az igazságot. Tudnotok kell, hogy gyerekeitek szabadnak születtek, hogy a gyerekeitek szabadon akarnak élni, mert hisznek a hazájukban, a jövőjükben.
1: Ma este megölték a gyerekeiteket.
0: Hogy lehetséges, hogy nyugodtan aludj, miközben a műegyetem kapuja előtt a tankok ránk céloznak? A gyerekeidet lövik halomra. Hogy létezik, hogy te alszol ilyenkor? Ez lehetetlen. Nem akarom elhinni. Mi ezekben a pillanatokban is harcolunk és hívunk benneteket. Kell, hogy ide jöjjetek, még ma. Most ebben a szent pillanatban. Azon nyomban gyertek folytatni a harcot. Lehet, hogy mi néhány perc múlva halottak leszünk. De mi nem félünk. Mert legalább szabadon halunk meg.

0: 74 egy korszakhatár, mondjam, hogy szociológiai szempontból én ezt annak tekintem.
1: A huntabukásának éve.
0: A huntabukása, mert megindult egy lassú repatriálás, amely a 70-es évek végére már tömegessé vált, sőt, a 80-as években tovább fokozódott ez a kedv, és 1983-ig 35 ezer ember tért vissza Kelet-Európából hazájába.
1: A Pánhellén szocialista pártnak a hatalomra kerülése után normalizálódott a magyar és a görög fél közötti helyzet. Ennek keretében nagyon sokan hazautazhattak. Ti mikor kerültetek ki először Görögországba?
2: Hány éves voltam? Minden 20 éves.
3: 26 éves korban, tehát 76-ban.
2: De ez nem lehet elmondani, ezt érezni kell, mert ahogy megérkeztünk a határon, a görög zászló, és akkor megálltunk a kocsival, mert egy barátunk, apám barátja a kocsival hozott át bennünket, nézem az apámat, hát 60 éves volt, akkor mennyi hat, kiszáll a kocsiból a határon, és a határa kéri a útlevelet, azt mondja, várjál fiam, azt mondja, megpuszítta a földet, azt mondja, most már itt vagyok, odaadta, és azt mondta, politikai emigránsok, azt mondja, igen, érezzék jó magukat. Ez valami nagy élmény volt.
0: A görög kormány 89-ben határozta meg azt a határidőt, ameddig vissza lehet érni emigránsként.
1: Nem tudom, hogy hallottatok-e arról, hogy nagyon sokan korotokbeliek, akik visszamentek. Itt görögnek vallották magukat, ugyanúgy, ahogy ti, görög dalokat énekeltek, görög rendezvényekre jártak, és amikor Aténba kerültek, ott megalakították a Magyar Klubot.
4: Így igaz, ez az egész Atén központ, tehát ott a Pánepisztimió csak magyarul lehetett. Hát 30-an összejöttünk. Én úgy éreztem, mint egy Magyarország közepében lennék, szóval nem, semmiféle görög szöveg nem hangzott ott el.
3: Igen, én is találkoztam ezekkel a fiúkkal. Minden nyáron, ha ugye addig elmegyek hozzájuk. De azt hiszem, a görögöknél is elkülönítik. Eleven úgy mondják őket, hogy ők magyarok. Tehát nem azt mondják, hogy görögök, akik ott élnek pedig, hanem ők magyarok.
5: Bacsilász Achilleász Aténba települt vissza.
6: Ahogy az osztályban a naplót lapozták, B. Bacsilász, ez valahogy nem magyar névvel, de görög vagy, hol laksz a kolóniában. Míg Magyarországon voltunk, tudtuk, hogy kik vagyunk, meg mik vagyunk, szóval tudtunk magunkról. Mikis Theodorakis, Manolis Glezos. Ezek a nevek valamit mondtak, és ezekről minden nap hallottunk. Theodorakis zenét hallgattuk. Manolis Glezosról volt egy általános iskola, ahol jártunk. Ott tanultuk meg a görög nyelvet. Láttuk, hogy az egész világ szolidaritál Görögországért. Hát nem lehet karbatett kézzel ülni. Hát mi is akkor jobban összejártunk, összefogtunk. Adódott a lehetőség, hogy visszajöhetnek a politikai emigránsok. És 80-ban lejöttem.
1: Te ugye Magyarországon születtél, de gondolom kezdettől fogva görögnek érezted magad, vagy annak neveltek?
6: Sajna mindig annak. Hát akkor persze hazámat jelentette Görögország, de most valahogy se az. Vannak itt pszichológiai dolgok, hogy az ember lemegy Magyarországra, akkor új pizsamát vesz, új fogkefét.
1: Pedig az valamikor az otthonod volt.
6: Hát ez otthonom volt, de mégis. Hát persze magyarban megint úgy fogadnak, mint ahogy voltam. Persze megint nem vagyok Achilleász, hanem a görög. Na, bevirított egy, mit tudom én, lakosztal, vagy egy akármivel, pakora bánét majd tesz magára. Mindent megfigyelnek persze.
1: Te erre adsz egyébként? Nem, szándékosan összeválogatod?
6: Nem adok, mert erre itt kell adni sajnos. Itt az ember azt akarja, hogy egy ember legyen, minél több pénzt virít, annál jobban veszik észre. Magyarországon nem volt ez. Ég és föld a különbség. Lehet, hogy itt villák vannak, meg nagyon sok pénz. De szerintem ez a pénz nem képviseli azt a értéket emberileg, meg mindenféleképpen, amit Budapest tud nyújtani. Emlékszem arra az IFI parkban, még 5 forint volt a beugró, sokkal jobban éreztem magam, mint itt a legnagyobb partin, amit a milkosok csinálnak. Hát milkosokról arról van szó, hogy milliókat keresnek, hogy naponta keres 800 ezer drachmát. Hát ez olyan pénz, hogy én 2 évig dolgozom ezért a pénzért.
1: Te melyik rétegbe tartozol itt?
6: Én igyekszem a középréteghez tartozni, de sajnos nem tudok ott tartozni, mert havi 120 ezer drachmával nagyon lent vagyok. Jelenleg egy kórházban dolgozom, mint karbantartó. Mindig mondtam itt a baráti körben, hogy én a Marxnak a tanait mindig képviseltem, mert frankó 8 órát mellózom, a feleségem is 8 órát dolgozik, kovónő. Van egy 2 éves, majdnem 2 éves lányom, most építkezem.
1: De végül is megtaláltad a számításodat itt?
6: Ezek a görögök úgy nőttek fel, hogy itt nekik az Isten, a pénz. Nálam megvan az, hogy ami Magyarországon volt, lehet, hogy egy művezető szemét, annak megmondom a véleményemet, vagy egy igazgató.
1: Itt már jobban meggondolod, hogy kinek mit mondasz?
6: Hát amióta a gyerek megvan, sajnos van ez a dolog, hogy egy kicsit kell nyelni, mert ha én nem eszek két nap, nem téma, ha zsíros kenyeret eszek, de a gyerek azt mondja, apu, csoki kell, akkor ciki, ha belülről sírsz, hogy nem tudok neki csokit adni.
1: Amikor összejártok, egyáltalán megmaradt-e ugyanaz a hangulat, mint amikor Pesten jöttetek össze görögként?
6: Minden megváltozott, itt van az a teljes görögség, az a teljes flanc, kinek a neje lesz jobban kiöltözve. Mi egymás között, persze, mert magyarból vagyunk, igyekszünk magyarul beszélni, meg magyar légkört összehozni, persze nem olyan, mint magyarban volt. Körúti sörözőben, vagy a harmadik teremben, ahol összetalálkozunk, mert Kőbányán laktunk. Teljesen más, itt kemény. Minden a külsőség. A belsőség az hamis, az csalás, érted?
1: Milyen újságokat olvasol?
6: Mindent. Magyar Nemzet, Népszabadság. Ami magyar, azt mindent megfogom. Mert azt hiszem, hogy közelebb vagyok Magyarországhoz.
1: Szóval... Ezt most komolyan mondod?
6: Isten bizony, komolyan mondom. Nem lehet elfelejteni 25 évet, azt a 8 év általános, eszembe jutnak meg az első szerelmek, első, hogy a Katinak ilyen volt, meg olyan volt a köpenye. Mindegyre, minden eszedbe jut. Például, hogy 280-as kolbász mustárral kértem, és mocsingos volt a kolbász. Bár most lenne az a mocsingos kolbász is. Szóval érted? A legcikibb dolog, szóval a legpitibb dolog, ez szerintem, aki kint van, az érzi ezt. Érted? És ebbe benne van a honvágy, ebbe benne van minden, meg főleg Magyarország.
0: A visszatelepült görögöknek a beilleszkedése borzasztó nehéz Görögországban, mert ott is idegennek tekintik a görögök őket. Valaki azt mondta, hogy én nem érzem magam görögnek, csak annak születtem. Én ott is magyar vagyok Görögországban. Aki jól él, annak is formányok oda, hogy milyenek az emberi kapcsolatok. Tehát nem tudják elfogadni a görög embernek azt a beállítodását, amely elsősorban abban nyilvánul meg, hogy a kapcsolataiban azt nézi, hogy hol keresett előnyt. Na most ebből következik az, hogy többsége egymással keresi a kapcsolatot, és ez tovább nehezíti az ő helyzetüket, a beilleszkedésüket. Hát nem lehet állandóan nosztalgiában élni, ugye, hogy milyen jó volt Magyarországon, ugye, és hogy ez milyen nagyszerű volt, és hogy itt milyen rossz. Magyarországon, vagy Kelet-Európában, tágabban értelmezve ezt, más képességek alakított ki magában az ember. Hosszú évtizedekig ugye az ember kénytelen volt abban a helyzetben lenni, amire rákényszerítette a társadalom, hogy majd gondolkodik, cselekszik helyette egy ilyen paternalisztikus rendszerbe, ott meg kénytelen vállalkozni.
7: Azt tudtam, hogy van hazakényszerítő honvágy. Azóta tudom, van ennél erősebb is, amelyik már haza sem engedi azt, akire védve ráfonódik, mert ha elindulna, se itthonra, se otthonra nem találna többé. Gyökösi Endre.

0: A 80-as években több mint 20 öngyilkosság történt a visszatérülés után. Elsősorban idősek voltak ezek az emberek, ugyanis visszatértek a hazájukba, teljesen más körülményeket, más embereket találtak ott. Segítséget senkitől nem kaptak, mert akkor még ebben a 80-as évek elején nem voltak még tisztázva az államközi kapcsolatokból következően az ő helyzetük Görögországban, tehát sem nyugdíjuk, sem munkájuk, sem lakásuk nem volt az
1: sem
0: embereknek.
1: Sem családjuk, mert nyilván a család is félt az örökösödési
0: rész. És a családjuk meg éppen, hogy megtagadta a segítséget tőlük. És ez teljesen drámai helyzeteket is teremthet, és teremtett eddig is. Thank you.

0: Görögnek lenni című műsorunkat a görög nép nemzeti ünnepére Szamara Eleni készítette. Társszerkesztő Indri Gyula. Közreműködött Galbenisz Tomás, Papa Dimitriu Atina, Péter Ferenc, Végvári Tamás. Rendezte Sáros Pataki Zsuzsanna.
1: A Dokumentum műsor 1988-ban készült, és legutóbb 1988. április 12-én hangzott el a Magyar Rádióban.

0: Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja.
1: Test és lélek. A világlíra gyöngyszemei. Faludi György válogatása görög költők verseiből.
2: Ezen a héten, kedves hallgatók, azokat a verseket fogják hallani a világirodalomból, amelyeket én válogattam össze különböző nemzetektől, nagyrészt a régiektől és nagyrészt klasszikus verseket. Elsőnek a görög lírán kezdjük, azokon a verseken, melyeket egy ismert költő érzelmei, indulatai, szerelmi vágyai, látomásai céljából írt le, úgyhogy ez a görög líra az emberiség időrendben első és talán egyik legértékesebb alkotása. Sajnos az 5., 6. és 7. században írott verseneknek a legnagyobb része elveszett, például olyan nagy költőktől, mint amilyen Orpheus volt, Ibikos és Muzaios, egyetlen egy sor sem maradt ránk. Archilochosztól, Alkmántól, Alkaiosztól, Anakreontól csak nagyon szerény, pársoros töredékek maradtak, és a talán legnagyobb költőtől ebből az időből, Szaffótól egyetlen egy épp vers maradt ránk. Így a klasszikus görög költőknek a nagyságát tulajdonképpen nem az eredetin mérjük, hanem azon mérjük, hogy a latin költők mit gondoltak róluk, milyen mértékben utánozták őket, és hogy aztán ez a tradíció, hogy alapvetően görög verseket írunk, hogy ment tovább az időben, támadt fel a reneszánsz idején még egyszer, és érte el bizonyos mértékig egészen a mai napokig a világköltészetét. Mindenek előtt Európa és Észak- meg Dél-Amerika költészetét. Sajnálatos módon nem tudni, hogy mikor veszett el ez a görög líra. Egyesek azt hiszik, hogy az alexandriai könyvtárban veszett el. Ez volt az egyetlen könyvtára a görögségnek, ahol az egész irodalmat őrizték, és ezt állítólag Ibn Alász arab fővezér gyújtotta föl 642-ben Krisztus után, azt mondván, hogyha ez benn van a Koránban, amit a könyvtárban található, akkor fölösleges, és ha nincs benn a Koránban, akkor eretnekség. Mások azonban azt a véleményt vallják, hogy nem ekkor veszett el, hanem Bizáncban, ahol kis könyvtárakban őrizték a klasszikus irodalmat, és ahol ezeket a könyvtárakat 1204-ben a negyedik keresztes hadjárat barbár, nagyrészt frank katonái az ablakon át dobálták ki a kéziratokat, és taposták szét az utcán. Mindegy, akármi történt, ez a görög költészet nagyrészt elveszett, és csak kis töredékeket adunk belőle, két verset Szaffótól, egy kis gúnyos verset Hipponaxtól, és hármat Anakreontól. A hellenista költészettel másként vagyunk, mert itt szerencsére ez egy másik periódus, Krisztus előtt 300-tól körülbelül 600-ig, amíg abba hagyták az írást, hogy mondjam, a görögök. Itt ezek a költőknek a nevét nagyrészt ismerjük, és a rövid lírai verseket, amelyek rendkívül hasonlítanak mindahhoz, amit manapság írnak, javarészt szerelemről és halálról szólnak, noha ezek a versek többnyire 2000 esztendősek közel lesznek hallgatóinkhoz, mint hogyha most vagy nemrég írták volna őket.
3: Szaffó, Attiszez. Szárdisz felől Arigmota gyakran gondol reánk. Míg köztünk élt a szigeten, istennő szobrát látta alakodban, imádott, és figyelte dalodat. Most ott pompázik a lídiai asszonyok körében, mint a nap tűnte után a halványkezű hold, ha túlragyogja a csillagokat. S fénye a sószagú mélyvizeken hintázik, s a hajlongó búzamezőn. Ma is szép, csupa szikra harmat hull, virágzik a lótusz, a fűben a lóhere mészszagú illata száll, ám ő nem tud aludni. Nyugtalanul jár fel alá, tereát gondol, gyermekes Attis, a tengeren át kiált, de mi nem halljuk a szót. Ezer füllel hallgat a parton az éj. Vetélytársnőjéhez. Eltűnsz nyomtalanul. Néma leszel. Soha senki nem gondolt te reád, ha meghalsz. Mafla kezed nem érintette a múzsák rózsáit. Odalent kell sodródnod nyomorult kis szellem szárnyaidon. Te megfeketült hulla.
4: Hippónax Hermészhez. Fogam vacog, kínlódom, szörnyen fázom. Hermész Isten, védnököm, nagy barátom, adj Hippónaxnak télire kabátot, sapkát, szandált, meg 60 aranyat, hogy eláshassa az ágya alatt.
5: Anakreon szép szandálú leány. Piros labdát nyújt át nekem az aranyhajú szerelem, s egy szép szandálú lány felé mutat, s az súgja, játssz vele. Lány kéne nékem, de nem ez. Leszboszból jött át, őszhajom láttál, pimaszul fintorog, miközben egy nővel szemez. Síremlék a harctéren. Timokritosz hős volt, igazi férfi. Ő nyugszik itt a márványtömb alatt. A hadisten a gyávákat kíméri, de nem a bátrakat. Halál. Halántékomra dér feküdt, fejem fehér. Az ifjúság bájából semmim sem maradt, és fogsorom korom setét. Az élet édes, ám mit ér, mikor időm majdnem lejárt? Ezért szomorgok. A setét lyuktól is folyton reszketek. Hideg és mély az alvilág, a meghalás s a lemenet borzalmas. És ha lent leszek, tudom, hogy nincsen visszaút.

0: Platón Hellén zsoldosok sírjára szúszánál. Attika szült, és most itt pihenünk idegenben, a perzsa pusztaporában. Olyan messze vagy innen, Atén.
1: Ismeretlen költő, boldogtalan ember sírjára. Dionnak hívtak, éltem 60 évet Tarszoszban, hol lakik sok úr és szolga. Nem választottam soha feleséget, bár jó atyám is ezt csinálta volna.
2: Pamphilosz, a tücsök. Nem ülsz már kertünk lombjai között. Nem halljuk többé muzsikádat, édes tücsök. Agyonvert veres tenyerével vendégünk fia, egy a rohadt kölyök.
3: Leonidas Tarentumból, Alkimenész. E domb alatt én, Alkimenész fekszem, szegény béres, ki izzadtam sokat. Ezt a gyomot írtottam 40 évig, amelyik most belepisíromat.
0: Amonidész, roppant csúnya nő. Ha Antipátra a harcban múlt szerdán mezítlenül jár csapataink élén, esküszöm megfutnak tőlünk a perzsák, és leugrálnak a föld tányér szélén.
3: Theodoridas hajótörött halrágta teste fekszik a tengerparti sírban. Ne félj mégsem, én is hajóra szálltam, mikor e verset írtam.
0: Asklépiadész, a legfőbb gyönyörűség. A nyári sivatagban jeget nyalni megejtő gondolat. Ennél is jobb, mikor az ember őszesten forralt bort hozat a kocsmában nyájas tűz mellett. Már most vagyok legboldogabb, hogy mesztelen szép lánnyal fekszem egy áprilisi domb alatt.
1: Meleagrosz egy hűtelenhez. Tanumnak téged hívlak, néma mécses, ki meghallgattad éji esküinket. Ő sírva szólt, hogy már csupán enyém lesz, s én, hogy semmi el nem választ minket. A hűtelen napját most mással éli, hazug könnyét a más mellére sírja, és hogyha rólam kérdik, azt beszéli, hogy esküit futó vizekbe írja.
0: Philodémosz, az epikúreus, boldogság. Philainion, mondja-e többet róla, nagyszerű lány. Imádom bőre sejmét, haja csipkésebb a petrezselyemnél, ha bár nem bodorítja. Melbimbója olyan hegyes, hogy mindig összeszurkál. Kérésemet, bármi legyen a kérés, ágyunkban tüstént teljesíti. Készpénzt csak nagy ritkán kér, hogyha együtt alszunk, s mindig keveset. Afroditét áldom, a hatalmas istennőt. Ő szerezte nékem a lányt. Ki is tartok mellette. Még egy nálánál jobbat nem találok.

0: ismeretlen költő, Filisztión a komikus színész sírjára. Éveken át vidítottam szürke, szegény, nyomorult bús embertársaimat. Végül is itt pihenek. Sok-sok színpadon álltam, számtalan életet éltem, meghaltam sokszor, ennyire még sohasem.
1: Lucilius. A hosszú távfutó megvénül. Túl voltunk a versenyen, elmúlt évfél, de Apis még a porondon futott. A jetszedők márványszobornak nézték, és rázárták a Kolosseumot. Eütükhosz a festő. Mondjátok, mi ösztönzi Eütükhoszt, hogy félre sikerült portrét fesse? Egyébként 9 fia van szegénynek. Azokból sem hasonlít hozzá. Egy se.
2: Marcus Argentarius. Fehér leányszoba. Már 2 hete udvarlok Alkippének fehér leányszobájában, hogy adja meg végre azt, mit oly hevesen kérek. De fél. A szomszédban csücsül az anyja. Levetkeztem végül minden szemérmemet. Nem bírom tovább, suttogtam. De drága, felrobbanok. Megveszem, úgy szeretlek. Társalgás közben csúszunk be az ágyba. Úgy sem látja, mit csinálunk kettesben.
3: Hármasban, szólt az ajtóban mamája.
2: Rufinos dilemmában. Amünomé szomszédaim leánya iránt szívemet felgyújtotta ámor. Ő nevetett, én szaladtam utána, de kicsi volt még, azt képzelte, játszom. Egy szép nap végül rádobtam az ágyra. Nagyon félénk volt, ettől lettem bátor. 10 hete történt, most átjön a drága, dagadt hasát mutatja és szipákol. Mit tegyek? Üljek? Várjak a botrányra? Avagy lógjon meg Alexandriából?
4: Diodorosz Korax. Az udvaron Korax, a kisgyerek, létrára mászott, és hanyatt esett. A zuhanást meghallotta gazdája, és futva jött. A fiúcska kitárta felé karját, de átölelni már nem tudta, mert nyakszirtje összetört. Öleld magadhoz lágyan a 2 éves rabszolga fiút, édes anyaföld.
0: Ammianus, a gonosz Nearchosz. A sírásónak egy-egy részpénzt adtunk temetésén, és megkértük, alig porozd be földdel, hogy a kutyák éjjel könnyen kaparják ki a csontjait.
1: Ismeretlen hellénköltő. Modern festő. Azt mondják, könnyű mintázni a testet, s a léleknek nehéz megadni mását. Te, épp fordítva, biztos kézzel fested rohadt lelked minden perverzitását.
0: Palladas, embersors. Életünk legfőbb nyavajája, hogy a halál előszobája. 4 fal és egyetlen kijárat. Az ember dolgozik, kifárad, míg a világot megutálja, és nem marad remény. Utána menet, irány a pusztulásba. Rossz házasság. Ki házsártos asszonyt vett feleségül, házában ül, s a messzeségbe réved. Szem előtt a világ elsötétül, ha alkonyatkor behozzák a mécset.
2: Ismeretlen hellén költő, ezt jelensd a királynak. Ezt jelensd a királynak. Apollon ajka néma. A forrás víz kiszáradt. A csarnok összedőlt. A szökőkút nem árad. Ezt jelensd a királynak.

0: A világlíra gyöngyszemei. Kedves hallgatóink, Faludi György válogatott görög költők verseiből, Test és lélek című fordítás kötetéből. Közreműködött Balkai Géza, Hámori Ildikó, Rátóti Zoltán, Szabó Sándor. A műsort Szakács Emese zenei munkatárs, Salamon István szerkesztő és Sáros Pataki Zsuzsanna rendező készítette.
1: A felvétel 1993-ban készült, és legutóbb 2006. október 30-án hangzott el a Kossuth Rádióban. Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja. A Vidám Varga című görög népmesét Szakács Eszter mondja el.
2: Volt egyszer egy varga, aki naphosszat szorgalmasan dolgozott, hogy néhány tallért keressen. Este aztán az volt az első dolga, hogy vett egy nagy üveg bort, pecsenyét, és nagy eszemiszomot csapott. Hiába mondták neki a barátai. Emberek

és szóval fogadta. Éppen jókor jöttél, öcsém. Kerülj csak beljebb. Egyél, igyál, tarts velünk. Leül a király, eszik, iszik, aztán megkérdi. Miért ez a nagy dáridó mulatság? Talán valami nagy örömért? Nem ért engem semmi nagy öröm. Ilyen az én mindennapi életem. Nappal dolgozom, este vigadok. Hazatért a király. Másnap este megint arra ment áruhában. Csend volt az egész városban, mindenki aludt. Csak a Varga házánál hallatszott most is nevetés, kurjongatás, nótaszó. Megint bezörgetett. Ej, soha jobbkor, mondja neki a Varga. Hozott Isten öcsém, gyere, ülj le és így áll. Iszik egy keveset a király, aztán azt kérdi tőle. Hogyan lehetséges, hogy még ilyen későn is ébren vagy és mulatozol? Honnan veszed ehhez a pénzt? Egész nap foltozok, s amennyit keresek, 5-10 vagy akár 20 tallért, azt mind ételre, italra költöm. Hadd éljünk, s vigadjunk, ameddig lehet. De mi lesz, ha megbetegszel, vagy váratlan csapás ér? Nem ér engem semmi baj, én velem ne legyen gondod. Másnap parancsot adott a király, hogy minden Varga csukja be a műhelyét. Kíváncsi volt, honnan vesz tallért a Varga a mulatsághoz. A Varga egy darabig ölbetett kézzel ült, hanem amint elmúlt a délelőtt fele, eszébe jutott az este, és azt mondta. Ha törik, ha szakad, valahogy mégis keresek néhány tallért. Szerencséjére éppen egy hajót látott közeledni, szalad a tengerpartra. A hajó árut hozott. Kérdi a kereskedőtől. Hová szállítod ezt a sok árut? A boltomba. Engedd meg, hogy én vigyem el oda. A fuvaros is megkérni az árát, én beérem kevesebbel is. Azt mondja a kereskedő. Jól van, vidd hát. Fogja magát a Varga, szépen egyenként a hátára veszi a ládákat, zsákokat, s hordja a boltba egészen estig. Még többet is keresett, mint más napokon. Hely, micsoda jó kedve támadt! Két nagy üveget töltött meg borral, nem egyet, amint szokta. Jön megint este a király, fős alá járkál a Varga háza előtt. Hallgatózik. Hát ott bizony úgy van minden, ahogy volt. Kihallik a nóta szó a mulatozás. Mi az ördög? Ugyan, honnan kerített ma pénzt a Varga, csodálkozik a király, s megint betér hozzá. Ej, csak hogy itt vagy, kedves vendégem. Gyere, ülj le közibénk, ma ugyancsak jól élünk. Hogy lehet az, hogy ma még vidámabbnak látlak? Úgy látszik, rossz kedvében volt ma a király. Megparancsolta, hogy minden Varga csukja be a műhelyét. De hát nekem megszakadt volna a szívem, ha elmarad az esti mulatság. Szerencsére találtam egy kereskedőhajót, behordtam a rakományát. No, de erre ne legyen gondod. Eszik, iszik egy keveset a király, aztán elmegy. Másnap újabb parancs jön. Egy Varga se nyissa ki a műhelyét, és senkinek se szabad fuvarozni. Hogy a szót ne szaporítsuk, a Varga megint csak talált rá módot, hogy pénzt keressen, és a mulatság el ne maradjon. A király minden este vidámabb kedvében találta, mint az előző napon. Látta, hogy ilyen parancsokkal semmire sem megy, meg a nép is zúgolódni kezd, hogy nem hagyják békében dolgozni, minden Varga műhely zárva van, fuvarost nem lehet kapni, kereskedő sem járt sehol az úton. Újabb parancsot adott hát a király. Nyissanak ki minden Varga műhelyt, kereskedők, fuvarosok dolgozzanak békében, a Varga pedig álljon be katonának. Meg is fogták azonnyomban, aranygombos mentébe bújtatták. Nem bosította ez a Vargát csöppet sem, csak az bántotta, hogy pénz nélkül nem lesz estére végvacsora. Hát mit ki nem eszel? Levágja az egyik aranygombját, megy, eladja, s eszik, iszik, mulatozik, éppen úgy, mint régen. Elmegy a király megint a háza előtt, kihallik megint a vigadozás, énekszó. Hozott Isten pajtás, kerülj beljebb, tarts velem, egyél, így áll. Asztalhoz ül a király, s mondja neki. Hallottam, meg a mundérodról is látom, hogy katonának álltál. Honnan a pénzecskéd a mai mulatsághoz? Eladtam egy gombomat, onnan vágtam le, ahol nem nagyon látszik, mert a mulatság csak nem maradhat el. Hallod-e? Hát te nem is eszel, csak ülsz és kérdezősködöl. Iszik egy cseppecskét a király, és elmegy. No, majd meglátjuk, mi lesz ez után, gondolja magában.
Az én jó katonám minden

0: Levág egy gombot. Azt mondja, ez nem is látszik. Másnap megint. Ezt észre sem veszik, minek nekem két sor gomb. Egyenként leszedi az egyik sort, bort vesz az árán. Aztán azt mondja, minek végig begombolkozni. Levagdossa a másik sor gombot is. Így egyenként a végén egy gombja sem marad. Várt a király néhány napig, aztán mikor úgy számolta, hogy már biztosan elfogyott valamennyi gomb a varga mundérjáról, megint betért hozzá áruhában. Bemegy, látja az üveget tele borral, a terített asztalt, a zsíros pecsenyét. Megörült a vendégnek a varga, hívta asztalához szíves szóval, mint máskor. Épp jókor, hol maradtál annyi sok estén? Gyere, ülj le, egyél, így álmulassunk. Leül a király, úgy tesz, mintha inna egy kicsit, s megkérdi. Aztán, van-e még gombod? Bizony már nincsen, elfogyott. Hát akkor honnan szereztél pénzt? Minek arról beszélni? Különben megmondhatom neked, hiszen ivó cimborán vagy. A kardom pengéjét adtam el, s látod, ennyi bort és pecsenyét vettem, vagy 5-6 estére valót. Másnap a király seregszemlét tartott a nagy réten. Ilyenkor minden katonának ragyog a gombja meg a kardja, úgy vonulnak el fényesen a király előtt. Hát a szegény varga mi csináljon? Van annak esze? Talált valahol hamis gombokat, azokat varta fel. Faragott egy kardpengét fából, az dugta a hüvelybe, s beállt a sorba. Azt mondja, csak nem fognak tám megtapogatni? A király, mikor mindenki felvonult előtte, körül járt, hogy megszemléje a katonákat. Oda megy a vargához, úgy tesz, mintha nem ismerné, s rá kiállt. Naszkitin Gasparis, ránsd ki a kardodat, és üsd le a szomszédot fejét! Megrémült a varga szomszédja, pedig a király csak azért mondta ezt, mert tudta, hogy a vargának nincsen kardja. Azt feleli a varga. Hogyan tehetnék én ilyen szörnyű dolgot? Mit ártott neked, királyom, ez az én szomszédom? Mondtam neked, hogy üsd le a fejét a kardoddal, mert különben neki parancsolom meg, hogy üsse le a tiédet. Csodatévő Isten, fohászkodott a varga. Ha ez igazságos dolog, engedd, hogy leüssem a szomszédom fejét, de ha nem, akkor váljék fává a kardom. Azzal kirántja a fakardot. Elnevette magát a király, tetszett neki a varga leleményessége. Jó kedvében mindjárt haza is engedte, azt mondta neki. Évidáman ezután is, ha úgy tartja kedved. A varga hát esténként tovább vendégelhette a régi cimborákat, s ha éppen utasember vetődött a házába, az se kelt fel az asztalától éhesen, szomjasan.
1: A Vidám Varga című görög népmesét Boros Vilma fordításában Szakács Eszter mondta el. Szerkesztette Fenyő Katalin, rendezte Éles Béla. A felvétel 1979-ben készült, és legutóbb 2006. május 9-én hangzott el a Kossuth Rádióban. Műsorainkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon. A Kossuth Rádió Győrben 87,6 MHz.
2: Hat óra van, jó reggelt kívánok a hírszerkesztő Polyák Adrián nevében is, Kovács Márton vagyok. Bak Andrást a legfelsőbb bíróság korábbi elnökét jelöli köztársasági elnöknek a Tisza párt országgyűlési frakciója. Magyar Péter miniszterelnök szerint a jogtudó személye garancia arra, hogy a köztársasági elnöki intézmény visszanyerje méltóságát és egyesítse a nemzetet. Bak András elfogadta a felkérést és közölte, készen áll a magyar nemzet egységéért és egy demokratikus európai Magyarországért dolgozni. A Fridesz frakció vezetője szerint Bak András a Tisza többség bábja lesz, megválasztása pedig illegitim. A KDNP úgy véli, Bak Andrást a sértettség és a bosszúállás vezérli, mert haragban állt az előző kormánnyal. A Mi Hazánk alkalmatlannak tartja Bak Andrást az államfői tisztségre, mert a párt szerint a jogtudós napjainkban már elfogadhatónak tartja azt a politikai beavatkozást, amely ellen korábban eltávolításakor még küzdött. Az erb elnökkel tárgyalt Belgrádban Volodymyr Zelenszky ukrán államfő. A tanácskozás után Alekszandr Vučić elmondta, hogy Szerbia támogatja Ukrajna területi integritását és Európai Uniós csatlakozását, a két ország pedig a gazdasági, energetikai, mezőgazdasági és infrastrukturális együttműködés erősítésére törekszik. Spanyolországban véletlenszerűen ellenőrzik az Olaszországból repülővel és hajóval érkezőket. A szeptember 17-éig érvényes szabályozást azután vezették be, hogy a római kormány a hónap eleje óta hasonlóan jár el a spanyol területekről érkező utasokkal szemben, a nemrég történt ceutai tömeges határsértés miatt. Idehaza példanélkülinek nevezte az elmúlt napok fogyasztás csökkentő összefogását a gazdasági és energetikai miniszter. A felmérések szerint a magyarok 84%-a csatlakozott az energiarendszer terhelésének csökkentéséhez. Június végéig meghosszabbítja a kormány a krónikus betegségmenedzsment programot. A kezdeményezésre 27 milliárd forint uniós támogatást biztosítanak, jelentette be az egészségügyi miniszter. Hegedű Zsolt elmondta, hogy a finanszírozást a praxisok ténylegesen elvégzett munkáját figyelembe véve alakítják át. A 35 perces tanórák bevezetését és a házi feladatok mennyiségének korlátozását is javasolja az alsó tagozatosoknak szóló új ajánlócsomagjában az oktatási államtitkár. Kokainé Lányi Mariett szerint a 14 pontból álló dokumentum célja a tanulás élményszerűbbé tétele és az iskolai mindennapok gyermekközpontú átalakítása. Keddig tartja fenn az extrém hőség miatt elrendelt intézkedéseit a Magyar Posta. Hétfőn és kedden a nem klimatizált posták továbbra is bezárnak délben. Ezek listája elérhető a cég honlapján. A kézbesítők csak annyi küldeménnyel indulnak útnak, amennyivel legkésőbb 11 óráig biztosan visszaérnek a bázis postájukra. Javaslatokat dolgoznak ki a budapesti planetárium jövőjéről. A tervezetek várhatóan szeptemberben kerülhetnek a kormány elé. Tanács Zoltán tudományos és technológiai miniszter közölte, hogy az ingatlan megújítása több módon lehetséges. A régi épületben kialakíthatnak egy modern planetáriumot, vagy bővítéssel egy tudományos élményközpontot hozhatnak létre. Folytatódik a derült nyári idő, számottevő eső sehol sem lesz. A Tiszántúlon megélénkül a szél. A hőmérséklet napközben általában 29-35, este 23-27 fok között alakul. Hírekkel legközelebb 7 órakor jelentkezünk.
1: Archív felvételt hallanak a Nemzeti Archívum hangtárából. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Gazember. Csinálj már valamit. Igen, te. Te, aki a tükörből sápadta menetvelém, te. Kártya, börze, lóverseny, alkohol, nikotin. A szomszéd szobában nevet valaki édesen, boldogan.
1: Marion,
0: egy asszony.
1: Marion Kri, Marion Vötkola, Mari.
0: És egy férfi. Ketten együtt. És én egyedül. Egyedül készülök a halálra. De ezek a könyvek.
2: Parancsoljon, méltóságos uram.
0: Haja csak, itt ez a könyvcsomó. Vigye le az antikváriushoz. Később magam is lemegyek.
2: Igenis, méltóságos uram.
0: Megalkuszunk, ha tudunk. Óriási síralomház, ez az előkelő és hitvány mezeszték. Tessék!
2: Méltóságos uram, a könyvek miatt ez az úr keresi a méltóságos urat. Tessék a névjegyét.
0: Selfridge. Sohasem hallottam. Talán tréner vagy jockey. Miféle ember? Alacsony borotvált képű?
2: Nem, dehogy. Nagy fekete szakálla van. Itt lakik a 111-esben.
0: A 111-esben? Angol?
2: Beszél azt kérem minden nyelven. Magyarul is, még a hasából is. A könyveket akarja megvenni a méltóságos úrtól.
3: Bocsánatot kérek a tolakodásért, de vétkes könnyelműség egy szamár antikvárius kezére adni ezeket a kincseket. Ismerek egy pár nagy gyűjtőt, Csoliőt, Babrukot, írok nekik. Nem vagyok gazdag ember, de szívesen adok értük 1500 koronát.
0: 1500 koronát?
3: Jó, hát legyen 2000. Én sokkal többet fogok magán keresni, mint ön rajtam. Ó, ezek a könyvek. Foglalkozott valaha okkultizmussal?
0: Csak nagyon felületesen. Tudja, nem tudtam rájönni az ízére.
3: Egyszer, ha nincs jobb dolga, látogasson meg a 111-esben. Elbeszélgetünk egyről másról.
0: Kétezer korona. Egyszerre megint gazdag leszek, elindulok és Olgát megkeresem. Elmegyünk Monte Carlóba is.
3: Isten hozta szerény hajlékomba. Itt lustálkodom ebben a kedves szobában. Szerszámaim odát vannak a 112-esben.
0: Egy szoba van köztünk. A 110-es.
3: Igen. Egy asszony lakik benne.
0: Ismeri azt az asszonyt?
3: Nem vagyok kíváncsi a szomszédaimra.
0: Miért kéretett, ha szabad megtudnom?
3: A könyvek miatt. Az egyikben ismerős névre akadtam. Olga Komarovska.
0: Olga Komarovska?
3: Olga Komarovska. Az övé volt ez a könyv, és a többi is.
0: Ismeri?
3: Ismertem. Akkor ez a levél önnek szól.
0: Nekem? Csak annyi áll a borítékon, hogy Messie, és a boríték üres.
3: Nem tud olvasni, kár. Hát nem érti? Ez egy halottnak a levele.
0: Halott? Olga?
3: Meghalt. 2 év előtt Kámban. Komarovska kisasszonyal 3,5 év előtt ismerkedtem meg Párizsban. A Folie Bergère revüjében táncolt, én is ott léptem fel. Volt egy szenzációs mutatványom, a lenyakazott ember. A színpadon felállítottunk egy giotint. Én lefeküdtem, bedugtam a fejemet a nyílásba, megnyomtam a rugót, a bárd lezuhant, levágta a fejemet. Aztán felugrottam, megfogtam a szakállamat, fölkaptam a levágott fejet, nyakamra tettem, jó erősen oda nyomtam, és diadalmasan kisétáltam a színpadról. A közönség tombolt, az asszonyok visítottak. A giotin még megvan. A két ajtó között, a függöny mögött.
0: Giotin a Majestic szálló első emeletén. Egy halott levele.
3: Ó, ön remeg. Bocsássa meg, nem tudtam, hogy ilyen rosszak az idegei.
0: Olga, mi történt vele?
3: Mikor már Párizsban megismertem, nagyon rossz állapotban volt a tüdejével. Tudta, hogy meg kell halnia. Olga kicsit komoly volt, zárkózott, volt benne egy kis titokzatosság. Kártyát vetett, jövendőt mondott, olvasott az emberek tenyeréből. Ön sohasem foglalkozott a kézből való jóslással?
0: Nem, ne, soha nem.
3: Látja ezt a két mély pontot az életvonalamon? Ez a két pont udvariasan, de kegyetlenül bejelenti, hogy erőszakos halállal fogok meghalni. Egyszer majd megnézem az ön tenyerét, ha az idegei megengedik.
0: Olga, mi történt vele?
3: Sokat beszélgettünk, mesélt életéről is, haláláról is. Megsajnáltam, aztán megszerettem. Orvosokat hívtam, az elvittem Davosba, Kámba. Későn. Ha előbb találkozunk, megmentem. De a tenyerében olvasta, hogy meghal. Mégis a Rivierán nagyon-nagyon boldogok voltunk. Monte Carloban játszottunk. Nyertem.
0: Olga Riven?
3: Igen. Mindig megmondta, mit játszom. Halála előtt két nappal azt mondta.
2: Joe, valamit meg kell tudnia. Nagyon szerettem valakit. Egy magyart. A neve... Mindegy. Az az ember nem érezte meg, hogy szeretem. Boszorkának csúfolt. Joe. Ma is szeretem azt az embert. Titokban reméltem, hogy még egyszer látom. Még egyszer megcsúfol. Még egyszer... Megcsapom. Nekem voltak könyveim. Elajándékoztam őket. Neki adtam.
3: Aztán felült az ágyban, elővette egy borítékot, és írni kezdett. Monsieur... Én izgatottan figyeltem, most megtudom annak az embernek a nevét. De letette a tollat, panaszkodott, nagyon fáradt. Este fölriadt.
2: Meg kell ígérnie nekem, hogy azt a mutatványt a giotinnal nem csinálja többé. Soha-soha többé. A levelet pedig adja át.
3: Többet nem szólt. Reggelre meghalt. Ott temettem el Kámban. A levelet pedig átadtam. Jó hírem van. Egy bécsi antikvárius alkuszik a könyvekre. De másokkal is tárgyalok. Már említettem önnek Sidney Babrukot, a parafa királyt. Most Bécsben van. Szenvedélyes spiritista, nagy okkultista, gyűjtő. Azt mondta a portás, hogy ön tegnap beszélni akart velem.
0: Nem fontos. Ön megígérte egyszer, megnézi a tenyeremet, ha az idegem jobb állapotban lesznek. Éjjel váratlanul megjavultak.
3: Mennyivel? 15 000 koronával, tudja, a kávéházi pincére.
0: Lehet. De nem tudom, mi köze ehhez.
3: Semmi. A tenyeréből is kiolvashattam volna. Akkor nem kérdi, mi közöm hozzá.
0: Kedves Selfridge úr, nem akartam megbántani.
3: Megbántani? A beteg az orvost? Nem tudja, hogy amikor a tenyerét ideadja minden titkát. Nem utassa. Ahhoz még sokkal többet kell nyernie.
0: Olyan rossz a tenyerem?
3: Mit tudom, én nem néztem meg.
0: Olga sokszor nézegette. Sohasem mondta meg, mit olvas benne. Nézze meg!
3: Elég a hüvelykujja. Abban minden benne van. Nagy érzékiség, nem törődömség, könnyelműség, csüggedés, hirtelen lelkesedés, nagy elernyedés, vakmerő és gyáva, babonás. Soha senki ez nem volt jó, senkit sem szeretett. Mit mondjak még?
0: Köszönöm semmit. Ennyi is elég.
3: Miért nem próbál magán segíteni? Ha önben nincs elég erő, miért nem támaszkodik valakire?
0: Talán önre?
3: Akár rám is. Azért, mert egyszerű artista vagyok, bűvész, ön pedig előkelő ember, nagy úr. Ön néhány napja pár koronáért megvált volna Olga könyveitől, amelyekhez mégiscsak köti valami emlék. Nem nehéz kitalálni, más eladni valója nem volt már.
0: És ha így van?
3: Akkor sincs jogom, hogy beleavatkozzak az életébe, ugye ezt akarta mondani. Aztán tegnap keresett, mert nem volt pénze. Ma nem keresett, mert éjjel nyert. Nem, méltóságos uram, velem nem lehet komédiázni.
0: De velem sem! Mit akar tőlem? Ki tudja, mióta settenkedik körülöttem? Miért? Ki maga? Az Olga könyvei, szédítés, hókusz-pókusz, guillotine, üres boríték, a nevető asszony.
3: Miféle nevető asszony?
0: Május szomszédunk a 110-esben. Ön persze nem tud semmit. De ma már nincs is szükségem semmire. Kimásztam a bűvös körből, melyet körém rajzolt. Elkésett, kedves mester. Szabad vagyok, meggyógyultam.
3: Ó, miért nem gondol arra, hogy ez a Selfridge szeretne segíteni? Nem bízik bennem. De ami késik, nem múlik. Kártyázni fog, elveszti a pénzét, aztán majd visszajön letörten, szégyenkezve.
0: Elég volt! Jó napot, Selfridge úr!
1: Mario.
0: Mi ez? Ki? Hol? Az asszony. A francia dal.
3: Bocsánat, méltóságos uram, csak én voltam. Joe Selfridge, bűvész és hasbeszélő.
0: Ami késik, nem múli. Ha? Mit merészelt? Velem? Komédiás. Gazdag vagyok.
3: Selfridge úr ajtajából egy nős orangi.
0: Karcsú, magas, szőke, világos kék pangyola. Lábán piros papus. Eltűnt. Ki ez a nő? Mit főztek együtt? Szerelmet, gonoszságot, vagy mind a kettőt? Gyűlölöm Selfridge urat. A szőnyegen egy ajtő. Ugyanolyan, amilyet a 110-es szobában a panlagon.

0: Régóta várom, hogy visszajön. Hallottam, vesztett.
1: Nem azért jöttem.
0: Tudom, tenni szeretne valamit, de nem tud. Miért nem házasodik meg?
2: Megházasodni? Pénz nélkül?
0: Nem az ön pénzéről van szó, hanem arról, amit az asszonyhoz a házhoz. Egy gazdag lány.
2: Hát ezt tervezte velem.
0: Ne nevessen, meg kell házasodnia. Előkelő ember kitűnő neve van. Azok a kis szépséghibák, melyek életét tarkítják, nem fontosak. A házassággal mindent rendbe hoz.
2: Nagyon kedves. És nem mondaná meg, hol találom azt a gyönyörűt, aki alig várja, hogy a millióival együtt nyakamba borulhasson?
0: Körül kell nézni a világban. Gondolja meg.
2: És ha rászánnám magam, segítene nekem?
0: Ha igazán akarja, megpróbáljuk. Megházasítjuk. Tehát?
2: Itt a kezem.
0: Egyelőre azzal is beérem.
2: Egyelőre? Hát aztán?
3: Ezt a holmit vigye a 110-esbe. Nagyságos asszonya, a 110-es lesz. A fiú felvezeti.
4: Köszönöm.
2: Olga! Olga!
4: De kérem! Vigye csak a csomagot.
2: Eltűnt a liftben. Olga volt. Alakja, haja, járás. De a szemem más. Ki volt? A 110-est Selfridge úr foglalta le neki. A nevető asszony visszajött. Hát mégsem hazugság, hanem élő élet. Bármit mondjani Selfridge úr. Megtudok mindent, mindent. És akkor megbüntetem, elveszem tőle a nőt. Ma új életet kezdek. Üdvözlégy, kaland!

0: Jó estét!
1: Kedves Vera, engedje meg, hogy bemutassam legjobb barátomat. A báró úr ő excellenciáját, itt pedig... Vera hercegnő. Ugye hasonlít egy kicsit Olgához?
0: Egy kicsit? Hihetetlen.
2: Ismerte szegény testvéremet?
1: Olga az utolsó levelét hozzáírta.
2: Nekünk nem írt. Nem írt, nem is nagyon ismertem. Kislány voltam még, amikor megszökött hazulról.
1: Szegény, drága lány.
0: Szegény, drága.
2: Szeretnék felmenni a szobámba. Fáradt és álmos vagyok.
1: Hogyne, drága Vera. Fölkísérem.
2: Köszönöm, fölösleges. Maguk úgyis beszélgetni akarnak. Ugye nem haragszik ön sem?
1: Nem tudom, mi történt vele. Ilyennek még sohasem láttam.
0: Nem tetszettem neki.
1: Lehet. Nagyon szerettem Olgát. Ez a lány úgy hasonlított rá. Ha ott hagyom Varsóban, elpusztul ez is.
0: Így meg hercegnő lett.
1: Az én kegyelmemből. Ahogy ön excellenciás úr. Láttam, nem tetszett önnek, de sikerült, mert kísérlet volt. Tud már engedelmeskedni, és ez nagyon bíztató. Önnek jövője van.
0: Csak ugyan.
1: Bécsbe utazunk. Ideje, hogy belefogjunk kis vállalatunkba. Parancsoljon 10 000 korona, és ne éljen szerényen. Szerény embernek szerény a szerencséje.

0: mi lesz Bécsben? Mi ez a mi vállalatunk?
1: Este, amikor elbúcsúztunk, pokoli szerencsém volt. Visszanyertem azt a 10 000 koronát, amelyet önnek adta. Szundítok egyet.
0: Már a gondolataimban is olvas.
2: Szeretném fölvágni ezt a könyvet. Van zsebkése?
3: Soha sem volt, de talán találok valami mást. Egy névjegyet. Ez még jobb. Egy hajtű.
1: Sok dolgom van, és nem tudom, mikor jöhetek vissza. Megkérem arra, hogy Verával ebédeljen valahol.
3: Szívesen. Egy óra múlva érte megyek.
1: Nagyon köszönöm. Estére Páholyt vettem az operába, díszelőadás. A bolygó hollandit adja.
2: Azonnal! Tudom, együtt ebédelünk. Kicsit megkéstem. Sietek, mindjárt mehetünk.
3: Majd odalent várom.
2: Nem, nem, üljön csak le. Szívjon el egy cigarettát. Addig átöltözöm.
3: Csak félig hajtotta be az ajtót, és az ég színkék pannyolában van. Lábán a piros papucs.
2: Marion Fleur, Marion,
3: a francia dalocska. Marion Olga könyvei a tükör előtt. A tükörben filmeztelenül. Vera. Karcsú, izmos, fiatal, tökéletes formák. Egy másodpercig tartott a látomás.
2: Nem unatkozik?
3: Nem. Már a második cigarettát szívom.
2: Mehetünk. Mi baja?
3: Semmi. Gyerünk.

0: Mióta ismeri?
1: Csak egy pár hete. Hát, maga?
0: Új, már régen, majdnem 2 éve.
2: Kezeit csókolom, az úr rendelte a nagyságos asszonynak.
0: Ó, kedves, köszönöm. De vitesse föl, a maga szobájába. Nagyon szeretem a piros rózsát, de ő nem szereti, ha virágot kapok.
1: Ez a tiéd. És vidd fel az első emelet 110-be.
2: Igenis, kezeiket csókolom.
1: Nagyon szereti önt?
0: Igen.
1: Hát maga őt?
0: Nagyon. Miért ülünk mi ketten így együtt? 2 idegen. Mi közünk egymáshoz. Én felmegyek.
1: Vera, nem szabad még elmennie. Nekem kérdezni valóm van. Sok minden...
0: Ne! Ne kérdezzen. Úgysem felelek.
1: Muszáj felelnie. Maga lakott mellettem?
0: Mondom, nem felelek.
1: Nézze, 2 hajtű. Szőke hajszál. A maga haja? Egyik hajtűt a 110-esben. Másikat a folyosón találtam. Maga vesztette el egy reggel.
0: Miért tette el?
1: Nem tudom. Babonás vagyok. És ezen a hajtűn keresztül egy kicsit beleszerettem abba, aki elveszítette. Tudtam, hogy egyszer megtalálom.
0: Hát megtalálta. Annál rosszabb.
1: Vagy annál jobb. Ki tudja a jövőt?
0: Ő tudja. A múltat, a jövőt.
1: Maga fél tőle?
0: Mindig. Az első pillanat óta.

10 előadás. Elég volt. Holnap hazamegyek Budapestre címeket írni, hogy megalázkodok és bekopogtatok valamelyik nagybátyámhoz protekcióért.

0: Gyönyörű volt.
1: Gyönyörű ez az első felvonás. Látják, ott abban a páholyban Aglája főhercegnő, és Mária Intimidáta főhercegnő, és Péter Eusébius főherceg. És a földszinti páholyban az a borotvált amerikai, ma a legérdekesebb ember Bécsben, Sidney Babruk, a parafa király.
2: A parafa király.
0: És ez a fiatal hölgy a páholyban?
1: A leánya, Mabel Babruk, ma a legszebb leány Bécsben. Természetesen ön után, imádott hercegnőm. Egy sereg udvarló nyüzsgi körül. Bécs, kedves, könnyelmű emberek. Öröm velük dolgozni. Üljön előre, nekem dolgom van, el kell mennem.

0: egyedül Verával is. Nem húzd el a kezét.
1: Nem szabad. Ő megtudja, ő mindent megtud. Akkor kell tőle legjobban félni, amikor nincs is itt.
0: Belekóstoltam egy izgató és veszedelmes játékba.
1: Nem szabad. Nincs erre már húzni a kezem.
0: Ugyanaz a gyűlölet fűti, ami engem megcsalni a zsarnokot, megkínozni, megalázni a jóságáért, okosságáért, mindazért, amivel nálunk különb.
1: Nem szabad, ha megtudja.
0: Félsz tőle, gyűlölet? Ha megmerném kérdezni.

0: Nagyon szép volt az előadás.
1: Bocsássanak meg, de nem jöhettem vissza az előadás alatt. Rengeteg dolgom akadt. Ó, jó hírem van a számára. Holnap elviszem a könyveit Sidney Babrooknak. Ön is velem jön. Pénz áll a házhoz. Híres gyűjtő. Míg a páholyukban voltam, nagyon érdekes dolog történt. Pár perccel a második felvonás vége előtt egy vén udvari lakár jelent meg a páholyban. Mária Intimidát, a főhercegnő, küldte azzal a megtisztelő üzenettel, hogy szeretné egy pillanatra megtekinteni Babrook kisasszony fülbevalóját. Magam sem láttam szebbet, óriási gyöngyök kápráztató brilliánsok, nem is tudom, mit érhet, ára sincs. Babrook kisasszony természetesen rögtön kivette egyik füléből a függőt, és átadta a lakájnak. Ugye érdekes? Annál inkább, mert Babrook kisasszony az előadás végéig nem kapta vissza a fülbevalóját.
2: Azt hiszi, hogy...
1: Nem hiszek semmi. Miért néznek olyan furcsán? Csak nem azt hiszik, hogy én voltam az a vén udvari lakály. A Babrookék meg sem érzik.
2: Meg aztán legrosszabb esetben is csak a fél fülbevaló veszett el.
1: Ha csak ugyan lopás történt, el fogják lopni a másikat is. Mr. Babrook, elhoztam azokat a könyveket, amelyekről önnel beszéltem. Barátom a báró úr, a leghíresebb magyar okkultista, a Magyar Tudományos Akadémia és egyéb tudós társaságok tagja.
3: De Selfridge úr!
1: Szerény ember, túlságosan szerény. Ne tiltakozzon! Mr. Babrook, ezek a könyvek valóságos unikumok. A báró úr csak azért adja el, mert egy tudományos expedícióval Ázsiába megy, esetleg több esztendőre, és el nem adná senki másnak, csak is önnek.
3: Köszönöm! Köszönöm! Nem is tudom... Bocsánat, uraim! Halló? Igen, én. Micsoda? A rendőrség nem tud róla? Jól van, hazajöhet. Még ilyet.
1: Mi az, ellopták a másik fülbevalót is?
3: Selfridge, angyal, eltalálta. Mind a kettőt ellopták. És a másikat én magam adtam oda ezzel a buta kézzel.
1: Tehát ön ma reggel elment a rendőrségre?
3: Igen. Egész éjjel a fülbevalót vártuk. Reggel 7 órakor elrohantam a rendőrségre. A főkapitány a fejét vakart, amikor elmondtam neki, mi történt. Hogy nagyon kényes ügy. Kért, menjek nyugodtan haza. Az ékszer megkerül. A gonosztevőket megcsípik. All right! Elbúcsúzom a főkapitánytól, alig teszek 10 lépést, egy vöröshajú rendőrtisztviselő lohol utánam. Adjam át a fülbevaló mását, hogy Bécs összes zálogházának megadhassák a leírását, stb. Elkísér egy másik rendőrrel a Ritzbe. A fülbevaló párját odaadom. Akkor még megkér, hogy az autómat tovább használhassák. Oké. És most telefonál a sofőr, hogy visszavitte a vöröst meg a másik rendőrt a kapitányságra, és azóta is vár. De megkérdezte a hivatalban, hogy tovább várjon-e, és kiderült, hogy semmit sem tudnak arról, hogy lent autó vár, hogy rendőröket küldtek volna hozzám. A vörös, meg a tegnapi lakály ugyanaz a banda. Ó, Mabel, szegény kislányom, és én adtam oda a második fülbevalót.
1: Mással is megeshetett volna.
3: Önnel?
1: Azt mondtam, mással, velem nem. És most mit csinál?
3: Mit? A rendőrségre szaladok. Díjat tűzök ki. Mondjuk 50 000 koronát.
1: Nagyon helyes.
3: És megkérem önt, régi barátságunk nevében, más úgy sem tudja az ékszert visszaszerezni.
1: Évek óta nem dolgozom, belefáradtam.
3: De mikor ilyen bajban vagyok, Selfridge, ez magának való eset. Nehéz, bonyodalmas, izgató. Báró úr, szóljon már neki. Hát, ha önre inkább hallgat.
4: Meg kell tennie, ha ilyen jó barátja kéri.
1: Hát jó, megpróbálom. Báró úr, alig ha jutok haza 5-6 óra előtt, kérem, viselje gondját szegény kis verámnak. És persze a könyvek. Ezekről ma már nem igen beszélünk. Nem vinné őket haza? Zárja el jól, igen?
5: Halló.
0: Mit csinál? Ne haragudjon rám, nagyon ideges vagyok, azért szaladtam el az ebédtől. Haragszik?
2: Szomorú vagyok. Úgy örültem ennek a délutának, annyi mindent vártam tőle.
0: Mit feleljek? Mondjam, én is örültem.
2: Minek játszottuk el olyan könnyelmen ezt az örömöt? Mit csinál most?
0: Semmit.
2: Vera, jöjjön le.
0: Nem. Hova?
2: Elmegyünk. Sétálunk egyet. Kisétáljuk magunkból ezt a gyilkos idegességet. Megvárom odalent a halban.
0: Jó, nem bánom, várjon meg. Itt vár a folyosón.
2: Vera.
0: Nem.
2: Le kell jönni
0: ahhoz. Nem, örült. Ereszd el a kezemet. A folyosó megőrült. Ha ő...
2: Éppen ezért, Vera.
0: Nem. Őrült. Tudja, mit csinál.
2: Tudom, az enyém vagy.
0: Ha ő...
2: Megölöm, ha akarod.
0: Te. Ha most kinyílne az ajtó és beülne.
2: Megölne?
0: Téged, engem. Jó volna.
2: Milyen más lett ez a szoba? Megtelt Vera emlékeivel. Elveszem Selfridge úrtól. Selfridge úr csomagja? Milyen könnyű. A könyvek. Ez egy könyv. És alatt egy doboz. És benne? Benne ékszer. Babruk kisasszony fülbevalói.

0: Mely véletlen szerencse, hogy itt üdvözölhetem. Én sűrűn járok ide, kedves hely szeretem.
1: Barátai is sűrűn járnak ide?
0: Az az öreg úr? Detektív. Egész nap a fülbevaló ügyben szaladgál.
1: Természetesen eredmény nélkül.
0: Eltalálta. De én szerencsésebb vagyok nála.
1: Mindjárt gondoltam. Megtalálta a fülbevalót?
0: Még nem, de a nyomában vagyok. Babru kisasszony holnap visszakapja a fülbevalóját.
1: Persze, mert azért lopták el, hogy jó pénzét visszaadhassák Babruknak.
0: Kitűnő. Csak az a kérdés, lesz-e idejük tárgyalni Babrukkal? Hát, ha időközben sikerül valamelyik detektívnek, mondjuk nekem, megcsípni őket. Persze kitűnően dolgoztak, de én sem estem a fejem lágyára.
1: Beszéljen már, mi ez az egész? Mit tud? Mit csinált?
0: Nyugodjék meg. Emlékszik, tegnap csak az előadás végére értem vissza a Páholyba. Addig a lakály nyomában voltam. A derék fiú besétált a mosdóba. Onnan szürke kalapban, köpenyben sétált ki. A lakályból csak az eszkárpen maradt meg. Gyanútlanul kiment a ringre. Elkísértem az Amhofon túl egy szerény kis fogadóig az Aranyalmába. Megtudtam, ott lakik. Neve vagy álneve Fritz Geyer ékszerész. 10 napja jött Brünnből egy vöröshajú barátjával, Grün úrral.
1: Vöröshajú? Mint a rendőrtisztviselő.
0: Látja itt azt az öreg fiút? Staxnak hívják, a féle magándetektív, régi cimborám. Egész éjjel az Aranyalmát figyelte. Reggel a vörös ember nagy csomaggal kijött az Aranyalmából, akkor már én is ott voltam. Stax követte Grün urat, aki a közelben bement egy házba, s onnan rendőr egyenruhában jött ki egy nagybajuszú rendőrrel. Mindketten a rendőrségre siettek, én pedig Stax segédeivel bekopogtattam az állítólagos ékszerészhez. Úgy meg volt döbbenve, amikor ráfogtam a revolveremet, hogy szó nélkül ideadta a fülbevalót. Ott nyugodtan megvártuk a vöröst, Grün urat, aki a nagybajuszos rendőrrel érkezett. Babruk még nem is sejtette, hogy a fülbevaló párját is ellopták, amikor mind a kettő már régen a zsebemben volt.
1: Döbbenetes. Selfridge úr, ön nagy ember. Ha? Csak azt nem értem, hogyha a fülbevaló már akkor a zsebében volt, miért nem adta rögtön vissza Babruknak?
0: Magán nem lehet segíteni. Ha rögtön visszaadom, nem keresek az üzleten 100 000 koronát. Pedig valamiből meg kell élni ezekben a drága időkben.

0: Mabruk úr, én...
1: Csak nem esett baja a fülbevalónak.
0: Selfridge úr, ön... Mabruk úréknál.
1: Természetesen. Csak nem esett baja a...
0: Nem. Elhoztam.
2: A fülbevalóm!
1: Mit mondtam? Ugye nagyszerű fiú, remekül csinálta.
3: Igyon egy pohár viszkit.
2: Uram, köszönöm, nagyon köszönöm.
3: Hát akkor parancsoljon, íme a 100 000 koronás csekk.
0: Nem veszi el?
1: Ó, bocsánat. Majd talán én.
2: Ó, nem tudom, hogyan köszönjem meg. Selfridge úr elmesélte, milyen veszedelmeken keresztül szerezte ön vissza az ékszert. Soha sem fogom elfelejteni. Valahányszor fülembe akasztom ezt az ékszert, mindig önre fogok gondolni.
0: Köszönöm. Ez több, mint amit megérdemlek.
1: Hiába, ez más világ. Mi józan üzletemberek ezt föl nem érjük ésszel.
0: Selfridge úr, visszaéltem a bizalmával, felbontottam a csomagot.
1: Hát még most sem veszi észre, hogy azt csináltam, amit akartam. Közös vállalatunk érdekében köszönöm.
0: Selfridge úr, én nem csinálom tovább. Lecsúszott ember vagyok, de van bennem valami becsületesség, egy álbecsületesség, amely föllázad a hazugság és a csalás ellen.
1: Hazugság lehet, de csalás? Mabruk visszakapta az ékszert, és ön minek avatkozott a dologba? Megtalált az ékszert, és elvitte Mabruknak. Mit mond neki, ha nem vagyok ott? Azt alig, hogy tőlem vett el. Akkor tehát önnek kellett volna hazudnia. És minek bontotta fel a csomagot? Miért sietett? Csak nem gondolja, hogy ingyen viszem a bőrömet a vásárra. Ismerem az ön fajtáját, az áltisztességben felnevelkedett álgavallért, akinek mégiscsak egy szent a pénz. Minden szabad, csak arra kell vigyázni, kinek golyózzák a kaszinóból. Szabad az uzsorástól kölcsönkérni, szabad kártyázni pénz nélkül is, szabad munka nélkül élni a más nyakán. A saját pénzén legyen gavallér. Most én hazudtam ön helyett, de ön kényszerített rá.
0: És most benyitve rához, és elmondja neki, 100 000 koronában vagyok gazdagabb, mit vegyek neked? És Vera? Most őt öleli? És nem tehetek semmit, csak rohangálok az éjszakai Bécs utcáért. Az aranyalmafogadó. Tábla. Átalakítási munkák miatt október 1-jéig zárva.
1: Tudom, fáradt, éjjel sokáig kószált, és az aranyalma messze van. Furcsa egy ember. Nem akarja elhinni, hogy semmi tisztességtelenről nincs szó. Megígértem, megházasítom, lesz pénze, kedves, okos felesége.
0: Mabruk kisasszonyt kell elvennem.
1: Eltalálta.
0: Ha hozzám jönne, Selfridge úr, ön akármilyen okos ember is, néha hihetetlenül naív. Ön elhatározta, hogy oltárhoz vezetem Mabruk kisasszony, de arra nem gondol, hogy ő akarja-e, vagy én akarom-e.
1: Értsük meg végre egymást. Ha én elhatároztam, hogy ön Mabruk kisasszonyt oltárhoz vezeti, akkor az úgy is történik. Ez a leghasznosabb önnek is, Mabruk kisasszonynak is. A kisasszony fülig szerelmes önbe, az öreg pedig el van ragadtatva öntől. Hősnek tartják. 2-3 nap múlva megrendelhetjük a jegygyűrűt.
0: Nézze, Selfridge úr, nem akarom ezt a komédiát, ezt a csalást.
1: Unnom ezeket a frázisokat. Becsületesség! Elfelejti, hogy szavát adta, végigcsinálja ezt a munkát. A pénzt elfogadta, és most meg akar ugrani?
0: Vissza fogom adni a pénzt.
1: Fogom. Persze, hogy fogja, de mikor? És mi a kifogás ezzel ellen a házasság ellen? Tudom, nem lenne aggája a teniszpályán, vagy a nagykövet estén ismerkedik meg vele. Előkelő magyar báró. De ugye a fülbevaló história. Nem akar az én érdemeimmel páváskodni.
0: Miért akarja mindenáron rendbehozni az életemet?
1: Jókor kérdi miért. Először is maga kért rá. És nekem is kell a pénz. Egy jó kis üzlet kínálkozik.
0: Önnek is. Ha én beházasodom Mabruk millióiba, akkor ebből önnek is jut, ha?
1: Hát jó. Tudja mit? Vegye el a kisasszonyt, és ne adjon nekem egy garastyám.
3: Nem! Nem akarom!
1: Majd meglátjuk.
0: Vera, mióta várom? Beszélnem kell magával.
2: Nem lehet. Fölmegyek.
0: Nem megy fel, bejön hozzám.
2: Nem. Mit akar tőlem? Gyűlölöm. Tönkre akar tenni. Tegnap megmenekültünk. De ma nyissa ki az ajtót. El akarok menni.
3: Vera, ha most elmegy, agyalövöm magam. Hát nem látod, hogy szerencsétlen vagyok? Nem bírom ki, hogy az övé vagy. Ha bár csak ide jönne, és egymásnak esnénk, és folytogatnánk, gyilkolnánk egymást.
2: Az Istenért hallgasson! Végünk van!
0: Vera, szeretlek, és belepusztulok. Mi lesz így velünk?

0: Ne tartson többé tőlem. Belefáradtam, unom. Nem bírok a makacságával, az idegességével. Nem sikerült. 100 ember közül 99 kötélnek állt volna. Én véletlenül ráhibáztam a 100-ra. Szegény, ügyetlen bűvész vagyok. Legszebb mutatványomba buktam bele. Na igen, mikor utazik?
1: Igen. Elutazok. Holnap vagy holnap után.
0: Menjen, amerre végzete viszi.
1: Selfridge úr. Megígérte, megnézi a tenyeremet.
0: Nem kell azt már megnéznem. Emlékszik, mutattam a két kis szigetet a tenyeremben.
1: És? Na, és? Mondja ki!
0: Megvan a magáéban is.
1: Erőszakos halál.
0: Az. Önnek is, nekem is. Asszony miatt.
1: El kell utaznom. El kell válnom Verától is. 3000 koronával a zsebemben nem mondhatom neki, hogy tud, gyere velem. Bábrok kisasszonytól is el kell búcsúznom. Őt félrevezették, ő hisz bennem. Álmai lovagját látja bennem. Bennem.

0: Vera nem jön el vacsorához, szegénykének a feje fáj, mint önnek is. Nagyon szereti. Kit? Kit? Istenem, hát Verát.
1: Vera, miért szeressem?
0: Nincs más magyarázat. Szeret. Ezért rúgja fel a szerencsét. Nem lehet más, mint Vera. Nagyon szereti? Nagyon szenvedek. Irgalmatlanul szenvedek.
1: Ön is tud szenvedni.
0: Ki nevet? Megérdemlem. Mit csináljak? Szeretem ezt a lányt. Ha elveszítem, belepusztulok. Szeretem, mint egy drága örökséget, amelyet Olga hagyott rám. És Vera más, mint volt, megváltozott. Ha hozzáérek, megremeg. Utál, gyűlöl. De nem. Nem adom oda, se önnek, se másnak. Nem adom oda. Nem adom.

0: Azért jött, hogy elbúcsúzzon?
1: Vera, mi történt magával?
0: Kár minden szóért. Csaló. Csaló, hazug.
1: Mit hazudott rólam Selfridge úr?
0: Elutazik?
1: Vera, szerelmem, el kell utaznom.
0: Szerencsés utat. Azt hittem, szeret. Velem marad, de elmegy, elszökik. Itt hagy neki. Gyáva, gyáva.
1: Vera, ha elmegyek, nem gyávaság bír rá. Meg kellene értened, így nem élhetek tovább.
0: És eddig. Eddig bírta.
1: Mit csináljak? Nincs pénzem. Nem tudok szerezni. Mit csináljak? Elvigyelek tőle, és megtartsalak addig magamnak, amíg az utolsó selyem ruha is lerongyolódik rólad. A te pénzeddel kártyázzak. Meddig bírnád a nyomorúságot? Te hagynál el.
0: Most eszedbe jut. Már akkor tudtad, amikor először megszorítottad a kezemet. Amikor először megcsókoltál. Megcsaltál. Csaló, csaló. Sohasem szerettél. Kalandnak jó volt.
1: Vera, ne folytasd. Siessünk. Nem jó nekünk itt együtt. Ő visszajön azért, hogy együtt lásson minket kínlódni.
0: Ma ilyen részegen jött haza. Káromkodott, sírt. Leborult az ágyam előtt. Sírt. Félelmetes volt. És én itt maradok vele.
1: Vera, drágám. Szeretlek, s tudom, hogy te is szeretsz. Nem tudom, látlak-e még az életben.
0: Meghalni. Meghalni. Most. Hogy itt meglát bennünket?
1: Hát lássan. Tessék!
2: Kezeit csókolom. Ezt a virágot hoztam a nagyságos asszonynak. Zavarok? Zavarom a méltóságos úrékat?

0: Ó, visszatetszett jönni, méltóságos uram. A szobája a 109-es természetesen a rendelkezésére áll.
1: Uh-huh. A szomszédaim? Kik vannak a 110-esben és a 111-esben?
0: Senki, méltóságos uram. A 110-est és a 111-es Selfridge úr fenntartja.
2: Ó, a méltóságos úr! Visszajött a nyaralásból.
3: Tessék beszállni.
4: Adom a bankot.
1: 600. Telnek a napok. Gazember, csinálj már valamit. Miből fizetem meg Selfridge úrnak a 10 000 koronát? Minden éjjel játszom a söpredékkel, piszkos pénzeket iparkodok elszedni, hogy becsületesen megfizethessek egy becstelen adósságot.
5: Osztatok a méltóságos úrnak.
2: Úgy örülünk, hogy minden éjjel lejön a kártyaszobába.
1: 400! 600! Selfridge úr 10 000 koronája már hányszor a zsebemben volt, hogy utána újra és újra elveszítsem, és a 110-esben néma csend. Nem hallani az égszínkék pongyolás nő kacagását, a francia dalocskát. Telnek a hetek. Kártya. 800. 600.

0: A francia lalocska, Olga, Vera.
1: Darling.
0: Visszajöttek. Itt vannak az 110-esben. Ha lenne erőm rájuk törni, megölni mind a kettőt. De előtte Selfridge úr arcába vágni a 10 000 koronát. Ha lenne. Selfridge úrék nem jöttek még vissza?
2: De igen, tegnap este. Csak egy-két napra. Selfridge úr nagy ládákba csomagolja holmiát, s alig, hanem hosszabb időre elutaznak.
0: Selfridge úr a szobájában van?
2: Pár perce ment el hazúról, csak a nagyságos asszony van odafenn.
0: Vera! Vera, itt vagy? Vera, ha nem nyitsz ajtót, betöröm. Vera! Botrány csapok!
3: Menj innit! Nem szabad veled beszélnem. Megtiltottam.
0: Vera, kell. Nem mehetsz el így örökre búcsú nélkül.
3: Nem szabad.
0: Vera, beszélnünk kell. Vera, a folyosó végén balra egy kis folyosó. Ott senki sem jár.
3: Tönkre akarsz tenni, nem lehet, könyörgök. Menj el. Őrücsi!
0: Menj. Menj előre.
3: Az Istenért. Ez rettenetes.
0: Senki nem jár erre. Menj csak.
3: Rettenetes, nem szabad. Nem.
0: Itt vagy. Velem vagy. Csak nekem vagy.
3: Ugye nem ölsz meg?
0: Vera, egyetlen.
3: Visszajöhet, és ha nem talál a szobámban, hadd menjek el. Azt mondtad, egy perc.
0: Vera.
3: Hát ezért. Nem akarom. Ezzel rám törj az ajtót.
0: Nem.
2: Vera.
0: Ide nézz. Most az enyém, látod? Most aztán kínlódj te is, ahogyan én kínlódtam tegnap éjjel is, mindig, amióta Verát szeretem. Így szép, így jó. Mégis én vagyok az erősebb. Gazember! Üssadjon! Nem eresztem el, nem adom vissza! Üssadjon!
2: Gazember!
0: Vera, hol van Vera? Ha neki esne baja. Vera, hol vagy? Ne menj utána, bajod eshet!
3: Nem lehet. Ott.
4: A guillotine.
0: Selfridge úr levágott feje. Tarka ponyája és fekete szakál. Behúny szem. És ezt a fejet nem lehet többé felragasztani. Úristen, két karja kitárva. A bűvész az utolsó mutatvány után. Tapsoljatok. Vér. Mindenütt vér. A halál itt van a szobában. És ez az én munkám. Vera.

szálló összeszaladt. Este Vera elutazott. És én még.

0: 111-es. Heltai Jenő regényének rádióváltozatát hallották hallgatóink. A szereposztásból: Báró, Halman Péter, Vera, Káldinóra, Selfridge, Bárdi György. Közreműködött Bíró József, Gészabó Sándor, Marsek Otília, Mezei Lajos, Móni Ottó, Peckai Endre, Polgár Árpád, Sinkovics Marian, Szécsi Vilma. Zenéjét összeállította Horkai Rózsa. A felvételt Gajdos Ferenc és Takács Péter készítette. A rendező munkatársa Brajer Ottó volt. Szerkesztő Gábor László. Rádióra alkalmazta és rendezte Turján György.
1: A hangjáték 1978-ban készült, és legutóbb 1988. január 1-én hangzott el a Magyar Rádióban.

0: Műsorunkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon. Műsorajánló. A Kossuth Rádió megváltozott műsorában a vallási műsorok szokott idejükben kerülnek adásba. Minden délben más-más templom harangja szól. Az egyházi félórák hétköznap délután 13:30-tól 14:00-ig, mise vagy istentisztelet élő közvetítése minden vasárnap 10:04-től hallható a Kossuth Rádióban.
1: Magyar filmklasszikusok, ismeretterjesztő műsorok és a legkedveltebb régi magyar rajzfilm sorozatok az M1 műsorán.
0: Műsorajánlót hallottak.
2: Hét óra van, jó reggelt kívánok a hírszerkesztő Polyák Adrián nevében is. Kovács Márton vagyok. Baka Andrást, a legfelsőbb bíróság korábbi elnökét jelöli köztársasági elnöknek a Tisza párt országgyűlési frakciója. Magyar Péter miniszterelnök szerint a jogtudó személye garancia arra, hogy a köztársasági elnöki intézmény visszanyerje méltóságát és egyesítse a nemzetet. Baka András elfogadta a felkérést és közölte, készen áll a magyar nemzet egységéért és egy demokratikus, európai Magyarországért dolgozni. A Fidesz frakció vezetője szerint Baka András a Tisza többség bábja lesz, megválasztása pedig illegitim. A KDNP úgy véli, Baka Andrást a sértettség és a bosszúállás vezérli, mert haragban állt az előző kormánnyal. A Mi Hazánk alkalmatlannak tartja Baka Andrást az államfői tisztségre, mert a párt szerint a jogtudós napjainkban már elfogadhatónak tartja azt a politikai beavatkozást, amely ellen korábban eltávolításakor még küzdött. Példanélkülinek nevezte az elmúlt napok fogyasztás csökkentő összefogását a gazdasági és energetikai miniszter. A felmérések szerint a magyarok 84%-a csatlakozott az energiarendszer terhelésének csökkentéséhez. Kapitány István felhívta a figyelmet arra, hogy a tudatos energiahasználattal felelősebben lehet gazdálkodni a közös erőforrásokkal. Ezt a hozzáállást érdemes a mindennapokban is megőrizni, tette hozzá. Minden korábbinál hamarabb, már augusztus közepétől kifizetik a közvetlen agrártámogatások egy részét, jelentette be az Agrár- és Élelmiszergazdaságért felelős miniszter. Bóna Szabolcs elmondta, hogy az első előrehozott utalásokat már augusztus 14-én a korábbinál magasabb, akár 75%-os előleggel elindítja az államkincstár. Elsőként a tejhasznú tehéntartók támogatása érkezik meg, majd augusztus végén az alap és az újraelosztó támogatást is elkezdik utalni. Változik az állami földek átmeneti hasznosításának rendje. A jövőben előre meghirdetett, nyilvános szempontrendszer alapján választják ki a földhasználókat, illetve az előírt minimumnál magasabb összegű használati díjat is meg lehet majd ajánlani. Utóbbi az elbírálás során előnyt jelenthet. A megváltoztatott kritériumok kedveznek az állattartóknak, a fiatal gazdáknak és a Vizet a tájba program résztvevőinek. A jelentkezéseket szeptember 6-áig várják. A szerb elnökkel tárgyalt Belgrádban Volodymyr Zelenszky ukrán államfő. A tanácskozás után Alekszandr Vučić elmondta, hogy Szerbia támogatja Ukrajna területi integritását és Európai Uniós csatlakozását. A két ország pedig gazdasági, energetikai, mezőgazdasági és infrastruktúrális együttműködés erősítésére törekszik. A tájékoztatón az ukrán elnök köszönetet mondott hivatali partnerének a kelet-európai országnak bejelentett újabb humanitárius segélycsomagért. Gerillák robbantottak a kolumbiai elnök beiktatási helyszínének közelében. Az ország délnyugati részén történt támadásnak nincs sérültje. Az új kolumbiai elnök kíméletlen harcot hirdetett a kábítószer bűnözés, valamint a félkatonai radikális szervezetek ellen, és beiktatási beszédében közölte, hogy a jövőben nincs párbeszéd az ilyen csoportokkal. Folytatódik a derült nyári idő, számottevő eső sehol sem lesz. A Tiszántúlon időnként megélénkül a szél. A hőmérséklet napközben általában 29-35, este 23-27 fok között alakul. A híreket Polyák Adrián szerkesztette. Legközelebb 8 órakor jövünk összefoglalóval.
0: Ismét a Kossuth Rádió hullámhosszán, az archívum műsorából. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Összeállította Tarján Tamás. A hely szelleme Budapest, piarista köz.

Egyetemista éveim elején és még egy darabig megvolt a félemeleti lépcsőforduló ablakában a Piarista címer színes üvegberakása, a Maria Méter Téu. A mai Piarista gimnáziumból egy kis vízóra leolvasó kerülővel a régi Piarista gimnáziumba, a pesti bölcsészkar jelenlegi épületébe jöttem hallgatónak, és itt is ragadtam aztán tanárként. Szőröstül, bőröstül már 28 év az az idő, és ebből 44 az oktatói szemeszter, amit e-ház, hajlék, csarnok, univerzitás falai közt eltöltöttem. Csoda-e, hogy soha nem akartam máshol dolgozni. Ahhoz velem kellene költöznie ennek az épület tömbnek is. Egyetemi színpad vagy piarista kápolna? A hajdani diák szív meg a tanári, az öreg diák szív össze-vissza vert bennem. S minden emlék ellentmondásos. Barátságokat, szerelmeket, szakmai terveket segített világra, máskor meg tett semmivé e bölcsész fellegvár. Még egy évszázada sincs, hogy áll, de már is merő irodalom történet. Az egyetemen tanárként Tersánszky, Nagy Lajos, Radnóti, Nagy László, Pilinszky, Juhász Ferenc, Tandori nevét mondtam ki alig, hanem a legtöbbször. Orbán Ottónak a költői saját versmondást himnuszozó verse után időhíján nem Íj és Gyula rekettes hangja, hatalmas költeménye szólal meg, de Tandori kétszer is a Minden Szentekhez fordul, s Íj és meg tudva levően szomszédos napon, halottak napján született. A hely szelleme persze egy tanintézményben minden erejével ifjúságpárti. Kukorelli Endre, Márton László, Békés Pál, Nagy András és sokan mások a mai középnemzedékből aligha arra a legbüszkébbek, hogy tanítványaim, vizsgázóim lehettek. Én büszke vagyok rájuk, barátaimra. Az egyik legfiatalabbra, a költő és tandori filológus Ősi Jánosra is. Egy tehetséges ifjúra a piarista közből.

Tóth Eszter látkép a piarista közkeretében. 1945. november. Mit is vihetnék innen el, ha meghalnék a túlvilágra? Egy képet kéne vinnem el a városból szépen kivágva. A piarista közön át, ha kinézünk a túlsó partra, Buda szelíden közön állt, és karját lágyan fűzik karba Pesttel az Erzsébet hídon. A Gellért hegy felől a zöldek szürkét ezüstbe simítón jönnek, és az egész egyre zöldebb. Szemhéjaim zárt albumán a kép a régi, változatlan. Megvan a híd a halk Dunán, s a táj, s a drága pátosz abban. Sebzetlenül, hibátlanul örökre őrzöm ezt a képet. Csúfromra szét hiába hull a valóság, a szerte tépett. Én elviszem, ha meghalok a képet, mintha éppen állna. Elkérik majd az angyalok, s melakasztják az ég falára.

Turci István, Mennyei Egyetem. Részlet. Kriminális alak ez a Dusek Dénes. Mindig így kezdi az előadást, hogy igen, tisztelt publikum, mint a cirkuszban lenne. Egyszer elmaradt az előadása, mesélik, mert az évfolyam szüretelni volt Szatmárban, alma szüretelni, és elfelejtették őt értesíteni, ő bement, s csak mikor kimondta, hogy igen, tisztelt publikum, akkor vette észre, üres a terem. Tekintete elsötétült, de csak annyit hűrmögött. Hát nem, úgy is jó, Hegel várhat. A pedellus fia krétát keresett éppen, így hallotta a tanár keserű megjegyzését, később megkérdezte apjától, hogy kiféle az a Hegel, aki várhat. S mert apja sem tudta, megkérdezték az egyik adjunktust. Így terjedt széjjel, mint a krétapor, s vált szállóigévé Dusek Dénes magán hűrmögése, hogy hát Hegel várhat. A tanár mellesleg több mint 30 éve koptatja a katedrát, elismert esztéta, kissé bogaras ugyan, de könyvei jelennek meg külföldön, az akadémia levelező tagja, egy szóval koponya. A szakmában megtámadhatatlan tekintélynek számít, ezt egyik fiatal tanársegéd ismerősétől hallotta a minap Bazsaja Nándor. Nyugodtan ülhetne a babérjain, de még mindig hoz valami újat az előadásain, ezért is vannak most annyian amennyien. Ma formában van az öreg, csak ez a hosszadalmas bevezető ne lenne. Ez viszi sírba a jó érzésű hallgatókat. Bazsaja némiképp előbbre hajol, hogy pontosabban hallja a tanár szavait, közben szájmozgását és gesztusait figyeli. Megfontolt jelenség, lassú és körültekintő, akár egy nyugdíjas bérszámfejtő. Szemét fokozatosan körüljártatja a padsorok között, felméri a terepet, tájékozódik, közben szabályos időközökben elhullajtja korábban már valahol publikált gondolatait az ókor esztétikájáról. Jobb kezének mutató ujjával mondandója megerősítése véget időnként rákoppint a katedrára. Azért a jobb kezével, mert gyengébb idegzetűek ugorják át ezt a részt. Bal kezéről hiányzik a mutató ujj. Mesélik, életében egyszer szerelmes lett, és annyira elérzékenyültem a nagyszerű, addig ismeretlen érzéstől, hogy útban hazafelé megsimogatott egy borjúforma házőrző kutyát. Az üvöltésre előjött a ház ura, és kérte őt a tanárt, ne ordítson annyira, mert felveri az egész környéket, és hírbe hozza a családjukat. Végül mégis kihívták a mentőket, de akkor már késő volt. El kellett távolítani az új csonkot. Dusek úr később mégis megnősült, elvette élete nagy szerelmét, aki 9 ujjal is ugyanúgy szerette őt. Legalábbis ezt hajtogatta borongós téli estéken, mikor Dusek úr az állatvédő ligát szitta, miközben Szent Ágostont olvasott.

Orbán Ottó Illyés Gyula hangfelvételről az egy mondatot mondja. Domokos Mátyásnak. Ahogy a költő mondja, más úgy senki se mondja. Ha ő mond verset, egy nyersebb erő formálja a verset. Sodorja sorról sorra, zökkenve és botolva, nem úgy, mint a színészek, úgy mondja, mint a végzet, enyhe tájnyelvi ízzel, telve fűvel és vízzel, a rövid úgból és ígből a gyerekkor szökik föl, rekettes férfi hangot kondítva, mint harangot, mely lélekbe és fülbe zengő érckény nyomul be, és elménkben tovább ég, égig lobogó gyászkép, mint lánggal írt világkép. Ahogy a költő mondja, úgy csak Isten bolondja, nem profi mód fokozva, csak szavak közt botozva, kihagyva a sorok közt, iskolásan a sor közt, és mégis, mint a lélek haporaiból éled, és dadog és beszél, mint fák között a szél, mondja, s az angyal lázad, se tábor, se irányzat, csillapíthatod lázad, rád gyújtja a házat. Mondja, s a vers több versnél, s mintha Istent keresnél, s hirtelen ráakadnál, te is több vagy magadnál, mert hang és hallgatója, mint tenger meg a sója, oldott és oldhatatlan hullámmozgás alakban, hogy szegény a szegénnyel, mulathass a reménnyel, egy szívverésnyi fénnyel.

vívóterem, Szín utca Veronában. Ott élek én, ahol Merkúció már mindörökkön együtt vív Tibalttal. Összetoppannak, mintha medvetalppal, visszakoccannak két kókuszdió. Nincs kérdés, hogy ki ez a Rómeó, kike familiák, és az se nagy baj, ha sértés halálos, messzi, halk zaj, s mi, hogy bár, legjobb hittel mondva, jó. Asszózás közben, közmegegyezéssel, vívózsákként letottyanunk pihenni. Nem szól a vérszava, kifolyt belőlünk. Könnyűségünk oda, mégis felőlünk. Ki hitte volna, hogy csak ennyi, ennyi, amit nem érni föl karddal, se ésszel. Arany közép. Ha én egészen finoman elmondanám azt, ami van velem, a puszta szavakat lefordítanák gazdagabb értelmük tág köre szerint, és csak ott tartanék megint, mielőtt egész finoman elmondtam velem, ami van. Ha elmondom, mi nincs velem, az úgy kevés, hogy mímelem, nincs róla tapasztalatom, csak a szavamat hallatom, és akkor joggal vélhető annak, aminek érthető, oda a belső védelem, ha azt mondom, mi nincs velem. Ez is így mind ilyesmi csak. Két szűnő végpont közt szavak, két szűrőn át homály fakad, és ahhoz, ami fennakad, kedv visszatérni nincs. Talán, e nincs előbb, e nincs után indít el annak a nyomán, ami mégis, egyáltalán. Így hát egészen finoman, kezdete van, és vége van. Párizsi mindenszentek. Lelkemmel jártuk Párizst, otthon is voltunk Márist, olyan ez csak, mint Pécsest, vagy Székesfehérvárist. S a végtelenbe végest, meggyújtottunk egy mécsest, halottak napja volt épp, egy szomorú, de szép est. S róttuk, mert hazatarték itt a Rue Bonapartét, lelkem is, tartva vélem, belsőbb zsebemben alszék. S aludtak szinteképpen, már se hosszan, se szélten, a csillagkép halottak, és nem is csak az égen, és a fények futottak, szememre hájogottak. Aludtuk végre Párizst, hazalopott, kopottak, már se széltet, se hosszat. Londoni mindenszentek, londoni mindenszentek, Spéróval mit üzentek? Kell-e a régi kabátja, e tollal vár oda átra? Vagy ha csupán halogatja, kalitkám egyre kiadja, jók-e az égi lakók így, támad-e támogató frígy? Nézem a gépen a szárnyat, ahogy len, föls lese járnak. Nézem, ahogy feketülvén, kékbe fehérül az örvény. Hallom a gép robajával, vinne, nem átra, magával, integetek. Fogy a vodkám, látom is így, ugye ott lám? Innen azért egyelőre nem illek az égi mezőbe. Romlani kell, kiavulni. De kell-e a térre, a holmi? Mindenszentek, Spérót kérdem, amúgy az a vég volt? Lelkem újra, Párizs, Albert Pálnak. Felhőbe hanyatlik a rűdalapom, ha nem jársz arra semmi gond, és úgy sincs gond, ha arra jársz, de jót, befutót, semmit se vársz, semmi felé és semmi felől futnak a lovak, ez már otőj, akadálypálya, de nincs akadály, ha az a futamod, hogy mit se várj.

Ősi János, visszatévedés. Eltévedsz, s azt hiszed, meg is állhatnál akár, amíg az eső sűrű függönye mögött egy-egy hely nevét kibetűzöd. Ne felejts utca vagy Orci tér. Jól tudod, meglepetés nem ér. A te városod ez, e kőből és ködből való. A lakatra zárt sarki kocsma akár sose lássad, ismerős. És ismerősek a falak, az ablakok, aztán a hirdető és az útirányjelző táblák, a közlekedési lámpák és mindenfajta szabályok, amik szerint itt is minden út egyfelé fut, s az irány, a honnan, hova, oly egyszerű és világos, mint a házak tetején a rikító reklámfelirat, Coca-Cola. S bár a cél elvéthetetlen, a meglepetés nem marad el. Egy utolsó találkozás színhelyére tévedsz, új, modern étterem, kockázat nélküli várakozás az egykori tétova toporgás helyén, aztán rövid séta, mintha most is vacsoráztunk volna, a közeli felbontott utca így-úgy visszaföldelt felén, egy remélyülő bensőbb körökön át, a ma otthonosabb város felé.

0: Tarján Tamás műsora hangzott el. Orbán Ottó, Ősi János, Tóth Eszter és Turci István műveit hallották. Tandori Dezső verseit a szerző mondta el. Közreműködött Bodnár Erika, Dunai Tamás és Mécs Károly. A felvételt Varga Károly, Göbjös Tamás és Vajda László készítette. Zenei munkatárs Gebauer Mária. Szerkesztő Vágó Péter. Rendezte Markovics Ferenc.
1: A hangfelvétel 1995-ben készült, és legutóbb ugyanabban az évben, szeptember 27-én hangzott el itt a Kossuth Rádióban. A következő részt holnap hallgathatják meg.

0: Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja. Szellemtörténetek. Csalók Zsolttal Rádai Eszter beszélget.
1: Mi valamikor a 60-as évek közepén, vagy inkább a második felében.
2: Második felében volt ez.
1: 66-ban találkoztunk. Én akkor két egyetemi felvételi között a Mezőgazdasági Múzeumban voltam állásban. Maga pedig ott valami ilyen szellemi segédmunkát végzett, hogyha én jól következtettem mindabból, amit láttam, valami ilyen külső munkatársként.
2: Igen, múzeumi tárgyakról különféle szempontok alapján kartonokat csinálni, valami abszolút sötét rabszolgamunka.
1: Szóval tanulja voltam akkor egy hangos szóváltásnak, itt csukott ajtó mögött zajlott ez a szóváltás, és aztán maga elviharzott, és valami olyan űzött, hajszolt benyomást keltett akkor bennem, és valami olyan ellenállás és undor volt magában az egész helyzettel szemben, hogy jól lehet, azóta sem láttam, mégis nagyon jól emlékszem erre a jelenetre, és mindig, amikor megjelent egy-egy könyve, akkor ez eszembe jutott.
2: Hát ez volt az első szabadúszó korszakom, ami még nem kimondottan politikai okokból, főleg nem politikai okokból alakult így, hanem egész egyszerűen feljöttünk Szolnokról. A Szolnoki Múzeumnál dolgoztunk 5 éven keresztül, feleségem néprajzosként, én régészként, és feljöttünk a semmibe, Pestre. Eléggé tűrhetetlenné vált addigra a helyzetünk ott lenn, és hát 2 gyerekkel. És egyikünknek sem volt állásunk, azután ők aspiráns lett, én pedig ilyen rémes munkákból éltem. Évekig. A 35-ös születési dátumom az talán olyan értelemben érdekes, hogy 56-ban 21 éves voltam. Egyetemista, és végigharcoltam mind a 2 felvonását fegyverrel, ami hát életemnek abszolút meghatározó sarokköve.
1: És utána szépen szeliden visszaült az egyetemi padba, vagy székre?
2: A szeliden az rossz kifejezés, nem szeliden, de visszaültem, igen.
1: És nem is lett semmi bántódásod, mert más egyetemistákat ezért akár halálra is ítéltek.
2: Igen, képtelenség megállapítani, hogy ez hogy is történt. Ortutai Gyula kedves professzorom, aki valamilyen atyai érzelmeket játszott el irányomban. Én nagyon nem szerettem őt. Rám üzent, hogyha nem járok az óráira, és ha nem borotváltatom le a szakállamat, a frissen növesztett szakállamat, intézkedik, mert ő mindent tud rólam. Az üzenet így szólt. És tulajdonképpen mit lehetett tenni? Én megpróbáltam elmenni, és nem sikerült. Este lefeküdtem már mindenkitől elbúcsúzva és becsomagolva, és végigéltem azt, hogy én most kimegyek, és olyan honvágyam lett, hogy reggel nem indultam el a többiekkel. Többet nem is kísérleteztem. No, aztán ezzel...
1: Ellenben leborotváltatta a szakállát, vagy leborotváltatta.
2: Leborotvált, ennyi engedményt tettem. Tulajdonképpen nem többet, hanem ennyit, mert például... Nem léptem be semmibe. Legjobb emlékezetem szerint egészen a szolnoki éveinkig elvtársnak nem szólítottam senkit. Akkor valahogy belekényszerültem ebbe is. De körülbelül ez volt az a szint, a kompromisszumoknak az a mércéje, amelyet helyesnek látszott elfogadni. Végül is az ember nem szaladgálhat az utcán, mint egy eleven botránykő. Már csak a többiek meg a szerettei érdekében sem. És hát tulajdonképpen hol van a határ? Ugye végül is, ha valaki úgy döntött, hogy itt él Magyarországon ezekben az években. Szóval végső soron van egy olyan minimum a helyzet elfogadás, kvázi elfogadásának, ami elkerülhetetlen.
1: Tehát akkor 65-ben itt álltak Budapesten 2 gyerekkel.
2: 70-ben még egy harmadik is csatlakozott hozzájuk, így kerekedett ki a létszám, és akkor viszont én talán 68-ban kaptam állást a Néprajzi Múzeumban, és 69-70-ben állásom volt.
1: Amelyet... Ezt, hogy így mondja, hogy 69-70-ben állásom volt, ez azt jelenti, hogy akkor volt mindösszesen állása?
2: Igen. 70 végén ott hagytam az állásomat. Kemény Pistának a neve, Kemény Istvánnak, a szociológusnak a neve, gondolom, hogy elég széles körben ismert. Hát ő nekem azóta is egyike a főszentjeimnek. Nagyon-nagyon szeretem meg, igen, sokat köszönhetek neki.
1: Igen, de nem csak magának, hanem nagyon sok mindenkinek.
2: Nagyon sokaknak, igen.
1: Szólt Ottiliának például, ahogyan tudom, Havasz Gábornak.
2: Úgy van, igen. Hát ő egy iskolát hagyott itt, amikor végül emigrációba kényszerült. Én akkor személyesen alig ismertem, amikor ő egyszer beállított és hívott az Országos Cigány Kutatásba, amelyet ő vezetett. Hát az egy elég nagyszerű munka volt. Igazán megérte ott hagyni a Néprajzi Múzeumot azért, hogy állástalanul, tehát egy hónapról hónapra meghosszabbított szerződés alapján egy ilyen nagyon fiatal, nagyon szabad, tornacipős, szakadtnadrágos társasággal nekiessünk az országnak és kutassunk. Bennem akkor már volt egy csomó elkötelezettség a téma iránt és a cigányság mellett, de azután az, amit ott végigélhettem, az minden elképzelésemet felülmúlt. Az egy nagyon szép korszak volt. Állás nélkül viszont azóta nekem nem volt állásom. 72 elején a még befejezetlen Országos Cigány Kutatást a BM utasítására leállították. Úgyhogy az eredményeiből is csak töredékek kerültek publikálásra. És pár évvel később Kemény István, akinek akkoriban több ilyen nagyon kényes témákat érintő kutatásai mentek párhuzamosan. Tehát a Csepeli munkás kutatás, szegényvizsgálat, amiből azután Ottiliának a további tevékenysége is kinőtt, Solt Ottiliának. Ezek hát mind a BM érdeklődésének a középpontjába kerültek, és Kemény egyszerűen olyan helyzetbe került, hogy emigrációba kényszerült. Ez egy óriási veszteség volt mindnyájunknak.
1: Személyek is a BM érdeklődési körébe kerültek akkor?
2: Igen, sőt azt hiszem, hogy az is felkeltette a BM érdeklődését, hogy ilyen egyre feltűnőbben marginalizálódó fiatal értelmiségiek dolgoztak a Pista keze alatt. Ez ugye egy nagyon korai időpont, nem lehet még azt mondani, hogy ez a bizonyos demokratikus ellenzéknek nevezett társaság, ez már kiforrott lett volna akkoriban. Minden esetre valahol a gyökerei ott voltak ezeken a helyeken.
1: Visszatérve a 70-es évek elejére, tehát amikor félbeszakadt a szociológusi pályája, akkor kezdődött körülbelül az írói pályafutása. Az hogy lehet, hogy szépen sorra jelentek meg a művei?
2: 3-4 volt olyan, amelyik 5 év fekvés után. Szóval nem mint a kés a vajban. Ilyen akadálypályán kellett végigmenni egy-egy kéziratnak, és az ember közben nem tudta, hogy mi van vele, és hogy ez most végleges elvágás-e, vagy pedig túl fogja élni az a kézirat a buktatókat, és a végén meg fog jelenni, vagy milyen kompromisszumok árán fog megjelenni, ugye? Na most ugye a 3T korszakáról van szó, amikor is, hát én a 3. T-ben voltam a megtűrt kategóriában. És akkor ez úgy ment, hogy ha meg is jelenhetett az írásom, akkor is olyan alacsony példányszámban, tehát egy mesterségesen alacsonyan tartott példányszámban, minden reklám nélkül, sehol exponált helyen fel nem tűnhettem, nemhogy a képernyőn, de még a rádióból is ki voltam tiltva. Tulajdonképpen egzisztenciálisan voltam megfojtva. 70-es években volt jó pár év, amikor leginkább grafikus munkából éltem meg.
1: Hogy grafikus munkából?
2: A Corvina kiadónak, meg más kiadóknak ilyen számomra teljesen érdektelen grafikai munkákat csináltam.
1: Honnan ért hozzá?
2: Még régész koromban a saját publikációimhoz megcsináltam a magamnak a rajzokat. Ebből alakult ki ez az iparág. Nekem soha nem volt képzőművészeti ambícióm, ugyanakkor ez egy szép, gusztusos munka, szépen tudtam csinálni. A baj csak az volt vele, hogy iszonyú pocsékul fizették. Szóval egy ébért kaptam ezért is. De azért annyit köszönhetek neki, hogy amikor politikailag a legnehezebb volt a helyzetem, olyankor is át tudtam vészelni. És azért a gyerekeim mindig ettek valamit.
1: Ez mikor volt ez a politikailag legnehezebb helyzet?
2: Talán a 70-es évek vége. Amikor a szamizdat miatt is állandóan sanyargattak, állandó fenyegetettségben voltam, hogy tessék választani, vagy szamizdat és nyugati publikálás, de akkor nincs itthoni. megjelenés.
1: Úgy emlékszem, hogy az első ilyen jelentősebb szemizdatban a Profil címűben, amit Kennedy János szerkesztett, abban jelent meg az M. Lajos.
2: Úgy van, ugye? Ez volt M. Lajosnak az első megjelenése, ez 77, ha jól emlékszem.
1: Ez azért nem jelenhetett meg, mert egy hadifogságot átélt ember mesélte el a fogsága történetét.
2: Ma már ez közhely, akkor azonban semmiféle információnk nem volt, főleg a gulágnak a magyar vonatkozásairól. És hát M. Lajos egyértelműen számizdatba szorult, de büszke vagyok rá, az én M. Lajosom volt a magyar számizdatnak a slágere. Amikor a számizdat kiadók anyag bajba kerültek a sok büntetéstől, akkor mindig csináltak egy új kiadást, egy új nyomatot az M. Lajosból, és akkor egy kicsit rendbe hozták a színájukat. Úgyhogy jó pár kiadást élt meg, átvette a lengyel számizdat is. Ugye hát most már más. Tavaly megjelent először legális kiadásban, nyomtatásban is, sőt, most nem régen megjelent ukrán fordításban Kijevben. Amikor egyszer csak körülnéztem, hogy kik is a barátaim, kik azok, akikkel egyformán látjuk a világot, akkor egész egyszerűen ők voltak a látószögemben. Kennedy Jancsi, Bence Gyuri, a Rajk Laci, a kis Jancsi, mit tudom én, sorolhatnám. Ezekkel tudok együtt gondolkodni. Velük érzek közösséget. És itt semmiféle elválasztó vonalat nem éreztem ebben, hogy ők marxizmus égtája felől érkeztek oda, ahol vagyunk, és nekem egy kamasz és késő kamaszkori katolicizmusból vezetett az ösvényem. Én tudom, hogy milyen természetes módon kerültem távol a kamaszkori katolicizmusomtól. Az ő történetükben ugyanezt láttam egy más szegmentumban.
1: Lehet, hogy fontos, hogy valamikor a távoli múltban, valamilyen dogmában valamennyien hittek, vagy valamilyen rendszert kellett legyőzniük, vagy lerombolniuk magukban.
2: Olyan értelemben lehet fontos, hogy az antidogmatizmusnak ez lehet a gyökere, az oka. Ha tehát én valamikor nem hittem volna egy hitrendszerben, akkor ma nem tudnám, hogy az milyen rossz dolog, hogy azt milyen fontos kikerülnünk magunkban. Ilyen értelemben lehet ez fontos. És ez azt hiszem, hogy a barátaimnál ugyanígy zajlott le. Szóval számukra ugyanez lehet a jelentősége a történetnek.
1: Most maga itt kikötött a Szabad Demokraták Szövetségénél, de az SZDSZ-t ugye sokan minősítik úgy, hogy urbánus, hogy nem igazán kötődik, nem igazán érdeklődik a népi, nemzeti problémák iránt. A maga érdeklődési köre az kimondottan ez. Az egész munkásságának ez az alapja.
2: Helyben vagyunk, igen. Tehát tulajdonképpen azt mondaná, hogy ugye a gyökérzetemet tekintve nekem nem kellene az urbánusok körében helyet találnom magamnak, hanem éppen a másik lenne adekvát az előzményekkel. No, nem így látom. Én azért választottam a barátaimat, mert azokat a gondolatokat, amelyeket akkorra már én gondoltam, azokat bennük láttam, tőlük láttam visszaköszönni. Ugye ez az egész urbánus népies cirkusz hihetetlenül groteszkám. Most nézze végig azokat, akik magukat népben, nemzetben gondolkodó derék magyarnak, következetes honfinak, népinek tekintik, artikulálják. Mi a tematikájuk, ha teszem azt írók? A Csurkának a lóverseny, a kisvárosi vagy budapesti kispolgárság. Mitől népi ez ilyen értelemben? Ugyanakkor én, aki parasztregényt írtam, a parasztok elég előkelő helyet foglalnak el a tematikámban. Én urbánus vagyok, igen, urbánus vagyok. Egyetlen lényeges okból kifolyólag. Én nem mitológikus megközelítésben kezelem ezeket a témákat, hanem azzal a fajta realizmussal, amely ennek a bizonyos urbánus gondolatkörnek, eszmekörnek a sajátja. Itt válik el a két dolog.
1: Azt olvastam egy interjúban, nem régen adta ezt azután már, hogy hazajött, hogy amikor úgy döntött, hogy az év nagy részét, vagy az ideje nagy részét nem Magyarországon, hanem Amerikában fogja tölteni, akkor ezt azért tette, mert úgy érezte, hogy ha itthon marad, akkor nem tud életben maradni.
2: Ez így elég fontos. Kicsit hiányos persze, mert hiszen egy konkrét motiváció hiányzik azért még ebből a megfogalmazásból. Amikor én 82-ben az Egyesült Államokban jártam egy soros ösztöndíjjal, akkor ott összeakadtam mostani feleségemmel, amiből egy ilyen nagy romantikus szerelem lett. Ugyanakkor a másik oldalról igen, hát ez szinte életmentő volt számomra. Én amikor 82-ben elindultam erre az ösztöndíjas útra, akkor egy krajcát nem adtam volna már az életemért. Annyira a teljes kimerülés határán voltam, és a teljes egzisztenciális ellehetetlenülés határán. Végül is ez a harmadik T kategória, ez egy nagyon komisz dolog voltam a maga módján. Tőkém nem volt hozzá. Maga az, hogy én vidéki vagyok. Tehát nekem a lakás lehetőségtől kezdve mindent. Első generáció szinten kellett megteremtenem Budapesten. Ez talán egy különbség azokkal szemben, akik budapesti családokból jöttek. Legalább lakással ellátva.
1: Akkoriban vált el?
2: 73-ban vagy 74-ben váltam el, igen. Utána fordult még drámaibbra a helyzetem, ugye. Akkor volt egy olyan esztendő, amikor egyszerűen csöveltem, tehát itt-ott barátoknál befogadtak. Nem volt egy haszontalan periódusa az életemnek, de hát nagyon nehéz volt. Nagyon nehéz volt. De hát ennél tulajdonképpen az sem volt könnyebb, amikor Szolnokról feljöttünk még első házasságom idején, és úgy kellett megteremtenünk a lakás lehetőséget, iszonyú, és három gyerek. És ebben rettentesen belefárad az ember. És főleg, amikor nem érzi perspektíváját. Tehát azért a 80-as évek elején csináltuk a dolgunkat egy bizonyos meggyőződés alapján, egy morális meggyőződés alapján. De hát minden olyan remény nélkül, hogy ebből valami kisülhet, vagy hogy megérhetjük ennek az alagútnak a végét. Másrészt az ember egy ilyen áll megjelenéssel nem túl hosszú időre tudja betömni a saját száját. Igen, megvan a sikerélményem belőle, látom nyomtatásban a munkámat, meg még azt is látom, hogy 2 hét alatt elfogyott a könyvesboltból. Ezzel ugye elszórakozik az ember 1-2 hónapig. Ad egy lökést. Na de egy egész életet felépíteni abból, hogy valahogy csinálunk magunknak, vagy valahogy kibekkeljük azt a néhány hetet, amikor egy kicsit jobb életérzéssel tudok mászkálni az utcán, és akkor utána megint jönnek a depresszió hónapjai, amikor sokszor eljutok odáig, hogy a munkaképességemet veszélyezteti, de komolyan a depresszió. Ez most már egy kicsit olyan történeti korszak, ahogy visszanézek ebbe, tehát úgy kell előbányásznom az emlékezetemben, hogy is volt ez. Bizony nagyon sötétem volt. Pedig bennem azt hiszem van egy nagy adag hajlam a boldogságra. Tehát nagyon sok mindenbe bele tudok kapaszkodni. Akár természeti élményekbe, akár a gyerekeimbe. Tényleg sok mindenbe, barátaimba. Na hát például azért, ha ez nem egy ilyen kis, elég homogén mikrokörnyezetben történik, ha tehát nem érzek magam körül olyan embereket, akikkel lényegében ugyanezt történik, és akikkel segítünk egymásnak is abban, hogy a helyére rakjuk ezeket a történeteket, akkor elég biztos, hogy nem bírtam volna ki, nem maradtam volna lábon. El tudom képzelni, hogy vannak, akik nagyon ráépülnek egy nyomorú élethelyzet, és az egész éles stratégiájukat és szemléletüket is ezzel kalkulálva alakítják ki. Például nem tudom, hogy Őrsi Pista hogy tud átszokni egy másik világra. Nem tudom, meg kéne kérdezni tőle. Őt mindig úgy láttam, hogy igen, ez az ember, ez eleve arra van idomítva, ő így alkotta meg magát, hogy szüksége van erre a nyomásra, enélkül nem is tudna létezni talán. Egy komoly probléma lehet az átállás. Én ezt nem éreztem, szóval én sokkal elemibben tudok boldog lenni attól, hogy ez nincs. Hogy ez sem New Yorkban nem volt, sem pedig hát azért most már itt sincs.

0: hogyan volt képes azokban az években, amikor Amerikában élt dolgozni, mert hiszen úgy tudom, hogy akkor is dolgozott.
1: Azért én minden évből egy olyan körülbelül 4 hónapot itthon töltöttem. Akkor vadul gyűjtöttem az anyagot. És szisztematikusan nem hagytam, hogy emigrálsá váljak. Vittem ki, és feldolgoztam. Egy időben úgy látszott, hogy ez a 4 hónap ez elegendő. Hogy tehát tudok annyira kapcsolódni az itthoni léthez, hogy utána kibírom a 8 hónapot ott. És hát egy hatalmas élmény volt az, hogy életemben először nyugodt munkakörülményeket kaptam, és egy normális, nem az állandó drámákban telő magánéletet. Ez egy hatalmas élmény volt. És ez nagyon megdobott, akkor nagyon tudtam dolgozni. Ez tulajdonképpen akkor lyukadt ki, amikor tavaly itt felgyorsultak az események. Tavaly 3-szor voltam itthon, ezzel együtt, amikor októberben visszamentem New Yorkban, a 3. itt létemből, novemberben már nem bírtam ki. Szóval valami történik, amiben nekem itt dolgom lenne, és nem vagyok itt. És most fog összeomlani a kelet-európai kommunizmus, ugye? Novemberben úgy éreztem, hogy pillanatokon belül bukfencet vett a Ceausescu rendszer. És akkor én azt Amerikában élem át, ugye, ahol a tévé valami idétlen kivonatot, rémes amerikai értelmezését, egy távoli vízfényét közvetíti a dolgoknak. Hát nem. Úgyhogy december 8-án jöttem vissza negyedszer tavaly. Karácsonykor már ott voltam Erdélyben. És aztán a választás. Nem tudtam volna nem itt tölteni.
0: Az, hogy amikor hazajött, akkor a Szabad Demokraták Szövetségéhez kapcsolódott, az egy percig sem volt a maga számára kérdéses? Tehát magától értetődő volt ez, hogy ahol a barátai vannak, oda fog maga is tartozni?
1: Egy percig sem volt kérdéses, sőt, még ahogy így ezt most összefoglalt ezt a történetet, ez sem pontos. Én a Szabad Demokratáknak, mint pártnak alapító tagja vagyok.
0: Sőt, onnan kintről?
1: Itthon voltam. Amikor a fontos dolgok történtek, akkor mindig itthon voltam. Nem csak, hogy alapító tagja, egyike voltam azoknak, akik keményen forszírozták azt, hogy párttá alakuljunk, még a hálózat időkben. Sürgősen alakítsuk meg a pártunkat, mert lekésünk. Ma is érezhető, hogy mennyire késésben vagyunk egy csomó mindenben.
0: Most a választási kampány idején, ahogyan tudom, nagyon komolyan részt vett a kampány szervezésében, úgy szólván kortese volt a pártjának. Ezt így tervezi most a jövőben is, szóval ez összefér mindazzal, amit úgy elképzelt magának? Egyáltalán összefér a munkájával, vagy a
1: csak időben nem
0: az értelmiségi életmóddal?
1: Csak időben nem fér össze, de azt hiszem egyszerűen egy ilyen kényszer neki érzi az ember, ezt csinálni kell. Például azért, mert én tudok vidékiül, tudok a melósok nyelvén, tudok a parasztok nyelvén, a cigányok nyelvén, amit nem minden értelmiségi, pesti értelmiségi barátom mondhat el magáról. Tehát nagyon sokszor úgy érzem, hogy szükség van egy fordítóra, aki a mi politikai gondolatainkat lefordítja egy egyszerűbb, használhatóbb nyelvre. Erre én nagyon használhatónak vélem magam, és óriási élvezettel, és talán eredményesen is tudom csinálni. Nagyon szerettem járni le vidékre, és életem egyik nagy élménye volt a kampány. Még így is a nem éppen happy endes befejezésével.
0: Indulni nem akart?
1: Nem akartam, nem akartam.
0: Egyáltalán nem akart politikus lenni a szónak ebben a klasszikus értelmében, tehát hogy hivatásos politikus?
1: Nem, a partizán szerep azt hiszem sokkal megfelelőbb számomra, és azon kívül hát írni szeretnék. Most végignézem azokat a barátaimat, akik bekerültek a parlamentbe. Hát azért egy nagyon komoly dilemma előtt állhatnak, hogy mennyi közük maradhat a szakmai munkájukhoz, amelyet pedig igazi lelkesedéssel és elhivatottsággal csináltak. Ez egy nagyon komoly választóvíz politikussá lenni. Én azért is megúsztam ezt, mert nem indulhattam volna, hiszen én most egy ilyen speciális jogi státuszban vagyok, még most is külföldön élő magyar állampolgár a nevem. Akkor is, ha itt vagyok már december eleje óta, és maradok is tovább. Ilyen státuszomban nem indulhattam volna a választáson. De nem is bánom, azt hiszem, hogy van itt olyan szerep, vannak olyan szerepek, amelyek nekem sokkal inkább testhez állók. ha így belelapozok, gondolatban belelapozok a tizenvalahány könyvbe, egyetlen olyan mondatot nem találok, amit vissza kellene vonnom, vagy meg kéne magyaráznom, amit tehát nem tudok állni ma.
0: Jó, de hát ebből a tizenvalahány könyvből csak a fele jelent meg annak idején.
1: Igen, de nem kellett változtatnom sem, tehát amikor tavaly hirtelen rám szakadván a publikálási lehetőség elővettem régi írásaimat, azokon sem kellett változtatnom. Ezt vállalni tudtam változatlan formájában akkor is és ma is, és ez elárulja azt is, hogy azért én tulajdonképpen ezt az elég nyomorult korszakot úgy értem végig, mint szabad ember.
0: Azért nagyon érdekes, amit a szabadságról mondott, mert mostanában nekem sokan beszéltek arról, hogy mindvégig szabadok voltak, de valahogy más-más formáját találták meg a szabadságnak. Például sokan vannak, akik az MSZMP tagjaként, vagy olyan intézetek, vagy intézmények munkatársaiként, amelyik nagyon szorosan kötődött a hatalomhoz, az állampárthoz, találták meg a szabadságukat. Pontosan ez jelentett számukra valami olyan hatalom védte kis teret, amiben a legszabadabban tudtak mozogni.
1: Nem vonom kétségbe, hogy voltak, akik valóban megteremtettek maguknak bonyolult firmányok útján egy ilyen szélárnyékos kis mini parcellát, ahol létezni tudtak, meg hát a tisztességemnek a tudatát, ami nagyon lényeges. De hát azért a napi kompromisszumoknak egy olyan nyaktörő rendszerét, amiért nem irigylem őket, és amiben azt hiszem, hogy jól választottam, amikor nem mentem bele a magam részéről. Ez ugyanis hát többé-kevésbé azért mindenkinek fel volt kínálva. Én nem választottam, és jól tettem.

0: vagy megpróbálja egy olyan úton, de a tisztességével és a meggyőződése jegyében végezni a dolgát, hogy az nem jelent feltétlenül egy idegenséget és egy választóvonalat köztünk. De voltak éppen erre szerettem volna kiukadni, hogy azt hiszem, hogy az én szabadságom teljesebb volt, sokkal kevésbé volt viszonylagos. És persze, hogy sokkal többbe került, sokkal több dologról kellett lemondanom. Anyagiakról, sőt, sokszor létminimumról. Végül is, hát pláne így, hogy jól sikerült a játék. Elégedett vagyok vele. És azért még egy érdekes vonatkozása van ennek a szabadság kérdésnek. Azt hiszem, hogy ma, amikor itt van a szabadság lehetősége, tömegesen minnyájunk számára, vagy jó, beszéljünk csak a magyar értelmiségről, ugye? Ma egy komoly gond az, hogy ki mire dresszírozta magát egy életen keresztül. Van, aki a rabságra, és akkor annak nagyon komoly nehézségei lesznek a rászakadt szabadsággal.
1: Gondolja, hogy nem lehet találni újabb rabtartót?
0: De lehet, de akkor ezt fogja megkeresni magának. És akkor az életünk, a minnyájunk élete és a közviszonyaink sem fognak ettől változni. Ha csak a régi modellek reprodukálódnak azért, mert emberek sokasága rabságra dresszírozta magát egy fél vagy egy majdnem egész életen keresztül. Hát most felfogható a mai játszma így is, hogy e két csoport között dől el a meccs. Akik a szabadság felé keresgélnek, és akik valami más felé.
1: Milyen esélyeket ad magának, meg a magához hasonlóknak?
0: Ugye a tavalyi év, meg ennek az évnek az első hónapjai az egy óriási eufóriában teltek. Akkor azt hiszem, egy kicsit túlbecsültük a változásoknak a megtörtént részét. Azután jött egy olyan korszak, amikor az események inkább realizmusra intenek minnyájunkat, és arra figyelmeztetnek, hogy azért ez nem ennyire egyszerű, és hogy itt igenis további nagy bunyók kell, hogy még lefolyjanak ahhoz, hogy tényleg az igazi álmok ott tudjuk közelíteni. Na most megint egy harmadik lépés talán, amikor az ember elfogadja azt, hogy talán ez így van jól. Nem egyszerre szakadt ránk, igenis ezentúl is úgy kell kikaparnunk a fontos dolgokat. És bizonyos értelemben ellenszélben. De ez talán az életrendje. És azért ez már vállalható. Ez már igazán vállalható. És hát sokkal jobb érzésekkel vállalható, mint volt 80 körül. A reménytelen. Annál ez sokkal reményteljesebb.
2: Elhangzott Szellemtörténetek. Csalog Zsolttal Rádai Eszter beszélgetett. A portréműsor 1990-ben készült, és legutóbb ugyanabban az évben július 11-én hangzott el a Kossuth Rádióban.

0: műsorainkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon. A Kossuth Rádió Miskolcon 97,1 MHz. Műsorajánló. A Kossuth Rádió megváltozott műsor struktúrájában egy ideig hangjátékok hallhatók. Jórészt olyan műveket játszunk le, melyeket az elmúlt 16 évben önök nem hallhattak, mert az alkotókat nem kívánatosnak ítélte a hatalom. A cenzúrázott darabokon kívül legendás hangjátékokat, életútinterjúkat és dokumentumjátékokat is műsorra tűzünk. A művekről részletek a mediaclick.hu oldalon találhatók. Hallgassanak akár éjféltől éjfélig hangjátékokat a Kossuth Rádióban.
1: Mesés sorozatok a Csukás Mese Rádióban. Új mesesorozat a Csukás Mese Rádióban. Minden hétköznap este 7 órától. Louis Láma kalandjai. Tanulságos mesesorozat egy kíváncsi fiatal lámáról, aki messzi földről érkezett hozzánk, és rácsodálkozik, hogy a világ nem csak mozdulatokból, hanem szavakból is áll.
2: Lovasné Kozma Anikó mesesorozatát Kassai Kata meséli el.
1: Hallgasd a Csukás Mese Rádió legújabb mesesorozatát minden hétköznap este 7 órától. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
0: Műsorajánlót hallottak.
3: Nyolc óra van, jó reggelt kívánok a hírszerkesztő Polyák Adrián nevében is. Kovács Márton vagyok. Baka Andrást, a legfelsőbb bíróság korábbi elnökét jelöli köztársasági elnöknek a Tisza párt országgyűlési frakciója. Magyar Péter miniszterelnök szerint a jogtudó személye garancia arra, hogy a köztársasági elnöki intézmény visszanyerje méltóságát és egyesítse a nemzetet. Baka András elfogadta a felkérést és közölte, készen áll a magyar nemzet egységéért és egy demokratikus, európai Magyarországért dolgozni. A Fidesz frakció vezetője szerint Baka András a Tisza többség bábja lesz, megválasztása pedig illegitim. A KDNP úgy véli, Baka Andrást a sértettség és a bosszúállás vezérli, mert haragban állt az előző kormánnyal. A Mi Hazánk alkalmatlannak tartja Baka Andrást az államfői tisztségre, mert a párt szerint a jogtudós napjainkban már elfogadhatónak tartja azt a politikai beavatkozást, amely ellen korábban eltávolításakor még küzdött. Példanélkülinek nevezte az elmúlt napok fogyasztás csökkentő összefogását a gazdasági és energetikai miniszter. A felmérések szerint a magyarok 84%-a csatlakozott az energiarendszer terhelésének csökkentéséhez. Kapitány István kitért arra, hogy 1000 magyarországi nagyvállalat első kérésre cselekedett, átszervezte termelését, és több mint 500 megawattal mérsékelte fogyasztását a legkritikusabb időszakban. Június végéig meghosszabbítja a kormány a krónikus betegségmenedzsment programot. A kezdeményezésre 27 milliárd forint uniós támogatást biztosítanak, jelentette be az egészségügyi miniszter. Hegedűs Zsolt elmondta, hogy a finanszírozást a praxisok ténylegesen elvégzett munkáját figyelembe véve alakítják ki. A tárcavezető hangsúlyozta, hogy a program nagy segítséget jelent a családorvosoknak a leggyakoribb krónikus betegségek szervezett, hosszú távú gondozásában. Javaslatokat dolgoznak ki a budapesti planetárium jövőjéről. A tervezetek várhatóan szeptemberben kerülhetnek a kormány elé. Tanács Zoltán tudományos és technológiai miniszter közölte, hogy az ingatlan megújítása több módon is lehetséges. A régi épületben kialakíthatnak egy modern planetáriumot, vagy bővítéssel egy tudományos élményközpontot hozhatnak létre. Társadalmi egyeztetésre bocsátotta a kormány azt a javaslatot, amely a főváros kezelésébe adna fontos köztereket. A dokumentum elfogadásával ismét a fővárosi önkormányzat hatáskörébe kerülhet a jelenleg kerületi fenntartású Vörösmarty Széchenyi, valamint Podmanicki tér, illetve a József Attila utca. A tervezetem mellett visszavonná a Sorsok háza mögötti józsefvárosi területek ingyenes átadását az MTK-nak. Az ingatlan állami tulajdonban maradna, hasznosításáról később döntenek. A javaslat a kormány honlapján véleményezhető. Keddig tartja fenn az extrém hőség miatt elrendelt intézkedéseit a Magyar Posta. A társaság közleménye szerint hétfőn és kedden a nem klimatizált posták továbbra is bezárnak délben. Ezek listája elérhető a cég honlapján. A kézbesítők csak annyi küldeménnyel indulnak útnak, amennyivel legkésőbb 11 óráig biztosan visszaérnek a bázispostájukra. Néhány mondatban az időjárásról. Folytatódik a derült nyári idő. Számottevő eső sehol sem lesz. A Tiszántúlon időnként megélénkül a szél. A hőmérséklet napközben általában 29-35, este 23-27 fok között alakul. A híreket Polyák Adrián szerkesztette. Hírekkel legközelebb 9 órakor jövünk itt a Kossuth Rádióban.
0: A most hallható archívumi hanganyagot restaurált változatban sugározzuk. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Pinocchio. Egy csodálatos fabáb kalandjai. Második rész. Kollódi meséjéből rádióra átdolgozta Kovács Júlia és Vadász Gyula. Zenét szerzette Magyar Imre. A rádió kamarazenekarát Hidas Frigyes vezényli. Rendező Szécsi Ferenc.

0: Csendesebben, te fajankó.
1: Jaj, ki az?
0: Én.
1: Ki az az én? Ilyen nevet nem hallottam még, hogy én.
0: Jaj, de tökkel ütött vagy. Hát én, a Kanóc. Ezt talán már csak hallottad.
1: Kanóc? Kanóc? Jaj, te lennél az a gyerek, aki szélnek kergette a Boltos bácsi libáit?
0: Csekéség az egész. Volt annál jobb esetem is. Éppen ma. Képzeld, a szomszéd udvarban egy párgát feszítettem ki, és amikor jött a gazdasszony a fejésből, kezében egy nagy csupor tejjel, belebotlott a spárgába, a sora esett, a csupor eltört, a gazdasszony meg elmondhatja magáról, hogy tej befürdött, mert csak úgy úszott benne.
1: Jaj, de okos gyerek vagy, te Kanus!
0: Azt neki hiszem.
1: És most mire készülsz ilyen késő este?
0: Semmi az egész. Csak itt hagyom ezt a koszos falut. Itt mindig megszidják az embert, bármit is csinálok. Már nagyon unom.
1: Hová mész?
0: Hová mennék? Egy nekem való helyre. Olyan helyre, amelyből csak egy van az egész világon.
1: Hová?
0: Sajnos nem árulhatom el. Köt a titoktartás. Ha? De neked, csak is neked megmondom. Na. Játékországba. Gyere velem te is.
1: Játékországba? Nem. Megígértem a jó tündérnek, hogy hazamegyek Gepettóhoz.
0: Hidd el, megbánod, Pinokió, ha nem jössz. Ott nincs iskola. Nincsenek tanítók. Abban az államban nem kell tanulni. Az egész hét csupa szünnapból áll. Gondold meg! A vakáció január 1-én kezdődik, és szilveszterig tart.
1: És... mit csináltuk egész nap?
0: Játszunk, szórakozunk, alszunk. Másnap újra kezdjük.
1: Ilyenről álmodtam én is mindig. Így szerettem volna én is élni.
0: Tehát velem jössz?
1: Nem mehetek. Megígértem, hogy jó fiú leszek. Meg akarom tartani a szavam, mert csak így lesz belőlem igazi gyerek, nem pedig fabábú. Indulok is. Szerencsés utat kívánok.
0: Várj, hova rohansz?
1: Várj, Gepetto.
0: Hadd várjon, ha megunja, majd abba adja.
1: Te Kanóc, mondd, hogy jutsz el abba az országba?
0: Rövidesen elhalad itt egy kocsi, amelyen már sok-sok hozzám hasonló gyerek van. Ha? Az visz el az álmok országába.
1: Jaj, csak már jönne.
0: Na, hát velem jössz.
1: Nem. Csak szeretném látni, mikor elindultok.
0: Várd meg!
1: Nem. Gepetto már biztosan aggódik értem. Nem. Isten veled! De Kanóc, mondd csak, biztos vagy benne, hogy ott nincs iskola?
0: Na, hírét se hallottál.
1: És tanítók sincsenek?
0: Egyetlen egy sincs.
1: Ó, milyen szép ország lehet.
0: Miért nem jössz át velünk?
1: Nem lehet. Mulas jól. És gondolj néha, itthon marad barátodra.
0: Isten veled!
1: Te Kanóc, mondd csak. Ha? Biztos vagy benne, hogy abban az országban a hét hat szünnapból és egy vasárnapból áll?
0: Teljesen biztos.
1: Na, szerencsés utat!
0: Isten veled!
1: De Kanóc, mondd csak, igazán rövidesen indultok?
0: Mondtam már.
1: Akkor megvárom. Szeretném látni, legfeljebb egy kicsit később megyek haza.
0: Ha, figyelj csak! Hallod? Már jönnek!
1: Jaj, de izgalmas!
0: Nézd oda, nézd! 12 pár szép, nagy szamár húzza a kocsit.
1: És ki az a pörge kalapos bácsi, aki a szamarakat hajtja?
0: Ő szedi össze a gyerekeket, akik a csodák országába akarnak menni. Nézd, milyen érdekes toll van a kalapja mellett. A gyerekek nagyon szeretik.
1: Kár.
0: Miért lenne kár?
1: Nem az. Az a kár, hogy nem mehetek veletek.
0: Gondold meg jól. Nézd, már itt is vannak.

0: Még üres.
1: Hát én megyek, szervusz!
0: Na, és te? Jöjj, csak most látom, hogy te fából vagy. Nem is vagy te igazi gyerek.
2: Nem, éppen ezért nem megyek, mert a kékhajú tündérke megígérte, ha jó leszek, rendes gyerek válik belőlem.
0: Na. Ez jó! Ha jó leszel, biztos azt mondta, ha jó leszel, szófogadó leszel.
2: Igen, azt mondta.
0: Hát látod, itt téved a te jó tündéred. Hát mikor gyerek igazán a gyerek? Ha játszik, semmi gondja nincs. Nem piszkálják tanulással, szófogadással. A mi országunkban vannak az igazi gyerekek.
1: Gyere velünk, Pinokkió.
2: Igen, de mit szól majd az én jó tündérkém?
1: Ne törd a fejed ilyen semmiségeken. Gondolj arra, hogy igazi leszel.
2: Hát nem bánom. Kérek egy kis helyet.
0: Pattanj fel a csati hátára! Most pedig indulás!
3: Szegény Fajankó. Megint csak a magad feje után indultál.
2: Mi az? Ki beszél itt?
3: Én! A szamár! Jegyezd meg magadnak, butabán, hogy azok a gyerekek, akik átfordítanak a tanulásnak, az iskolának, és méghozzá a szülői házat is elhagyják, rossz véget érnek. Én tapasztalatból tudom, elérkezik majd a nap, amikor te is sírni fogsz, mint ahogy én is sírok most. És akkor már késő lesz.
2: Csacsi, beszéd az egész. Mint ha csak a százesztendős tücsköt hallanám, az is mindig oktatott.
3: Elérkezik a nap majd, amikor te is sírni fogsz, mint ahogy én is sírok.
2: Szamárság!
4: És Pinokkió elindult egy új ismeretlen világ felé. Két hosszú nap és két hosszú éjszaka tartott az út. Mikor játékországba érkeztek, Pinokkió szeme szája nyitva maradt az ámulattól. Az utcákon játszadozó gyerekek sokasága fogadta őket. Ki karikázott, ki kötélen ugrált, voltak, akik éppen cigánykereket vetettek. És megkezdődött Pinokkió boldog, gondtalan élete. Nem volt iskola, nem voltak tanítók, nem kellett jónak lenni, az élet játék volt hajnaltól napestig. Egyik este is éppen hazafelé tartott egész napi játékából, mikor egyszer csak legjobb barátja Kanóc jött vele szembe.
2: Ó, milyen szép az élet itt, Kanóckoma!
1: Ugye megmondtam, csak rám hallgass mindig. Ha nem beszélek rá, még most is ott ülnél a jó tündérkét szoknyára.
2: Viszont barátom, milyen szamár is voltam én. Nem lett volna soha ilyen szép papírcsákom. Nem játszhattam volna soha ennyit, mint mostanában.
1: És főleg itt nem kérdezi meg senki, hogyha egy tyúk alá öt liba tojást tesznek, akkor abból hány pulyka lesz.
2: Meg aztán nem is szivarozhatnánk, pedig nekem nagyon ízlik. Igaz, egy kicsit szédülök tőle, de majd megszokom. Megyek aludni, mert már alaposan elfáradtam. Jó éjszakát, Kanóc barátom!
1: Jó éjszakát, Pinokkió!
2: Jaj, de szédülök. Mi van velem? Jaj, a fejem! Hogy nő a fülem. Jaj, csak nem leszek beteg. Doktor bácsi! Tessék gyorsan kinyitni!
0: Jövök már!
5: Már jövök, már ki az, mi az, ki az, mi az? Ki az ilyen késő? Ki az, aki ilyen késő, ilyen zavarja mormota álmomat, mi?
2: Én vagyok az doktor bácsi. Jaj!
5: Na hát, mi bajod van neked, kedves fiam?
2: Beteg vagyok, drága doktor bácsi.
5: Micsoda?
2: Nagyon beteg. Jaj! Tud-e érverést számolni?
5: Hát, talán még nem felejtettem el, te gyerek.
2: Tessék megnézni, nincsen lázam.
5: Na, adj csak ide a kezedet, adj csak ide, adj csak ide. Baj van, barátom, baj van. Sajnos nagyon nagy baj van. Neked lázad van. Nagy lázad, még hozzá nem is akármilyen, hanem szamárláz.
2: Szamárláz? Az milyen mormot a doktor bácsi?
5: Milyen? Vedd tudomásul, hogy rövid idő múlva nem leszel se fabáb, se gyerek, hanem jókora szamaracska válik belőled.
2: Jaj, én ezt nem akartam. Én nem így képzeltem.
5: Nem akartad? Késő a bánat, fiacskám. Késő, most már hiába sírsz.
2: Jaj, Kanúcai bás, én haza akartam menni. Rendes gyerek akartam lenni. Ő csábított el.
5: Hát miért hallgatsz te kis hamis rossz barátokra? Mit?
2: Azért, mert kafejű vagyok. Miért is hagytam el az én jó tündérkémet, aki úgy szeretett engem? Most már igazi gyerek lennék, nem pedig fajankó.
5: Bizony.
2: Köszönöm szépen a vizsgálatot.
5: Jó van, szívesen, máskor is. Szervusz.
2: Jaj, doktor bácsi.
5: Na, mi baj?
2: Úgy szégyellek kimenni a gyerekek közé. Tessék mondani, mit tegyek?
5: Hát, fiacskám, más nem ajánlhatok, mint hogy húzzál a fejedre egy jó nagy sapkát, akkor majd nem látszanak a füleid.
2: Köszönöm szépen. Jaj, milyen nagy a fülem. Jaj, nem így gondoltam.

0: buszkanóc.
1: Szervusz, Pinocchio. Drága barátom, hogy vagy?
0: Mint az egér egy szép nagy sagyban.
1: Komolyan mondod ezt?
0: Miért hazudnék?
1: Bocsáss meg, drága barátom, de mondd csak, miért hordod ezt a nagy gyapjú sapkát?
0: Miért? Tudod, az orvos rendelte, mert felhorzsoltam a térdemet. De látom, te is ilyen nagy gyapjú sapkát tartogatsz a fejeden.
1: Tudod, nekem is az orvos rendelte, mert kifícamítottam a bokámat.
0: Szegény kanóc.
1: Szegény Pinocchio.
0: Te kanóc? Tennél nekem egy szívességet?
1: Hát már, hogy ne tennék.
0: Légy szíves, mutasd meg a füledet.
1: Nagyon szívesen, de mutasd meg te előbb. Aztán én is megmutatom.
0: Nem, kanóc, előbb te.
1: Jó, egyezzük meg.
0: De hogyan?
1: Mindketten ugyanabban a másodpercben vesszük le a sapkánkat. Helyes?
0: Helyes. Figyelj, számolok. Egy, kettő, három. De nagy füleid vannak. Ezek valóságos szamárfülek.
1: Te beszélsz. Bagoly mondja verépnek, hogy nagy fejű.
0: Jaj. Segíts, kanóc. Már nem tudok a lábamon állni.
1: Jaj, már én se. Te, Pinocchio, hogy megnyúlt az arcod? Ez már valóságos szamárfej.
0: Meg már szamárul is beszélünk.
2: Nyissátok ki! Nyissátok ki! Én vagyok az a kocsis, aki benneteket ebbe az országba hozott!
3: Helyes a bőgész, gyerekek! Már vártam ezt a pillanatot!
0: És miért?
3: Hát gondoljátok, hogy szórakozni hoztalak ide benneteket? Tévedtek, barátaim! Alig vártam, hogy szamarak legyetek, hogy valami hasznom legyen belőletek. Kanóc! Te jól megtermed! Kövér szamár vagy! Te még sóhordónak! Pinocchio, te szép karcsú vagy! Téged a cirkusznak adlak el!
2: Ne sírjatok! Indulás!

0: kezdve, hogy Pinokkió a cirkuszban élt, élete csupa szomorúság és keserűség volt. A cirkusz igazgató elhatározta, hogy soha nem látott mutatványokat végeztet Pinokkióval. Egész nap a bőrén csattogott az ostor. Siába sírt, jaj veszékelt, az igazgató szíve nem esett meg rajta. Enni is alig-alig kapott. Éhezett, szenvedett, míg elérkezett az este, mikor először lépett a cirkusz porondjára.
1: Milyen tisztelt publikum! Következik mai esténk fénypontja, Pinokkió a szavár! Pinokkió, üdvözöld a tiszteletre méltó közönséget, a hölgyeket és urakat! Hajolj meg a földig! Indulj! Tánc lépésben! Ügyes!

0: Látták, kedves közönségünk? Az idomítás csodája! Csak elsütök egy revolvert, s Pinocchio a szemár! Azt hiszi, őt találtam el! Nem! Hújtan omlott a földre! Pinocchio! Felállni!
1: Hamarabb. Ha tudnátok, milyen fárasztó ez nekem. De úgy kell nekem. Jaj, de kit látok ott az első sorban? Az az én tündérkém, a jóságos kékhajú tündérkém. Szólok neki, hát ha tud segíteni még egyszer. Nem jön emberi hang a számon, csak ez az utálatos.
0: Jól van, Pinocchio! Látom, szépen megköszönted a közönség tapsát! Most pedig következik! Következő számunk! Pinocchio a csodaszamár! Tüzes karikákon ugrik át! Na, rajta, Pinocchio! Na, rajta! Rajta! Rajta!
1: Nem csinálom, azért sem engedelmeskedem. Rajta ne nevessen. Hiába ütversz, akkor sem csinálom, hiszen ott ül a tündér. Az én drága jó tündérkém. Mit szól hozzá? Nem.
0: Rajta, Pinocchio.
1: Nem engedelmeskedem.
0: Rajta! Rajta, Pinocchio. Nem akarsz? Nem akarsz engedelmeskedni? Élem a tüzes vasat! Na végre! Na, most következik a halálugrás! Kedves közönségünk, elnézést kérünk a sajnálatos balesetért. Kérem, kivinni a szamarat a porondról. Megbuktam, s mindezt egy bolond szamár miatt. Adjátok el, ne is lássam többé. Adjátok vízhordoz szamárra.
2: Másnap kora hajnalban kivezették Pinocchiót a vásárra. Nézegették, de csak nem akadt gazdája. Sánta szamár ugyan kinek is kéne. Egyszer nagy sokára mégis jött egy szegény ember, aki megvásárolt a vízhordó szamárnak. Igazi szamár sors várt rá. Nagy kannákban cipelte a hátán a vizet. A cirkuszban kevés falat jutott meg. De itt még kevesebb.
3: Na, még egy utolsó kísérletet teszek veled. Ha ez sem segít, követ kötök a nyakadra, és a tengerbe vetlek. Na, gyerünk! Fel kell!
2: Csak gonosz gazda felvezette Pinocchiót egy magas sziklára, mely a tengerből nyúlt az ég felé. Súlyos követ kötött a nyakára, és a tengerbe lökte. Szegény Pinocchio zuhant lefelé. A kékhajú tündér, aki mindent látott, megsajnálta. Amint a vízbe ért, a tenger hullámai lemosták róla a szamárbőrt, és újra fabábú lett. S mert a fa nem merül el a vízben, egy hullám a hátára vette, és Pinocchio boldogan úszott a part felé.

0: hogy végre partot értem. De micsoda sziget ez? Sehol egy ház, egy ember. Mihez fogok itt egyedül? Ó, Istenem, drága tündérkém, drága jó Geppetto. Nincs csak egy tábla. Milyen jó, hogy iskolába is jártam. Egy keveset. Most el tudom olvasni, mi van rajta. Nézzük csak. A dolgos méhecskék községe. Látom már, hogy ezt a községet se nekem teremtették. Jaj, pedig meghalok az éhségtől. Nem várok itt. Majd csak jön valaki, aki megszáll legalább egy falat kenyérrel. Megengedné, jó asszony, hogy egy korty vizet igyak a korsójából?
1: Igyál, fiam, igyál. Jó szívvel adom.
0: De jól esett. A szomjúságom most már elmúlt. Bár csak az éhségem is elmúlna.
1: Ha segítesz az egyik korsómat hazavinni, szép nagy szelet fehér kenyeret kapsz. És hát, a kenyér mellé kelvirágot is kapsz, ecettel és olajjal elkészítve.
0: Hát,
1: a kelvirág után egy nagy szelet csokoládét is kapsz, meg likőrös meggyet.
0: Jó, nem bánom, viszem a korsóját hazáig. Hű, de nehéz. De mondd csak, nénike, soká érünk haza?
1: Dehogy is, nem lakom én olyan messze. Addig meséld el nekem, hogy kerültél ide a szorgos méhecskék falujába.
0: Hát, tudod,
1: no.
0: Szóval tetszik tudni, hogy volt az, hogy... hosszú ennek a története. Kár is belekezdenem, mert estig sem érnék a végére.
1: Na jól van, nem is baj, mert úgy is megérkeztünk már.
0: Na hát, mi minden van ezen az asztalon? Csupa fogam alá való finomság. Ezt mind megehetem?
1: Persze.
0: És egyszerre?
1: Természetes, csak el ne roncsd a gyomrodat.
0: És most mindjárt neki foghatok.
1: Váljék egészségedre.
0: Aj, de finom. Ilyen felséges eledelmű sosem volt egy gyomromban. Jó apámnál is csak paprikás pumplit megkörtétettem. De jó. Az asszonyság milyen furcsa is. Annyira hasonlít, annyira emlékeztet valakire.
1: Okay.
0: Igen, ugyanaz a hang, ugyanaz a haj. A haja is kék, mint az övé, mint... Te vagy az tündérkém. Ugye te vagy? Te vagy az én megmentőm. Te vagy a jóság. A kék hajú tündér.
1: Látod, te rossz csont.
0: Édes tündérkém, csak hogy megtaláltalak, nem is hiszed, milyen határtalanul boldog vagyok.
1: Jól van, kis Pinokkió, jól van.
0: Most már mindig együtt maradunk, ugye vigyázol rám, nem hagysz egyedül, és ugye most már igazi gyerek lesz belőle.
1: Nem megy az olyan gyorsan, mert...
0: Mert?
1: Hát előbb iskolába kell járnod.
0: Másként nem lehet.
1: Nem bizony.
0: Hát jó, akkor iskolába járok. Milyen jó lenne, ha most itt volna Geppetto is. Akkor teljes lenne a boldogságom.
1: Hát bizony komiszul magára hagytad szegény jó apádat.
0: Ugyan hol lehet most? Vajon láthatom-e még?
1: Azt hiszem, igen.
0: Ezt komolyan mondod, tündérke?
1: Hát tudod, hogy én mindig csak igazat mondok.
0: De hát hogyan találom meg őt? Mit tudsz Geppettóról?
1: Hallottam, hogy sokáig bánkódott utánad. Mindenfelé keresett, míg végül összetákolt egy tutajt, tengerre ereszkedett, remélve, hogy valahol rád talál.
0: Tündérkém, én utána megyek.
1: Vigyázz, vigyázz, megint rossz útra tévedsz.
0: Nem, nem, most már soha. Csókolj meg búcsúzóul.
1: Vigyázz, Pinokkió, nagyon vigyázz magadra. Kísérjen szerencse utadon.
0: Ég áldjon, tündérke, visszatérek Geppettóval.
2: Útnak indult hát Pinokkió, hogy keresse édesapját. De a tenger óriási, és hol lelhető fel egy aprócska tutaj a végtelen vizen? Nagy elhatározással bevetette magát a tenger hullámai közé, hogy oda is eljusson, ahová a partról már nem ér el a tekintet. Fáradt volt már, szomorú és reménytelen. Ráfeküdt egy hullámra, és el is aludt. Egyszerre szörnyű dologra ébredt. Rettenetes szélfúvás sodorta hányta a hullámokat ide-oda. Szörnyű sötétség vette körül, s különös, soha nem hallott hangok ütötték meg a fülét.
0: Jaj, hol vagyok? Jaj, jaj, mi ez itt körülöttem? Istenem, tündérke, itt fogok meghalni. Hiába jöttem el, soha nem találom már meg Geppettót. Ó, Istenem, hová jutottam? Mi lesz most vele?
3: Ki az? Ki van itt? Ki jaj veszékel?
0: Jaj, akárki vagy, jöjj ide hozzám. Honnan jön a hang? Ki vagy?
3: Egy szegény tonhal vagyok. Ilyet az óriás csápa veled együtt nyelt el. Hát te, miféle hal vagy?
0: Semmi közöm a halakhoz. Élő fabáb vagyok. Hát a csápa nyelt el. Mi lesz most velem?
3: Mi lenne? Bele kell nyugodnunk a sorsunkba.
0: Nem, nem, nem. Meneküljünk ki innen. Vissza a tengerbe.
3: Menekülj, ha tudsz.
0: Nagyon nagy ez a cápa.
3: Képzeld el, egy kilométer a teste. Még nem is számítottam a farkát.
0: Jaj, hát most mi lesz velünk? Ennek a szörnyűségesen nagy állatnak a gyomrában.
3: Bele kell törődnünk a sorsunkba.
0: Ha? Nézd csak oda! Ott messze! Látod?
3: Mi az? Semmit se látok.
0: Nem arra! A cápa tüdejének az irányába néz. Látod? Látod ott azt az imbolygó fényt?
3: Igen, most már látom.
0: Mi lehet az? Mit gondolsz?
3: Bizonyára egy sorstársunk, aki szintén arra vár, hogy a cápa megemésze.
0: Te, én elindulok, megkeresem. Hát, ha valami tapasztalt öreg hal, aki tanácsot adhat a menekülés dolgában.
3: Szívből kívánom, hogy így legyen.
0: Ég veled, tonhal!
3: Ég veled, fatuskó! Sok szerencsét!
0: A mindenségét! De elfáradtam! Nem is hittem volna, hogy ilyen hatalmas ez a cápa. Azt se tudom, merre felé járhatok. Lehet, hogy már lassan a farkához érek. Az álmóját! De jól megfürödtem. Micsoda tócsák vannak itt. A minden. Ez a hatalmas borda most elveszi a kilátást. Hopp, megvan. Itt ki lehet bújni mögüle. Jaj, Istenem, egy ember ez. Egy öreg emberke. Fehér a haja, a szakálla. Ó, kit látnak szemei? Igaz lehet ez? Geppettó, drága jó apácskám, megtaláltalak.
4: Mi? Hogy? Pinokkió? Nem, nem lehet. Nem jól látok. Meg kell dörzsölni a szemem. Álomkép?
0: Dehogy álomkép, édes jó apám. Én vagyok a te rossz, csavargó fiad, Pinokkió.
4: Hát mégis igaz, mégsem káprázott. Gyere ide, hadd tapincsalak meg. Igen, te vagy az én kedves kis fabábúm. Kicsi Pinokkióm.
0: Na látod, nem kell engem félteni. Megkerülök én a világ végéről is.
4: Látod, látod, itt kellett meglennünk egymást.
0: Az nem is volna a baj, csak kijuthatnánk innen.
4: Innen kijutni, megmenekülni? Hogy képzeled te ezt?
0: Ki kell bújnunk a cápa száján és a tengerbe ugrani.
4: Ó, te könnyen beszélsz, fiam, de én nem tudok ám úszni.
0: Az nem számít, apácskám. Majd a vállamra ülsz, mint ha lovagolnál, én meg jó úszó vagyok, kiviszlek magammal.
4: Ó, ez csak ábránt, fiam.
0: Próbáljuk meg.
4: No.
0: Gyere utánam, ne félj semmit.
4: Ne.
0: Induljunk. Jó. A cápa tüdőtágulásban szenved, és mindig nyitott szájjal alszik. Várjál, én felcsúszok a torkán, kinézek, milyen idő van odakint.
4: Ja, féltelek, Pinokkió. Mi lesz, ha felébred a cápa?
0: Sose félts! Éppen éjszaka van. Csupa csillag a kék ég. És a tengervíze is nyugodt. A cápa meg úgy alszik, hogy egy kis csiklandásra fel sem ébred. Ez a legalkalmasabb pillanat a menekülésre. Gyere, apám!
4: Jász, csak lábúj egyen lépkedjünk. Szépen, csöndben.
0: Most már nincs sok hátra, hiszen a fogain járunk.
4: Bátor fiú vagy, Pinokkió.
0: Na, most vigyázz nagyon jó, apám, mert ugrani kell. Karold át erősen a nyakamat.
4: Jó.
0: A többit bízd rám.
4: Jó van. Elhelyezkedtem már. Ügyes légy, Pinokkió.
0: Sose félj, apácskám. Csak kapaszkodj.
2: Pinokkió gyorsan úszott, hogy minél előbb partot érjenek. Végre, mikor a nap már fennjárt az égen, megpillantották a partot, és Pinokkió újongó örömben tört ki. Még egy-két karcsapás, és fáradtan, de boldogan léptek a száraz földre.
4: Elhagyott már a végső erőm is, fiam. Azt hittem, hogy soha nem ér véget a tenger.
0: Most már ne búsulj, hiszen itt vagyunk. Karolj belém jó erősen, majd én viszlek.
4: De hova megyünk most, hova?
0: Betérünk az első házba, ahol jó emberek laknak, és kérünk egy falat kenyeret, hogy éhen ne halljunk.
4: Nézd csak oda, Pinokkió, ott egy kunyó.
0: Ha?
4: Próbáljunk szerencsét. Hát, ha megkönyörülnek rajtunk.
0: Jó. Ki van odakint? Szegény apa, szegény fiával nincs kenyerünk.
5: Fordítsátok meg a kulcsot a zárban, és az ajtó kinyílik.
0: Jó napot kívánok a vendégszerető gazdának. De hát, hol a gazda?
5: Itt vagyok fenn. Adjon Isten jó napot.
0: Ó, a táltos tücsök ott a gerendán. Nézd csak, apám. Kedves tücsök barátom.
5: Most tücsök barátodnak szólítasz. Te emlékszel-e arra az időre, amikor kalapácsot emeltél rám?
0: Igazad van, tücsök. Kerges ki, csak az apámon könyörülj.
5: Rajtad is megkönyörülök én. Csak eszedbe akartam juttatni. Milyen csúnyán bántál velem?
0: Ne haragudj rám, tücsök barátom. Ezután mindig megfogadom a tanácsodat. De most valami ennivalót kell szereznem Geppettónak. Nem tudod, hol lehet legalább egy bögre tejet kapni?
5: Menj át a szomszédba! Ott lakik Gyangyó! Talán ad neked!
0: Már is megyek! Köszönöm, tücsök barátom! Jó napot, Gyangyó! Egy kis tejre lenne szükségem. Kaphatnék-e?
6: Mennyit akarsz?
0: Egy teli pohárral az apám részére.
6: Egy hatos az ára.
0: De hát nekem nincs egy árva krajcárom sem.
6: Akkor pedig nincs tej.
0: Mi lesz akkor most az én drága jó apámmal?
6: Ló, hát azért megegyezhetünk. Nem mondd, hogy szívtelen ember vagyok. Ha minden nap 100 vödör vizet húzol fel a kutból, kapsz egy bögre tejet, s még egy hatost is mellé.
0: Már is húzom.
6: Gáj, most még nem kell. Vidd a tejet apádnak. Holnap reggel azonban pontba 7 órakor várlak.
0: Nem lehetne korábban, mert nekem iskolába kell ám mennem.
6: Jó, hát akkor korábban gyere.
0: Köszönöm a finom tejet.
6: No, előlegve itt egy hatos is. Éhen ne pusztuljatok.
0: Köszönöm a jóságát.
4: Ki az?
0: Én vagyok, Pinocchio. Idd meg, édes jó apám, ezt a tejet. Aztán térjünk nyugovóra.
4: Köszönöm, fiam. Jaj, szinte újra éledek. Tessék, neked is adtam.
0: Nem, nem, itt csak meg mind. Neked nagyobb szükséged van rá.
4: Áldjon meg az Isten, kisfiam. Jó éjszakát.
0: Jó éjszakát, édes apám.

eljöttem hozzád, Pinokkió. Kék hajammal megérintem szemedet, és ha felébreszt az első napsugár, életet kapsz. Igazi húsvér gyermek leszel. Aludj, kis Pinokkió. Igazi gyermek, álmodj szépeket. Jó fia légy, öreg Geppettónak.

0: szépet álmodtam. Ha mindez valóság lenne, és nem csak álom, én lennék a legboldogabb a világon. Hú, milyen szépen süt a nap. Ilyen szép még sose volt a reggel. És jaj, hol vagyok? Vagy álmodom még? Mekkora ablakok? Milyen gyönyörű ez a szoba? Nem, ez csak álom. Ez nem lehet igaz. Nicsak. Egy tükör is van a sarokban. Ó. Ki ez a kisfiú a tükörben? Én. Pinocchio. Hiszen ez egy igazi gyerek. Húsból van a lábam, a karom is. Hajam is van. És ez az új ruha, olyan, amilyet egyszer venni akartam magamnak a boltban. Geppetto! Gyorsan ébredj, édes jó apám! Nézd rám! Igazi gyermek lettem! Ó, de boldog vagyok! Ó, de boldog vagyok!
1: Édes kisgyermeke! Drága Pinocchio! Mert jó voltál, dolgoztál és tanultál, megjutalmazott a kék hajú tündér.
0: És itt a házban is minden megváltozott.
1: Látod, ezt is neked köszönhetjük bizony.
0: Miért nekem?
1: Azért, mert amikor a rossz gyerekből jó gyerek lesz, csodálatos módon az otthona is újjászületik körülötte. Minden arc mosolyra derül. Hanem most már indulnod kell az iskolába.
0: Igen, édes jó apám, megyek. Ígérem, hogy jó leszek, és örömet szerzek neked.
1: Jól van, ne ríkas meg, kisfiam. Hiszen tudod, hogy te vagy öreg napjaim boldogsága. Boldogság. Menj csak az iskolába, Pinocchio.
0: Kezi csókolom, apácskám.

0: kőműves Csók István, tündér Hajnóci Lívia, hal Tordai Ili, Gepetto Gózon Gyula, Gyangyó Szalai Károly, Kocsis Viola Mihály.
1: A mesejáték 1958-ban készült, és legutóbb 1993. május 16-án hangzott el a Magyar Rádióban. Műsorunkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon.

0: Műsorajánló. A Kossuth Rádió megváltozott műsorában a vallási műsorok szokott idejükben kerülnek adásba. Minden délben más-más templom harangja szól. Az egyházi félórák hétköznap délután 13:30-tól 14:00-ig. Mise vagy istentisztelet élő közvetítése minden vasárnap 10:04-től hallható a Kossuth Rádióban.
1: Eltévedt herceg vagyok.
2: Két színész legenda.
3: Mondja, jutottam eszébe valakinek.
2: Rutkai Éva és Latinovich Zoltán felejthetetlen alakításai a film vásznon.
4: Hogy megy a munka?
5: Kedélyes szakma.
4: Erre van iparengedélyünk.
6: Ez nem magának való társaság.
2: Fotóháber, tanulmány a nőkről, ma 20 órától az M1-en.
0: Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
7: Elindult az anyai örökség premier sorozat a Dunán. És most öné a lehetőség, hogy nyerjen. Válaszoljon a sorozatról feltett kérdéseinkre a Duna Facebook oldalán. Játsszon velünk és gyűjtsön élményeket Szilvásváradon. Részletek és heti kérdések a Duna Facebook oldalán. Nyereményünk egy két fő részére szóló 3 nap 2 éjszakás pihenés a Szilvásváradi 4 csillagos La Contessa Kastély Hotelben. Félpanziós ellátással és a 650 négyzetméteres különleges domboldali wellness részleg korlátlan használattal.
0: Reklámot hallottak.
8: Kilenc óra van, jó napot kívánok a hírszerkesztő Polyák Adrián nevében is. Kovács Márton vagyok. Baka Andrást a legfelsőbb bíróság korábbi elnökét jelöli köztársasági elnöknek a Tisza párt országgyűlési frakciója. Magyar Péter miniszterelnök szerint a jogtudó személye garancia arra, hogy a köztársasági elnöki intézmény visszanyerje méltóságát és egyesítse a nemzetet. Baka András elfogadta a felkérést és közölte, készen áll a magyar nemzet egységéért és egy demokratikus európai Magyarországért dolgozni. A Fidesz frakció vezetője szerint Baka András a Tisza többség bábja lesz, megválasztása pedig illegitim. A KDNP úgy véli, Baka Andrást a sértettség és a bosszúállás vezérli, mert haragban állt az előző kormánnyal. A Mi Hazánk alkalmatlannak tartja Baka Andrást az államfői tisztségre, mert a párt szerint a jogtudós napjainkban már elfogadhatónak tartja azt a politikai beavatkozást, amely ellen korábban eltávolításakor még küzdött. Példanélkülének nevezte az elmúlt napok fogyasztás csökkentő összefogását a gazdasági és energetikai miniszter. A felmérések szerint a magyarok 84%-a csatlakozott az energiarendszer terhelésének csökkentéséhez. Kapitány István felhívta a figyelmet arra, hogy a tudatos energiahasználattal felelősebben lehet gazdálkodni a közös erőforrásokkal. Minden korábbinál hamarabb, már augusztus közepétől kifizetik a közvetlen agrártámogatások egy részét, jelentette be az agrár- és élelmiszergazdaságért felelős miniszter. Bóna Szabolcs elmondta, hogy az első előrehozott utalásokat már augusztus 14-én a korábbinál magasabb, akár 75%-os előleggel elindítja az államkincstár. Elsőként a tejhasznú tehéntartók támogatása érkezik meg, majd augusztus végén az alap és az újraelosztó támogatást is elkezdik utalni. Ennek köszönhetően összesen több mint 105 milliárd forint juthat el a gazdálkodókhoz. Változik az állami földek átmeneti hasznosításának rendje. A jövőben előre meghirdetett nyilvános szempontrendszer alapján választják ki a földhasználókat, illetve az előírt minimumnál magasabb összegű használati díjat is meg lehet majd ajánlani. Utóbbi az elbírálás során előnyt jelenthet. A megváltozott kritériumok kedveznek az állattartóknak, a fiatal gazdáknak és a Vizet a tájba program résztvevőinek. A jelentkezéseket szeptember 6-áig várják. A szerb elnökkel tárgyalt Belgrádban Volodimir Zelenszky ukrán államfő. A tanácskozás után Alekszandr Vučić elmondta, hogy Szerbia támogatja Ukrajna területi integritását és Európai Uniós csatlakozását. A két ország pedig a gazdasági, energetikai, mezőgazdasági és infrastruktúrális együttműködés erősítésére törekszik. Zelenszky elnök megköszönte Belgrád humanitárius segítségét. Két merénylet is történt tegnap Kolumbiában az új elnök első hivatali napján. Egy rendőr meghalt, amikor robbanószerrel megrakott drón csapódott be egy rendőrőrsbe. A délnyugati Káli város közelében pedig gerillák felrobbantottak egy fizetőkaput. A biztonsági erők két tagja könnyebben megsérült. Az új kolumbiai elnök kíméletlen harcot hirdetett a kábítószer bűnözés, valamint a félkatonai radikális szervezetek ellen. Folytatódik a derült nyári idő, számottevő eső sehol sem valószínű. A Tiszántúlon időnként megélénkül a szél. A hőmérséklet napközben általában 29-35, este 23-27 fok között alakul. Hírekkel legközelebb, 10 órakor jelentkezünk itt a Kossuth Rádióban.
0: Ismét a Kossuth Rádió hullámhosszán, az archívum műsorából. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Versek magánhasználata. A próza, az epika, még ha egyes szám első személyben szól is, egy másik ember története, amit érdeklődve hallgatok, vagy olvasok, ha jól van elmondva. Alkalomattán persze azonosulhatok is egyik vagy másik szereplővel, akár meg is könnyezhetem a sorsát, választhatom példaképemül. Tehát sokféle módon közöm lehet hozzá. Mégis úgy érzem, döntően más viszonyban vagyok vele, mint a verssel. Amint közönségesen a líra műfaját szokás érteni. Ez már a formájával kiragad a hétköznapi élet beállítottságából, egy másik szintről, persze nem úgy értem, hogy művészi értékben magasabb szintről, hanem úgy, hogy a nyelv közlési módjának és lehetőségeinek egy másik szintjéről szól hozzám, és oda húz fel magához engem is, a hallgatót, olvasót. Nem szereplőnként, színhelyenként, hanem szavanként kell együtt élnem vele. Együtt mondom magamban a költővel, úgy élem át, mintha egyenesen belőlem szólna ez a hang, még ha olyasmit mond is, ami hétköznapi lényemtől amúgy teljesen idegen. Előfordulhat az is, hogy épp ez az idegenség válik vonzóvá, mi több személyes szükségletté. A költő olyat mer mondani és érezni, amit az ember szívesen hívna segítségül élete valamilyen szorongatott érzelmi helyzetében. Ilyen volt nekem például Adinak a 100 hűségű hűség című verse. Közben azért mindig tudtam persze, hogy ez a ruha nem illik rám. Úgy voltam vele, a portugál költő Fernando Pessoa egyik angol szonettjét idézve, amelynek a fordításához, mit tesz Isten, éppen Aditól kölcsönöztem egy kifejezést, mint szolga, aki úrpalástra vágyik, s ha fölveszi, azzal elrontja már is. Nem, Adi heroikus gőgjével végül is nem tudtam eltakarni a magam érzelmi zavarodottságát és bűntudatát. Annál inkább szíven talált az Elégia egy szerelmi antológia szerkesztése közben, amelyben Vas István arra veti a hangsúlyt, ami a szerelmi lírából rendszerint kimarad. Mintha csak Adi versének ellenpontjául íródott volna. Az én belső versantológiámban minden esetre egymás mellé kerültek.

Ady Endre, száz hűségű hűség. Alakos játék, százszor zárt titok, hős futó bölcse újból és megint állok süppetten szókimondó bajban. Cselek, barlangok, vermek, kárpitok, bozótok, lárvák, segítsetek rajtam. Ki száz alakban százszor volt szabad, s minden arcához öltött más mezet, éljen és csaljon titokba veszetten, mert bárki másnál több és gazdagabb, mert csak a koldus egy és leplezetlen. Ragyogjatok meg, tévesztő szemek, édes, hazug méz, pergő szép szavak, csorogjatok tarkán, számítva bátran, mindenki másnak mindig más legyek, változón szabad, gyűrűtlen, arátlan. En szavaimmal csaljam meg magam, mely voltom gondján törjem vígfejem, és száz alakkal száz vitába törjön lelkem, valóm e dús alaktalan. Száz hűségű, s egyetlen hű a földön.

Vas István, Elégia egy szerelmi antológia szerkesztése közben. Ezek a Déliák, Laurák és Lalagék királyoknál, híres vezéreknél nagyobbak. Haj, száj, szem, vál, kebel, mosoly, kéz, láb, fenék, hány köteten, sötét századon át ragyognak ezek a Déliák, Laurák és Lalagék. Kütére, szigete, bárkák és ünnepélyek, vagy kistanya, füzes, folyópart, rét, kazal, derék, pásztorderű, látványos szenvedélyek, találkozás, búcsú, udvarlás, diadal, kütére szigete, bárkák és ünnepélyek. Paraszti, lovagi sirám és kérkedés, éjfél sötét verem, tengerek tündöklése, az éden, a pokol, ez volna az egész. Dal, disztihon, gázel, szonett, 5000 éve paraszti, lovagi sirám és kérkedés. Vár, strand, park, bár, lebúj, nyakfodor, tóga, turbán, márkiz és kurtizán, cseléd, szalonvirág, a gáláns ünnepek, idillek elavulván, kulisszaszaggató új dekadenciák, vár, strand, park, bár, lebúj, nyakfodor, tóga, turbán. Minden kosztümben és a föld négy égövén, a tüzes nyelveken csak ez a szó, szeretlek, és milliók közül csak ez, csak te meg én. Nagy jelenetei a szép önkívületnek, minden kosztümben és a föld négy égövén. De hol maradtak a hatalmas árulások? Nem az elszenvedett, a véghez vitt csalás, a lét csodája, mely elszállva visszakárok, hogy sötét soha már lett az a soha más. Ó, kimaradnak a hatalmas árulások. Ha ez elmúlhatott, hogy élhettünk tovább? Ami egyetlen egy, hogy lett belőle még egy? Ismétlő pisztoly a megváltás, déli báb, vagy szappan búborék a vastörvényű végzet? Ha ez elmúlhatott, hogy élhettünk tovább? S ha már elmúlhatott, miért áll mozdulatlan? Véget miért nem ér, ha elvégeztetett? Hány hőforrás buzog a szív mélyi kutakban? Ha becsapott, miért hisszük a végzetet? S ha már elmúlhatott, miért áll mozdulatlan? Mit titkolnak, milyen talányt, történetet, a makacs köhögés, fejfájás, szédülések, szégyelve szenvedő ráncok mit rejtenek, a cigarettafüst, görcsoldó boros éjek, mit titkolnak, milyen talányt, történetet? A világ titkosan tárolt energiája, hány hőforrás buzog, áramlik szüntelen, új észbe, versbe és táncokba, technikába, hűtlenné lett hűség, eljátszott szerelem, a világ titkosan tárolt energiája. Minden feláldozott, megkínzott szerelem, a dolgok gyökerét szívünkben ez itatja, valahol felbuzog és át tör mindenen megművelt életünk erős búvópatakja, minden feláldozott, megkínzott szerelem. Búvópatakja az életnek, a halálnak, mely mindent elrabol és mindent visszaad, az egység, amire sehol sincs magyarázat, az, ami kimaradt, az, ami elmaradt, búvó patakja az életnek, a halálnak. Ha a szerelem szövődményei, csapdáit, érzelmi zűrzavarát és kínos döntéskényszereit tekintve Adi versét úgy látjuk, mint egyfajta lírai tézist, és mellette Vas István elégiáját, mint antitézist, akkor ide kívánkozik egy harmadik vers is, hogy tekinthetjük-e szintézisnek, nem tudom. Minden esetre az egyik leggazdagabb, legbonyolultabb érzelmi szövésű verse a világ szerelmi lírájának,
amely általában azért egyszerű képleteket mutat. A költő boldog, mert szeret és szeretik, vagy boldogtalan, mert szeret, de nem szeretik. Goethe Charlotte von Steinhoz írott verse egyszerre szól a végzetes összetartozásról és a szerelem beteljesülhetetlenségéről, harmóniáról és fájdalmas tudásról, a tudás fájdalmáról. Ugyanakkor ez a vers is példázza, hogyan tud a költészet olykor beleszólni az ember életébe. Ezúttal nem a magam példájára hivatkoznék. Vas István írja meg önéletrajzi regény folyamában, hogy Goethe verse, amely az ő fordításában vált magyarul ismerté, egy szavaló este miként telítődött meg váratlanul rávonatkozó személyes tartalommal, és vált bűntudat forrásává.

A bűntudat hirtelen és váratlanul érkezett. Szerelmes antológiánk sikere szépen terjedt, annyira, hogy a Vajda János Társaság külön műsort szentelt a bemutatására Vízkeresztestéjén. Marika és Piroska az első sorban ült. Marika fekete kosztümben, Piroska újatlan, fehér csillogással beszőtt barna ruhában. Még ugyancsak úriasszony korából. Izgalmas látvány volt, számomra legalábbis, amint két ilyen különböző szépség, egy sötét meg egy világos időnként egymáshoz hajolva suttog. Szent Kutia bevezetőjében kétszer is említette Goethe versét, a Charlotte von Steinhezt, meg az én fordításomat is. Ha már ilyen kedves volt, gondoltam, én is beillesztem a felolvasandó verseim, vagyis fordításaim közé. Ez volt az első vers, amit egyenesen az antológiánk számára fordítottam, még a tavasszal. Az öngyilkosság szégyenletes kudarcától és az átvészelt kanyarótól kimerülten azzal sarkaltam magamat, hogy a megoldásokat keresve Etire gondoltam, ami végzetes és megbonthatatlan szerelmünkre. De amikor már a dobogón állva gyanútlanul belefogtam, miért adtad mély tekintetünket, hogy jövőnket sejtse szüntelen, s ne ringasson üdvösségbe minket földi boldogság se szerelem? A tudatom mögül öntudatlanul a tudatomba villant, hogy hiszen a szenvedélyes, de lényegében beteljesületlen szerelemnek ez a nagy vallomása, Piroska meg az én kapcsolatomra vonatkozik, sokkal inkább, mint arra, hogy Etivel voltunk. Láttam is, amint Piroska a harmadik, negyedik sornál kissé zavartan felkapja a fejét. Most már nem kettejüket néztem ott az első sorban, hanem csak Piroskát. És ahogy az aránylag hosszú versben előre haladtam, mellesleg azokon a részeken, amelyek nem közvetlenül kettőnkre illettek, lazább hangsúlyjal siklottam át, egyre inkább éreztem, sőt láttam, vagy látni véltem, hogy olyan villanyos feszültség keletkezett kettőnk közt, amilyen még nem fordult elő viszonyunk változatos történetében. És mire befejezéshez értem, mindez már bizonytalan ködökké, halk emlékezéssé finomult, fájdalom a jelen és örökké valóság a szívünkben a múlt. Fél lelkünk maradt, úgy összefortunk. Fél homály csak delelő napunk, de akárhogy kínoz is a sorsunk, már mi nem változhatunk. Szemmel láthattam, hogyan működik tőlem hozzá, és tőle hozzám az elektromos áram. Emelt fővel merőn bámult rám, én is úgy néztem vissza. Marika mindebből semmit se vett észre. Ő különben ismerte a verset, egyéb Goethe fordításaim között ezt is felolvastam neki. Amint leléptem a dobogóról, és nem láttam szemtől szembe Piroska fekete haját, zavart, rámszegzett arcát, a kettőnk közt működő áram kikapcsolódott, és helyébe más, komorabb feszültség jött létre bennem. A bűntudaté. Mert mi a bűn, ha nem ez? A csalás, az árulás, a kisemmizés. Ahogy a dobogóról Goethe szavaival, de a magaméival is a fordításomon keresztül szerelmet vallottam Piroskának. Ahogy hirtelen és önkéntelenül, de csupán az első pillanatokban önkéntelenül, bekapcsolódott a titkos áramkör, amiről Marika mit sem sejtett, amin ő mindvégig kívül maradt.

Goethe, Charlotte von Steinhez. Fordította Vas István. Miért adtad mély tekintetünket, hogy jövőnket sejtse szüntelen, s ne ringasson üdvösségbe minket földi boldogság, se szerelem? Miért adtad végzet azt az érzést, mely a furcsa forgatagon át kémlelőn egymás szemébe néz, és tudja kettőnk igaz viszonyát? Ó, hiszen oly sok ezernyi tompa ember alig ismeri szívét. Céltalan lebeg, s a fájdalomba váratlanul taszítja a lét. Újjong, ha az égre új sugárnak, gyors örömnek hajnal bírja tör. Csak nekünk, szerelmes árva párnak tiltott az a kölcsönös gyönyör. Szeretni, de egymást meg nem értve, látni egymást vágyaink szerint, menni mindig álmok közt veszélybe, hol az álmok üdvössége int. Boldog, kinek álma hiú nem lét, boldog, akit sejtelme becsap, bizonyítja már nekünk minden jelenlét a sejtelmet és az álmokat. Mondd, a végzet mit akar mi vélünk? Mondd, hogy köthetett meg így nagyon? Mi már egyszer tűnt időkben éltünk, s nővérem voltál, vagy asszonyom. Tudtad lényem mindegyik vonását, tudtad, hogy peng minden idegem, tekinteted engem játszva járt át, kit alig ha értett földi szem. Irányt szabtál féktelen futásra, mérsékelted a vadlázú vért, és a szétdult szívnek nyugovása angyali karodban visszatért. Könnyed bűvölettel megkötötted, s elfeledte, hogy rohan a perc. Volt-e boldogabb, mint amikor előtted, lábaidnál hálásan hevert? Érezte, hogy jobb lett a szemedben, megdobogni szíveden szívét, ösztönét ragyogni fényesebben, s csitulni a heves ifjú vért? Mindez már bizonytalan ködökké, halk emlékezésé finomult. Fájdalom a jelen és örökké valóság a szívünkben, a múlt. Fél lelkünk maradt, úgy összefortunk. Fél homály csak delelő napunk, de akárhogy kínoz is a sorsunk, már mi nem változhatunk.

hangzott versek magánhasználata. Válogatta Váradi Szabolcs. Előadta Újvári Zoltán, Szokolai Balázs és Váradi Szabolcs. Zenei szerkesztő Darvas Ferenc. Szerkesztette és rendezte Zoltán Gábor. A felvételt Kis László és Borlai Kinga készítette 1993-ban, és legutóbb 2003. január 28-án hangzott el a Kossuth Rádióban. A következő részt holnap ugyanebben az időben sugározzuk.

0: pokoli kaca ütötte meg füleimet, mondta volna egyszer nagy pátosszal, emberevő tragédiában a színfal bontó hős. De elcserélte a betűket, s ordít a ilyen formán, pocoli kakaj. Na, lett erre aztán pokoli kacaj szerteszét.
1: www.pilvax.hu/pocolikakaj Irodalmi élet Budapesten az 1840-es években, ahogy a Színház és Filmművészeti Egyetem növendékei 2005-ben előadják Máté Gábor úr betanításában. Korabeli hírlapi közlemények, Jókai Mór és Petőfi Sándor publicisztikája, valamint Pák Albert Fiatal óriás című novellájának néhány fragmentuma alapján összeállította Varga Viktor.
2: A napokban egy históriai nevezetességre vergődött kávéház holmi fokos korbeli sallangmaradvány színhelye volt. Négy vagy öt cigányfiú rontotta egy sarukban a levegőt fülsértő recsegtetésével, s a szilajság nem legharmóniásabb akkordot rikácsoltam a falu végre illő cincogáshoz, kitárván egyúttal a szárnyajtókat is, hogy szabad folyást engedjen széles jókedvének, vagy az utcai sokaság bámulatában keresse dicsősége nagyszerűségét.
3: Cáfolat! Nem igaz, hogy négy vagy öt cigányfiú rontotta egy sarokban a levegőt fülsértő recsegtetéseivel, mert öt cigányfiún kívül még az egresi béni bandájától elpártolt két cigánylegény is ott volt. Nem igaz, hogy a fülsértő recsegtetésekre a szilajság nem legharmóniásabb akkordot rikácsolt. Nem igaz, miszerint azért táradtak ki a szárnyajtók, hogy az ott volt ifjúság az utcai sokaság bámulatában keresse dicsősége nagyszerűségét, mert a kávéház ajtajai nyári meleg időkben mindig nyitva állnak. Petőfi.
4: Már fagylaltot is csinálnak. Van olyan ember, aki meg is eszi.
5: Hogyne, mikor olyan is akad ki az irodalmi szemlét elolvassa.
6: Azt mondják, hideglelés ellen használ.
5: Nem a fagylalt, hanem a szemle.
6: Természetesen.
7: Mi részünkről ettől gyógyultunk meg. Miért is nyilvános köszönetet szavazunk készítőinek.
4: Hanem sokat nem kell belőle bevenni, mert szorulást okoz.
2: Fájdalommal kell azt is megemlítenünk, miszerint ama Petőfi úr védőszárnyai alá menekült kávéház udvarszobáiból, miknek ablakai nappal is félig függönyözvék, az elmenők füleit rendesen pénzcsörgés és veszekedés moraj háborgatja. Vagy tán józanész ebben sem botránkozhatik meg?
8: Egy bizonyos szeglet kávéházban múlt hétfőn leült egy csomó ember kártyázni. Ma vasárnap van, még ma is ottan ülnek. S kinek mi köze hozzá? Ki mint mulathat, úgy mulat.
4: De hogy a fagylaltra visszatérjünk, nem állhatjuk meg említés nélkül, hogy a szeglet kávéházban szinte árulnak fagylaltot.
9: Éppen olyan ízű, mint a legfrissebb fokhagyma. Csak sokra viszi az emberi találékonyság a gurmandériát.
6: Itten sütemények reggel 7 órától egész óráig estve fel lehet tatni.
10: Fogadni mernék, hogy az, ki a fölírást készíti, rövid idő múlva a drámaírók táborába fog állani, s csak hamar keserű neheztelésre fakadant, hogy még nem választatott meg a tudós társaság tagjává.
6: Egy utcai ház kapuján ilyen forma jelentés olvasható. Ide, ebbe a házbe van igen monacima, akigel megszólja magad a panházmesternál.
11: De párját ritkítja azon patetika kádencia, mely is ígyen megy ki. Itt nyugszik a sírban néhai kánya György, többeket ó halál, ilyeneket el ne hörgy.
12: Egy sírfán így felirat olvasható. Itt nyugszik az én kedves feleségem, magam pedig otthon.
2: Ismét kérnünk kell az illető hatóságot, hogy ne méltóztassék este 7 óra előtt a városi kórházból halottakat boncolás végett a Nemzeti Színház melletti kórházba vitetni, mert ez igen botrányos. Sőt, az egészségre nézve sem igen kedvező. Ezen szomorú szállítást legcélszerűbb lenne hajnalban eszközleni, vagy legalább a színházi előadás után.
3: Kérelem Benőfi úrhoz. Miután némelyek, A névhangzás hasonlatánál fogva azt gondolják, hogy Benőfi én vagyok, a további zavar elkerüléséért igen lekötelezne Benőfi úr, ha e különben is álnév helyett mást szíveskednék választani. Petőfi.
10: Nyílt válasz. Petőfi azon őszinte kívánságának, mely nevem változtatását illeti, sajnálva nem engedhetek. Engem a Benőfi név közelebbről érdekel, sem, hogy arról lemondhatnék. Azonban úgy hiszem, elég lesz a tisztelt olvasók előtt annyit nyilvánítanom, hogy én Benőfi Soma vagyok, ő pedig Petőfi Sándor.
9: A hozzánk beküldött művek közül föltétlenül és módosítás nélkül elfogadtuk e következőket. Három férj özvegye, eredeti novella Ivánfi Malvinától, Pénz lovagjai, Beszéke Malom Lujzától.
8: Az a vers, amelynek sem címe, sem írója nincs följegyezve, egyéb iránt kalapos festékkel van írva, visszavehető.
4: Csók versei nem olyan jó ízűek, mint fölvett neve.
10: Készfogás a kripta ajtóban. Ebben sok jó van, kivéve a tárgyat magát.
12: Fiatal óriás. Egy novella, mely egészen a mai kor igényei szerint készült. Írta Kaján Ábel.
6: Motto: szende mérgek bősz bájában, a szív üdve zordonul.
12: Alcím: magyar titok, vagyis hazai rejtelem.
3: Reggel Frankenburgnál vagyok. Hát, a mondja, hogy azt mondja. Ki is az a K.A.? Hát, azt mondom, hogy Pakkad Albert jó barátom. Úgy hát, azt mondja rá Frankenburg, csak önnek adom a honoráriumot, azt mondja, s ön majd adja át neki, azt mondja. Jól van, mondok, majd átadom, csak bízza rám, mondok. De később, jobban meggondolván a dolgot, azt határozám, hogy én bizony nem adom oda Kaján Ábel barátunknak azt a 4 pengő forintot, mert magamnak is roppantott nagy szükségem van rá. Köszönje meg, hogy nevét nyomtatva látja. Petőfi.
6: Magyar titok, vagyis hazai rejtelem.
12: Budapest Pest nevezetű részének Váci utcájában, s ennek egyik két vagy legfőlebb 3 emeletes házában, s e ház egyik csinosan parkettezett szobájában egy nő ül egyedül, némán. Szótlanságából azt lehetne következtetni, hogy gondolkodik. Annyi bizonyos, hogyha beszél, ezt tenni rendesen nem szokta. Mert a nő nem finom, sem fiatal, sem szép.
2: Micsoda hát?
12: Szende, köpcös, tenyeres talpas, elragadó. Ölében egy negyedölnyi terjedelmű fickót tart, ki emlőin csükve vagy reggeliz, vagy ebédel. Nem tudom bizonyosan hány órakor szokott fölkelni. A rövid fiatalembernek egyszerre megáll az esze, vagy ellenkezőleg talán éppen a szopás teóriáján töri fejét, mert e fejből kiereszti a szopókát, s a nő öléből epedő pillanatokkal nekifordul a nő képének.

0: Kapja magát, s a gót ízlésű oldalajtó megszökik. Mielőtt azonban megszökött volna, elébb kiejtette öléből a kis szerelemvallót, aki macska indulatával szerencsésen talpra esett. Leérvén a földre, megállott, mint a kőszál, s mintha ki lett volna esztergályozva, úgy állott meg pólyájában, melyből csak apró lábai s óriási feje kukkantanak elő.
1: Tehát így vagyunk, anyám!
2: De jól van. Majd meg fogom én mutatni, hogy ki vagyok. Igen. Megyek.
0: Járni tanul.
2: Megyek. És meg fogom mutatni a világnak, hogy egy gyöngyét kor, melyet Isten átkul mére rám, nem gátoland mindazon nagy dolgok végezvitelében, melyekkel eddig csak hosszúra nőtt emberek szoktak vala hetvenkedni. Megyek. Megyek.
0: Ekkor büszke önérzettel lábújhegyre áll, hogy nagyobbnak lássék, azután ezen öntudat boldogító érzetében végig akarja simítani fejének barna üstökét, mit azonban két okból nem tehet. Először, mivel keze be van pólyázva, másodszor, mert általában véve fejének még semmiféle üstöke sincs. Megszégyenülve e kudarc által, lábával toppant egyet, s feje hármat bólint utána.

0: Még.
1: Az iróniának éles hangja rögtön ketté metszipójája kötelékét, úgyhogy az lehámlik róla, s a fiatal úr egészen hasonlít Ámorhoz, mint azt a halhatatlan rómaiak mitológiája ábrázolá.
0: Igen, megyek, ó, írmám, jövök, bajuszt ide és parókát, hé!

0: minden bizalmamat.
1: A nadrágba?
2: Nem, Irmába. Kétfelé beszél, mint Bánt-Bán, mikor Tiborccal találkozik és fájdalmával.
0: Puding, yes, milord, mellényt, the waistcoat, milord, waistcoat, te fogod meg.

0: Gaján Appel! Gaján Appel!
1: Azt akarja mondani Kaján Ábel.
0: Appel, Abel.
1: Csak hogy rendkívül liftói kiejtéssel Gaján beszéli Appel a magyart.
0: Pák Albert!
2: Parancs!
0: Ne bolonduljon Kend annyira, hanem tegye el Kend a slafrokomat, s hozza el Kend, ami még hibázik.
2: Értem, tens uram! Pólya ki, csizma be!
1: Olvasóim már eddig átlátták, miszerint a fiatal óriásnak az volt sajátságos rendszere, hogy mindenféle nemzetű inasokat tartott, s mindenikkel saját nyelvén beszélt. Amolyan privát passzió. Kinek mi köze hozzá? Azonban most három csillag következik.
3: Folytattatik a következő számban.
4: Alig volt valaha szomorúbb, mondjuk ki. Veszélyesebb irodalmunk állása, mint e percben. Egy szenvedélyrészek csoport garázdálkodik a tudomány és műveltség szent csarnokában. Az ész és szellem higgadtan bölcs szózata helyett. Ez irodalmi tivornyázók durva kurjongatásai töltik el a bolt éveket. Ifjak, kikben még a józan ítélőkészség sincs kifejlve, még kevésbé az tanulmány és tapasztalás által kifejlesztve, kik nem tudják, mi fán terem ízlés és műveltség, kik nem bírnak több élettapasztalással, mint mennyit Pilvax úr életiskolájában és a Komlókertben szerezhetni. Ez ifjak, megállnátok-e nevetés nélkül, barátaim? Egy nemzet szellemi életének irányzóiul tolakodnak föl.
5: A természetben minden célszerű. A gombák, miután rendesen esős időben szoktak megteremni, a természet által esernyő alakkal vannak megáldva.
6: Mindennek megvan a maga célja. Mire valók a vasúti őrtanyák? Felelet? Arra valók, hogy mikor süt a nap, árnyékot vessenek, melyben a vasúti őrök annak idejében, tudnillik, mikor a trén jön, kényelmesen alva nyújtózkodhassanak.
7: A palotai pályafőnél van egy kis tűzvérű hörcsög. Tulajdonképpen Bahnhofs Interium auf der Substituten Adjunkt, hanem káromkodni. Mondhatjuk, hogy jól tud.
8: Aki lelke van!
4: Bíráló nem hiszi, nem hiheti, hogy Petőfi, ha művét vakszeretet nélkül később olvassa, barátihoz, 7. szakasz, de azért nem csüggedünk ám. Aki lelke van, el ne piruljon. Hölgyeknek, pedig hiszen ezeknek írunk leginkább, a világ melyik költője írt így valaha? Avagy a puszták és csárdák félvadságban sínlő embereinek nyersen durva szójárásait hozzuk-e be a magyar művészet szent csarnokába?
9: Ha kritikusok nem volnának, a világon legjobban utálnám a tejfölös tormamártást. De így azoké az elsőbség, s csak második helyet foglal a tejfölös torma.
10: Mit ér Petőfinek szép tehetsége? Ha annak tulajdonosa szemeit folyvást a göröngyre helyezi, hogy ott piszok és nyomor közt fetrengjen. Nem fogja őt a művészi szépnek sugárfénye elvakítani, s nem fogja ő a szépet mindig és örökre kerülni. Legutolsó lírai munkájában tükröződik a legújabb magyar irodalom egész jelleme. Hasonlás, mely a legbensőbbet szaggatja szét. Tombolás és dühöngés, mely az irodalom egészségét pusztítja. Gyakran a legmindennapibb gondolatokat, a legaljasbb nézeteket kényszeríti versekbe, melyeket épp oly jól nevezhetnénk nem verseknek is. Azt mondja, annyit sem ér az élet, mint egy eltört fazék, mit a konyhából kidobtak, s melynek oldaláról vén koldus nyalja a rászáradt ételt. Ez is zsenialitás. Tán ebben áll azon sajátságos nemzetiség, melyet némely prücsök a napilapokban ellenem mérgesen védelvezve magasztal. Ezek talán azon hangok, melyek a nemzet lelkére pattannak, s képesek azt minden nagyra és nemesre gyújtani. E prücskök azt hiszik, iszonyút vittek véghez, ha az igazság szava ellen föllázadnak, azt piszok golyócskákkal dobálják, kigúnyolják, vagy legalább nemes fölindulásukban elcsavarják, s gyanúsítani ügyekeznek. Gyanúsítani? Ó, nemes művészet. De erről majd más alkalommal. Egy magyar lirikus.
11: Magyar lirikus. Magyar titok. Vagyis hazai rejtelem.
12: A fiatal óriás folytattatik.
11: Este van a faluban. Pesten. Egy özvegy grófné szobájában vagyunk, kinek neve Eszter. A bútorozás keleti fényűzéssel párosult. A szobában, melybe lépünk, 10 pamlag van, 6 zongora, 13 asztal, 59 szék, nagyobb részint egymás tetejébe rakva, hogy a benne lévő személyek is elférhessenek egy kissé. Az egyik asztalnál a ház asszonya ül. Előtte légszeszmécs és tárt biblia. Kezében feszület. Két válla közt halálfej sátáni mosolyjal. Üres szemgödreivel nagyokat pillant időszakonként a közelpamlagon ülő párra. Irma ül ott, és Béla. Irma ránéz Bélára. Szép ő, Irma, mint sátoros ünnepeken az áhítat. Jó ő, Béla, mint tengeri fosztáskor az enyelgő játszikedély.
13: Irmám, én az élet tengerén szenvedett kínos hajótörésem után a te csendes édes kikötődbe tértem.
14: Kötőmbe? Ne sértegessen, Béla úr! Én nem viselek kötőt, szobalányom visel kötőt. Majd, ha egyszer főkötő alá teremtett, akkor kötődjék, és kössön ki én velem, tudja?
13: Ó, te szellemdús, szójátékos kis liba, eszem azt a kis májadat.
14: Ugye, Béla úr? De én franciául is tudok ám. Ah, je vous aime de tout mon cœur, mon cher Béla. Tudja-e ön, mi ez?
13: Nem tudom, de nem is akarom tudni. Azt akarom tudni, amit rólam mondanak, hogy én iszonyú fiatal és kisember vagyok. Ó, mond, remegve kérdem, mond, igaz ez?
14: Rágalom!
11: S ekkor ölbe kapja Irma Béla urat, és eltakarja ajkainak szegélyével, de nem egészen. Forró csókok zamatja ragyog ajkaiknak korány bíborán.
13: Enyém vagy tehát végre, enyém vagy földi fájdalmam enyhe koporsója, üdvöm tölt karsója, bánatom guzsajának orsója, életem ételének sója, enyém vagy újja.
14: Nein, nein! Kérem önt, rodonyai úr, még nem vagyunk pertu.
13: Hogyan? Ó, te ki még a tréfában is szeretetre méltó vagy. Olvastad-e te Ossziánt? Nem, te nem olvashattad, de olvastad Herceg Viktor népdalait. És vajon magázza-e Herceg Viktor az ő szívének menyasszonyát? Mondd, magázza-e?
14: Nem.
15: Ember, ember, vigyázz te magadra, mert halandó vagy.
13: Voltál-e már arra Irma?
14: Ugyan már, hogy lettem volna? Menjen, maga mindig csak figurázik.
13: Nem voltál? Úgy az lesz ez nem sokára. Erre esküszöm.
15: Ne esküdjél!
13: Szép jószágaim vannak, csak megélünk.
15: Nincsenek!
13: Fényes nevem is sokat segít rajtunk. Mi kell egyéb?
15: Neved sincs!
13: Bizony, befoghatná már egyszer a száját, napamasszony!
15: Oh, itt vágy! Szellem had előre!
11: E szavakra azonnal 7 darab skarlátvörös karbonári köpönyekbe öltözött pióca jelenik meg a szobában. Bizonyos belső megrázkódás jelei vehetők észre a szelit Irmán. Azon rázkódások, melyeket rendesen e közönséges szóval fejezünk ki, csuklás,
7: elájult. Többet mondanom róla nem szükség. A megjelent 7 darab intrikus lélek, ezen vadindulatú vérszopó aljas barmocskák egyenesen a nemes lelkű Bélának tartanak, egy-két alattomos kanyarulattal fületövébe kapaszkodnak, s lerántják a padolatra, és szopogatni kezdik az ő testének vérét. Ó, ez iszonyú szívásról nincs fogalmatok, mint szivacsúzzák magukba a vérpiros vért, míg egészen megpuffadva, elfeketülve rogynak le saját bűnsúlyuk alatt. Ó, erről nem lehet fogalmatok, mondom, nem lehet.
0: Ír maga, akarom mondani, írgalomnak örök istene.
7: Rodonyai Béla az eldült Irma mellé rogy le, s a két szerelmes oly szép harmóniában fekszik egymás mellett a vérkeverte pallaton, miként ha a jelenkort és a társalkodót látnám magam előtt. S Béla az öreg grófnőtől észre sem vétetve Irma fülébe súgja e szavakat.
0: Irmám, holnap, azaz május 13-án délelőtt 11 órakor a budai tunnelben ismét látandjuk egymást. Hallod, Irmám?
14: Hallom szavaid varázs csengettyűjét. Az alagútban. Jól van? Ó, érzem a nő nem hivatását. Fenn az égben angyalok hárfáznak. Tehát holnap, május 13-án délelőtt 11 órakor a...
7: És Irma elaludt. Pihegő keblére balzsamos éterből készült rózsafelleg nehezkedett. Honnan? Nem tudhatni. Ilyen az élet, nyájas olvasóim. Mennyi szomorú kontraszt, mennyi átláthatatlan cselekmény, mennyi titkos rejtély, s mégis mennyi tömérdek csizmadia van Debrecenben.
10: A tunnel nincs még készen.
7: Nem tesz semmit. Tervben már megvan.
5: A budai várhegy keresztül furatik. Éppen a Lánchiddal szemközt. Ezáltal a Krisztina városba egyenes úton fogunk juthatni. A dolog több, mint bizonyos. Az egylet megalakult, a kivitel gyerekség, a kiállítás a ragyogó, a tunnel mesés fényülend, oldalt pompás kirakatú boltok, minden készen van. Csupán az még nincs elhatározva, hogy kívülről kezdjenek hozzá, vagy belülről.
6: A halpiacon kutat építettek. Németül írták rá a nevét. Helyesen. Magyar ember különben is ráismer, hogy kút.
5: Mondja aztán valaki, hogy a mi köznépünk nem elmés. A gyerekkórházban nem ritkán adódnak be beteg gyermekek, ami természetes, foly a dolog etimológiájából. Kik midőn felgyógyulnak, onnét többé el sem vitetnek. Még természetesebb, igen jó dolguk van ott. Hanem elvégre szerint tehetvén, tudnélik valaminek elcsenésére, onnét háládatosan megszöknek. Ilyen a természet. Az egész világ igen természetes.
4: Egy helybeli mészáros özvegye, ki igen gazdag, s amellett igen éltes volt, egy év előtt fiatal férjet választa magának. Most halva fekszik. Halála a legrejtelmesebb. Vannak, kik a legrosszabbat gyanítják belőle.
12: Magyar titok, vagyis hazai rejtelem.
7: Május 13-a, délelőtt 11 óra. Amint a nadályozás kínos perceiben egymás között elhatározták, úgy történt. Irma és Béla annak módja rendje szerint megjelent ugyanaz alagútban, azonban, ó igen, fájdalom. Igen, a budai tunnelnek két egymástól elkülönzött ága volt, azon tervek egyike szerint, melyeket az életképek is közlének műmellékletül. De e körülményt a boldog pár kifelejté boldogtalanságában a számításból, ők csak azt határzák el, hogy a fennleírt időben találkozandanak az alagútban, de hogy melyik ágban, melyik oszlop alatt.

0: kergették egymást az alagút ragyogó aknáiban. A bal sors úgy hozta magával, hogy mindkettő ugyanazon egy irányban haladott szüntelen, s ha ellenkező irányra fordult az egyik, ugyanaz súgá azon percben a másiknak is gonosz szelleme, és ismét ott valának, hol elébb. Akarjátok, hogy ezt motiváljam? Ki fogta valaha motiválni a végzet eljárásait, mely ész és értelem nélkül kondorítja össze mindig a kötelékek szálait? Ó, én nem szólok. Mert meg vagyon írva régen, hogy legvalóbb, legmélyebb érzemény és szenvedély az, mely nem nyilatkozik szavakban. Innen van, hogy a magyar nemzet költői, kiknek nagyobb része minden karácsonyra ír egy verset, oly kimondhatatlan mélységgel éreznek.
1: Lapunk múlt számában említéstevénk egy mészáros néről, ki múlt évben fiatalemberhez ment férjhez, s most halva fekszik, és halála gyanús. E közleményünk következtében e napokban egy úriember meglátogatott bennünket azon panasztétellel, hogy e hír nem igaz, mert elsőbben az ő felesége nem volt mészárosné soha, másodszor, mert még most is él. Az Isten éltesse számos esztendőkig.
2: A Pilvax féle országosan ismert, s a fiatalságtól annyira kedvelt kávéházat jövő Mihály naptól kezdve Filinger vendi át.
3: Az Rínyi kávéház pedig

0: arra esett, hogy Hugó Károly 3 darab verset adott át Elop szerkesztőjének kiadás végett. A szerkesztő e verseket nem tudni mi okból nem adta ki.
1: Nem adtam ki, mert véleményem szerint nem jók.
0: Szerkesztő uram, ön vétene a haza, az emberiség és a túlvilág ellen, ha Hugó Károly szellemi kincseit még továbbra is heverni hagyná szerkesztői fiókjában.
1: Ilyen rossz verseket Tinódi Sebestyén óta nem olvasott a magyar közönség.
0: Szerkesztő úr, ön megfosztaná olvasóit a legmagasztosabb élvezettől, a halhatatlan szerzőt pedig babérkoszorúja legszebb leveleitől. Halljuk őket!
2: Hugó Károly, hon

az utolsó versszakot a Spiegelben mondta el a szerző, mely is így hangzik. Hazám, hálátlan, hiába való, élhetetlen hazám.

0: www.pilvax.hu/pocolikakaj. Irodalmi élet Budapesten az 1840-es években, ahogy a Színház és Filmművészeti Egyetem növendékei 2005-ben előadták Máté Gábor úr betanításában. Közreműködött Horváth Sándor, Kovács Judit, Lass Beáta, Úszabó Soma, Ötvös András, Pálmai Anna, Polgár Péter, Sluff Milán, Tóth Ferenc, Ubrankovics Júlia és Zrínyi Gál Vince. Komponista Darvas Ferenc. Muzsikusok Balog József, Bartányi István, Erdei Csaba és Schuster Andrea. Zenei szerkesztő Molnár András. A felvételt Kulcsár Péter készítette. A rendező asszisztense Kálmán János volt. Dramaturg Varga Viktor. Rendezte Máté Gábor.
1: A hangfelvételt 2005-ben készítették, és legutóbb 2009. március 14-én hangzott el a Kossuth Rádióban. Műsorainkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon. A Kossuth Rádió Pécsen 95,9 MHz. Műsorajánló. A Kossuth Rádió megváltozott műsor struktúrájában egy ideig hangjátékok hallhatók.

0: Ezt olyan műveket játszunk le, melyeket az elmúlt 16 évben önök nem hallhattak, mert az alkotókat nem kívánatosnak ítélte a hatalom. A cenzúrázott darabokon kívül legendás hangjátékokat, életútinterjúkat és dokumentumjátékokat is műsorra tűzünk. A művekről részletek a mediaclick.hu oldalon találhatók. Hallgassanak akár éjféltől éjfélig hangjátékokat a Kossuth Rádióban.
1: Az Önök kérték műsorában nyáron is van mit ünnepelni. Csupa olyan felvétellel várjuk nézőinket, melyek egy-egy nyári évfordulóhoz köthetők. Televízió történeti érdekességek, zenei csemegék, legendás műsorrészletek, kedvenc előadóinkkal. Nosztalgiázzanak velünk!
2: Önök kérték! Hétköznap 15 óra 30 perckor. Zenés Önök kérték! Hétvégén 15 óra 40 perckor. A Dunán!
0: Műsorajánlót hallottak.
3: Tíz óra van, jó napot kívánok a hírszerkesztő Polyák Adrián nevében is. Kovács Márton vagyok. Bak Andrást, a legfelsőbb bíróság korábbi elnökét jelölik köztársasági elnöknek a Tisza párt országgyűlési frakciója. Magyar Péter miniszterelnök szerint a jogtudós személye garancia arra, hogy a köztársasági elnöki intézmény visszanyerje méltóságát és egyesítse a nemzetet. Bak András elfogadta a felkérést és közölte, készen áll a nemzet egységéért és egy demokratikus, európai Magyarországért dolgozni. A Fidesz frakció vezetője szerint Bak András a Tisza többség bábja lesz, megválasztása pedig illegitim. A KDNP úgy véli, Bak Andrást a sértettség és a bosszúállás vezérli, mert haragban állt az előző kormánnyal. A Mi Hazánk alkalmatlannak tartja Bak Andrást az államfői tisztségre, mert a párt szerint a jogtudós napjainkban már elfogadhatónak tartja azt a politikai beavatkozást, amely ellen korábban eltávolításakor még küzdött. Kezdődhetnek a Baross Gábor vasútfejlesztési terv uniós projektjei, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid felhívta a figyelmet arra, hogy a kapcsolódó kormányhatározat már megjelent a magyar közlönyben. Emlékeztetett, a program célja, hogy 10 év alatt több mint 3,5 milliárd forintból megújuljon a hazai kötött pályás közlekedés. A terv részeként fejlesztenék egyebek mellett a Budapest-Veresegyház-Vác és a Budapest-Lajos-Mise-Kecskemét vasútvonalat, valamint megújítanák a budapesti hévhálózatot is. Javaslatokat dolgoznak ki a budapesti planetárium jövőjéről. A tervezetek várhatóan szeptemberben kerülhetnek a kormány elé. Tanács Zoltán tudományos és technológiai miniszter közölte, hogy az ingatlan megújítása több módon lehetséges. A régi épületben kialakíthatnak egy modern planetáriumot, vagy bővítéssel egy tudományos élményközpontot hozhatnak létre. Társadalmi egyeztetésre bocsátotta a kormány azt a javaslatot, amely a főváros kezelésébe adna fontos köztereket. A dokumentum elfogadásával ismét a fővárosi önkormányzat hatáskörébe kerülhet a jelenlegi kerületi fenntartású Vörösmarty-Széchenyi, valamint Podmanicki tér, illetve a József Attila utca. A tervezet emellett visszavonná a Sorsok háza mögötti józsefvárosi területek ingyenes átadását az MTK-nak. A javaslat a kormány honlapján véleményezhető. A szerb elnökkel tárgyalt Belgrádban Volodimir Zelenszky ukrán államfő. A tanácskozás után Alekszandr Vučić elmondta, hogy Szerbia támogatja Ukrajna területi integritását és Európai Uniós csatlakozását. A két ország pedig a gazdasági, energetikai, mezőgazdasági és infrastruktúrális együttműködés erősítésére törekszik. A tájékoztatón az ukrán elnök köszönetet mondott hivatali partnerének, a kelet-európai országnak bejelentett újabb humanitárius segélycsomagért. Spanyolországban véletlenszerűen ellenőrzik az Olaszországból repülővel és hajóval érkezőket. A szeptember 17-éig érvényes szabályozást azután vezették be, hogy a római kormány a hónap eleje óta hasonlóan jár el a spanyol területekről érkező utasokkal szemben, a nemrég történt ceutai tömeges határsértés miatt. Folytatódik a derült nyári idő, számottevő eső sehol sem lesz. A Tiszántúlon időnként megélénkül a szél. Napközben 29-35, este 23-27 fok várható. Kedves hallgatóink, metodista istentiszteletet közvetítünk a szekszárdi metodista gyülekezetből. Igét hirdet Vadászi Dániel lelkész.

Szeretettel köszöntöm a rádió hallgatóit a Metodista Egyház nevében. Sztupkai Mihály vagyok, a közvetítés egyházi szerkesztője. A mai istentiszteletet a Magyarországi Metodista Egyház szekszárdi gyülekezetéből közvetíti a rádió. Egyházunk gyökerei közel 3 évszázados múltban nyúlnak vissza. Az anglikán egyházból indult, a formális vallásosságnak hadat üzenve egy lelki megújulási mozgalomként, amely csak később szerveződött egyházzá. Nem a hitigazságok megreformálását, hanem a keresztény életgyakorlat megújítását szorgalmazzuk. Hangsúlyozottan a Biblia szerinti életet, a megtérés szükségességét hirdetjük, fontosnak tartva a keresztény életszentségre való törekvést. Az evangélium hirdetése és tanítói szolgálata mellett az egyház munkája karitatív tevékenységekben is megnyilvánul. Magyarországra több mint 100 éve érkezett a metodista misszió. Dél-Dunántúlon alakultak az első gyülekezetek, főleg németajkú községekben és Budapesten. Az ország keleti régiójában egy lelki ébredés nyomán jöttek létre metodista közösségek. A szekszárdi metodista gyülekezet története térben és időben is távolabbról indult. A misszió a várostól 45 kilométerre fekvő Tolnai kis településen 1922-ben túlnyomó részt német ajkú emberek között Györkönyben kezdődött. A II. Világháború idejéig a gyülekezet megerősödött, több környező településen is missziós szolgálatot végeztek. A háborúval együtt járó kitelepítések megtizedelték nem csak a tolnai települést, hanem a gyülekezetet is. Az 1970-es években indult a szekszárdi misszió. A Györkönyi lelkész hitoktatást végzett a városban tanuló diákok körében. A gyermekek mellett az idősebb generáció között is elkezdődött a lelki munka. Egy kis házi csoport alakult, ahol közel 2 évtizeden át folytak a szolgálatok, míg nem egy volt családi házat vásárolt az egyház, melyet lelkészlakássá és kápolnává alakítottak. A kápolnát 1991-ben szenteltek fel, így a gyülekezet központja és a lelkészlakás is Györkönyből Szekszárdra, Tóna megyeszékhelyére költözött. Máig ebben az épületben él és szolgál a gyülekezet a Munkácsi utca 1 szám alatt. A metodista közösség jó ökumenikus kapcsolatokat ápol a város más keresztény közösségeivel. Emellett a mai napig meglévő szolgálati ág az Iszákos Mentőkék Keresztes Misszió. Jelenleg a Györkönyi szolgálat leszálló ágban van, de a körzetben a hetenként istentiszteletek tovább folytatódnak. A mai istentiszteletet a Magyarországi Metodista Egyház szekszárdi gyülekezetéből közvetíti a Kossuth Rádió. Igét hirdet Vadászi Dániel, a gyülekezet lelkipásztora.

Testvéreim, örüljetek az Úrban mindenkor. Ismét mondom, örüljetek. Azért is különlegesen nagy öröm ezzel a bátorító köszöntéssel köszönteni benneteket, mert ez a Metodista rádiós műsornak a címe, hogy örüljetek az Úrban mindenkor. Úgyhogy a mai alkalmon különös nagy öröm van bennem, hogy ilyen módon ünnepelhetjük a mi megváltó Jézusunkat, az Úr Jézus Krisztust, hiszen nem csak egymást, hanem a rádió hallgatóit is köszönhetjük, akikért hálásak vagyunk, hogy ilyen módon is csatlakoznak kis gyülekezetünk Isten tiszteletéhez. És talán a munkatársak, illetve valószínűleg csak a mi gyülekezetünk tud arról, hogy kicsivel több mint 3 évvel egy rádiós Isten tisztelet volt nálunk ugyanígy, és a rákövetkező vasárnapon egy Zoltán nevű férfi jött el hozzánk meglátogatni a gyülekezetünket, aki Budapestről csak azért utazott le hajnalban, mert hallott bennünket az előző héten a rádióban, és meg akarta ismerni a gyülekezetünket. És aztán még hetekig találkoztunk ezzel a férfivel, de persze nyilván ez a távolság hosszú távon nem volt fenntartható, úgyhogy egyrészt, hogyha Zoltán is hallgat bennünket, akkor nagy szeretettel gondolunk és emlékezünk önre, illetve üdvözöljük. Másrészt pedig kívánom mindannyiunknak, jelenlevőknek és hallgatóknak, hogy élhessük át ugyanezt, hogy Isten igéje megszólít, és átformál ma is, akár a távolból is, akár egy ismeretlen igehirdetőn keresztül, akár egy ismeretlen gyülekezeten keresztül is. Úgyhogy ezzel a nyitottsággal, ezzel az Istenre figyeléssel kezdjük meg Isten tiszteletünket, az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében dicsőítsük Jézust, hogy jöhetünk hozzá az ő kegyelmébe, és az ő forrásai, az ő folyói meg fognak bennünket mosni, át fognak mosni teljesen.

Testvérek, a Zsoltár szavaival is dicsérjük a mi Istenünket, az Urat. A 114. Zsoltárt hoztam ide most elénk, ami már előre mutat majd az ige hirdetésre is. Amikor Izrael kivonult Egyiptomból, Jákob háza népe az idegen nyelvű nép közül, Júda lett az Úr szent népe, Izrael a birodalma. Látta a tenger és elfutott, a Jordán pedig meghátrált. A hegyek ugrándoztak, mint a kosok, a halmok, mint a bárányok. Mi lehet téged, tenger, hogy elfutottál, és téged, Jordán, hogy meghátráltál? Hegyek, mit ugrándoztok, mint a kosok, és ti halmok, mint a bárányok? Reszkeste föld az Úrtól, Jákób Istenétől, aki a sziklát bővízű tóvá változtatta, a kovakövet forrássá. Egyrészt olyan jó olvasni arról, hogy Isten a sziklát is bővízű tóvá tudja változtatni, főleg ebben a klímában, amilyen napokat ma élünk. Másrészt viszont arról olvastunk, hogy Izrael átélte a szabadítást, hogy kivezette őket Egyiptomból, és amikor pedig ez megtörtént, a tenger elfut, a hegyek ugrándoznak. És nagyon érdekesek ezek a képek, de úgy látom, hogy ez Jézus szavának a megjelenése, a megvalósulása, aki azt mondta, hogyha a pásztor elmegy és megkeresi azt az egyet, amelyik elkóborolt a 99-től, és megtalálja azt, akkor örömre hív mindenki mást is. Ugyanígy egyetlen megtérő bűnös miatt nagyobb öröm lesz a mennyben, mint 99 igaz miatt, akiknek nincs szüksége megtérésre, mondja Jézus. És ebben a Zsoltárban azt látjuk, hogy a teremtés maga is megmozdul azon, amit Isten az ő népével tesz, ezen a szabadításon. Úgyhogy gyertek, legyünk hirdetői annak, ahogyan Isten cselekszik, ahogyan nagy tetteket visz végbe, dicsérjük őt mindezért, és aztán pedig majd két bizonyságtételt is hallgassunk meg, hogy hogyan is cselekszik az Úr az életünkben.

0: két bizonyságtételt hallgassunk meg.
1: Mindeddig megsegített bennünket az Úr. 28 évvel ezelőtt, 1998-ban még távol éltem Istentől, aminek megvoltak a maga következményei. A Bibliát nem ismertem, Jézusra csupán történelmi alakként és erkölcsi tanítóként tekintettem. Istenről úgy gondoltam, létezik egy felsőbb irányító erő, de az nem foglalkozik az egyes emberekkel, velem sem. Szimpatikus volt a reinkarnáció gondolata is, hiszen a következő életben majd ki tudom javítani a hibáimat. Amikor az élet értelmét kerestem, arra jutottam. Ha minden csak a születésről, munkáról és a halálról szól, akkor az egésznek nem sok értelme van. Változtatni szerettem volna, de saját erőből nem ment, sőt a helyzetem csak romlott. Sok próbálkozás után eljutottam egy gyülekezetbe. Amikor az ott lévők felállva imádkozni kezdtek, éreztem Isten jelenlétét. Bizonyságot kaptam arról, hogy ő személyesen figyel ránk és meghallgatja az imáinkat. Az Istenem, nem értem, hogyan létezhettem nélküled kezdetű élek alatt, mint a hályog esett volna le a szememről. Megértettem, hogy a korábbi kudarcaim mögött az Isten nélküli élet állt. Az Isten tisztelet végén egy testvérnővel imádkozva megvallottam a bűneimet, és behívtam Jézust az életembe. Bár még alig ismertem őt, biztosan tudtam, hogy rá van szükségem. Ettől kezdve minden megváltozott. Jézus Krisztus új életet adott, és tiszta lappal indulhattam. Elhagytam a korábbi bűneimet, amelyek addig fogva tartottak, a hívő testvérek közösségem pedig igazi otthonra leltek a lapjaim. Megszületett bennem a vágy Isten megismerésére és szolgálatára. Az életem értelmévé az vált, hogy élő kapcsolatban legyek vele. Megértettem, hogy nem csak a földi élet létezik. A földi út végén örökké Istennel lehetek, ha hiszek Jézus Krisztusban. Ő lépésről lépésre vezetett és egyengedte az utamat, azóta is napról napra tapasztalom a segítségét. 23 éve kaptam hívőtársat az Úrtól. Gyengeségeink ellenére elfogadjuk egymást, és Isten kegyelméből jóban rosszban kitartunk. 3 egészséges gyermekkel ajándékozott meg minket az Úr. A velük való élet sok örömet ad. Elképzelhetetlen lenne nélkülük a mindennapunk. Albérletből indulva gyülekezeti gondnoki szolgálati lakáson át jutottunk el a saját házunkig. Isten mindig bőségesen gondoskodott rólunk. Volt fedél a fejünk felett, ételünk, ruhánk, és még adakozni is tudtunk. Bár 11 évig otthon voltam a gyerekekkel, sosem szenvedtünk hiányt semmiben. A gyülekezeti közösség és a vasárnapi alkalmak a mai napig az életünk szilárd alapjai. Természetesen akadtak nehéz időszakok, lelki sivatagok, elégedetlenség, csüggedés és útkeresés, de az Úr mindezeken átsegített, megerősített, és nem engedte, hogy eltávolodjunk tőle. A már említett ének soraival zárom bizonyságtételemet. Áldom nagy kegyelmet, téged ünnepellek, téged és senki mást, amíg csak élek.
2: Nagyon hálás vagyok Istennek, hogy keresztény családba születtem, és hogy hitben, hitre neveltek a szüleim. Viszont csak felnőttként értettem meg, hogy ez mennyire nem általános, és hogy milyen kevesen mondhatják el magukról, hogy a szüleik megtért hívő emberek, hát még az, hogy a nagyszüleik is. Azt gondolom, hogy mivel ez még ritkább, mindenképpen egy különleges érték, kincs. Mára csak egyetlen nagyszülőm van köztünk, anyai nagymamám, akinek a hite számomra mindig is nagyon példaértékű volt. Sajnos messze lakunk egymástól, és nem tudunk személyesen olyan gyakran találkozni, mint ahogyan szeretnénk, de telefonon szoktuk tartani a kapcsolatot. Nemrég pedig egy gondolatot helyezett a szívemre az Úr, mégpedig, hogy legyünk ima közösségben nagymamámmal rendszeresen telefonhíváson keresztül. Így alakult ki egy új szokásunk, hogy hetente egyszer ugyanabban az időpontban felhívom mamát, és egy rövid beszélgetés után, valamint az aznapi igék elolvasása után felváltva imádkozunk. Ezek az imák legfőképpen közbenjárások a családunk tagjaiért, ismerőseinkért, de mindig imádkozunk egymásért is. Számomra már ez önmagában is bizonyságtétel, mert hiszem, hogy a Szentlélek vezetett arra, hogy ezt a közös imádkozást bevezessük, ugyanis az én hitemre, hitéletemre mindig is jó hatással volt, ha másokkal tudtam közösen csendességet tartani. Most is ezt tapasztalom, hogy a hangos imádság, a közös leborulás meghozza gyümölcsét, és Istenhez, valamint egymáshoz is közelebb visz bennünket. De nem szeretném itt befejezni, hadd osszam meg mamám bizonyságtételét is, ami kapcsolódik ezekhez a közös imákhoz. Legutóbb mesélte el, hogy az egyel korábbi ima alkalmunkon nagyon erősen fájt a füle. Kellemetlen volt, zavaró és fájdalmas. Ugyanakkor bízott benne, hogy nem kell orvoshoz menni vele, és ennek a kimozdulásnak a nehézségeit vállalni. Imádkozott is gyógyulásért, de napokig nem jött változás. Mama elmesélése szerint, amikor előző héten közösen imádkoztunk a szeretteinkért, akkor szabadult meg a fülfájásától, ami azóta sem tért vissza. Másokat maga elé helyezett, és amíg értük imádkozott, Isten őt szabadította meg a fájdalomtól. Dicsőség érte az Úrnak. Apróságnak tűnhet, de szerintem nem az. Számomra megerősítő, hogy Isten gondoskodik rólunk, kisebb-nagyobb problémáinkról is, és megáldja az ima közösségeinket, bennünket. Tudjuk, hogy ő velünk van, ahogyan megígérte, ahol ketten vagy hárman összejönnek az én nevemben, ott vagyok velük. És bátorítani szeretnélek testvérek, meg azok is, akik hallgatják a rádión keresztül, hogy keressük fel szeretteinket, szüleinket, nagyszüleinket, gyermekeinket, unokáinkat, amíg lehetőségünk van. Imádkozzunk közösen, mert megéri kezdeményezni, és ezek azok az emlékek, amik igazán számítani fognak. Köszönöm szépen.
3: Köszönjük szépen a bizonyságtételeket, öröm volt hallgatni őket. És most arra hívlak benneteket, testvérek, hogy imádkozzunk, boruljunk le a mi Istenünk előtt, és szólítsuk meg őt. Örökkévaló Istenünk, magasztalunk téged, mert te vagy a mindenségnek az Ura, akinek a kezében van az élet és az idő minden pillanata. Dicsőítünk téged, mert a te hűséged nem fogy el. A te szereteted minden reggel megújul, és te ma is ugyanaz a hatalmas és kegyelmes Isten vagy, aki a világot megteremtetted, és aki Krisztusban emberré lettél értünk. Áldunk téged, mert te vagy a világosság, aki eloszlatja a sötétséget, és te vagy a jó pásztor, aki nem hagyod magára a te nyájadat. Hálát adunk neked ezért a mai napért, egymásért, a gyülekezetünkért, a rádió hallgatóiért, mindazokért, akik keresik a te arcodat. Legyünk otthon, legyenek éppen kórházi ágyon, vagy úton, vagy éppen egyedül a csendben, nehézségben, fájdalomban, vagy éppen a felszabadult örömben. Kérünk, hogy légy jelen ebben az órában mindazokkal, akik téged hallgatnak, hogy csendesítsd le a szívünket a mindennapok terhei ellenére, és nyisd meg a fülünket és a lelkünket, hogy meghalljuk, amit ma te mondani akarsz nekünk. Hogy aki fáradt, találjon megnyugvást ma a te igédben. Hogy aki kételkedik, találjon reménységet benned. Aki egyedül van, tudja meg, hogy te vele vagy. Áld meg, Istenünk, a te népedet, ébreszd az embereket, adj megtéréseket kérünk, hogy legyen ez az óra a te dicsőségedre, hogy formálhass bennünk azt a szeretetet, amelyet te előbb szerettél minket. Jézus nevében kérünk, aki így tanított minket imádkozni, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, jöjj meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. És a bizonyságtételeket és az igehirdetést összeköt egy ének, egy dicséret. Ezzel is készüljünk az ige befogadására, és ebben erről fogunk énekelni, hogy az egész lényemet átadom. És ez az igazság. Nem érdemes a fele lényünket átadni Istennek, mert az a langyos kereszténység az egész életünket hívja, hogy adjuk oda neki.

Mindannyiunk érdekében elmondom, ismét megemlítem, hogy nemrég egy üzenet sorozatba kezdtünk, amelynek az apropóját az országunkat sújtó szárazság adta, sajnos egy ilyen rossz körülmény. Fájó volt hallani a híreket, hogy a tavaink, a folyóink vize ilyen drasztikus módon lecsökkentek, és talán mindannyian ismerjük azt az érzést, amikor valaminek csak akkor döbbenünk rá igazán az értékére, amikor már az kezd elfogyni, vagy amikor már éppen nincs belőle elég. Ami természetes, hogy van víz, talán észre sem vesszük, hogy milyen kincs folyik át a kezeinken. De amikor egyszer csak hiányzik, akkor hirtelen ráébredünk, hogy mi, milyen drága, mi az értéke ennek a víznek. Úgyhogy ebben a sorozatban, amiben belekezdtünk, megnézzük a Bibliának, ennek a másik kincsestárnak a folyóit, olyan helyeket fogunk megnézni, ahol Isten egészen rendkívüli dolgokat tett. És hogyha pedig a Biblia vizeiről beszélünk, akkor talán mindannyiunknak előjön egy-egy kép folyókról, tavakról, de aligha találnánk híresebb folyót a Jordánnál, és amelynek a partján egy olyan helyzetbe nyerünk majd ma bepillantást, amikor Isten megmutatta, hogy előtte még az akadályok sem akadályok. Ami az ember előtt lehetetlen, az az Istennek teljes mértékben lehetséges. Józsué könyvénél fogjuk kinyitni a Bibliánkat. A 4. fejezet első 7 versét olvasom. Józsué 4:1-7-ig. Így hallgassuk a helyünkön maradva Isten igéjét. Amikor az egész nép mindenestül átkelt a Jordánon, azt mondta az Úr Józsuénak: Válasszatok ki a népből 12 férfit, törzsenként egyet-egyet, és parancsoljátok meg nekik, vegyetek föl 12 követ innen, a Jordán közepéből, ahol a papok lába áll szilárdan, vigyétek azokat magatokkal, és tegyétek le a szálláson, ahol ma éjjel megszálltok. Józsué odahívta azt a 12 férfit, akiket Izrael fiai közül kijelölt, törzsenként egyet-egyet, és azt mondta nekik Józsué: Menjetek be a Jordán közepébe, Isteneteknek az Úrnak ládája elé, és vegyen föl mindegyikőtök egy-egy követ a vállára, Izrael törzseinek a száma szerint. Legyen ez emlékeztető jelül közöttetek. És ha majd megkérdezik fiaitok, hogy miféle kövek ezek, akkor ezt mondjátok nekik: ketté vált a Jordán vize az Úr szövetség ládája előtt, amikor átkelt a Jordánon. Ketté vált a Jordán vize, és erre emlékeztetik ezek a kövek Izrael fiait mindörökké. Az, amire emlékszünk, hihetetlenül fontos, hiszen az határozza meg az életünket, az emlékek. Ezért szeretünk képes albumokat készíteni, ezért szeretjük azokat kinyomtatni, hogy ott legyenek előttünk, és sose felejtsünk el egy-egy pillanatot. De abba belegondoltatok-e már, hogy amit elfelejtünk, az milyen fontos? Nem tudom, hogy találkoztatok-e már azzal a helyzettel, hogy mondjuk a Facebook feldobott nektek egy nagyon régi képet, és írja, hogy 9 évvel ezelőtt ezt a képet tetted ki, és az ember csak néz, hogy hú, hát ezt elfelejtettem. Remélhetőleg nem úgy, hogy te jó ég, hogy mertem ilyen képet kirakni. Na, ez a hangsúlya ennek a történetnek, az emlékezet. Józsué azt az utasítást kapta, hogy küldjön ki néhány embert, minden törzsből egyet, és ennek a 12 embernek el kell hoznia egy ilyen folyami követ a vállukon, tehát ne csak kis kavicsokra gondoljunk, hanem méretes kövekre. Isten pedig azt mondja, hogy csak akkor, amikor ezek a kövek a vállukon vannak, akkor és csak is akkor lesz teljes az átkelés. Mert nem csak át akarja őket vezetni ezen a folyón, az ígéret földjére, hanem azt akarja, hogy emlékezzenek arra, hogy miért történt ez az egész. Hogy hogyan történt. Hogy mi zajlott le közben. Hogy amikor tovább megy a nép, és elkezdik azt az új életet, amire már 40 éve várnak, amit Isten megígért, amikor átlépik az új hazának ezt a küszöbét, ezt a határjelzőt, ami elválasztja őket a múltuktól, akkor emlékezzenek arra, hogy mi mentek keresztül. Azután is emlékezzenek. Generációról generációra emlékezzenek. Hogy a gyerekeik, akik belebotlanak ezekbe a kövekbe, azt kérdezik, hogy anya, apa, hát a múltkor Gilgálban jártam, és láttam egy rakáskövet, de hát én ezt az egészet nem értem. Ki az, aki kiállítana a város főterére egy rakáskövet? Mi ennek a jelentősége? És azt mondja Isten, hogy legyen ez az alkalom arra, hogy a szülők elmeséljék, nem mindig éltünk itt. Nem mindig ment jól a sorunk. Ebben a tejjel, mézzel folyó Kánaánban nem mindig volt otthonunk. Adjon ez lehetőséget elmesélni egy történetet a gyerekeknek, akik remélhetőleg majd elmesélik egy nap a saját gyermekeiknek. A hit életünknek az egyik legnagyobb ellensége a feledékenység.
hogy elfelejtjük, hogy mennyi mindenen vezetett már bennünket keresztül az Úr. Ez a lelki amnézia, hogy így nevezzem, és ezért mondja nekünk a Biblia újra és újra, hogy emlékezzünk, tekintsünk vissza. Azt írja Péter, hogy ez már a második levél, szeretteim, amelyet hozzátok írok. Ezekben emlékeztetés által ébrezgetem tiszta gondolkozásotokat. Vagy más helyen Pál azt mondja, ezért küldtem el hozzátok Timóteust, aki szeretett és hű gyermekem az Úrban, aki emlékeztetni fog titeket arra, hogy hogyan élek Krisztusban, és hogyan tanítok minden gyülekezetben. Isten követésével jár az emlékezetünknek az ápolása. És ennek két összetevője van. Egyrészt ahhoz, hogy Isten kövessük, és tovább haladjunk a mi hitéletünkben, azért felejteni is kell. És azokat a dolgokat kell felejtsük, amit tudni vélünk. És másrészt pedig meg kell jegyezzük azokat a dolgokat, amelyeket meg talán inkább elfelejtenénk. Tehát el kell feledjük mindazt, amit tudni vélünk. Amint azt ebben az ige szakaszban is a folyó átkelése bizonyította, itt van egy folyó, amelyről tudjuk az előző fejezetből, hogy az aratási idő alatt túláradt a medrén. Egy árvízban, ami egy elég veszélyes állapot. Akkor van sodrása aztán a folyónak, amikor még a medréből is kilép. Az árnak van sodrása. Hogyan lehet, kérdem tőletek, hogyan lehet (2 millió embert, mert hogy kb. Ennyien voltak a Biblia leírása alapján ez a nép, átjuttatni egy gyorsan folyó, árvíz állapotban levő folyónak a zuhatagain? Hát garantálom, hogy minden hamarabb eszünkbe jutna, mint sem fogni néhány embert, meg néhány követ, és akkor fogni a ládát, és akkor úrgyi neki, menjünk át ezen a folyón, és lépjünk bele, és őket meg kövesse mindenki más, mindenki, az egész nép. Ez emberi szempontból öngyilkosság, csak úgy bele gázolni egy ilyen folyóba. És Isten mégis pont ezt választja. Miért? Pál azt mondja a Korintus levélben, mert a világ bölcsessége bolondság az Isten előtt. És amit az ember a világ legjobb dolgának tart, legjobb gondolatának, azt Isten gyakran elutasítja. És amit az ember meg elutasít, na Isten pont azt választja ki. Így hát a világ bolondságait választja, hogy megszégyenítse a bölcseket. És a folyamat mechanizmusa szerintem szándékosan bizarr, hogy a hitre támaszkodjunk, hiszen mi az Isten népe hitből kell, hogy éljünk, és nem látásból. Ez a nép át fog kelni a folyón, és eljutnak az ígéret földjére, de továbbra is a hit lesz a mindennapjaiknak az alapja, az Isten követésük alapja. Mert még számos csatát meg kell vívniuk, és az első rögtön Jerikó lesz, ami egy katonai erődítmény volt akkoriban. Az egész hadjáratuk során messze a legnehezebb csata vár rájuk, már rögtön egyből. És megint csak kérdezem, hogyan lehet elfoglalni egy várost, amelynek kapui, falai, íjászai és hadserege van? Egy olyan város, ami gyakorlatilag ostromolhatatlan, mert egy domboldalon épült. Hogyan lehet ezt elfoglalni? Isten azt mondja, hogy hát fogjunk mindenkit, sétáljuk körbe, egyszer, kétszer, háromszor, négyszer, és a legvégén meg kiáltsunk egy nagyot. Meg fújjuk meg a sófárt. És az ember azt gondolja magában, hogy ez őrültség. Az elején úgy megyünk Istenhez, hogy fogom a jegyzetlapomat, és szorgosan akarok jegyzetelni, hogy Isten mond az instrukciókat, mit lesznek a lépések, és amikor Isten elmondja, akkor összehúzom a szemöldökömet. De Isten pont ezt tette. Úgyhogy amikor mi Jézust követjük, el kell felejtenünk, amit tudni vélünk. Mert a világ azt mondja, hogy ha valamire nagyon nagy szükségünk van, akkor szerezzünk meg mindent, amit csak tudunk. Jézus pedig azt mondja, hogy böjtölj. A legnagyobb szükségedben böjtölj. Mondj le valamiről, ami egyébként jó, hogy megtanult, hogy nem az tart téged életben. A világ azt mondja, hogy ha valaki megbántott, akkor vedd magadra, állj ki magadért, add vissza, kétszeresen is. Jézus pedig azt mondja, hogy bocsáss meg neki, és imádkozz érte. Hogy áld az ellenségeidet. A világ azt mondja, hogy ha problémád van, akkor tegyél már valamit. Mozdulj már meg. Dolgozz többet. Szervezz jobban. Szerezz kapcsolatokat. Kontrollálj mindent. És Jézus pedig azt mondja, hogy állj meg. Csendesedj el. Imádkozz. És épp ez jelenti azt, hogy a papok mennek előre. Mert hogyha egy ismeretlen földre készülünk, egy olyan helyre, amit még meg kell hódítani, ígéret földje, de ott még népek élnek, akiket ki kell űzzünk, akkor az ember megint csak logikusan a katonákat küldi előre, hogy biztosítsák a terepet a nép érkezésére. Isten azonban más mutat meg Izraelnek, az ő jelenléte fog előttük járni, mert ő a szabadító.
Nem az ember ereje, nem az a hadsereg, ő. És ez pedig szépen összecseng azzal, amire Jézus tanít bennünket, hogy keressük először az Isten országát. És ráadásul minden megadatik nekünk, amit mi amúgy keresnénk az életben. Nem azt ígéri, hogy ha Isten tesszük az első helyre, akkor minden akadály eltűnik az útból. Azt tanítja, hogy ne az akadály, ne a félelem, ne a saját erőnk legyen az első, hanem Isten. Az Isten országát keressük. És úgy is fogalmazhatnék, hogy reggel, amikor felkelünk, és Istennel indítjuk a napunkat, akkor mi a napunknak, napunkban a szövetség ládáját küldjük előre. Persze azt egyfajta lelki szerencsehozó rituálinak gondoljuk, hogy ha én reggel, minden reggel imádkozok, akkor az majd nekem valami nagy szerencsét hoz. Akkor kiüresedett a hitünk, akkor magunkban bízva próbálunk valamit elővarázsolni, mert az megint csak a mi próbálkozásunk lesz. Nem. Amikor reggel odatérdelünk Isten elé, akkor azt mondjuk, hogy Uram, nem tudom, hogy mi vár. Nem tudom, mi lesz ma. Nem tudom, hogy Jordánnal vagy Jerikóval találkozom, bevehetetlen, átgázolhatatlan akadályokkal, de nem akarok úgy elindulni, mint hogyha egyedül kellene megoldanom mindent. Menj előttem. Hadd igazodjak hozzád. És lehet, hogy a víz aznap valóban megnyílik előttünk, és száraz lábbal megyünk át. Az is lehet, hogy nem. A hitünk nem attól függ, hogy Isten eltávolítja-e azt az akadályt, hanem attól, hogy akkor is követjük, amikor még az akadály előttünk van. Mert remélem megfigyeltétek, hogy ezek a papok, pontosabban nem figyeltük meg, mert azt a szöveget nem olvastam föl, de egy fejezettel előrébb figyeljétek majd meg, ha elolvassátok, hogy ezek a papok belépnek a vízbe, és ahogy belépnek, úgy válik ketté, úgy áll meg a Jordánnak a folyása. Nem előre választja szét, és na, most már tudjuk, hogy át lehet menni, átmegyünk, hanem a papok hittel először belelépnek abba a vízbe. Tehát Isten követése tényleg gyakran azt igényli tőlünk, hogy elfelejtsünk mindent, amit tudni vélünk, amit mi olyan biztosnak gondolunk. Mert az Isten tervei gyakran azért nem tűnnek logikusnak számunkra, hogy a hitünkre, az Istenbe vetett bizalmunkra építsünk. És emellett pedig azt mondtuk még, hogy arra viszont emlékeznünk kell, amit inkább elfelejtenénk. Na, amikor a Jordánon át kell Izraelnek a népe, ugye hoznak 12 követ a folyómedréből, és egy emlékművet állítanak belőlük Gilgában, ezek a kövek egy fájdalmas, megalázó történetre emlékeztetik őket egyébként. Arra, hogy ők 40 évig vándoroltak a pusztában, hogy végre megkapják az ígéret földjét, hogy végre bemenjenek. Amit megtehettek volna 11 nap alatt. Sőt, meg is tettek 11 nap alatt. Egyiptomból megszabadultak, 11 nap alatt ott voltak az ígéret földjének határán. De amikor a nép kiküldött 12 kémet, hogy derítsék fel ezt az ígéret földjét, akkor 10 közülük félelemmel teli jelentést hozott. Óriásokról, bevehetetlen erődökről, lehetetlen csatákról szóltak. És csak Józsué, a könyvszerzője, és Káléb látta ugyanezt a földet az Isten szemével, hittel, olyan országnak, amelyet érdemes elfoglalni, mert az Úr velük van. Csak hogy ez a történet sötétebb, mint amilyennek elsőre tűnik, és éppen ezt teszi igazán súlyossá, mert amikor Józsué és Káléb utoljára megpróbáltak rábírni a népet, hogy bízzanak Istenben, és induljanak el a föld elfoglalására, a nép nem hallgatott rájuk. De nem is csak egyszerűen elutasították a szavukat, hogy jó, értjük, amit mondotok, de nem értünk vele egyet, hanem egyszer csak köveket vettek föl, hogy ott helyben halálra kövezzék ezt a két kémet. Ugyanazok a kezek, amelyek pár nappal korábban még az egyiptomi szabadítás miatt emelkedtek föl az Úrhoz, most kövek után nyúlnak gyilkos erőszakkal, hogy elhallgattassák azt a két embert, aki hirtelen hitben mer beszélni. Azok a kövek, amelyeket a kezükben tartottak, a hitetlenség, a félelem és a másik ellenfordulás indulatainak a jeleivé váltak. És Isten dicsőségének kellett megjelennie egyébként, hogy megállítsa ezeket a kezeket, mielőtt végzetes csapást mértek volna rájuk, Józsuéra és Kálébra. Na és így lett a 11 napból 14.610 nap, 40 év, amelynek végén újra visszatérhettek a megígért föld küszöbéhez, és ennél a folyónál, a Jordánnál a következő nemzedék ismét köveket emel föl. De most már nem a gyilkos szándék vezérli ezt a felemelést, hanem hogy emlékművet állítsanak az Isten hűségének, hogy ő nem mondott le róluk. Lehet, hogy számunk érte azt a hitetlenséget, amit látott bennük, hiszen annak mindig van következménye, de nem szűnt meg az Úrnak az a jó indulata,
hogy ő megígért valamit, és azt megtartja. Hogy ő megígért valamit, és azt ő megadja. Hogy abban segíti az övéit. És csodálatos ez az átváltozás. Hogy ugyanaz a kő, ugyanaz a matéria, ugyanaz az anyag, ami egykor a hitetlenség és a düh eszköze volt az egyik nemzedék kezében, egy másik generációval később az Isten jóságának az emlékművévé válik. Az anyag ugyanaz, de a történet, amit hordoz, gyökeresen átalakul. Ilyen a mi Urunk. A Jézusnak a szíveket, gondolatokat, lényünket átformáló jelenléte. Amikor meghallom az ő szelíd kopogtatását, ajtót nyitok neki, és ő velem marad, én pedig ő vele maradok, hogy így írnám le valahogy a megtérést, akkor én másnap nem fogok 10 centivel magasabban ébredni, vagy 15 kilóval könnyebben felkelni az ágyból. Én ugyanaz a Dani maradok, de mégis más leszek. Ugyanaz a matéria, de mégis más történetet mesélek. Az életemnek a jelentése, amire mutatni fogok, gyökerestül más lesz. És ehhez az átalakuláshoz tiszta szakításra van szükség a múlttal. Akkor is, és most is így volt. Mielőtt a nép csatába indult volna Jerikó ellen, Isten elrendelte, hogy Gilgálban összegyűjjenek, és az összes férfit, azokat is, akik a pusztai vándorlás alatt születtek, soha nem kapták meg a szövetség elét, metéljék körül. És ez több volt, mint szertartás. Ez egy jel volt arra nézve, amit Isten mindig is ki akar vágni a szívünkből. Azokat a dolgokat, amelyeket magunkkal cipelünk a jövőbe, pedig nincs helyük az ígéret földjén. Nem vihetem be az ígéret földjére, mert azt ott kell hagyjam. 40 éven át elmaradt ez a jel a pusztában, és nem véletlen, mert a nép ez alatt nem élt egy teljes szövetséget Istennel. Sokkal fontosabb volt számukra a környező népeknek a gondolata, hogy elég vagyok-e, elég erős vagyok-e, hogyan állok a szomszédaimhoz képest. A tiszta szakítás nem azt jelenti, hogy fél lábbal bent vagyok az ígéret földjében, fél lábbal meg még kint vagyok, mert ez lenne a lagymatag kereszténység, hanem ahogyan énekeltük, egész lényem átadom. Nem az, hogy pénteken, szombaton még követem az én gondolatomat, élem a kis életemet, és akkor majd nyitok egy szűk résnyi időt Istennek vasárnap, és elvárom tőle aztán az áldást, mint hogyha próbálnám a minimumot megtalálni, vagy talán kicsivel többet, mint a minimum megtalálni, hogy még éppen az Istennek tetsző térfelén legyünk az életnek. Kell egy pillanat, amikor elhatározom, és kimondom, hogy ami régi, azt én elvágom. Nem tartok belőle magamnak semmit, hanem követlek téged. És ez ugyanolyan fájdalmas, ugyanolyan rendetlen folyamat, mint maga a körülmetélés volt. Elvág valamit, ami mélyen hozzánk nőtt, ami talán évekig, akár évtizedekig a részünk volt, de amit egyszerűen nem vihetünk tovább. Nem vihetünk be az ígéret földjére, anélkül, hogy megmérgezni az új életünket. És miután a szakítás megtörténik, akkor merülhet el Isten ígéretében az a nép. De még akkor sem a harcmezőre lépnek, hanem valamit még meg kell tanulniuk, mert amint beteszik a lábukat az ígéret földjére, megszűnik a manna. Odáig minden egyes reggel kapták az Úrtól a mannát, és egyszer csak így elvágja Isten ezt a mannát. Isten most elveszi azt, amire addig támaszkodtak, és ez az elvétel önmagában is egy üzenet, hogy itt az ideje felnőni ehhez az új helyzethez. Most már nektek kell magukat vetni. Nektek kell öntözni, várni a termésre, learatni, megőrölni, megfőzni, vagyis napról napra cselekedni, hiszen már minden adott hozzá. A pusztában erre nem volt lehetőség, most viszont a munkára van szükség. Mert Isten megsegíti az övéit, sőt, akik szeretik őt, annak mindent a javukra formál, de attól még senkinek sem lesz Isten az ő szolgája. Nem fog pálmaággal legyezni, szőlőszemeket a szánkba mérni, amíg mi fekszünk a nyugágyunkon. Nem akarja azt, hogy mi tétlenül várjuk a csodát ott, ahol ő már megadta nekünk egyébként a képességet, meg az eszközöket arra, hogy cselekedjünk. Nem teszi meg helyettünk, amit mi magunk is megtehetnénk. És hogyha valaki egész nap rossz döntéseket hoz, aztán csodát vár az ő fejfájására, hogy uram, ezt old meg, az nem hit. Az csak a felelősségnek az elkerülés, egy vallásos köntösbe bújtatva. De van ebben felszabadító is, hogy amit a magunk részéről megteszünk, a mindennapi hűséges munkát, a kis, észrevétlen, titkos döntéseket és tetteket, ezek mind teret nyitnak az imádságnak arra, amit ténylegesen csak Isten tud megtenni értünk, amihez a mi erőnk sosem lenne elég. Szóval ez a két mozdulat, a múlttal való szakítás és a kemény munka nem véletlenül kapcsolódik össze ilyen szorosan, és éppen ezért nem is választhatók el egymástól, mert a szakítás
Nélkül a munka csak egy menekülés lenne a régi minták elől. Egyfajta lábzas tevékenység, én ezt csinálom, amellyel igazából semmi nem változik bennem, csak elfedem, ami ott van, mert nem akarok változni. De munka nélkül pedig a szakítás üres gesztus maradna. Egy nagyon érzelmes pillanat, hogy igen, uram, én odaadom magamat, egy elhatározás, amit aztán igazából nem követ semmilyen valódi mindennapi élet. Együtt viszont a kettő képes ezeket a köveket átformálni. Hogy azt, amit egykor a kudarcunk, a hitetlenségünk, akár a másik ellen fordított haragunk jeleként hordoztunk, Isten lassan naponkénti hűségen és munkán keresztül alakítja át emlékművé. Amely már nem azt mutatja, hogy én hol buktam el, meg miket hordozok, milyen sebeket, hanem azt, hogy hol bizonyult ő hűségesnek az életünkben. Akkor, amikor mi gyengék voltunk. Ahogy Józsuét és Kálébot egykor majdnem megölte a saját népe, a kezükben tartott kövekkel, úgy hordozunk mi is olyan köveket, amelyeket valaha fájdalommal, haraggal vagy hitetlenséggel vettünk fel, és talán évekig szorongattunk, de ha hajlandóak vagyunk elszakadni attól, ami visszahúz bennünket, és nap mint nap újra munkába látni, nem várva azt, hogy Isten megtegye helyettünk azt, amit nekünk

egyedül. Köszönjük, hogy nem hagysz egyedül abban, hogy szembenézzünk az életnek ezekkel az áradó folyóival és bevehetetlennek tűnő falaival, hanem te előttünk jársz, és a te jelenléted utat nyit ott, ahol mi csak akadályt látunk. Adj erőt elengedni mindazt, amit tudni véltünk, ami a régi útunkhoz köt, hogy tiszta szívvel a te erődre támaszkodva egészen rád bízzuk magunkat. Bocsáss meg, hogyha néha mi is haraggal, félelemmel, hitetlenséggel vesszük fel a köveket, formáld át ezeket a kezünkben. Legyenek a te hűséged emlékművei, ne a mi kudarcainknak a jelei. Köszönjük Istenünk Jézust, aki maga, amíg Gilgálunk, hogy benne szakadhatunk el a régi élettől, és benne van új kezdet minden egyes nap. Jézus nevében imádkozunk. Amen. A 353-as énekünknek énekeljük az első három verszakát az igehirdetésre válaszul.

Adásidőnk végén, megköszönve megtisztelő figyelmüket, búcsúzunk a hallgatóktól. Önök metodista istentisztelet közvetítést hallottak Szekszárdról. Legközelebb metodista fél órát augusztus 21-én pénteken 13:30-kor hallhatnak a Kossuth Rádióban. Örüljetek az Úrban mindenkor címmel. A mai közvetítés munkatársai Gajárszky Zsolt, Dan Zoltán és Sulyog Bálint voltak. Andronyi Kolos főszerkesztő és Gimesi Erika gyártásvezető nevében is búcsúzik a közvetítés egyházi szerkesztője Stupkai Mihály. Készítette a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT 2026-ban. A most elhangzott istentiszteletünket újból meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon. Isten áldása kísérje továbbra is életünket.

0: 11 óra van, jó napot kívánok a hírszerkesztő Polyák Adrián nevében is. Kovács Márton vagyok. Baka Andrást a legfőbb bíróság korábbi elnökét jelöli köztársasági elnöknek a Tisza párt országgyűlési frakciója. Magyar Péter miniszterelnök szerint a jogtudós személye garancia arra, hogy a köztársasági elnöki intézmény visszanyerje méltóságát és egyesítse a nemzetet. Baka András elfogadta a felhívást, a felkérést és közölte, készen áll a magyar nemzet egységéért és egy demokratikus, európai Magyarországért dolgozni. A Fidesz frakció vezetője szerint Baka András a Tisza többség bábja lesz, megválasztása pedig illegitim. A KDNP úgy véli, Baka Andrást a sértettség és a bosszúállás vezérli, mert haragban állt az előző kormánnyal. A Mi Hazánk alkalmatlannak tartja Baka Andrást az államfői tisztségre, mert a párt szerint a jogtudós napjainkban már elfogadhatónak tartja azt a politikai beavatkozást, amely ellen korábban eltávolításakor még küzdött. Kezdődhetnek a Baross Gábor vasútfejlesztési terv uniós projektjei, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid felhívta a figyelmet arra, hogy a kapcsolódó kormányhatározat már megjelent a magyar közlönyben. Emlékeztetett, a program célja, hogy 10 év alatt több mint 3,5 milliárd forintból megújuljon a hazai kötött pályás közlekedés. A terv részeként fejlesztenék egyebek mellett a Budapest-Veresegyház-Vác és a Budapest-Lajos-Mizsa-Kecskemét vasútvonalat, valamint megújítanák a budapesti hévhálózatot is. 13-an megsebesültek Oroszország nyugati részén, Belgorodban az éjszakai drón támadásban. Több lakóház és egyéb épület megrongálódott. Az orosz védelmi minisztérium szerint a légvédelem az éjjel 153 pilóta nélküli ukrán drónt lőtt le, 18 régió, valamint az Azovi és a Fekete-tenger felett. Közben az oroszok az odesszai kikötőt, valamint az onnan északkeletre lévő raktárakat és üzemanyagtárolókat bombázták. Spanyolországban véletlenszerűen ellenőrzik az Olaszországból repülővel és hajóval érkezőket. A szeptember 17-éig érvényes szabályozást azután vezették be, hogy a római kormány a hónap eleje óta hasonlóan jár el a spanyol területekről érkező utasokkal szemben a nemrég történt ceutai tömeges határsértés miatt. A Giorgia Meloni vezette kabinet döntését a spanyol külügyminiszter korábban az Európai Egység megtorpedózásának nevezte. Két merénylet is történt tegnap Kolumbiában az új elnök első hivatali napján. Egy rendőr meghalt, amikor robbanószerrel megrakott drón csapódott bele az egyik rendőrőrsbe. A délnyugati Cali város közelében pedig gerillák felrobbantottak egy fizetőkaput. A biztonsági erők két tagja könnyebben megsérült, az új kolumbiai elnök kíméletlen harcot hirdetett a kábítószer bűnözés, valamint a félkatonai radikális szervezetek ellen, és beiktatási beszédében közölte, hogy a jövőben nincs párbeszéd az ilyen csoportokkal. A Tiszába csúszott és elmerült egy autó Tiszadob térségében, a Ponton híd mellett, közölte a katasztrófa védelem. Hozzátették, hogy a jármű egy csónakszállítóval együtt került a folyóba, a vezetője ki tudott úszni a partra. Folytatódik a derült nyári idő, számottevő eső sehol sem lesz. A Tiszántúlon időnként megélénkül a szél. A hőmérséklet napközben általában 29-35, este 23-27 fok között alakul. A Balaton 26, a Felencei tó 23 fokos. Hírekkel legközelebb délbe jelentkezünk.
1: Archív felvételt hallanak a Nemzeti Archívum hangtárából. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: muníciót raknak ki. Valahol ott beljebb lehet a helyőrségük.
1: Felőlem akár.
0: Maga sem francia?
1: Nem. Én hajós vagyok.
0: Te pokoli hőség. Egy szóval...
1: Hallgasson kérem egy picit. Napok óta ez az első zaj, ami szívesen hallgatok.
0: A hullámverésre gondol?
1: Eltalálta, uram.
0: Igaza van. Szinte megenyhül tőle az ember.
1: Mint a testvérünk beszélgetne velünk. Végre természetes, ideillő hangok. Van okuk, értelmük. Olyas valamiből fakadnak, ami ennek a vidéknek valóban sajátja.
0: Tehát ezért nem szállt ki a többiekkel, mi?
1: Minek? Nézelődni? Ennyi idő alatt mit tapasztalhat ki az ember? A futó benyomásokkal meg úgy vagyok.
0: Lehet, hogy a természet is szívesen távol tartana bennünket, betolakodókat.
1: Nem? Ebben biztos lehet.
0: Lassan dolgoznak. Bár ne higgye, hogy annyira sürgős nekem.
1: A tétlenséget magam is rügellem. De hát ebben az ötkörődős utazásban néhány óra már nem számít.
0: Uram! Fedezékbe! Fedezékbe! Húzódjon már le!
2: Eszembe sincs.
0: Megőrült! Közel vannak! Ide nyilaszhatnak!
2: Javaját, dugja el a pisztolyt, őrült! Húzd meg! Húzd meg! Ne hagyd, hogy megelőzzen a mindenségét! Látja, micsoda izmot! Bújjon már elő, nézze a vezélevezőst! Úszik a verejtékben! Ez az, fiú! Húzd be! Látja, nem érnek rá lődözni. Most törnek át a hullámtaréjon. Kapaszkodj te! És hogy villog a foga, meg a szeme fehérje. Érd, utol! Érd, utol! Ez az, integesse maga is. Látja ezt, micsoda energia, micsoda lendület.
0: Közibükülne?
2: Hát, ahhoz jobban kéne őket ismerni. Ezek a fekete legények valóságosak, érti? Nem kell magyarázgatni, hogy mit keresnek itt. Vitathatatlanok. Még az a festett állarcú is adta, az a groteszk pofa. Okiratok, bizonyítványok, szerződések nélkül csak itt vannak, és hajtják magukat előre a lapáttal. Még a vízpermethez is jogok van.
0: Hát, angol létére ugyancsak belemelegedett.
1: Mondtam, uram, hogy hajós vagyok.
0: Igaza volt. Pompásan csinálták.
1: Meddig jön?
0: Még két nap. Partigőzesen szolgálok. Az én övezetem a nagy víz és a nagy szárazföldi paradicsom közötti keskeny sáv. Nekem megfelel.
1: Miért is nem?

0: A jó kedvnek hamarosan vége szakadt, amikor találkoztunk azzal a hadihajóval, amely a part közelében horgonyzott le. Egy naszád volt. A zászlaja aléltan csüggött, akár egy rongydarab. Az alacsony hajótestből véges végig hosszú, hathüvelykes ágyúcsövek meredeztek elő. A zsíros, iszapos hullámok lustán emelgették, majd ejtették megint le a hajót. Vékony árbóc rúdjai ide-oda lengtek. Dur. Ott imbolygott ez a hadihajó a végtelen föld, végtelen ég, végtelen tenger középpontján, és ágyúzott egy kontinens. Még csak egy bádog viskó sem rejtőzött arrafelé, de a naszád egyre bombázta a bozótot. A hadhüvelykesekből karcsú láng szökkent elő, kicsiny fehér füst illant tova, a lövedék halk sivító hangja, és semmi sem történt. Nem is történhetett semmi. Egy jelenet csupán a síralmas bohózatból.
1: Valami magyarázattal nyilván szolgáltak, hogy miért ágyúznak.
2: Nyilván azt mondták, hadat viselünk.
0: Igen. Hogy ez háború, és hogy az ellenség tábora ott van a part közelben, elrejtve.
2: De látni nem látták őket.
0: Senkit, semmit. Lehet, hogy korábban kószáltak, arra harciasabb benszülöttek, de ellenséges erőkkel senki sem találkozott. Csónakon átvitték a hadihajó postáját. Ám a fedélzetükre nem merészkedtek. Azt mesélték, hogy naponta három katona hal meg trópusi lázban. A naszád parancsnoka teljesítette kötelességét.
1: És magában nem ötlött fel, hogy vissza kellene fordulnia?
0: Vissza? Hova? Csak tovább. Az alaktalan part mentén. Több mint 30 napig hajóztunk, amikor végre megpillantottam a nagy folyó torkolatát.
2: Erre vágyott kamaszkora óta, megpillantani a kígyó fejét. Na és?
0: Folyó torkolat volt. A parti mocsárban rothadt iszapos víz, eltorzult testű mirtuszfák. Volt ott egy kormányzósági széke is, de nekem sietnem kellett beljebb. Az én munkahelyem 200 mérföldnyivel odébb várt engem. Nem értem rá nézelődni.
1: De mégis. Valakivel beszélt? Valakitől akart tájékozódni, hogy mi várja, mire számítson? Megint bohózatba botlott?
0: Nem. Egy magamkorú fiatalemberbe. Ösztövér, rossz kedvű svéd, haja hosszú, vékony szálú, járása csoszogó, majdnem sánta. Szabatosan beszélt angolul. Amikor a kis gőzös pöfögni kezdett, és már távolodtunk a nyomorúságos rakparttól, fejével megvetően biccentett visszafelé. És kérdi tőlem, megfordultam-e a kormányzóságiak között. Mondom erre, épp hogy bemutatkoztam.
3: Finom fickók.
0: Átlagosnak látszottak.
3: Maga még nem tudja, hogy mire képesek havi néhány frankért.
0: Mire képesek?
3: Akármire. Főként, ha beljebb vonulnak az országba. Minden egyes mérfölden lemérhető a változás.
0: Rövidesen kitapasztalom.
3: Igen? Olyan biztos benne? Én a maga helyében nem kérkednék.
0: Nem kérkedek. Az állomás helyemre igyekszem.
3: Esetleg nem jut el odáig.
0: És miért?
3: Meggondolja magát, mint az én honfitársam.
0: Kicsoda?
3: Svéd volt az is.
0: Hogy volt?
3: Egyszer csak nem akart tovább menni.
0: Nem értem. Akkor hogy? Miből él?
3: Nem él. Útközben felakasztotta magát.
0: Felakasztotta? Úristen!
3: Itt nincs Isten.
0: Miért? Miért?
3: Talán jobban figyelt, mint ön.
0: Az ilyesminek mindig van közvetlen kiváltó oka, vagy nem?
3: Lehet. Ki tudja?
0: Maga tudja.
3: A kiváltó okot nem tudom. Talán elege lett a napsütésből. Talán az országból is. Vagy megijedt az elváltozástól.
0: Végre egy öbölhöz értünk. Kőszírt magasodott fölöttünk. A parton kiásott földhalmok. A domboldalon házak, némelyik vasfedelű. Három bádok kunyhó a lejtőhöz tapadva lógott lefelé. Rengeteg ember. Többnyire feketék, mesztelenek. Mint hangyaraj mászkáltak szerteszét, móló nyúlt a folyóba. Időnként mindez elmerült a vakító napfény egy-egy hirtelen támadt villanásában. Itt a maga társaságának első állomása, mutatott a lejtőre a keserű svéd. Elbúcsúztunk. Négy ládámat felcipelték az egyik barakszerű építményhez. Főben hempergő üstre bukkantam, majd egy kisebb méretű vasúti kocsira, amely a hátán feküdt, kerekei az égnek álltak, az egyik hiányzott. Akár egy állati csontváz. Pusztulásra ítélt gépalkatrészek, rozsdehette sínkazal. Balfelé néhány fa, árnyékában fekete alakok mozogtak ernyetten. Hunyorogva néztem fölfelé, ahová az ösvény meredekje vezetett. Jobbra a rekettes kürcó jelzett valamit, s a feketék szaladni kezdtek. Súlyos tompa robbanás rázta meg a földet, fehér füst és törmelék emelkedett a magasba. A vasút vonalat építettek. Folyt a munka. A munka. Megkerültem egy hatalmas mesterséges gödröt. Annyi bizonyos, hogy se kőbánya, se homokbánya nem volt. Talán emberbaráti szeretet képződménye, hogy a fekete raboknak legyen valami dolguk, nem tudom. De tömegestől döntötték bele a vízvezeték csöveket, egyetlen darab sem maradt éppen. Talán az a szeretet kéjelgett a pusztításban. És fekete alakok gubbasztottak, feküdtek, ültek odalent földhöz tapadva. Lassan haldokoltak. Már nem ellenségek, rabok a gonosztevők, haldokló árnyékok. Olyan szabadok, s csak nem olyan áttetszők, mint a levegő. Egy fejet láttam meg. A fekete csontváz teljes hosszúságában kinyújtózkodott, de a szemhéj lassan fölemelkedett, és a besüppett óriási, üres tekintetű szemgolyó fölnézett rám méről jövő, vak, fehéres villanással, amely azután lassan kialudt. Ezeknél nehéz megmondani, mennyi idősek. Ő fiatalnak, szinte gyereknek látszott. Kivettem zsebemből egy darabka ott felejtett kétszer sültet, feléje nyújtottam. Ujjai lassan zárták körül az ennivalót, se mozdulat, se pillantás több nem esett. Egy darabka fehér gyapjú fonál lógott a nyakában. Tengeren túlról jött fonál darab.
1: Talán amulett.
4: Vajon kitől szerezhette? Gondolom valamiféle törzsi jelvényt pótolt.
1: Nem is őrizték ezeket?
0: Nem. Már láncsa volt a nyakukon. Szabadok voltak. Például egy hegyes szögű fekete csontöveg. Felhúzott lábakkal a homlokát pihentette térdér. Egy másik teremtmény kezére térdére támaszkodva felemelkedett, és négy kézlába vízhez mászott, tenyeréből sárgás vizet szürcsölt, aztán felült a napsütésben. A gyapjas feje ide-oda billent.
1: A bánásmódot tekintve tökéletesen mindegy, hogy elítélt gonosztevőkként láncon tartották őket, vagy jogérvényes szerződések alapján kényszerítették munkára.
0: Nem vagyok finnyás, hiszen ismernek.
4: Charlie.
0: Mondom, nem vagyok túlságosan finnyás. Gyakran kellett odavágnom, ütéseket hárítanom volt, úgy, hogy kaptam is. Paroláztam az erőszak ördögével, a mohóságével, a forróvágy ördögével is. Nem tagadom, de esküszöm maguknak, barátaim. A csillagok fényére esküszöm, hogy ezek erős, egészséges, vörös szemű ördögök voltak. Valami felé hajtották, vagy legalább dobálták az embert. De ahogy lent álltam a gödörben, nem kellett nagy lélek ahhoz, hogy rádöbbenjek. Az itteni ördög vaksi, alattomos, ernyett izmú és ostoba. A ziháló. Láncra vert rabok azt sem tudták, miféle törvény sújtott le rájuk. A betegeknek elfelejtették megmondani, hogy aki már nem képes dolgozni, az táplálékot se kap.
2: Már az is elég, ha idegen környezetbe taszítják az embert. A maga öreg orvosának közöttük lett volna a helye.
1: Tudományunk dicsőségére.
2: Igen.
0: Nyugodt lehet, számtalanszor eszembe jutott. Nos, miután beteltem a haldoklók közötti ácsorgással, sietve indultam az állomás központjába. Ládáimat is ellenőrizni akartam, meg a további eligazításért. Láttomra egy puskás őr kihúzta magát, messziről nézvést neki minden fehér hasonlított egymáshoz. Arcán széles vigyor, a társaság teremtményé. Kijárt nekem, hisz végeredményben én is a civilizáció izmos bajnokai közé tartozom, vagy nem?
5: Nem bántani, uram!
6: Háj!
7: Százszor mondtam, az pabu! Ide meg a részhúzal kerül! Fogd a vállát!
5: Magam,
7: nem oda! Ezek közé! Fék kezdem már valamelyik? Holnap estig se pakoltok fel!
5: Uram, merre találom az igazgatóságot?
7: Maga kicsoda!
5: Én leszek a folyami gőzös kapitány.
7: Ez nem rám tartozik.
5: Látom, én csak azt kérdem, hol van az igazgatóság.
7: Most éppen sem erre. Fölmentek az elefántcsontot átvenni.
5: Melyik ház az?
7: Menjen az anyjába! Vesd át a láncot! A láncot vesd át rajta, mondtam! A láncot!
5: Eszeveszettek. Itt kell lennie. Az a tornácos ház lesz. Van itt valaki? Uraim! Van itt valaki? Feleljenek már. Ki van itt?
1: Én vagyok. A főkönyvelő.
5: Uram, a nevem Charlie Marlowe. A folyó felső folyásához rendeltek a gőzösre.
1: Örvendek a szerencsének. Úgy hallottam, mindegy 10 napig várakoznia kell majd az indulással, amíg a dolgok összejönnek. Foglaljon helyet.
5: Azt hittem, látomásban van részem. Egy fehér ember meglepően választékos öltözékben. Magas, kemény gallér, fehér kézelők, világos lüsterkabát, hófehér nadrág, patyolattiszta nyakkendő, tükörfényes cipők, csak kalapot nem viselt, ketté választott lefésült haja olajtól fény lett. Amíg friss levegőt szívott a kinti, égető hőségben, pompázó, zöldcsíkos napernyővel védte a fejét, és a füle mögött tolszár libegett. Tiszteltem ezt az embert, sőt, nagyra becsültem még hatalmas kézelőit, lefésült haját is. Igaz, hogy megjelenése olyan volt, mint egy divatbábué, de abban a környezetben. A hibátlan külső, gerincességre vallott, a vasalt ingmel jellemességre, a keményített gallér tartásra, és mindez 3 évi külszolgálat után. A főkönyvben tökéletes rend, minden tételt napra készen, kristálytisztán jegyzett és elszámolt.

0: sötétség mélyén. Joseph Conrad regényének rádióváltozata. A harmadik részt hallották. Fordította Vámosi Pál, rádióra alkalmazta Benkő Attila. A szereposztása következő volt. Marlowe, Sinkó László. Ügyvéd, Tilla Tilla. John, Horváth Sándor. Utas, Sugár László. A svéd, Turgonyi Pál. Felügyelő, Harkányi Ödön. Könyvelő, Szatmári István. Hang, Seres János. Zenei munkatárs Kelemen László, szerkesztő Pap Zoltán. Rendezte Vadász Gyula.
1: A hangfelvétel 1980-ban készült, és legutóbb 1990. november 14-én hangzott el a Kossuth Rádióban. A következő részt a zene után sugározzuk.

0: A sötétség mélyén. Joseph Conrad regényének rádióváltozata. Negyedik rész.
1: Ide a bálákat! A bálákat! Mondom, a pamutot ide pakoljátok! Ide a bálákat! A gyöngyös dobozokat nem!
2: Ne türelmetlenkedjék, Charlie! Ezt a két napot igazán elviseli.
3: Elviselem, de jobban szeretném már a dolgomat végezni.
2: Hát igen, rettenetes a kinti zsivaj. Örökké lármáznak valami miatt, és az ember, ha számokkal küszködik, minden bejegyzett tételt háromszor ellenőrzött. Ha rám hallgat, maga is igyekszik függetleníteni magát a lármától, a többiektől.
3: Látszik, Paul még nem vezetett gőzöst.
2: Hát sohasem vágytam olyasmire.
3: Elárulna valamit?
2: Kérdezzen, ha meg tudok felelni.
3: Erre biztosan. Mondja, hogy tudja ilyen állapotban tartani a fehér neműjét, az öltözékét itt?
2: Miért? Szokatlannak tartja?
3: Igen, de a lehető legjobb értelemben.
2: Hát, igazán rendes, hogy észrevette. Tudja, én undorodom a mocsoktól, és hát körülményes volt, nehéz ügy ragaszkodni ahhoz, amit megszoktam otthon. Kitanítottam egy benszülött asszonyt. Ő az ilyesféle munkától undorodott. Végül is ráállt, gyöngyökért, kininért. Egy őr felesége.
4: Jaj,
1: mit akarnak itt?
5: Uram, az a parancs, hogy idehozzuk.
1: Ide ne! Ez könyvelőség, ha nem vette volna észre.
5: Parancs van rá, átmenetileg. Tegyétek
1: hát
5: le.
1: Maguk nem normálisak, én nem érek rá foglalkozni maláriásokkal.
6: Jaj, a szemben van.
1: Legalább úgy fektetnék, hogy ne essen rá fény.
5: Nem én átsoltam ezt a rohadt barakot.
1: Akkor is tegyek arrább. Elviselhetetlen.
5: Itt mindenki kényeskedik, úgyis meghal.
3: Arra nincs parancsa, hogy így beszéljem.
5: Kis pajtás.
3: A nevemen szólítson.
5: Majd legközelebb. Na viszlát, ne izguljon, Paul. A könyveit nem fertőzi.
3: Piszkos népség.
2: Mindig kitalálnak valamit. Betegekkel a hátam mögött számoljak. Megitatná? Cserepes a szája a láztól.
3: Nem tud inni a szerencsétlen. Ki ez?
2: Ügynök, közepes ügynök. Mocsaras vidékre küldözgették.
3: Nem tudom megitatni.
2: Hagyja, Charlie, nem lát, nem hall semmit.
3: Meg fog halni.
2: Rég nem, de nincs esélye, és akkor ide hozzák. És meg elvárják az embertől, hogy ne számoljon félre. Vannak dolgok, amiket végül is halálosan meggyűlöl az ember.
3: Mint ha vacog.
2: Ne nézz erre! Ide figyeljen, Charlie. A gőzösével egészen biztosan eljut Mr. Kurzhoz.
3: Ki az?
2: Állomás vezető ügynök.
3: Engem nem érdekel.
2: Mr. Kurz nem akármilyen ügynök, nem akármilyen ember itt Afrikában. A valódi elefántcsontvidéken dolgozik, és egymaga annyi agyart szállít, mint az összes többi együttvéve.
3: Igen, és?
2: Kurz rendkívüli ember! Kérem, ha találkozik vele, mondja meg neki, hogy nálam minden kielégítő. Csak azért nem írtam neki, mert a küldöcökben nem bízom, és nem akarom, hogy illetéktelenek kezébe kerüljön a... Ért engem. Ide figyeljen, Márló. Kurz rövidesen magas beosztásba kerül. Nagyon magas beosztásba. Az igazgatásnál. Még följebb. A tehetség a szorgalma révén. Mi annak idején együtt startoltunk.
3: Értem, Paul.
2: Azok fönt az Európa tanácsnál vezetőnek szánják. Ez egyikünknek sem közömbös.
3: Rendben van. Át fogom adni az üzenetét a rendkívüli Mr. Kurznak.
2: Szólt valamit?
3: Nincs magánál.
2: Előre köszönöm magának. Ne feledkezzem meg az illetéktelenekről sem. Legyen elővigyázatos. Nem akarom, hogy Kurz csalódjon bennünk.
3: Kint elhalt a zsivaj. A legyek kérlelhetetlen zümmögése közben az egyik ember lázvörösen eszméletlenül feküdt. A másik könyvei fölé hajolva kifogástalan ügyletekről, kifogástalan feljegyzéseket készített. Nálam minden kielégítő, szólt az üzenet. Odább 50 lábbal mélyebben már látszottak a halálligetének lebbenetlen facsúcsai. Végre útnak indultam. 60 főnyi karavánnal, de Erről nincs értelme sokat mesélni.
4: Hát ezt nem mondja komolyan, 200 mérföldes karaván.
3: Ösvények végig az egész néptelen országon. Kitaposott ösvényhálózat. Magas füvön át, kiégett füvön, bozótokon, szurdokokban, hőségtől izzó dombokon. Kietlenség, kietlenség. Sehol egy teremtett lélek, sehol egy árva kunyhó. A lakosság régen odébb állt.
1: Díltől Grévszendig épp így kiürülne minden tanya meg falu, ha az atyafiakat összeszednék, és nehéz málhát elöltetnének a nyakukba.
3: Méghozzá ijesztő fegyveres félvademberek. Nap-nap után 120 mezítlen láb 60 font súly alatt dobogott, csoszogott mögöttem. Táborverés, főzés, alvás, táborbontás, menetelés, menetelés. Időnként egy-egy kidőlt, halott teherhordó a magas fűben, mellette üres, tök héj kulacsa és hosszú botja. Ezek a különös hangok talán épp oly mély értelműek, mint egy keresztény ország félrevelt harangjainak hangjai. Volt egy fehér utitársam is, nem rossz fickó, csak kissé elhájasodott, minek folytán az a kellemetlen szokása lett, hogy a legváratlanabb pillanatokban elalélt.
1: Hát akkor minek ment oda?
3: Pénzt csinálni. Mit gondolnak, mi másért?
4: Olyan testalkattal ott.
3: Egyszer már én se tudtam visszatartani magamat, és ugyanezt kérdeztem tőle. Erre feleltek gúnyosan, pénzt csinálni. Aztán elkapta a trópusi lázat. Aztán úgy kellett cipelni póznára akasztott függő ágyon. Nyomott vagy 120 kilót.
1: És a teherhordók bírták cipelni?
3: Valóságos lázadás tört ki. Este beszédet intéztem hozzájuk, angolul, taglejtésekkel kísérve. Úgy figyeltek, mint egy nagy színészt.
4: Aztán elfutottak.
3: Reggel tökéletes rend volt. A függő ágy a menet élén, pisszenés nélküli indulás.
1: Ahelyett, hogy lepuffantották volna a dagadt fickót.
3: Egy órával később a bozótban akadtam a nagy vállalkozás roncsaira. Tört függőágyra, nyöszörgésre, izzadt emberre. Tőlem követelte, hogy én öljek meg valakit. Egyet a teherhordók közül. De én fia teherhordót se láttam ott. Csak azt éreztem, hogy hamarosan érdekessé válok a tudomány számára.
1: Megölte?
3: Nem. A 15. napon besántikáltunk a központi állomásra.
1: Rá tudta venni, hogy gyalogoljon?
3: Tudományos módszerekkel, de ez nem tartozik ide. Az állomás. Első pillantásra látni lehetett, hogy itt is ugyanaz a bágyat, ernyet izmú ördög irányítja a cirkuszi előadást. Részeg útkarbantartók utak nélkül. Hosszú botos fehér emberek az épületek között felém sétálnak, hogy egy pillantást vessenek rám, majd szó nélkül visszahúzódnak. És a hír, amit egy ingerlékeny fekete bajuszos alak közöl velem, hogy a gőzösöm a folyó fenekén pihen, de minden rendben van, nincs semmi baj, mindenki nagyszerűen viselkedett, és hogy az igazgató már vár.
4: Mondja, ha ilyen síralmas állapotokat tapasztalt, mégis hogy magyarázza, hogy alkalmatlan emberekkel töltöttek be fontos állásokat?
3: De honnan tudtam volna?
4: De most már többet tud.
3: Nézzék, például ez az igazgató egyszerű kereskedő volt. Ifjú korától kezdve azon a vidéken dolgozott. Nem volt érzéke a rendhez, se a szervezéshez. Kiváltképp a kezdeményezéshez. Mégis engedelmeskedtek neki, mert sohasem betegeskedett. Háromszor, három év alatt egy napot sem.
1: Egészség lenne a hatalom forrása.
3: Gondolja meg, mekkora hatalomé. Amikor szinte minden ember elernyed, kiszolgáltatott a láztól, a bajoktól, ez meg talpon marad, és mozgásban tartja a megszokott mindennapi munkát. Első találkozásunkkor még székkel sem kínált meg. No, aznap reggel óta jó 20 mérföldet gyalogoltam. Állok fáradtan, ül velem szemben egy középtermetű, köznapi megjelenésű, modorú kiskereskedő. Talán csak a szeme, a kék szeme élesen, súlyosan vágott végig rajtam, akár a fejsze. És az ajka körül valami játszadozó mosoly, talán halványan, talán alattomosan, na ez nem biztos, még az sem, hogy mosoly volt. Lényeg, hogy kényelmetlenül éreztem magam a jelenlétében.
1: Ki tudja, talán mert belül üres volt.
4: Nem szükségképpen.
1: Maga az ő helyében állni hagyna az új munkatárs.
4: Én nem, de képzelje el, hogy ennek az embernek a diadalmas egészsége hány új munkatárs halálán tenyészik már. Ő aztán belelátott a koponyákba, akkora tapasztalattal.
3: Inkább a gyomrokba. Egyszer, amikor az egész állomás lázban fetrengett, többek füle hallatára megjegyezte. Ide csak az jöjjön, akinek nincs gyomra.
4: Nekem felfordul a gyomrom az efféle kijelentésektől.
3: Ez a kiskereskedő a legritkább esetben emelte fel a hangját. Ötletei voltak. Régebben a beosztottjai örökké azon veszekedtek, hogy az étkezéseknél rangsor szerint kit illet meg az elsőbség. Ekkor ő csináltatott egy hatalmas kerek asztalt, hozzá új étkezőbarakot. Ahol ő ült, az volt a főhely, mert ő ült ott. A többiek sehol sem voltak. Hatalma abban rejlett, hogy egyikük sem tudta megmondani, mi ad neki erőt. Zokszó nélkül tűrték, hogy a szolgája, az a túltáplált néger, pimaszkodjék velük fehérekkel. Ő nem bátorította. Ne, csak hagyta.
6: És maga?
3: Éhesen fáradtan lementem vele a folyóákhoz, ahol a gőzösöm a fenéken pihent.
7: Olvastam a jellemzését, Mr. Marlowe. Maga legalább nem zöld. Világlátott emberekkel én ki szoktam jönni. Tudom, hogy éhes, de ez fontosabb. Mindjárt odaérünk. Bosszantó ez az elsüllyedés. Tehát maga majd kiemeli. Nem várhatom magára, amikor ön itt késett, ne szabadkozzon. Tudom, hogy nem magán múlott. Nekem viszont indulnom kellett volna.
3: Megértettem, uram.
7: Majd adnak magának rendesen enni. Vigyázzon! Erre indás tüskés. Már így is túl sokáig késlekedtünk. Az a fickó, aki fogadkozott, hogy képes lesz felhajózni, de majd maga Móresre tanítja. Persze, kíméletesen, lassan.
3: Ne haragudjon, uram. Mihez képest késlegettek?
7: Nem mondták.
3: Nekem semmit.
7: Semmit az úti célról? Nagyon komoly helyzet kezd kialakulni odafent. A folyó felső folyásánál tartok tőle, hogy veszélyben van.
3: Ki? Ő vagy mi?
7: Mr. Kurz. Remélem hazudtak. És Mr. Kurz nem beteg. Eddig jól bírta.
3: Mr. Kurz, már hallottam róla.
7: Egy szóval hallott róla? Emlegetik?
3: Olyas formán.
6: Akaszd fel magad.
7: Tudja, én nyugtalan vagyok miatta. Nincs pontos kapcsolatunk. Az is rossz, hogy eddig semmi okom nem volt. Ez az. Oda nézzen. Elég sok kilátszik belőle.
3: Az a kiálló vasdarab a hajón.
7: Igen. Adok magam elé embereket, szerelőket. A Kazán Kovács is érti a dolgát. Ő őrzi a hajót.
3: Gondolom, senki se akarja ellopni.
7: Persze irányítani kell, azért van itt maga.
8: Aha! Aha! Hajóőrség!
7: Az ott Serge. Mondja neki, hogy megjött a kapitánya.
8: Serge! Megjött a kapitánya!
7: Na látja, Marlow. Egy ember, akit még az őserdőben is várnak. Ez meglepi, ugye?
3: Igen, uram.
7: Nos?
3: Mit válaszoljak, uram?
7: Nézze, kapitány. Én nem veszíthetem el kapcsolatomat a legjobb elefántcsontgyűjtőnkkel. Ez világos. És oda kizárólag vízi úton lehet eljutni. Mondja, maga szerint mennyi időt vesz igénybe a dolog?
3: Honnan tudjam, uram?
8: Honnan?
3: Nem láttam közelből a roncsot. Nem tudom, mennyi időt vesz igénybe a kiemelése, a javítása. Ha lehet egyáltalán.
7: Természetesen lehet. Kiemelik, kivontatják és megjavítják. Kap hozzá embereket. Tehát?
3: Most kell felelnem, uram. Mit tudom én? Hónapokba telhet. Annyi mindentől függ. Alkatrészektől, szerszámoktól.
7: Helyes. Helyes. Én azt mondom, 3 hónap. Annyi kell, és annyi elég is lesz. 3 hónap. Tető alá hozzuk, kapitány. Akkor mehetünk is. Látta a dolgot, és megállapodtunk.
3: Fecsegő hülye. Nagyképű fecsegő hülye. Akarnok. Kiszerű törpe akarnok. Látta a dolgot. Miért nem mondja, amit elfuseráltam, tönkretettem, ostobán elsüllyesztettem, meglékeltem. Isten verte. Fecsegő hülye. A 3 hónapjával együtt. Mr. Kurzról nem is beszélve.

0: sötétség mélyén. Joseph Conrad regényének rádióváltozata. A negyedik részt hallották. Fordította Vámosi Pál. Rádióra alkalmazta Benkő Attila. A szereposztása következő volt. Marlowe, Sinkó László. Ügyvéd, Tilla Tilla. John, Horváth Sándor. Felügyelő, Harkányi Ödön. Könyvelő, Szatmár István. Igazgató, Horváth Gyula. Beteg, Pásztor János. Hang, Cseres János. Zenei munkatárs, Kelemen László. Szerkesztő, Pap Zoltán. Rendezte, Vadász Gyula.
1: A hangfelvétel 1980-ban készült, és legutóbb 1990. november 19-én hangzott el a Kossuth Rádióban. A következő részt holnap ugyanebben az időben hallgathatják meg. Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja. Orosi Mataró a Szegény Halász című japán népmesét Pusztai Péter mondja el.
2: Élt egyszer nagyon régen Tangó tartomány Mizunoe nevű falucskájában egy szegény halászember. Urashima Taro volt a neve. Egy napon Urashima, amikor halászni ment a tengerre, a parton egy sereg gyermeket talált, akik nagy zajcsapva játszadoztak. Urashima szerette volna tudni, miért sivalkodnak annyira. Oda ment hát, és csodálkozva látta, hogy a gyerekek nagy teknős békával játszanak, és kegyetlenül kínozzák. A halásznak jó szíve volt, és megsajnálta a szegény állatot. Gyerekek, ne kínozzátok ezt az ártatlan jószágot. Hagyjátok útjára menni. Az ilyen négy lábú csúszomászó nincs mit sajnálni, kiabáltak vissza a rossz gyerekek. Csak nem engedjük szabadon, amikor olyan nagy fáradtsággal fogtuk el, hogy nem már. Legyetek jók, fiúk. Adjátok nekem a teknős békát, és én pénzt adok érte. Vehettek magatoknak cukrot, vagy amit akartok. Ez csak többet ér egy teknőcnél. Igazán, adsz pénzt? Jó, akkor itt a béka. Neked adjuk. A gyerekek átvették a pénzt, ott hagyták a teknőcöt, és nagy lármával elfutottak. Urashima utánuk nézett, majd lehajolt, és megsimogatta az állat fejét. Szegénykém, jól megkínoztak ezek a rossz kölykök, ugye? Ha később érkezem, még meg is ölnek. No de épp idejében közbeléptem, most pedig mász gyorsan a vízbe, nehogy még egyszer elcsípjenek. E szavakkal gyöngéden segített a teknős békának, s a tenger felé tolta. Másnap Urashima jó messze halászott a parttól, amikor valaki nevén szólította. Urashima-san! Urashima-san! Rettentően meglepődött, hogy itt kint a tenger magányában valaki beszél hozzá. Gyorsan körülnézett, és ámulva látta, hogy egy teknős béka közelítette meg észrevétlenül csónakját, és azt szólította meg. A béka újra fölemelte a fejét. Urashima-san, nagyon köszönöm tegnapi szívességedet. Megmentetted az életemet. Azért jöttem, hogy megköszönjem. Megengednéd cserébe, Urashima-san, hogy elvigyelek egy érdekes helyre? Láttad már a sárkány palotáját? Nem én. Minden nap a tengert járom, de azt a palotát még sohasem pillanthattam meg. Bár hallottam már róla. Elviszlek a hátamon. Ráült az állat hátára, megfogta a nyakát, és a teknős béka gyorsan úszni kezdett. Sok-sok idő múlva megérkeztek egy gyönyörű faragott kapuhoz, amely mintha a víz alatt lett volna. Urashimának is az volt az érzése, hogy a tenger alatt járnak, de elvetette magától ezt a gondolatot, mert látta, hogy még él. Semmi baja, és nagyszerűen lélegzik. Látod azt a nagy kaput, Urashima-san? Ez a sárkány palotájának a bejárata. Letette a halászt a kapu elé, azután bekiáltott. Hé, kapus úr! Japánból hoztam ide Urashima Taro-szánt. Menj és jelensd uradnak, hogy megérkezett. Odabent a palota főtermében Otohime királynő fogadta udvarhölgyei élén. Urashima olyan nagy zavarban volt, hogy míg azon gondolkozott, hányszor hajoljon meg a királynő előtt, az már meghajolt előtte. Nagyon köszönöm neked, hogy tegnap megmentetted a teknős békám életét. Hálám és tiszteletem jeléül lakomát szeretnék adni neked ma este. Arra kérlek hát, hogy ne siess vissza, és maradj nálunk néhány napig. Köszönöm hát szíves vendéglátásodat és engedelmeddel, elfogadom meghívásodat néhány napra. Otohime királynő aznap este nagy lakomát csapott Urashima tiszteletére. A vacsorát tánc követte, majd végigvezették a palotán, hogy minden zegét zugát megismerje. Ó, begyönyörű volt a sárkány palotája. Urashima csak tátotta a száját, azt se tudta, hová legyen az ámulattól. Otohime királynő úgy elhalmozta kegyeivel, és az udvari népség is olyan kedves volt hozzá, hogy Urashima lassanként elvesztette időérzékét. Azt se tudta már, mennyi ideje van itt. Elfelejtette otthonát, apját, anyját, mintha örök álomban élt volna. Egy napon aztán emlékezni kezdett otthonára. Úgy jöttem el hazúról, hogy nem is szóltam kedves szüleimnek, gondolta magában. Bizonyára aggódnak miattam. Most már igazán hazamegyek. Gondolatát tett követte, gyorsan összeszedte cókmókját, és a királynő elé állt. Otohime királynő, attól félek, nagyon sokáig éltem vissza szíves vendégszereteteddel. Életemben sohasem töltöttem még kellemesebben az időt, mint itt a palotában. Most azonban itt az ideje, hogy hazatérjek, és elbúcsúzzam tőletek. Ó, ez igazán szomorú újság. Csak nem akarsz ilyen hirtelen elhagyni bennünket? Nem maradhatnál még egy-két napig? Nagyon köszönöm a szívességedet, királynő, de otthon már nagyon aggódhatnak értem. Jobb, ha hazamegyek. Nos, menj, ha minden áron menni akarsz, de engedd meg, hogy emlékül adjak neked valamit. E szavakkal egy szép kis dobozt vett át egyik udvarhölgyének kezéből, és átadta neki. Szégyellek ilyen értékes ajándékot elfogadni, szabadkozott Urashima. Ugyan, mi lehet benne? Igen nagy ajándék, de soha semmi körülmények között nem szabad kinyitnod. Még akkor sem, ha egyszer vissza akarnál ide térni. Urashima még egyszer felült a teknősbék hátára, és visszatért a tengerpartra. Ismerős volt a táj, mégis olyan különös. Ott volt a nagy szikla, az a magános kis fa is a part közelében. De nem. A fácska helyett terebélyes, hatalmas faóriást látott. Még különösebbnek találta a dolgot, amikor látta, hogy az emberek nem ismerik. És ő sem ismeri ezeket az arcokat. No, ilyen még nem esett meg velem, gondolta magában, amikor befordult házuk kapuján. Itt vagyok, apám, kiáltott a nagy vígan. Ám amikor belépett a házba, megdöbbenve látta, hogy odabent idegenek ülnek. Csak nem költöztek el, amióta oda jártam, gondolta magában, majd hangosan megkérdezte. Bocsánatot kérek, hogy alkalmatlankodom, de én Urashima Taro vagyok, és nemrég még itt laktam ebben a házban. Hol vannak a szüleim? Azt mondod, Urashima Taro vagy? Ugyan ne tréfálj. Élt itt egy Urashima nevű ember valamikor, de ennek legalább van 300 éve. Így mesélik a falu vénei. Lehetetlen, hogy ez az ember még most is éljen. Nem én tréfálok, hanem ti. Én Urashima Taro vagyok, akár hiszitek, akár nem. 3 nappal ezelőtt még itt laktam ebben a házban. Ám az emberek nem hittek neki, akárhogy is erősködött. A végén be kellett látnia, hogy valami varázslat történt vele, mert a faluképe is egészen megváltozott. Alig ismert rá a házakra. Szegény Urashima nem tudta, mit évő legyen. Ha tudtam volna, vissza sem jövök, gondolta magában elkeseredettem. Szomorúan ballagott le ismét a tengerpartra, és egyszer csak észrevette a kezében tartott dobozt. Kinyitom. Hát, ha akkor visszatérhetek a tenger alatti palotába. Mert ekkor már tudta Urashima Taro, hogy ő régen meghalt, és a túlvilágról csak látogatóba engedték vissza. Amikor kinyitotta a dobozt, fehér füst szállt ki belőle, és egészen belepte az arcát. A következő pillanatban Urashima Taro, akinek eddig fiatalos volt a külseje, egyszerre öregedni kezdett. Ráncos ag lett belőle pillanatok alatt. Azután egyre kisebbedett, míg annyivá nem vált, mint egy porszem. A port a tengeri szellő hátára kapta, és halk, lágy suhogással a tengerbe söpörte.
1: Urashima Taro a Szegény Halász című japán népmesét Balogh Barna fordításában Pusztai Péter mondta el. Szerkesztette Horváth László, rendezte Déri Éva. A felvétel 1978-ban készült, és legutóbb, egy évvel később, október 20-án hangzott el a Magyar Rádióban.

0: Műsorainkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon. A Kossuth Rádió Pécsen 95,9 MHz. Műsorajánló. A Kossuth Rádió megváltozott műsor struktúrájában egy ideig hangjátékok hallhatók. Jórészt olyan műveket játszunk le, melyeket az elmúlt 16 évben önök nem hallhattak, mert az alkotókat nem kívánatosnak ítélte a hatalom. A cenzúrázott darabokon kívül legendás hangjátékokat, életútinterjúkat és dokumentumjátékokat is műsorra tűzünk. A művekről részletek a mediaclick.hu oldalon találhatók. Hallgassanak akár éjféltől éjfélig hangjátékokat a Kossuth Rádióban.
1: Magyar filmklasszikusok, ismeretterjesztő műsorok és a legkedveltebb régi magyar rajzfilm sorozatok az M1 műsorán.
0: Műsorajánlót hallottak.
2: Kedves hallgatóink! Ma délben a Büki Római Katolikus Templom harangja szól a Kossuth Rádióban. Bükváros, Vas vármegyében a Kisalföld és az Alpok alja találkozásánál, Szombathelytől és Kőszegtől egyaránt mintegy 20 kilométer távolságra fekszik. Bár első ismert írásos említése 1265-ből maradt ránk, temploma már az 1100-as években állt, tehát jóval korábbi alapítású. A 15. században Alsóbük, Mankóbük és Felsőbük településekről szólnak a források. 1902-ben a három falu Bük néven egyesült, 2007-ben városi rangot kapott. Ebben nagy szerepet játszott az 1957-ben talált kiváló minőségű termálvíz. Az 1970-es években fokozatosan nemzetközi hírű gyógyhellyé fejlődött, napjainkban az ország második legnagyobb gyógyfürdője. Bük temploma a 13. században épült Szent Kelemen tiszteletére. 1408-ban gótikus stílusban átépítették. Tornyát 1658-ban emelték. A 18. század derekán barokk jelleget kapott, de falfestményei a középkorból, jó részt a 16. századból származnak. A büki római katolikus templom tornyában eredetileg három harang lakott. 1901-ben a 180 kilós lélekharang megrepett, ezért Zeltenhofer Frigyes és fiai újra öntötték, és ma is megvan. 1916-ban a két nagyobb harangot rekvirálták, melyek pótlására 1921-ben Fritz Wilhelm Rinker készített két újat németországi műhelyében, Szinnben. Közülük a kisebbet 1944-ben szintén elszállították hadi célokra, de megmaradt a 350 kilós Szent Kelemen harang.
0: Dél van.

0: Jó napot kívánok a hírszerkesztő Polyák Adrián nevében is. Kovács Márton vagyok. Baka Andrást, a legfelsőbb bíróság korábbi elnökét jelöli köztársasági elnöknek a Tisza párt országgyűlési frakciója. Magyar Péter miniszterelnök szerint a jogtudó személye garancia arra, hogy a köztársasági elnöki intézmény visszanyerje méltóságát és egyesítse a nemzetet. Baka András elfogadta a felkérést és közölte, készen áll a magyar nemzet egységéért és egy demokratikus, európai Magyarországért dolgozni. A Fidesz frakció vezetője szerint Baka András a Tisza többség bábja lesz, megválasztása pedig illegitim. A KDNP úgy véli, Baka Andrást a sértettség és a bosszúállás vezérli, mert haragban állt az előző kormánnyal. A Mi Hazánk alkalmatlannak tartja Baka Andrást az államfői tisztségre, mert a párt szerint a jogtudós napjainkban már elfogadhatónak tartja azt a politikai beavatkozást, amely ellen korábban eltávolításakor még küzdött. Példanélkülinek nevezte az elmúlt napok fogyasztás csökkentő összefogását a gazdasági és energetikai miniszter. A felmérések szerint a magyarok 84%-a csatlakozott az energiarendszer terhelésének csökkentéséhez. Kapitány István kitért arra, hogy 1000 magyarországi nagyvállalat első kérésre cselekedett. Átszervezte termelését, és több mint 500 megawattal mérsékelte fogyasztását a legkritikusabb időszakban. Kezdődhetnek a Baross Gábor vasútfejlesztési terv uniós projektjei, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid felhívta a figyelmet arra, hogy a kapcsolódó kormányhatározat már megjelent a magyar közlönyben. Emlékeztetett, a program célja, hogy 10 év alatt több mint 3,5 milliárd forintból megújuljon a hazai kötött pályás közlekedés. A terv részeként fejlesztenék egyemek mellett a Budapest-Veresegyház-Vác és a Budapest-Lajos-Mizsa-Kecskemét vasútvonalat, valamint megújítanák a budapesti hévhálózatot is. Fennállásának 160. évfordulóját ünnepli a fővárosi állat- és növénykert. Karácsony Gergely főpolgármester az alkalomból arról beszélt, hogy az állatkert Magyarország egyik legkedveltebb helyszíne, hiszen évente több mint 1 millióan látogatják. Sós Endre, az intézmény főigazgatója pedig hangsúlyozta, hogy a létesítmény már a globális és lokális természetvédelmi központtá vált. 13-an megsebesültek Oroszország nyugati részén Belgorodban az éjszakai ukrán drón támadásban. Több lakóház és egyéb épület megrongálódott. Az orosz védelmi minisztérium szerint a légvédelem az éjjel 153 pilóta nélküli ukrán drónt lőtt le 18 régió, valamint az Azovi és a Fekete-tenger felett. Közben az oroszok az odesszai kikötőt, valamint az onnan északkeletre lévő raktárakat és üzemanyagtárolókat bombázták. Elítélte a nukleáris elrettentés növekvő támogatottságát Nagasaki polgármestere. Suzuki Shiro a japán város tért atomtámadás 81. évfordulója alkalmából tartott beszédet, ahol hangsúlyozta, még egyes országok szerint az atomfegyverek birtoklása segít elrettenteni a lehetséges támadókat, addig Hiroshima és Nagasaki példája azt mutatja, hogy az emberek hajlamosak átlépni a határt, ami ezen eszközök bevetését jelenti. Folytatódik a derült nyári idő, számottevő eső sehol sem lesz. A Tiszántúlon időnként megélénkül a szél. A hőmérséklet napközben általában 29-35, este 23-27 fok között alakul. Hírekkel legközelebb 13 órakor jelentkezünk itt a Kossuth Rádióban.
1: A most hallható archívumi hanganyagot restaurált változatban sugározzuk. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Szerb Antal, Utas és Holdvilág.

0: király, hogy elmondod, hogyan halt meg Ulpius Tamás. Nem mondtad el. Mint ahogy az sem, hogy igazából milyen viszony volt közted és a húga között. Valamit biztosan elhallgatsz. Nem baj. Én sem érzek lelki furdalást, hogy nem beszéltem neked a kamasz éveimről.
1: Én nem voltam szerelem. Csak a többiek.
0: Milyen többiek?
1: Éveken át nem volt más vendég az Ulpius háznak, csak én. Mikor 8-osok lettünk, megváltozott a helyzet. Akkor csatlakozott Ervin és Szepetnek János. Ők már Évához jöttek, és nem Tamáshoz, mint én. János nem kell bemutatni.
0: És ki az Ervin?
1: Ervin zsidó fiú volt, akkoriban katolizált. Volt benne valami, ami az aszkézis felé vágyódott, mint ahogy más ember élvezetek után sóvárok. Az egyetlen, amit régebbi életéből megtartott, a dohányzás szenvedélye volt. Nem emlékszem, hogy valaha is cigaretta nélkül láttam volna. Pedig nagyon sok kísértésben volt része. Ő volt köztünk az egyetlen, aki már igazán tudta, mi a testi vágy. Bizonyára Éva kezdett ki vele, mert Ervin nagyon szép volt. Elefántcsont színű arc, magas homlok, izzó szempár. Árad belőle a különösség, a dac, a lázadás.
0: És nem is tudod, hogy hogyan ismerkedtek össze?
1: Nem. Én az egészről már csak akkor vettem tudomást, amikor Ervin és János beállítottak az Ulpius házba. Az első délután rettenetes volt. Tamás tartózkodó volt és hercegi. Csak időnként mondott valami egyáltalán nem odavaló dolgot, hogy megdöbbentse a burzsóákat. De Ervin és János nem döbbentek meg, mert nem voltak burzsóák. János beszélt egész délután bálnavadászati tapasztalatairól. Ervin hallgatott, cigarettázott és nézte Évát. Éva pedig egészen más volt, mint egyébkor. Nőies lett. Ekkortól az Ulpius ház határai lassanként kitágultak. Mint ha nem is egyszerű magyar boroktól részegettünk volna meg, hanem valami sokkal szörnyűbb dologtól, hasistól vagy kokaintól. Mintha az ember mindig búcsúzkodna. Mintha éppen utoljára ivott volna, és egyáltalán utoljára csinált volna mindent ezen a világon. Egyre növekedett bennem az a veszendőség érzés, ami a legfontosabb érzésem volt az Ulpius éveknek ebben a második felében. Úgy éreztem, hogy vesztembe rohanok. Hogy véglegesen kihullok abból, ami a rendes emberek rendes élete, és amit apám elvárna tőlem. Ekkor kezdett hatni ránk Ervin vallásossága. Már kezdtük látni azt a világot, azt a realitást, ami elől mindez ideig elhúzottunk és megrémültünk tőle. Éreztük, hogy az ember szükségképpen bepiszkolódik, és áhítattal hallgattunk Ervinre, aki azt mondta, hogy ennek nem szabad bekövetkeznie. Minden nap új szegényeket fedeztünk fel, akiken segíteni kellett, és újabb katolikus írókat, akiket meg kellett mentenünk a feledéstől. Szent Tamás és Jacques Maritain, Chesterton és Canterbury Anselm úgy röpködtek a szobában, mint a legyek.
0: És ti nem voltatok féldékenyek Ervinre Éva miatt?
1: Nem. Úgy éreztük, az az igazság, hogy Éva őt szeresse. Nagy szerelem volt. Olyan, hogy mikor ketten végigmentek az utcán, szinte vártam, hogy az emberek tisztelettel félre fognak húzódni előlük. Mint mikor a szentséget viszik. Rövid ideig tartott. Hogy mi történt közöttük, pontosan sose tudtam meg. Úgy látszik, Ervin megkérte Éva kezét, és az öreg Ulpius kidobta. Még sápadtabb és hallgatagabb lett, mint addig. Azután egy szép napon eltűnt. Tamástól tudtam meg, hogy szerzetes lett.
0: És mit szólt mindenhez Éva?
1: Ettől kezdve nem lehetett vele bírni. Ekkor lett egyik napról a másikra kis kamaszlányból gyönyörű nővé. Ekkor került a szemébe az addig nyílt kifejezés helyett az a másik tekintet. Mindig úgy nézett, mintha közben távoli hangokra figyelne. Ebben az utolsó korszakban Tamás és Ervin hegemóniája után János hegemóniája következett. Évának pénz kellett, és ő mindig elő tudott teremteni a számára. Aztán volt egy éjszakai mulatság. Már az inflációs időkben. A katasztrófa úgy lobogott a kerthelyiség fölött, mint egy csillár. Tamással sokat beszélgettünk aznap éjjel. Illetve szóban keveset, de iszonyú érzelmi perspektíváik volt a szavaknak. Azután Évával félreültünk kettesben. És úgy udvaroltam neki, mintha nem is ismerném sovány és nagyszemű kamaszkora óta. És ő is teljes női komolysággal fogadta udvarlásomat. Amikor világosodni kezdett, észrevettem, hogy az aranyórám eltűnt. Mikor az ember 20 éves, és hajnalban arra józanodik ki, hogy ellopták tőle, ami egyetlen értéktárgya volt a világon, hajlamos rá, hogy a veszteségnek szimbolikus jelentőséget tulajdonítson. Az volt az érzésem, hogy most már végleg el vagyok egyezve az alsó hatalmaknak. Hogy ellopták tőlem azt a lehetőséget, hogy valamikor mégis kijózanodjam, és visszatérjek a polgári világba. Az órát csak János lophatta el. Mikor erre a lehetőségre rájöttem, bele is törődtem a dologba. Ha éveért történt, jól történt. Attól kezdve szerelmes voltam Évába.
0: De hiszen mostanáig a leghatározottabban tagadtad, hogy valaha is szerelmes voltál belé.
1: Most is csak jobb szó ilyen nevezem szerelemnek azt, amit Éva iránt éreztem. Ez az érzés semmiben sem hasonlított ahhoz, ahogy téged szeretlek, és ahogy egy-két elődödet szerettem. Ne haragudj. Téged azért szeretlek, mert hozzám tartozol. Őt azért, mert nem tartozott hozzám. Az, hogy téged szeretlek, önbizalmat és erőt ad. Az, hogy őt szerettem, megalázott és megsemmisített. Egyébként Éva fütyült rám. Ritkán sikerült látnom, és akkor sem törődött velem. Különösen, amióta megjelent a komoly kérő.
2: Misi, hogy kerülsz ide a homadásra?
3: Valamit biztos szeretem. És ki ez az Ervin?
1: Én nem voltam szerelmes magam az Évát. A Ervin nagyon szép volt, csak a többiek. Ervin vezetett társulmányba.
3: Tagadtad, hogy valaha is szerelmes volt.
1: Ervin és Szepet nekik csak is.
3: És ki ez az Ervin?
1: Én nem voltam szerelmes magam az Évába. Csak a többiek. Ervin vezetett társulmányba.
3: És ki az Ervin?
0: Valamit biztosan elhallgatsz.
1: Éva szívem
0: kivele. Mit szólt mindenhez én?
2: Tagadtál. Te is megváltoztál azóta. Amennyit gondoltam rád. És
1: az apjuk sürgősen férjhez akart adni Évát, Tamásnak hivatalt kellett vállalnia. A városházán dolgozott szegény, normális kispolgárok között, akik nem tartották épelméjűnek. Rengeteg megaláztatásnak volt kitéve. Az öreg Ulpius kijelentette, hogy semmiféle tiltakozást nem fogad el. Éva haladékot kért, hogy egy hétre nyugodtan elutazhassék Tamással, és elbúcsúzhassanak egymástól. Valahonnan pénze is volt az utazásra. El is utaztak Hallstattba. Késő ősz volt. Nem volt ott rajtuk kívül egy lélek sem. Az ilyen régi fürdőhelyeknél semmi sem halálosabb. Hogy egy bár vagy egy székesegyház öreg, időszerűtlen és omladozik, az természetes. Az a dolga. De amikor egy olyan helyen mutatja a múlandóságot, ami a pillanatnyi örömök számára készül...
0: Jó. De inkább mesél tovább. Mi történt Hallstattban?
1: Azért habozok és filozofálok szívem, mert innen kezdve nem tudom, mi történt velük. Soha többé nem láttam őket. Ulpius Tamás Hallstattban megmérgezte magát. Ezúttal sikerült.
0: Ezúttal? Miért, már korábban is megpróbálta?
1: Valószínűleg nem fogom tudni megmagyarázni neked, Erzsi. Nézd, a játékainkban is mindig erről volt szó. Tamást állandóan csak ez foglalkoztatta.
0: A halál?
1: Nem egészen. Nem a megsemmisülés vagy az enyészet, hanem a meghalás aktusának végső nagy extázisa. Várj, ezt is el akartam mondani. Még 16 éves koromban, tehát barátságunk elején történt, hogy egy nap szokás szerint beállítottam hozzájuk. Évát egyedül találtam. Elmélyült, rajzolgatott valamit. Azt mondta, hogy Tamás felment a padlásra, várjon meg, mindjárt lejön. Vártam. Éva, mondom, szokatlanul csendes volt. Egyszer csak elcsápadt, felugrott és sikoltva hívott, hogy menjünk fel a padlásra, nézzük meg, mi van Tamással. Óriási zegzugos padlás volt, de Éva habozás nélkül szaladt a sötétben, mint aki tudja, merre kell menni. A folyosó legvégén egy alacsony és nagyon hosszú fülke volt. A végén egy kis kerek ablak. Ott lógott Tamás. Vagy egy méter magasságban. Felakasztotta magát. Még él, sikította Éva, és egy kés nyomott a kezembe. Úgy látszik, nagyon jól tudta, hogy Tamás mire készül. Egy láda állt ott, nyilván erre állt fel Tamás, hogy a hurkot fent a gerendához erősítse. Felugrottam a ládára, elvágtam a kötelet, és a másik karommal átöleltem Tamást, és lassan leeresztettem Évának, aki kioldotta a nyakán a kötelet. Évekig mi sem beszéltünk erről a dologról, de tudtuk egymásról, hogy megértjük egymást.
3: És Éva? Halstadban is végig együtt voltak?
1: Hogy Évának mi része volt Tamás halálában? Talán semmi. Nem tudhatom. Amikor 20 évesek voltunk egyszer, fejenként 15 centigram morfiumot vettünk be Tamással. Csak én elmondtam Jánosnak, ő meg azonnal telefonált a mentőknek. Kimosták a gyomrunkat, Évának és a fiúknak meg egész éjjel fenn kellett maradniuk és vigyázniuk, nehogy elaludjunk. Mert azt mondták, hogy ha elalszunk, nem fogunk többet felébredni. Úgyhogy ittuk egyik fekete kávét a másik után, és Dosztojevszki ízű beszélgetéseket folytattunk. Jellegzetesen az az ifjúkori éjszaka volt, amire az ember felnőtt korában csak bizonyos émeigéssel tud visszatekinteni. De tudja Isten. Úgy látszik, én már megöregettem, mert nem érzek semmi émeigést, ha visszagondolok rá. Csak nagy-nagy nosztalgiát. Szóval Éva nem jött többet vissza. János néha felbukkant, homályos célzásokat tett, hogy esetleg el tudná intézni, hogy lássam Évát. De én akkor már nem akartam találkozni vele. Mikor Tamás meghalt, azt hittem, megbolondulok. Azután elhatároztam, hogy megváltozom. Kirántom magam ebből a bűvöletből. Ott hagytam az egyetemet, kimentem külföldre. Kitanultam az apám szakmáját, azután hazajöttem. És igyekeztem olyan lenni, mint más ember. Most pedig lefekszem, megint

0: Másnap Firenzében Mihály elment a főpostára. Ide címeztették leveleiket, amióta Velencét elhagyták. Az egyik neki címzett borítékon megismerte Pataki Zoltánnak,
1: kedves
0: Erzsi első férjének az írását.
1: Mihály felkiáltója. Jól tudom, kissé émelygős dolog, hogy hosszú és barátságos levelet írok neked, miután elcsábítottad, megszöktetted, idézőjel, elcsábítottad és megszöktetted, idézőjel bennárva, a feleségemet. De te sose voltál a konvenciók embere, én pedig őszintén megvalva egy kicsit aggódom Erzséért. Pont. Annyi éven át megszoktam, hogy ellásson mindennel, amire szüksége van, és nem vagyok biztos benne, hogy te is gondolsz mindenrel, ezért megkérlek, hogy néhány dologra különösen vigyázzál. Fel is írtam mindent egy cédulára. Először vigyázz, hogy Erzsi egyék. Erzsi, talán te is rájöttél már, nagyon fél a hízást. Ez a félelem néha pánikszerűen tör rá, ilyenkor napokig nem eszik, és utána súlyosabb bántalmai vannak, ami viszont az idegeinek tesz rosszat. Neked, Unterhoffen, jó étvágyadban, ez talán egészre fogja ihletni őt. Én, sajnos, öreg gyomorbajos vagyok, nem tudtam jó példával előjárni. Másodszor, ne hagyd, hogy Erzsi korán felkeljen. Tudom, hogy utazás közben erős a kísértés az ilyesmire, mikor utoljára külföldön voltunk, magam is beleestem ebbe a hibába. Nem érdemes. A korai kerés nagyon rosszat tesz neki. Harmadszor. Nagyon kényes dolog. Nem is tudom, hogyan írjam neked. Nem tudom, az ilyen elvont és filozófikus természetű ember tisztában szokott-e lenni a női természet mérhetetlen törékenységével, és hogy mennyire uralkodnak rajta bizonyos testi dolgok. Arra kérlek, jól jegyezd meg magadnak Erzsi dátumait. Egy héttel a dolog bekövetkezése előtt légy elnéző és türelmes a végletekig. Erzsi ilyenkor nem egészen beszámítható. Hát, ezek volnának a legfontosabbak, remélem nem értesz félre. Erzsi bizonyára éppen azt szereti benned, hogy olyan végtelenül távoli és elvont vagy, és inkább csak jó akaratból és udvariasságból csinálsz néha úgy, mintha te is ember voltál. Én is nagyon tudnám értékelni, ha nő volnék, csak az aggaszt, hogy most mégis Erzsi férje vagy. Erzsi luxusnő természettől fogva, és nem tudom, te melletted nem kellene majd szembenézni a olyan realitásokkal, amelyeket apja meg én gondosan ellepleztünk előle. Szükség esetén feltétlenül rendelkezésedre állok, és bevallom, legszívesebben állandó havi összeget fizetnék, de tudom, hogy ez szemtelenség lenne. Kérlek, ne haragudj rám, egyszerű üzletemben, érezd jól magad.

Mihály a gazdasági szükségszerűséget mérhetetlenül tisztelte. Talán éppen azért, mert neki oly kevés érzéke volt hozzá. Ha valaki azt mondta neki, anyagi okok kényszerítenek, hogy így meg így cselekedjen, Mihály mindjárt elhallgatott, és minden aljasságot igazolva látott. Éppen ezért rendkívül nyugtalanította a dolognak ez az anyagi aspektusa, ami előtte már régebben is felmerült, de Erzsi mindig tréfásan elütötte. Ráadásul be kellett látnia, hogy ő olyan férj sohasem tud lenni, mint Pataki Zoltán, aki íme hűtlen és távol levő elvált asszonyát is több gonddal és hozzáértéssel védelmezi, mint ő, aki nászúton van vele. Mikor hosszas bolyongás után Mihály este visszatért a szállodába, már elkerülhetetlennek látta, hogy Erzsi egyszer elhagyja őt. Bele is nyugodott az elkerülhetetlenbe, és amikor vacsorához ültek, kissé már úgy nézett Erzsire, mint múltjának egy szép darabjára. És ünnepies meghatottság fogta el. Ünnepi érzését hatalmas ünnepi étrend összeállításában és drága bor rendelésében fejezte ki. Erzsi ismerte Mihályt, tudta, hogy a nagy vacsora nagy hangulatot jelent, és igyekezett ő is felemelkedni a szituációhoz. A beszélgetést ügyesen úgy irányította, hogy Mihály gondolatait történelmi irányba terelje, mert nagyon szerette Mihályt, amint fejtegetései közben áttüzesedett. A rokonszem Erzsiben csak hamar erősebb érzésekbe ment át, és örömmel gondolt az est várható folytatására. Tudta, hogy Mihály áttüzesedett hangulatát a történelemről milyen könnyen magára irányíthatja. Elég volt, hogy rátette a kezét Mihály kezére, és erősen Mihály szemébe nézett. Mihály elfelejtette Toszkánát, és bortól kipirult arca egészen elsápadt a hirtelen rátörő megkívánástól. Ezen az éjszakán, mikor Erzsi új Erzsi volt, és egyben történelmi emlék Erzsi is, és amikor Pataki Zoltán levele és az Ulpiuszok körülötte kerengő emléke mélyen megrendítette, Mihály megfeledkezett régebben tett fogadalmáról, és házas életébe olyan elemeket vitt bele, amiket Erzsitől mindig távol akart tartani. A szerelemnek bizonyos kamaszos, fiatal fiúk és szűzlányok közdivatozó módjára gondolunk, amelyre a gyönyört kerülő úton meg lehet szerezni, és minden felelősség nélkül. Erzsi csodálkozva, de szívesen fogadta és viszonozta Mihály szokatlan gyengétségeit, és nem értette Mihály utólagos rossz kedvét és szégyenkezését. Miért? Kérdezte. Hiszen nagyon jó volt így is, és különben is szeretlek. Azzal elaludt. Mihály ellenben úgy érezte, most végleg és faktikusan beismerte házassága csődjét és összeomlását. Arra kellett ráeszmélnie, hogy Erzsi soha ekkora gyönyörűséget nem okozott neki, mint most, amikor nem úgy szerette, mint felnőtt és szenvedélyes szeretőjét, hanem mint egy fejletlen kamaszlányt egy tavaszi kiránduláson. És ekkor Mihály kikelt az ágyból. Miután meggyőződött róla, hogy Erzsi alszik, a toalettasztalhoz lépett, amelyen Erzsi retikülje feküdt. Megtalálta benne a Magyar Nemzeti Bank 2 lira csekjét, mindegyik egyforma összegről szólt. Az egyik az ő nevére, a másik Erzsiére. Kivette a saját csekjét, és helyébe egy ugyanolyan alakú papíros csempészet, majd a csekket nagy gonddal eltette tárgyalásra.

0: Nem tudom, hogyan csinálják az olaszok, a horizont nagyobb itt, vagy a tárgyak kisebbek, de fogadok, hogy az ember itt ötször annyi mindent lát a kinéz a vonatablakon, mint Ausztriában.
1: Igen. Ausztria mégis szebb. Oda kellett volna menni.
0: Ausztriába.
1: Jaj, tedd már el az útleveled. Megint kint felejtetted az asztalon.
0: Aha. Nézd! Istenem, miért érzem úgy, mintha ifjúkorom egy részét hegyi városokban töltöttem volna?
1: Nem tudom, de szeretnék már Capriban lenni. Unom ezt a sok utazást.
0: Ugyan, Capri. Sokkal érdekesebb volna kiszállni itt, izében, Cortonában, vagy akárhol. A következő állomás például Arezzo. Arezzo. Nem fantasztikus, hogy Arezzo csak ugyan a világon van? És nem Dante találta ki, amikor a tornászait összehasonlította az ördögökkel, akik trombitát csináltak az alferükből? Gyere, szálljunk ki Arezzóba!
1: Na, van eszembe. Szálljak ki, mert Dante ilyen disznóságokat írt. Arezzo poros kis fészek. Biztosan van benne egy Dóma 13. századból, egy Palazzo Comunale és a Duce arcképe minden sarkon. Nem vagyok rá kíváncsi. Szeretnék már Capriban lenni.
0: Érdekes. Talán mert te már sokszor voltál Olaszországban, és nem ájulsz el, hogyha egy Fra Angelico képet vagy egy Bel Paese sajtot látsz. Én meg úgy érzem, hogy halálos vétket kérhetek el minden állomásnál, ahol nem szállok ki, hogy íme elutazta már Arezzo mellett. Vagy hogy arra van valahol Siena, és nem mentem oda.
1: Mondd már, mi baj, hogy lesz abban, hogyha nem nézed meg a sienai primitíveket?
0: Ki kíváncsi a sienai primitívekre?
1: Mit akarsz csinálni Sienában?
0: Mit tudom én? Ha tudnám, talán már nem is izgatna. De ha kimondom ezt a szót, Siena, az az érzésem, hogy ott megláthatnék valamit, amitől rendbe jönne minden.
1: Bolond vagy te, az a baj.
0: Lehet. És éhes is vagyok. Van nálad valami?
1: Mijáj! Rettenetes, hogy mennyit eszel, amióta Olaszországban vagyunk. Hiszen most reggeliztél.
0: De most itt leszállok, és megiszom egy kávét.
1: Ne szállj le! Te nem vagy olasz. Még elmegy a vonat.
0: Dehogy megy el. Minden állomáson negyed órát áll. Szervusz, Isten veled.
1: Szervusz, majom. Aztán írjál!
2: Mikor Mihály kilépett a kávézóból, a vonat fele már kint volt az állomásról. Épp, hogy fel tudott kapaszkodni az utolsó kocsira. Régi módi, harmadosztályú kocsi volt, folyosó nélkül. Nem volt átjárás a kupék között. Nem baj, gondolta. Majd a legközelebbi állomáson előre szaladok.
3: Most megy először Perugiába?
4: Perugiába? Nem megyek én Perugiába. Sajnos nem.
3: Miért nem száll ki ott? Perugia gyönyörű régi város.
4: De én Rómába utazom.
3: Rómába? Az úr tréfál.
4: Mit csinálok én?
3: Tréfál? Ez a vonat nem Rómába megy. Maga nagyon vicces ember.
4: Már miért nem menne ez a vonat Rómába? Firenzében szálltam fel rá a feleségembe. Ki volt írva, hogy Rómába megy?
3: De ez nem az a vonat. A római vonat már előbb elment. Ez a Perugia anconai vonat. Óriási! És a szinyóra nyugodtan utazik Róma felé.
4: Szenzációs.
5: Szenzációs. Jó. Hát akkor én Perugiába utazom. A vonat nem áll meg előtt. De mit csinál majd Erzsi? Valószínűleg tovább utazik Rómába, és ott vár a következő vonatra. De az is lehet, hogy már a következő állomáson kiszáll, esetleg visszamegy. De sehogy sem fog megtalálni. Az nehezen fog eszébe jutni, hogy én a perugiai vonattal utaztam el. Ha most kiszállok Perugiában, egészen biztos, hogy egy-két napig senki sem fog megtalálni. Az útlevél szerencsére nálam van. Inget fehér nem üt majd veszek magamnak, itt Olaszországban úgyis jó olcsó. Tényleg, hogy is állunk a pénzzel? Igen. Itt van a csekk. Akkor minden rendben.
2: Mihály gyalog érkezett Spellóból Assisibe. Felment a város legmagasabb pontjára, a Rokkára, leült az ősi várrom egy falára, órákoztat nézte az umbriai tájat, és boldog volt. Úgy érezte, mint annyiszor álmában, hogy a fontos dolgok nem itt történnek, hanem máshol. Talán fenn Milánóban, vagy ott, ahol Erzsi van. De most az is boldogsággal töltötte el, hogy nem kell ott lennie, ahol a fontos dolgok történnek, hanem egészen máshol lehet, az Isten háta mögött. Assisi bejövet, abban reménykedett, hogy itt talán megtalálja Ervint. Hiszen ifjúkorúban, amikor Ervin volt a hegemon, annyit olvastak Assisi nagy szentjéről. Ervin bizonyára Ferenc rendi szerzetes lett. De Ervint nem találta meg, és nem akart itt maradni éjszakára, mert félt, hogy ilyen idegenforgalmi központban inkább rátalálnak, hiszen sejtette, hogy keresik. A félelem az ormokra hajtotta, mint egykor a városépítő olaszokat. Ott fent, a havas és jeges vadonban nem fogják megtalálni. Már jól tudta, hogy nem is annyira emberek üldözik, mint inkább az intézmények és évek riasztó terrorhada. Mi volt az élet az utóbbi 15 év alatt? Otthon és külföldön tanulta a mesterséget. Családjának, apjának, cégének a mesterségét, ami nem érdekelte. Azután beállt a vállalathoz, igyekezett egy vállalat beltagjához illően bridge-ezni, síelni, autót vezetni és kalandokba bonyolódni, míg végül megtalálta Erzsit, és beltaghoz méltóan meg is házasodott. Szép, okos, gazdag és előzetes viszonyuk által nevezetessé vált nőt vett el. Ki tudja, talán már csak egy év kell, és csak ugyan beltag lesz. Az attitűdök befelé kérgesednek. Az ember először NN, aki történetesen mérnök, aztán idővel már mérnök, akit történetesen NN-nek hívnak. Gyalog vágott neki a hegyeknek. Kishegyi falvak körül csavargott. A lakosság megnyugtatóan viselkedett, nem üldözték, elfogadták, mint őrült turistát. De ha egy polgárember találkozott volna vele bolyongásának harmadik vagy negyedik napján, bizonyára nem tartotta volna turistának, csak őrültnek. Nem borotválkozott már, és nem mosdott, nem aludt levetkőzve, csak menekült. Az üldöző évek vizionáló agyában konkrét formát öltöttek. Látta, amint lassan megöregszik, valahogy saját testének lassú, de látható elváltozási folyamataiban, mintha bőre zsugorodott volna olyan tempóban, ahogy az órán a nagy mutató halad. Valamelyik este egy nagyobb fajta hegyi városka fölött mély, kútszerű völgybe tévedt, amely oly folytott, sötét és kietlen volt, hogy egészen természetesnek találta volna, ha embercsontokra bukkan, és közöttük egy királyi koronára, vagy az ősi méltóság és tragédia valamilyen más vérlepte jelképére. A mély völgyből futva menekült, de ekkor már igen fáradt volt. Egy kis ösvény enyhe dombra vezette fel. Egy alacsony fal tövében megállt. Barátságos hívogató környék volt. Átugrott az alacsony falon, és amennyire a halvány csillagfénynél láthatta, egy kertben találta magát, karcsú ciprusfák között. Lábánál egy kis halom természetes párnául kínálkozott. Lefeküdt, és mindjárt mély álomba merült. Később a csillagok fénye nagyon megerősödött. Olyan erősen égtek a csillagok, mintha valami szokatlan nyugtalanság vett volna erőt az égbolton, és erre felébredt. Felült, és tétován nézett szét az iszonyú csillagfényben. Az egyik ciprus mögül Tamás lépett elő, sápadtan és rosszkedvűen.
6: Haza kell mennem, nem tudom aludni ebben az iszonyú csillagfényben, mondta.
2: Azután elment. És Mihály utána akart rohanni, de nem tudott felállni, akármint is erőlködött. Hajnalban felébredt a hidegre és az első világosságra, és álmosan szétnézett a kertben. A ciprusok alján mindenfelé sírkeresztek álltak. A negyedik, ötödik vagy talán hatodik nap egy hegyi ösvényel érte az alkonyat. Mikor a nap lebukott egy hegy mögé, lázas ötlettől hajtva hirtelen felkapaszkodott egy sziklára, abban a hiszemben, hogy annak az ormáról még egy ideig láthatja a napot. De ügyetlen kezel rossz helyen kapaszkodott. Lecsúszott az útmenti árokba. És akkor már nem volt annyi ereje, hogy felkeljen. Ott maradt fekve.

0: vagyok.
1: A Folignyói kórházba.
0: Hogy kerültem ide?
1: A faluból hozták be.
0: És mi bajom?
1: Semmi baja, csak kimerült. Van valami dolga itt Folignyóban vagy a környéken?
0: Dehogy van. Azt se tudtam, hogy Folignyó a világon van.
1: Hova akar innen menni? Visszamegy Magyarországra?
0: Nem. Olaszországban szeretnék maradni.
1: És mit akar itt csinálni?
0: Fogalmam sincs.
1: Vannak hozzátartozói?
0: Nem. Nincs senki.
1: Mondja, mit csinált maga, hogy ennyire elfáradt?
0: Én... semmit. Éltem.
2: Ahogy Mihály állapota javult, Eleszli doktor mind több időt töltött az ágya mellett. Kiderült, hogy ő is kedveli a történelmi asszociációkat, és nem szűkölködik kalandos családi történetekben, elsősorban apjának, az egykori brit tengerésztisztnek köszönhetően, aki sokfelé csavargott a világban, mielőtt Szingapúrban szerzett sárga láz delíriumának rettenetes pokollátomásai hatására katolizált, és egy olasz nő oldalán Folignyóba telepedett le. Mihály ugyan nagyon sok mindentől félt, de a pokoltól egyáltalán nem. A túlvilági témák iránt semmi érzéke nem volt.
1: Nem értem, hogy hiheti, hogy aki meghalt, az teljesen megszűnt. Minden olasz vagy angol megmondhatja magának az ellenkezőjét. Ebben a két nációban nincsen olyan ember, aki ne találkozott volna már halottakkal. És mégis ez a két legrendesebb nép. Nem értem, hogy a magyarok milyen emberek.
3: Maga is találkozott már halottakkal?
1: Hogyne, nem is egyszer.
3: Hogyan?
1: Nem mesélem el, mert esetleg felizgatná magát. Bár az egyik elég egyszerű eset volt, az egyetemi éveim alatt Heróban esett meg velem. De inkább ezt sem mondom el.
3: És a másik?
1: Az volt a rejtélyesebb. Gubbióban történt, nem is olyan régen.
3: Gubbió. Miért olyan ismerős nekem ez a név?
1: Bizonyára Szent Ferenc legendája.
3: Ja, persze, igaz, a gubbiói farkas, akivel a Szent Ferenc szerződést kötött, hogy nem fogja bántani a város lakóit, meg ennek fejébe gondoskodott az ellátásra.
1: És esténként kis kosárral a nyakában sorra járt a gubbió házait, és begyűjtötte a szeretett adományokat.
3: Ez a gubbió most is megvan?
1: Hogyne, itt van a közelben. Nézze majd meg, ha meggyógyult. Nagyon érdemes, nem csak a farkas miatt.
3: Látja, most eszembe jut, hogy Londonban egyszer én is megértem valamit, ami más valakiben bizonyára megerősítette volna azt a hitet, hogy a halottak vannak valamiképp. Engem csak abban erősített meg, hogy valami nincs rendben az idegeimmel. Jellemző, hogy novemberben történt. Szerintem a londoni november nem is hónap, hanem lelki állapot.
1: Az biztos.
3: Egy délelőttben dolgoztam a vállalatnál, mikor telefonhoz hívtak. Egy ismeretlen női hang arra kért, hogy délután okvetlenül rendkívül fontos, hogy bejöjjek ide és ide. Mondott egy ismeretlen címet és nevet. Tiltakoztam, hogy bizonyára tévedés lesz a dologban. Én egy magyar gentlement keresek, mondta a női hang, aki a Bátroydnál dolgozik, mint volontőr. Van ott több is olyan? Nincs, mondtam, és a nevem is stimmelt. Mondja meg, miről van szó. Nem mondhatja meg, nem tudja, stb. Végül elhatároztam, hogy elmegyek, mert kíváncsi voltam.
1: Ha a nők ismernék a férfiakat, minden telefonon is ismeretlenül kérnének tőlük.
3: Még jó, hogy nem tudják. Szóval, mire megtaláltam a házat a Tottenham Court Road mögött, annyira rám nehezedett a környék hangulata, valami vallási lecsúszottság érzése, hogy majdnem tengeri beteg lettem. Becsöngettem. Egy lompos cselény nyitott ajtót, kérdeztem, mit akarok. Nem tudom, mondtam. Ekkor, mintha valaki nagyon messziről lekiáltott volna. A cseléd elvezetett egy piszkos kis lépcsőhöz, és azt mondta jó angol szokás szerint, hogy menjek csak egyenesen előre. Fent egy nyitott ajtót és egy félhomályos szobát találtam, ahol nem volt senki. Ellenben miközben a szemben levő ajtó éppen akkor csukodott be. Keresztül mentem a szobán, és benyitottam az ajtón. Itt se volt senki, de a szemben lévő ajtó megint ugyanúgy becsukódott, mintha valaki járna előttem. 5 szobán mentem keresztül, míg végül kiderült, hogy az ötödikben már végképp nincs senki. Természetesen. Mert ennek a szobának csak egy ajtaja volt. Az, amelyen át beléptem. Leültem egy karosszékbe és várni kezdtem. Azzal már tisztában voltam, hogy valami nagyon furcsa dologról van szó. Nem tudom, meddig ülhettem így, amikor egyszerre a szívem rettenetesen dobogni kezdett, mert megtaláltam azt, amit öntudatlanul egyre kerestem. Első pillanattól kezdve, amint beléptem ebbe a szobába, úgy éreztem, hogy engem néznek. Az egyik falon japán szőnyeg lógott, és a különböző sárkányok és meghatározhatatlan állatok szeme színes üveggömbökkel volt kirakva. És egyszerre észrevettem, hogy az egyik állatnak a szeme nem üveggömb, hanem szem. És engem néz. Vagyis, hogy a szőnyeg mögött áll valaki. És figyel. Természetes az lett volna, ha megijedek, csak hogy nekem ez a szem ismerős volt.
2: Hogy?
3: Az a szem ifjúkori barátom szeme volt, Ulpius Tamási, aki egészen fiatalon, tragikus, tisztázatlan körülmények között meghalt. Nyomban elmúlt a rémületem, és valami halvány öröm fogott el. Az örömnek valami kísértette. A nevét kiáltottam, és oda akartam sietni hozzá. De a szem abban a pillanatban eltűnt.
1: És aztán?
3: Tulajdonképpen nincs tovább. Ami ezután jött, az teljesen értelmetlen. A szobába belépett egy idősebb asszony, régi módi, ellenszenves, nagyszemű nő, és kérdezett tőlem valamit, nem tudom milyen nyelven. Megpróbáltam szót érteni vele franciául, németül, olaszul, még magyarul is. De csak rázta a fejét. Azután elkezdett valamit magyarázni növekvő élénkséggel, én meg füleltem, hogy milyen nyelven beszél, mert azt láttam, hogy nem latin, nem germán, nem szláv nyelv, de még csak nem is finnugor. És akkor egyszerre biztos voltam benne, hogy azon a nyelven ő beszél egyedül a világon. Hogy miért gondoltam, nem tudom, de annyira megrémültem, hogy felugrottam, és végigrohantam vissza a szobákon át ki a házból.

0: És hol a magyarázat?
1: Nem tudok más magyarázatot, mint hogy november volt. Valami fatális tévedés révén kerülhettem ebbe a házba. Az életünk tele van értelmetlen koincidenciákkal.
0: És a szem?
1: Képzelődés. Vagy érzékcsalódás lehetett. Mert változatlanul biztos vagyok abban, hogy aki meghalt, az meghalt.

Szervantal, utas és holdvilág. A második rész hangzott el. Szereplők: Erzsi, Ónodi Eszter, Mihály, Bodó Viktor, elbeszélő Gálfi László, Zoltán, Hajdú István, utas Takácsi Péter, Elezli, Lukács Andor. A felvételt Borlai Kinga és Kulcsár Péter készítette. Dramaturg Turai Tamás. A rendező munkatársa Sosa. Zenéjét összeállította és rendezte Vajdai Vilmos.

hangfelvétel 2001-ben készült, és legutóbb 2003. április 29-én hangzott el a Magyar Rádióban. A következő részt holnap ugyanebben az időben hallgathatják meg.

0: Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja. Parti Nagy Lajos verseit Székhelyi József mondja el.
1: Rinként a nyár. Micsoda már a délután, micsoda már. A redőny leffett legyező, ha akarom, félig feltekert madár. A strandon most csavarnám, épp most csavarnám ki fürdőruhám. Kikerülném, de konokul csapódik ide rímként a nyár. Micsoda már a délután, micsoda már. Ülhetnék pillettem földszintes eszpresszók teraszán, s podravka pívóval oldhatnám szomjam talán. Micsoda már ez a délután, micsoda már. Válthatnék rímet, mint inget. Egy átizzadt fabulon naptej és Rexona illatú füredi mozi után. Micsoda még a délután, micsoda még, nolám, nolám. Mondhatni fölöttév izzik a nap, s mint egy benzinkút ég, s mondhatni fű közül szemlélve kiváltképp mondhatni, selejtes tűzoltó létraként hasal a vizen a stég. Afelé haladtam lassacskán, s lám, nem válik sehogy sem teljesen metaforám. Micsoda még a délután, s micsoda már. Ha lassan, kiürülő strand lenne vers, mi tagadás talaján tandori lábteniszezne, és Cseh Tamás. És piszak lassan hűvösödne, és plédem alatt óvatos csomókba húzódna össze a gyep, s egy tévedésből útra kelt lángos papír zsírozná összefüzetemet. Szóval egészen enyhén estébe hajlana már. Micsoda még ez a délután, s micsoda már. Napolaj maradék alig innen a bőrbe szívódás pillanatán, vagyis estébe hajlanas égne a hátbőröm, karbőröm, ahogy az alkonyat ég, s hullnának vízcseppek, dalcseppek. Haját, ha fésülné 100 táncház, 100 diszkoték. No, de ennyit a strandról, amely, mint vershelyzet, eleve kitalált, s ahonnan úgyis csak fáradtan ballagnék ki, akár a szövegből. Tollait szorosan illesztve nyugszik a redőnymadár, túl a bőrbe szívódás pillanatán. Mi lehet még ez a nyár, s micsoda már?

0: szőnyeg a végtelenben landol, röpül hajad. A dohányföldek égnek, elévült táviratokat fogalmazok egy léghajóba nehezéknek. Hajadat összekotrom, kikotrom szakállamból, mint öntvényről a homokot, lekocogtatom az arcom, sátorhajat csak tágul, egyre tágul. Eltévedt üzeneteim után tűhegy pupilla bámul, nem moccan tűfok a torkom, hajadat összekotrom, kikotrom szakállamból. Ezüst terep. Ha ma éjszaka verset írnék alvás helyett mondjuk, a facsokoládé papírról írnám bizonyosan. A facsokoládé papírról, amely, ha jól megszemlélem, ezüst terep. Felülről bábszínházi kellék, tükör, görcs, happy end ország, alulról porckorong sérves füveknek törékeny ellenszegülés. Ha ma éjszaka aludnék versírás helyett mondjuk, kétütemű nyolcasba, esetleg kétütemű nyolcasba gyömöszölném a szuszogást, és bizonyosan szépet álmodnék ama versműről, amely tulajdonképpen ezüst terep, ólom törékeny bútorhuzatja, például bútorhuzatja a nagyszálkás facsokoládénak éppen, mondjuk a végese hossza kirakatban.
1: Parti Nagy Lajos verseit Székhelyi József mondta el, szerkesztette Katona Imre József, rendezte Siklós Olga. A hangfelvétel 1979-ben készült, és legutóbb 1988. május 6-án hangzott el a Magyar Rádióban. Műsorainkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon. A Kossuth Rádió Budapesten 107,8 MHz. Műsorajánló.
2: Július 24-e és augusztus 28-a között a BBC Proms programjából válogatunk. A nyári fesztivál legszebb hangversenyei, népszerű előadók, ismerős és ismeretlen dallamok, csemegék csendülnek fel a londoni Royal Albert Hallból. Proms 2026, péntekenként 19 óra 35 perckor, a Bartók Rádióban.
3: Eltévedt herceg vagyok.
4: Két színész legenda.
5: Mondja, jutottam eszébe valakinek.
4: Rutkai Éva és Latinovit Zoltán felejthetetlen alakításai a filmvásznon.
6: Hogy megy a munka?
7: Kedélyes szakma.
8: Erre van iparengedélyünk.
9: Ez nem magának való társaság.
4: Fotóháber, tanulmány a nőkről, ma 20 órától az M1-en.
1: Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
10: Elindult az anyai örökség premier sorozat a Dunán. És most öné a lehetőség, hogy nyerjen. Válaszoljon a sorozatról feltett kérdéseinkre a Duna Facebook oldalán. Játsszon velünk és gyűjtsön élményeket Szilvásváradon. Részletek és heti kérdések a Duna Facebook oldalán. Nyereményünk egy két fő részére szóló 3 nap 2 éjszakás pihenés a Szilvásváradi 4 csillagos La Contessa Kastély Hotelben. Télpanziós ellátással és a 650 négyzetméteres különleges domboldali wellness részleg korlátlan használattal.
1: Reklámot hallottak.
11: Tizenhárom óra van, jó napot kívánok a hírszerkesztő Poyák Adrien nevében is. Kovács Márton vagyok. 13-an megsebesültek Oroszország nyugati részén, Belgorodban az éjszakai ukrán dróntámadásban. Több lakóház és egyéb épület megrongálódott. Az orosz védelmi minisztérium szerint a légvédelem az éjjel 153 pilóta nélküli ukrán drónt lőtt le, 18 régió, valamint az Azovi és a Fekete-tenger felett. Közben az oroszok az odesszai kikötőt, valamint az onnan északkeletre lévő raktárakat és üzemanyagtárolókat bombázták. Ukrajna nagyobb mennyiségben vásárol Törökországtól amerikai tüzérségi fegyvereket.

0: közölte egy ukrán szakportál. A rakéta sorozatvetőket, tüzérségi rakétákat és repeszgránátokat is tartalmazó csomagértéke meghaladja a 280 millió dollárt. Az üzlet akkor jöhet létre hivatalosan, ha az Egyesült Államokban sem a képviselőház, sem a szenátus nem emel kifogást 30 napon belül. Elítélte a nukleális elrettentés növekvő támogatottságát Nagasaki polgármestere. Suzuki Shiro a japán várost ért atomtámadás 81. évfordulója alkalmából tartott beszédet, amelyben hangsúlyozta, még egyes országok szerint az atomfegyverek birtoklása segít elrettenteni a lehetséges támadókat. Addig Hiroshima és Nagasaki példája azt mutatja, hogy az emberek hajlamosak átlépni a határt, ami ezen eszközök bevetését illeti. Álhírek hatására mentőket támadtak meg Erdélyben. A román egészségügyi minisztérium közölte, Récekeresztúron kövekkel, botokkal és fejszékkel rontottak neki egy mentőautónak a helyiek. A sofőr súlyos szemsérülést szenvedett. Az incidens azokkal a TikTokon terjesztett alaptalan rémhírekkel áll összefüggésben, amelyek szerint szervkereskedők mentőautókkal járnak Romániában, hogy gyermekeket raboljanak el. A hatóságok hangsúlyozták, csak ellenőrzött, hivatalos forrásból érdemes tájékozódni. Kezdődhetnek a Baross Gábor vasútfejlesztési terv uniós projektjei, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid felhívta a figyelmet arra, hogy a kapcsolódó kormányhatározat már megjelent a magyar közlönyben. Emlékeztetett, a program célja, hogy 10 év alatt több mint 3,5 milliárd forintból megújuljon a hazai kötött pályás közlekedés. A terv részeként fejlesztenék egyebek mellett a Budapest-Veresegyház-Vác és a Budapest-Lajos-Mizsa-Kecskemét vasútvonalat, valamint megújítanák a budapesti hívhálózatot is. Pályázati úton választja ki delegáltját a médiatanácsba a KDNP. Latorcai Csaba, az ellenzéki párt ügyvezető alelnöke közölte, várják azokat a kereszténydemokrata gondolkodású, független és a médiában tapasztalatot szerzett, szakirányú végzettséggel rendelkező pályázókat, akik megfelelnek a közmédia testület tagjaival szemben támasztott feltételeknek. A részletek elérhetők a KDNP honlapján. A pályázatokat augusztus 25-éig várják. Fennállásának 160. évfordulóját ünnepli a fővárosi állat- és növénykert. Karácsony Gergely főpolgármester az alkalomból arról beszélt, hogy az állatkert Magyarország egyik legkedveltebb helyszíne, hiszen évente több mint 1 millióan látogatják. Sós Endre, az intézmény főigazgatója pedig hangsúlyozta, hogy a létesítmény mára globális és lokális természetvédelmi központtá vált. Folytatódik a derült nyári idő, számottevő eső sehol sem lesz. A Tiszántúlon időnként megélénkül a szél. Délután 29-35, este 23-27 fok várható. Hírekkel legközelebb 14 órakor jelentkezünk itt a Kossuth Rádióban.
1: Ismét a Kossuth Rádió hullámhosszán, az archívum műsorából. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Dr. Glass. Írta Hjalmar Söderberg.
1: Július 5. Nyári vasárnap. Tikkasztó hőség és por mindenütt. Csak a pornép dugja ki az orrát. És a pornép sajna nagyon ellenszenves. Négy körül felszálltam egy kis gőzbárkára, és elhajóztam Jürgorsbrunn szigetére vacsorázni. A házvezetőnőm temetésre volt hivatalos, utána pedig is kávézásra a szabadban. Az elhunyt nem volt közeli rokona vagy barátja, de egy temetés mindenképpen jó mulatság egy asszonynak az ő társadalmi szintjén, és nem volt szívem megtagadni tőle a kimenőt. Otthon tehát nem jutottam vacsorához. Ami azt illeti, meghívásom is volt egy ismerős villájába az egyik szigeten, de nem éreztem hozzá kedvet. Annyira nem kedvelem sem az ismerősöket, sem a villákat, sem a szigeteket. A szigeteket legkevésbé. Feltrancsírozott táj. Kis szigetek, kis víz, kis hegyhalmok, kis csenevészfák. Sápatag, kietlen táj, hűvös színek, főleg szürke és kék, de mégsem elég kietlen ahhoz, hogy a vadon méltóságával rendelkezzék. Amikor hallom, hogy a szigetek természeti szépségét méltatják, mindig az a gyanúm, más jár a fejükben, és alaposabb vizsgálódás során szinte mindig kiderül, hogy gyanúm nem alaptalan. Az egyik a friss levegőre gondol, és a szép strandokra, a másik a vitorlására, a harmadik a sügérekre, és mindezt a szép természet rovatba sorolják. A minap beszélgettem egy lányjal, aki bolondul a szigetvilágért, de a társalgás során kiderült, hogy tulajdonképpen a naplementére gondolt, meg talán egy diákra. Eszébe sem jutott, hogy a nap mindenhol lemegy, a diák pedig nincs helyhez kötve. Nem hiszem, hogy egyáltalán ne lennék fogékony a természet szépségei iránt, de messzire kell utaznom hozzá, a Vettentóhoz vagy Skónébe, esetleg a tengerhez. Erre ritkán jut időm, és Stockholm körül 30-40 kilométeres körzetben sehol sem bukkantam olyan tájra, mely magához Stockholmhoz fogható volna. A Jürgårdenhez, a Haga Parkhoz, vagy a Grand Hotel előtti járdához a vízparton. Ezért aztán többnyire télen-nyáron a városban maradok. Sokkal szívesebben vagyok itt, mivel ég bennem az egyedülállókra jellemző állandó vágy, hogy embereket lássak magam körül. Idegeneket, hozzá kell tennem, akiket nem ismerek, és így nem kell velük beszélgetnem. Megérkeztem a Jürgorsbrunn étteremhez. Az üvegfal mellett kaptam asztalt az alacsony pavilonban. A pincér étlappal a kezében asztalomhoz sietett, majd diszkréten tiszta abroszt terített egy korábbi vacsoratársaság által otthagyott borjúsült szaft és mustár maradványaira, és amikor a következő pillanatban átnyújtotta a borlapot, kutya futtában odavetett kérdésével, Chablis világossá tette, hogy emlékezete a részleteknek talán épp oly mérhetetlen tárházát rejti, mint sok professzoré. Nem látogatom szorgosan a vendéglőket, de tény, hogy szinte soha semmilyen más bort nem iszom, csak Chablis-t, ha olykor házon kívül vacsorázom. Ő pedig régóta van a szakmában, mindig tudja, kivel van dolga. Ifjonti évei hevét hajdan puncsos tálcák egyensúlyozásával zabolázta a Bernd szállóban. Érettebb fővel főpincérként már bonyolultabb feladatokat látott el a Rüdberg és a Hamburger Börs éttermekben, és most ki tudja a sors miféle kiszámíthatatlan szeszélyének köszönhetően ritkuló hajkoronával és kissé kopott frakban e némileg szerényebb helyen gyakorolja hivatását. Az évek folyamán kifejlődött az a tulajdonsága, hogy bárhol otthon érzi magát, ahol ételszak terjeng, és munkálkodnak a dugóhúzók. Örültem, hogy láthatom. Cinkos, megértő pillantást váltottunk. Körülnéztem a vendégek között. A mellettem lévő asztalnál az a szimpatikus fiatalember ült, akitől a szivarjaimat szoktam venni. A barátnőjével falatozott, egy helyes kis boltos lányjal, akinek egérke szemei elevenen csillogtak. Kicsit távolabb egy színész ült a feleségével és gyerekeivel, és előkelő papus méltósággal törölgette a száját. Egy távoli szegletben öreg bohém ült magában. Már vagy 20 éve látom az utcán és a kávéházakban. Ebédjén hozzá hasonlóan öreg, őszülő bundájú kutyájával osztozott. Időközben megkaptam a Chablis-t. és épp a napsugarak játékát csodáltam a poharamban csillogó, könnyű, világos italban, amikor egész közelről női hang ütötte meg a fülemet, melyet felismerni véltem. Felnéztem. Épp egy család lépett be, egy úr, egy hölgy, és egy 4-5 éves kisfiú, nagyon szép gyerek, de idétlenül kiöltöztetve világos kék csipkegalléros bársony ingecskébe. A nő vitte a szót, az ő hangja tűnt ismerősnek. Üljünk oda, nem oda, oda süt a nap, nem, onnan nincs kilátás, hol van a pincér? Hirtelen felismertem. Az az ifjú hölgy volt, aki egy alkalommal síró görcsben fetrengett a padlómon, és könyörgött, hogy segítsek rajta, szabadítsam meg a gyermektől, akivel állapotos. Szóval hozzáment a boltos fiúhoz, akire annyira áhítozott, és megszülte gyermekét. Kicsit korán, de mit számít ez ma már? És itt van a Corpus Delicti, bársony ingecskében és csipkegallérban. Nos, kis hölgy, most mit tetszik mondani? Nem nekem lett igazam. A botrány elcsitult, a kisfiú megmaradt, és örömüket lelik benne. Mindazonáltal eltűnődöm, hogy csak ugyan ez lehet-e az a gyerek. Nem. Képtelenség. Ez a fiú 4, legfeljebb 5 éves lehet, az az eset pedig legalább 7-8 éve történt. Hisz épp csak megnyitottam a rendelőmet. Vajon mi lett az első gyerekkel? Talán valami baleset érte. No, de mindegy is, hiszen azóta szemlátomást kárpótolták magukat. Egyébként, ha jobban szemügyre veszem őket, nem valami rokonszenves házaspár. A nő még fiatal és igazán szép, de felszedett néhány kilót, és már-már túlságosan is pirosposgás. Gyanítom, hogy délelőttönként cukrászdába jár, portóit iszik a süteménye mellé, és pletykálkodik a barátnőivel. A férfi pedig a boltos kisasszonyok Don Juanja. Külseje és a viselkedés alapján ítélve nagy csapodár lehet. Ráadásul mindketten már előre szidják a pincért várható hanyagságáért. Rosszul vagyok ettől a viselkedéstől. Egy szóval, csürhe. A könnyű, savanykás borból nagyokat kortyolva leöblítettem vegyes érzéseimet, és kinéztem a nagy tolóablakon. A dús táj melegen, háborítatlanul fürdött odakint a délutáni napsütésben. A csatornában tükröződött a zöldelő part és a kéklő ég. Egy pár kenu suhant el némán, könnyedén a vízen, majd csíkos trikós evezőseivel eltűnt a híd alatt. A hídról biciklisták gördültek le, és szélettek szét. A szertefutó utakon a fák alatt emberek üldögéltek csoportosan a fűben, élvezték az árnyat és a gyönyörű napot. Az asztalon fölött 2 sárga pillangó rebdesett.

0: Július 6. reggel. Le kell jegyeznem, amit az éjszaka álmodtam. Gregorius ágya mellett álltam. Betegen feküdt. Felsőteste le volt mesztelenítve, a szívét hallgattam. Az ágy a dolgozó szobájában állt. Valaki a sarokban harmóniumon játszott. Nem Zsoltár szólt, dallamnak is alig volt nevezhető, csak forma nélküli, fugaszerű hangsorok oda-vissza. Egy ajtó nyitva állt, nyugtalanított, de nem tudtam magam rászánni, hogy bezárjam.
1: Súlyos?
0: Kérdezte a lelkész. Nem. Súlyosnak nem súlyos, de veszélyes. Úgy értettem, magamra nézve veszélyes, amire gondolok. És álmomban úgy ítéltem meg, hogy szellemesen és ravaszul fejeztem ki magam. De a biztonság kedvéért elküldhetünk valakit a patikába pár úrvacsora kapszuláért. Műteni kell? Kérdezte a lelkész. Bólintottam. Feltétlenül. A lelkész úr szíve már semmire se jó. Túlságosan elöregedett. El kell távolítani. Egyéb iránt ez egy teljesen veszélytelen műtét, szokványos papírvágó késsel is elvégezhető. Egyszerű, tudományos ténynek tűnt számomra az egész, és éppen volt is a kezemben egy papírvágó. Csak letakarjuk az arcát egy zsebkendővel. A lelkész hangosan nyögdécselt a zsebkendő alatt, de ahelyett, hogy megműtöttem volna, sietősen megnyomtam egy gombot a falon. Aztán eltávolítottam a zsebkendőt. Már nem élt. Megfogtam a kezét, jéghideg volt, ránéztem az órámra. Már legalább 2 órája meghalt, mondtam magamnak. Gregoriusné felállt a harmónium mellől, amin addig játszott, és hozzám lépett. Tekintetéből aggódást és bánatot olvastam ki. Átnyújtott nekem egy csokor sötét virágot. Csak ekkor láttam, hogy kacéran mosolyog, és mesztelen. Kinyújtottam felé a karomat, magamhoz akartam húzni, de kitért előle, és ebben a pillanatban Glass Reckel jelent meg a nyitott ajtóban. Dr. Glass? Helyettes államtitkári minőségemben letartóztatom. Most már késő, válaszoltam. Nem lát semmit? Az ablakra mutattam. Vörös lángok fénye özönlött be mindkét ablakon. Egyszerűen nappali fény árasztott el a helyiséget, és egy női hang, ami mintha egy másik szobából jött volna, panaszosan siránkozott. Ég a világ! Ég a világ! Erre felébredtem. A reggeli napfény már elöntötte a szobámat. Nem húztam le a redőnyt az este, amikor hazajöttem. Különös, hisz az utóbbi napokban egyáltalán nem gondoltam az ocsmány lelkészre és szépséges nejére. Nem akartam rájuk gondolni. Gregorius amúgy is purlába utazott.

Július 10. A szekreternél. Ötletszerűen megnyomtam a rugót, ami a kis rejtett fiókot nyitja. Persze jól tudom, mi van benne. Csak egy kis kerek doboz. Benne pár pirula. Nem akarom a gyógyszeres szekrényben tárolni, még a végén összetéveztem valamivel, és az nem lenne ajánlatos. Magam készítettem a tablettákat több évvel ezelőtt. Egy kis ciánkáli van bennük. Nem mintha az öngyilkosság gondolata foglalkoztatott volna, amikor előállítottam őket, de úgy véltem, egy bölcsember mindig álljon készen. Ha egy pohár borban vagy hasonlóban veszi be az ember a ciánkálit, azonnal beáll a halál. A pohár kiesik az ember kezéből, és mindenki számára világos, hogy öngyilkosság történt. Ez nem feltétlenül előnyös. Ezzel szemben, ha valaki az én piruláimból vesz be egyet, és iszik rá egy pohár vizet, eltart egy-két percig, mire a pirula feloldódik és kifejti hatását. És ez alatt az ember nyugodtan vissza tudja tenni a poharat a tálcára, le tud ülni egy kényelmes székbe a kandalló elé, rá tud gyújtani egy szivarra, és fel tudja lapozni az esti újságot. Aztán hirtelen összeroskad. Az orvos szívrohamot állapít meg. Boncolás esetén persze felfedezik a mérget, de ha nem áll fenn gyanús, vagy orvosi értelemben vett különösen érdekes körülmény, akkor nincs boncolás. És nem mondhatnánk, hogy ilyen körülmény fennállna, ha valaki szívrohamot kap, miközben újságot olvas, és az esti szivarját szívja. Minden esetre megnyugtató, jóleső érzés, hogy ezek a lisztbe forgatott, töltényre emlékeztető kis golyók ott lapulnak a dobozban, és várják a napot, amikor szükség lehet rájuk. Gonosz, önmagában is gyűlöletes erő szunnyad bennük, mely ősidőktől fogva minden élőlény legfőbb ellensége. És az ember csak akkor oldja el láncát, ha ez az egyetlen, ami a hőnáhított szabadulást jelenti valami még rosszabbtól. Mi lebeghetett a szemem előtt, amikor ezeket a fekete golyócskákat készítettem magamnak? Szerelmi bánat miatt soha nem tudtam volna öngyilkosságot elkövetni. Akkor már inkább a szegénység miatt. A szegénység rettenetes. Az összes úgynevezett külső, balszerencsés körülmény közül valószínűleg ez az, ami a legmélyebben fejti ki a hatását. De úgy tűnik, engem elkerül. Én a jómódúak közé sorolom magamat. A társadalomtudomány egyenesen a gazdagok közé. Bizonyára főképpen valami betegségre gondolhattam. Valamiféle hosszantartó, gyógyíthatatlan, visszataszító betegségre. Hisz oly sok ilyet láttam. Rák, bőrbaj, vakság, bénulás. Hány és hány szerencsétlent láttam már, akinek a legcsekélyebb tétovázás nélkül adtam volna egy ilyen pirulát, ha az önérdek és a rendőrségtől való félsz nem nyomna nálam is többet a latban a könyörületességnél. Akár csak a legtöbb derékpolgárnál. Ehelyett mennyi magatehetetlen, reménytelenül tönkrement porhüvelyt segítettem tartósítani hivatásom nevében. És még fizetséget sem resteltem elfogadni érte. De már csak így szokás. Az ember okosan teszi, ha hű a szokásokhoz. És olyan ügyekben, melyek nem érintik igazán személyesen, talán még helyesen is jár el, ha e szerint cselekszik. Miért vállaljak mártíromságot egy olyan meggyőződés kedvéért, melyet előbb-utóbb úgyis minden civilizált ember magáénak fog vallani, ami viszont ma még törvénybe ütköző? Eljön a nap, mert el kell jönnie, amikor a halálhoz való jogot sokkal fontosabb és elidegeníthetetlenebb emberi jognak ismerik majd el, mint azt, hogy beledobhatunk egy cédulát a szavazóurnába. És ha beérik az idő, minden gyógyíthatatlan betegnek joga lesz orvosi segítségért folyamodnia, ha a szabadulást kívánja. Volt valami gyönyörű és fenséges abban a méregpohárban, amelyet az aténiak Szokratésznak nyújtattak át az orvossal, ha már egyszer a fejükbe vették, hogy még életben van, veszélyt jelent az állam számára. Manapság hasonló ítélet esetén felvonszolnák egy gyalázatos vérpadra, és bárddal mészárolnák le. Jó ét, sötét erő! Aludj jól, kis kerek dobozkádban. Aludj, míg szükségem nem lesz rád. Ígérem, nem foglak idő előtt felébreszteni. Ma esik, de holnap talán kisüt a nap. És csak majd, ha olyan hajnal virrad,
amikor már magát a napfényt is romlottnak és betegnek látom. Csak akkor keltelek fel, hogy én magam elalhassak.

Július 13. Szürke napok, sötét órák. Nem vagyok boldog. Ugyanakkor nem ismerek senkit, akivel szívesen cserélnék. Szívem is összerándul a gondolattól, hogy ennek vagy annak az ismerősödnek a bőrébe bújjak. Nem. Nem akarok más valaki lenni. Korai ifjúságomban sokat szenvedtem attól, hogy nem vagyok szép, és a szépség iránti égető vágyamban rusnya szörnyetegnek tartottam magam. Ma már tudom, hogy nagyjából olyan vagyok, mint a legtöbb ember. Csak hogy ettől még nem vidulok fel. Nem szeretem magam különösebben, se a porhüvelyemet, se a tartalmát. De nem akarok más valaki lenni.

Július 17. Néha tényleg az az érzésem, hogy az élet a leghitványabb arcát mutatja felénk. Épp most értem vissza egy éjszakai beteglátogatásról. Telefoncsörgésre ébredtem, kaptam egy nevet és egy címet, egész közelit, és egy rövid utalást arra, miről van szó. Egy gyerek hirtelen súlyosan megbetegedett, alig, hanem torokgyíkban. Ennek és ennek a nagykereskedőnek a házában. Éjszakai kórhelyektől és a kabátomat húzkodó kurtizánoktól körülvéve siettem végig az utcákon. A ház egy mellékutcában állt, a lakás a negyedik emeleten volt. A név, amit a telefonban mondtak, és amit most az ajtón is olvastam, ismerősnek tűnt, de nem tudtam rájönni honnan. Az asszony hálóköntösben és alsó szoknyában fogadott. Ugyanaz a nő volt, akit a Jürgorsbrünn étteremben láttam a minap, és akit sok évvel korábbról ismertem már. Tehát a szép kis fiú beteg, gondoltam. Átvezettek egy keskeny étkező helységen, majd egy ízléstelen hallon, melyet most egy stelázsi sarkára állított maszatos lámpa világított meg. És a hálóhelységbe érkeztünk, amelyet nyilvánvalóan az egész család közösen használt. A férjjel viszont nem találkoztam, nem volt otthon. Az idősebbik fiunk a beteg, magyarázta az asszony. Egy kis ágyhoz vezetett. Nem a szép kis fiú feküdt benne, hanem egy szörnyszülött. Hatalmas majom állkapocs, csapott koponya, apró, gonosz, fátyolos szem. Elmebeteg. Első ránézésre egyértelműen látszott. Ez volt hát az első szülött. Őt hordta a szíve alatt akkoriban. Azért könyörgött térden állva, hogy ettől a magzattól szabadítsam meg. Én meg a kötelességgel feleltem neki. Élet, nem értelek én téged. És most végre a halál kegyet akar gyakorolni a fiún és családján. El akarja ragadni az életből, melybe soha nem lett volna szabad beleszületnie. De nem lehet. Noha nyilván mindenkinek leghőbb vágya, hogy megszabaduljon tőle, ez nem is kétséges. De szívük mélységes gyávasága miatt mégis értem küldenek. Az orvosért, hogy üzzem el a jó és kegyes halált, és életben tartsam a szörnyeteget. És én ugyanolyan mérhetetlen gyávaságból megteszem kötelességemet, most is, mint akkor régen. Mindezt nem gondoltam azonnal végig, amikor álomittasan álltam az idegen szobában a betegágynál. Hivatásom szerint jártam el, és nem gondolkoztam. Addig maradtam, ameddig szükséges volt, megtettem, amit meg kellett tennem. Majd eljöttem. Az előszobában találkoztam a férjjel és apával, aki éppen akkor érkezett haza, kissé spiccesen. És a majom fiú élni fog. Netán még hosszú évekig. Az a visszatetsző, bestiális pofa egészen a szobámig követett apró, gonosz, fátyolos szemével, amiből az egész történet kiolvasható. Pont olyan szemmel született, mint amilyennel a világ nézett anyjára, amikor az várandós volt vele. És a világ az anyát is arra késztette, hogy ő maga is ugyanilyen szemmel nézen saját tettére. Íme a gyümölcs, lám milyen gyönyörű. A goromba apa, aki megverte lányát, az anya, akinek csak amiatt fájt a feje, hogy mit szólnak majd a rokonok és az ismerősök, a szolgálók, akik sandán néztek rá, kuncogtak és szívükben ujjongtak, mert bizonyítottnak látták, hogy a jobbak sem jobbak a rosszabbaknál, az idióta erkölcstől és megbotránkozástól merev arcú nagynénik és nagybácsik, a lelkész, aki kurtán furcsán levezette a dicstelen esküvőt, bizonyos értelemben talán kissé jogosan zavarban érezve magát, hogy urunk nevében arra buzdítja a házasulandókat, amin szemmel láthatóan már túlestek. Ők mind megtették a magukét. Mindenkinek volt egy kis része az eredményben. Még az orvos sem hiányzott, aki én voltam. Hiszen tudtam volna segíteni a nőn aznap, amikor legnagyobb szükségében és kétségbeesésében térdre esett előttem itt, ebben a szobában. Ehelyett a kötelességgel hozakodtam elő, amiben nem hittem. De hisz nem tudhattam, nem sejthettem. Az ő esete ugyanakkor egyike volt azoknak, amikor biztos voltam a dolgomban. Ha nem is hittem a kötelességben, nem hittem, hogy az a minden más felett álló kötelező erejű törvény lenne, aminek látszik. Mégis a napnál is világosabb volt számomra, hogy az a helyes és bölcs dolog,
ha ebben az esetben azt teszem, amit mások kötelességnek hívnak. És habozás nélkül megtettem. Élet, nem értelek én téged.

Dr. Glass. Előadta Scherer Péter. Írta Hjalmar Söderberg. Fordította Papolci Péter. A hangfelvételt Táncos Tamás készítette. Zenei szerkesztő Kakó Gyula. Szerkesztette és rendezte Zoltán Gábor. A harmadik részt hallották.

A felvétel 2008-ban készült, és legutóbb ugyanabban az évben, augusztus 6-án hangzott el a Kossuth Rádióban. A következő részt holnap ugyanebben az időben sugározzuk.

0: Kedves hallgatóink! A héten nyílt meg a Millenáris Parkban a volt ganzgyár újjáépített csarnokaiban az Álmok Álmodói, Világra szóló magyarok című a magyar találmányokat és szellemi alkotásokat bemutató kiállítás. A 13 000 négyzetméteres területen 300 műtárgy és installáció várja a látogatókat. A 2002. december 31-ig nyitva tartó tárlaton a magyar tudomány, ipar, technika és kultúrtörténet kiemelkedő értékeit és személyiségeit kívánják bemutatni.
1: Bár elég nehéz kiállításról beszélni a rádión, de talán nem túlzás azt állítani, hogy most karácsonykor ez a kiállítás, hiszen karácsony előtt nyílt meg, ajándék is az önök részéről, akik ezt szervezték, és hónapok óta dolgoztak ezen, hogy majdnem a teljesség igényével, nagy kutatómunkával elkészüljön ez a kiállítás. Akik eljönnek majd megnézni, milyen karácsonyi ajándékot láthatnak, akik a Millenáris Parkba ellátogatnak majd. Gazda István tudománytörténész.
2: Én azt hiszem, hogy nagyon kellemes ajándékot fognak kapni, hiszen ezen a házesztendőn keresztül egy nagyon komoly gyárkomplexum működött, amelynél ugye az alapító neve, a Ganz név mindenütt ismert, nem csak Magyarországon, hanem külhonban is. De mára a termelés csökkent, és hát sokkal szerencsésebbnek látszott, hogy a város központjából egy kicsit távolabbi helyre kerüljön ez a gyár. Az épületek együttese azonban megmaradt, ezek egy része ipari műemlék, és hát azt tűnt a legszerencsésebbnek, ha itt most egy olyan kiállítási központ, és mellette egy olyan park nyílik, ahova egész évben szívesen ellátogatnak iskolások, épp úgy, mint idősebbek, akik szeretnének itt körbesétálni, és szeretnének megtudni néhány kellemes, időnként azt is mondhatom, különleges tényt a régi magyar tudósokról és feltalálókról. Ezt a tárlatot próbáltuk tehát több évi munkával összeállítani, igyekeztünk a hiteles adatokat kigyűjteni a matematikusokról, fizikusokról, kémikusokról, csillagászokról, biológusokról, orvosokról, és természetesen a mérnökökről és más szakmák művelőiről is.
1: Gondolom, nem volt könnyű talán megoldani, hogy megmaradjon a régi épület, és hogy modern is legyen. Sipka László, villamosmérnök, technikatörténész.
3: Kiállítás legnagyobb csarnok az egy 1911-ben épült építmény, amelynek a teljes struktúrája megőrződött eredeti szépségében, és ehhez jöttek csak a mostani korszerű kiegészítő részek.
1: Egy főrendezőnek egy ilyen területen, ami ez a Ganz területe, hogyan lehet ezt megvalósítani, hogy a látogató a látványban nagyon sok mindent érzékelni tudjon? Hogy nyúl egy ilyen nagy munkához? Előd Ákos, a kiállítás főrendezője.
4: Ha végigmondom ezeket a nemesveretű szavakat, hogy kultúrtörténeti, tudománytörténeti, technikatörténeti kiállítás, akkor azt gondolom, hogy a 100 emberből 80-nak az jut az eszébe, az a hagyományos megoldás, hogy ó, hát ez egy roppant, szigorú, hagyományos, komoly kiállítási koncepciót feltételez, inkább a tanulmányaink világába visszavezető koncepció. A paradoxon az abban áll, hogy ezek a kiállításon kiállított személyiségek pontosan azt gondolom, hogy egy ilyen hagyományos, kicsit feszes, szikár, tiszteletre méltó, ám de a dolgot egy kicsit a komoly vagy patetikus oldaláról, túl komoly oldaláról felfogó kiállítás koncepciónak, azt gondolom, hogy kevéssé örültek volna, hiszen a közös bennük pontosan az, hogy ők a koruk által feltett kérdésekre nem a hagyományos választ adták meg. Pontosan egy olyan fajta szellemi töblettel rendelkeztek, mely a megszokott válaszok, a hagyományos megoldások közül kiemelte az ő gondolatvilágukat, és pontosan ezt a szellemi szabadságot, mint a legfontosabb közös alkotóerőt, a szellemi szabadságot kívántuk megidézni a kiállítás térkoncepciójával. 13 000 négyzetméteren, 60 000 légköbméteren mutatjuk be ezt a magasztos témát, a magyar tudománytörténet, kultúrtörténet és technikatörténet legjelesebb képviselőit. A kiállítás két épülete élesen elkülönül egymástól. Egyik épület, a kis épület, tehát a kezdő épület, az koncepciójában a szellemi alapokkal foglalkozik. A nyelv, amivel kezdünk, a nyelvhöz kötődő művészeti alkotások bemutatása. Fontosnak tartottuk, hogy a nyelvhöz kötődő tudományos alkotásokat is bemutassuk, Kempelen Farkas beszélő gépétől egészen a modern mai számítógépes nyelvfelismerő programokig. A D épület emelete, az pedig három olyan területre kalauzol minket, mely az agyban a térbeli gondolkodás három fő területe, az építészet, a zene és a matematikai logika. A kiállítás másik épülete, a nagy csarnok, a B épület azonban más. Előző épületben bemutatott szellemi alapokra épülő értékteremtést kívántuk itt tematikusan feldolgozni, és az egyes témakörök köz semmiféle különbséget vagy hierarchiát nem kívántunk felállítani. Itt a tisztelt látogató szabadon bolyonghat ebben a hihetetlen lenyűgöző nagy térben, és megkeresheti azáltal a legfontosabbnak ítélt témaköröket. Személyesen tartottam fontos azt, hogy például a feldebrői altemplom bekerüljön a kiállításba, azaz ma már csak az altemplomat ismerjük, de bizony az a 11. századnak korában Közép-Európa egyik legmonumentálisabb, sőt, talán az egész Európa egyik legmonumentálisabb épülete volt, és bizony ez már feledés homályába került azóta, hogy ez egy ilyen óriási, lenyűgöző épület volt, és ma már az altemplom a közel 1000 éves falfreskóival egy csodálatos építészeti remek, de azt gondolom, hogy a történetisége is roppant fontos. Ennek a kiállításnak a ars poetikáját a legnagyszerűbben a kiállítás egyik kiemelt személyiségének, Szent Györgyi Albert Nobel-díjas professzornak a szavaival lehet. Két gondolatát idézem. Egyik az, hogy azt mondta, hogy ami fontos az életben, az a tudomány, a tudás, a művészet, ami szép, és a legnagyobb vágya az embernek az lehet, legmagasabb vágya, hogy hozzá tegyen ehhez egy kicsit, hozzájáruljon a tudáshoz és a szépséghez.

0: mi volt az a legfontosabb vezérelv, hogy itt látványban és hangban meg tudják jeleníteni ezeket a személyeket, vagy ezeket a legfontosabb találmányokat, illetve gondolatokat?
1: Azt kellett kigondolni, hogy az egyes szakmákon belül kiket érdemes kiemelni. A matematika tudományában mondjuk Fejér Lipót, Ries Frigyes, Haar Alfréd és mások mellett a idős matematikust, ugye Bolyai Farkast, és természetesen fiát, Bolyai Jánost, hiszen a 2002. év, mint ez ismeretes, az egész világban Bolyai év lesz.
2: Emőt Tamás, Bolyai. A könyvesház kék ablakából látni, hogy jön az est az országúton át. Ködök füstölnek, párát eregetnek künn a kémények, és benn a pipák. A polcokon ókönyvek díszelegnek, sok titkos írás, ábra, jelbetű. S a csillagok szigorú mesterének arcára hull az alkonyi derű. A hold kisüt, Kopernik barna képe mosolyog most a homályos falon, Sárn, Lúttól, lila tinta, pár tompa folt az íróasztalon. A hold ragyog, bólongat már a bölcs agg, a kemencében is szunnyad a szén. S a vén magyar szent lelke áthajózik a csillagok és számok tengerén.
1: Másik tudományterület, a fizika. A geofizikán belül Eötvös Loránd a fizika más ágaiban, elsősorban a tengeren túlon, az Egyesült Államokban élt magyar atomtudósoknak a középpontba. A vegytan tudományában a korai Nobel-díjas Hevesi György, aki radioaktív izotópokat tudott nyomjelzésre felhasználni, és ez egy világhírű kutatása lett. De gondolhatunk itt kortársunkra, a Nobel-díjas Olá Györgynek a kőolaj származékok a kapcsolatos vizsgálataira is. Nagyon fontosak a földrajztudósoknak a felismerései, hiszen néhányuk nevével a Föld mai térképén is találkozhatunk, ugyanúgy, mint mondjuk csillagászok nevével, hiszen több mint 10 holdkrátert magyar csillagászokról neveztek el, és őket, valamennyiüket megpróbáltuk bemutatni ezen a kiállításon.
3: Talán keveset tudunk a magyar csillagászat történetről. Néhány tudós nevét tudjuk, az új eredményekről azért hírt adnak. Hogyan próbálták itt ezt megvalósítani a kiállításon? Varga Domokosné tudománytörténész.
4: Csillagászat az egy esztétikus tudomány, tele van szép régi műszerekkel a kiállítási szekrények. Ezek a műszerek nem csak alkalmat adtak arra, hogy általuk közel hozzuk a világ mindenséget magunkhoz, arra is alkalmat adtak, hogy szépségükkel és korrektségükkel elgyönyörködtethessék ma a látogatókat. Ahhoz, hogy csillagászat legyen, ahhoz mindig olyan emberekre volt szükség, akik ezt biztosították, az áldozatot. Ilyen volt Konkoly Tege Miklós, aki maga egy személyében megalkotta Magyarországon az állami csillagászatot, mikor a saját obszervatóriumát ezelőtt 100 évvel felajánlotta a magyar államnak, és biztosította a folyamatos csillagászati kutatást az országban. Van egy vetítővászon, ahol folyamatosan filmek vetítődnek, múltról és jelen. Mindenki számára érdekes lesz, például Hel Miksa vardői útjáról, egy 200 éves nagy tudományos expedícióról, a legnehezebb körülmények között jutottak el az észak, hogy egy csodálatos tüneményt, a Vénusznak a nap előtti átvonulását megfigyeljék. Mindenkit figyelmeztettek, hogy 2004-ben újra lesz ez a ritka jelenség, és el ne feledkezzen erre fölkészülni. Kis távcsövekkel is már látható, és nagy élményt jelent, hogyha a Vénusznak a nap előtti átvonulását. Lesz alkalma megfigyelni. Ezt a filmet azt hiszem néhány évvel ezelőtt csinálták, amikor is már megjelent a Helmiksának a útinaplója, illetve Sajnovics Jánosnak, aki vele együtt ment. Tudjuk azt, hogy ez alkalommal Sajnovics és Hel megfigyelte a lapoknak a nyelvét, és ennek a munkának az eredménye Sajnovicsnak a Demonstrációk című kötete, ami a lapnyelv és a magyar nyelv rokonságának az egyik első írott megnyilvánulása.
1: Érdekes a kiállításnak az orvostudományról orvosló része. A klasszikus századokból nyilván Semmelweis Ignác felismerései voltak méltók a kiemelésre. A 20. században nagyon sok kiváló magyar orvos tűnt fel, számosaknak a munkásságáról szól a tárlat, de hát közöttük nyilván a legismertebb a biokémikusként is a külföld előtt jól jegyzett Nobel-díjas Szent Györgyi Albert munkássága.
5: Most egy különleges hangfelvételt hallanak. Szent Györgyi Albert olvas fel részletet Psalmus Humanus című békehimnuszából.
6: Negyedik imádság, energia és sebesség. Uram, feltártad előttünk az anyag titkos erőit, hogy megkönnyítse terheinket, és megszépítsd életünket. Megtanítottál gyorsabban repülni saját hangunknál, hogy embert embertől távolság többé el ne válasszon. Mi megfeszülünk, hogy az erőket tokba szorítsuk, hogy azokat a föld legtávolabb zugaiba röpíthessük, hogy ott embertársaimnak pusztulást és nyomort hozzanak, egy felperzselt, élettelen földet hagyva maguk után. Isten, ne hagyjad, hogy leromboljam az élet oltárát. Tedd, hogy tudásomat javamra használjam, és felemeljem vele az életet, méltóságot adva arasznyi létemnek.

0: születtek olyan magyar eredmények, amelyek hosszú évtizedeken keresztül, esetenként napjainkig meghatározták egy-egy szakterület fejlődését. Példaként megemlíthetném a Eötvös Loránd által feltalált eötvös inga, a nyersanyagkutatásban történt alkalmazását. 1915 táján kezdték el magyar tudósok megállapítása és vizsgálatai nyomán alkalmazni a kőolajkutatásban, és ingát egészen az 1970-es évekig használták ilyen célra. Egy másik ilyen terület, ami szintén figyelemre méltó, hogy Tihanyi Kálmán 1926-os szabadalmában a televíziózással kapcsolatban megfogalmazta a töltéstárolás elvét, és ez az elv mind a mai napig a televíziók meghatározó működési elve. A harmadik ilyen példaként megemlíthetném a Neumann Jánost, aki a számítástechnikának egészen korai, gyakorlatilag embrionális állapotában képes volt úgy meghatározni, megfogalmazni a tárolt programú digitális számítógép alapelvét, működési elvét, felépítését, struktúráját, hogy gyakorlatilag napjainkig ez az alapvető számítógép struktúra.
1: Egy számítógép avatási ünnepségének lesznek fültanúi. Neumann János hangját hallják néhány másodpercig angolul, és utána magyarul mondandója értelmét.
2: Those of you present who are, who have lived with this field and who have lived,
3: akik már dolgoztak vagy szenvedtek különböző típusú számítógépekkel, és tudják, milyen bonyolult szerkezetek ezek, azok értékelhetik csak igazán, mit jelent az, hogy ezt a gépet nem egészen két hónap alatt szerelték össze, és két héttel ezelőtt már feladatokat oldott meg. Sőt, tegnap körülbelül 4 óra hosszat működött hibátlanul. Azok pedig, akik nem járatosak ezen a területen, higgyék el nekünk, tapasztaltaknak, hogy ez rendkívüli eredmény. Azt hiszem, ehhez hasonló még eddig nem volt. Ez arra serkent bennünket, hogy bátran haladjunk tovább ezen az úton a még bonyolultabb gépek felé. Ebben a szerkezetben mintegy 9000 elektroncső és 20-25 ezer dióda van. Ilyen tömérdek alkatrészből felépülő készülékeket azelőtt több év alatt fejlesztettek ki. Ha valaki új számítógépet tervez, vagy bármi újat akar létrehozni, számos tényezőt kell figyelembe vennie. Ez természetes is, hiszen nem közömbös, hogy mennyibe fog kerülni, milyen igényeket kell kielégítenie, nem lehetne egyszerűbb megoldást választani, és így tovább. Mindez nagyon fontos, hiszen a világ tönkre menne, ha 100 eset közül 99-ben ez nem érvényesülne. De 100 közül legalább egyszer mégis a bonyolult, drága megoldást kell választani, és ez van annyira fontos, mint amit az előbb mondtam. Időnként forduljon elő az, amit jelen esetben az Egyesült Államok haditengerészete tett, hogy tudnillik olyan készülék előállítására adott megbízást, amely a jelenleg elérhető legmagasabb színvonalon áll.
1: Csipka László itt nagyon komoly, nagy találmányokról beszélt, de vajon, most azért kérdezem, mert eszembe jutott például olyan, ami nélkül megint nem tudnánk élni, és ugye néha fölvetődnek ezek a kérdések, hogy például golyóstollal kap, hogyha amikor nem igen lehet eldönteni, hogy ki az első egy találmánynál, például a golyóstollra gondolok, akkor ezt például hogy tudják megoldani?
4: Nagyon egyszerűen megoldottuk. A golyóstollat a kiállítás épületén kívül mutatjuk be, egy kis szerény, a látogatókat ide csalogató 5 méteres golyóstollat helyeztünk el. Ezek szerint ez valami fajta világra szóló magyar találmány lehet. Mondjuk a külföldi itt lát valami fajta bájropent, és hát a megfejtést ő maga is ösmeri, hogy Bíró József László és lényegében testvére az, akik itt a végső megoldáshoz eljutottak. Természetesen nagyon sok kísérletezőről tudunk. Számos előd van, egyértelműen az ő nevükhöz fűződik ez a találmány. Én bele is írtam a forgatókönyvbe, hogy Bíró József László szintén cinikus ember volt, és hát nem csak az írástudóknak talált fel valamit, nekik a golyóstollat, az analfabétáknak pedig a golyós dezodort.
5: Toll. Végtelen napjaim menete, bámulom elborult remete, várni még, élni még lehet-e? Fönn az ég, lenn a föld fekete. Száncstollam, villogó ekette.
6: Kosztolányi Dezső versét hallották.
4: Van itt néhány ilyen szerény, kevéssé ismert tény, amelyre mi is nagyon büszkék vagyunk, például arra, hogy végre Born Ignácnak a nevét a süllyedésből sikerült egy kicsit magasabbra emelnünk. Van egy opera, ez a bizonyos Varázs fuvola. Sarastrónak az alakját Mozart valószínűleg barátjáról, Born Ignácról mintázta, aki a magyarországi ásványtudománynak és általában a régi amalgációs eljárásoknak volt egy kiváló ismerője, és Mozarttal valószínűleg szabadkőműves barátsága kötötte össze. Erről nem hiszem, hogy túl sokat tudtunk, és túl sokan tudtak. A pavilonban is mindez nem csak megtekinthető, hanem meg is hallgatható.

0: mechanizmusáról szóló könyvét, amely tulajdonképpen ennek a tudomány ágnak a alapmunkája. Egyik kiállított tárgya holdautó kereke, mert végül is az Apollo program keretében a Holdon működő holdautó főkonstruktőre egy Pavlics Ferenc nevű úr volt, General Motors alkalmazottjaként a NASA számára fejlesztették a holdautót.
1: Azt hiszem, hogy ennek a kiállításnak ez az egyik nagy tanulsága, hogy nem olyan álmodozókra van szükségünk, akiknek az álmai mindig álmok maradnak, hanem akiknek az álmai mindig realitássá lesznek. Nem véletlen, hogy ennek a kiállításnak a középpontjában Széchenyi eszmerendszere áll. Az az eszmerendszer, amely tehát az álmot mindig a gyakorlatban is megvalósítható programmá tette, és én azt hiszem, hogy a 21. század álmodozó magyarjainak is ezt az utat kellene követnie.
2: Kedves hallgatóink, kiállítási kalandozásunk végére értünk. József Attila versével búcsúzunk. Kívánok minnyájuknak békés, boldog karácsonyt.
3: Karácsony. Legalább 20 fok hideg van. Szelek és emberek énekelnek. Alombok meghaltak, de született egy ember. Meleg magvető hitünkről komolyan gondolkodnak a földek. Az utcák biztos szerelemmel siető szíveket vezetnek. Csak a szomorú szeretet latolgatja, hogy jó most, ahol nem vágtak ablakot, fa nélkül is befül az emberektől, de hová teszik majd a muskátlikat? Fölöttünk csengőn tisztán énekel az ég, s az újszülött rügyező ágakkal lángot rak a fázó homlokok mögé.

0: Álmok álmodói címmel világra szóló magyarokról Salamon István műsorát hallották.
1: A hangfelvétel 2001-ben készült, és legutóbb ugyanabban az évben, december 25-én hangzott el a Magyar Rádióban. Műsorainkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon. A Kossuth Rádió Győrben 87,6 MHz. Műsorajánló. A Kossuth Rádió megváltozott műsorában a vallási műsorok szokott idejükben kerülnek adásba. Minden délben más-más templom harangja szól. Az egyházi félórák hétköznap délután 13:30-tól 14:00-ig, mise vagy istentisztelet élő közvetítése minden vasárnap 10:04-től hallható a Kossuth Rádióban.
2: Nyár 26. Hétfőtől szombatig 10 órától, vasárnap 6:45-től a Dunán.
1: Műsorajánlót hallottak.
3: Köszöntöm hallgatóinkat. A hírszerkesztő Gál Andrea, a Kossuth Rádió mikrofonjánál Szlotta Judit. Ismét több halottja és sebesültje van az éjszakai orosz támadásoknak. Dnipropetrovszk megyében 2 haltak meg, 11 megsérültek, Harkivban pedig egy férfi életét vesztette, egy nő súlyosan sérült meg dróncsapásokban. Odesszában 8 sérültről tudni, közölte az ukrán elnök. Volodymyr Zelenszkij elmondta azt is, hogy a kikötő is megrongálódott. A régió áramfejlesztőit is találat érte, emiatt még sok helyen nincs szolgáltatás. Ukrajna nagyobb mennyiségben vásárol Törökországtól amerikai tüzérségi fegyvereket, közölte egy ukrán szakportál. A rakétasorozatvetőket, tüzérségi rakétákat és repeszgránátokat is tartalmazó csomagértéke meghaladja a 280 millió dollárt. Az üzlet akkor jöhet létre hivatalosan, ha az Egyesült Államokban sem a képviselőház, sem a szenátus nem emel kifogást 30 napon belül. Elítélte a nukleáris elrettentés növekvő támogatottságát Nagasaki polgármestere. Suzuki Shiro a japán

0: várost ért atomtámadás 81. évfordulója alkalmából tartott beszédet. Hangsúlyozta, míg egyes országok szerint az atomfegyverek birtoklása segít elrettenteni a lehetséges támadókat, addig Hiroshima és Nagasaki példája azt mutatja, hogy az emberek hajlamosak átlépni a határt, ami ezen eszközök bevetését illeti. Pályázati úton választja ki delegáltját a média tanácsba a KDNP. Latorcai Csaba, a párt ügyvezető alelnöke közölte, olyan kereszténydemokrata gondolkodású, független, média tapasztalattal és megfelelő szakirányú végzettséggel rendelkező jelentkezőket várnak, akik megfelelnek a testületi tagság feltételeinek. A pályázatokat augusztus 25-éig lehet benyújtani. Kézzelfogható energetikai eredményeket értek el a MÁV-nál és a Gyesebnél hozott rendkívüli intézkedések, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid ismertette, csütörtökön 17 és 22 óra között a tehervonatok villamos energiafogyasztása a MÁV hálózatán az előző hét azonos napjához képest 91,5%-kal csökkent. Ugyanebben az időszakban a Gyesev hálózatán is szünetelt a villamos vontatású vasúti teherforgalom, kivéve a nélkülözhetetlen, valamint az alapellátást biztosító szerelvényeket. Álhírek hatására mentőket támadtak meg Erdélyben. A román egészségügyi minisztérium közölte, Réce keresztúron kövekkel, botokkal, fejszékkel rontottak neki egy mentőautónak a helyiek. A sofőr súlyos szemsérülést szenvedett. Az incidens azokkal a TikTokon terjesztett alaptalan rémhírekkel áll összefüggésben, amelyek szerint szervkereskedők mentőautókkal járnak Romániában, hogy gyerekeket raboljanak el. A hatóságok hangsúlyozták, csak ellenőrzött, hivatalos forrásokból érdemes tájékozódni. Meghalt egy versenyző a nagyatádi nemzetközi triatlon versenyen. Az úszás során egy váltóban a parttól mintegy 100 méterre lett rosszul a sportoló. A helyszínen lévő mentőegységek azonnal megkezdték a szakszerű újraélesztést, de nem sikerült megmenteni a versenyzőt. Ismét visszatér a kánikula. Napos száraz idő várható holnap, csak néhol lehetnek fátyol felhők az égen. Éjszaka 12 és 19 fok között alakul a hőmérséklet, napközben 31-37 fok várható. Egész héten napos időre készülhetünk. Híradással 15 órakor jelentkezünk legközelebb. 14 óra 4 perc.
1: Archív felvételt hallanak a Nemzeti Archívum hangtárából. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Paparap.

0: Iskola a határon. Részletek Ottlik Géza regényéből. 18. rész. 7 üres ágy.
1: A homok körül, a fűben szétdobálva hevertek a zsávoly zubbonyaink, sapkáink, egy ing, egy könyv, nadrág. Leültem valahová, mert meghúzódott egy kicsit a bokám az utolsó ugrásnál. Már a dobbantásnál éreztem, rosszul fogtam el a lécet. Medveholmiát fektemből elérhettem volna a karommal. A füzetét is kihozta, ott lapult a ruháin, egy szép új diszkoszt rakott rá nyomatéknak. Beszélni akartam vele okvetlenül. Tréning címén egész délutánokat ellógtunk itt a régi tornatéren, kedden még a gyakorlatot is. Heten kaptunk engedélyt rá. Burger nem jött, helyette Kolaltó bepotyázta magát. Szeredi és Szabó Gerzson súlyt dobtak, Borsa mászkált mindenfelé, az akadályfalon lógott, szórakozott. Gereben a csapnál pancsolt, a kis korcsolya pálya cementjénél ivott, vagy a fejét vizezte csak, mert meleg volt. Medve nekem gurította a diszkoszt, aztán maga is odagurult a fűben. Szerettem volna megbeszélni vele, amit alaposan kigondoltam. Tudtam, hogy Szeredinek úgyis hiába mondanám, de nem is akartam addig, amíg medvével nem beszéltem. Világosan láttam a helyzetet. Nem szabad megvárnunk, amíg Merényi készít valamit ellene, vagy ellenünk. Meg kell előznünk. És most úgy állunk, hogy leszámolhatunk velük végérvényesen. Magára maradna a varjúval, s legfeljebb még Homolával. Remekül kigondoltam a dolgokat. Persze Szeredinek valahogyan nem lehetett ilyesmivel előhozakodni. Mindegy, gondoltam. Ha medvével eldöntjük, Szeredi úgy is velünk tart, kérdezés nélkül.
2: Gyere csak, medve!
1: Felálltam.
2: Akarok valamit mondani.
1: Gyere csak, medve! Akarok valamit mondani. Lustán feltápászkodott, és nagy nehezen elindult velem. Bal kezében hozta az új diszkoszt is. A kuglipálya felé lépegettünk a külső fasorban. Olyan jól elgondoltam magamban mindent, és ahogy most magyarázni kezdtem, és medve hirtelen elkomorult, mégis még nekem is hülyén és mesterkérten hangzott. Utálatos hülyeségnek. Ezért hívtál ide? Nézett rám indulatosan. Újra belekezdtem, próbáltam másképpen mondani. Medve elnémult. Nézett rám egy darabig, aztán láttam, hogy ott akar hagyni szó nélkül. Utána ugrottam. Valahogyan olyan indoknak és piszkosnak éreztem magam egyszerre, hogy átkozódni kezdtem rá. Barom állat, rohadt hülye! Mire vársz? Hogy kitapossák a beledet?
2: Nem ismered meg őket? Hát
1: hagyjuk, Medve megállt, de nem felel. Igen, arra vár. Hát nem ismered még őket? Hát hagyod majd, hogy kiírtsanak a föld színéről? Azt nem mondtam, gondolta medve, ahogy megrezzent a szemöldöke.
2: Merényi most egyedül maradna a varjúval. Körülbelül láttam akkor este. Kapott tőled egyet a pofájába. Még ott a nyoma. De Szeredivel mi hárman kevesek vagyunk. Most könnyű volna megnyeri Gerebent és Szabó Gerzsont. Sőt, Burgert is, biztos vagyok benne. Beszélnünk kell velük.
1: És neked is. Közeledned egy kicsit hozzájuk, gondoltam. Medve mozdult egyet. Ebből nem kérek, gondolta. Eszem ágában sincs.
2: Hát mindnyájan tűritek? Gyávaságból, gyengétségből, sokan közönyből, előkelőségből, a fene tudja miből, holott mindnyájan utáljátok őket.
1: No, gondolta medve. Aztán, no, gondoltam magam is. Kalugyerszki, Matej, Szerafinik, Metti, Fidél, Kapp, Péter, Inkei, és még Lackovics Józsika is inkább bennünket utáltak a lelkük mélyén és nyíltan is. Inkább tetszett nekik az egész úgy, ahogy van. Drágnak is. Még Cakúnak is néha ostobaságában. A varjun és Homolán kívül Mufi újra velük volt. Meg Halász Péter, meg egyáltalán mindenki, ha arra kerül a sor. És mégis tudtam, hogy már nem számíthatnak Gerebenre. Se Szabó Gerzsonra, ha arra kerül a sor. Talán már nem ismernek semmit kezdeni medve ellen, mert mi még Burger nélkül is nagy túlerőben lennénk. Kilátástalan dolgot Merényi nem fog megkockáztatni többé.
3: Nem.
1: Éppen ezért kellene nekünk kezdeni.
2: Mit nem?
3: Nem.
1: Nem
3: érdekel.
1: Szólalt meg medve váratlanul, pedig most nem mondtam semmit. Mit nem? Nem mondta. Nem érdekel. Elrohant. Szaladtam utána, de csak lassan. Visszafeküdtem a távolugró pálya homokja mellé. Láttam, hogy medve a magasugró mércét igazgatja egyedül, még mindig mogorva képpel. Aztán a rohamát kezdi méricskélni. Dühös voltam rá. Csökenyes önződög, gondoltam. Hanyat feküdtem, és inkább a bárány felhőket néztem, ahogy úsztak az égen. Kutya rossz kedvem támadt. Kalaltó elment uzsonnáért, Szeredi elaludt a fűben, Borsa is. Medve visszajött a holmiához, és ahogy meglátta rossz kedvű ábrázatomat, legugolt a fejem mögé, és elkezdett patakot utánozni.
3: Glut,
1: egyszerre csak ezt glut, hallom. Glugy, glugy, glugy. Nem haragudott rám a marha. És addig glugyogott a fülembe, amíg csak ugyan kimosta a torkomból az egész undokságot, piszkot. Megjött Kolaltó a nagy serclikkel. Röhögtünk. Ez az ő remek műve volt, az uzsonna szerzés. Szeredi fölébredt, elvigyorodott kedves tömpe orrával. Hasaltunk a fűben. Vacsorakor láttam, hogy Merényi visszaültette az esztrádasztalhoz halászpetárt, és kilökte Tóth Tibort. Megunta, úgy látszik, a mókázást. Tóth nem számított rá, és nem is szóltak neki, csak áltott percekig tehetetlenül, egyre vörösebb füllel. A varjú hátra sem nézve odadobta a szalvét a tekercsét a válla fölött. Tóth felszedte, szürkén a piszoktól ügyetlenül törülgetni ezt az ujjaival. Egy pillanatra láttam a tekintetét. Másnap szóltak, hogy menjek mégis futballozni, méghozzá a varjú jött oda. Nem is gondolkoztam rajta, hogy mi van e mögött, mit akarnak vajon.
2: Tudod mit?
1: Rögtön rázni kezdtem
2: gyere
1: a fejem.
2: Gyere mégis holnap futballozni.
1: Eszemben sem volt újra beszállni a csapatba.
2: Gyere.
1: Nem de tudom, csak gyere!
2: Megrándult a bokám.
1: Tavarjú határozott
2: hangon. Rándult a lópikulám.
1: Nem tudok, mondtam. Megrándult a bokám. Rándult a lópikulát, mondta Varjú csodálkozva és haragosan. De tegnap a távolugrásnál. Nézett egy darabig szótlanul, járt a szeme rajtam, aztán sarkon fordult és ott hagyott. Féltem egy kicsit. De hát gereben sem ment, és a tréninggel megint sikerült kihagynunk a gyakorlatot. Hamar elfelejtettem hát a félelmemet. A sok lógásunk a tréninggel kezdett jogerőssé válni. Még májusban történt, ahogy egyszer a régi tornatéren heverészve azon tanakodtunk, miképpen lehetne megszerezni az uzsonna kenyerünket, anélkül, hogy Bognár ott tartson bennünket a parancs kihirdetésre, hogy Borsa hátra szólt a válla fölött. Kolaltó növendék, hozza le az uzsonnákat a konyhából, az én parancsomra, marháskodott. Kolaltó felpattant. Igen is! Húzni kezdte a nadrágját. Nem tudtuk, hogy mit viccel. Elment, és nem sokára jött vissza egy rakás nagy serclivel, már messziről vigyorogva. Csak ugyan felment a konyhába, és a konyhaséfnek olyan komoly, udvarias közönnyel hadarta el. Borsa növendék úr parancsára, le kell vinni a sportolók uzsonnáját, hogy a séf szó nélkül kiadta. Ettől fogva minden délután felment érte, és egyszer, amikor Bognár letolt bennünket, hogy nem voltunk ott a parancskiadásnál, Kolaltó már azzal érvelt, hogy hatig tart a tréning, hiszen az uzsonnát is mindig külön adják ki nekünk a konyháról. Bognár morgott, de meghátrált a hivatalos és átfogó jellegű intézkedés előtt, amely még a GH-ra is vonatkozott. Merényék azonban rossz szemmel nézték kivívott szokásjogunkat. Nemigen tűrhettek el ilyen extra wurstot. Viselkedésük arra vallott, hogy készülődnek véget vetni a dicsőségünknek. Vasárnap este minden esetre valami lógott a levegőben. Szerdán 9-én Bognár ebéd után felvitt bennünket a tanterembe. Nem értettük. Először azt hittem, be akar szedni, vagy ki akar osztani valamit. De csak ránk mordult és kiment. Semmi nem történt sokáig. Jakség sakkozni kezdtek, néhányan kiültünk az ablakba, és amikor végre a B-osztályos Einatten beszólt, és felolvasott néhány nevet egy céduláról, meg kellett ismételnie, mert már akkora zaj volt.
4: Drág
1: Kolaltó, Bónis!
4: Na!
1: Hanák főtisztelendő úrhoz! Kolaltó visszarakott egy könyvet a fiókjába, és föltápászkodott. Mi a frászt akar velünk a csuhás? Nézett Szeredire. De egyikük sem jött vissza, hanem pár Gereben, perc múlva Merényi, beszólt egy másik néosztályos. Gereben, Merényi, Homola! Olvasta az újabb céduláról. Ezek közül ketten protestánsok voltak, holott halványan olyasfélét gondoltam, hogy talán lelki gyakorlatot rendez a monszinyor. Tóth Tibor 4 napja állandóan lent ült nála délutánonként. Aztán alig, hogy Merényiék lementek, Bognár tiszt helyettes maga jött fel a varjúért, burgerért, Szabó Gerzsonért és Halász Péterért. Tessék, mutatta. Előre. Ilyen halkan és ilyen fenyegetően Bognár még soha nem beszélt. Azt hittük, amikor ebéd után feljöttünk a tanterembe, hogy 10-15 percre jövünk fel, aztán itt maradtunk estig, vacsoráig. Merényiék pedig lementek, és soha többé nem jöttek fel. Jóval később, már este felé, Molnár őrnagy és Bognár összeszedette a holmiukat a szomszédaikkal. A tanteremből is, a hálóteremből is lehordták nekik a zeneszoba plüss diványára, de ők már a fogdában ültek valamennyien. Tóth Tibor egy regényre való jegyzőkönyvet mesélt róluk a monszinyornak 4 napon át. Amikor Kolaltóék visszajöttek és engem is lehívattak, alaposan begyulladtam. Akkor már látszott, hogy mi történt, és mit tudom én, gondoltam, hát ha engem is belekevert valahogyan ez az undok kis szűz. A külső szobában kellett várnom. Közben kijöttek tőle, bementek, de nekem nem szóltak. Egyszer csak megjelent Medve, Zsoldos és Szeredi, őket is hívatták. Ettől egy kicsit megnyugodtam, vártunk tovább együtt. Zsoldos marhaságokat suttogott a fülünkbe viccel. Almát kapunk, egy házi zenekart szervez a csuhás. Ki kell térnetek, protestánsok? Medve azonban ideges volt. Együtt mentünk be mind a négyen. Merényiék még ott álltak egymás mellett a falnál. Olyan zavarba jöttem Hanák Pelbárt kenetteljes modorától, hogy butaságokat mondtam mindjárt az első kérdésére. Lassú, édeskés éneklő édes hangon fiacskám kezdte. Édes fiacskám, felej nekünk őszintén, kertelés nélkül, csak is a feltett kérdésekre. Igenis. Összebeszéltél-e társaid közül bárkivel, vagy bárkikkel az itt jelenlevők ellen, vagy közülük valaki ellen?
2: Igenis.
1: Igenis.
3: Na csak nyugodtan, fiam.
1: A monszinyor nem vette komolyan a nyelvbotlásomat, legyintett. Még egyszer megkérdezte.
3: Az itt jelenlévők ellen, nem, vagy közülük valaki
1: mondtam
3: ellen?
1: Halkan.
2: Nem.
1: A többi már ment simán. Arra kellettünk csupán, hogy megerősítsük az újra és újra felsorolt vádpontokat. Merényiék bűnlajstromát, ezek a sorozatos vallomások se nem bővítették az elszólásaikkal, se nem csökkentették a tagadásokkal, hanem meghagyták eredeti formájában, ahogy Tóth Tiborral a monszinyor fabrikálta. Furcsa volt hallani nagyjából az igazságot. Erőszakoskodtak, raboltak, verekedtek, basáskodtak, hatalmi klikket szerveztek és rosszul tanultak. Tudom is én még mit. Homola és Gerebenénok volt a rossz szellemük, s velük együtt Burgert, Merényit, Halász Pétert és Szabó Gerzsont is kicsapták. Nem láttuk őket 2 napig, akkor is csak futólag a vesztibülből, ahogy vacsorára vonultunk lefelé. A kapuajban álltak a portánál csomagok közt. Mind a hatan szűk, kinőtt civil ruhában voltak. Halász Péter vigyorgott, húzogatta rám a szemöldökét. Intettem, szervusz Petár.
2: Erre vissza az ágyadhoz.
1: Gerebennek is intettem, halványan elmosolyodott, vállat vont.
4: Hogy a piklibe is jöttek?
1: Szabó Gerzsont is sajnáltam. Merény és Burger háttal állt. Homola némán, leesett állal nézte az elvonuló századunkat, ugyanúgy, ahogy mindig. A civil ruha miatt azonban ezek a nevek már nem illettek rájuk, és inkább úgy néztük őket, hogy aki valaha Homola volt, aki Burger volt. Talán az egy Gerebenénok kivételével. Ő némiképp most is Gerebenénok maradt. Senki sem nevetett rajtuk. Inkább azt vettem észre, hogy néhány napig Tóth Tibortól húzódott el mindenki. Monszinyor Hanák veszedelmes ember volt az édeskés modorával. Nem kívántunk egy tábor cseresznyézni még a bizalmas emberével sem. Drág dühöngött rá, nyíltan, amit sosem szokott.
4: Rohadt csuhás. De van valami
1: Medve vállat vont, nevetett. Rohadt csuhás, de van valami igazsága, lássuk be. A varjú 1 napot ült Merényiékkel a fogdában, aztán visszajött a századhoz. Misére kezdett járni reggelente. Sokféle rejtély maradt megoldatlanul Merényiék nyomában. Néztük a hűlt helyüket értetlenül, jártunk kissé szédülve, szinte elgyengülve a váratlan könnyűségtől, szívtuk a levegőt, és káprázott a szemünk. Tóth Tibor egyedül csinálta. Ez volt a legmegfoghatatlanabb. Nem beszéltünk az egészről, egymás köz sem, vele még kevésbé. Aztán később sem beszéltünk róla. Szégyeltük, mert hazug, hamis dolog volt. Zavarba hozott bennünket, mert az eredménye mégis az igazsághoz hasonlított. Én azt éreztem, hogy nem így kellett volna ennek megtörténnie. Merényiék játszva kidobathattak volna bárkit, Tóth Tibort, Öttevényit, őket azonban senki. Hiába csináltunk volna akármilyen összeesküvést. Valami mégis aláaknázta Merényiék hatalmát, ez csak most kezdett látszani utólag. Tóth Tibor akármennyit szenteskedett, csodákra nem volt képes, inkább csak a kegyelemdöfést adta meg egy ingórendszernek, és elég csúnya, szinte igazságtalan, kegyetlen kegyelemdöfést. Nem lehetetlen, hogy a varjú egyik megjegyzéséből vette az ötletét. Eredj a monsignorhoz panaszra, ajánlotta neki a varjú gúnyosan, persze számos egyéb javaslat, csúfolódás és fenyegetés közt mellékesen. De hát az ötlet önmagában még nem lett volna elég semmihez. Más is kellett hozzá. Monsignor kisé a háttérből, de egymaga bogozta a szálakat, s szándékos homállyal vette körül az ügyet. Az is titokzatos volt, hogy varjú, hogyan, miféle sötét fondorlattal, milyen alattomosság árán maradt ki belőle végül. Az elhallgatott okokat csak találgatni lehetett, de nem találgattuk. Nem találgattuk, mert egyrészt elég nyilvánvalónak látszott, a homályoskodásból, a körülményekből, s a monsignor fantáziáját ismerve, hogy merényéket természetellenes nemi visszaélésekkel vádolják, egyébként alaptalanul. Erről a tárgyról pedig egyikünk sem óhajtott beszélgetni. Meghagytuk a monsignornak. Nem találgattunk, és nem beszélgettünk róla. Beírtuk a tényekkel. 6 üres ágy. A varjú visszajött a fogdából. 2 napig járkált hamuszürke arccal, óráról órára, percről percre várta, hogy mit csinálunk vele. Aztán nem bírta tovább. Vakbélpanaszokat szimulálva kórházba ment. Onnét kivitték külső kórházba, és örökre eltűnt. 7 üres ágy állt a hálóteremben. Aztán kezdték néhányan bosszantgatni Tóth Tibort, imittam ott a csuhással. Egy este egy egész kis csoport állt az ágyánál, és láttam, hogy Szeredi és Medve feléjük siet. Mire odaértem, Szeredi szétrakosgatta őket. Meg akarták verni Tóth Tibort. Kmetti Manci szó nélkül elment, Kapp Pétert Medve szelíden eltolta, Inkei Kalugyerszki és Szerafin is emmert szembeszállni velük, de Lackovics Józsika feleselni kezdett. Szeredi otthagyta, Medve azonban válaszolt neki. Kuss, ennek vége van.
5: Ennek vége
1: megálltam.
5: Azért nem
1: Medve is csak nézte Józsikát, amikor hirtelen Matej odaszaladt.
2: Hogy lesz így beszélni Medvével?
1: Nagyot néztem. Matej a régi dühösködésével támadta kis Lackovicsra, elébe állt és feszegette rá a mellét.
2: Igenis, igaza van, te pedig kussolj, ha jót akarsz.
1: Szeredi és Medve igazán nem Tóth Tibort akarták megvédeni, és ezt Lackovics Józsi is tudta jól, hanem csak untuk már nagyon a sok dulakodást. Gereben hiányzott egy kicsit a 4x100-as stafétából. Merényi helyett Zsoldos lett a 3. legjobb magasugrónk. Rajta kívül Cakó, a Nagy Lackovics és Jaks került még be a tréning különítményünkbe. Medve kiügyeskedte, hogy reggelente a csukló helyett is mezeisztünk. Körülfutottuk a park felét. Végig bumlisztunk a főallén, le a kapuig, s a külső fasoron vissza. Medve vezette a bolyt. Trikóban, fekete klottadrágban futottunk, pedig sokszor még hűvös volt a korai óra. Volt egy padunk, ott raktuk le mindig a zsávoly ruhánkat. Végül Drág is beszállt hozzánk 9-nek. Unta a zászló a csukló gyakorlatát nézni, mint közönséges szakaszparancsnok. Jó középtávfutó lett. Aztán meleg nyár jött. Jól esett az épület hűvös folyosóin mászkálni, érezni a földszinti leves szagot, végig simítani a lépcsőház ismerős tapintású fakorlátját. Soron kívüli uszodákat potyáztunk ki negyedévesek, és strandoltunk, mint a grófok. Az uszoda végében építettek valamit téglából. Ott ültünk egy homokrakásban, és Medve kezdte, aztán mi is kedvet kaptunk hozzá. Homokvárat építettünk, versengve egymással. Tapasztottuk a sarat. Elmerült figyelemmel.
0: Iskola a határon. Részletek Ottlik Géza regényéből. A 18. rész hangzott el. Felolvasta Végvári Tamás. Közreműködött Pándi Lajos, valamint a Magyar Rádió gyermekstúdiója. Zenei szerkesztő Rubin Márta. Munkatársak Bolla Zsolt, Brajer Attila, Dobozi Borbála és Liszkai Károly. Szerkesztő Liptai Katalin. Rádióra alkalmazta és rendezte Varsányi Anikó.
6: A regény rádió változata 1991-ben készült, és legutóbb 2012. május 30-án hangzott el a Kossuth Rádióban. A következő részt a zene után hallgathatják meg.

0: Iskola a határon. Részletek Ottlik Géza regényéből. 19. befejező rész. Őrség a hajón.
1: Szeredinek valamilyen hipermodern jazz hegedűje volt, vagy mi a csuda, de elég rondán szólt. Nem emlékszem, hogy minek hívták. Meg is kérdeztem tőle a múltkor a Lukásban, de már nem 1957-ben, mert közben ősz lett, és tél, és tavasz megint, míg medve rám maradt kéziratával pepecseltem. Sőt, már leszették az uszoda téli üvegfalait is a medence körül. Felmentünk Szeredivel a tetőre, jóformán egy lelket sem láttunk. Csupa üres fekvőszék. Volt neked 26-ban egy faramuci hangszered, mondom. Szeredi lassan rám nézett, vállat vont. Cseh, vagyis lehet. Mindig mindenre emlékezett. Ez hát most azt jelentette, hogy bánja a fene. Kisebb gondja és nagyobb annál, hogy miféle hangszere volt neki 26-ban. Továbbá még mást is jelentett. És még azon kívül is sok mindent. Hát minek jöttél vissza a hegyről? Kérdeztem. Erre nem felelt. Eltelt egy kis idő, újra megkérdeztem. Hát Magda? Azért ment fel a hegyre 9 hónappal előbb, mert nem bírta tovább egyszerűen. Torkig volt az egésszel, gyűlölte önmagát és valamennyi szerelmét, sőt, unta és utálta is már. Ezt értettem, de a teremburáját gondoltam. 1000 kartács és bomba. Hát minek jött vissza? Miért? Felelte. Vagyis azért, hogy a matej kinyalhassa a fenekét. Ami nagyjából azt jelentette, hogy visszajött azokhoz, akiket utál, gyűlöl, szeret, hadd tépjék, rúgják, rángassák tovább, aztán úgyis pihenhet majd eleget a dili házban, vagy a jószagú föld alatt. Gondoltam, inkább visszatérek a régi faramuci hangszerére, de ő előbb szólalt meg. Szakszoviolának hívták, mondta. A hegedű és a szakszofon szerencsétlen keresztezéséből született. Június végén 1926-ban lezártuk az évet torna ünnepéllyel, nagy díszmenettel Kovács Garibaldi előtt, fáklyás zenével este. Kolaltól leszerelte átsodronyáról a rádiót, az első emeleti árnyékszék falán ott hagytuk medve tenyere nyomát feketén, és 10 napos tanulmányi kirándulás félére mentünk, végzett negyedévesek. Komáromból hajón jöttünk le. A Duna magasan állt, áradt. Este érkeztünk Budapestre. Az alsó rakpartot ellepte a víz, a kikötő kis hídjáról deszkaszálakra kellett lépni, így szálltunk ki. Egy napot a Hadapród iskolában töltöttünk, ahová ősszel, mármint főreálisták bevonulunk majd. Marcell Karcsi kísérte a századunkat, s Medvét nevezte ki szolgálatvezetőnek. Kaptunk 2 hálótermet, aztán már is mentünk levacsorázni. A folyosoron nyíló ajtón hirtelen becsörtetett, elkésve és ok nélkül az ügyeletes tiszt. A 8-évesek, láttam, csak úgy leszállingóztak az étterembe egyenként, mint a fürdő vendégek, aztán vacsora közben is volt, aki felállt, egyszerűen kiment. Ráadásul össze-vissza voltak öltözve, ki zsávoly nadrágban és kék zubbonyban, ki fordítva, ki egészen zsávolyban, ahogy eszükbe jutott, legalábbis úgy festett. A zászlóaj ügyeletes persze vízben, karddal, derékszíjjal. Az idegen százados rögtön ránk ordított.
2: Mi van itt?
1: Megálltunk előtte az asztalon.
2: Sorakoztassa
1: a rangidés! Sorakoztassa a társaságot, és vonulja le fel a hálótermükbe! Medve volt a szolgálatvezető, de Kmetti Fidél a rangidős. Egyszerre ugrottak ki. Medve sorakozót vezényelt. A százados gyanakodva nézte őt, aztán az arcvonalat. Meglelte Kmetti Mancit, rámutatott.
2: Lépjen ki!
1: Lépjen ki!
2: Melyikük a rangidős?
1: Melyikük a rangidős? Kmetti jelentette, hogy ő. A százados elvörösödött, és csúnyán káromkodni kezdett Medvére.
2: Süket
1: maga, vagy hülye, vagy csak vagy pimasz? A tálaló altájában megjelent a napos 8-éves, és nézte őket.
2: Mi a neve?
1: Medve Gábor végzett 4-éves növendék. Tűnjön el előlem, mert bevágom, mint a taknyot. Igenis, mondta Medve. Láttam, hogy nagyon dühös. Ahelyett, hogy belépett volna gyorsan akárhová, megállt újra az arcvonal előtt, és harsányan magához hívtak Mettit.
3: Hozzám!
4: Hozzám!
3: Átadom a parancsnokságot!
4: Javált a pokoli
1: dűvel, aztán tisztelget, és elindult a balszáli felé. Az idegen százados örjöngeni kezdte. Egy oktával feljebb csapott a hangja rögtön.
5: Pofátlan piszok, csirkefogó, kapca, betyár. Így úgy. Medve tulajdonképpen szabályosan járt el, de ez csak még nagyobb vakmerőség volt, mert hiszen meghunyászkodva kellett volna repülnie ész nélkül, ha egyszer a százados be akarta őt vágni a beosztásba, mint a taknyot. A tiszt hamar berekedt, és ettől még féktelenebbé vált. Suttogva, hörögve gyalázta medvét, aztán intett az ügyeletes 8-évesnek.
6: Csuklóztassa meg itt azonnal!
1: És kirohant az étterembe.
6: Csuklóztassa meg!
1: Igenis, mondta a magas fekete fiú.
7: Igenis.
1: Kényelmesen utána nézett a századosnak, visszafordult medve felé.
7: Karokat
1: Csípőre.
7: Le. Köszönöm, végeztem.
1: Vezényelte neki halkan. Karokat le. Köszönöm, végeztem. Aztán Metti Fidélre nézett.
7: Ahogy a százados úr parancsolta. Aztán természetesen átadja a parancsnokságot megint a szolgálatvezetőjüknek. És akinek kedve van, lejöhet újra a társalgóba. Az én engedélyemmel. A földszinti folyosó túlsó szárnyában.
1: Feljött utánunk a hálóterembe. Leült az egyik ágyra, cigarettára gyújtott, megnézte, van-e mindenünk lepedő párnahuzat. Zsoldos ágyán ült, s megkínálta őt is a tárcájából. Oda hívta medvét. Medve megállt előtte vigyázban.
7: Ne ingereljék a százados urat, mert hét fejlővése van, és Csaba tiszt volt sokáig a gyalogságnál. Ezt vegyék tekintetbe. Szóval ne kuplerájozzatok, urak, és ha valamire szükség van, szóljatok nekem. A csikéket nem kell kidobálni az ablakon, inkább az ágy alá.
1: Mentegetőzött, szükségét érezte. És velünk szemben, egy rohadt bakatiszt miatt. Ezt a jelenséget ismertük jól. Volt olyan fajta tiszt, aki medvét rögtön utálni kezdte, mihelyt ránézett. Már a szemeállása sem tetszett az ilyeneknek, a zubbonya esése sem, vagy ahogy a sapkáját viselte, a medve sapó. De nem ez bántotta medvét. Ezt ismerte régen. Kmettire sem haragudott, ellenkezőleg. A Manci haragudhatott rá joggal, akit nagy sérelem ért ezzel a mellőzéssel. Marcell főhadnagy medvét nevezte ki szolgálatvezetőnek helyette. Elsősorban, de nem kizárólag, a rangsort vették mindig figyelembe. Medve a legjobb sportoló volt, ha bár a rangsorban hátrább állt, Marcell Karcsi tulajdonképpen mindig szerette. Ő másféle tiszt volt. Most hát megpróbálkozott vele. Medve tudta, hogy sajnos nem nagyon vált be. Már is látszott, hogy Marcell főhadnagy kissé csalódott benne. Kizárólag ezért, Marcell Karcsi miatt bántotta őt a dolog. Másnap este a hajón, amikor Marcell takarodó félét csinált, hogy Ercsit elhagytuk, és a termekben, a körbefutó pamlagokon meg a kabinokban leheveredtünk, ki hogy tudott, őrséget kellett volna állnia valakinek. Tulajdonképpen két embernek. Medve lealkutta Marcellnál egyre, aztán tétován kijelölte Bónis Ferit.
8: Miért éppen én?
1: Azért, mondta medve. Névsor szerint próbálta, de hát mégis találomra volt ez. Bónis pofákat vágott, vitatkozott. Láttam később, hogy medve mégis aludni küldi, és maga megy fel a fedélzetre. 10 órára járt az idő. Szép nyári éjszaka volt. Úsztunk csöndesen lefelé a Dunán. A Mohácsi csata 400. évfordulója közeledett éppen. Fura dolognak látszik talán vereséget megünnepelni, de hát aki a győzelmét ünnepelhette volna itt most, a hatalmas ottomán világbirodalom, már nem volt meg. A tatároknak is nyomuk veszett. Sőt, időközben szinte a szemünk láttára a szívós Habsburg császárságnak is. Megszoktuk hát, hogy egyedül ünnepelgessük vesztett nagy csatáinkat, melyeket túléltünk. Talán azt is megszoktuk, hogy a vereséget izgalmasabb, sűrűbb anyagból való és fontosabb dolognak tartsuk a győzelemnél, minden esetre igazibb tulajdonunknak. Meleg volt a hajó belsejében, dohogott a gépház. Elszenderedtem. Nem tudom, hogy mennyit aludtam, de egyszer aztán végképp felébredtem. Nem bírtam újra elaludni. Feltápászkodtam csöndesen, megtaláltam a bakancsomat is, felmentem a fedélzetre. Aztán hátra, a hajó fara felé, mert láttam, hogy medve odaállt a korláthoz virrasztani. Még mindig ott könyökölt, ugyanott a korlátnál. A sapkáját zsebre vágta, nézte a vizet. Aludt az egész hajó. Lakatlan erdős kis szigetek úsztak el mellettünk feketén. Csillagos volt az ég. Elindultam medve felé. Rám mordult rögtön, ahogy melléje könyököltem, még egy szót sem szóltam. Eredj a francba.
9: Igen.
1: Magában akart ábrándozni, mint sokszor. A vizet nézte. Eszem ágában sem volt, hogy elmenjek. Mi az, imádkozol? Kérdeztem, mert a két kezét összekulcsolta, ahogy rákönyökölt a korlátra. Igen, mondta dühösen. És mindjárt kezdte is. Úristen, ments meg a barátaimtól, az ellenségeimmel, majd csak elbánok magam is. Hisz még a mi atyánkot se tudod, vágtam közbe. Persze tudta. Annyira megtanulta a konfirmáció előtt, hogy egyszer jött hozzám filozofálni róla, hogy ellentmondás van benne. Jöjjön el az Isten országa. Jó, helyes.
9: De akkor miért adja meg a mindennapi kenyerünket?
1: Ez akkor igazán nem fontos. Mi?
9: Minek a kenyér ahhoz? Minek?
1: Eltűnődött. Csak, feleltem végül. Most elkezdte össze-vissza mondani az imát, és egyes számban, hogy engem bosszantson. Bocsásd meg a vétkeimet, add meg a mindennapi kenyeremet. Bekaptam a horgot. Marha, mondom. Hát a többieknek ne adja meg a kenyeret.
7: Hát nekem.
1: Hát Szeredi Daninak? Kérdeztem, mert Szeredi éppen felbukkant a lépcső felől. Ő is előkecmergett a hajó belsejéből. Hát mindenkinek? Ne adja meg. Medve elégedetten jelentette ki, hogy mit csinál mindenki fejére. Hát nekem? Kérdeztem. Én is tehetek neki egy szívességet, mondta. Persze röhögtem. Szeredi odaért, és kissé álmos szemmel nézni kezdett bennünket, hogy mit nevetünk. A szakszoviolát szorongatta a kezében, amit elhozott hazúról. Medve nem szólt semmit, így hát én sem. Végül Szeredi kezdett beszélni.
10: Baromi meleg van ott lenn.
7: Baromi.
10: Nincs semmi levegő.
1: Sem. Medve hirtelen rám nézett. A hangom csengése nem tetszett neki. Magyarázni kezdte hát, hogy menjek a fenébe, mit akarok tőle, a világhoz nem alkalmazkodni kell, hanem csinálni, nem újra rendezgetni azt, ami már megvan benne, hanem hozzáadni mindig, s hogy őt nem érdeklik a mi posványos csürhe problémáink, de nekem ettől nem kell megsértődnöm. Szóval, amit örökké magyarázni szokott, és azon kívül azt is mondta, hogy neki 10 000 lelke van. A kéziratában találtam egy csomó külön jegyzetet is, javarészt első személyben írva. Kimásoltam az alábbkövetkező 1942-ből való sorokat. Még akkor is a régi vitánkat folytatta, és eszembe jutott a hajóútunk rögtön.
11: Szegény barátaim, nekem 10 000 lelkem van. Melyiket vádoljátok nektek nem tetsző dolgokkal? Önző vagyok, szökevény, részvétlen, szeretet nélküli. Lehet, hogy ez is mind én vagyok. Nem nagyon rajongok önmagamért sem, az igaz. Úgy szeretem fele barátaimat, mint önmagamat. Ugyanazzal a fajta szeretettel. Nem jobban. Tehetetlenül, közönösen, megmásíthatatlanul. Hát nem veszitek észre, hogy nektek is 10 000 lelketek van. Az idő visszafordíthatatlan koordinátája mentén virtuális lehetőségeinkből mindig csak egy tud megvalósulni. A fogható valóság felszínén élünk, elszakadva. Az érzékelésen túli, időn kívüli, nagyobb valóság terében azonban folytonosan összefüggünk egymással valahol. Másképp hogyan érthetnénk meg végül még a néma gyerek szavát is? Hogyan volna lehetséges az a csoda, hogy a mi siralmas eszközeinkkel, szóval, tettel, rugásokból, tréfákból, otromba elnagyolt jelekből mégis megértjük egymást? Hogy közölni tudunk többet, mint a mondani valónk? Hogy felfogjuk azt is, ami nincs benne, és ami bele sem férhet kifejező eszközeinkbe? Másképp hiába való volna minden igyekezetünk. Annál jobban közeledünk egymáshoz, minél beljebb haladunk önmagunkban. Magányunk közös centruma felé, noha a szűkebb vagy tágabb gömbfelületeken, melyekből diszkrét pályákat, elszigetelt ponthalmazokat ütünk ki, esetleg egyáltalán nem érintkezhetünk.
1: Megmondtam neki a hajó korlátjánál, hogy mit csináljon a 10 000 lelkével. Szeredi leült egy kötélcsomóra, a kajütfalnak támasztotta a hátát, és halkan pöcögtette új hangszerét. Inkább őt hallgattam. Előszedtem a cigarettámat. Medve is elhallgatott. Aztán gondolt egyet, felén fordult, és elkezdte mondani előről, rendesen a mi atyánkot. Talán ezzel szereljen le, hogy békítsen ki, vagy értesse meg magát. Add meg a mi mindennapi kenyerünket ma, mindenkinek, BB-nek, Szeredinek, Zsoldosnak. És akkor már nekem is, mert akkor mégis fontos, én is ott akarok lenni. Megszoktam a vén hülye pofájukat. Szeredi felnézett egy pillanatra, aztán megint lehajtotta a fejét, játszott tovább. Medvének voltak ilyen érzelmi rohamai, bár nem mondom, hogy gyakran életében. Biztosan cigarettát akart tőlem, gondoltam, de nem bántam. Semmit sem bántam már. Langyos volt az éjszaka, s a hajó langyos deszkái közébe becsapott a folyó csípősebb levegője, nyakunkba mart finom hűvösségével bujkált a fedélzeten. Felültem a korlátra. Medve csak ugyan felélénkült hirtelen, és pimaszul, jókedvűen rimánkodni kezdett egy cigarettáért. Éppen bele akartam hajítani az üres dobozt a vízbe. Uramisten, gondolta medve, hogy megszoktam őket. Uramisten, gondolta, tulajdonképpen micsoda lappangó, rejtett, megbízható boldogság ez velük lenni. Igazán kinyalhatják a fenekemet. De ez a vén marha most beleesne a korlátról a vízbe, utána ugranék, mint a mindennapi kenyeremért. Tejsav, vagy gyanta, valami kitermelődött izomlázból, sebekből, sárból, hóból, életünk gyalázatából és csodáiból. Valami kenyérízű, aminélkül most már nehéz volna meglenni. Pedig nem erről volt szó eredetileg. Nem csak kenyérről, másról, gondolta medve. De persze igazán nem Szeredi tömpe orráról, se zsoldos száj harmonikájáról, se semmilyen féléről. A lopikula se képzelte ezt. Oldalba kapott bennünket, gondolta, mint egyszer a hóesés. Olyan oldalról élt, ahonnét nem is vártunk semmit. Szerencsére nem kell törődni vele, mert elpusztíthatatlan dolog. Sőt, éppen mert megvan, kezdhet az ember mással törődni. A kenyér nem elég. De a kenyeret mindig nagyon szerette. Egész életében mindent, nem csak a húst, hanem a levest is, túrós csuszát, csokoládét, szilvát, mindent kenyérre levett. Máskülönben nem érzi igazán az ízüket, magyarázta egyszer. Adj egy cigarettát, bébé. A korláton ültem, ahogy félig suttogva felém fordult.
4: Mohón,
1: szemérmetlen, jókedvű szemtelenséggel kezdett könyörögni. Éppen be akartam dobni a vízbe az üres katuját. Nem adok, mondtam. Nem tudom miért, de valahogyan tétovázott a kezem. Úgy fogtam az üres Memphises dobozkát, mintha még volna benne, s nem úgy, mint értéktelen holmit. Ezt tévesztette meg medvét. Tovább könyörgött. Borzasztó erővel tudott megkívánni ezt-azt. No, adj egyet, édes jó bébé, ne marháskodj. Végül nem álltam tovább, és megmutattam neki az üres katuját. Odaadtam az égő cigarettámat. Mohón nagyot szívott belőle. Aztán Szeredi következett. Lassan, méltóságos nyugalommal úszott velünk a hajó a csillagos nyári éjszakában. A bordái, palánkjai, kajütjei, valamennyi fa, vas, réz és kóc alkatrésze egész teste finoman, szakadatlanul, tetten nem érhetően remegett. Mintha nem is a hajó remegését éreznénk, hanem belül, saját testünk sejtfalainak, vagy csupán a gondolatainknak, vagy csupán a vágyainknak, emlékeinknek lüktetését, vibrálását, eleven örök lobogását, a nyugalom biztos hajósújjába zárva. Medvével a korlátnak támaszkodtunk. Szeredi magába merülve pöcögtette krómtölcséres furcsa hegedűjét egészen halkan. Ha sorra került, beleszippantott közös Memphisünkbe, ennek a parazsa nagyra nőtt, ahogy adogattuk körbe, és megvilágította az arcát egy másodpercre, talán az ujját is égette, mert már inkább csutka volt, mint cigaretta. De takarékosan végig szívtuk.
0: Iskola a határon. Részletek Ottlik Géza regényéből. A 19. befejező rész hangzott el. Felolvasta Végvári Tamás és Helyei László. Közreműködött ifjabb Horváth Ferenc, valamint a Magyar Rádió gyermekstúdiója. Zenei szerkesztő Rubin Márta. Munkatársak Bolla Zsolt, Brajer Attila, Dobozi Borbála és Liszkai Károly. Szerkesztő Liptai Katalin. Rádióra alkalmazta és rendezte Varsányi Anikó.
12: A regény rádió változata 1991-ben készült, és legutóbb 2012. május 31-én hangzott el a Kossuth Rádióban. Amit az elmúlt 16 évben nem hallhattak, egész nap tiltólistára tett hangjátékok hallhatóak a Kossuthon. A Kossuth Rádió frekvenciáin már újra a Kossuth műsora szól, de megváltozott műsor struktúrával, hangjátékokkal. Olyan műveket játszunk le, melyeket az elmúlt 16 évben nem volt szabad leadni, mert vagy a szerző, vagy a hangjáték alkotói voltak nem kívánatosak a hatalom kultúrpolitikájában. Magyar írók, rendezők, dramaturgok, színészek nem juthattak el a magyar közönséghez. A Magyar Rádió így nem látta el törvényi kötelezettségét a nemzeti kultúra és identitás fenntartásában. A nemzeti kultúra a hiteles tájékoztatással együtt tiltólistára került 2010 után. A megújuló Kossuth Rádióban tiltólisták helyett minőségi szempontok lesznek. A korábbi tiltólistás darabokon kívül legendás hangjátékokat, életútinterjúkat és dokumentumjátékokat is hallhatnak majd bármely napszakban. A Kossuth teljes megújult műsor struktúrájának indulásáig a hírek elhangzásának ideje a déli híradás kivételével alkalmazkodik a hangjátékok hosszához. A művekről folyamatosan tájékoztatjuk Önöket az elektronikus műsorújságban, a mediaclick.hu oldalon. Újra szól a déli harangszó, éjfélkor a himnusz, és az egyházi műsorok is szokott idejükben, hétköznap délután 13:30-tól 14:00-ig hallhatóak. Hallgassák, akár éjféltől éjfélig, a kicenzúrázott hangjátékokat. Benedek Elek Kisokoska című meséjét Berek Kati mondja el.
13: Volt egyszer egy szegény asszony, és annak egyetlen fiacskája, aki olyan okos volt, hogy az egész falu Kisokoskának hívta. Hely, édesanyám, mondja egy reggel Kisokoska, de szép álmot láttam. Hallom, fiam, hallom. Bizony nem mondom el én azt, amíg be nem teljesedik, mondta Kisokoska. Hiába biztatta, hiába fenyegette, az anyja nem mondta el az álmát. Mit gondolt, mit nem a szegény asszony? Fogta Kisokoskát, vitte a zöld királyhoz, és elpanaszolta, hogy micsoda csökönyös fia van neki. Csak hagyd itt a fiadat, szegény asszony, mondta a király, majd kiveszem én belőle az álmát. De beszélhetett neki szépen, csúnyán. Kisokoska neki se mondta el az álmát. Hely, megharagudott a király szörnyen, kapta-fogta magát, egy nagy tornyot építetett, és abba befalasztatta Kisokoskát. De a király kisasszonynak igen megtetszett Kisokoska, apja tudta nélkül egy kis ablakocskát hagyatott a tornyon, s azonáltal ételt adogatott be Kisokoskának. Na, telt múlt az idő, egyszer csak azt üzeni a veres király a zöld királynak, hogy ő másnap délben pontban 12 órakor asztalhoz ül, s ha az első falatot ki nem lövi a szájából a zöld király, kő kövön nem marad az országában. Búsult a király, nem tudta elgondolni, hogy mit évő legyen. Miért búsulsz, lelkem, édesapám? Kérdezte a király kisasszony. Mondja a király, hogy mit üzent neki a veres király. De bezzeg nagy bánatba borult a király kisasszony is, s aznap sírva vitt ebédet Kisokoskának. Hát téged mi lelt, szép király kisasszony? Elkesergi a király kisasszony, hogy mit üzent a veres király. De Kisokoska nagyot nevetett, s azt mondta, sose sírj emiatt, szép király kisasszony, eredj haza, feküdjél le, aludjál, s reggel mondjad édesapádnak, hogy azt láttad álmodban, hogy a király szétbontatta a tornyot, s hát élt Kisokoska. Aztán Kisokoska kezébe kapott egy nyilat, azt ellőtte a veres király országába, ott is annak palotájába, s kilőtte a veres király szájából az első falatot. Úgy tett a király kisasszony, ahogy Kisokoska tanácsolta. Reggel elmondta az álmát, amit nem látott. A király ámult, bámult, hitetlenkedett, de mégiscsak elbontatta a tornyot. S hát csak kilépett abból egy deli szép legény. Akkor átnőtt, s úgy megszépült Kisokoska, hogy a király alig ismerte meg. Nosza mindjárt aranynyilat nyomtak kis okoska kezébe, röppent a nyilvessző, s meg sem állt, míg a veres király palotájába nem talált, s úgy kilőtte szájából az első falatot, hogy ilyettében hanyat vágódott a veres király. Egy-kettőre talpra szökött, s üzente nagy haraggal a zöld királynak, hogy azt a huncut betyárt, aki őt úgy megcsúfolta, egyszeribe hozzá küldje, mert bizony mondja, hogy kő kövön nem marad a zöld király országában. Mit tehetett szegény zöld király? Útnak eresztette. De kisokoska nem indult egymaga. Kiválasztott 11 legényt, akik hozzá úgy hasonlítottak, mint egyik tojás a másikhoz. Aztán 200 katonát felöltöztetett patyolatfehér ruhába, ültette hófehér paripákra, 100 katonát pedig öltöztetett koromfekete ruhába, s ültette azokat fekete paripákra. Mikor aztán megérkeztek a veres király városába, s ott is a palota kapujába, kisokoska megállította a katonákat, s mondta nekik: maradjatok a kapu előtt, s ha látjátok, hogy akasztófa alá állítatott a veres király, nyargaljatok sebes szélnél sebesebben, elől a fehér huszárok, hátul a feketék. Sötét este volt, amikor megérkeztek, ott mindjárt elszállásolták kisokoskát 12-ed magával egy szobába. Jól megvacsoráztatták, aztán lefeküdtek. A veres király azonban strázsát állított a szobába, és megparancsolta annak, hogy amelyik a 12 legény közül először szólal meg, annak a jobb füle mellől, amikor alszik, vágjon le egy tincs hajat, az lesz bizonyosan kisokoska. Ahogy lefeküdtek, csak ugyan megszólalt kisokoska: jó édes kenyere van a veres királynak. Vajon mitől lehet olyan édes? Kérdezték a többiek. Attól, hogy asszonytej van benne. Hiszen csak azt várta az istrázsa, hogy elaludjanak. Kisokoska hajából levágott egy tincset a jobb füle mellől. De vághatta, mert reggel kisokoska a többi legény hajából is levágott egy tincset, s a veres király, amikor maga elé rendelte őket, nem ismerte meg, hogy melyik kisokoska. Nagy haraggal visszaküldte őket a szobájukba, aztán hivatta a szakácsnét, s rárivalt: igaz-e, hogy asszonytej van a kenyérben? Irgalom szegény fejemnek, mondta a szakácsné, szoptatós asszony vagyok, s dagasztás közben egy csöpp tej a tésztába csöppent. A király elkergette a szakácsnét, aztán éjjelre megint istrázsát állított a 12 legény mellé, s megparancsolta, hogy vágjon le egy hajtincset a bal füle mellől annak, aki először megszólal. Bezzeg, hogy most is kisokoska szólalt meg először. Azt mondta: jó bora van a királynak, csak az a kár, hogy embervér van benne. Ahogy elaludtak, az istrázsa levágott egy tincset kisokoska bal füle mellől, de kisokoska eszén most sem járt túl. Mind a 11 legény hajából levágott egy tincset a bal füle mellől, úgy mentek a veres király színe elé. Hely, szett! Tevette, ordított a király. Hát már sohasem tudom meg, hogy kilőtte ki szájamból az első falatot. Dehogy nem lépett előre kisokoska. Én lőttem ki, felséges királyom. Hát azt honnét tudod, hogy az én boromban embervér van? Azt onnét, hogy amikor a szőlődet taposták, az egyik kádban a szőlő közé egy kés vegyült. Az az ember, aki a szőlőt taposta, belelépett a késbe, a vére kicsordult, attól véres a borod. Egyszeribe hivatta a király a taposó embert, s hát csak ugyanúgy történt, ahogy kisokoska mondta. No de te, betyár, most a kezembe kerültél. Megkötözték kisokoskát, kivezették az udvarra, annak a közepén állt az akasztófa. Már a hurkot is a nyakába vetették, akkor azonban intett kisokoska a fehér meg a fekete huszároknak, s hogy azok vágtatni kezdtek, kiáltott kisokoska az összecsődült embereknek: fusson, akinek az élete kedves, mert azok a fehérek angyalok értem jönnek, hogy a mennyországba vigyenek, a feketék pedig az ördögök, azok meg titeket a pokolba visznek. Hely lett szörnyű ijedelem, futott ki merre látott, futott a veres király is, de kis okoska is utána kikapta a király kezéből nagy görbe kardját, levágta a fejét, a kard hegyére tűzte, és úgy ment haza a zöld király udvarába.

0: Még aznap megtartották a lakodalmat, s ma is élnek, ha meg nem haltak.
1: Benedek Elek Kis Okoska című meséjét Berek Kati mondta el. Szerkesztette Fenyő Katalin. Rendezte Kelemen László. A felvétel 1986-ban készült, és legutóbb 2023. április 30-án hangzott el a Kossuth Rádióban.

0: Műsorainkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon. A Kossuth Rádió Budapesten 107,8 MHz. Műsorajánló. A Kossuth Rádió megváltozott műsor struktúrájában egy ideig hangjátékok hallhatók. Jó részt olyan műveket játszunk le, melyeket az elmúlt 16 évben önök nem hallhattak, mert az alkotókat nem kívánatosnak ítélte a hatalom. A cenzúrázott darabokon kívül legendás hangjátékokat, életútinterjúkat és dokumentumjátékokat is műsorra tűzünk. A művekről részletek a mediaclick.hu oldalon találhatók. Hallgassanak akár éjféltől éjfélig hangjátékokat a Kossuth Rádióban.
1: Az Önök kérték műsorában nyáron is van mit ünnepelni. Csupa olyan felvétellel várjuk nézőinket, melyek egy-egy nyári évfordulóhoz köthetők. Televízió történeti érdekességek, zenei csemegék, legendás műsorrészletek, kedvenc előadóinkkal. Nosztalgiázzanak velünk!
2: Önök kérték! Hétköznap 15 óra 30 perckor. Zenés Önök kérték! Hétvégén 15 óra 40 perckor. A Dunán!
0: Műsorajánlót hallottak.
3: Köszöntöm hallgatóinkat. A hírszerkesztő Gál Andrea. A Kossuth Rádió mikrofonjánál Szlotta Judit. Elfogadta a kormánypárt felkérését a köztársasági elnöki tisztségre Baka András. A legfelsőbb bíróság korábbi elnöke azt mondta, készen áll a magyar nemzet egységéért és egy demokratikus, európai Magyarországért dolgozni. Magyar Péter miniszterelnök szerint a jogtudós személye garancia arra, hogy a köztársasági elnöki intézmény visszanyerje méltóságát és egyesítse a nemzetet. Az országgyűlés kedden szavazhat az államfőről, amennyiben megválasztják az új elnököt, kedden esküt tesz és beszédet mond a parlamentben. Holnap 10 óráig nyújthatják be a köztársasági elnöki jelölésre vonatkozó ajánlásokat az országgyűlési képviselők. Olvasható a parlament honlapján. A beérkezett ajánlásokat a házbizottság aznapi ülésén tekintik át. Az alaptörvény szerint a jelölés érvényességéhez az országgyűlési képviselők legalább 1/5-ének, vagyis 40 képviselőnek írásbeli ajánlása szükséges. Minden országgyűlési képviselő egy jelöltet támogathat. A miniszterelnök napirend előtti felszólalásával kezdődik holnap a parlament hétfői ülésnapja. A képviselők tárgyalnak a többi között az egészségügyi adatkezelésről, a köznevelésről, államháztartási szabályok módosításáról. Szó lesz még a veszélyhelyzet megszűnésével kapcsolatos szabályokról. Kedden határozathozatalok lesznek, valamint mentelmi ügyekben is döntenek. Több okból is igennel szavazott a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal létre.

0: létrehozására a Mi Hazánk mozgalom. Az ellenzéki párt elnöke közösségi oldalán egyebek mellett arról írt, döntésük célja, hogy a korrupció felszámolás szükségességének ügyét ne lehessen a Mi Hazánk ellen politikai támadásként használni. Torockai László hangsúlyozta, ha a hivatal visszaél hatalmával, pártjuk ellenállást fog tanúsítani. Irodalmi és közéleti kerekasztal beszélgetésekkel, kiállításokkal és koncertekkel is várják a résztvevőket a holnap kezdődő 54. Tokaji írótáborban. A háromnapos rendezvény a Magyar Művészeti Akadémia Miskolci Regionális Műhelyének Nomád Nemzedék című kiállításával kezdődik. A program szerdán dombormű avatással és díjátadó fogadással zárul. Jövő héten rendezik meg az 50. Csíksomlyói ifjúsági találkozót. A kettől szombatig tartó eseményen beszélgetésekkel, műhelyfoglalkozásokkal, koncertekkel és közös imádkozással várják a 14 és 30 év közötti fiatalokat. A nyitó szentmisét Kovács Gergely érsek mutatja be. Idén a Márton Áron emlékév alkalmából filmvetítéssel és mini kiállítással idézik fel az erdélyi püspök életútját. Regisztrál az interneten vagy a helyszínen lehet. Néhány információ az autósoknak. Az útmenti növényeket vágják az M5-ös Budapest felé vezető oldalán, a 35-ös és a 30-as kilométer között 3 kilométeres a dugó, aki teheti, inkább az 5-ös főutat válassza, Örkény és az M0-ás között. Az M7-es autópályán a főváros felé a Balatonról, a Balatonfüred Enyink csomóponttól egészen az M0-ás autóútig szakaszos torlódásra, hosszabb menetidőre kell számítani. Visszatér a kánikula, napos, száraz idő várható holnap, néhol lehetnek fátyol felhők az égen. Éjszaka 12-19, napközben 31-37 fok lesz. 16 órakor jelentkezünk híradással.
1: Ismét a Kossuth Rádió hullámhosszán, az archívum műsorából. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Széthulló jegyzeteimből talán összeállna egy folyamatos gondolatmenet. Lehet, hogy készülődőben van bennem valami, de csak egy-egy sugárzó perc világít be néha időm börtön sötétjébe.
3: Kertész Imre, Gálya napló, 5. rész.
2: Meg kell fontolnia, miért rossz a lelkiismerete, honnan ered skizofréniája, amely a cselekvés és a tettek helyett a jelek világába sodorta. Meg kell fontolnia, miként esett ebbe a csapdába. Egyszerűen a végére kell járnia, hogy miért írt meg egy könyvet.
3: A naplóban a sorstalanság.
2: Koncentrációs tábor kizárólag irodalmi szövegként elképzelhető, valóságként nem. Akkor sem, és talán a legkevésbé éppen akkor, amikor éljük. Kellett lennie a tábor életben valami magába húzó erőnek. Jó lenne ismerni az emlékezés és a vágyódás kapcsolatát. Miért színezi az emlékezést a vágy? És ha nem vágyódnánk, miért emlékeznénk? Mi ennek a kötésnek a pontos tartalma? Egymás után két éjszaka volt táborálmom. Leghasznaveltőbb tartalmuk az eleven rémület. Egy tekintetben azonban érdekes, de csődöt mond az emlékezet. A fizikai fájdalomra emlékszem ugyan, de csak az eszemmel, az érzékeimmel nem, és lehetetlen is felidézni. Emlékszem, egy szinten már ez is megszűnik, az éhség is, a fázás is. Már nem veszük észre, mi történik körülöttünk. Orrunk folyik, szemünk könnyezik, ürülékünket habozás nélkül termeljük ki bárhol, bármikor. Aki ilyen állapotba jutott, annak értelme lassan elszenderedik, s elmerül emlékei zűrzavaros képzeteibe. Már nem szenved, csodálatos belső élményeken megy keresztül. Csak akkor éppen nem tud róla. Ha egyszer felépül, és ismét emberré változik vissza, ez az emlék gyakran megkísérti, és nem vallja be önmagának, hogy megmozdult benne valami tilalmas nosztalgia. A koncentrációs tábor kizárólag irodalmi szövegként elképzelhető, valóságként nem. Akkor sem, és talán a legkevésbé éppen akkor, amikor éljük.
4: Később aztán többet is megfigyeltem. Az órák, a napszakok, majd már a napok haladtával sok minden egyébbel is tisztába jöttem lassan. Minden esetre egy idő múlva, ha apránként, ha tartózkodva, ha óvatosan is, de be kellett látnom, elfogadnom a tények bizonyságát. Azt, hogy amint látszik, ez is lehetséges. Ez is elhihető. És hogy épp csupán szokatlanabb, no meg kellemesebb persze. Hanem hát azért mivel sem furcsább lényegében, ha meggondoltam, bármi egyéb furcsaságnál, ami végeredményképp is koncentrációs táborban mind-mind lehetséges és elhihető. Így is, meg fordítva is. Igen, természetesen. De hát másrészt épp ez zavart, nyugtalanított, ásta alá bizonyosképp a biztonságom. Elvégre is, ha értelmesen néztem, semmi okát nem láttam ugyanis. Semmi észszerű, semmi ismerős, értelmem számára elfogadható indokot sem voltam képes találni arra, hogy épp itt legyek történetesen, és ne inkább valahol másutt. Lassacsán fölfedeztem, hogy a betegek itt mind kötést viselnek. Nem úgy, mint az előző barakban. És akkor hát idővel megkockáztattam a föltevést, hogy az oda át esetleg a belgyógyászat, hogy ne mondjam. Míg ez viszont itt, ki tudja, tár a sebészeti osztály. Hanem azért ezt még sehogy se vélhettem természetesen elegendő indítéknak, a kellő magyarázatnak arra a munkára, vállalkozásra, a kezeknek, vállaknak, elgondolásoknak arra a valósággal összehangolt láncolatára tulajdonképp, ha jól utána gondoltam, ami egész a kordétól végezetül is ide, ebbe a kórházba, ebbe a szobába, ebbe az ágyba juttatott el.
2: Ha azt mondom, Isten, ez természetesen metafora csupán, mint egyébként minden, amit mondok. Pontosabban, amit mondhatok, ami a nyelv által mondható.
4: Elmondhatom, idővel még a csodákhoz is hozzászokhat az ember. Lassan a kezelőszobába is gyalog jártam már, csak amúgy mesztélláb, ingen fölött a pokrócomba burkolózva. És a csípős levegőben a sok ismerős szag közt valami új árnyalatot is felfedeztem. A bontakozó tavaszét minden bizonnyal, ha a telő múló időt fontolóra vettem. A visszaúton futólag szemembe ötlött, amint a mi drótsövényünkön túlnani szürke barakból épp egy nagyobb, gumikerekű, aféle teherautóhoz csatolható pótkocsit vonszolt ki pár rabruhás ember, melynek teli rakományából egy néhány fagyottan kicsüngő sárga végtagot, aszott testrészt is megpillantottam. Összép húztam magamon a takarómat, nehogy megtaláljak még valamiképp hűlni. És igyekeztem mihamarább meleg szobámba visszabicegni, sebesen a paplanom alá bújni, ágyamba fészkelődni. Itt aztán elnéztem, ami látnivaló akadt. Elhallgattam az ajtó fölött lógó hangszóróból érkező parancsokat, és mondhatom, pusztán ezek, no meg némi képzelőerő segítségével, innen az ágyból teljes áttekintést nyerhettem, nyomon követhettem, mint egy magam elé varázsolhattam egy tábor minden színét, ízét, szagát, jövésmenését, valamennyi mozzanatát, apróbb-nagyobb eseményét. Így, ha a...
5: Frizőre cumbád.
4: Naponta sokszor, és egyre többször hangzik fel, világos dolog. Új transport érkezett. Ehhez társul mindannyiszor a...
5: Leichenkommando zum Tor.
4: Azaz hullavivők a kapuhoz. És ha még pótlást is kérnek, úgy ebből a szállítmány állagára, minőségére is következtethettem. Megtudhattam, hogy ilyenkor az...
5: Effekten.
4: Vagyis a raktár dolgozói is siessenek a ruharaktárakhoz. Mégpedig némelykor...
5: Effekten, Im Laufschritt.
4: Azaz futó lépésben. Ha viszont például zwei vagy vier Leichnamträgert kéretnek, mondjuk...
5: Mit einem?
4: Esetleg...
5: Mit zwei Tragbetten sofort zum Tor.
4: Úgy biztosra vehetted, hogy ezúttal egyéni baleset történt valahol. Munkánál, kihallgatásnál, pincében, padláson, ki tudná hol. És így tovább, egészen estig. Akkor a mi szobánk is elcsöndesedik. Megkeresem a legnagyobb kényelmet, amit csak ágyam nyújthat, és sebeim is megengednek, fülemre húzom a takarómat, és már is meglep a gondtalan álom. Nem. Ennél többet nem kiválhatok. Ennél többre koncentrációs táborban beláttam, nem vihetem.
2: Az nem kérdés, hogy van-e Isten vagy nincs. Az embernek mindenképpen csak úgy lehet élnie, mintha lenne. Hogyan képzeljük el már most Istent? Tehetetlen, lusta, kíváncsi várakozója a fejleményeknek, töprengő, aki még nem találta meg a megoldást. Nekem úgy tetszik, hogy Isten humorista.
5: Krematórium ausmachen.
4: A fülem olykor távoli tompa morajt, olykor szaggatott messzi kutyaugatáshoz hasonló hangokat fog fel, csak ugyan. A szirénák többszöri szava most már a nap rendes tartozéka. És megszokott dolog, ha éjjelente a beszélőkészülék utasítására ébredek.
5: Krematórium ausmachen.
4: Majd egy perccel később, de most már ingerülten recsegve.
5: Krematórium sofort ausmachen.
4: Amiből megértem, sehogy se kívánná, hogy az alkalmatlan tűzfény a nyakára csődítse még netán a repülőgépeket. Egy szóval, közelgő változásnak, kényelmetlenségeknek, zavarnak, felfordulásnak, gondnak, meg ügybajnak veszem hírét neszét mostanában mindenfelől.
5: Alle Juden im Lager.
4: A tábor összes zsidaja
5: sofort
4: azonnal
5: antreten
4: sorakozó.
5: Lagerältester aufmarschieren lassen. Lagerältester, wo sind die Juden?
2: Nekem úgy tetszik, hogy Isten humorista. Kissé kegyetlen humoristám, bár nem hiányzik belőle az igazi humorista bölcs, noha korlátozott jósága sem.
4: A másnap is megint mozgalmasnak ígérkezett. De hát ki is tarthatna számon minden egyes napot, és azok valamennyi eseményét. Minden esetre elmondhatom, a konyha mindvégig a szabályos rend szerint működött. Egy bizonyos reggelen aztán, nem sokkal kávé után, úgy 9 óra tájban először hallom a dobozt, ezúttal nem rabokat, hanem katonákat.
5: Zu allen der SS-angehörigen.
4: Utasítani. És kétszer is egymás után.
5: Das Lager sofort zu verlassen. Das Lager
4: sofort. A tábor azonnali elhagyására felszólítani őket. Aztán közelítő, majd távolodó csatazajt hallottam, végül csend lett, túlontúl is nagy csend, mert hiába vártam, lestem és fürkésztem, sem a rendes időben, sem azon túl, sehogyan sem sikerült fölfognom a pedig már régóta esedékes csörömpölést, s a leveshozók vele járó rikkantását. Talán délután 4-re járt, amikor végre kattant a doboz, és rövid sercegés, fújó hangok után azt tudatta mindnyájunkkal, hogy itt a...
5: Lagerältester. Der Lagerältester.
4: Beszél.
5: Kameraden. Wir sind frei.
4: Vagyis szabadok vagyunk. Aztán rövid takaros beszédet mondott, de hiába figyeltem, csak a szabadságról beszélt, és egyetlen célzást, egy szó említés sem tett az elmaradt levesről. Én is roppant örventem, igen, természetesen annak, hogy szabadok vagyunk, de hát nem tehettem róla, ha másfelől viszont arra kényszerültem gondolni, tegnap ilyesmi még nem fordulhatott volna például elő. Már sötét volt odakint az áprilisi este, amikor a hangszórón át ismét a Lagerältester jelentkezett. Ezúttal arra kérte föl a tábor valamennyi lakóját, hogy maradjanak, akár az éj közepéig is ébren, mivel erős gulyásleves főzéséhez látnak számukra már is hozzá. Akkor dőltem csak megkönnyebbülten a párnámra vissza. Akkor engedett csak föl valami lassacskán bennem, és akkor gondoltam csak, meg lehet először komolyabban magam is a szabadságra.
2: Isten Auschwitz, de az is, aki engem Auschwitzból kihozott, és aki kötelezett, sőt, rákényszerített, hogy mindenről számot adjak, mert hallani és tudni akarja, hogy mit tett.
6: Bizony, bizony. Bizony, itthon sem volt könnyű.
4: Elbeszélésükből egészében valami kusza, zavaros és követhetetlen esemény benyomását, ködös körvonalait nyertem.
6: Jött a csillagos ház. Jött október 15-e.
4: Amit lényegében nem nagyon láthattam, érthettem.
6: Jöttek a nyilasok. Jött a gettó.
4: Inkább csak egy szó igen gyakori, már-már fárasztó ismétlődését vettem mondókájukban észre.
6: Jött a Dunapart.
4: Melyel minden újabb fordulót, változást, mozzanatot jelöltek.
6: Jött a felszabadulás.
4: Mintha ez az egész elmosódó, valósággal elképzelhetetlennek tetsző és részleteiben immár őnékik maguknak is teljességgel visszaállíthatatlan esemény nem percek, órák, napok, hetek és hónapok rendes medrében, hanem úgy szólva mind egyszerre. Valahogy egyetlen kavargásban, szédületben esett volna például meg.
6: Mindenek előtt is el kell felejtened a borzalmakat.
4: Meglepődtem kis, és kérdeztem, miért?
6: Azért, hogy élni tudjál. Szabadon élni. Ilyen teherrel nem kezdhetünk új életet.
4: Ebben némelyest igazuk is volt, elismertem. Csak hát nem egészen értettem, mind kívánhatnak olyat, ami lehetetlen. És meg is jegyeztem, hogy ami megtörtént, az megtörtént. És hogy végre is nem parancsolhatok az emlékezetemnek. Különben is tettem hozzá, nem vettem észre, hogy borzalmak voltak.
6: Hogy érted ezt? Hogy érted azt, hogy nem vetted észre?
4: Akkor meg viszont én kérdeztem tőlük, hogy ők meg vajon mit csináltak azokban a bizonyos nehéz időkben.
6: Hát, éltünk. Megpróbáltuk túlélni.
4: Azaz tehát, ők is mindig léptek egyet. Jegyeztem meg én.
6: Mit jelentsen ez? Mit jelentsen az, hogy léptünk?
4: És akkor elbeszéltem nékik, hogyan s mint is ment ez például Auschwitzban. Egy szerelvényre, a mi esetünkben minden esetre körülbelül 3000 szemét kell számítani. Vegyünk ebből férfiakból mondjuk 1000-et. A vizsgálatra számoljunk esetenként 1-2 másodpercet. A középen, ahol én is álltam, ilyenképpen 10-20 percet kell tehát adnunk várakozásra, míg addig a pontig érünk, ahol eldől rögtön gáze, vagy egyelőre további esély.
6: Hogy jön ez ide?
4: Ezen közben már most a sor egyre mozog. Egyre halad. S mindenki lép egy fokot. Apróbbat, nagyobbat, a működési sebesség kívánalmai szerint.
6: Hogy jön ez ide, és mit akarsz mondani vele?
4: Azt feleltem, semmi különöset. Tehát nem egészen úgy volt, csak hogy jött. Mi is mentünk. Csak most látszik minden késznek, befejezetnek, megmásíthatatlannak, véglegesnek, így roppant gyorsnak és így rettentő homályosnak úgy, hogy jött. Most így utólag csupán, ha hátrafelé, a visszájáról nézzük.
6: De hát mit tehettünk volna?
2: Nem a zsidók érdekelnek, hanem az ember, ha történetesen zsidó. A zsidó, mint helyzet.
6: De hát mit tehettünk volna?
2: Nem az a kérdés, hogy megértenek-e, hanem hogy hajlandók-e vállalkozni rá, hogy megértsenek. Vagyis hajlandók-e kérdésessé tenni rögeszméiket, képtelenségeiket és tragikómikus determinációikat, a szavakat és a gondolat helyettesítő gondolatokat, amelyekben már századok, ezredek óta megnyugodtak.
6: Tehát mit tehettünk volna?
4: Most már meg tudnám mondani annak a lánynak, mit jelent az, hogy zsidó. Semmit. Nékem s eredetileg legalább semmit. Még csak el nem kezdődnek a lépések. Semmi sem igaz. Nincs más vér. És nincs egyéb. Csak adott helyzetek vannak. És a bennük levő újabb adottságok. Én is végigéltem egy adott sorsot. Nem az én sorsom volt, de én éltem végig. És sehogy se értettem, hogy nem fér a fejükbe. Most már valamit kezdenem kell vele. Valahova oda, valamihez hozzá kell illesztenem. Most már elvégre nem érhetem be annyival, hogy tévedés volt, vakeset, aféle kisiklás, vagy hogy meg se történt, ne talántán. Nem lehet. Próbálják megérteni, nem lehet mindent elvenni tőlem. Nem lehet, hogy ne legyek se győztes, se vesztes, hogy ne lehessen igazam, s hogy ne is tévedhettem volna, hogy semminek ne legyek sem oka, sem eredménye. Egyszerűen próbálják meg belátni, könyörögtem szinte. Nem nyelhetem le azt az ostoba keserűséget, hogy pusztán csak ártatlan legyek.
2: Semmi sem érdekel igazán, csak is az Auschwitz mítosz. Ha új regényen gondolkodom, megint csak Auschwitzon gondolkodom. Bármin gondolkodom, mindig Auschwitzon gondolkodom. Ha látszólag egészen másról beszélek, akkor is Auschwitzról beszélek. Auschwitz szellemének médiuma vagyok. Auschwitz beszél belőlem. Mindent bárgyúságnak látok ehhez képest. És biztos, egészen biztos, hogy nem csak személyes okokból. Auschwitz és ami hozzá tartozik, de most már mi nem tartozik hozzá. Az európai ember legnagyobb traumája a kereszt óta. Bár talán évtizedek vagy századok kellenek, amíg majd ráeszmélnek. Ha meg nem, akkor úgyis mindegy. Akkor minek írni? És kinek?
3: Gálya napló. Az ötödik rész hangzott el. A műsor Kertész Imre naplójegyzetei és Sorstalanság című regény alapján készült. Elmondta Kertész Imre és Kaszás Gergő. Közreműködött Dobák Lajos, Galamb György és Székely Tamás. A felvételt Fehér Zoltán és Kakó Gyula készítette. Szerkesztő Szebényi Cecília. Rendezte Zoltán Gábor.
7: A hangfelvétel 1992-ben készült, és legutóbb 2012. január 27-én hangzott el itt a Kossuth Rádióban. A következő részt a zene után hallgathatják meg.

0: széthulló jegyzeteimből talán összeállna egy folyamatos gondolatmenet. Lehet, hogy készülődőben van bennem valami, de csak egy-egy sugárzó perc világít be néha időm börtön sötétjébe.
1: Kertész Imre, Gálya napló, 6. rész.
0: Meg kell fontolnia, miért rossz a lelkiismerete, honnan ered skizofréniája, amely a cselekvés és a tettek helyett a jelek világába sodorta. Meg kell fontolnia, miként esett ebbe a csapdába. Egyszerűen a végére kell járnia, hogy miért írt meg egy könyvet.
1: A naplóban a kudarc.
0: Az emberi állapotban az az érdekes, hogy megoldhatatlan. Arról lehet csak elmélkedni, hogy egyénileg hogyan éljünk. Eddig minden munkám egy kudarcról szólt. Miért ne írnám most meg a kudarcot? Ez az egyetlen lehetséges etikám. Kudarcban élni és etikává tenni. Csak éppen nem szabad elhinni, hogy ez megoldás, vagy hogy felül emel. Legfeljebb jobban szórakoztat.
2: Az öreg az iratszekrény előtt állt.
0: Az öreg az iratszekrény előtt állt. Ez már véglegesnek tűnik.
2: Az öreg az iratszekrény előtt állt. Gondolkodott. Reggel volt. Aránylag 10-re járt. Ilyen időtájt az öreg mindig gondolkodni szokott.
0: Az író által létrehozott figura nem élő lény, mindig csak báb. Ostobaság tehát élő lényként kezelni.
2: Sok gondja, baja volt az öregnek, volt tehát, mint gondolkodnia. De az öreg nem azon gondolkodott, amin gondolkodnia kellett volna. Hogy mint gondolkodott, nem tudhatjuk pontosan, csak annyi látszott rajta, hogy gondolkodik. A gondolatai nem. Meg lehet, nem is gondolkodott. Csak hát reggel volt. Aránylag 10-re járt. És megszokta, hogy ilyen tájt mindig gondolkodni szokott. Olyan nagy rutinra tett már szert az öreg a gondolkodásban, hogy olyankor is képes volt a gondolkodás látszatát kelteni, amikor pedig nem is gondolkodott, noha esetleg ő maga is úgy képzelte, hogy gondolkodik. Ez az igazság, nincs rajta mit szépíteni.
0: Mély pont, mindig vannak még mélyebbek. Egy azon regényt élni és írni.
2: Az öreg tehát gondolkodva, gondolataiban merülve állt az iratszekrény előtt. Talán megemlékeztünk már arról, hogy reggel volt. Aránylag 10-re járt. Most módunkban áll ezt további körülményekkel is kiegészíteni. Gyönyörű, langyos, kissé párás, de verőfényes nyárutói, őszelői reggel volt. Olyan volt, mint az iratszekrény előtt álló és gondolkodó öregre, valamint tágabb környezetére egy halványan kéklő üvegbúra borult volna. Ez a hasonlat, mint egyébként a találó hasonlatok általában, a felpesdülő asszociációk révén előálló fokozott érzékletességet kívánja szolgálni. Egy nagy forgalmú utca számtalan forrásból eredő rármáját és bűzeit kellene ugyanis oda képzelnünk egy szorosan záródó üvegbúra alá. Mert ilyen utcáról nyílott az az ablak, amelytől kisé déli irányban, vagyis ha szemközt állunk vele balra, az öreg az iratszekrény előtt állt és gondolkodott.
0: Az öreg az iratszekrény előtt állt. Ez már véglegesnek tűnik. Nem tudom, hogyan kecmergek ki belőle.
2: Az öreg nem volt igazi öreg. Öreg volt persze, hiszen ezért is hívjuk őt öregnek. Mégis nem attól volt az öreg öreg, hogy öreg volt, vagyis nem volt öreg ember, bár persze fiatal sem volt. Hiszen ezért is hívjuk őt öregnek.
0: Egy azon regényt élni és írni. A legriasztóbb ismeretlenségi tényező önmagam.
2: Alkalmasint az volna a legegyszerűbb, ha megmondanánk, mennyi idős volt. Ha nem írtódnánk az olyan szerv fölött kétes bizonyságoktól, melyek évről évre, napról napra, sőt, óráról órára változnak. És ki tudna, hány évet, napot és órát ível át történetünk? És hogy ez az ív tulajdonképpen merre felé is görbül? Minek következtében egyszerre csak abban a helyzetben találhatjuk magunkat, hogy elhamarkodott kijelentéseinkért többé nem állhatunk helyt. Ha tehát a továbbiakban fenntartjuk, márpedig fenntartjuk, hogy az öreg öreg volt, úgy ezt a szóhasználatunkat, melyet nem az öreg megjelenése ad a szánkba, de nem is a látszatok mögé hatoló fölényes anyakönyv hivatalvezetői tudás, nyilván valami mással kell megalapoznunk. Mi sem könnyebb ennél. Az öreg ugyanis úgy érezte magát, s hogy erre lényegében minden oka megvolt, azt aligha vitathatnánk. Mint aki öreg. Mint akivel többé semmi sem történhet. Semmi új, se jó, se rossz. Fenntartva a kissé jobb, vagy kissé rosszabb, azért korán sem egylényegű esélyeit. Ám bár a lényegen ez lényegileg nem változtat semmit. Mint akivel minden megtörtént már. Az is, ami megtörténhet még, vagy ami megtörténhetett volna. Mint aki halálát ideiglenesen kijátszotta, életét végérvényesen leérte, bűneiért elnyerte szerény jutalmát, erényeiért szigorú büntetését, s már régóta állandó szereplő azon a szürke listán, amelyet ki a megmondhatója, hogy hol és hogy miféle sugallatok szerint a létszám fölöttiekről vezetnek. És mint aki mindennek ellenére nap-nap után arra ébred, hogy mégis létezik. És ezt nem is érzi olyan kellemetlennek, mint amilyennek talán érezhette volna, ha mindent mindig tekintetbe vesz, amit azonban egyáltalában nem tett.
0: Az élet idő, amit nagyrészt fölösleges dolgokkal töltünk ki. Az idő a lényegtelen jegyét viseli, míg be nem telik förtelmes parancsa az öregség és a halál. Európában mindent a munkával, helyesebben a munkaszolgálattal oldanak meg. Átmenni az aluljárón, szembe találkozni a nyüzsgéssel. Hová sietnek? Ez nem a halálra vonatkozó olcsó kérdés, hanem hogy ennyire fontos nekik a lényegtelen. A reggeli fölkelés, aztán a higiéné, a család, majd a járművek, 8 óra munka, többnyire az egzisztenciához nem tartozó lényegtelen tevékenység, aztán a bevásárlás, újra a járművek, némi, lehetőleg az egzisztenciát megint csak nem érintő szórakozás, jó esetben egy szeretkezés, és végül az alvás vagy az éjszakai álmatlanság. Leélni az életet úgy, hogy egyáltalán nem vesznek részt az életükben, és azt, ami történik, végül mégiscsak annak kell tekinteniük, ami az életüknek. Végezetül csak sikerült kibújnom e szemételen sors alól. Az én legnagyobb kalandom mégiscsak én vagyok. Ahogy elgondoltam, s ahogy megépítettem. A dac. Mindennek ellenére, lent dolgozva a bánya mélyben, némaság, összeszorított fogak. Most, bár még mindig történek, lényegében elkészültem, s ezzel eltelt 55 év, és a halál bármikor elvehet magamtól.
2: Semmi sem szól amellett, hogy ne talán azt higgyük, ezeken a dolgokon gondolkodott, amikor az öreg az iratszekrény előtt állt és gondolkodott. Nem. Mindössze arról van szó, hogy reggel volt, aránylag 10-re járt, s ilyen időt állt az öreg mindig gondolkodni szokott. Ez volt az életrendje.
0: Egy azon regényt élni és írni. Már hogyan lehetne a regény olyan, mint az élet, amikor az élet sem olyan, mint az élet?
2: Tehát az öreg 10 órakor
0: körülbelül
2: ezen a gyönyörű, langyos, kisé párás, de verőfényes nyárutói
0: őszelői
2: nap reggelén is az iratszekrény előtt állt és gondolkodott.
0: Ha ezt a regényt megírom, védtelenebb leszek, mint valaha. Úgy látszik, ezt akarom. Ügyelni az anekdotikus elemekre. Komponálni mindent az uralkodó gondolatmenet és a zárt forma keretei közé illeszteni.
2: Sok gondja baja volt az öregnek, volt tehát, mint gondolkodnia. De az öreg nem azon gondolkodott, amin gondolkodnia kellett volna. Azt sem állíthatjuk azért, hogy a legidőszerűbb gondja baja azt járt, amiről gondolkodnia kellett volna, még csak meg sem fordult a fejében. Sőt,
0: az öreg az iratszekrény előtt állt.
2: Csak állok itt az iratszekrény előtt és gondolkodom, gondolta az öreg. Ahelyett, hogy végre csinálnék is valamit. Hát igen. Már rég hozzá kellett volna látnia, hogy megírjon egy könyvet. Ez az igazság. Nincs mit szépíteni rajta. Az öreg ugyanis könyveket írt. Ez volt a foglalkozása. Illetőleg, hogy pontosabbak legyünk, úgy alakult, hogy ez lett a foglalkozása, mint hogy egyéb foglalkozása nem volt.
0: Létezése minden vonatkozásban szörnyűséges, kivéve az írás vonatkozásában. Írni tehát. Írni, hogy létezésemet eltűrjem, mi több, igazoljam.
2: Már több könyvet is megírt, mindenek előtt az első könyvét. Ezen könyvön, mint hogy a könyvírás akkoriban még nem volt a foglalkozása, és ezt a könyvét még csak úgy mondhatni a saját önkényes szeszélyéből írta. Egy jó évtizedig dolgozott, s azután meglehetősen viszontagságos körülmények közepette, újabb 2 év elteltével látott csak nyomdafestéket. A második könyvéhez már 4 év is elegendőnek bizonyult, többi könyvére pedig...
0: Miután már a könyvírás volt a foglalkozása, illetőleg, hogy pontosabbak legyünk, úgy alakult, hogy ez lett a foglalkozása, minthogy egyéb foglalkozása nem volt.
2: Már csak a megírásukhoz feltétlenül szükséges időt fordított a lényegében a vastagságuktól függően, mert...
0: Miután már úgy alakult, hogy ez lett a foglalkozása...
2: Lehetőleg vastagkönyvek írására kellett törekednie saját jól megfontolt érdekében, lévén a vastagkönyveknek a tiszteletdíja is vastagabb a vékonyabb könyvekénél, melyeknek, mint hogy vékonyabbak, a tiszteletdíjuk is vékony, vékonyságuktól függően, s tartalmuktól függetlenül. A művelődésügyi miniszternek, a pénzügyminiszterrel, a munkaügyi miniszterrel, az országos anyag- és árhivatal elnökével, valamint a szakszervezetek országos tanácsával egyetértésben hozott 1/1970 harmadik hó 20-i MM számú rendelete értelmében a kiadói szerződések feltételeiről és a szerzői díjakról. Nem mint az öreg égett volna a vágytól, hogy megírjon egy újabb könyvet. Csak hogy már eléggé régen nem jelent meg újabb könyve. Ha ez így megy tovább, még a nevét is elfelejtik. Ami önmagában véve egyéb iránt a legkevésbé sem zavarta volna az öreget. Hanem, és ez volt épp a bökkenő, egy bizonyos tekintetben mégiscsak zavarnia kellett. Nem olyan sok esztendő még, és elírja a korhatárt, nyugdíjas író válhat belőle. Olyan író tehát, aki könyveivel kiérdemelte, hogy nem kell több könyvet írnia. Noha megteheti persze, ha mégis úgy tartja a kedve. Irodalmi munkásságának tehát, ha eltekintett minden ködös elvonatkoztatástól, és ragaszkodott a szilárdhoz, a kézzel foghatóhoz, ez volt a tulajdonképpeni célja. Ahhoz, hogy ne kelljen több könyvet írnia, néhányat meg kellett írnia még. Lehetőleg minél többet. Ha ugyanis nem tévesztette szem elől irodalmi munkássága tulajdonképpeni célját.
0: Vagyis, hogy nyugdíjas íróvá jég belőle, olyan író tehát, aki könyveivel kiérdemelte, hogy nem kell több könyvet írnia.
2: Félőbb volt, hogy feledésbe merülő neve a feledést mértékében, vagyis hátrányos mértékben befolyásolhatja a nyugdíját meghatározó tényezőket. Mely tényezőkről pontos információkkal nem rendelkezett ugyan, de valahogy úgy okoskodott, s talán nem egészen logikátlanul, hogy ha vastagabb könyvért több tiszteleti, akkor több könyvért viszont magasabb nyugdíj jár. Ami persze, mint már említettük, pontos információk hiányán az öreg feltevése. De talán nem egészen logikátlan feltevése volt csupán.
0: Regényt akarok írni. Mit mondok ezzel? Semmit se. Százszor és ezerszer is le kell ezt az akaratot gyűrni. Rá kell cáfolni, nevetség tárgyává tenni. Míg vagy megsemmisül, vagy kénytelen leszek regényt írni. S talán már az akaratom ellenére.
2: Így aztán az öreget mégiscsak zavarnia kellett annak, ami önmagában véve egyéb iránt a legkevésbé sem zavarta volna, hogy még a nevét is elfelejtik. És ennél fogva, bár nem mintha égett volna a vágytól, hogy megírjon egy újabb könyvet, de már rég hozzá kellett volna látnia. Csak hogy nem volt semmi ötlete. Ami egyébként máskor is előfordult már vele, rendszeresen azonban csak azóta, amióta a könyvírás volt a foglalkozása.
0: Illetőleg, hogy pontosabbak legyünk.
2: Amióta úgy alakult, hogy ez lett a foglalkozása.
0: Mint hogy egyéb foglalkozása nem volt.
2: Pedig csak egy könyvről lett volna szó.
0: A vezeklés egyetlen módja mégiscsak az őszinteség lehet, amiben nyoma sincs a kérkedésnek, és felhasználható ellenem.
2: Akármilyen könyvről csak könyv legyen. Az öreg régóta tudta már, hogy teljesen mindegy, milyen könyvet ír, jó-e vagy rosszat. A lényegen ez semmit sem változtat. Hogy azonban lényeg alatt mit értett, azt az öreg vagy túlságosan is jól, vagy egyáltalán nem tudta. Erre kell következtetnünk legalábbis abból, hogy bár az iratszekrény előtt állva és gondolkodva, egyebek közt ez a gondolat is megfordult a fejében, ám a legcsekélyebb tanújelét sem adta, hogy ennek a fogalomnak, a lényegnek, a lényegét legalább a saját használatára tisztázni kívánta volna. De hát, egy fia ötlete nem sok, megírandó könyvéhez az öregnek annyira sem volt. Annak ellenére, hogy a maga részéről igazán minden tőle telhetőt elkövetett, hiszen, mint láttuk, jelenleg is az iratszekrény előtt állt, és gondolkodott.
0: Az öreg az iratszekrény előtt állt. Ez már véglegesnek tűnik. Nem tudom, hogyan kecmergek ki belőle. De elhatározásom, ami a regényt illeti, olyan szilárd, hogy valósággal külső parancsnak tűnik. Teljesen függetlenít mindattól a kicsinyes szorongástól, törékenységtől és bizonytalanságtól, ami én vagyok. Viszonyom a világhoz kizárólagosan szubjektív és etikai töltetű. Ebből merítem szenvedélyemet, amely csillapíthatatlan megnevezési vágyjal tölt el. Nem akarok észszerűen tekinteni a világra, hogy az észszerűen tekintsen rám vissza. Nem akarom a kiegyenlítődést. Az egzisztenciát akarom, a szembenállást, a sorsot, de az én sorsomat, ami senkivel sem közös, és semmivel sem rokon. A fölégetett hidakat akarom, és azt az érzést, ami napok óta hangulatként ural. Nincs visszaút.
1: Gálya napló. A hatodik rész hangzott el. A műsor Kertész Imre naplójegyzetei és a Kudarc című regénye alapján készült. Elmondta Kertész Imre és Gábor Miklós. A felvételt Fehér Zoltán és Kakó Gyula készítette. Szerkesztő Szebényi Cecília. Rendezte Zoltán Gábor.
3: A hangfelvétel 1992-ben készült, és legutóbb 2012. január 30-án hangzott el a Kossuth Rádióban. A következő részt holnap hallgathatják meg. Kossuth Rádió Miskolcon 97,1 MHz. Seny Gábor verseit Láng Balázs mondja el.
4: 151. Zsoltár. A legkisebb kérdezi: ismersz-e mást, mint a keserű gyökér, kenderkötél? Ismersz-e mást? Te is öltél. Keserű, keserű, aki itt él, nyakán kenderkötél, te is öltél. A legkisebb kérdezi: mersz-e kérni mást a könnyér? Legyen még nap, ne folytson még a kötél, ha üres az asztal, csak keserű gyökér, ha roppan a nyak, te meg ne szökjél. A legkisebb mondja: nézd, a kezünk csupa vér, s 40 éve nem fúszél. A legkisebb kérdezi: meddig élsz, ha embert öltél, ha Isten is csak kenderkötél? Szélá. Őszi séta. Őszi sétát ígért az első téli szeleket a völgyben, ahogy majd hallgatunk, mint egy kertgazdái, itt örökkön idegenek. Mert nem jut túl a halálon a születés. Nem művelheti kertjét a tiszta öröm, az ősz oly távoli, a lomb, amikor nem zöld, mikor a kert többé nem szomjazik. És mégis itt van, ami más, mint a halál. A völgyben, itt, aki születik. És megyünk némán, lépteink hallgatva figyel gazdánk, az ősz. Számüzetés. Bőröm és a hang között rád bízom utamat. Az új, mint kamasz szerető, olvassa a fal rovásait, elidőz minden repedésen, összeköti őket, hogy elérjen hozzád. Milyen szobát képzeljek neked? Vagy e ház is csak emlék arról, akinek égő szavakat adtak, vasveszővel és ónnal sziklába metszették? Egy repedésbe kiáltom, hogy itt vagyok. Visszhangozva fut körbe a falakban, ujjam alatt lüktet az ér. Visszajutok a megérkezésig. Erdei séta. Ez történt. Felgyújtották messze földön a falvakat. Őszre járt. Mondtuk, a vérszínű levél a legszebb, és unatkoztunk. Szedegettünk gesztenyét, akik egy héjból kettőt bontanak ki, és egymásnak adják a felét. Szerelmesek. A falvak felől égőházak menekültek. Sírtak a szarvasok az erdőn, és mondtuk, a lángszínű levél a legszebb. Őszre járt. Ez történt. Azóta messze földön nem láttunk szarvasnyomot, és sokat sírnak, akik szerelmesek. Ma sem tudjuk, a történetben kik égtek benne. Lombot gyűjtünk az erdőn, és mondjuk, a sárga. A sárga a legszebb.
3: Seny Gábor 151. Zsoltár, őszi séta, számüzetés és erdei séta című versét Láng Balázs mondta el. Szerkesztette Lator László, rendezte Varsányi Anikó. A hangfelvétel 1995-ben készült, és legutóbb, egy évvel később, január 25-én hangzott el a Kossuth Rádióban. Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja. Seny Gábor mondja el versét.
5: Szabadulás. A foltos nadrágokkal, ingekkel, kiritkult atlétatrikókkal dobozok teltek meg. Mindenhol, mit külön-külön kézbe kellett fogni, egymás után kihúzni a fiókokat, összegyűjteni gyógyszeres fiolákat, alkatrészeket, jegyzeteket. Aztán sorra jött más is. Előkerült egy zománcibás weidling, egy szálkásra ázott deszka és néhány elszürkült tányér is. Miközben a szoba sarkában, minden fájdalomtól megszabadulva, egy barna füles fotelból félig lehúnyt szemmel, mintha minden mozdulatot figyelt volna, akihez ebből már semmi sem tartozott. Figyelte a kezet, amely néhány nappal azelőtt a kórház udvarán vezetgette, mint egy hosszú, napsütötte mólón, csúcsán piros sapkás jelzőrúddal a víz felé forduló padok között. És az egyik szekrényből, fogasáról leesve, kibukott egy kék kabát. Amolyan felöltőféle, tél és tavasz közt viselhető, a bélése is épp volt. Ez megmaradt. A dobozok mellett egy karfára vetve várta a végső szabadulást, amely ezúttal sem lehetett másmilyen, mint azé a fogolyé, aki három évi táborélet után egyszerűen lefordult a Pricsről, négy kézláb kimászott az ajtóhoz, és ott kimerülten elaludt. Talán csak fél órát feküdhetett így. A kék felöltő átutazott a városon, szatyorba gyűrve, zörgő trollin, villamoson, mint valami értéktelen, rabolt tárgy, végtelen, napsütötte múló, szégyelni való ajándék.
3: Szabadulás című versét Sein Gábor mondta el, szerkesztette Reményi József Tamás. A hangfelvétel 2002-ben készült, és legutóbb 2002. július 2-án hangzott el a Kossuth Rádióban. A Kossuth Rádió Győrben 87,6 MHz. Sein Gábor versét Seres Zoltán mondja el.
6: Panaszénekek. Hol van ki dicsért dísztelen faasztalt, aranybort rajta a napjegyével? Hol van ki a szigetekről boldogan hazatérő hajósokról dalolt, a partról, mely őket nevelte, a testvérek öleléséről? És hol van a dal, a lángok és a fák suttogását halló, a krétával korhat ablakkeretre írt szavak, Sore, Erem, Arimna, és hol a lányok, kiknek combja olyan sima volt, mint egy kavics? A hajósok észre sem vették, mikor veszítették el a napot. A partról jövők, ha kérdezték őket, csak nevettek, és nevettükben összefüggéstelen szavakat mondtak, hogy aki hallotta őket, annak is nevetnie kellett. De a pincék attól kezdve üresen kongtak. Folyton esett az eső, az éretlen szőlőszemek a tőkén rohadtak el, és a domboldalakról az asszonyok hiába kiáltozták, hol van a nap? Hol van a nap? Sírva tértek a partra vissza. Tévejgéseink falát, a magasat vagy a görbét így mi sem mászhatjuk meg. Magunk ellen kötünk fegyvert, s régi kövekből épít bevehetetlen várost az emlékezet. Az ablak mellett feküdtem, a fülemhez szorítottam a párnát, hogy ne halljam a sirályokat. Gyerekkoromban feküdtem egyszer így, amikor társaim a nevemet kiáltozták, és kavicssal dobálták a szomszéd láncra kötött kutyáját. Ki kellett volna szaladnom hozzájuk, és megverekednem velük. Most viszont szaladtam volna végig a parton kedvesem házába, de azt mondtam magamnak, először tapasztald meg a magányt, adj neki értelmet és jelentést. Amikor messze jártam a borús nyugati földön, csontjaim is fájtak belé, úgy hiányzott a tenger. Az erdők zöld párája folytogatott. Hol van a kéz, gondoltam, mely öblünket teliültette levendulával, és a kecskét a sziklán vezette? Hol van a fény, mely az ég színét adta a víznek? Amikor az istenek egymásnál vendégségben voltak, ajándékokat vittek, aranyszékeken ültek, és a szerelem kertjéről költöttek dalt. Látták, amit mi? A morzsolt, fehér kőfoltok között a vörös tetejű házakat, a csavart törzsű olajfát, a sötét babért, látták a levegőt fölöttük remegni, és tudták, mi a szomjúság. Így néztem én is kedvesem lábát, nedves barna bőrét, táncos fenekét, ahogy fölfelé ment előttem a hegyoldalon.
3: Seny Gábor versét Seres Zoltán mondta el, szerkesztette Reményi József Tamás, rendezte Lehocki Orsolya. A hangfelvétel 2003-ban készült, és legutóbb ugyanabban

0: Műsorajánló. A Kossuth Rádió megváltozott műsorában a vallási műsorok szokott idejükben kerülnek adásba. Minden délben más-más templom harangja szól. Az egyházi félórák hétköznap délután 13:30-tól 14:00-ig, mise vagy istentisztelet élő közvetítése minden vasárnap 10:04-től hallható a Kossuth Rádióban.
1: Nyár 26. Hétfőtől szombatig 10 órától, vasárnap 6:45-től a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak.
2: Köszöntöm hallgatóinkat. A hírszerkesztő Gál Andrea, a Kossuth Rádió mikrofonjánál Szlotta Judit. Elfogadta a kormánypárt felkérését a köztársasági elnöki tisztségre Baka András. A legfelsőbb bíróság korábbi elnöke azt mondta, készen áll a magyar nemzet egységéért és egy demokratikus európai Magyarországért dolgozni. Az országgyűlés kedden szavazhat az államfő személyéről, amennyiben megválasztják az új elnököt, kedden esküt tesz és beszédet mond a parlamentben. Holnap 10 óráig nyújthatják be a köztársasági elnöki jelölésre vonatkozó ajánlásokat az országgyűlési képviselők, olvasható a parlament honlapján. A beérkezett ajánlásokat a házbizottság aznapi ülésén tekinti át. Az alaptörvény szerint a jelölés érvényességéhez az országgyűlési képviselők legalább 1/5-ének, vagyis 40 képviselőnek írásbeli ajánlása szükséges. Minden országgyűlési képviselő egy jelöltet támogat.
3: Több okból is igennel szavaznak a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal létrehozására a Mi Hazánk mozgalom tagjai. Torockai László közösségi oldalán egyebek mellett arról írt, döntésük célja, hogy a korrupció felszámolás szükségességének ügyét ne lehessen a Mi Hazánk ellen politikai támadásként használni. Pályázati úton választja ki delegáltját a média tanácsba a KDNP. Laturcai Csaba, a pártügyvezető alelnöke közölte, olyan kereszténydemokrata gondolkodású, független, média tapasztalattal és megfelelő szakirányú végzettséggel rendelkező jelentkezőket várnak, akik megfelelnek a testületi tagság feltételeinek. A pályázatokat augusztus 25-éig lehet benyújtani.
4: Indulhatnak a Baross Gábor vasútfejlesztési terv uniós projektjei, közölte Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter. A 10 éves, több mint 3500 milliárd forintos program keretében vasútvonalakat és a budapesti hévhálózatot is fejlesztenék.
5: A fizikai és digitális akadálymentesítés fontosságát hangsúlyozta a szociális és családügyi miniszter. Kátai Németh Vilmos

0: Azután írt erről, hogy a Békés vármegyei látássérült sorstársainak mutatta meg a minisztériumot. Úgy fogalmazott, sajnos az elmúlt 16 év nem arról szólt, hogy a fogyatékossággal élők ügye lett volna a fókuszban. Most a civil szervezeteket arra kéri, jelezzék problémáikat a változás érdekében. Aranyérmet szerzett a Kolesár Mihály és Guzi Blanka összetételű vegyesváltó az isztambuli öttusa Európa-bajnokság zárónapján. A versenyen 13 ország sportolói küzdöttek, és a magyar páros a végén 2 másodperccel előzte meg az oroszokat. A dobogó harmadik fokára Nagy-Britannia állhatott fel. Több száz köbméternyi trágya gyulladt meg Lajos Komáromnál egy istáló közelében, ahol 500-600 bálát is tárolnak. A tűzoltók elhúzódó munkára számítanak. Algyőnél 2 helyen is nagy kiterjedésű szabadtéri tűz keletkezett. A Kiserdősornál 22 hektáron égett az aljnövényzet, ott már az utómunkálatokat végzik. A 47-es út mellett 10 hektáron cserjés, gaz, avar kapott lángot. A tüzet környékbeli és önkéntes tűzoltók próbálják megfékezni. Ismét visszatér a kánikula. Napos száraz idő várható holnap, csak néhol lehetnek fátyol felhők az égen. A szél időnként megélénkül. Éjszaka 12 és 19 fok között alakul a hőmérséklet. Napközben 31 és 37 fok között várható. Egész héten napos időre készülhetünk. 18 órakor jelentkezünk híradással legközelebb. 16 óra 4 perc.
1: A most hallható archívumi hanganyagot restaurált változatban sugározzuk. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Egypercesek. Örkény István rövid írásaiból.
3: Étvágy. Messze-messze a kettős szöges dróton túl feltűnt a szán, mintha a meséből. 2 kis szőrös lovacska húzta, 1 kis szőrkucsmás kocsisocska hajtotta, és meg volt rakva bogárhátú, messze sötétlő kenyerekkel. Hetente 3-szor jött, mindig mind a 8000-en néztük. Néha lenyúzott lófejeket hozott, melyek már messziről ránk vigyorogtak sárga fogazatukkal. Máskor sózott halat, vagy kölest, vagy konzerveket. Jól esett elnézni, habár a nézelődés teljesen haszontalan volt, mert a szán a táborkapu előtt elkanyarodott a raktárak felé, ahol az élelem javarészét ellopták. Aznap másként történt. Valamilyen csoda folytán kitárult a kapu, és a kis szőrkucsmás kocsis egyenes behajtott a Lagerstrasséra. Ebben a szempillantásban felvorajlott a tábor, mint amikor ketté hasad a föld. 4 utcája volt a tábornak. 8 sorban gunnyasztottak a hóba süppett barakok. Kinyíltak az ajtók, benépesültek az utak, fekete termeszek közöllöttek a főkapu felé. Nem tartott sokáig. A fekete pontok körülhömpölyögték a szánt, összecsaptak és felpuposodtak rajta, mint egy kukac tenger hullámverése. Egymást taposva nyüzsögtek néhány percig, aztán visszaáradtak a főúton, szétoszlottak a mellékutcákban, és eltűntek a barakkokban. Ott maradt a szán. Ott maradt a szán, de nem volt meg a kenyér, sem a 2 szőrös lovacska, sem a szőrkucsmás kocsisocska. Csak az üres szán, az ostornyele, s ami a lószer számból, nem bőrből való. Néhány lánc, meg csat, meg karika. Ja, és egy kulcscsomó.

üveghalál. Délután 5-kor halkan zihálni kezdett, de senki sem vette észre. A családot a vendégvárás izgalma tartotta fogva. A zihálás erősbödött, később hörgő hangokkal elegyedett. Most se figyelt rá senki, habár az idegek már jelezték, hogy valamilyen rendhagyó hangforrás működik a lakásban. Csak hogy van bennünk egy olyan jelzőrendszer is, mely mindent letompít, hogy késleltesse a rosszat. Amióta ösztöneink elzsibbadtak, csak a közvetlen veszélyre riadunk fel. Míg testet nem ér, nincs semmi különbség egy kiköpött cseresznyemag és egy kilőtt puskagolyó között. A hörgések sűrűbbek lettek, aztán elsitultak, de éppen akkor, ebben a baljóslatú csöndben megszólalt egy budgyanó hang, mint amikor megpattan egy ér, s a tüdőből habos vér tódul a szájba. Mind összeszaladtak. Olga mama lassan letette a majonézt, és azt mondta: Istenem! Márti azt mondta: Én nem tehetek róla, anyu, kérem. Olga mama azt mondta: Mert sohasem arra figyelsz, amit csinálsz. A nagymamóka közbeszólt: Ne veszekedjetek, mert bezár a csemegebolt. Csak ugyan. Valakinek le kellett volna menni és kicserélni a szódás üveget. De nem bírtak mozdulni. Álltak és néztek, mert nincs lenyűgözőbb, mint a szenvedés. Az üveg belsejében pezsgett a víz, a pezsgés megremegtette testét. Száján buborékok budgyantak ki, elpattantak, lefolytak az oldalán. Néma volt, de lehet, hogy szenvedett. Ebből a zárt rendszerből nem tudtak kiszökni a hangok. Egy idő múlva kipezsgett a szénsav, a víz föltisztult, az üveg elcsendesült. Nem szállt föl belőle egyetlen buborék sem. Olga mama fölébe hajolt és hallgatózott. Az üveg azonban nem adott többé életjelet. Istenem, mi lesz velünk? Kérdezte a nagymamóka. Senki se válaszolt.

honvédkórház. Fél kettőkor végzett az utolsó műtéttel. Megmosdott, átöltözött. Épp az ubbonyát gombolta, amikor bekopogott a műtősnő. Az a nagy drumőr nagy van kint, a 27-esnek a férje. Az ezredes orvos keze megállt az utolsó gombon. Habozva nézte a szennyes kosárba gyűrt vérrel fröcskös fehér köpenyt. Szóljon doktor Gorovénak. Őt már 12-kor eltetszett engedni. Puff neki. A halált meg lehet szokni. Ki lehet ismerni minden csinyát, binyát, azt a sóhajtást az utolsó belégzés után, azt a rándulást, mikor utolsót lök a szív. A halál az orvos szemében közömbös tény. Túl van az ő országa látóhatárán. Nem csak megszokni lehet, hanem meg is lehet unni. De sem megszokni, sem megunni nem lehet a gyászt. A hozzátartozókat mindig az agyunktusa, Gorove főhadnagy orvos fogadta. Gorove igazi diplomata, türelmes, simulékony, hidegfejű, nem olyan érzékeny és robbanékony, mint ő. Nagy kár volt Gorovét elengedni. Azt mondta a műtősnőnek. Küldje be. Az őrnagy bejött. Tisztelgett. Nem kérdezett semmit, csak nézte az ezredes orvost. Hatalmas termetén feltűnően kicsi fejült, s a kicsi arcban feltűnően kicsi szem. Mintha egy mesebeli óriásra babafejet ragasztottak volna. Az ezredes orvos nagyon zavarta e szempár üvegszerűsége. Látta a feleségét? Kérdezte. Tőle jövök, mondta az őrnagy. Beszélt is vele? Csak néhány szót. Hogy érzi magát? Azt mondta, jól. Csönd lett. Az őrnagy nem érdeklődött, sikerült a műtét. Katonással mozdulatlanul állt, de nem sürgette az ezredes orvost. Úgy nézett rá, mint feljebb valójára, akitől nem orvosi véleményt, hanem valamilyen katonásabb parancsot vár, érthető, világos utasítást, melyet gyorsan és pontosan végre kell hajtani. Ez a várakozás még nagyobb zavarba ejtette az ezredes orvost. Köhintett, aztán levette a szemüvegét, mintha könnyítene a helyzeten, hogy kissé homályosabban látja az őrnagyot. Sajnálattal közlöm önnel, mondta, hogy a műtét nem volt sikeres. Az őrnagy nem szólt, keményen biccentett. Már a máj is tele van áttételekkel, folytatta egy kis szünet után az ezredes orvos. Csak kinyitottuk és visszavartuk a hasat. Az őrnagy megint biccentett. Nagy testéből pirosság szállt föl a kicsi fejbe. Körülbelül 3-4 hete van hátra, tette hozzá gyorsan az ezredes orvos. Az őrnagy megint csak biccentett. Mint egy baba, mely csak biccenteni tud. Keményen tartotta magát, de a keze lassan ökölbe szorult, s a szorítástól egészen kifejéredett, mintha onnan nyomná fejébe a vért. Én is szívből sajnálom őt, mondta az ezredes orvos. Régen volt ilyen szelíd és béketűrő betegünk. Az őrnagy összeráncolt a kis homlokát. Tényleg, mondta egy kis gondolkodás után, mintha most értesülne feleségének a jellemvonásáról. Ő nagyon szelíd. Sosem hallottuk panaszkodni. Az őrnagy megint gondolkozott. Igaz, biccentett buzgón, mintha ezt is most hallaná először. Otthon sem panaszkodott soha. Megint csönd lett. Az ezredes orvos várt, de az őrnagy nem kérdezett semmit. Megint neki kellett megszegnie a csöndet. Ő neki azt mondtuk, hogy a műtét sikerült. Megértettem, mondta az őrnagy. Az utolsó percig tartani kell benne a lelket. Értettem,
mondta az őrnagy. Ugyanúgy kell vele bánni, mint máskor, tette még hozzá az ezredes orvos. Mihelyt észreveszik a gyöngétséget, gyanút fognak a betegek. Meg lesz, mondta az őrnagy. Megint csönd lett. Óhajt még valamit tudni? Kérdezte az ezredes orvos. Minden világos, mondta az őrnagy. Viszontlátásra, mondta az ezredes orvos. A viszontlátásra, mondta az őrnagy. Kezet fogtak. Az ezredes orvos kissé ügyefogyotta, még hozzámormogott valamit, ami egy részfét nyilatkozathoz hasonlított. Az őrnagy azonban nem értette meg a mormogást. Tessék? Kérdezte. Semmi, mondta az ezredes orvos. Mikor az őrnagy kiment, fellélegzett. Fölvette köpenyét, s még benézett egy súlyos beteghez, akinek vérátömlesztést rendelt. Aztán, már elmentében, egy pillanatra megállapodott a 27-es előtt. Oda bentről vad veszekedés hallatszott. Rögtön megismerte az őrnagy hangját. Odaintett egy ápolónőt. Hívja csak ki az őrnagy urat, Fáberniknél. Az ápolónő benyitott. Az őrnagy hangja kicsapott a folyosóra. Te ronda hiszterika, üvöltötte. Mit nyavajogsz itt nekem? Aztán csönd lett. Aztán kijött az ápolónő. Aztán kijött az őrnagy, feltűnően vörös, eltorzult arccal. Megállt az ezredes orvos előtt, katonásan, mint az előbb. Maga disznó, förmett rá az ezredes orvos. Ez a sajnálatos kijelentés a folyosón hangzott el, két magasrangú tiszt közt, egy csomó közkatona és civil füle hallatára. Nagy kár volt Gorovét elengedni. Ő sosem veszti el a hideg vérét. Hogy beszél azzal a szerencsétlennel maga állat? Ordított az őrnagyra az ezredes orvos. Ahogy máskor, mondta megriadva az őrnagy. Ön parancsolta, hogy ezt muszáj csinálni. Az ezredes orvos rámerett. Még nagyon kikívánkozott volna belőle valami, de ebben a pillanatban vette csak észre, hogy az őrnagy sír. Az üvegfényű babaszemekből lassan budjantak elő a könnyek, az óriási test remegett és rázkódott, mint a felrobbant volna benne valami. Ja, úgy, mondta az ezredes orvos, akkor bocsánatot kérek. Sapkájához emelte kezét, és gyorsan tovasietett a folyosón.

0: Az új lakó. Te ilyen ember vagy? Kezdem megbánni, hogy hozzád kötöttem az életemet.
1: Szomszédeim,
2: valami románék vagy révészék, még csak egy hete költöztek be. Szerencsére se gyerekük nincs, se porszívójuk, se padló kefélőjük, még névtáblájuk se. Csak televíziójuk.
0: Te beszélsz? Azt mondják, német tisztekkel jártál vacsorázni.
2: Este 6 órájban érkeznek haza. Ma is, mihelyt megjöttek, bekapcsolták a televíziót. Az én, te a konyhám és az ő szobájuk fala közös. Lassú lángon felteszem melegedni a krumplipürét.
0: Róla mindenki tudja, hogy a nyilas házparancsnok 3 keresztel megkrétázta az előszoba ajtómat.
2: Lassan keverem a krumplipürét. A takarítónő, Berta néni, hetente 2-szer jön, és akkor 2 napra előre megfőz. Mielőtt elmenne, mindent a számba rág, mint egy kisgyereknek.
0: Itt a hideg hús, azzal az író úrnak semmit sem kell csinálni. Itt a savanyúság, azzal se. Csak ezt, a krumplipőjét kell megmelegíteni. Tessék utána mondani, mert az író úr mindent elfelejt. Ne féljen, Berta néni, nem fogom elfelejteni. De csak lassú lángon, Berta néni. És tetszik majd keverni?
2: Majd keverem.
0: Mivel tetszik keverni?
2: Kanállal.
0: Fakanállal?
2: Fakanállal.
0: És lassú lángon, író úr?
2: Lassú lángon, Berta néni.
0: Köszönöm szépen.
2: Isten vele.
0: 20 éve hazudsz a világ szemébe. Vigyázz, ha túlfeszíted a húrt, megkeserülöd.
2: Lehet, hogy nézni jó egy ilyen antifasiszta szerelmi drámát, de itt a teakonyhában úgy hangzik, mint valami veszekedés.
1: Sajnos a krumplipürét nem lehet itt hagyni. Minél melegebb lesz, annál sűrűbben pöfög.
0: Nekem te hiába játszod a mártírt. A saját keresztlányát kijelentette föl. Na, mondd csak, halljuk. Erre kíváncsi vagyok.
2: Mindjárt kész leszek. Most már nem csak pöfög. Most már lő.
0: Ha tudni akarod, nekem bizonyítékaim vannak. Ezt mindenki mondhatja. Hát akkor tessék, ide néz.
3: Oda hát valami nyikorog. Talán egy fiókot húznak ki. Aztán lábdobogás hallatszik át. Dulakodás, hörgés. Egy női hang, nyilván a németek szeretője, felsikult.
0: Segítség, megöl!
3: Egy lövés. Egy elzvanó test puffanása. Még egy lövés.
2: Aztán végre csönd.
3: És meleg a krumplipürém. Szomszédaimnak még a névtáblájuk se volt kitéve. Másnap, harmadnap mindenki, aki őket kereste, tévedésből én hozzám csöngetett be. A rendőrség, a tiszti orvos, újságírók és fotográfusok. Nem is volt nekik televíziójuk. A férfi, akit se románnak, se révésznek, hanem rónainak hívtak, az enyhítő körülmények figyelembe vételével 8 évi börtönt kapott. Most csönd van a szomszéd lakásban.

0: magyar panteon. Benne volt az újságokban, hogy 2 hétig zárva tartunk, mondta a múzeum portása a telefonba. A szabadságharc erekjéi már becsukott, a Liszt Ferenc szerelmeihez viszont még csak most gyűjtjük az anyagot. Hát mit csináljak velük? Ez volt a délutáni program. Tessék őket elvinni a szép művészetibe. Ott már voltunk. És gondolja meg, ezek vidékiek, és 15 éves lányok. Nekik még többet mondanak a tárgyak, mint a világ legszebb festményei. Hát honnan varázsoljak ide egy kiállítást? Kérdezte a portás. Ráadásul teljesen egyedül vagyok. A tanárnő hangja oly csalódottan szólt, hogy a portás egy kis gondolkodási időt kért, és aztán kijelentette, hogy délutánra megpróbál összekaparni egy kis anyagot, ami persze nagyon szegényes és hevenyészet lesz. Katalógus hiány be kell érniük az ő kalauzolásával. Az előcsarnokban csak egy gépírásos cédula volt kiragasztva. Hubauer Sándor emlékkiállítás. Az első teremben idősebb Hubauer Sándor bajonettje volt kiállítva, melyet az első világháborúból hozott haza, de ez nem nagyon érdekelte a lányokat. Idősebb Hubauer Sándorné született Süle Mária imakönyvébe is csak épp belepillantottak, pedig ennek az volt az érdekessége, hogy tele volt írva ételreceptekkel. De a következő tárló, melyben már maga Hubauer Sándor volt látható, 8 hónapos korában anyaszült pucéran hason fekve, annál nagyobb sikert aratott. Jaj, de cukor! Sóhajtott egy lány, akiben már megszólalt a leendő anya. És ott volt a kis Hubauer ütött-kopott plévödre lapátkája, talicskája, egy tejfoga, himlőoltási bizonyítványa, egy kis üvegevesztett szemüvege. Mint ismeretes, Hubauer Sándor 15 éves koráig rövidlátó volt, de ez utóbb elmúlt. Ti is, lányok, jegyezte meg a tanárnő, járjatok el pontosan az időszakos szemorvosi vizsgálatra. A következő vitrinben ütött kopott notesz. Hubauer Sándor korai ifjúságától kezdve fillérre följegyezte minden kiadását. Ez pedig egy hímzőkép. A lányok megcsodálták, pedig csak egy régi típusú, lábhajtásos, omaggyártmányú hímzőgép volt, 8 milliméteres kilengéssel, amelyen, miközben Hubauer hiába küzdött nagyra törő tervei valóra váltásáért, hitvese reggeltől estig dolgozott. Csak e rosszul fizetett munkával, 8 milliméteres monogram hímzéssel tudta előkaparni családjának a mindennapit. Áldott emlékű hímzőgép. Nélküle Hubauer sovány portási fizetségéből hogy is tudott volna egy 4 tagú család kijönni? És milyen természetűek voltak azok a nagyra törő tervek? Érdeklődött az egyik tájékozatlan diáklány. Sokfélék, mondta a portás. Az áttekinthetőség kedvéért 3 csoportba osztjuk őket gazdasági, politikai és tudományos természetű elgondolásokra. Sajnos az idő rövidsége miatt e sokféleségből épp csak mutatóba sikerült valamit összeszedni. Hubauer tudományos munkássága még feldolgozásra vár. Annyi bizonyos, hogy a holdrakéta gondolata az oroszokat messze megelőzve megfordult a fejében, nem különben a napenergia felhasználása. Ő óriási méretű staniol zacskókra gondolt, melyekben a napenergiája valahogy úgy, mint a sült gesztenye melege elraktározható. Ami Hubauer politikai nézeteit illeti, ezekről írásbeli feljegyzés alig maradt fenn, a baráti beszélgetések pedig részben feledésbe merültek. Milyen kár? És miben álltak ezek a nézetek? Kérdezte a tanárnő. Rá kellett szólnia a lányokra, mert fecsegni kezdtek. Mint ismeretes, Hubauer bátor békeharcos volt. Egyszer felesége legnagyobb rémületére öklét rázta a bevonuló német csapatok felé. A katonaságtól megszökött, és hamis papírokkal bujkált. A 7. vitrinben látható nyílt parancs is, ilyen ügyes hamisítvány az aláírás Hubauernétől származik. Vakmerősége hajmeresztő volt. A háború vége felé, hamis papírokkal a zsebében, egy vendéglőkert helyiségében, mely a detektívek megfigyelése alatt állt, fennhangon kijelentette: Hitler napjai meg vannak számlálva! A szomszéd asztaltól oda is néztek.
1: Detektívek?
0: Érdeklődött egy lány. Szerencsére csupán ismerősök, de Hubauer olyan ember volt, aki ugyanezt mondja akkor is, ha detektívek hallják. A lányok megborzongtak. Aztán tovább sereglettek a következő tárlóhoz, melyben egy kis játékmozdony állt. A hazárnak rendületlenül kombinált spórkassa, magyarázta a portás egy fájó mosollyal, ami annak szólt, hogy egy nagyra törő szellem merész terveiből mindössze egy ilyen új gyakorlat maradt fenn, melyet ő maga is csak szeszélynek szánt. És még emellett is ott látható a szabadalmi hivatal elutasító végzése.
2: Mit jelent az, hogy kombinált? Érdeklődött a tanárnő.
0: Ha pénzt dobnak bele, a szerkezet azt énekli: hazádnak rendületlenül.
2: Egy lány pénzt dobott a mozdonyba. Vártak, de nem hallottak semmit.
0: Nem működik, mondta a portás.
2: Mindegy, magyarázta a tanárnő. Ez a találmány nem csak takarékosságra, hanem hazafias gondolkodásra is nevel.
1: És sohasem akadt neki pártfogója?
2: Kérdezte egy lány.
0: Soha. Magányosan. Meg nem értve öregedett meg.
1: Egyetlen terve se valósult meg.
0: Ebben az országban, legyintett a portás. Nálunk így múlik el egy emberi élet.
2: Mindenki hallgatott. Meglegyintette őket a nemzeti tragédia szele.
0: Ez pedig Gagarin őrnagy,
2: mutatott egy színes képre a portás.
1: Ismerték egymást?
0: Sajnos nem.
2: Kinek a hibájából?
0: A találkozás nem jött létre,
2: mondta kitérően a portás. Már csak egy vitrin volt hátra.
0: Ez az a dolgozó heti jegy, mellyel munkába járt. Hubauer Sándor szerényen és visszavonultan élt. Nem kért, nem is várt kiváltságokat. Reggelije, 1/2 liter tej, 10 deka parizer, kenyér.
2: Körüljárták a tejet, parizert, kenyeret. Volt, akinek könyvbe lábadt a szeme.
0: Elköszöntek, sorba álltak, kivonultak.
2: Egy hét múlva dolgozatot írtak. Mit láttam a budapesti tanulmányi kiránduláson? Az ifjúságot csak látványos dolgok lelkesítik.
0: Oldalakat írtak a Mátyás templomról, egy önkiszolgáló büféről, az országzászlóról.
2: A Hubauer Sándor emlékkiállításról alig valamit.
0: Ilyenek ezek a mai fiatalok.
2: De nem baj.
0: Majd egyszer, majd 20-30 év múlva, majd 40 év múlva, akkor majd eszükbe jut Hubauer.

Klímax. A házmester vette észre a gázszagot. Betörte az ajtót. A búcsúlevél a konyha kőpadlóján hevert, rajta egy kis kerámia hamutartó, benne az utolsó cigaretta csutkája. Ma van az 54. születésnapom, olvasta a házmester. A házban nem szeret senki. A kik nem hajlandó rendbehozni a plafont, mely beázik. Meg akarok halni. Özvegy Berger Mihályné. A cigaretta csutka rúzsos volt.

férfi arckép. Hogy jól megy sorom, az talán túlzás, de panaszra sincs okom. Amikor kijöttem, rögtön felfogadtak telepőrnek, ami pénznek nagyon kicsi pénz, de munkának se nagy. Szöges drótok közt ott áll 5000 ballon kénsav, és jó néhány száz két hektós vashordóban ipari alkohol. Az én dolgom az, hogy ebből ne lopjanak. Ami csak akkor üzlet, ha az ember másokra vigyáz, miközben ő maga lop. Sajnos én ilyet nem csinálok, pláne miután amnesztiával jöttem ki. Valami mellékes után kellett nézzek, ami az én lelki állapotomban azért nehéz, mert az ügyemből kifolyólag rengeteg csalódásért. Megfogadtam, hogy ezentúl senkiben se bízom, mindent egyedül csinálok. Ha éhezni kell, éhezem, de kizárólag magamra hagyatkozom. Már az első lépésnél szerencsém volt. Láttam egy hirdetményt, kimentem a Timár utcai szerológiába. Kérdezték, vért akarok-e adni? Mondtam, vért. Azóta nem csak, hogy bedolgoztam magam, hanem merem állítani, hogy évről évre gyümölcsözőbbé vált ez a kapcsolat. Egészen pontos adatokat nem tudok mondani, pedig vezetek följegyzéseket, de egyszer beázott a zsebemben a notesz. Mégis kis hiba határok között 1951-től a mai napig körülbelül 68 liter vért adtam el az intézetnek. Ismeretes, hogy közben elég jelentős árhullámzások voltak. Kezdetben 30 forintot adtak deciliterenként, ami az akkori viszonyokat tekintve nem lekicsinyelhető összeg. Ezt a kalapot akkor vettem, zoknét, zokni kötőt, ezt-azt. Később, amikor rákapcsoltak az önkéntes véradásra, leszállították az árat 25 forintra. Amiből persze az a hátrányos helyzet állt elő, hogy még a régi törzsökös véradók is faképnél hagyták az intézetet. Mint ismeretes, 1956. január 1-én 50 forintra emelték föl a vérárát, és ez a tarifa van érvényben ma is. Nem szeretném azt a kifejezést használni, hogy jó trükk volt a részemről, mert hiszen az alaptermészetemből következett az a tény, hogy én a 25 forintos időkben is zokszó nélkül folytattam a véradást. Azt hiszem, már akkor megkedveltek, mert odajött hozzám egy fiatal orvos is érdeklődött, hogy volna-e kedvem áttérni velőre. Kérdeztem, hogy a velő kizárja-e a vért, de ő megnyugtatott, bátran folytathatom a véradást, a csontvelőből csak egy kis mellékkeresetem lesz, ami már nagyon rám fért. Nem szeretem a rossz öltözékű embert, és az én akkori alsóruházatom már elnyűlt állapotban volt. Úgy tudom, azért van szükség csontvelőre, mert a legújabb fizikai kutató munkában fellépő sugárfertőzések a csontvelőt támadják meg, és ezt csak átültetéssel lehet gyógyítani. Ami engem illet, úgy érzem, igen jól megtaláltam a számításomat. Injekciót adnak, az ember csak egy szúrást érez a mellkasán, és ugyanazzal a tűvel, amivel átdöfték a csontot, mindjárt le is szívják a velőt. Esetenként 5 köbcentimétert szoktak levenni, aminek az ára 150 forint. Ha szigorúan vesszük, ez összegszerűen nem sok, de én mégsem keveslem, mert úgy szólván semmiért kapom a pénzt, hiszen a velőállomány 3-4 hónap alatt tökéletesen regenerálódik. Örültem a sikernek, s magam se hittem, hogy még folytatása lesz az én pályafutásomnak az intézetnél. Pedig lett. 3 évvel ezelőtt ugyanaz az orvos, akinek a velőt köszönhettem, újra odajött hozzám. Az ő jó indulatából kifolyólag az elsők közt kaptam izotóppal fertőzött vért. Merem állítani, hogy ezen a téren is megálltam a helyem. Egy ilyen tudományos intézetben ugyanis érthető módon nincs meg a kellő gyakorlati érzék, ami által a szédelgők és más bizonytalan egzisztenciájú emberek sokszor a legszemtelenebb csalásokra vetemednek. Ez történt az elején az izotóppal fertőzött vérnél. Ennél a vizsgálatnál, mint ismeretes, az első napon levesznek a vénából 20 köbcentiméter vért, ami rögtön az izotóppal történt fertőzés után visszafecskendeznek a vérkeringésbe, ára 150 forint. De ez még nem minden. Egy óra múlva ugyanis valamilyen számláló készülékkel ellenőrzik a hatást, és egyúttal kontrollképpen le is vesznek mindjárt 5 köbcentiméter vért, amiért 50 forintot fizetnek. Ez azt jelenti, hogy az ember mindjárt az első vizsgálati napon 200 forintot vesz készhez. Azon túl már csak hetenként kell bejárnia, amikor alkalmanként 5-5 köbcentiméter vért vesznek, és 50-50 forintot fizetnek.
Nagyon szomorú, de nem hallgathatom el, hogy akadtak személyek nem is kis számmal, akik fölvették a 200 forintot, és feléjesen néztek többi az intézetnek. Miattuk sok kísérlet ment kárba. A tapasztalatokon okulva az intézet ellenrendszabályokat léptetett életbe. Most az a helyzet, hogy az első napon csak 50 forintot folyósítanak, így mindenki végigcsinálja a heti ellenőrző vizsgálatokat, és csak az utolsónál, amikor a kontroll eredménye negatív, vagyis a fertőzés megszűnt, akkor kapja készhez a 200 forintot. Nem azért mondom, hogy a tisztesség koszorúját vonjam a fejem köré, de szeretném hangsúlyozni, hogy erre az ellenrendszabályra nem az én viselkedésem miatt lett szükség. Ha mindezt összeadva kiszámítom az évi jövedelmemet, nem mondhatom, hogy csillagászati számok jönnek ki, igaz, nem említettem egyes kisebb tételeket, melyek nem számottevőek ugyan, de az én szerény büdzsémben mégis szerepet játszanak. Így minden alkalommal, de közönséges véradásnál is, 10 órait kapok, mely áll kenyérből, egy kocka sajtból, egy sertésmáj konzervből, 2 minyomból és 1 üveg bambiból. Ugyanakkor megkapom az úti költségemet, esetenként 2 effektív villamos jegyet. Egészségi állapotom jó, szerencsém az is, hogy természettől fogva derűlátó vagyok, anélkül, hogy rózsaszínben látnám a jövőt. Más szóval, ahogy más nem csapok be, magamat se szédítem se pozitív, se negatív irányban. Ha még néhány évig sikerül adnom párhuzamosan vért és csontvelőt, amiben nincs okom kételkedni, akkor azt hiszem, lényeges dolgokban nem fenyeget hiány. Mindezt a magam erejéből értem el. Senkitől se kértem segítséget, tehát nem értek olyan csalódások, mint a múltban. Az is sokat tesz, hogy nincsenek káros szenvedélyeim. Még csak nem is dohányzom. Szeretek sétálni, élvezem a szabad levegőt, a város esti forgatagát, a változatos kirakatokat. Az esőt is szeretem. A csendes havazást is. A kánikula se zavar. Födetlen fővel járok. Télen-nyáron hideg vízben mosakszok.

az otthon. A kislány még csak 4 éves volt, emlékei bizonyára összemosódtak, s az anyja, hogy tudatosítsa benne a küszöbben álló változást, odavitte a szöges drótkerítéshez, és messziről megmutatta neki a szerelvényt. Nem is örülsz? Ez a vonat visz haza. És akkor mi lesz? Akkor otthon leszünk. Mi az, hogy otthon? Kérdezte a gyerek. Ahol azelőtt laktunk. És ott mi van? Emlékszel még a mackódra? Talán a babáid is megvannak még. Anyu, kérdezte a gyerek. Otthon is vannak őrök. Ott nincsenek. Akkor, kérdezte a kislány, onnan meg lehet majd szökni?

front mögött. A főhadnagy lenézett az udvarra. Csákánnyal, lapáttal, ásóval felszerelve már gyülekezni kezdtek az orosz asszonyok. Na, csak folytasd, szólt hátra a hadapródnak. No már most, hirtelen fölpattant az ajtó, folytatta a hadapród, és Stella besietett a mulatozók közé. Le van írva, hogy egy pillanatra elcsöndesedett a terem. Mindenki Stellát nézte, de Stella nem nézett senkire. Na most le van írva a ruhája meg a frizurája. Ideges karcsú nyakán csak egy apró szemű gyöngysort viselt. És a lába milyen? Kérdezte a főhadnagy. Jó, mondta hadapród, Isten jó. A főhadnagy az eget nézte, gondolkozott. Marhaság, mondta aztán. Az előbb azt mondtad, hogy hosszú ruha volt rajta. Azt azért lehet tudni, állította a hadapród. Bebeszéled magadnak, mondta a főhadnagy. De nekem még egyszer nem fogsz bebeszélni semmit. Aztán mi lett? Na most, folytatta a hadapród, egy várakozó pillantást vetve a felhőtlen kék égre, az van leírva, hogy Rohonyi éppen társalgott valakivel, és nem vette észre Stellát. Vagyis csak úgy csinált, mintha nem vette volna észre, mert Stella mágnesként vonta magára a férfiak tekintetét. Na most le van írva a járása. Lassú, érzéki lépésekkel keresztül vágott a báltermen. A melle jó? Kérdezte a főhadnagy. De még milyen jó, mondta a hadapród. Ki nem állhatom, ha valaki melltartót visel, mondta a főhadnagy. Dehogy visel melltartót, mondta idegesen a hadapród. Le van írva, hogy a mélyen kivágott estei ruha födetlen majd a hófehér keblét. Belógatsz, mondta a főhadnagy. Már egyszer elolvastattál velem egy hülye könyvet. Most nem lógatlak be, mondta hadapród. Valami búgni kezdett. Mind a ketten az eget nézték. Na, add ide, mondta egy kis tűnődés után a főhadnagy. Talán elolvasom. A búgás erősödött, az asszonyok várra vették a szerszámokat, a főhadnagy köpenye zsebébe dugta a könyvet, ő is elindult a vasútállomás felé. Bele kellett őrülni, minden nap jött egy orosz bombavető, minden nap szétbombázta a vasútállomást, minden nap kiment ezekkel az öreg asszonyokkal, minden nap kicserélték a sineket. Bele kellett őrülni.

kenyér. 70 deka volt a napi fejadag. Reggel 6-kor osztották a kenyeret. Reggelente minden barakból 8-10 ember fölkelt, kihúzta maga alól a lepedőt, és elindult a pékség felé. Majdnem egy kilométert kellett gyalogolni, mert a pékség a táborban volt ugyan, de a lakóbarakoktól távol, ott, ahol a konyha, a ruharaktár meg a fürdő. Egy kis irtatlan erdősávon vitt keresztül az út, s a kenyérhordók csoportba verődve és fegyveres őrség kíséretében vágtak neki az ösvénynek, mert eleinte megesett, hogy leütötték őket. Úgy, ahogy feküdtünk, mindig a következő nyolc volt a soros. Előbb az alsó pricsen alvók mentek kenyérért, aztán a felső pricsre került a sor. De ha valaki állandó éjszakai munkára járt, teszem azt, fűtő volt a fürdőben, vagy a fűrésztelepre járt ki esti műszakban, az fölmentést kapott a kenyérhordás alól. Csak hogy senki sem vette igénybe a fölmentést, mert a pékeknél mérés közben mindig lehullott egy-két kenyérdarab, és aki nyitva tartotta a szemét, az mindig talált itt-ott, a mérleg alá beszorulva, vagy a péklapátra ráragadva egy kis gyűrkét. Senki sem szólt érte, ha a vételezők zsebre vágták az ilyen hulladékot. Közös megállapodás szerint tehát barakonként 8-8 ember hozta haza a kenyeret, plusz a barak parancsnok, vagy ennek helyettese. A valóságban azonban nagyobb volt ez a szám. Sokan ugyanis nem bíztak a vételezőkben, akik, ha a barakparancsnok vagy a helyettese nem nézett oda, esetleg benyúlhattak a lepedőbe, és jókorákat törhettek a kenyérből. Ezért aztán olyanok is, akik nem voltak sorosak, elindultak a vételezőkkel, megvárták őket a pékség előtt, és hazakísérték a kenyeret. Körülbelül 7 óra volt, amikor a vételezők megérkeztek. Ledobták a lepedőket a földre, és hozzáláttak a kenyér szétméréséhez. Egy-egy barak létszáma 400 fő körül mozgott. Majdnem másfél évig tartott, amíg a 70 dekás adagok kiosztására sikerült egy olyan módszert találni, mely többé-kevésbé mindenkit kielégített. A barak parancsnok maga elé tett egy hosszú fúrnérlapot, rajta a baraklakók névsorával és egyes nevek előtt csillagokkal. A csillag azt jelezte, hogy ki mikor kapta a púpját a kenyérnek. Az volt a vélemény, hogy a kenyér végének nagyobb a tápértéke, mint a középről szelt karéjuknak. Eleinte sorsolással osztották ki a sercniket, de ez a megoldás nem lehetett tartós. A sorsolás idővel minden téren megbukott, nem csak a kenyér szétmérésénél, hanem a többi élelmiszer kiosztásánál is. A tapasztalat azt mutatta, hogy a sors mindig részrehajló, és ebből kifolyólag ingerült szóváltásokra, sőt, verekedésekre is került sor. A barakparancsnok felolvasta, hogy ezen a napon kik kapják a kenyérvégeket. Ő maga, a helyettese, továbbá az aznapi éjszakai barakügyeletes, a sorrendtől függetlenül mindig a kenyérpúpját kapta. Eközben valaki meggyújtotta a kis petróleum lámpát, és ennek a fényében összeállították a mérlegeket. Ezek olyan formájúak voltak, mint a patika mérlegek. Furnérlemezből, cukorspárgából és lécdarabokból készültek. Az egyik serpenyőbe beletették a 70 dekás súlyt helyettesítő, pontosan megszámozott kavicsokat, melyeket időnként hozzámértek a konyhai sárgarés súlyokhoz. Amikor a mérlegek álltak, s lassan csillapodó, egyenletes kilengésük tanúsította, hogy semmiféle csel, csalás, ragaszték vagy alátét nem zavarja munkájukat, akkor a kenyérvágó hozzálátott a 401 néhány adag kiporciózásához. A kenyérvágó ugyanolyan ember, mint a többi. A kenyérvágásért nem jár neki semmi, még a púpja sem. Persze a kenyérvágó kérhette volna, némelyik barakban meg is tette, a mérleg köré lehulló morzsákat,
De ez a kicsinyesség jele lett volna. Kicsinyes ember nem való kenyérvágónak. Kenyérvágónak olyan ember való, aki mindenki bizalmát bírja, akinek van érzéke a súlyelosztáshoz, és akinek a kenyér puszta szagolása, érintése, szeletelése és méricskélése örömet szerez. A kenyér színe majdnem fekete. Formája téglalap. A kenyérvágó mindenekelőtt hosszában kettészeli a téglányt, aztán pedig kereszte. Egymással párhuzamos vágásokkal 8 egyforma karéra vágja. Ez összesen 16 szelet. Egy-egy ilyen szelet gorombán 70 dekás. Amikor az összes kenyereket így módon felszeletelte, boszorkányos gyorsasággal leméri őket két mérlegen egyszerre. Amelyik egy hajszállal több, abból lecsíp egy darabkát, amelyik kevesebb, arra rádob egy falatot. Ezt a falatot lovacskának hívják, s az ilyen lovacskás adagok nem tudni miért nagy becsben állnak. Ameddig a mérleg karja be nem áll a vízszintesbe, így szól az íratlan megállapodás, addig a kenyérvágónak tilos kivenni az adagot a serpenyőből. Amíg a 401 néhány porciót le nem mérte, addig senki sem nyúlhat a kenyérhez. Előfordul ugyanis, hogy minden vigyázat ellenére két-három adag többlet mutatkozik. Vagy pedig, ami sajnos gyakoribb, néhány adag hiányzik. A kenyérvágó a lemért adagokat szép sorban és rendben lerakja a környező pricseken, s ha többlet vagy hiány mutatkozik, akkor a 401 néhány adag megszaporodik vagy megfogyatkozik egy 401 néhányad résszel. Ilyenkor mutatja meg a kenyérvágó, hogy valóban művésze ennek a munkakörnek. Ehhez ugyanis már nem veszi igénybe a mérleg segítségét. Ha például a 401 néhány porcióból két és fél adag hiányzik, akkor a kenyérvágó mind a 401 néhány karéból lecsippent egy-egy sarkocskát. Mindenki tudja, hogy a kenyérvágó pontosan annyit vesz le a kenyérből, amennyi okvetlenül szükséges. Amikor aztán kikerekedik a két vagy három hiányzó porció, akkor a kenyérvágó meg szokta kérdezni. Lemérjem ezeket? Egyszer esztendőben fordul elő, hogy valaki szaván fogja a kenyérvágót, és leméreti vele ezeket a körömnagyságú vagdalékokból összeszedett adagokat. Erre a kérdése általában nem szokás válaszolni. Annak jeléül, hogy a mérést, valamint a pótadagok összecsipegetését mindenki igazságosnak tartja. Ezek után a barakparancsnok, fekhelyek szerinti sorrendben, kiosztja a kenyeret. Legelőször persze azokat szólítja, akiknek púpja jár, és ezeknek a neve mellé berajzol egy csillagot. Amikor az összes kenyérvégek elfogytak, akkor aztán mindenki megkapja az adagját. Ami morzsa szállítás közben lehullott, és a lepedőben maradt, azoknak jut, akik a lepedőt adták. A kenyérvágó szétszedi a mérlegeket, ládájába zárja a súlyokat, s végül összesöpri azokat a morzsákat, melyek a mérleg körül maradtak az asztalon. Egy kis púp lesz belőlük. Annyi, amennyitől jól lakik egy madár. A kenyérvágó

Nézni nézik azt a kis halmot az asztalon, de mégsem mondják, hogy add nekem. Sőt, a legtöbbször így szól valaki. Egy csak meg, öregem. Nekem nem kell, mondja a kenyérvágó, és a barakparancsnokhoz fordul. Mit csináljak ezzel a kenyérrel? Mit tudom én, mondja a barakparancsnok. Egye meg valaki. Erre azonban nem akad vállalkozó. A kenyérvágó már menne dolgára, de nincs szíve sorsára hagyni ezt a kis morzsalékot. Belenéz a tömegbe, várakozás teljesen néz körül, de senki sem mozdul. Egy idő múlva megszólal a barakparancsnok. Egye meg az, aki a legéhesebb. Erre sem válaszol senki. Amikor már túl hosszúra nyúlik a csönd, a barakparancsnok idegesen megismétli a fölhívást. Kell, vagy nem kell? Ne húzzuk az időt, emberek! Mindenki áll, nézi azt a marékra való morzsalékot, de senki sem lép ki a tömegből. A kenyérvágó még egyszer körülnéz és vállat von. Bánom is én, legalább söpörje le valaki az asztalt. Pritse felé indul, a tömeg utat nyit neki, és ő eltűnik a homályban. A többiek még áldogálnak egy kis ideig, aztán ők is szétoszlanak lassan. Az a marék morzsa minden nap az asztalon marad.

0: In memoriam Dr. K.H. G.
1: Hölderlin ist Ihnen unbekannt, kérdezte Dr. K.H. G., miközben a lódögnek a gödröt ásta. Ki volt az? Kérdezte a német őr. Aki a Hiperiont írta, magyarázta Dr. K.H. G. Nagyon szeretett magyarázni. A német romantika legnagyobb alakja. És például Heine. Kik ezek? Kérdezte az őr. Költők, mondta Dr. K.H. G. Schiller nevét sem ismeri? De ismerem, mondta a német őr. És Rilkét? Őt is, mondta a német őr, és paprika vörös lett, és lelőtte Dr. K.H.G.-t.

Elhangzott egy percesek. Örkény István rövid írásaiból Kézdi György, Törőcsik Mari, Parti Nagy Lajos, Szarvas József, Végvári Tamás, Eszterházi Péter, Darvas Iván, Fenyő Ervin és Ronyec Mária olvasott fel. Zenei szerkesztő Bánkövi Gyula. Szerkesztette és rendezte Zoltán Gábor. A felvételt Kis László és Maksai Helga készítette 2002-ben, és legutóbb ugyanabban az

0: A Kossuth Rádió műsorát hallgatja.
1: Egy Eszterházi család vallomásai.
2: Harmónia Celestis. Részletek Eszterházi Péter regényéből. Felolvassa a szerző.
1: E regényes életrajz szereplői költött alakok. Csak e könyv oldalain van illetőségük és személyiségük. A valóságban nem élnek és nem is éltek soha. Apámék hamar beletanultak a fizikai munkába. Képesnek bizonyultak rá, és akarták is. A pestiek többsége nem így gondolta. Megsértődtek, mert megsértették őket. A fizikai munkát meg lenézték. Apám, mondtam, nem nézett le semmit. Már másnap lehetett jelentkezni segédmunkásnak a templom építéshez. Érdekes, hogy ezt akkor engedélyezték, az építést. A plébános úr már várta apámat, külön fogadta, megkínálta likőrrel, és igyekezett őt lebeszélni az alantasnak mondható malterkeverésről. Mire apám róka lelkűn, játszva, szerette ezeket a játékokat, azt a kenetes költői kérdést tette föl, hogy vajon van-e munka és munka köz különbség, ha az Úristen dicsőségére szolgál, s vajon néki, nem neki, néki, mint családja tagjának nem kötelessége folytatni azt, amit az elődök évszázadokon áttettek, segíteni az egyházat. Ha palatinuszként, akkor úgy. Ha segédmunkásként, akkor úgy. A tisztelendő úr a gondolatot igen nemesnek és valóban kézenfekvőnek találta, úgyhogy ittak még egy kis kontyalávalót. Azután béreltek felesben földet az Andris dombján, meg a Keller majorban. Krumpli kapálás. Szép asszony maga, a maga farára két sor krumplit lehet elültetni. Mintha részegen úgy dülöngéltek haza a fáradtságtól. A tenyerük feltörve, a bőr cafatokban, egy-egy helyen a húsig lesúrolva, de ez legalább látszott, egy seb, amit lehet érteni, föl lehet fogni. De mi ez a fáradtságnál, kimerültségnél több? Mi ez a vereség a testben? Egyáltalán, hogy csupán a test van, és az ember azonos a testével, a fájdalommal, a kilátástalansággal. Mi ez? A munka, morogta Rozi néni, szokása szerint a Sparhertnek. Apám szimpadiasan a derekát tapogatta, akár egy öregasszony. Jaj, jaj, jaj, jaj, meghalok. És nevetni igyekezett. Rozi néni nem fordult meg, örökké volt mit tennie a platnin, mert a platnin örökké van mit tenni. De hogy hal meg, hangzott közönösen. Mit mond, Rozi néném? Perdült oda apám, aki nem szerette a konfliktusokat, igyekezett mindig kitérni vagy elsimítani. Csak azt, gróf úr, hogy egy krumpli kapálástól nem hal meg a gróf úr. Csit, csit, pisszegett bele férfias gyávasággal Pista bácsi. Mit csitteg itten, ne csittegjen itten nekem. Rozi nénit öregasszonynak láttam. Olyan 50 éves lehetett. Kontyos, testes, sokszoknyás parasztasszony. Csillogott az arca a haragtól. A szeme mindig csillogott, ami megszépítette, de mindenképp megkülönböztette. Ha gróf, akkor gróf. És gróf? Mit akar maga? Így, doktor úr, úgy, doktor úr. Kit akar ebbe becsapni? Magát? Őt? Vagy az ávót? Palócul beszélt, amely nekem is anyanyelvem lett. Az ávó, vau, au. Úgy hangzott akár az ugatás, egy nyüsszítés. Gróf bólintott, és apámra nézett, mintha ellenőrizné, igazat beszéle. Egy gróf ne kapáljon. Vagy csak most fordult meg? A kapálás nem úrnak való. Csönd lett. Mintha azt mondta volna, nincs apáméknak itt semmi keresni valójuk. Apám zavartan áldogált, nem volt kivel vitatkozni, nem volt mit mondani. De hát, Rozikám, próbálkozott Pista bácsi, a doktor úrék azok nem, nem micsoda, csapott le rá az asszony, mintha apámik ott se volnának. Anyám sírva beszaladt a szobába, teli volt emberekkel velünk, erre újra ki az udvarra, hátra a kertbe. Pista bácsi ilyetten tipegett, mint aki tánclépéseket gyakorol. Kezdő kurzus. Rozi néni szemtelenül figyelte a fiatal asszony álmok futását. Mi a baj, Rozi néni? fuvolázta apám. Semmi, fordult vissza az asszony a tűzhelyhez. Baj, gróf úr, az nincsen. Nem volt megint mit mondani.
3: Jó hétig a köszönésen kívül nem szóltak egymáshoz.
1: Pista bácsi sem.
3: Apám még hajnalban kimentek a krumpliföldre, napnyugtakor betántorogtak, kezüket rongyokba bugyolálták, mint a leprások, anyám tolatott a nagy hasával, kint a nyári konyhába főzött rémséges ügyeket, nem tudta még, hogyan kell a semmiből főzni, lehet. Reggel köszöntek, este köszöntek, segítséget nem kértek, nem kaptak. Sokáig nem mehetett ez így, de a szüleim fiatalok voltak, és bizonyos értelemben elkényeztetettek, de azt hitték, erejük végtelen. Azután egyik este, amikor apám beszédelgett a konyhába, azt mondotta Rozi néni a Sparhertnak: túlontúl gyorsan kapál, doktor úr. Lassabban kéne? Nem az, hogy lassabban, hanem állandóan, ahogy a szívever, doktor úr. És lángba borult az arca. Ettől kezdve mindenbe segített. Hogyan kell a kapát fogni, a kapcát tekerni, mit kell tényleg kapálni, mit elég horolni, mi az a luttabb kapa, és hogy hogyan kell ellenőrizni, hogy elég kövére a liba. A szárnya alatt, a hónaljában van egy púp, csak akkor. És hogyan kell kukoricaprószát csinálni, meg langallót, meg puporát. Mindenből lehet ennivalót mesterkélni, Lilike. Minden tud ízleni, higgye meg nekem, minden, mondta elkeseredetten, és csillogott a szeme nagyon. Aztán a mákos guba, amiért én állítólag rajongtam. Azt tartott életben, vagy mi? Csócsálok a gyereknek egy kis mákos gubát, Lilike. Lilike köszönte, nem tudta, mi az a csócsálás. Apám tudta, de nem mondta. Rozi néni, megmutatná? Megmondaná, kérem, mi az a csócsálás? Na hát a csócsálás az csócsálás, nincs mit azon mutogatni. De azért megmutatta. Mint egy kenyérsütő lapátot, egyszer csak előre tolta a nyelvét, mintha nyelvet öltött volna anyámra, noha pusztán azt akarta, lássa anyám, hol tart. A bő nyál, Lilike, az a lényeg, akkor lesz szép puha, gyöngéd, sejmetes a csócsa. Lássa, Lilikém. Anyám, mintha egy született grófnő volna, pedig nem, fogta magát, és egyszerűen elájult. Hogy az ő egyszülött fiacskája ezt az undorító sötét, a mák nyálazmányt, apám karjaiba vette, és mosolyogva, nézzünk szembe a tényekkel, röhögve kivitte akár egy szocialista Gregory Peck. Később azután a mamám is jelentős csócsálóvá nőtte ki magát.
4: Tota dulcis est Maria, mortalium patrona.
1: 2,5 év múlva, 56 októberében, mi akkor már és még Csobánkán laktunk, mert a kitelepítettek ugyan szabadon választhattak lakhelyet, a jobbágyok röghöz kötöttsége már a múlt században megszűnt, nem azonban Budapestet, minthogy ott nem bírtak bejelentett lakhelyel, minthogy éppenséggel ki voltak telepítve. Vagyis ha a probléma nem léteznék, akkor a probléma minden nehézség nélkül megoldható volna. Elébb a Békásmegyeri Vörös Csillag termelő szövetkezetnél állt egy idényen át részes dinnyekertészként alkalmazásban. Ott láttuk azokat a mesés földbe vágy gunyhókat. A legrettentőbb kánikulában is kellemesen hűvös. Mint ha apámék játékból építették volna a féle homokvár, csak még annál is jobb, mert bele lehetett bújni. Nagy Pali vele dolgozott együtt, párban. Apánk rossz szelleme. Ahogy Bogyisza szerette kijelenteni, sűrűn tütüztek. Tütüztek, utáltam ezt a szót. Viccelt sokat a Pali bácsi, meg nagy villogó aranyfog lógott a szájában. Teli van arannyal. Azt nem nagyon hittük, hogy egyidős papival, látni lehetett, hogy sokkal öregebb. Belőle is mindig jó pálinka szag áramlott. Papi a dinnyesség után a budapesti útfenntartó vállalatnál lett segédmunkás. Útkaparó. Ezt a szót viszont nagyon szerettük. Büszkékedtünk is, ahol tudtunk.
3: Útkaparó. A mi édesapánk nem akárki, útkaparó. Az útkaparó nem ám az, aki az utat kaparja, nem csirka az, hogy kapirgáljon, hanem aféle kovboly. Szabadon jár kell a világban, az utak mentén, és ügyel, hogy azok rendben legyenek, mintha az út egy ló volna, hol muraközi, hol arab stelivér. Klik-klak. S ő időnként megpaskolja a nyakukat, hogy jól van, ráró, jól van. A mi édesapánk építette a Pomázra vezető utat is, meg a csobánkai bekötő utat. Vagy hát nem építette, de gondját viselte, szépen följavította, kátyukat bitumennel kipótolta, oldalt a patkákat helyrepofozta, zárkokat kigazolta, rendbe tett mindent, ahogy kell. Olykor, ha közelben dolgozott, meglestük az öcsémmel, engedély nélkül. Annyira büszkék voltunk rá, hogy ott félmeztelenül egyengette a bitument, sötét mocsok-csíkok csúszkáltak a testén, időnként valaki elsüvöltötte magát mellette, grófa, kurva, anyád, ne bazd már el megint! A hátán, a derekán csillogott az izzadság, meg a homlokán. Alkarjával megtörölte, megigazította a szemüvegét, egy félmeztelen professzor, látszott rajta az ész, meg az erő is, ész és erő, mint a görögök, akikről mami olvasott föl nekünk, mert mi magunktól nem akartunk olvasni, mert, mondtuk, mi is útkaparók akarunk lenni, olyan, mint a papi, és nem fogunk olvasni. Legfőjebb lesz egy szemüvegünk az okosság miatt. Leleményes Odüsszeusz hallottuk, de elsősorban bitumenezni akarunk. És akkor ő elsírta magát, valamit félreérthetett, de mi meg nevettünk, a kettő kiegyenlítette egymást. Gyerekkorunkban gyakran láttunk felnőttet sírni.

Szervusz, öregem Matyikám! Örvendezett Tóth Jusuf, parketta csiszoló kisiparos, engedélyezett ellenség, lassan már erre is telt a rendszernek, egy maszek, egy magánszektoros, a hajdani falusi foci csapat balbekje, hangsúlyosan és büszkén tegezte apámat, amely kiváltságát 21 néhány évvel ezelőtt nyerte el, az ő családjában elsőként, noha sok száz éve éltek ugyanabban a faluban, ők és mi. Hogy vagy, öregem? Apám őszintén válaszolt, mire Jusuf hátba vágta, ezt azért régebben nem merte volna, mintha együtt őriztek volna a disznót. Egyébként tényleg együtt őriztek disznót, a nagymama szigorú nevelési elvei következtében a gróf gyerekeknek ezen is át kellett esniük. Van, aki disznót őriz, van, aki disznót tart, és van, aki egy disznó. És felajánlotta a segítségét. Nem a paraszt mozdult meg benne, bár egy kis családi grifmadáros árny hult a viszonyukra, hogy jó jön ez még, ha visszaáll a világ tisztes rende. Ő is tudta, amit mindenki, nem fog visszaállni semmi, itt soha semmi nem folytatódik, mindig mindent újra kell kezdeni, és nem is rejtélyes bátorságból segített, nem váratlan vakmerőségből, hogy ő, Tóth Jusuf, maszek és kiöregedett balhátvéd fittyet hányna a jelennek, ennek a bóvli mindennek, mert nem is hányhatott fittyet a jelennek, mert nem lehet, ha csupán a jelen az, ami van, nincs honnét fittyet hányni. Tóth inkább kispolgár volt, mint bármi más, ez a speciális magyar zagy, magyar törek. Tologatta a politika ide-oda az embereket, addig-addig, míg eltörött a 12 személyes kávéskészlet. Apám alkalmazásával vállalt némi rizikót, nem sokat, de mégis, viszont, mint egy cserébe, kevesebbért fog neki fizetni, mint egy melós melósnak. Ebből a szempontból a grófok rentábilisak. Csap bele, komám! És édesapám belecsapott. Apám lassan beletanult a parkettázásba. Később, mert Jusuf átállt arra, eljött a műanyag ideje a műanyag fröccsöntésbe. De akkor már elkezdett fordítani is. Először csak németből, aztán angolból is, aztán franciából is, aztán németre is, angolra is, franciára is, aztán keresztül kasul, oda-vissza, elején négerként, név nélkül. Miközben a biztonságot jelentő munkakönyve ott volt, ott lehetett a parkettás műanyagos balhátvédnál. Haver. Ilyen a jó haver.

0: Apám élete visszatért egy rendesebb kerékvágásba. Egy rendesebbe, de nem rendesbe. Nem a rendesbe. Miáltal éppen ez a különbség lett a kérdés, az, hogy akkor most mi is van ebben a kerékvágással? Talán mégis nehezebb azt kibírni, amit kibírunk, mint azt, amit nem. Mert előbbinél föl kell tenni a kérdést, hogy mi az, amit kibírunk. Ezzel szemben, ha olyat bírunk ki, amit nem lehet kibírni, akkor nincs ez a kérdés, ez a luxus. Akkor csak a kibírás van. Apám igazán ekkor lett magányos. Úgy látom őt most már örökké, hogy ül az íróasztala mögött és gépel. Zúg át a világ mindenségen az írógép kattogása, betölti minden zugát, elér minden távoli öblöt, rejtett hajlatot, ez a hitvány, irgalmatlan kopogás, amely inkább zihálás és hörgés, mint egy gép tárgyazzaja, a kudarc beismerése, elcsukló sírás és könyörgés. Ezzel telítődik az egész teremtett világ, ez apám életének utolsó zengő szava, ez az iszonyatos, iszonyatosan elrontott, közönséges, ijesztő, rossz, engesztelő hang, ez a tehetetlenség, egyszeriség és teljesség. Nem az az igazi magány pillanata, amikor állt a dinnye földön, paraszt a parasztok között, rémülten pillantva a kamerába, hanem ez a mostani. Ahogy az országnak, neki sem maradt más, csak a jelen. És ehhez a magányhoz semmilyen módon nem volt szokva, ehhez a történelmi magányhoz, amely azonban fondorlatosan az ő személyére vonatkozott, az ő testére szabta az Úristen. És ha belepillantott-e magányba, a mindent fölzabáló jelen tükrébe, akkor ez a tükör csupán egy 40 forma férfit mutatott, egy született valakit, aki nincs sehol, nem ért el sehová, nincs, vagy van, de minek? Mi nem tudtunk ezen a magányon változtatni. Senki közülünk. Egy jottányit sem. Hogy én például mennyire untattam. És nem volt jó neki ebbe a tükörbe néznie, jobb volt áldigálni a homályos borkimérésekben. Az jobb volt neki. Egy íróasztal, az írógép szüntelen kopogása és ez a savanyú homály. Ez minden.
1: Harmónia Celestis. Eszterházy Péter olvasott fel részleteket regényéből. Hangszeren közreműködött Malina János és Szabó István. A felvételt Borlai Kinga, Kis László és Maksai Helga készítette. A műsort Bán Magda szerkesztette, és Zoltán Gábor rendezte.
2: A befejező részt hallották. A hangfelvétel 2000-ben készült, és legutóbb 2021. július 16-án hangzott el a Kossuth Rádió.

amit az elmúlt 16 évben nem hallhattak. Egész nap tiltólistára tett hangjátékok hallhatóak a Kossuthon. A Kossuth rádió frekvenciáin már újra a Kossuth műsora szól, de megváltozott műsor struktúrával, hangjátékokkal. Olyan műveket játszunk le, melyeket az elmúlt 16 évben nem volt szabad leadni, mert vagy a szerző, vagy a hangjáték alkotói voltak nem kívánatosak a hatalom kultúrpolitikájában. Magyar írók, rendezők, dramaturgok, színészek nem juthattak el a magyar közönséghez. A Magyar Rádió így nem látta el törvényi kötelezettségét a nemzeti kultúra és identitás fenntartásában. A nemzeti kultúra a hiteles tájékoztatással együtt tiltólistára került 2010 után. A megújuló Kossuth Rádióban tiltólisták helyett minőségi szempontok lesznek. A korábbi tiltólistás darabokon kívül legendás hangjátékokat, életútinterjúkat és dokumentumjátékokat is hallhatnak majd bármely napszakban. A Kossuth teljes megújult műsor struktúrájának indulásáig a hírek elhangzásának ideje a déli híradás kivételével alkalmazkodik a hangjátékok hosszához. A művekről folyamatosan tájékoztatjuk Önöket az elektronikus műsorújságban, a mediaclick.hu oldalon. Újra szól a déli harangszó, éjfélkor a himnusz és az egyházi műsorok is szokott idejükben, hétköznap délután 13:30-tól 14:00-ig hallhatóak. Hallgassák, akár éjféltől éjfélig a kicenzúrázott hangjátékokat.

0: Na. Csak szépen, rendben kutyuskáim a lépcsőházban. Ne riasszuk fel a lakókat. Na, mindjárt az utcán leszünk. Türelem.
1: Jó reggelt, Bordai bácsi. Séta.
0: A szokásos reggeli séta, Aranka, a szokásos.
1: És hol az én kis barátom, a Pincsi?
0: Vár a sorára, a többivel együtt oda benne. Nem bírok egyszerre egy egész falkával.
1: Majd benézek érte, és megint leviszem egy kicsit a térre, de most sietek a boltba.
0: Na, jöjjön csak, jöjjön a Pincsi, nagyon szereti magát.
2: Frissepret, tessék! Frissepret! Jó reggelt, Bordai!
0: Jó reggelt!
2: Ez már a második transzport.
0: A harmadik, asszonyom, a harmadik. Nézze, hogy örülnek a szabadságnak, meg a jó levegőnek.
2: A jó levegőnek itt a belvárosban. Még az áramot is megmérgezi a benzingőz. Ha így megy, dobhatom a szemétbe a medgyet, meg a sárgarépát. Micsak! Új kutyája van.
0: De tegnap találtam szegénykémet. Ott futkosott kétségbe esetten a villamos megállóba. Elzavarták, vagy elvesztette a gazdáját.
2: Maga persze pártfogásába vette.
0: Ezek mind lelencek, asszonyom. Kóboröbek, soványak voltak, betegek, amikor rájuk akadtam. Ha látnám, milyen hálásan teszik térdemre a fejüket az első etetés után.
2: Mondja. Hogy fél meg ennyi kutyával?
0: Ez nagy a lakásom, és legalább nem vagyok egyedül. De mennem kell, bocsánat, türelmetlenek!
3: Fél kiló tarja szeletelve, tessék! Bordai úr, a szokásos.
0: Ma csak 3 kiló csirkelábat kérek. Fogytál a nyugdíjat?
3: Igenis kérem, 3 kiló tyúkkarom. Na, hol az a szatyor? Hadd tegyük bele. Így inni. És saját magának? Egy kis fasírtnak való, vagy rövid karaj, netán finom marhafartő levesnek?
0: Nem, nekem semmit, hiszen tudja.
3: Mert minden pénzét az ebekre költi.
0: Hát, ha egyszer hontalanok, nincs szívem a sorsára hagyni egyet sem. Mennyit fizetek? Még a patikába is be kell néznem.
3: Csak nincs valami baja?
0: Nem, velem semmi baj, de a schnauzer szemére kell valamilyen kenőcs, az írterier meg köhécsel. Magam gyógyítom őket. Olyan hálásak érte, ha látna. Itt vagyok. Kedves kéim, meghoztam az ebédet. Mindjárt eszünk. Mindjárt. Így. Jut neked is jó. Na, jön valaki, várjatok. És rendesen viselkedjetek. Na, vissza befelé az előszobából, befelé. Ja, nyitom már. Na. Maga az Aranka.
1: Kezi csókolom. A Pincsiért jöttem. Leviszem sétálni.
0: Jó.
1: A mamám azt mondja, nem vihetem haza, de azt megengedte, hogy sétálhassam. Jaj, itt van velem valaki, hadd mutassam be. Mani úr, kedves ismerősünk.
0: Örvendek, Bordai.
4: Hallottam Arankáiktól a kutya menhelyéről.
1: Igen, mi meséltünk róla. A mama meg én, és Mani úrat nagyon érdekelte. Megkért, hogy elkísérhessen.
4: Igen. Bemehetünk?
0: Hát, igen, tessék csak, ha bár nagy rendetlenség van, tetszik tudni, ennyi kutyával a lakásban.
4: Csak kutyákat?
0: Igen, valahogy így alakult.
4: De és mennyit?
0: Hát, ahogy a sors hozza. Pillanatnyilag 22-en vannak. Nem, a tegnapival együtt 23-an.
4: Fantasztikus. Ez szabadna megtekintenem őket?
0: Hát éppen étkeznek, és ilyenkor nem tanácsos, de...
1: Mani úr nagyon szereti a kutyákat. Biztosan megérzik, és nem bántják.
0: Hát, ha nem tart tőlük, bevezethetem. Erre
4: köszönöm.
0: Csend legyen, ha mondom, csikas, vissza! Semmi baj. Nyugalom. Na, egyetek, senki sem veszi el tőletek, jó?
4: Hát igen. Mondom, kisé ijeszt.
1: Pincsi, Pincsikém. Látja, hogy jön hozzám, milyen aranyos. Ez a hófehér szőre, fekete orrocskája. Te drága, drága. Mindjárt megyünk a parkba sétálni.
4: Jó, tarka népség, nem mondom. De látom, jól tartja őket. Kap valakitől segítséget?
0: A lakók néha elhozzák a konyhai maradékot.
4: De valamilyen egylettől, ligától.
0: Sehonnan kérem.
4: Soha nem is kért?
0: Eszembe sem jutott. Ezek az én pártfogoltjaim, hát nekik élek.
4: Jó, de mi a szándéka velük?
0: Hogy mi a szándéka?
4: Igen.
0: Mi lenne? Nálam laknak, etetem őket.
4: Szóval tisztára csak emberségből?
0: Szeretem őket. Aha. Egyedül élek, öregszem, nincs családom.
1: Ha látná, hogy mennek Bordai bácsival az utcán, mint a falka vezérük lenne.
4: De hát ez költséges. Habár, látom, szép nagy lakásban él. Hány szoba?
1: Három szoba, ugye?
4: Igen, és milyen értékes bútorok. Nem kell ezekért, szőnyegek, képek.
0: Hát valamikor jól ment a családunknak, régen. Ezek mind a családi hagyatékból valók. A tálaló, az ebédlőasztal, a székek. Ja, az a festmény a dédapámat ábrázolja. Bemseregében harcolt az erdélyi csatában. Az ott az anyám. Coborka lánya. Coborkák földbirtokosok voltak a felvidéken. Az apám, nézze, milyen szigorú ember, főmérnöke volt egy bőrgyárnak, ott, ahol az apja még munkásként dolgozott, de a fiát tanította.
4: Nem fél tőle, hogy a kutyák mindent tönkre tesznek?
1: Nem mondjon ilyet, mert Bordai bácsi megharagszik. Együtt üldögél velük a bőrkanapén. Persze, csak ha odafér tőlük.
0: Mit féltsek ezen a sok felesleges holmin? Kire hagynám? Senkim sincs. Ezek a jószágok meg olyan jól érzik itt magukat.
4: Még arra sem gondolt, hogy eladogassa a nemesebbjét a falkából?
0: Nem. Pénzért soha. De ha valakinek kell, hát odaadom ingyen, ha jó gazdi lesz. Például, ha magának megtetszene valamelyik.
4: Nem, nincs szükségem kutyára, még azzal is veszünk.
0: Pedig a kutya hűtárs, jó pajtás. Nézze a Pincsi, hogy nyalogatja az aranka kezét.
1: Viszem is sétafikálni. Gyere, anyu. Mami úr, velem tart.
4: Igen, már is. Hát minden jót. Bordai úr, minden jót. Viszont. Nagyon érdekes. Mindez nagyon érdekes, és figyelem.

0: Bordai bácsi, én vagyok az Aranka. Bemehetek? Nem zavarok, mert hogy éppen zenét hallgatnak.
1: Nyugtató lakhat rájuk. Ilyenkor pihennek, vagyis pihenünk. Amióta kutyákkal élek, sokkal kiegyensúlyozottabb vagyok. Az életem eddig csupa rohanás volt, kapkodás, idegeskedés a pénz miatt, a politika miatt, a rendszer miatt. De most nem érek rá mással foglalkozni, csak velük. Maga nem is hiszi, milyen békességet jelent ez. Megszerezzük azt a kis eleséget, sétálunk, most például zenét hallgatunk. Mozartot. Mikor volt nekem időm erre? A pincsért jött?
0: A pincsért is, de Moni úr is üzent.
1: Ó, az ismerősünk.
0: Igen, nagyon foglalkoztatja mindaz, amit itt látott. Segíteni szeretne magának.
1: Az ápolásba?
0: Mani úrnak lenne néhány ötlete.
1: Ajajajajaj, rettegek az ötletektől, azok mindig felborítják a nyugalmat.
0: Szerinte maga tönkre megy, ha sokáig egyedül végzi ezt a missziót. Ne. Mani úr most munkanélküli vállalkozásokon töri a fejét. Szeretné Bordai bácsi elé tárni a terveit. Azt mondja, a kutyusok érdekében. Meghallgatná?
1: Nem bánom, ha annyira akarja.
2: Elsősorban is veszünk egy telex gépet. Ne kérdezze, hogy miből. Megelőlegezem, aztán majd elszámolunk. De telex nélkül nem megy, nem megy. Leveleket írunk a világ minden állatvédő ligájának, egyesületének, szervezetének. Támogatást kérünk.
1: Támogatást?
2: Persze, persze. Most ránk figyel az egész nyugati világ. És egy ilyen vállalkozás, mint az öné.
1: De hát ez nem vállalkozás, én szeretem.
2: Szóval egy ilyen nagy volumenű vállalkozás megérdemel némi nemzetközi összefogást. Ez így nem megy. Nem megy, hogy maga csirkelábat vesz a pártfogoltjainak a szerény kis nyugdíjából, de hogy a lakók összeadják a maradékot. Jaj, hát ez provinciális gondolkodás.
1: De áldozat nélkül,
2: ugyan, ugye? Kérem, ugyan, még meddig akar maga áldozatot hozni? Nem volt elég egy fél évszázadig? Maga nem azért kap nyugdíjat, hogy ebek kosztjára fordítsa. És ha már majd nem is bírja megvenni azt a napi 3-4 kilót.
1: Na, valahogy csak lesz mindig.
2: Na, arra ne számíts, hogy örökké megkapja a lakók ételmaradékát. Nem lesz maradék. A háziasszonyok majd csak annyi szelet húst vesznek, ahány családtagban, és kiszámítják, ahogy a finnek meg a hollandok. Látott maga már nyugatiakat zabálni? Na, azok aztán a fogukhoz verik a garast. Itt se lesz másként a nagy drágaságban. Úgyhogy na, külföldi segítség nélkül nem jutunk semmire. Ne legyünk amatőrök, könyörgöm. Ez itt a nagy baj, az amatőrizmus. Így nem jutunk soha Európába. De egy telexgéppel, jól fogalmazott levelekkel fellendíthetjük a hazai kóborkutya ellátást. Komoly bázis teremthetünk, megindul az ajándék beáramlás.
1: De telexgép és levelek.
2: Bízza rám a dolgot, bízza rám. Amióta itt jártam, folyvást a maga hűséges önzetlenségét csodálom, de nem hagyhatom magára a gondjaival. Ma már nem áldozatvállalásra van szükség, hanem gazdasági érzékre. Gazdasági érzékre. Schöne danke alles, merci bien, many many thanks, németül, franciául, angolul, ez Dániába, ez meg Svédországban, spanyol nyelvterületre.
1: Mik ezek?
2: Hálálkodó levelek.
1: Láthatnám őket, tehát végtére is az én nevem.
2: Természetesen. Ez itt az egyik, az elesettek istápolása a mi keresztünk, de zokszó nélkül cipeljük.
1: Viseljük, így helyesett.
2: Apróság, jó, legyen. Tehát zokszó nélkül viseljük. Ám végtelenül hálásak vagyunk az önök kinyújtott kezéért, mellyel botorkáló lépteinket segítik a nyugati világ felé.
1: Muszáj ilyen körülményesen, nem lehetne csupán annyit, hogy köszönjük emberségüket.
2: Én vagyok a menedzser, ehhez jobban értek. Nem. És a jelek szerint jól menedzselem a vállalkozást, vagy nem? Egyébként esik. Itt a lista már elküldött hálálkodó sorokról. Írtam egy ausztráliai kutya eledel gyárnak, megköszöntem a tetemes pénzösszeget a luxemburgi gumicsontkoncernek, és még valami, nincs kizárva, hogy
3: Oroszországba is írok. Ők most kapnak segélyt az amerikaiaktól, mindjárt küldhetnének belőle valamennyit. Le is írhatnák az adójukba. Rendben? Bordai úr, azt kérdeztem, rendben?
1: Nézze, én ehhez nem értek, de kissé zavar.
2: Micsoda?
1: Ez a kunyerálás.
2: Ezt a szót ne is használja. Ezek konszenzuson alapuló ügyletek. Nem látja, hogy versengve segítenek? Persze, az adományozó cégek elvárják, hogy termékeiket reklámozzuk. Na, de ez a legkevesebb, amit kívánhatnak.
1: Hát én eddig mindezt emberségből tettem.
2: Emberségből nem lehet megélni. Sem nekünk, sem a párfogoltjainknak. Nézze meg, milyen kaját kaptak régen. És mit tesznek most, mi? Már csak a csomagolás is. A habgyártmány, meg a Doc's Chicken's Burger, a granulátumok, a vitamin. Csupa első osztályú készítmény. Miből venné meg, ha nem lobbiznánk? Mi? Ja. És mit fizet a lakásáért? Semmit. Elszámoljuk rezsiben.
1: Hát nem lesz ebből baj?
2: Jellemző. Baj. Ez a maradi gondolkodás. Félelem a vállalkozástól. Csak nem akar egész életében garasaskodni. A valutánk szépen kamatozik. Figyelj ide. A márkát most átváltjuk dollárra. A dollárt svájci frankra, az később ausztrál dollár, majd vissza az egészet márkára, és már is gyarapodik a tőke.
1: Ahogy mondta, nem egészen pontosan követtem.
2: Nem is kell, ne fáradjon ezen. Inkább nézzük még ezt a levelet. Egy grófnőnek írjuk, kemelje van a Velszi tartományban. Nyisson ajtót, kedves gróf, nyisson ajtót, 5:30 megjöttek az emberek.
1: Kik jöttek?
2: Kutyasétáltatók.
1: Kicsodák?
2: Jaj, még nem értem arra elmondani. Felfogadtam 10 állástalant, 3-3 kutya jut rájuk fejenként. Engedje be őket, legyen szíves.
1: De minek ide 10 ember? Hát eddig magam vittem őket az utcára.
2: Az lehetetlen, amit fejlesztenünk kell a vállalkozást. Különben csak amatőrködünk. Miért nem nyit már ajtót?
1: És velem mi lesz, kérem?
2: Mi lesz? Maga osztja ki a pórázokat, meg a ruhákat.
1: De milyen ruhákat?
2: Az egyenruhákat. Minden emberünk kap egy színes öltönyt a menhely emblémájával.
4: Jó napot
5: kívánok.
4: Csak hogy azt hittük, már felszámolták magukat.
5: Hát itt volt.
2: Bordai úr, vezesse az urakat az öltözőbe. Tessék, ne vesztegessük az időt. Bordai úr majd itt elmondja, hogyan kell bánni a kutyákkal.
1: Na, jöjjenek utána.
4: Nem maradtak ezek a dögök.
5: Még megmaradt.
1: Ne vadítsák őket, csak szépen, nyugodtan.
4: 100 forintos óra mérőt még szépen.
5: Na, hiszen ezek vadállatok.
2: Ha valakinek nem tetszik, elmehet. 100 másikat találunk helyette.
4: Nem kell azért mindjárt.
5: Hát ezt tegyük fel, olyanok leszünk, mint a bohócok.
4: Hol az a póráz?
5: 3 kutya egy emberben. Nem lesz az
1: sok. Bánjanak velük gyengére. Na, kutyuskáim, csak nyugodtan. Sétálni mentek, sétálni.
2: Ahó, vigyázzanak az ebekre. Drága jószágok ezek.
0: Bordai bácsi, elvihetem a Pincsit sétálni?
1: Nem.
0: Nem? Miért nem?
1: Se maga, se én. Nem sétáltatunk többé. Ez a maga ismerőse szakosította a sétálást is. Tanfolyamot kellett vezetnem az emberek kiképzésére, mert a Zicher társaság csak úgy kötött biztosítást a kutyákra, ha profik foglalkoznak velük.
0: Milyen társaság?
1: A Zicher, valami német-magyar biztosító. Mani úr szerint előnyösek a feltételek.
0: És Bordai bácsinak mi a dolga?
1: Nem is tudom. A tanfolyam óta nem igen van rám szükség. Néha telefonügyeletet tartok, elszaladok a postára, Mani úrnak hozok ebédet az Asztóriából. Nézze már, kiköltöztem az előszobába, itt a sezlonyom, mert odabent raktár van, meg telexszoba, meg komputerterem. Már nem is találkozom a kutyákkal. Csak ha kiadom az embereknek a pórázokat, elszoktak tőlem. Ez a legnagyobb szomorúságom, hogy szinte meg se ismernek. Úgy fennhordják az orrukat. konzerveket esznek, meg színes csomagolásban érkező kajákat.
0: Amilyet a tévében is? A
1: tévében, nem tudom.
0: Nem látta a hirdetést? Pedig csuda jó, a kutyái szerepelnek benne.
1: Nem láttam.
0: Képzelje, bejön egy nagy fényes térségre, néhány sovány kiéhezett kutyus, szimatolnak, meglátnak egy halom külföldi kutyaledelt, csupa szép színes doboz, meg pakli. Nekiesnek, feltépik, felbontják, esznek két pofára, és már is jól táplált, sima szőrű, vidám ebek kívánnak. Még a szlogent is tudom. Dogs chicken food, ez a jó, minden boltban kapható. És zene.
1: Én kutyáim? Hát honnan tudja, hogy az én kutyáim?
0: Masni van a nyakukban, a masni meg felirat. Bordai kutya menhely, egy menhely, amely közel áll önhöz.
1: Hihetetlen.

0: Bordai úr, kapjuk össze magunkat, látogatunk érkezik. A kék madár szigetek elnöke van hazánkban. Na, pillanatnyilag a parlamentben hallgatja a képviselők 120. privatizációs vitáját, de hallotta, mi menhelyünkről tanulmányozni akarja. Ők is most szabadultak fel, náluk is most indulnak a vállalkozásra. Gyorsan, csináljunk egy kis rendet.
1: Ha Mami úr, kérem egy pillanatot, már régen akarom kérni. Adjanak kezemre is néhány kutyát a régiek közül.
0: Most nem érünk rá erre.
1: Csak annyit mondjon, lehetséges-e, sétáltatnám őket, a saját pénzemből vennék nekik kosztot. Úgy hiányoznak nekem.
0: De értse meg, hát nem lehet külön költségvetést vezetni. Már így is túlterhet a kompjúter.
1: De hiszen a nyugdíjamból fedezne.
0: A nyugdíjából? Na, azt már nem. Tudja, hogy csemegézne rajtam a nyugati sajtó? Csirkelábat vesz a kis nyugdíjas. Mit képzel? Csirkelábbal akar bejutni Európába? Tudjam már, inkább készül az elnöki fogadás.
1: Milyen fogadás?
0: Gyerünk, rajta, Bordai úr!
1: Kutya, aha, kutyus, na, nem bántalak, gazdátlan vagy szegénykém is. Éhes, ugye, felborítottad ezt a koszos kukát egy kis eleségje. Na, gyere, kapsz tőlem enni. Na, légy bizalmatlan, te.
2: Jó estét. Mit keres itt, jó ember? Felborítja a kukát.
1: Kéne.
2: A szemetet ki fogja összeszedni, talán a polgármester úr?
1: Csak ezt a kutyát akarom magammal.
2: Magáé?
1: Kóbornak nézem.
2: Szóval maga sintél.
1: Én? De kérem.
2: Hát akkor meg menjen innen, amíg szépen vagyunk. Megfogná ezt a szegény ebet, eladná az állatkísérleti intézetet. Van magának szíve néhány koszos forintért oda juttatni. Na, fuss, szaladj innen, te kis csavargó, mielőtt még ez a rossz ember elkap. Lássa, hogy megpucol.
1: Igen, is látom.
2: Hát akkor mire vár? Késő van, menjen haza, ha van hová.
1: Igen is, kérem. Nicsak, hát előkerültél, na. Gyere ide, na, gyere, na. Ne, nem bántalak. Elment a rendőr, ne félj. Nézd csak, na, itt egy kis parízer. De ha velem jönnél, kapnál csirkelábat is. Mindig azt vettem a kutyáimnak. Jó leveskét főztem belőle. Na, ham, kapd el. Mi az? Nem ízli? Nem kell? Mit vicsorogsz te? Mi bajod? Ha válogatsz, akkor te nem is vagy igazán éhes. He? Na, azt a plakátot nézd, enni adok neked. Micsoda plakát az? Nyalogatod? Bolond vagy? Egy plakátot, amikor itt ez a jó kis Paris... Most látom, mit bámulsz. Dog chicken food, ez a jó, minden boltban kapható. Hát, ez kell neked is, mi? Ez? Dog chicken food, konzerv, színes csomag, parizer már nem is jó nektek, meg a csirkeláb, a szalonna bürke, a kenyérhéja, csak a flanc, mi? A divat. Dog chicken food, dog chicken food.
2: Hé, jó ember, már megint maga az. Micsoda csendháborítás, ez elment az esze. Háborgatni a békés polgárok álmát. Na, tűnjön innen, de gyorsan. Ném bolond.
1: Dok, csikken, hú.

0: A felvételt Rosenman Péter és Ádám Krisztina készítette. A rendező munkatársa Berecki Sándor. Zenei munkatárs Veres Jolán. Dramaturg Major Anna. Rendezte Vadász Gyula.
1: A hangjáték 1991-ben készült, és legutóbb 2018. május 22-én hangzott el a Kossuth Rádióban. Műsorainkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon. Műsorajánló. A Kossuth Rádió megváltozott műsorában a vallási műsorok szokott idejükben kerülnek adásba. Minden délben más-más templom harangja szól. Az egyházi félórák hétköznap délután 13:30-tól 14:00-ig, mise vagy istentisztelet élő közvetítése minden vasárnap 10:04-től hallható a Kossuth Rádióban.
2: Eltévedt herceg vagyok.
3: Két színész legenda.
4: Mondja, jutottam eszébe valakinek.
3: Rutkai Éva és Latinovics Zoltán felejthetetlen alakításai a filmvásznon.
5: Hogy megy a munka?
6: Kedélyes szakma.
5: Erre van iparengedélyünk.
7: Ez nem magának való társaság.
3: Fotóháber, tanulmány a nőkről, ma 20 órától az M1-en.
1: Műsorajánlót hallottak.
8: Köszöntöm hallgatóinkat. A hírszerkesztő Gál Andrea, a Kossuth Rádió mikrofonjánál Szlotta Judit. Elfogadta a kormánypárt felkérését a köztársasági elnöki tisztségre Baka András. A legfelsőbb bíróság korábbi elnöke azt mondta, hogy készen áll a magyar nemzet egységéért és egy demokratikus európai Magyarországért dolgozni. Az országgyűlés kedden szavazhat az államfő személyéről, amennyiben megválasztják az új elnököt, kedden esküt tesz és beszédet mond a parlamentben. Holnap 10 óráig nyújthatják be a köztársasági elnöki jelölésre vonatkozó ajánlásokat az országgyűlési képviselők. A beérkezett ajánlásokat a házbizottság aznapi ülésén tekinti át. Az alaptörvény szerint a jelölés érvényességéhez az országgyűlési képviselők legalább 1/5-ének, vagyis 40 képviselőnek írásbeli ajánlása szükséges. Minden országgyűlési képviselő egy jelöltet támogathat. A fizikai és digitális akadálymentesítés fontosságát hangsúlyozta a szociális és családügyi miniszter. Kátai Németh Vilmos azután írt erről, hogy a Békés vármegyei látássérült sorstársainak mutatta meg a minisztériumot. Úgy fogalmazott, sajnos az elmúlt 16 év nem arról szólt, hogy a fogyatékossággal élők ügye lett volna a fókuszban. Most a civil szervezeteket arra kéri, jelezzék problémáikat a változás érdekében. Holnapig lehet jelentkezni az egyszülős Csillagpont fejlesztő központ harmadik szemeszterére. A fogyatékossággal élő gyermekeket nevelő, egyedülálló szülőket segítő program ingyenes szakmai és közösségi támogatást nyújt a családoknak. Magyarországon mintegy 341 ezer egyszülős családban több mint 500 000 gyermek nevelkedik, közülük legalább 16 ezeren élnek fogyatékossággal. Tanszereket gyűjt a Magyar Református Szeretetszolgálat olyan családoknak, amelyeknek nehézséget okoz az iskola kezdés. Holnapig várják az új vagy jó állapotú iskolatáskákat, füzeteket, írószereket, rajzeszközöket és egyéb tanfelszereléseket az országos gyűjtőpontokon. A hónap második hetében országszerte áruházi tanszergyűjtéseket is szervez a segélyszervezet. Sűrített járatokkal készül a BKK a Sziget Fesztiválra. A szokásosnál gyakrabban éjszaka is jár a H5-ös hév. A Liszt Ferenc repülőtérről az Óbudai Szigetre transferjárat közlekedik. A nagykörúti 6-os villamos minden éjjel a hétvégi sűrűbb menetrend szerint jár. Az Óbudai Szigetet lezárták a közúti forgalom elől, de a fesztivál környékén is forgalomkorlátozásra kell számítani. A BKK 2 és 7 napos karszalagjaival augusztus 10 és 16-a között korlátlanul lehet használni a fővárosi tömegközlekedési járatokat. 500 000-val több turistára számítanak a teljes napfogyatkozás miatt Spanyolországban. A rendkívüli jelenség egy évszázad óta először lesz látható a dél-európai államban augusztus 12-én. Az érintett időszakra több cég bővítette bérelhető lakóautó flottáját, a vasúttársaság növeli kapacitásait, emellett a telekommunikáció

0: Uniós cégek is megerősítik hálózati lefedettségüket. A napfogyatkozás kiválóan megfigyelhető lesz például Valenciából, Bilbaóból és Palmából is. Ismét visszatér a kánikula. Napos száraz idő várható holnap, csak néhol lehetnek fátyol felhők. A szél időnként megélénkül. Éjszaka 12 és 19 fok között alakul a hőmérséklet. Napközben 31-37 fok várható. Egész héten napos időre készülhetünk. 19 órakor jelentkezünk híradással legközelebb. 18 óra 4 perc.
1: Archív felvételt hallanak a Nemzeti Archívum hangtárából. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Az Úr Express. Életútjáról mesél Tolnai Ottó. Beszélgető társa Parti Nagy Lajos. Ötödik rész.
1: Életednek és munkásságodnak talán az egyik meghatározó élményköre, nem csak mint víz, nem csak mint nyár, nem csak mint kékség, hanem mint a tágasság, a szabadság, a szónak most nagyon sok értelmében. Azt gondoltam, hogy a tengerről beszélgetnénk, illetve a tengerről kérnélek meg, hogy beszélj, mint egy járt körbe a tengert, ami persze sokkal több mindent jelent, jelenti a 60-as éveket többek között, jelenti a színpót, jelenti Dobonkos Istvánt, jelenti Újvidéket, az egyetemet, pályakezdést, a felnőtt kort, a világ kitágulását. És minthogyha szimbolikus lenne, hogy ő fiatalkorod kezdetén egyre lejjebb mentél a tengerhez, Kanizsa, Zenta, Újvidék, Zágráb, mostanra, mintha egy ilyen csiszavulás történt volna, Újvidék, aztán Palics, tehát a lehető legtávolabb vagy. Amennyire csak távol lehet Jugoszláviában lenni a tengertől, viszont ennyire intenzíven, ennyire teljesen, telten és fontosan még soha nem volt meg benned a jugoszláv tenger.
2: Félek, hogy így van, de azért nem akarom elhinni, és harcolok. Tulajdonképpen az egész tevékenységem ebben telik el, egy láthatatlan szellemi, egy nem is szellemi, egy költészeti tevékenység, ez nem tudom minek nevezni, hogy valahogy megtaláljam azt a szöget, azt az utat, azt a módot, ahogy meg tudom tartani magamnak, hogy fel tudom emelni a tengert és megőrizni, magamévá tenni, tehát privatizálni, kiemelni balkáni országoknak ebből a politikai csatározásából, így átmenteni a magam világába. Lehet, hogy végül ez egy emlékezés lesz az ifjúságra, vagy bizonyos barátságokra, szerelmekre. Érdekes, hogy Palicstól indulsz, mert Újvidéken, mikor elhatároztuk, hogy mozdulunk, mi a feleségemmel olyanok vagyunk, hogy mi, amit elképzelünk, azt realizáljuk is, illetve én álmodozok valamiről, az bekerül a beszélgetés tárgyává, lesz a témává, aztán a Jutka realizálja, illetve együtt realizáljuk. Mi, hogyha arról beszélünk, hogy tanyát veszünk, akkor veszünk tanyát, ha mi állatokkal foglalkozunk, akkor veszünk teherneket és bikákat nevelünk, és van lovunk, baromfi udvarunk is, kutyáink, és mi, hogyha eljövünk, akkor veszünk egy nagy villát Palicson, és akkor azt teljesen restauráljuk, és akkor megyünk tovább, stb. Szóval nálunk nem úgy van, mint a barátainknál, akik álmodoznak legtöbbször, és nem lépnek. Mi meglépjük mindig a valóságba is ezeket a lépéseket. Arra gondoltunk, hogy Rovinjba költözünk. Elég sokan jöttek abban az időben, fölkerestek bennünket, cserére kínáltak lakásokat különböző helyeken, Abáziába, Brács-szigetén, szabadkai szerb ismerősök, azt hiszem adtunk hirdetést is, vagy néztük az ő hirdetéseiket, és fölhívtuk őket telefonon. És a barátaim, a legjobb barátaim abban az időben legközelebb állt hozzám Mirko Kovács, és felesége, aki egy kitűnő festő, ilyen delvós képeket festett, mediterrán nagy pőre szőke nőket. Danilok is nagyon szép eszét írt róla, épp delvót felemlegetve, és ő is lefestette Danilót, egy hatalmas pitypangot tart a kezében. És ők elhagyták Belgrádot egy gesztusként, de elhagyta Glavurtitja, a festőíró, szintén kis barátja, aztán elhagyta Boracsoszic, és még sokan Rovinjba költöztek. Érdekes, hogy azelőtt Rovinj kedvenc hely volt a belgrádiaknak, de annak a csoportnak, akik az egész nemzetügyet kifőzték. A festők és írók, Dobrica Csoszicék, Mihízék, az akadémia körüli írócsoport évtizedek óta Rovinjba nyaralt, és ott voltak nyaralóik, ott éltek. Tehát ott főzték tulajdonképpen ki a a háború ideológiáját. Aztán ezt emelték egy magasabb szintre az akadémia úgynevezett memorandumában. És aztán ők elhagyták Rovinyt, illetve hát elvesztették azokat a házakat. Aztán Rovinyba mentek a disszidensek, az új disszidensek. Rovinj azért aktuális, azért fontos, mert Isztria más, valami függetlensége van Horvátországon belül, vagy egy másfajta régió, egy kicsit a hivatalos politikától elkülönülő régió. Isztria vonza ezeket az embereket, és ott megpróbálnak szabadabban beszélni, írni, élni. Úgyhogy Rovinnak ezért van fontos szerepe, másrészt azért, mert a legjobb barátom Domonkos István zenész volt, jazz zenész, múlt időben beszélek, de hát jelen időben is beszélhetni. Dobolt, nagybőgő játszott, tromba volt az alaphangszere. És Domonkos a tengerparton játszott. Ez a vajdasági zenészeknél szokás volt, hogy a nyarat lent töltötték a tengeren, különböző szállodákban játszottak, vagy sétahajókon. És ő is szinte az egész fiatalságát így töltötte le, hogy minden nyarat tengeren töltött különböző városokba. Például Makaszkán ott ismerte meg a Rátka nevű dalmát lányt, akiről írt az első kötetében lévő címadó nagy tengerverset. Aztán mindinkább Rovinyhoz kötődött, Rovinnyal szemben van egy sziget, és ott játszott aztán évekig, hosszú évekig, és mi barátai ott látogattuk meg többször. De aztán eljött egy év, amikor nem csak ott muzsikált, hanem ott maradt télire is. Ugyanis megismert egy svéd lányt, és a svéd lányal ott maradt, hogy a telet is ott tört. És akkor meghívtak bennünket a Jutkával, én akkor még csak udvaroltam a Jutkának, és lementünk Rovinyba autóstoppal egy ősszel, és ott töltöttük az egész telet tavaszt, gyönyörű időszakot, életünk talán legkönösebb, legszebb élménye. Noha nem nagyon volt pénzünk, és nem volt olyan egyszerű az élet ott. Gyönyörű volt, nagyon különösek a dalmát városok, télen teljesen minden megáll. Kicsit úgy, mint itt is a fürdővárosokban. Kiürül, nincs semmi, állnak, üldögél az a pár helybéli, és csak figyelik, nincs kereseti lehetőség, hogyha valami mozdul, akkor mindjárt mozdulnak. Mi ott egy kis színt vittünk a kisváros életébe. Domonkos egy szállodába élt, megengedték, hogy ott lakjon, de mire mi jöttünk, addigra egy olasz halász barátja, az egyik legszebb régi olasz halász familiának a házát átengedte nekünk, illetve elkaptuk a kulcsot, ugyanis ő nem élt benne. A szülei áttelepültek a háború után Olaszországba, ő ott maradt a családból egyedül, és a szép nagy ház úgy állt becsukva, hogy elmentek. Megkaptuk a kulcsot, bementünk, minden érintetlen volt. A szekrényekben ott voltak az ingek, ott volt az ágynemű, száraz virágokkal illatosítva, és mi ott éltünk. Lent volt a nagy konyha, ahol sütöttünk, főztünk, és barátkoztunk az olasz halász barátainkkal, Brunoékkal. Domonkos is emlegette sokat az írásaiban. De a múzeum a művelődési életvezetővel is kapcsolatba kerültünk, és a múzeum igazgatója elintézte, hogy kapjunk egy házat, nem messze Rovinyta. Bále nevű, nagyon régi kisvárosba azt mondták, hogy menjünk el, és kihalt város, mert olasz volt, és komplett elhagyták. És ott válaszunk egy házat, nevünkre írják, egy föltétellel, hogyha az áramot, villanyvezetéket behúzzuk a falba, és volt még egy pár ilyen föltétel. Pár napra rá kivonultunk a faluba, egy üres faluba, ahol gyönyörű kő, fehér kőházak, nagy olaj, fával teli kertekkel, olajkertekkel, és kiválasztottunk egy gyönyörű, egyemeletes ilyen fehér kőházat, egy hatalmas olajfa ligettel, és táncra perdültünk. Noha megdöbbentő volt a látvány, ugyanis mikor benyitottunk az ajtón, akkor az asztalon ott voltak a tányérok, és az ajtó mellett ott voltak a cipők, és látszott, hogy valaki szinte egy éjszaka el szaladt el menekült. Én a mai napig se értem azokat a menekülteket, akik beköltöznek mások lakásába. De úgy látszik, hogy ez a menekült sors, illetve az idő egy ilyen remete rák tulajdonságokkal ruházza fel az embert, és egyszerűen így élnek, beülnek ahhoz az asztalhoz, ahol ott vannak a tányérok. Mi sajnos nem tudtuk megcsinálni, azt elkezdtünk gyűjteni anyagot, stb., hogy elvégezzük a kötelező munkálatokat, de csórok voltunk, utána, amikor hazajöttünk, már nem tudtunk lejárni, és elvesztettük ezt a házat. De nekünk ez a ház valahogy megmaradt, mintha ott tovább élnénk egyfajta életünket. A másik érdekes momentum az volt, hogy néha megjelentek itt a horvát írók, Solyánnak volt egy hajója, néha összefutottunk, lekezeltünk, pár szót váltottunk, noha elég furán nézett ránk, ugyanis neki mindig az volt a véleménye, hogy a jugoszláviai magyar írók egyértelmű magyar irodalom része, és nem nagyon értette, hogy itt mi mit fontoskodunk a jugoszláv irodalomban. De jó volt vele találkozni, ugyanis ő volt az az egyik író, aki nekünk nagyon sokat jelentett, mielőtt elindultunk volna. Az egy, a Kalandnak az írója, az Áruló című regénye nagyon sokat jelentett számunkra. Ott volt az 5-6 legfontosabb könyv között. Emlékszem, az egyik könyv, ami állandóan nálunk volt, Hemingway Fiesztája, aztán a Zsid földi táplálékok című könyve, aztán a Rilke regénye, Solyán könyve is ide tartozott. Azért lett izgalmas ez az életünk ott Rovinyba, mert egyrészt volt egy kis magyar kolónia, egy-egy kisiparos, egy-egy szabó, egy piktor, ki vajdaságba költözött le, és ott éltek. Mi is eljártunk ezekhez a családokhoz, és egyszer laktunk is egy ilyen magyar hölgynél, akivel hihetetlen kalandunk volt aztán. Ugyanis a másik, ahol el akarok jutni, az volt, hogy említettem már, hogy a legjobb zentai barátom Pap Tibor Csibuk volt a beceneve, akkor épp Koperban élt még, és gyakran meglátogatott bennünket. Megérkezett, mi már akkor pénz nélkül voltunk, és legtöbbször az ágyba heverésztünk, hogy ne fogyasszuk az energiát, mivel nagyon keveset ettünk, ha nem volt pénzünk. Ha volt pénzünk, akkor egy-két éjszak elköltöttük. Keveset írtunk, nem nagyon jött honorárium, kis csomag jött onnan hazúról, úgyhogy elég nehezen éltünk, nem nagyon mozogtunk, ha nem volt pénzünk. Ő néha meglátogatott bennünket, sötét öltöny, fehérink, fekete nyakkendő, kiborogt fákozva, gyönyörű úriemberként, betoppant hozzánk, mint a megváltó, és azt mondta, mit csináltok, keljetek fel. Azt mondja, mindjárt jövök. És átment a házi asszonytól üdvözölni, aki egy magyar nő volt, nagyon fösvény volt, és minket borzasztó rezsim alatt tartott, hallgatózott. Ez még akkor volt, mielőtt átköltöztünk volna az olasz házba. Hallgatózott, hogy mennyit tusolunk, stb., mennyi áramot fogyasztunk, állandó konfliktusaink voltak, és azt mondta, hogy keljetek föl, szinte azt mondta, hogy állj föl és járj, és addig átmegy, megiszik egy kávét a háziasszonnyal, és tényleg bement a háziasszonyhoz, beszélgetett. Visszajött, azt mondja, indulunk. Hát mondjuk van pénzed, mert tudtuk, hogy neki sincs, azt mondja, van, és kivett egy nagy rakás pénzt a zsebéből. Hát mondom, honnan ez a pénz? Azt mondja, a házi azt mondja, adta. Hát mondom, hogy? Hát minden paráta fogálozva. Azt mondja, mutattam neki, hogy van ilyen kis határforgalmim, és minden héten járok át Olaszországba, és megkért, hogy vegyek neki egy gázkályhát. És ebben a pillanatban elindultunk, és 3 napig nem álltuk le még. Még tartott a gázkályhára. Még éjszaka visszalopockodott, ott aludt, mert 2 napra ígért a gázkályát. A gázkályát szegény asszony sose kapta meg. 1-2 napig még ott lébecelt nálunk, titokban éjszaka följött aludni, és aztán eltűnt. Olaszországba vagy Franciaországba került. Mi visszakerültünk Újvidékre, beindult az irodalmon mi életünk, és előbb megjelent a Homorú versek és a Rátka, aztán megjelent azt hiszem a másik kötetem volt a Sirály Mercsont, és arra a Híddíjat kaptam. És a Híddíj benne volt az újságokban, és valahogy egy ilyen újság elkerült ehhez a nőhöz. a Gázkályhás hölgyhöz, és írt annak a szerb újságnak, amelyikben olvasta ezt a hírt, hogy én híddíjat kaptam, és kérte, hogy segítsenek neki, hogy abban a híddíjban a gázkályhárát szerezzék meg neki. Szerencsére a szerkesztőnő épp az Árok Ferenc felesége volt, újvidéki szerb nő, kedves barátnőm volt, és ő idatta a levelet, és így nem lett botrány. Sajnos ez a gázkája még mindig megoldatlan probléma, tovább csüng a levegőbe, illetve a tenger fölött. Ez volt ez a rovinyi kaland, utána mind a ketten megnősültünk, Újvidékre kerültünk. Megszülettek az első gyerekek, Lea és a Gigi egy időbe születtek, a Szabocs és a Tini szintén egy időben, úgyhogy egyidősek voltak, egy osztályban is jártak, amíg Újvidéken voltak.
1: Egyre másra többes számot használsz, és nagyon érdekesek ezek a te többes számaid, mert olykor a jutkára is értetem őket, de többnyire, mint hogyha a többes számaidban ott lenne Domonkos István kezdettől fogva, tehát egészen akkortól fogva, amikor Újvidékre kerülsz.
2: Ez a mi barátságunk hihetetlen volt a Domonkossal. Örültünk minden napnak. Egyszerűen nem tudtunk eltelni azzal, hogy mennyire hasonló az ízlésünk. Na, teljesen másképpen írtunk. Persze, hogy könyveket ugyanazt olvastuk, de amennyire hasonlítottunk, annyira különböztünk is egymástól. Hihetetlen volt az a kötődés. Egyszerűen minden pillanat, ha találkoztunk, vagy együtt voltunk, ünnep volt. És hihetetlen nagy holdudvarunk volt, mozogtunk egyik kávéházba, másikba, Dalmácia volt az egyik székhelyünk, Palics a másik, a Bácska a harmadik, a Vojvodina, a Zsupa, különböző klubok, lányok, nagy szerelmek, akkor bukkant fel az Irén, az Enikő, Enikőhöz írt versek, nagy bonyodalmak, ő később a tengeren dolgozott, és gyönyörű napok voltak vele is a tengeren, és sok versemben a tengermotívum hozzákötődik. Egy időben azt hiszem együtt ért még barát Ferivel, amikor én Zágrában voltam. És most, hogy készültem erre a beszélgetésre, persze nem készültem igazán, lehet, hogy jobban kellene készülni, mert ezeket a témákat mindig csak érintem, és ha sok szó, sok interjúban, sok nyilvános fellépésen használom ezeket a dolgokat, elkopnak, és megcsömörlenek az emberek én is tőle, úgyhogy egy-egy témát, hogyha az ember fölvesz, akkor jobban kellene járni, mert nem lehet végtelenségig körözni. Vagy pedig valahogy egy szintetizálni kell a dolgokat, össze kell rakni ezt a mozaikot, és azért mondom, hogy jobban fel kellene készülni. Most annyiba készültem, hogy előkerestem a Domonkos leveleit, ugyanis őrzöm a leveleit. Itt vannak a gyönyörű, nagy, rovinyi képeslapok, amelyet épp most határoztam el, hogy berámázok. Az egyiket a végellel írták, egy-egy sor van rajta, a másik a Domonkos írta, hogy 65-ben, hogy miért nem írtak egy kurva sort sem. Nincs rajta szöveg, de gyönyörű, régi képeslapok, amik most már annyira megértek, hogy be kell, hogy rámáztassak őket. És elővettem, van egy kötetre való levelem. Ugyanis a fiatalságunk, a szimpózium titka, nekem ezekben a levelekben vannak. Ez egy könyvnyi levél, amit hol Ljubljanából írt, ahol katona volt, illetve Szlovéniából, hol én voltam katona Zágrában, és Újvidékről írt, beszámolt a bonyodalmakról a szimpózión, és az első könyvünk akkor jelent, amikor épp katona voltam, együtt csináltuk. A szimpózión sorozat első két könyve volt, az ő rátkája és az én homorú versém, amit nem számoztunk meg, ez volt az indítás, és nagy ünnepség volt, nagy bemutató volt, Zengő tombolás címmel. Ebből szeretnék könyvet csinálni, vagy ennek a beszélgetés anyagnak a mellékleket tekintve közölni. Egy-két nevet biztos ki kell pontozni, és ő biztos, ő minden embert nagyon szeretett. Ő neki fájtak a viták, és sokszor gyáván hozzádörgölődzett a másikhoz, akit bántottunk. Amikor engem elítéltek, ő is jobb, szinte jobban megért, mint én, és biztos azért is menekült át Svédországba, és azért is él ma is egy erdő közepén egyedül a feleségével, és biztosan vannak olyan sorok, nem egyezne bele, hogy közöljem ezeket a leveleket, de én ettől függetlenül közölni fogom, mert ez az egyetlen dokumentum. Nekem ez nagyobb bizonyíték, mint a folyóirat. Mert a folyóiratban én csak a hibákat látom, és folyóirat csinálás közben nekem nem volt időm igazán jó írásokat írni, mert szét voltam szakadva. Menet közben tanultuk ki ezt a mesterséget, a folyóirat csinálást. Nagy igénye, de mégis ez nagy megterhelés volt papír munkaként és nyomda termékként előállítani egy folyóiratot, egy szerkesztőséget vezetni, csinálni. Ez egy akkora megterhelés volt, hogy az ember igazán csak lobogott és írt a szövegeket. Egyszer, amikor eljött az első, akkor meg kellett jönni a lapnak, illetve ez egy vállalás volt, és én nem szeretem annyira folyóiratot, mint amennyire ezt a levélpaksamét. Úgyhogy nekem ez a titok, ez az aranytartalék. Ha ebbe beleolvasok, akkor tudom, hogy mi volt az a mi fiatalságunk, mi volt az a csoda, ami a szimpóziont jelentette. Illetve nem is a szimpóziont, mert a szimpózium összetette valami. Nagyon fontos egyéniségek, a Bányairól már beszéltem, Végerről. Mindenki egy külön kontinensi nőtt ki, fontos szereplője a magyar irodalomnak. Utasi, Bányai, Végel, Bosnyák, Váradi, végtelen lehetne sorolni az embereket, és azzal, hogy együtt voltunk, az a csodája folyóiratnak. De nekem a Koncistálhoz kötődő barátságom és a Domonkos barátságok, mi egész más típusú barátság volt. A Koncal az az idősebb, ez is a homo moralis, a mérték, az ón, a függő ón, az volt, amit mindig elmentem megnézni, hogy pontosan mitől is indulsz. A Domonkos pedig egy expózió volt, egy égés. És ennek igazán a folyóiratban szinte még a könyvekben sincs nyoma, csak az ő leveleiben. Én nekem a becenevem Töfe volt, és legtöbbször így szólít meg. Töfém, egy napon csak felébredünk egymás mellett, én megvárom, míg visszahozod a fogkefét, addig esetleg megszámolom az apró pénzt az asztalon, ha arra nem jut, mondogatom majd, és te összecseréled a napszemüvegeket, és elindulunk. A kár öröm mellett mély és majdnem undorító szomorúságba telőtt rajtam Sinkó verse olvasta után. A fejünk felett elsőanó évekre gondoltam s arra, hogy talán ránk is versképében vár a halál. Azért sietett meghalni hát az öreg Hemingway. Hemingway nagyon fontos volt számunkra, különösen a Fiesta című regény. Egy napontán nagyot rándult kezei közt egyik sora, kicsúszva ujjai közül, mint egy hal. És ő bólintott egyet, all right, mert értette a természet jeleit, és tisztelte azokat, és számba vette őket. Ideje lenne már. De olyan tehetetlen vagyok, és kék-kék a vérem, saját büszkeségem fog leteperni. A végegyengülés kritikáját írom Sinkó versenyomán, az egyik passzus végén így sohajtok fel, vagy egy konokabb ránc is elég ahhoz a homlokon, az ölelő karban egyetlen meglazult izom, megbomlott akarás, feladott vágy, hogy minden való mértékre csökkenjen örökre, stb. Szabadságra augusztus 10-én megyek, így még jobb, addig még írok. Unom már emlegetni a tengert. Annyit beszélünk róla, hogy csalódásunk végre kikerülhetetlen és végzetes lesz. A lányokkal is így vagyok valahogy. Nagy pamut ingeket veszünk, amelyek majd fölfogják az izzadságot, s már kora délelőtt kiülünk valamelyik érdekes kávéház elé, sőasztal mellé az utcára, s már az időpont nem lesz a legmegfelelőbb, a lányok nem szeretik a meleget, a nap, hogy úgy mondjam, leleplezi őket, olyankor fedezheted fel arcukon az alig észrevető szeplőket, s a valamivel komolyabb foltokat, s főleg izzadnak. Beszélgetünk, s megfigyeljük a halászokat, akik olyan táj dolgozatlanul csoportosan üldögélnek, a vízhez vezető vakítan fehér kőlépcsőkön, újságpapírba csavart erős dohányaik füstjében, megfigyeljük a holdárokat, a pálmafák alatt nyitott szájjal holkolnak a targoncáikon, a kereskedő lányok az üzletek mélyébe vonulnak, olyan rossz munkaidejük van délelőtt, délután, délelőtt, délután. Tarka kocsik lassítanak előttünk elhaladva, s távoli ablakokban meglobban a száradó fejénnemi. Megörgettek és eltünedeznek a lányok. A szeplőset délelőtt láttam, nálunk olyan meleg van, állandóan az utcán vagyok, és most viszek könyveket az antikváriumba, hogy felatassam a levelet, meg hogy egyek valamit. Az az érzésem, hogy valami komoly betegségem van, mert állandóan fáradt vagyok, kedvetlen, azóta jóformán semmit sem írtam, néha olvasgatok Szent Ágostont, és olyan rossz filmek játszanak. Segedinnek találtam egy érdekes prózáját a fórumban, Pricho Dva Kamena, egy pillanatra fellelkesített, egyelőre nem tudok elképzelni másfajta prózát, csak amilyen Darren fekete könyve lehet. Feketét is könyörtelent. A zsides, prusztos műcsörök kimondhatatlanul idegesítenek. Tudod, mi a legkedvesebb szórakozásom? A rádió faéjában ülök gyakran 5-6 óra hosszat, azokban nagy fotelekben, és semmire az égvilágon nem gondolok. Minden és mindenki unalmas. Kétségtelen lesznek érdekes, jól szabott ruháink, sokkal-sokkal szebb ingeink, mint az én csíkosom. Én már elhatároztam, hogy keveset fogok fürdeni, nézlek majd magam alatt a vízben, és időnként utána dobok egy-egy forró kavicsot. Abban nem vagyok bizonyos, hogy a lányok felfigyelnek-e ránk majd, meglesik-e utunkat, mely messze vezet bennünket a strandok zűrzavarától. Kiegészen a magános sziklákig öregek leszünk, de a lányoknak tetszenek az olyan forró égövekből megtért pénzes duhajok. Barátkozni fogunk a helybériekkel, és egy nap lesz közöttük, akinek éppen egy érdekesebb történet jut eszébe, vagy egy másik, aki körülményesen leírja, hogyan juthatunk el a hegyoldalba meghúzódó falucskáig, addig észesen vettük, bár minden nap abba az irányba tűnt el a nap, hol a világ legsűrűbb borát mérik. Lesz még rátkánk, hiszen a fogaim óráról órára romlanak, s ha kilépek a kádból, a vízszínén ott feketedik a hajam. Körben nyomtatnak, nem veszik észre, mint a lovak. Aggasztóan megelégedettek, hol szerezzem be azt a kis adag lelkesedést, ami arra késztette, hogy ceruzát vegyek a kezembe. Kétségbejten hasonlítok rájuk. Jól lát, ők is mindennek a tudatában vannak és élnek. Televízor, vízvezeték, lakáskocsi, stb. Jó tudom, hogy csibuk, ott sűrök forog körülötted. Miből táplálkozhat ez a húsvér nyugtalanság? Milyen rugók és energiák következménye ez a jóképű szaladás? Marit irigyelem tőled, csókod meg egyszer súgásürügy alatt a fülét közvetlenül a cimpa alatt, ott, ahol apró, szabad szemmel alig észrevető fehér kis szőrszálak borítják a bőrt. Másnap te mindig előbb meggyógyulsz majd, mert képes vagy hányni. Széderekbe megyek utánad, mezitláb a kövesen, látom, hogy előtte, mint egy 20 méternyire lelassítasz, leállítasz egy körtét, meg gránátalmát, meg fügét, meg almát árusító parasztasszonyt. Milyen rosszak ezek a karszvidéki körték és almák. Apró, nedvetlenek, férgesek, csak az ízük erőteljes, az a lényegük. Ajánlom majd, hogy béreljünk egyet azokból a partra húzott tarka csónakokból, Prvajubáv, Pojubászna, Meszecsini, Vál, Marina, melyiket válaszok. Egy nap majd sokáig nem leszel sehol, se a szobába, se a parányi teraszon, a büfé előtt, ahol délutánonként a pincérek kártyáznak a nyugágyakban, meg fiatal szlovén takarítónők heverisznek, se a megszokott sziklán sehol. Akkor elnevettem majd magam, és este, ha lefekszünk, elárulod a nevét. Stajatinad no báste udimu sastápomu rúci. Stb. Nem olvasom tovább, mert félek, hogy elsírom magam. Ez nekem nagyon érzékeny és fontos anyag, és ez tart életbe sokszor. Mikor elmentem katonának, én előbb elmentem katonának, önkéntesen mentem el katonának, kértem, hogy vigyenek el. Mert úgy éreztem, hogy valami megállt, nem mozdul, mint mindig azóta is, mindig jobban megáll, és jobban megáll, és borzalmasabb, és borzalmasabb, de akkor először éreztem, úgyis gondoltam ezt a rossz időszakot, úgyis le kell tudni a katonaságot. Én is Hemingway kötetet vittem magam a katonasághoz, nem tudom miért. Volt épp akkor Hemingway meg Darrell. A Darrellról van egy levele, ahol mi akkor korán olvastuk 10-20 éve előbb Darrellt, mint Magyarországon. Hát de Magyarországon megjelent az Alexandre Quartet, amit én nagyon fontos és jó regénynek tartok, mert abban benne van az a valami, amit magammal kapcsolatban, velünk kapcsolatban kicsit a dilettantizmusnak neveztem, hogy nekünk volt egy pontunk, ahol összekevertük az irodalmat és a kalandot, a valós kalandot, és ezért fontosak voltak nekünk azok az írók, és többek között, mint Hemingway, de lényegében Rilke is azt írta a maga irodalmát. De ezek az igazi kalandorok, mint a Hemingway is, de Rambót akárkit említem, vagy a Vajdasági utazókat is említetném, de Hemingway fontos volt, és a Fiesta állandóan a táskánkban volt, és én is egy Hemingway kötetet vittem be a katonasághoz. És a katonaságnál van egy időszak, nálatok is biztos úgy van, mit tudom, egy hónap, amíg nem mehetsz ki a kaszárnyába. És borzasztó hiányzik a város, a kávéház. Nálam még az volt a közhelyzet, hogy Zágrábban voltam egyetemen, ugyanazon az utcán laktam, ahol a kaszárnyám is volt. Az Zilica az egy végtelen utca, az kilométerek, elindultam a központból villamosra, aztán átszálltam buszra, aztán gyalog, költ benne a lakásom, egy különálló, elvarázsolt kis rákolmány volt, ahol én értem már mindenen kívül, olyan, mint a Ködös utak című filmben az a kávéház, nem is emlékszem a nevére, pedig legkedvesebb filmjeim egyike, és sokat írtam, beszéltem róla, és egy olyan különálló házba értem, de ez az utcához tartozott, és ezen az utca közepén volt az ország egyik legnagyobb kaszárnya, a Tito Marsa kaszárnya, ahol maga Tito is a monarchia idején katonáskodott, és Krleza is, és a vas lépcsőkön magyarul írta Győr. Lényegében monarchia beli nagy kaszárnya volt, a fűtése, a föld alatti pincék, labirintusa. Egy akkor kaszárnya volt, hogy a fiatal katonák sírtak, mert eltévedtek. És ebbe a kaszárnyába, mondom, itt éltem, és hónapig nem mehettem ki, és csak Hemingwayt olvastam. Hemingway novelláiba pedig csak isznak, megállás nélkül. És azt hittem, hogy elpusztulok a szomjúságtól. De az volt az érdekes, hogy mint volt a barátnő, ez a lány, akit említ a Domonkos levelében. Tehát én be voltam zárva, kint voltak, abban ott volt a Bodor Anikó, a Tibi Jubjanába, a Csibuk, és barátaim kint voltak a városban, úgyhogy borzasztó. És nem jutottam a városba, csak az első kocsmáig. És bementem, és kértem egy pár vinyakot. Egyszerűen egy hónapig olvasni Hemingwayt, az szomj, halál. Határos. Na, elég az hozzá, hogy Krleza is ebbe a kaszárnyába szolgált, profi katona volt, katonatisztát, elvégezte a Ludovikát, szóval, mint a Zotlik.
1: Pécset járt hadaprúd is.
2: Igen, igen, és oda a fűvészkert mögé volt, ott volt vala karcer a Ludovikának, oda volt bezárva, Petőfit fordított, de egy ilyen horvát érzelmű kis kadét volt, de a Petőfi verseket is fordított. És a Sinkóhoz járt, és én is jártam ebédre a Sinkóikhoz, mikor hazajöttek, mert közben ők tanítottak Újvidéken, és maradtak, de jártak haza Zágrába, és amikor ők otthon voltak, akkor náluk ebédeltem, és én valamit pöntjöktem a kaszárnyáról, és ők elmesítik a Krleza-t, és akkor Krleza beindult, mert fiatal korának a kaszárnyáiról így belső információkat kapott. Én olvastam az ő fiatalkori emlékiratait, és akkor összetudtam hasonlítani, hogy elmesítem, hogy ugyanúgy gyakorlatozunk, és ugyanott Jakusevác, ahol ők. A lényegben semmi se változott, csak mi nem karddal hadonászunk, hanem tankelhárító csöveket cipelünk. Na, elgasz hozzá, hogy Domonkos is elment katonának, és én is, és utána visszakerültünk Újvidékre. Akkor indult be a folyóirat. De még vissza kellene térni a tengerhez, ugyanis elkezdtem tulajdonképpen itt a Domonkos levébe szépen válaszol a kérdésedre tulajdonképpen. Az egész tenger motivumnak a miensége, vagyis amivé lett a tengerünk, azt már akkor megérezte
1: Nem tudom eldönteni, hogy a hangod, a tónus, ahogy felolvasod, vagy az egésznek van egy ilyen nagyon furcsa búcsú tónusa is ezeknek a leveleknek. Ezt én hallom csak ki belőle, vagy ebben van valami?
2: Végig van valami, mert nekünk mindig pillanatról pillanatra kellett élni egy ilyen kis közösségnek, egy ilyen kis irodalmi csoportjának a létezik. Állandóan éreztük ezt a Tisza virág szerűséget. Na, épp tengerről beszélünk, és ez képzavar. Na, de azt akarom mondani, hogy a tengerhez az út, rengeteg út vezetett a tengerhez. Most, hogy itt ülünk veled, és állandóan egy pontban nézek itt a könyvszekrénynél, és látok egy rakás kiadványt, atlaszok, iskolai atlaszok. Ugyanis itt a Kisfenyvesen, ahol a homokvár van, a pionír sétányon, pionír allén, egyszer egy éve lehet itt sétáltam a tó felé, vértó felé, és épp csütörtök volt, mint ma, akkor viszik a szemetet, és kint voltak a kukák. És az egyik kukán láttam szépen ráhelyezve egy könyvet, és akkor oda mentem, és láttam, hogy Jugoszlávia atlasza, iskolaatlasz, kemény kötésű, zágrábi kiadás. Szépen hónam alá vettem, és folytattam az utamat, és körülsétáltam vele a vértavat. És aztán könyvkereskedésben, a Napreda Kis Danilo nevű könyvkereskedésben megkérdettem a barátomat, hogy mutassa már meg, milyenek most az új atlaszok, és elkezdtem gyűjteni ezeket az atlaszok, jugoszláv iskolai atlaszokat, és egyáltalán a Jugoszlávia térképeket. Az iskolákból is kidobálják, azok jó vászonra applikált térképek, és festőbarátnőimet megkérem, hogy mindegyikre fessenek valamit. Tehát dolgozunk Jugoszláviával és a tengerrel. Szóval a földrajzilag én nekem így jelenik meg, nem pedig a napi politikában vagy a párt politikában. Épp ma került a kezembe egy Kosztolányi könyv, ez is a készülés része, a Csók novella, ugyanis az az egyik alapszövege a Zalföldi, a bácskai gyerek tengerre való utazásának. Tehát az irodalomban is megvan ez az út. Két út van az irodalomban. Az egyik a Kosztolányi, a másik a Tömörkény. Ez a két nagy világirodalmi rangú, a 10-20 legjobb novella közé sorolható novella, a Csók és a Víziváros, azt hiszem az a címe a Tömörkény Velence novellájának. Fiatal paraszt család a piacon, ilyen mutatványos bódéban megpillantja a város, Vízivárost, a körül mozgó vászonra festett Velencét, mert addig az öreg, a tanyán vak apjuk csak állandóan Velencéről beszélt, és azt hitték, hogy félre beszél. És az az érdekes a Tömörkény novellában, ez egy nagy modern novella, egy Joyce-i technikával írt novella. Na, ha mindenki egy népes alföldi szegedi prózát lát benne, közben nagy Joyce-i monológok vannak benne, és az öregnek a szövegei azok fantasztikusak a novellában, szóval ez egy nagyon, nagyon modern novella, és azt a novellát és Kosztolányi novelláját és a Csókot is a legnagyobb novellák a Halál Velencébe mellé helyezem. Kosztolányi viszonya Velencéhez milyen csodálatos volt. Tulajdonképpen, hogy az Esti Kornél megérkezik ebbe a novellába először Velencébe, attól kezdve egy kontinuális viszonya volt. Velence az egyik csoda, az élet, a világnak az egyik csodája maradt számára mindig, és nagyon szép sorokat ír ebbe a novellájában is. És a tengerről is tulajdonképpen, és a Csókról, a Csók maga, a múltkor beszélgettünk a Dádó festészetéről, és a Csók, az első Csóknak a borzalma a tengerre robogó vonatban nagyon hasonlít ahhoz, amit meséltem a Dádó festményeiről. A rút kategóriájáról beszéltünk, illetve a rút a kék mögött. Mikor az Esti Kornél beleugrik a vízbe, azt mondja, beúszott messzire, a tilalomjelző kötélen túl, ahol már veszedelmeket is vért, cápákat, hullákat, rozsdás, rocsmacskákat és hajroncsokat, hogy minden, ami szép és rút, minden, ami látható és láthatatlan, az övé legyen. Tehát a rút kategóriában már itt is előfordul. Magyar László barátom megajándékozott egy fotóval. Elég sok kosztolányi fotó létezik, de ez egy csodálatos fotó. Kosztolányit látjuk rajta a Lidón. A feleségével is Ádáma fekszik a homokba. Rengeteg gyerek körül. 24-ben készült ez a fotó. Tudjuk, hogy akkor Velencében volt, és van egy levele, ahol így Kosztolányi Árpádnak az öccsének Velencéből, és ebből a kis levéből látszik, hogy a Lidón is laktak. Kosztolányi egy olyan európer nagy író volt, aki otthon érezte magát a Lidón, azon a Thomas Manni terén, hogy így mondjak, nem véletlen, hogy épp Thomas Mann itt előszólt az egyik könyvjegyzés, hogy Thomas Mannnal kapcsolatba állt. És nagyon érdekes, hogy ő mikor a Lidóról él, ugyanis van egy írása, van egy szép kis füzet, a Velence című, a Gondolkodó Magyarok magvető kiadványánál megjelent egy kis füzet, Velence vonatkozású írásaiból egy kis válogatás. Itt közöl egy 24-es írását, Két élet az a cím, és a velencei kép az erről a Lidón való strandolásról, fürdőzésről szól. Itt fürödnek az előkelők, írja le ezt, tehát leírja az arisztokráciát, és például azt mondja, napokig figyeltem a homokban egy szuszogó gömböcöt, kit szoptatós dajkának vétem, de később megtudtam, hogy egy berlini esztétikus. Aztán leírja ezt a réteget, aztán azt mondja, hogy mellettük fürödnek a közönségesek. Amerre a szem ellát, mérföldnyi távolságban sátrak sorakoznak egymás mellé, egész sátorváros ez, melyben izmos bronz mellő férfiak, kedves arcú nők ülnek, az apák és anyák. Köröttük harsog a levegő a kicsinyek visongásától, annyi a gyermek, mint az apró hal, amelyet az étlap Frutta di Mare-nak nevez. Ellepik a fövencs, a víz sűrű tőlük, akár a húsleves a tésztától. Nem is beszél arra, hogy milyen szép ez a nyelv, ez a Kosztolányi titka, amikor itt semmi kis szövegben egyszerűen csak egy-két szó úgy áll össze, egyszerűen úgy csomósodik, hogy az csak rá jellemzés, akkor valami történik, valami csoda. Azt mondja, fenn a sárkányok szállnak len labdák, nagy lányok birkoznak nagy fiúkkal, túllármázva a hullámokat. Satöbbi, és akkor az írás, nagyon rövid írásocska, ez a Pesti Hírlapban jelent meg, ezzel a két-három mondattal fejezi be, de ez minden írásának ez a témája, minden fontos verse erre fut ki. Ezekről a gyerekekről és ezekről a birkozó lányokról, a szaporaságról írva azt mondja, nem is értik, hogy mi az a nagy élet, mint az a másik, az esztétikusok és a gazdagok rétege, azok a nagy életről álmodoznak, ezek pedig azt mondja, nem is tudják, hogy mi az a nagy élet. Csak írik az életet, melyet kisbetűvel írnak, és mondanak, élet, élet, kis élet, mennyire szeretlek én is. Azért olvastam föl, mert a próza című kötetét, mikor elemeztük, akkor épp az életnek ez az apró, a kísérletnek az atomjairól beszéltünk, tehát tetten értük, hogy hogy is csinálja ezeket a mozaikokat, és itt is erre fut ki. Eszembe jutott a Politika című verse Kosztolányinak, és felolvasom ezt az utolsó négy sort. Ha pedig valaki kérdi, hogy milyen párthoz tartozom, úgy nézek rá, mint ki idegen csillagról való. Egyedül megyek az utcán, lehajtom a fejem és sírok. Körülbelül nekem is ez a programom, én is így baktattam hónap alatt ezzel a jugoszláv atlasszal a vértóra. Szép le volt csapolva, és nem biztos, hogy sírtam, de valahol belül biztos könnyeztem, és ez kötődik ahhoz a kérdésedhez és az elégikussághoz, amit a Domonkos leveléből érezni. Többi leveléből biztos a svédországiakból, későbbiekből még jobban, mert itt még nagyon fiatalok voltuk, 20 évesek, de aztán a levelek, a svédországi levelek még biztos még komorabbak. Domonkos mesélte, hogy ön állandóan nagy problémát jelentette a visszatérni Jugoszláviába, vagy nem. Egy hihetetlen élet, ha birkozás volt magába és a családjával, feleségével. Aki sokszor eljött, de itt nem érezte magát jól, és félt, és a domonkoson is eluralkodott egy hihetetlen félelemérzet, de nem csak egy konkrét háborútól, hanem az emberi lét a legsötétebb zónáiba mozog már ezeknek a dolgoknak. De azért mindig a hazajönni, illetve a haza később már nem is vajdaságot jelentett, hanem tengert. Kezdetben arról álmodozott, mivel tenisztrénerként dolgozott Uppsalába, hogy próbál venni vagy bérelni valahol a szlovén tengerparton teniszpályát, építeni teniszpályát, és ott trénerként dolgozni, a svéd turistákat szállítani oda, és akkor ez egy nagyon jó kereseti lehetőség lenne, ugyanis az északiak állandóanak a nap felé, plusz egy a tenisz nemzete, ez egy jó elgondolt dolog, de hát nem ő az, aki ezt realizálni tudta, úgy látszik. És ők gyakran utaztak. Sokszor én nem is tudtam, hogy ők azért hazajöttek a tengerre. És mesélte egyszer, ezt telefonban meséltem, azt mondja, képzeld, gyerekek elmentek, ketten vagyunk a teával, Uppsalába, azt mondja, sétáltunk, éreztük magunkat, vettünk egy liter bort, és elhatároztuk, hogy hazamegyünk, elmegyünk a tenger mellé, és ott fogunk élni. Nem is, azt mondja, hogy nem is pont a tengerre, hanem utoljára azt mondja, amikor utaztak arra, Horvátországon köröztül, azt mondja, mielőtt leértek a tenger egy kis faluba, egy hegyi faluba, megálltak ebédelni, és olyan nagy hatást tett rájuk a falu, már érezni lehetett a tenger leletét, hogy elhatározták, hogy az a falu lesz, az, ahol élni fognak. És eldöntötték, hogy kész, mennek haza, és ott fognak kezdeni élni. Ezt még a városba. Akkor hazamentek, bekapcsolták a televíziót, és a televízióba ez a rész, amiről beszélt, ez Plitvice környéke. A háború ott valahol kezdődött, és azt a részt mutatták pont, hogy lövöldözni kezdenek, és véres a hó. Pont azon a részen, ahol ők elhatározták, hogy élni fognak, és akkor végképp győzött az a másik vonal, hogy a felségnek volt mindig igaza, hogy nem szabad ide jönni, nem szabad erre jönni. Nála így ért véget a tenger motivuma, és mikor beszéltem vele utoljára, akkor kicsit mérgesen elhárította a tengernek ezt az emlegetését. Nem tudom pontosan, hogy miért, lehet, hogy végképp gyerekesnek tartotta, hogy én még mindig kitartok a metafora mellett.

Az Úr Express életútjáról mesélt Tolnai Ottó. Beszélgető társa Parti Nagy Lajos volt. A műsort készítette Borlai Kinga, Molnár András és Jósvai Lídia. A Portré műsort 1999-ben készítették, és legutóbb 2011. május 28-án hangzott el itt a Kossuth Rádióban. A következő részt holnap hallgathatják meg. Műsorunkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon.

0: Egyből a Dunán. Mesés sorozatok a Csukás Mese Rádióban. Új mesesorozat a Csukás Mese Rádióban. Minden hétköznap este 7 órától. Lui Láma kalandjai. Tanulságos mesesorozat egy kíváncsi fiatal lámáról, aki messzi földről érkezett hozzánk, és rácsodálkozik, hogy a világ nem csak mozdulatokból, hanem szavakból is áll. Lovasné Kozma Anikó mesesorozatát Kassai Kata meséli el. Hallgasd a Csukás Mese Rádió legújabb mesesorozatát minden hétköznap este 7 órától. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Műsorajánlót hallottak.
2: Tizenkilenc óra, köszöntöm hallgatóinkat. A hírszerkesztő Gál Andrea. A Kossuth Rádió mikrofonjánál Szlotta Judit. A miniszterelnök napirend előtti felszólalásával kezdődik holnap a parlament hétfői ülésnapja. A képviselők tárgyalnak a többi között az egészségügyi adatkezelésről, a köznevelésről és az államháztartási szabályok módosításáról. Szó lesz még a veszélyhelyzet megszűnésével kapcsolatos szabályokról. Kedden határozathozatalok lesznek, valamint mentelmi ügyekben is döntenek. Holnap 10 óráig nyújthatják be a köztársasági elnöki jelölésre vonatkozó ajánlásokat az országgyűlési képviselők. A beérkezett ajánlásokat a házbizottság aznapi ülésén tekinti át. Az alaptörvény szerint a jelölés érvényességéhez az országgyűlési képviselők legalább 1/5-ének, vagyis 40 képviselőnek írásbeli ajánlása szükséges. Minden országgyűlési képviselő egy jelöltet támogathat. Elfogadta a kormánypárt felkérését a köztársasági elnöki tisztségre Baka András. A legfelsőbb bíróság korábbi elnöke azt mondta, készen áll a magyar nemzet egységéért és egy demokratikus, európai Magyarországért dolgozni. Az országgyűlés kedden szavazhat az államfőről, amennyiben megválasztják az új elnököt, kedden esküdt tesz és beszédet mond a parlamentben. Izrael elutasította a béketanács 15 pontos dokumentumát, így a hadsereg nem vonul ki a gázai övezetből a Hamász lefegyverzése előtt, közölte az izraeli miniszterelnök. Benjamin Netanyahu hangsúlyozta, az iszlamista terrorszervezet valódi, minden fegyverére kiterjedő ártalmatlanítását szeretnék elérni. Kijelentette azt is, hogy amíg ő miniszterelnök, addig nem jön létre palesztin állam sem Gázában, sem Cisziordániában. Ismét több halottja és sebesültje van az éjszakai orosz támadásoknak. Dnipropetrovszk megyében 2 meghaltak és 11 megsérültek. Harkivban pedig egy férfi életét vesztette egy nő súlyosan megsérült dróncsapásokban. Odesszában 8 sérültről tudni, közölte az ukrán elnök. Volodymyr Zelenszky elmondta azt is, hogy a kikötő is megrongálódott. A régió áramfejlesztőit is találat érte, emiatt még sok helyen nincs szolgáltatás. Szükségállapotot hirdettek a szárazság okozta erdőtüzek miatt Kanada nyugati részén. A több napja tomboló tűz a hírek szerint 103 négyzetkilométeren ég az ország nyugati részén. Brit Kolumbia tartományban eddig 20 000 embert evakuáltak. A tűzesetek közel felét nem sikerült megfékezni. A tajga erdeinek több mint negyede Kanadában található, az országnak sem emberi, sem anyagi forrásai nincsenek az összes tűz oltására, így a lakott tövezetek védelmére összpontosítanak. Sűrített járatokkal készül a BKK a Sziget Fesztiválra. A szokásosnál gyakrabban éjszaka is jár a H5-ös hév. A Liszt-Ferenc repülőtérről az Óbudai Szigetre transferjárat közlekedik. A nagykörúti 6-os villamos minden éjjel a hétvégi sűrűbb menetrend szerint jár. Az Óbudai Szigetet lezárták a közúti forgalom elől, de fesztivál környékén is forgalomkorlátozásra kell számítani. Ismét visszatér a kánikula, napos száraz idő várható, csak néhol lehetnek fátyol felhők. Éjszaka 12-19, napközben 31-37 fok lesz. Híradással 20 órakor jelentkezünk legközelebb, 19 óra 4 perc.
1: Ismét a Kossuth Rádió hullámhosszán, az archívum műsorából. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Tolnai Ottó összeállítása. Egy egér halálára. Szabó Lőrinc, Faludi György versei. Bartók Béla, családi levelei.
1: Különös az, ahogyan él egy kis versvonulat archipelágus bennem. Nem tekintem persze olyan fontosnak, mint a duinói elégiákat, vagy a kantókat, Celán vagy Kavafis verseit, de valahogyan van, létezik, bővül, kapcsolódik minden irányba. Éppen jó egy ilyen kis antológiához. Magamban egeres antológiának nevezem, kisebb, mint a patkányokkal foglalkozó anyag, gondoljunk Baudelaire próza versére például, de éppen ezért könnyebben körülhatárolható. Issza japán költő haikuja szolgálhatna mottójául. Vacogó zápor kopogása, az egér át kell a hárfán. Lafontaine és Kirillov versei Kafka kisprózája mészői öt egere is része persze ennek az antológiának, ezektől most csupán az időhiány miatt tekintünk el. Most inkább azt szeretném érzékeltetni, hogyan is kezd szerveződni egy ilyen anyag a nagy állatos könyvön, illetve hát az új tolnai lexikonon belül. Azt, hogy állatos, Székely Tibor bácskai világutazótól kölcsönöztem. Székely, mikor már beutazta és megírta a világot, illetve hát a könyveit, elhatározta a parafasisakos kisöreg, hogy felcsap újságírónak. Magnózni kezd. Az első nagy korszakalkotó riportja a véletlen folytán éppen az én asztalomra került. Bácskai embereket keresett fel Dél-Amerikában. Megkért egyik hazánk fiát, meséljen neki dél-amerikai történeteket. Lehet-e, kérdezte hazánk fia, állatos történet? Hogyne, sőt. Megyek haza, munkáról kezdte az első alany, és a kerítés tövében egy kígyó. Leszakítok egy kerítéslétszet, és agyonütöm. Kitűnő. Tud még? Tudok. Állatos lehet? Lehet. Megyek haza a munkáról, elhaladok a kerítés mellett, belépek az előszobába, és ott egy nagy kígyó. Lekapom az esernyőt, és agyonverem. Kitűnő. Tud még? Tudok. Állatos lehet? És így végtelenül, egészen a hálószobáig, ahol az ágyban is egy nagy kígyó tekereg. Szeretem Szabó Lőrinc tücsök zenéjét, amelyben mellesleg van egy egérfogó című vers is a gyerekkorról, vígan cincogó egerek, egy okos egérfogó szabadságában éltünk, tudva csak, de alig érezve a rácsokat. A mosztári és splitti kabócákhoz meg hát különben is sok-sok szál köt, hallom, ahogy égnek a nagy erdőtüzekben és a háború tüzében vegyest. A tücsök zenének a Tisza becsei fejezetét szeretem legjobban, az külön regény számomra. Két darabot mindenféleképpen emeljünk ki belőle, a halált és a kolibriket. Ezek a versek számomra a nagy Dürer-i stúdiumok bevezetői, amelyekről Szentkuti és Baránszky Jobb is írt. A nagy Dürer-i stúdiumok közül én az Egy egér halálára címűt kedvelem legjobban. Valójában ez a kis antológia központi verse, alapköve. A vers és a valóságban megtalálható a magyarázata. Szó szerint így történt, írja Szabó Lőrinc. Évtizedek óta őrzök én is egy egércsontvázat. Úgy ülök néha elébe, úgy járom körül, úgy settenkedek be a belsejébe, akár egy katedrálisba. Jó lehet, egyik versemben a kupolás egérfogót is a római Szent Péter bazilikához hasonlítom. Szabó Lőrinc költeménye különös mód két fehéregeres verset vonzott magához, azért szeretném kiemelni őket, mert nemigen ismertek. Márai, a költő Márainak is akár külön műsort lehetett volna szentelni, és Faludi, fehéregerek, különben is antológikusnak mondható verséről van szó. Szabó Lőrinc kolibris verse, illetve a nagy állatos könyv Bartókot juttatta eszembe, ahogyan először nézi, vizsgálja a kolibrit. Meg aztán rögtön rovargyűjtő szenvedélyét, mindig megigéz mániákus pontossága, exaktsága még a semmiségekben is. Csak egyetlen egyszer tér el ettől életében. Akkor, amikor Amerikában nem azt írja az űrlap rubrikájába, hogy barna szeme, hanem azt, hogy kék. Sosem szűnök meg tűnődni azon, s közben megérteni vélem művészetét, miért kért például édesanyjától éppen 8 bögjöt. A most szinte találomra kiválasztott levelekben is mindig pontosan szám szerint közli, hány bolhát fogott. Gondoljunk Mésző pontosságára. Bartók hangjegye is olyanok, mint a gombos tűk, zenét hallgatva feltűzve érzem magam, nem térhetek ki, hazugan jobbra vagy balra, muszáj szembesülnöm a jegeces lényeggel. Akárha egy magyar regényt olvasnánk a századfordulóról.
2: Szabó Lőrinc, egy egér halálára. A kollégám egy kis egérfogót tett a szerkesztőségben asztalomra. 2 éve dugtam a fiókba, mondta, és azután némán néztük, hogy a drót rács börtönében, mely félgömbszerű hálót szőtt fölé, vékony vonalak és képzelt üvegablakok alatt e szellős sírban, keskeny kis darab szalonna bőr mellett mély gyönyörű csontvász fehérlik. Egy halott egér. Gyönyörű volt. Parányi épület, s szálkás bordái, gombos tűk, fehér gerince, s ívelt farkacsontjai légies könnyű rajzban pontosan körülírták, hogy milyen lehetett egykor alakja, melyről az idő, 2 év, és az irgalmas levegő minden húst észrevétlen leszedett, oly szépen, hogy a test elszállt, s a váz megmaradt egy darabban, mintha ház volna, csupasz gerendák és traverzek célszerű és szép labirintusa, mely most készül csak élni, s csak húsa hiányzik még, a malter és a kő. Néztük sokáig, s kíváncsian. Ő meg sem moccant, a levegő halottja csak feküdt, hasán lágyan elomolva, és egyik lába, láttam, oda bent a rács mögött épp a záron pihent, s éppen olyan volt, mint röntgen alatt egy gyermek kicsinyített csontkeze. Meg sem moccant, és nem is volt sehol. Csak mint egy emlék emléke, íze, álmok maradéka, mely szétoszol a friss reggelbe, vagy mint gondolat, mely rég elmúlt, de valahogy az agyszöveteiben hagyta illatát. Úgy élt csak ő. S egy elmúlott világ e romok fölött lassan élni kezdett. Valami, ami nem egy szürke testet bűvölt elénk, hanem egy nagy világot, más világot, hol minden illanó, hol a halál csak desztillációs, mint test, olyan a gondolat. A lángot láttuk mögötte, mely szikráit ontva egyforma kedvel lobbant életet minden féregben, s azt a pici szikrát, mely éppen ő rábízta sorsa titkát, és sorsa volt neki, míg benne élt. Jaj, sírtam föle halott lélekért, mi kínok verték, milyen rémület ezt a félénk, ideges életet, mikor megtudta, hogy már nincs menekvés. És mégis futott, s utat keresett, és mint gyufalángnyi seb nem fáj a háznak, ha tűzvész szakad rá, úgy tűnt el a régi nyomor sok virgonc bánata az iszonyú jelen előtt. Az éhség, amely halálba csalta, s a sötétség, mely ráborult, már elcsitult, de vagy sajgással nőtt bennes fuldokolt, mint hóhér görcs, vagy tüzes daganat, a végső bizonyosság iszonya, hogy könyörtelen meg kell halnia. E kis állat mi nagyot szenvedett, s mi volt már más, mint mesztelen ideg, vagy ember, akit pincébe falasztak ős régi várban, és napokon át, vagy hetekig, vagy talán még tovább hadakozott szomjasan, éhesen, a törhetetlen dróddárdákkal, a befelé fordult tőrökkel, amelyek mozdulatlanul őrizték neki a változhatatlant. Kis fogai harabdáltak még a szalonna bőrbe, amelyből keserűen és előre testileg ette a halált, de aztán gyengülni, hűlni kezdett teste, és a butító áldott kimerülés lefogta lázongó akaratát. A halott élet kis fegyence már csak feküdt és sírt, vagy nem sírt, s talán meg is őrült csöndesen, és mikor végre meghalt, nem ő hunyt ki, a láng. A test álom puha békébe omlott, a halott húsban pihentek a csontok, a szív érezte néhány percre még belül az elmúlt élet melegét, de nem sokára már csak az idő keze dolgozott rajta nesztelen, s az átszellemült testen, testtelen két év lassan betöltötte a törvényt. A mindenség nem tudta meg, mi történt. A kipreparált hófehér finom csontváz itt fekszik most az asztalon. De az élet elszállt a levegőbe, a mérhetetlen üvegsír időbe, amely fölitta, mint a harmatot. E kis állat, ez az eltűnt halott, egy élet volt, akkora, mint az ujjam, s többet szenvedett, mint amennyit én valaha fogok, mondtam, s könnyedén megfogva sírját, egy tollal benyúltam a drótkoporsó feltárt ajtaján, aztán unalomból és szánalomból kipiszkáltam, és magas ablakomból lefújtam egy törékeny szemetet az első emeleti háztetőre. Lelke az örök égvándora lett. Legyen itt lent napfény a temetője.

0: Faludi György, Fehéregerek. Oly szörnyű szaporák szegények, tenned kell szívem valamit. Így szólt hozzám a feleségem, és én felkeltem, mint akit megbántottak, hogy végrehajtsam a halálos ítéletet, s úgy is, mint az, ki fél, mert tudja, hogy ő is sárból vétetett. Nagy ég, milyen viháncolással köszöntöttek az egerek. Orrukkal egymás fartövében szánkázgattak a meredek lépcsőcskén, s hogy harapták egymást, s marták a trágár kicsikék. Azt képzeltem, a régi Rómát látom, Szodomát, Ninivét. Fogtam a kalickát, kiráztam őket, majd rájuk húztam a fogantyút, hadd vigyele gyorsan mindüket a Niagara. De nem, a habzó örvény nem bírt velük. Életéhez a 100 egérke jobban ragaszkodott, mint önnön sodrához a víz. Úgy cikkáztak, mint a gátugró lovak, mint fehér agarak, és ugrándoztak, szögdécseltek, akár a repülő halak. Én meg a fogantyút markoltam, húztam, rángattam, de hiába, a víz nem jött, s én rámeredtem az iszonyú lubickolásra. S álltam dermedten, még az őrült uszoda elpihent, s amíg a víztükör alatt sorjában kinyúltak gyenge lábaik. Már mentem is futottam volna, amikor észrevettem, hogy az árnyékszék deszkáján nyálas, nyambat egérke kuporog. Piros szemével hálateltem figyelte arcomat, úgy ült vacogva, mint a tengerész, ki hajótörésből menekült. Nedves boldogságában hozzám imádkozott, az egerek urához, ki megadta néki a mindennapi kenyeret, aki a rákcsálóknak hintát, stágas kalickát faragott, s aki ellen, ha vízbe dobja, sem ére semmi haragot. De rózsaszín madárlábával oly görcsösen kapaszkodott meg a deszkában, s oly szerelmes szemmel nézett arcomba, hogy elfordultam a fal felé, majd behúnytam mind a két szemem, amíg lassanként hinni kezdtem, hogy nincs egér, csak képzelem. S hirtelen úgy éreztem, nőni kezdek, mint aki isteni hatalmát kellő méltósággal s kegyetlenséggel viseli. És egyre nyúltam, magasodtam, s egyúttal összezsugorodtam és töpörödtem, mi alatt nőttem, mert gyilkos sem lehettem úgy, hogy ne legyek áldozat. S végül hunyt szemmel látni kezdtem a kisegérben magamat. Térdem megcsuklott, émelyektem, aztán futottam gyorsan át a konyhán, s kinn a nyirkos kertben átkaroltam egy almafát. De előttem még ott keringett az egér vörös kis szeme, és végig hánytam a ruhámat, én, az egerek istene.
1: Özvegy Bartók Bélánénak, Szent Ruprecht an der Rába. Tegnap jött meg levelezőlapod. Kérnék valamit. Szedjél nekem 8 bögőjt, tedd egy kis spirituszos üvegbe, és vidd Erkeresztúrra. Ezek a remek állatok úgy látszik osztrák specialitás, sehol másút nincsenek. Fogni úgy kell, hogy zsebkendővel lassan óvatosan föléjük közeledni körülbelül 7-8 cm távolságba, és onnan hirtelen rájuk csapni, de nem nagyon erősen, mert különben széjjel nyomódnak. Aztán a zsebkendő segítségével szépen bele lehet tenni az üvegbe. Igen. De itt például a Gornergráti hotelban is szobák 6 franktól feljebb, ebéd 5-6 frank. Szóval csak a községben vannak olcsó hotelek is. Kedd. B. Bartók Béláné Ziegler Mártának, Rákoskeresztúrra. Vésztő kert megpuszta 1918. július 14-e. Vártunk választ mama levelére, de nem jött eddig, csupán Busícia levele. Hogy Gödöllőre lehet-e olyan előzetes beadványt küldeni, nem tudom, addigra már bizonyára megtörtént ott is a tárgyalás. Kíváncsi vagyok az eredményre. Ha el is utasítják bírót, jó lesz a belügyminisztériumba menni, és Kovacsics urat kérni, hogy az esetleges előterjesztést ők is utasítsák vissza. Most pedig térjünk át a fontosabb dolgokra. Első 5 nap alatt hisztam 1,75 kilót. Voltam 46 kiló ruhátlanul. Második 5 nap alatt 3/4 kilót, szóval most 49 vagyok ruhátlanul. A második 5 napon nem volt vaj, és egyébként is bajok vannak még itt is az élelmezés körül. A tej kevés és híg, vajat csak ritkán és keveset lehet köpülni, hús nincs. A baromfi döglött, kevés a tojás. Mindazonáltal tejet mégis kapok naponta, 2 pohárnyit extra. Az utóbbi 4 napon aratólányoktól felszedtem egy csomó bolhát és 90 népdalt. A bolhát pajtájukban esténként szöveglejegyzés közben. A dallamokat pedig a tarlón, délután 5 és 8 között. Van köztük 25 új dallam is. Lesz megint mit másolni, ha hazajöttem. És sok katonanóta, sokkal érdemesebb falura menni katonanótákat gyűjteni, mint kaszárnyákba. Édes Béla fiam, örültem, hogy írtál. Sokat eszem, sokat alszom, olyan kövér lett az arcom, hogy meg sem ismernél. Van itt egy szép gólya család a háztetőn. Kelepel.
2: Szabó Lőrinc, kolibrik. Úristen, beszép volt, benagy csoda az a sok kis kolibri, amit a tanító úr az élete során összegyűjtött. Kamerunnal, talán Brazíliával is levelezett, és a preparált madárbőröket csereberélte. Büszkén mondta, hogy Mélybecsben állnak a sárkarikók ott, messze, s hogy verébért játszva kap landfarkú, s paradicsom madarat. Itthon meg ezekkel kereskedik, sőt, a felesége kalapjait díszíti velük. A belső szoba ragyogott is a sok égő, lila rubint és aranyszikrától, darázsnagyságú, szárnyas ékszertől. Csodás! Lelkesedtem. És csak egy hűtött le. A tanítóné szomorú mosolya.
3: Tolnai Otto összeállítása hangzott el. Közreműködött Bodnár Erika, Mácsai Pál, Máté Gábor és Végvári Tamás. Szerkesztő Bán Magda. Rendezte Simonyi János.
4: A hangfelvétel 1993-ban készült, és legutóbb 2015. július 1-én hangzott el a Kossuth Rádióban. A következő részt holnap után hallgathatják meg.

az aranyásó hangyák. Élt egyszer egy fejedelem, akit úgy hívtak, hogy Kritob. Ennek volt egy lánya, Napsugár. Egy másik hatalmas országban élt egy miniszter, ennek meg egy fia volt. Történt egy nap, hogy a miniszter megkérte a fejedelem leányát a fia számára. A fejedelem igen nagy árat kívánt lányáért, 100 véka árpát kéretési italért, 50 véka árpát lakodalmi italért, 200 véka árpát az első tejért, és 1900 ezüstöt móringnak. De bármilyen sokat kért is a fejedelem, a miniszter egy éjszaka alatt előteremtette. Ezután ő követelte a lány hozományát, mégpedig tiszta arany van. Nagyon elszomorodott ezen a fejedelem, mert nem tudta, honnan vegyen ennyi töménytelen aranyat. Sürgősen összehívta a nemeseket, országának minden alattvalóját, és kísérletet tett. Kihirdette, hogy akinek aranya van, hozza el, majd ezüstöt ad helyette. De egy morzsányi arany sem gyűlt össze. Ekkor a fővezér a király elé járult. Ó, király, csak a tó mélyéről szerezhetünk aranyat. De hogyan jutunk el a tó közepére? Ember erre képtelen. De a hangyák viszont értik a módját, hogyan kell a víz közepébe eljutni. Jó lenne valahogyan a hangya királyt előteremteni. A fejedelem megkérdezte tőle, hogyan tudnánk a föld mélyéből a hangya királyt előcsalni. A fővezér ezt tanácsolta. Ha valahogyan el tudnánk érni, hogy az égből eső essék, előjönnének a boly mélyéről a földből, akkor meg kellene egyet fogni közülük, és rá kellene parancsolni, hogy mutassa meg, hol van a királyuk. Ha így cselekszel, kézre kerítheted a hangya királyt. Egy völgy távoli zugában élt ebben az időben egy remete. Követet küldtek hozzá, hogy varázsoljon alá esőt, s mikor néhány csepp eső lehullott, a fővezér nekiindult, hogy körülnézzen. Sikerült is néhány jókora hangyát összefogdosnia, bevitte őket a városba a fejedelem elé. Az megkérdezte tőlük. Úti hangyák, mutassátok meg nekem, hol van a királyotok, mert ha nem, mindannyiótokat elpusztítalak, megöllek. A hangyák királya is ott húzódott meg közöttük, s hogy az emberek fejedelme nagy haraggal így reáljuk förmet, nagyon megijedtek. Az egyik megszólalt közülük. Én vagyok az. A fejedelem ráparancsolt. Hangya király, hívd össze a hangyák nagy gyűlését, és parancsold meg nekik, hogy a tó mélyéről hozzanak elő egy csomó aranyat. Ha nem így lesz, megöllek. Elment hát a hangya király, összehívta a hangyák nagy gyűlését. Vagy 2000-en össze is jöttek. Ezeket mind magával vitte, és elmentek a tópartjára. Ott minden egyes hangya derekára sejemfonalat kötött, s felváltva nekiindultak. A hangyák egy-egy váltásra félmérő aranyat hoztak elő, s ezt egy hónapon át folytatták, míg egy nagy halom aranyat össze nem gyűjtöttek. Nagyon megörült ennek a király, és liszttel, meg vajjal ajándékozta meg őket. Nagy vendégséget csaptak, majd elbocsátotta mindet. A hangyáknak azóta olyan vékony a derekuk, amióta sejemfonalat kötöttek rájuk, hogy a tó mélyéből aranyat hozzanak fel. Azután egy aranyművest hoztak, aki a nagy halom aranyból fűzéreket, nyakláncokat, melltűket készített. Hamarosan elküldte a miniszter a lánykérőket. Volt ott 100 kérő, 7 szerencsemondó, 7 dobos, 7 furujás, 3 előtáncos. Ezek mind bevonultak Kritob fejedelem várába, és ott 7 álló napig tartott a leánykérő ünnepség. Mikor elérkezett a 7. nap, előhozták a menyasszonyt. A sok színarany holmi láttára nagyon megörült a miniszter. Újabb 7 napig tartott a lakodalom, és ettől fogva a király meg a miniszter mindig jó barátságban éltek. Mikor a vendégsereg eltávozott, az étkezéskor elhullott rizszemeket a földre söpörték. Rengeteg rizs került így a földre, s előjöttek a hangyák. Összegyűjtötték, elcipelgették, és elrejtették a föld mélyén. Alig, hogy így tettek, jött egy másik hatalmas országból egy király, hogy megütközzön ezzel a fejedelemmel, aki a lakodalmat tartotta. A rengeteg sok katona éppen ott táborozott, ahol nemrég a lakomát tartották. De nem volt se fájuk, se vízük, és ezért a nagy hadseregben éhínség ütötte fel a fejét. Mikor a hangyák látták, hogy a sok katona ott táborozik eleség nélkül, előhozták a föld mélyébe rejtett rizszemeket. Odaadták, és a sereg ember mind jól lakott belőle. Megkérdezte ezért a hadvezér a hangyáktól. Ó, hangyák, ugyan honnan hoztátok ezt a rengeteg főtrist? Nagy úr,
válaszolták a hangyák, ott az ellenség országában van egy hatalmas fejedelem. Ez a hatalmas fejedelem eljött ide, hogy lakodalmat tartson. Miután megtartották az ünnepséget, és nagy lakomát csaptak, hazamentek. Az étkezés alatt rengeteg maradék hullott el, amit ők lesöpörtek. Miután elmentek, összegyűjtöttük, és elcipeltük a föld mélyébe. Innen van ez. Elcsodálkozott ezen a hadvezér, és így szólt katonáihoz. Ennek a fejedelemnek bizonyára sok katonája és hatalmas birodalma lehet. Legjobb lesz, ha nem húzunk újat vele. Azt hiszem, mi húznánk a rövidebbet. Azzal összeszedte a sereget, és hazatértek.

Kék Lótusz apáca kalandjai. Egyszer a többi apáca Kék Lótusz színe elé járult, tisztelettel köszöntötte, illendően érdeklődött egészsége után, majd így szólt. Ha otthon maradunk, a házi munka tesz tönkre. Ha az apáca rendbe lépünk, szenvedélyeink hatalmasodnak el. Ezért nem tudunk ebből a síralomvölgyből megszabadulni. Légy irántunk könyörületes, és a szent okulásával vigasztalj meg bennünket. Kérdezzetek, amit óhajtotok, legyen az a múlt, a jövő, vagy a jelen valóság, elmondom, válaszolt Kék Lótusz. Az apácák kérlelték, hogy a múltat és a jövő tegye még egy kicsit félre, mutassa meg a jelent, és szabadítsa meg őket kételyeiktől. Kék Lótusz így válaszolt. A szenvedély olyan, mint a tűz, még a hegyeket és völgyeket is lángba borítja. Úgy burjánzik el, mint 10 meg 10 000-nyi gyom. Az érzékek hatalmában levők egymás zaklatják ártón. Aki hosszú időre ebbe a hármas pokolba zuhant, annak nem jön el a szabadulás órája. Aki pedig a háztartás gondjain csüng, az megválik attól, amire vágyik. Mert a születés, az öregség, a betegség, a halál és a királyi ítélőszék zaklatásainak keservét szenvedi vég nélkül. S miután eltávozik ebből az árnyékvilágból, újjá születik, és újabb testi és lelki gyötrelmekkel találkozik. Mert a világi élet alkalmai olyanok, mint a bilincsek, sőt, erősebbek a börtönnél. Én magam egy vándorszerzetesi családban születtem. Szüleim előkelő nemesek voltak, ezért egy nemes és bölcs vándorszerzetes menyasszonya lettem, aki feleségül is vett. Hamarosan gyermekünk született, majd anyósom halála után ismét áldott állapotba kerültem. Ekkor így szóltam férjemhez. Áldott állapotban vagyok. A hónapok teljessége közeleg. A gyermek szülés tisztátalansága miatt szüleim házába mennék gyermekemet világra hozni. Férjem beleegyezett, gyermekünket is magunkkal vittük, és együtt igyekeztünk szüleimhez. Ahogy az út felét megtettük, méhen fájni kezdett, és éjféltájban egy fa alatt egy fiúnak adtam életet. Közben férjemet, aki arrá mélyen aludt, éjjel megmarta egy kígyó. Én még éjjel szólítottam, de nem jött válasz. Hajnalban aztán láttam, hogy a férjem egy mérges kígyó marásától meghalt, és teste már oszlásnak is indult. Ájultan zuhantam a földre. Mikor nagyobbik fiam meglátta halálra mart apját, felkiáltott és zokogni kezdett. Fiam sírásának hangjára magamhoz tértem. Nagyobbik fiamat felnyaláboltam, a kisebbiket ölembe vettem, és sírva tovább indultam. Az út egy pusztaságon vezetett át, és ezért egyetlen egy emberrel sem találkoztam, akihez utitásként szegődhettem volna. Útközben egy hatalmas folyam állta utamat. A folyó megárat széles volt és mély, ezért a két gyermekemet nem bírtam egyszerre átvinni. A nagyobbik fiút a folyó innenső partján hagytam, és a kisebbiket cipelve átláboltam a túlsó partra. Aztán visszaindultam a nagyobbikért. Az látta, hogy anyja jön, és elindult a folyóba, de a víz elragadta. Feléje siettem, de nem volt elég erőm hozzá, hogy utolérjem, és az ár elvitte. Mire visszatértem a túlsó partra, kicsinyemet egy farkas felfalta. Csak néhány vércseppet láttam már a földön. Erre ájultan estem össze. Hosszú idő telt el, amíg magamhoz tértem, és folytattam utamat. Mentem, mendegéltem. Egyszer csak találkoztam egy vándorszerzetessel, aki közel lakott szüleimhez, és ismerte őket. Megkérdezte tőlem, mi történt velem, hogy ilyen kétségbejtő állapotban vagyok. Hosszan elmondtam neki, hogyan is esett minden. Mikor pedig a szüleim után érdeklődtem, a szerzetes sírva fakadt. A te szüleid házában tűz pusztított, szüleid és a ház minden lakója a lángok martaléka lett, mondta végül. Mikor ezt hallottam, eszméletlenül a földre zuhantam. A szerzetes fölemelt, bevitt házába, s oly kedves szeretettel bánt velem, mint a gyermekével. Hamarosan feleségül is vett. Nagyon szerettük egymást, és nem sokára áldott állapotba kerültem. Mikor a hónapok teljessége elérkezett, és közel volt a szülés, férjemet egy kis italozásra hívták a szomszédba. Mikor a szülés ideje elérkezett, bezártam az ajtót. Éppen a szülés pillanatában érkezett haza a férjem, és a sörtől részegen zörgetett az ajtón.
Mikor nem nyitotta ki senki, haragjában betörte, berontott és ütlegelni kezdett engem. Amikor pedig figyelmeztettem, hogy fiút szültem, a gyereket megölte, bajban kisütötte, és kényszerített, hogy egyek belőle. Mikor látta, hogy képtelen vagyok fiam húsát megenni, újból elvert, és erőszakkal megetette velem. Miután ettem, és a férjem is magához tért, rádöbbentem, hogy nyilván hián vagyok az erénynek, azért sújt a végzet. Ott hagytam át a férjemet, és Baranesse országába mentem. Ott a városon kívül egy fa alatt leültem. A városban élt egy fiatal polgár, akinek éppen meghalt a felesége. Kijött hát a városon kívülre, hogy tetemét elföldelje. Mivel nagyon szerette asszonyát, ott üldögélt a holttest mellett és sírt. Mikor meglátott, odajött hozzám, és megkérdezte, mit csinálok itt egyedül. Én elmondtam sorjában a történteket. A polgár elvitt palotájába, és feleségül kért. Én beleegyeztem, és összeházasodtunk. Férjem nem sokára megbetegedett, és meghalt. Az ország törvényei szerint, ha a házastársak életükben szerették egymást, és a férj meghalt, a feleségnek követnie kellett férjét a sírba. Így hát engem is eltemettek. Éjszaka sírrablók jöttek, kiásták a sírt, és vezérük feleségévé tett. De nem sokáig folytatta a sírrablás, mert a király kivégeztette, és bandája eltemette holttestét. Eltemettek vele együtt engem is. 3 napot voltam a sírban, amikor farkasok kikaparták a vermet és kiráncigáltak. Töprengeni kezdtem, vajon milyen bűnöket követtem el, hogy megint csak nem haltam meg. Régen hallottam, hogy a sajka nemzetség sarja, Buddha, elérte a teljes tökéletesség fokát, a kiválóságot, és megvalósította a megtisztult állapotot. Ismeri a teljes múltat és jövőt. Elhatároztam, hogy védelme alá helyezem magamat. Az apácák tovább kérlelték Kék Lótuszt, mondja el, hogy előző életében milyen bűnöket követett el, melyekért ilyen büntetést kellett elszenvednie. Kék Lótusz folytatta. Hallgassátok illő figyelemmel, elmondom nektek. Rég elmúlt időben élt egyszer egy gazda, akinek nagy vagyona volt, de nem volt fia. Második feleséget vett hát magához. Nagyon szerette ezt a feleségét, aki hamarosan áldott állapotba került. Mikor pedig elérkezett az ideje, egy fiúnak adott életet. A házaspár nagyon szerette a kis csecsemőt, és kényeztette. Csak az első feleség töprengett magában. Előkelő családból származom. Ha egy asszonynak nincs gyermeke, nincs örököse sem. Ha ez a csecsemő felcseperedik, ő lesz az első szülött, aki a vagyon és a kincsek felett rendelkezik, és engem kisemmíz. Én pedig szükséget fogok látni. Szívében irigység vert fészket, és elhatározta, hogy megöli. Kutacsába tűt szúrt, úgyhogy a seb nem is látszott. A csecsemő nem sokára meghalt. A fiatalabbik feleség megrendülve kiáltozott. Megölted a fiamat. De az első feleség tagadta, és így átkozódott. Ha én a te fiadat megöltem, ölje meg minden következő életemben férjemet a mérges kígyó. Gyermekeimet ragadja el a víz. Falják fel a farkasok testemet, újra meg újra temessék el élve. Egyen meg gyermekeim húsát. Üssön ki tűz szüleim házában, és váljék ott minden tűz martalékává. Ez az első feleség, aki akkor így esküdözött, én voltam. Ezért volt minden szenvedése testemnek. Az apácák tovább kérlelték, mesélje el azt is, milyen erényeket gyakorolt, hogy megláthatta Buddhát, és Buddha megengedte, hogy apáca legyen, majd pedig elérje az újjászületések körforgásából való megszabadulást. Kék Lótusz folytatta. Régen, Baranesse országában, a Remeték hegyén, sok magától megtisztult, nagyhírű, és eretnekeket felvilágosító szent élt. Történt egyszer, hogy a szentek közül egy a városba jött kéregetni. Látta ezt az egyik gazda felesége, nagyon megörült, és alamizsnát adott neki nagy tisztelettel. Erre a szent felemelkedett a levegőbe, és tűzégető, vízöntő, járó, alvó és ülő varázslatokat mutatott be testével. A gazda felesége megfogadta, hogy a jövőben mindig így fog cselekedni. Az a gazda asszony, aki ilyen fogadalmat tett, én voltam. Ezért találkoztam a világra jöttel, Buddhával, s tisztult meg a lelkem. Ezért értem el az ellenség legyőzőinek misztikus gyümölcsét.
az ellenség legyőzőinek misztikus állapota, mint forró vasrúd, úgy járt át fejem búbjától a talpamig, s megvilágosodott előttem az örök azonosság ártalma. Mikor az 500 előkelő származású és kiváló apáca ezeket meghallotta, testében, lelkében megremegett, s mint izzó szélhalomra a hamu alatt, úgy ismert rá a vágyra, felismerte, hogy a bűnös gondolatoktól való megszabadulás különb dolog a családi gondok börtönénél. Egyszerre megtisztultak minden szennytől, és mély elmélkedésbe merülve, mind elnyerték az ellenség legyőzőinek misztikus állapotát.

A testét feláldozó királyfi. Egyszer a következő történetet hallottam. A győzedelmesen elmúlott Buddha Nyanjodban, Gyalbjet királyfi ligetében, a minden örömök lugasában időzött. Mikor elérkezett az alamizsna gyűjtés ideje, felöltötte alsó ruháját, a papi öltönyét, magához vette alamizsnás szilkéjét, és elindult társával, Kund Gabóval adományokat gyűjteni. Élt ebben az időben a városban egy öreg asszony, akinek volt két fia. Ezek folyton loptak. Történt pedig, hogy egy vagyonos úr elfogta és az ítélőszék elé vitte őket. Ott a törvény értelmében halálos ítéletet szabtak királyuk. Mikor a bakó megbilincselve a vesztőhelyre kísérte őket, az öreg asszony meg a két fia messziről meglátták a közeledő győzedelmesen elmúlottat. Mélyen meghajoltak abba az irányba, ahonnan Buddha jött, és az öreg asszony így szólt hozzá: Istenek fejedelme, fogadj kegyelmes gondolataidba, és vedd pártfogásodba halálra ítélt fiaimat. A győzedelmesen elmúlott meghallgatta, és a valóban megjelent Buddha nagy szánalmával könyörület ébredt irántuk benne. Hogy megmentse életüket, megparancsolta Kund Gabónak, kérje meg a királyt, engedje el őket. A király teljesítette Buddha kérését. Nagyon megörültek a győzedelmesen elmúlott kegyének. Elmentek hozzá, homlokukat lábához értetve köszöntötték, összetették kezüket, és így szóltak: A győzedelmesen elmúlott nagy kegyelméből, hogy maradék életünk el ne vesszen, könyörületesen megemlékezett rólunk az Istenek fejedelme. Engedd meg hát, hogy belépjünk a szerzetesi rendbe. A győzedelmesen elmúlott azt válaszolta, hogy szívesen látja őket. Erre hajuk, bajuszuk magától lehullott, ruhájuk sáfrány színűvé vált, lelkükbe pedig jámborság költözött. Miután a győzedelmesen elmúlott a tant prédikálta nekik, megtisztultak a szennytől és tisztátalanságtól, és elérték az ellenség legyőzője állapotát. Öreg anyjuk is meghallgatta a tanítást, és elérte az újra vissza nem térő állapotot. Mikor Kund Gabó nagy csodálkozással látta, hogy mindez valóság, felkiáltott: Mennyi erénye van a valóban megjelentnek? És töprengeni kezdett azon, hogy milyen jót követhetett el ez az asszony és két fia előző életében, hogy így találkozhattak a győzedelmesen elmúlottal, aki aztán nagy rossztól mentette meg őket, és hogy elnyerhették a síralomvölgyből való megszabadulás kegyelmét, az egyetlen test hasznát, a szenté válás adományát. A győzedelmesen elmúlott felismerte ezeket a gondolatokat, és így szólt Kund Gabóhoz: Nem egyedül a jelen időben tettem jót az anyának és fiainak. Már az elmúlt korszakban is javukra volt kegyelmem. Kund Gabó kérlelte: Ó, győzedelmesen elmúlott, mutasd meg tanításodat, hogy abban a régebbi korszakban hogyan cselekedtél jót ezzel az asszonnyal és fiaival. A győzedelmesen elmúlott ekkor így szólt Kund Gabóhoz: Rég elmúlott időben, számtalan korszakkal ezelőtt élt Jambuig Lingban egy Singrta Csempó nevű király, aki 500 fejedelem felett uralkodott. Volt neki három fia, a legidősebbet Nagy Hangnak, a középsőt Nagy Szellemnek, a legkisebbet Nagy Léleknek hívták. A legkisebb fiú kiskorától fogva kedves és könyörületes szívű volt, és olyan volt mindenkihez, mintha egyetlen gyermeke volna. Történt egyszer, hogy a király a miniszterekkel, a királynővel és fiaival a környékre ment sétálni. Míg a többiek kissé megpihentek, a három fivér besétált az erdőbe, s ott megláttak egy tigrist, amely éppen akkor hozta világra kölykeit. De már napok óta sarkalta az éhség, a szomjúság, és éppen újszülötteit készült felfalni. A legkisebb királyfi figyelmeztette bátyjait: Ez a nőstény tigris nagy szükségben szenved. Legyöngült, lesoványodott, és közel van a kimúláshoz. Ezért nem légvilágra hozott kölykeit készül felfalni. A bátyai azt válaszolták, hogy igaza van abban, amit mond. Az öcs folytatta: Mi ennek a nőstény tigrisnek a rendes tápláléka? Frissen vágott hússal és meleg vérrel szokott jól lakni, válaszoltak. Az öcs tovább faggatta őket: Képes volna valaki arra, hogy saját testével megmentse a pusztulástól? A fivérek azt válaszolták, hogy alig halkad ilyen ember. A legkisebb királyfi tovább töprengett:
Régóta keringek az újjászületések körforgatagában. Testem és életem számtalanszor elpusztult. Néha a szenvedély volt az oka, néha a gyűlölet, néha meg az ostobaság miatt vesztettem el. Mit ér az a test, amely a vallásért egyetlen egyszer sem lépett az erények mezejére? Ahogy hármasban továbbmentek, egy idő múlva megint megszólalt és bátyjaihoz fordult. Bátyáim, menjetek előre, valamit el kell intéznem, majd utánatok jövök. Azzal befordult az úton, és oda sietett a nősténytigris barlangjához. Lefeküdt eléje. De a nősténytigris szája úgy összetapadt, hogy enni sem tudott. A királyfi egy éles faszilánkkal vért eresztett testéből, és a nősténytigris elé folyatta, hogy felnyalja. Erre a tigris kitátott a száját, és felfalta, úgy, hogy semmi sem maradt meg belőle. Mikor bátyai észrevették, hogy öcsük még mindig nem érte utol őket, visszafordultak, hogy megkeressék. Közben eszükbe jutott, hogy bizonyára megölte az éhes tigris. Ahogy aztán odaértek, látták, hogy legkisebb öccsüket a tigris felfalta, és körös körül minden össze van kenve vérével. Rémületükben összeestek. Egy idő múlva visszanyerték eszméletüket, de kétségbe esett sóhajtással fetrengtek a földön, majd újból elájultak. Ezzel egy időben a királynő álmában három galambot látott, amelyek ide-oda röpködtek játékosan. Egyszer csak a legkisebbet közülük elragadta egy karvaj. Rögtön felriadt álmából. Nagyon megijedt és elmesélte a királynak. Olyan szóbeszédet hallottam, hogy a galamb a fiúk jelképe, és ha a legkisebb galambot a karvaj elragadta, az azt jelenti, hogy a legkisebb fiamat valami szerencsétlenség érte. És tüstént kerestetni kezdte. Nem sokkal ezután megérkezett a két fivér. Rögtön azt kérdezte, hogy nem történt-e valami baj, s hol van a legkedvesebb fia. A két testvér csak hebegett. Úgy elakadt a lélegzetük, hogy hosszú ideig nem jutottak szóhoz. Végre megjött a szavuk, és elmondták, hogy a tigris felfalta. Mikor a királynő ezt meghallotta, ájultan a földre zuhant, és csak hosszú idő múlva tért magához. Akkor a két fivér, a királynő és az udvari nép azonnal elsietett arra a helyre, ahol a királyfi megvált az élettől. A nősténytigris már mind felfalta a húsát, csak a szanaszét heverő csontokat és a vért látták. A királynő megfogta a koponyát, a király a karokat, s hangos jajkiáltással zokogtak, majd ismét elájultak. Hosszú időbe telt, míg magukhoz tértek. Miután nagy lélek királyfi ott helyben megvált az életétől, a boldog istenek birodalmában, a Tusita mennyországban született újjá. Miért? Mit tettem, hogy itt születtem újjá? Töprengett magában. És mikor isteni tekintetével végignézett az élőlényeknek mind az öt rendjén, látta, hogy azon a helyen, ahol eltávozott az életből, szülei körülveszik csontjait, s fájdalmukban jajgatnak. Az istenség elgondolkodott. Ez a nagy bánat még szüleim egészségének rovására lesz. Megvigasztalom hát őket, szólok hozzájuk. Alászállott a mennyből, és az égboltról kedves szavakkal vigasztalta szüleit. Azok feltekintettek az égre, és kérték, hogy mondaná meg, miféle isten ő. Én vagyok nagy lélek királyfi, válaszolta. Azáltal, hogy testemet a tigrisnek adtam táplálékul, a boldog istenek birodalmába születtem újjá. Nagy király, vedd észre, hogy minden vágyjal kapcsolatos dolog végül is elpusztul. Ami születik, az biztosan meghal, és a bűnös élőlények a pokolba hullanak alá. Azok pedig, akik az erényeket gyakorolják, a mennyországba kerülnek. Mivel pedig minden születik és elpusztul, miért nem veszitek észre, hogy egyedül kedvteléseitek miatt zuhantok a nyomorúság tengerébe? Törekedjetek hát az erények megvalósítására. Nagy könyörületességedben odaajándékoztad magadat a tigrisnek, és mindenkivel szemben kegyelmes voltál, de bennünket elhagytál, panaszkodtak a szülei. Véget vetettél életednek, és ha rád gondolunk, olyan fájdalmat érzünk, mintha húsunkat tépnék apró darabokra. Mondd, ó, nagy könyörületes, hát helyes, hogy így cselekedtél? Az istenség ezután is kedves szavakkal beszélt lelkükre, és vigasztalta őket. Mikor a szülők kissé megnyugodtak, hétféle drágakőből koporsót készítettek. Abba beletették csontjait, majd eltemették, és emlékoszlopot állítottak föléje. Az istenség akkor visszament a mennybe, a királynek kíséretével a palotába. A
győzedelmesen elmúlott befejezte a történetet. Majd Kund Gabóhoz fordult. Mit gondolsz? Ki volt Szingr Tacsempó király, aki abban az időben élt? Ő az én atyám volt, és a királynő az anyám. Az idősebbik és a középső testvérek az én mostani istentársaim. A legkisebb fia pedig nagy lélek, aki abban az időben élt. Ne gondolj másra, én magam voltam. A két tigris kölyök meg, ez a két tolvaj volt. És már régi időktől kezdve megszabadítottam őket a gonosztól. Megváltottam őket az újjászületések örökös körforgásának szenvedéseitől. És Kund Gabó meg az egész kíséret hangosan dicsérték a győzedelmesen elmúlott tanítását.

0: Elhangzott Népek meséi. Tibeti legendák és mesék. Fordította Rónatas András. Közreműködött Lázár Kati, Pap Zoltán, Pirót Gyula. Szerkesztő Horváth László. Rendezte Déri Éva.
1: A hangfelvétel 1978-ban készült, és legutóbb ugyanabban az évben, május 18-án hangzott el a Magyar Rádióban. Műsorainkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon. Műsorajánló. A Kossuth Rádió megváltozott műsor struktúrájában egy ideig hangjátékok hallhatók. Jórészt olyan műveket játszunk le, melyeket az elmúlt 16 évben önök nem hallhattak, mert az alkotókat nem kívánatosnak ítélte a hatalom. A cenzúrázott darabokon kívül legendás hangjátékokat, életútinterjúkat és dokumentumjátékokat is műsorra tűzünk. A művekről részletek a média

0: A Bartók Rádióban. Műsorajánlót hallottak.
1: Húsz óra, köszöntöm hallgatóinkat. A hírszerkesztő Gál Andrea. A Kossuth Rádió mikrofonjánál Szlotta Judit. A miniszterelnök napirend előtti felszólalásával kezdődik holnap a parlament hétfői ülésnapja. A képviselők tárgyalnak a többi között az egészségügyi adatkezelésről, a köznevelésről és az államháztartási szabályok módosításáról. Szó lesz még a veszélyhelyzet megszűnésével kapcsolatos szabályokról. Kedden határozathozatalok lesznek, valamint mentelmi ügyekben is döntenek. Holnap 10 óráig nyújthatják be a köztársasági elnöki jelölésre vonatkozó ajánlásokat az országgyűlési képviselők. A beérkezett ajánlásokat a házbizottság aznapi ülésén tekinti át. Az alaptörvény szerint a jelölés érvényességéhez az országgyűlési képviselők legalább 1/5-ének, vagyis 40 képviselőnek írásbeli ajánlása szükséges. Minden országgyűlési képviselő egy jelöltet támogathat. Elfogadta a kormánypárt felkérését a köztársasági elnöki tisztségre Baka András. A legfelső bíróság korábbi elnöke azt mondta, készen áll a magyar nemzet egységéért és egy demokratikus, európai Magyarországért dolgozni. Az országgyűlés kedden szavazhat az államfőről, amennyiben megválasztják az új elnököt, kedden esküt tesz és beszédet mond a parlamentben. A Magyar Nemzeti Bank alelnöke továbbra is reális célnak tartja a 2% alatti éves inflációs szint elérését. Banai Péter Benő az MNB Podcast legutóbbi adásában elmondta, hogy az euró bevezetésének feltételei a stabil költségvetés, a csökkenő adósság, az alacsony infláció és az árfolyam stabilitása. Beszélt arról is, hogy a jegybanki 5 csapás programnak is köszönhetően sikeres a kibercsalások elleni küzdelem, 41%-kal csökkent például a banki átutalásokat érintő visszaélések száma. Magyar napot tartottak az észak-macedóniai Krusevóban, ahol az 1956-os forradalom és szabadságharc leverése után 550 magyarországi menekültet fogadtak be. Az akkori segítségnyújtásra emlékezett az észak-macedóniai magyar közösség a menekültek tiszteletére állított emléktáblánál. A program részeként megnyílt a Szabadság reménye című kiállítás. Szükségállapotot hirdettek a szárazság okozta erdőtüzek miatt Kanada nyugati részén. A több napja tomboló tűz a hírek szerint 103 négyzetkilométeren ég Brit Columbia tartományban. Eddig 20 ezer embert evakuáltak. A tűzesetek közel felét nem sikerült megfékezni. Sűrített járatokkal készül a BKK a Sziget Fesztiválra. A szokásosnál gyakrabban és éjszaka is jár a H5-ös hév. A Liszt Ferenc repülőtérről az Óbudai Szigetre transferjárat közlekedik. A nagykörúti 6-os villamos minden éjjel a hétvégi sűrűbb menetrend szerint jár. Az Óbudai Szigetet lezárták a közúti forgalom elől, de a fesztivál környékén is forgalomkorlátozásra kell számítani. Némileg enyhült a meleg. Keddél félig másodfokú hőségriasztás van érvényben. A tartósan magas hőmérséklet fokozott terhelést jelent a szervezet számára. Ezért fontos az alapvető óvintézkedések betartása, például a rendszeres folyadékpótlás. Ismét visszatér a kánikula. Napos száraz idő várható holnap. Éjszaka 12-19 fok között, napközben 31 és 37 fok között lesz a hőmérséklet. Egész héten napos időre készülhetünk. 21 órakor jelentkezünk híradással. 20 óra 4 perc.
2: A most hallható archívumi hanganyagot restaurált változatban sugározzuk. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Petri György versét Vallai Péter mondja el.
3: Tengerparti elég. Te női mi voltod fogyatkozásával küszködsz, verejtékezve, hosszú kín, mert nagyon nő vagy. Én meg a férfiasságom maradékát őrizgetem. döntő képesség.

0: Ügyesség, gyors ügyintézés, szükség esetén erély, ilyesmikre gondolok csupán. A hím elrestült bennem, és nem is restelkedik pegyhüdöttségén. Ész, még egy kevéske. Erő, annyi sem. Oly szent akarat, egy nagy, már egy szemernyi sem. Úgy értem, hogy nem szent. Bátorkodom szorítkozni a természetes önzésre, bármit is értsünk azon, hogy természetes. Fiatal hölgy nem kell. Vagy lelkes liba, vagy pedig csak a pénzemre pályázik. Te csak beosztani akarod a pénzemet, meg engem is, de tapintatosan. Tehát viseltes bár, de elviselhető vagy, elvben is többnyire. Ez most egy búk volt. Mondhatnám, tárgyilagos és visszafogott szerelemnek megemésztő tüze bánt, s minő egybeesés, kedvenc virágod, a tulipánt. Én pedig alkoholista vagyok, mint CVM. Csak én testben jutottam el a kupresszusos partokra, nem a gümőkór lázhullámain. E sorokat is egy olajfák övezte tengerre néző teraszon írom. Petőfi meg sohasem látott tengert, ami mégiscsak égbe kiáltó disznóság. Már ha volna értelme beleüvölten Isten vattával bedugott fülébe. Shelley belefulladt. Én a kelleténél jobban úszom. Van pénzem. Mi rosszat mondhatnék még magamról? Ritkán tisztálkodom, gyakran piszkoskodom. Van étvágyam és ízlésem, szeretek közép-nagy lábon élni, ez elkerülhetetlen is, mert 43-as lábam van. Sőt, minden megszorítás és perem feltétel nélkül szeretek élni, csak úgy, mint az állat. Ráadásul a haláltól sem félek. Egyfajta orvosi kíváncsisággal regisztrálom az élet funkciók fokozatos apattát, megszűnését. Wittgenstein megkerülte a problémát, a halál nem esemény az életnek, a lapos definíciós megoldásával. Na de, a haldoklás, az bizony esemény, méghozzá a javából. Mennyi izgalmas és tovább nem adható tapasztalat. Hozzáfogható csak egyszer akad. Hogy képzelhetném, hogy mindezt megúszom, s e törekvő világban lehetek szándéktalan, szelíd és élveteg, hogy békén sörözöm, vagy szürcsölöm az úzóm, és a megérdemelt büntetés elmarad.
1: Petri György Tengerparti Elég című versét Vallai Péter mondta el, szerkesztette Lator László, rendezte Barsányi Anikó. A hangfelvétel 1994-ben készült, és legutóbb 1994. november 8-án hangzott el a Kossuth Rádióban.

0: amit az elmúlt 16 évben nem hallhattak. Egész nap tiltólistára tett hangjátékok hallhatóak a Kossuthon. A Kossuth rádió frekvenciáin már újra a Kossuth műsora szól, de megváltozott műsor struktúrával, hangjátékokkal. Olyan műveket játszunk le, melyeket az elmúlt 16 évben nem volt szabad leadni, mert vagy a szerző, vagy a hangjáték alkotói voltak nem kívánatosak a hatalom kultúrpolitikájában. Magyar írók, rendezők, dramaturgok, színészek nem juthattak el a magyar közönséghez. A Magyar Rádió így nem látta el törvényi kötelezettségét a nemzeti kultúra és identitás fenntartásában. A nemzeti kultúra a hiteles tájékoztatással együtt tiltólistára került 2010 után. A megújuló Kossuth Rádióban tiltólisták helyett minőségi szempontok lesznek. A korábbi tiltólistás darabokon kívül legendás hangjátékokat, életútinterjúkat és dokumentumjátékokat is hallhatnak majd bármely napszakban. A Kossuth teljes megújult műsor struktúrájának indulásáig a hírek elhangzásának ideje a déli híradás kivételével alkalmazkodik a hangjátékok hosszához. A művekről folyamatosan tájékoztatjuk Önöket az elektronikus műsorújságban, a mediaclick.hu oldalon. Újra szól a déli harangszó, éjfélkor a himnusz és az egyházi műsorok is szokott idejükben hétköznap délután 13:30-2:00 hallhatóak. Hallgassák akár éjféltől éjfélig a kicenzúrázott hangjátékokat. Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja.
1: Munkapitán!
2: Mi történt?
1: A ház mögötti vízgyűjtőben megtalálták Vigoen főhadnagy úr holttestét. Valaki agyonlőtte.
3: A vizsgálat ismét eredménytelen. De hogy itt valami megdöbbentő eredmény már nem soká várat magára, az sötét jóslással benne súlyosodik a penészszagú, vastag légkör egyre hevülő, roppant mozdulatlanságában.

0: Csontbrigád.
1: Fotóalbum. Rejtett kamerával készítette Rejtő Jenő. Negyedik rész.

0: Viguen főhadnagyot bizonyára eltűnése napján lőtték agyon, amikor Mázsiron ellen is merényletet kísérelt meg valaki. Egészen kis kaliberű golyó ölte meg, ugyanolyan, mint amilyennel rálőttek Mázsironra. Tehát közvetlenül az első gyilkos kísérlet után a tettes elkövette a másodikat is, de ez már sikerült. Éppen a felharsanó alarm lármája folytotta el a lövés zaját. A mosókonyhával szemben néhány letört palánta és vérnyom mutatják, hol feküdt holtan a főhadnagy, mielőtt a ciszternába dobták.
1: A kórház épületben folytatják a vizsgálatot. Minkiev doktort álmából ébresztik a hírrel. Borzasztóan meglepődik, alig akarja elhinni.
2: Ki a fene gyilkol ilyen melegben?
1: Másnap délelőtt hosszas keresés után megtalálják a második hüvelyt is a mosókonyhában.
0: Nem értem az első vizsgálatnál, hogy nem vettem észre.
3: Mert csak egy golyót kerestünk.
0: Azt ajánlom, hogy mindenkivel igazoltassunk alibit a kérdéses időpontra nézve.
2: Kivel akarsz itt alibit igazoltatni?
0: Kérlek, Minkiev. Nem tudsz jobb intézkedést, akkor nincs okod elvetni, amit mondtam.
4: Szerintem a rossz nem jobb a semminél.
0: Azt hiszem, a merénylet csak sürgetőbbé teszi a reorganizációt, kapitány úr. Talán, ha előbb figyelemben részesíted a benyújtott tervezeteimet, sok minden másképpen történik.
3: Micsoda? Te megfeledkezel magadról!
0: Liborn kissé megbicenti a fejét, mint egy bocsánat kérően, és nem szól. De az ajkába harap, és a napbarnított arc vértelenné válik.
3: Berlak!
5: Kapitány úr, kihallgattam a naposokat, visszamenőleg a merénylet idején.
3: Megállapított valamit?
5: A vallomások eredményét összegezve az a feltétel.
3: Ne tartson itt szabad előadást! Megállapított valamit, vagy nem?
5: Nem.
3: Hát akkor ezt mondja.
5: A tiszthelyettes arca megrándul, de mereven áll, mint valami újonc, és égő szemmel pislog.
1: Parázsló levegő égeti a bőrt.
3: Hívja fel Marokkót, Berlak! A szolgálattal akarok beszélni. Lizsé meg azonnal küldje el a bűnjeleket a fénykép felvételekkel együtt.
0: Intézkedni kellene a boncolás elhalasztásáról, ami katonai nyomozó érkezik.
2: Itt nincs semmiféle felszerelés egy holttest épségben tartására. 50 fokos melegben kész képtelenség az
0: intézkedés. Ezred orvos úr különös előszeretettel gáncsolja az intézkedés.
2: Kikérem magamnak ezt az örökös szurkálódást.
3: Csend!
1: Forr a levegő. Tűrhetetlen a hőség. Délután az ezred orvos irodán. Minkiev a lavor mellett ül, melyben bélyegei áznak. Csipesszel kiveszi az egyiket, nagyítón nézi.
3: Van pálinkád?
4: Parancsolj, kérlek. Miféle memorandumokról beszélt Liburn?
3: Ostobaságok. Állandóan tervezeteket készít a büntetőtábor reformjáról. Virágok termesztését ajánlja. Zöld salus, cseréptetős barakokat, és olyan kantint, amelyik európai kávéházak mintájára épült.
4: Nem rossz időtöltés. Hogyan szól mostanában?
3: Nem túl jól. A gazemberek elhanyagolják az egerek és férgek írtását. Legalább itt a kórházban írtanák.
1: Három kövér patkány ül a sarokban szemtelenül, és bátor egerek futnak át a lába előtt. Egy sváb bogarat ráz le utálattal az ujjai közül.
3: Mennyi undok bogár! Igazán nem csoda, ha beteg az ember.
4: Azt ajánlanám, igyekezz szabadságra menni.
3: Mindegy, olyan mindegy. Ez a Géjom, kérlek, betegebb, mint én. Napok óta mozdulatlanul hever.
4: Semmi az egész. Múló depresszió. Nagy melegben előfordul.
6: Marokkó jelentkezett, kapitány úr.
3: Ide hallgasson. Ha még egyszer férgeket és patkányokat látok itt a kórházban, hát megvasaltatom. Nézzen oda, maga kazembe.
6: Mit bámul maga, rinocérosz?
1: Kérem, itt nincs se patkány, se féreg.
6: Jegyezze meg, hogyha a kapitány úr férgeket és patkányokat lát valahol, akkor ott férgek és patkányok vannak. Megértette?
1: Igenis.
6: Rompé!
1: A kapitány imbolyogva átsiet az udvaron.
7: Bizonytalan, kígyózó körvonalakkal inognak az épületek, a pálmák.
1: Gyengül a látása. Szemüveg kellene.
7: Az épületbejáró előtt lomha patkányok sompolyognak el az útjából. Olyan kövérek, hogy nehezükre esik a mozgás.
1: Undorító. Azelőtt ez nem volt.
7: Szuszogva siet a telefonhoz.
1: A szolgálat őrnagya hivatalos hidegvérrel fogadja a jelentést.
8: Ennyire bonyolult az eset?
3: Nem az első rendőri megbízás, amellyel sikertelenül kísérletezem. Sajnálatos, hogy csak katona vagyok?
8: Nem hátrány, viszont a sokoldalúság határozott előny. És a 63-as ügyéről se feledkezzem meg. Igen sokan szeretnék más beosztásba látni önt. Ha sikerülne vallomásra...
3: Őrnagyon, üdvözlöm a jó akaróimat. És várom a parancsot, hogy katonáimmal induljak útnak holnap hajnalban, és 110 emberrel támadja oldalba a szomszédos sivatagban harcoló 40 000 felkelőt. A parancs végrehajtását habozás nélkül megkísérlem. De a rendőri szolgálat alól, született kontárságomra való hivatkozással felmentésemet kérem.
8: Kár, na mindegy. Szegény Vigoán posztumusz első jelentését már megkaptuk. És így bizonyos intézkedések már is folyamatban vannak. A viszonthallásra.
3: Berlák!
9: Kapitány úr?
3: Közli napi parancsban, hogy felsőbb utasítás jött. A 63-as fogoly elrejtett egy aktatáskát. Aki vallomásra bírja erre nézve, azt visszahelyezik régi ezredéhez, és előlép egy rangfokozattal. Érti?
9: Igenis.
3: Ne bokázzon, kérem! Nem lagzi ez, és nem is díszszemle! Mondja meg azt is, hogy aljas hóhérkodást nem tűrök. Kemény katonai eszközök ellen nincs kifogásom. De verés, naprakötés, kínzás itt nem alkalmazható. Érti? Rompé!
9: Igen is.
3: Ne csattogjon! Hogy az a...
10: Másnap megérkezik Dölivet ezredes a szolgálattól.
1: Magas, ősz ember. Sebhelyes arc, hegyes bajusz. Harsány, vidám hang, okos, villogó szem. Azonnal hozzáfog a vizsgálathoz.
11: A golyó nem katonai revolverből származik. Belga hatos vagy, Smith & Wesson Lilliput. Régi módi önműködő. Lássuk a nyomokat, ahol a tetőn feküdt.
1: Lehajol, méricskél, felnéz a háztetőre, majd ismét a földre.
11: Mély nyomot hagyott az uralmás. Legalább 2 méter magasból. Valamelyik párkányról esett le Viguen, miután eltalálták. Milyen ablakok azok ott fenn?
3: A gazdasági hivatal az ott Liburné. Mellette meg az én szobám.
1: A következő vizsgálati helyszín a mosókonyha.
11: Itt állt a tettes. Ez a fehér törmelék jelzi, hogy a lejtőn rögzítette a pisztolycsövét.
7: Sziron a látottak hatására kissé több megbecsüléssel gondol a rendőri munkára. Ész kell ide, de milyen?
1: A vizsgálat az irodában folytatódik.
11: Liburn, mikor beszélt ön utoljára az áldozattal?
12: Ha a riadó közben ölték meg, akkor 10 perccel a halála előtt.
3: Ezt miért nem mondtad nekem?
11: Csendet kérek! Nem kell bíznod a kérdezést.
12: Ébresztő után bejött hozzám Vigoen. Azt hitte, haragszom rá, amiért mellőztek miatta.
11: És? Nem haragudott?
12: Hát, bántott ez a mellőzés.
11: Érthető. Folytassa.
12: Ezután együtt kimentünk a szobámból. Többet nem tudok. Az alarmnál visszatértem a szobámba, de üres volt már.
1: Liburn szobájában.
4: Itt van. A párkányon világosan látszik a két lábnyom. Miről beszélt még Viguennel? Tessék habozás nélkül felelni, főhadnagy úr. Önnek nem lehet itt megfontolni valója.
12: Hát, megemlítettem, hogy néhány memorandumom van Sziron kapitány úrnál, és hát a kapitány úr mellőzi ezeket.
3: Miféle sületlenségeket fecseksz?
12: Ne haragudj, kapitány úr, ez volt az érzésem.
1: Később Sziron szobájában.
4: Csak ugyan van valami bajod ezzel a tiszttel?
3: Ugyan? Mindig szerettem, és most sem hiszem, hogy valami része lenne az ügyben.
4: Én sem. Még olyan bizonyára egyedül tért vissza Libur szobájába kutatni, mert valamit keresett a tiszti lakásokban. A riadó megzavarta, és nem volt ideje kisurranni a folyósóra, amikor Libur visszafelé jött a kardjáért. Az ablakon át próbált kiugrani, tehát és ekkor lelőtték. Elsődleges feladat megtalálni a pisztolyt, amelyből a lövést leadták. Ritka dolog errefelé ilyen régi módi csecsebecse volni.
1: Amit még Dölivet sem tud, az az, hogy az a bizonyos belga gyártmányú, apró, hatlövetű pisztoly, amelyért a vizsgálatot folytató katonai bizottság tűvé teszi az erődöt, ott nyugszik Lizsé írnok íróasztal fiókjában, egészen elől, egy kiszáradt bélyegzőpárna, egy teljes gombolyag raktapasz és két javításra szoruló töltőtól alatt, néhány kenyérdarab társaságában.
10: Lizsé a nagynényétől örökölte 2 évvel ezelőtt egy stucztollakban gazdag női kalappal és egy ezüst cigaretta szerencével együtt.
1: Kisejti, hogy csendben vénülő, kései leányok mi okból őriznek emléktárgyaik között egy Smith & Wesson gyártmányú ismétlőt. Délelőtt 10 óra. Fékámot felvezetik az irodába Lizsé elé. Tigé a vörös káplár is jelen van.
9: Ugye figyelj, 63-as. A tisztelhetes úr azt üzeni, hogy 10 perc múlva visszajön. Ha addig nem diktálja a jegyzőkönyvbe, hogy hol az az táska, hát akkor baja lesz magának. Érti?
13: Igen.
14: Táska. Eltűnt egy tarisznya az őrségről.
9: Nem tudom miféle, de biztosan pénzes táska. Nem bár, élelmiszeres is lehet. A kantinból loptak egyet a napokban.
14: Igaz. Bárha a kantinos táskája, akkor sonka is, szivar is lehetett benne.
9: A sonka is élelmiszer.
14: De a szivar nem.
9: Az nem.
13: A táska rejtek helyére nézve nem vallok.
14: Megette a sonkát? Akkor sem okos, ha tagad. Az körülményben terhelő.
9: Ha a szivarokat visszaadja, az is valami.
13: A táskáról nem vallok. Tessék jegyzőkönyvbe venni.
9: Majd ráér később. Előbb most majd verést kap.
14: Cigarettát, az cívhat.
13: Fékem elővesz egy cigarettát.
14: Miért nem hordja dobozban?
13: Itt nincs doboz. Itt nincs semmi. Csak kövek.
4: Nem csak az van, amit törnek. Kincstári kabát is van. Vagy ez itt. Cigarettás doboz ezüstből.
13: Fékem előrelép. Bekandikál a fiókba, melyből az írnok előhúzta a tárcát.
1: Fullasztó a hőség. A káplár kimegy a folyosóra, és egy vizes pokrócot hoz be. Felteszi az ablakra.
4: Adok majd egy üres dobozt. Az irattárban van nekem. Ha megverték, jöjjön csak át.
1: A légyraj ritkultabb fürdben zsong, mert néhányan közülük elkedvetlenedtek a félhomálytól. A fali óra apró zörrenései jelzik az ormótlan másodpercek múlását. Jön Berlak. Lizsé és Tigé becsukják zubbonyuk három gombját, és felugranak.
15: Ne bokázzanak, kérem! Nem lakzi ez, sem díszemle. Elmehetnek.
10: Mondja meg, barátom, hol a táska?
13: Nem teszem.
10: Jó. Forduljon a fal felé. Leül, dolgozni kezd.
13: Fékem a falnak fordulva áll.
10: Berlak nem szól hozzá, csak a munkájával törődik.
13: Ott áll a forróságban. Tétlenül.
10: Jelentések, telefonbeszélgetések.
13: Áll. Mozdulatlanul. A falat bámulja.
1: A meleg 54 fok. Cikázik a levegő, mintha repedezett üveg hullana szét nyomban.
13: A legundokabb kínzás, amit ez idáig átélt.
10: Pár órával később Berlak ellenőrző körútra megy.
13: Jön Lizsé, és egy pohár vizet hoz neki.
1: Ezt igya meg, és a megverték. Jöjjön át az irattárba, kap majd egy dobozt.
13: Aztán áll tovább. Órákig. Szomjúságtól és kimerültségtől káprázó szemmel.
10: Hol a táska?
13: Nem. Mondom.
10: Majd meglátjuk.
13: Fékem a fiókhoz oson. Gyors mozdulattal kikapja a pisztolyt. Visszamegy a helyére.
1: A lankasztó izzás olyan vastagon áll a szörnyű éjszakában, hogy szinte megmarkolható, petyhütt, nyúlós anyagnak érzi az ember.
10: Berlak visszajön. Egy korbács van nála, de mosolyog.
15: Nézze, barátom, maga intelligens ember. Az én szabadságomat, képességeim érvényesülését jelenti, ha megtudom a táska rejtek helyét. Tehát megtudom. Érti?
1: Nagy színes lepke repül a szobába, és az egyik fürgegyék gyors siklással feléje kap. Vége. Az egyik szárny fele lassan aláhull.
10: Berlak szivarra gyújt. A korbácsot suhogtatja.
15: Feleljen. Hol a táska?
13: Bármit tesz velem. Semmi eset.
15: Csend! Ne tartson itt szabad előadást nekem. Igennel vagy nemmel feleljen.
13: Nem.
1: Suhog a korbács. Felfélik a szivar.
15: Jó. Káplár, a fogoljon lelépni.
14: Hát, azt hittem jobban megveri.
13: Nem vert meg.
14: Na, majd az őrmester.
16: No. Vallott.
14: Ez? Nem.
16: Úgy. Na jó. Majd nekem megmondja.
2: Hadd fel most! Hol a táska?
13: Nem mondom meg.
16: Farkas gúzsba kötni, hogy recsegjen a csontja.
13: Fékem olyan kimerült állapotban van, hogy elalszik a farkas gúzsban is. Ficamodatra facsart tagokkal.
1: Éjfélkor kioldozzák, lábra állítják.
16: Kihallgatásra, piszok áruló.
1: A poros, füllett éjszakai udvar elszórt fényei a levegő páráitól gőzbúrába gubócba pislákolnak.
10: Ülj le! Az ulogi oázisban eltűnt egy irattáska. Téged gyanúsítanak. Mit tudsz erről?
13: Semmit. Mon adjutánsef.
14: Állsza a mindenségit!
13: Fékem talpra ugrik.
15: Ne bokázz itt! Nem vagy lagziban! Sem díszemlén! Voltak bűntársaid?
13: Nem voltak.
15: Állj a falhoz!
1: Újabb órák múlnak el.
10: Berlak szivarra gyújt, jegyzetek között lapozgat.
1: Éjjel 2 óra.
10: Berlak ír.
13: Fékem előtt minden összefolyik.
10: A tiszthelyettes teát főz. Olvas.
1: Hajnali 4 óra.
10: Volt szeretőd Ulogiban? Állj ide elém. Volt?
13: Nem.
10: Hoho, ez gyors válasz volt. Tagadásszerű.
13: Nem. Volt.
15: Csepp, viszak!
10: Az ökle belecsap Fekan arcába.
1: A tiszthelyettes ájultan fekszik a földön. A karját fúrta át a golyó.
15: Mi történt?
14: Jelentem, a 63-as rálőtt a tiszthelyettesre ezzel a pisztollyal.
15: Mert megütött. Ezzel ölték meg Viguent. Itt a gyilkos.
1: Hajnali 5 óra. A hegyek felől vonuló párák szürke börtöne mögött szomorú, tónustalan fénnyel dereng a hályogos égbolt. Az irodában folyik a kihallgatás.
10: Lizsé írja a jegyzőkönyvet. Delivet ezredes bágyadt arccal kavargatja az előtte álló fekete kávét.
7: Sziron kapitány minden erejét összpontosítja, hogy talpon maradjon, bár kutyául van.
13: Fékem előttük áll, vasra verten, és tagad.
1: Berlak elleni támadása szóba sem kerül.
15: Ezzel a pisztollyal lőtték le Viguen főhadnagyot.
13: Fékemnek még az is újdonság, hogy a főhadnagyot megölték. Úgy megdöbben, hogy szólni sem tud.
1: Lizsé fegyverével öltek. Az írnok, akitől egy kortyvizet kapott, gyilkos.
15: Az is bizonyos, hogy a Mazsiron elleni merényleteknél is ezt a pisztolyt használták. Feleljen! Maga követte el a merényleteket és a gyilkosságot ezzel a fegyverrel?
13: Fekám Lizsére pillant.
10: Az írnok fakó arccal a jegyzőkönyv fölé görnyed, és halszerűen elváltozott szemmel pislog. Szintelen ajkai kissé remegnek.
1: Ha ránézne valaki, kétségtelenül észrevenné, hogy bűnös.
13: De délután titokban vizet adott, amikor Berlak kiment az irodából.
15: Beismeri?
13: Miért akart vajon ölni? Mindegy. Vizet adott. Ez a fő. És legyen már vége.
15: Feleljem!
13: Beismerem. De a további vallomást megtagadom.
1: Hajnalodik. A gőzölgő tájon kavargó szél nehézkesen vonszolja az átnedvesedett port. A sirokkó egy másodpercig sem hagy alább.
15: Hát akkor befejeztük. Te jól tudsz hallgatni, ha akarsz. Ezt már tudjuk. Most végre olyan helyre kerülsz, ahol kedvedre hallgathatsz. Kaplár! A 63-ast ma délután a 4-es számú magaslat munkálataihoz vezényeled. Lelépni!
1: A 4-es számú magaslat katonai megnevezés. Azt jelenti, Fékám a csontbrigádhoz kerül.

0: Délután 5:20. Az őrjárat elindul fékámmal. Alkonytájt érkeznek a hegység sivatagba torkolló nyúlványa alá. Egy csonkakúp alakú csupasz szikla tövébe, ahol állandó 50 tagú őrség tanyázik egy faházikóban. A ház belsejéből indul a felvonó. Egyenesen a pokol tetőre.
1: Vegyétek le a vasat róla! Beszállni!
2: Megállj! 63-as. Téged itt eddig védett valami furcsa parancs. Te megütöttél engem. Most már nem fesegsz többé úgysem. Számolhatunk.
0: És a sokat szenvedett, vasra vert embert a sors végül odalökte a feldühödött altisztek bosszújának.
2: Vadul, kíméletlenül rúgják, verik. Némán lihegve, sokáig.
3: Aztán megszabadítják a bilincseitől, és az alélt vérző embert bedobják a felvonó kosarába.
0: A felbúgó dinamó siratásától kísérve fékám ájult teste a magasba szökken.
3: Az őrség tagjai megigazítják zubbonyaikat.
4: Mazsiro őrmester egy vastag ceruzával kihúzza a 63-as nevét a létszámból. Nincs többé.
5: Fékám félig eszméletre tér a szellőtől, amit a felvonókkal van a meleg levegőben rövid. Gyors útja közben. Nincs tiszta öntudatánál. Sajgó testtel, mozdulatra képtelenül fekszik a kosár szélén, fejével a napfényben izzó sziklához dőlve.
0: Fekete-fehér felvételek. Eltűntek a színek. Csak vakító fény és árnyak.
6: Majomszerű keskeny arc tűnik fel. Óvatosan közeledik. Ember nem valószínű.
0: Közeli. Egy koponyacsont, ráncos, vékony irhával bevonva. A szemek helyén 2 sötét folt. Az üreg mélyén halvány, nedves csillogás. Rövid, gyors fejmozdulatok.
6: Előre hajlik. Hosszasan figyel. Így. Lábujjhegyről, termetten. Mint a menekülésre állandóan kész állat.
5: Fékám érzi, hogy perzsel a nap. Mozdulni nem tud.
3: Újabb, majomszerű csontarcok tűnnek fel.
5: Egyforma mind. Eszelősen fürge pillantásokkal siklanak ide-oda. A tehetetlen ember körül.
6: Valaki halkan vihog.
0: Panoráma felvétel. A hatalmas sziklasíkon, amely sima, mintha parkett lenne, vakító napfény ömlik végig. Mint túlfűtött kályhalapja, úgy ontja vissza ez a plató a forróságot.
5: Egy 2 méteres csontváz közelít, valószínűtlenül magas homlokkal.
0: Dorongot tart a vállán, mint ahogy a dupla csövű puskát viszik könnyedén.
2: Gyenge hiéna.
0: Úgy makogják utána, mintha valami szélütött kórus szerepelne itt.
6: Néhányan nehéz ihálás közben egy-egy lomaugrást tesznek.
0: Balettje is van ennek a rémoperának.
5: Fékán mozdulni sem tud, de mindent lát. És hol?
1: Már ma eszünk. Van gyenge hína!
2: Csöndet!
5: Nem esszük meg, mert törvény van. Gyenge hiéna és hiéna, amíg él. Ez az erkölcs.
1: Ez az erkölcs?
2: Mert valaminek kell lenni.
1: Valaminek kell.
2: Holnap
1: lenni.
2: Már eszünk. Holnapra meghal.
0: Vágyó lihegéssel nézik a 63-asat.
5: Kannibálok. Emberhúst esznek. Felfalják a halottakat.
0: A nap már lemenőben, mintha kevésbé égetne itt.
5: Nem meri kinyitni a szemét. Nem akarja látni őket. De jól hallja a kórus liekését.
0: Lebukik a nap. Este lesz. Valaki megfogja a karját.
7: Jó estét, uram! Hogy van, mint van? Nevem Báró Naftalin, de ez nem tesz semmit.
0: Egy hindu zarándok. Világos szőke, ősemberszerű haj és szakáll. Különös köpeny, hosszan lelógó zsinórral átkötve. A lábán sarucipő.
8: Fekete selyemernyőt tart a feje felett.
5: Adjon. Inni.
7: Hát persze. Tessék, uram.
5: Lassan felül. Körülnéz.
0: Távolabb tűzlobog. Keskeny sziluettek guggolnak körülötte. Átfogják egymás vállát. Ütemesen himbálóznak jobbra-balra. És makognak.
9: Tűznézés. Este tűznézés van. Visszalátnak a voltba. Ami volt, az a völgyben maradt. De tudni kell. Reggel meg üvöltés van. Hogy tudjuk, mi a hang. Mert jaj annak, aki elfelejti.
7: Itt az élelme. Nem ették meg a kedves kollégáink, mert a gyenge hiéna is hiéna. Valaminek kell lenni.
5: Erkölcs?
7: Nem, szárazbab főzelék.
5: Kicsoda?
7: Báró Naftalin, divatszabász és gavallér. Na, pá, kedves.
5: Megeszi a főzeléket. Hanyat dől.
0: Gyorsan elalszik. Nyomasztó érzésre ébred.
5: Egy csontarc hajol föléje. Nézi.
9: Hogy éle még?
5: Hajnalig óránként felriad. Állandóan nézi valaki. Sóvár tekintettel.
0: Egy őszhajú, múmiaszerű csontváz jelzi az ébredést.
9: Nagy ócska. Horpad bádog lámpás van a kezében. Ezt rázza. A lámpa belsejében néhány kavics zörög.
0: A vakember mindig tisztában van a pontos idővel. Senki sem tudja miért. A csontbrigád ébred. A széles sík megelevenedik, imbolygó kísértetek nyüzsögnek csákánnyal a vállukon.
5: Fékem úgy érzi, pillanatokon belül megpattan az agyában valami. Ez a forróság hasonlít a mágia halálhoz. Mintha elevenen égne az ember.
0: A szikla tetején kiugró szirtek között fejtik a követ az áruló brigád katonái, és mindazok, akik még ide kerültek. Mindaddig fennáll a csontbrigád, amíg a lázadók által felrobbantott átjáró el nem készül. A kifejtett kőmennyiségért cserébe élelmet kapnak. Nappal 60 fokos forróságban izzik a tető, és vakít a sima fehér kő. A kréta színű, sima sziklatönkön az életnek minden feltétele hiányzik. Egyetlen fa, egyetlen szál növény sincs. De bőven akad skorpió. Undok nyüzsgésbe fognak, ha valamelyik nagyobb követ felbillentik. A szarvas vipera is feljön ide olykor, a zsírszínű, forró sziklára.
10: Csákány!
5: Ki vagy te?
10: Figaro, a kés. Hang nem kell. Nap van.
5: Érti. Itt minden szó túl sok energiát fogyaszt. Takarékoskodnak az erővel. Szédelegve elindul a csákányhoz.
0: Kísérteties, ahogy ennyi ember egy hang nélkül siet a munkához.
11: Maszki, az őrvezető, akinek szíja van.
0: Rongyoktól cifra, madárijesztőszerű alak. csípő csontjáról egy roham kis szíja fityeg, szinte térdig, mert e hajdan kifogástalan derékszíj alól elfogyott a csontig úriember minden húsa.
11: Fő öröme, hogy az újonnan érkezőknek bemutatkozik, és másokat is bemutat.
3: Együtt sietnek a munkahely felé.
11: Aki ébresztett, a vak, akinek lámpása van. Aki beosztja a munkát, Volpi, a dorog, az meg ott a kétfogó, akinek kalapja van.
10: Pisze orru halálfej. Első pillantásra vagy ezer évesnek tűnik. Nyakából egy rothadt szalmakalap lóg a mellére, spárgán. Naponta többször megemeli.
0: És elkezdődik a munka. A sík végébe meredő lapos falnál vágják a sziklát, talicskázzák, s a szirt oldalán lezúdítják a köveket.
3: Neki áll a csákánnya. Ütemesen csapkodja a követ.
0: A szó, a mozdulat rövid és gyors. Takarékoskodni kell az energiával.
7: Dél! Ebéd! Te! Fél!
0: Hegyes fejű, vessző vékonyságú halotti maszk.
3: Ki ez? Szent Isten. Hát persze. Ismeri.
12: Ki vagy?
3: Ki vagy te?
12: Én Dugó!
3: Hisz ez ott volt a fejvagy írás játéknál, amikor Keru nyert.
12: Igen. Most nem. Nem lehet beszélni.
3: Csak azt mondd. Ti emberhúst esztek?
12: Nem. Nem hiszem. Nem láttam legalábbis. De törvény nincs. Szabad.
3: És a gyenge hiének?
12: Aki meg fog halni, azt eldugjuk. Az élelmét esszük. Aki meghal, az táplálja a többit. Munkára!
13: Vegyél kalapácsot. Dolgozni kell.
3: Veszek. De nem mert te mondod.
13: Én Volpi vagyok. A dorong.
3: Én erősebb vagyok.
14: Én szebb vagyok.
7: Munkára!
14: Várjon, kolléga úr. Egy szívességet kérnék.
3: Mit akar?
14: Ha nem terhelem ezzel, ugyan mondja meg nekem, hová a csudába dugta azt az irattáskát?
3: Fékám kezében meglendül a csákány.
0: Hát itt is. Hát mindenhová utána jön.
3: De nem üt. Honnan tud? A táskáról.
14: Nevetséges! Azért vagyok itt. 4 muszlin, 9 krebs, 6 én és Zsorzsett, továbbá 2 finom bunda és egy hermelin belépő ára is a táskában maradt.
7: Munkára!

0: Csontbrigád. Rejtő Jenő regényét rádióra alkalmazta Palotás Ágnes. A negyedik részt hallották. A szereposztása következő volt: fotós Scherer Péter, Fékam Kamarás Iván, Sziron Blaskó Péter, Minkiev Benedek Miklós, Berlak Serez Zoltán, Liburn Hajduk Károly, Lizsé Szacsvai László, Tigé Kerekes József, Mazsiron Galkó Balázs, Grisson Hannus Zoltán, Dölivett Fülöp Zsigmond, Naftalin Schneider Zoltán, Dugó Festbaum Béla, Volpi Derzsi János, Vak Simon György, Figaro Cukor Balázs, Manszki Baranyi László, Kétfogú Elek Ferenc. Közreműködött Borbicki Ferenc, Botár Endre, Fenyő Ervin, Hollósi Frigyes, Szatmári Attila. A felvételt Kornédesz Tamás és Váli Marian készítette. A rendező munkatársa Kálmán János. Zenei szerkesztő Kakó Gyula. Rendezte Markovics Ferenc.
1: A rádiókompozíció felvétele 2007-ben készült, és legutóbb ugyanabban az évben november 8-án hangzott el a Magyar Rádióban. A következő részt holnap hallgathatják meg. Műsorainkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon. Műsorajánló. A Kossuth Rádió megváltozott műsorában a vallási műsorok szokott idejükben kerülnek adásba. Minden délben más-más templom harangja szól. Az egyházi félórák hétköznap délután 13:30-tól 14:00-ig, mise vagy istentisztelet élő közvetítése minden vasárnap 10:04-től hallható a Kossuth Rádióban.
2: Az Önök kérték műsorában nyáron is van mit ünnepelni. Csupa olyan felvétellel várjuk nézőinket, melyek egy-egy nyári évfordulóhoz köthetők. Televízió történeti érdekességek, zenei csemegék, legendás műsorrészletek, kedvenc előadóinkkal. Nosztalgiázzanak velünk!
3: Önök kérték! Hétköznap 15:30-kor. Zene is Önök kérték! Hétvégén 15

0: szabályok módosításáról. Szó lesz még a veszélyhelyzet megszűnésével kapcsolatos szabályokról. Kedden határozathozatalok lesznek, valamint mentelmi ügyekben döntenek. Holnap 10 óráig nyújthatják be a köztársasági elnöki jelölésre vonatkozó ajánlásokat az országgyűlési képviselők. A beérkezett ajánlásokat a házbizottság aznapi ülésén tekinti át. Az alaptörvény szerint a jelölés érvényességéhez az országgyűlési képviselők legalább 1/5-ének, vagyis 40 képviselőnek írásbeli ajánlása szükséges. Minden országgyűlési képviselő egy jelöltet támogathat. Elfogadta a kormánypárt felkérését a köztársasági elnöki tisztségre Baka András. A legfelsőbb bíróság korábbi elnöke azt mondta, hogy készen áll a magyar nemzet egységéért és egy demokratikus európai Magyarországért dolgozni. Az országgyűlés kedden szavazhat az államfőről, amennyiben megválasztják az új elnököt, kedden esküt tesz és beszédet mond a parlamentben. A Magyar Nemzeti Bank alelnöke továbbra is reális célnak tartja a 2% alatti éves inflációs szint elérését. Banai Péter Benő az MNB Podcast legutóbbi adásában elmondta, hogy az euró bevezetésének feltételei a stabil költségvetés, a csökkenő adósság, az alacsony infláció és az árfolyam stabilitása. Beszélt arról is, hogy a jegybanki ötcsapás programnak is köszönhetően sikeres a kibercsalások elleni küzdelem. 41%-kal csökkent például a banki átutalásokat érintő visszaélések száma. Indulhatnak a Baross Gábor vasútfejlesztési terv uniós projektjei, közölte Vitézi Dávid, közlekedési és beruházási miniszter. A 10 éves, több mint 3500 milliárd forintos program keretében vasútvonalakat és a budapesti hévhálózatot is fejlesztenék. Szükségállapotot hirdettek a szárazság okozta erdőtüzek miatt Kanada nyugati részén. A több napja tomboló tűz a hírek szerint 103 négyzetkilométeren ég az ország nyugati részén. Brit Columbia tartományban 20 ezer embert evakuáltak. A tűzesetek közel felét nem sikerült megfékezni. Andalúziában 8000 hektáron pusztít erdőtűz. 6 településről 500 embert evakuáltak elővigyázatosságból. Jelenleg mintegy 44 kilométer kerületű területet próbálnak körülhatárolni a tűzoltók. A munkálatokban 5000 szakember vesz részt. A levegőből 26 járművel oltják a tüzet, de nehezíti a munkát a szél és az alacsony páratartalom. Sűrített járatokkal készül a BKK a Sziget Fesztiválra. A szokásosnál gyakrabban éjszaka is jár a H5-ös hév. A Liszt Ferenc repülőtérről az Óbudai Szigetre transferjárat közlekedik. A 6-os villamos éjjel is gyakrabban jár. Az Óbudai Szigetet lezárták a közúti forgalom elől. Némileg enyhült a meleg. Kedd éjfélig másodfokú hőségriasztás van érvényben. A tartósan magas hőmérséklet fokozott terhelést jelent a szervezet számára. Ezért fontos az alapvető óvintézkedések betartása, például a rendszeres folyadékpótlás. Napos száraz idő várható holnap. Éjszaka 12 és 19 fok között alakul a hőmérséklet, napközben 31-37 fok lesz. 22 órakor jelentkezünk híradással, 21 óra 4 perc.
1: A most hallható archívumi hanganyagot restaurált változatban sugározzuk. Most következő műsorunk 16 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Psziché élete és költeményei.
3: Gabónak, kisebb édesöcsémnek. Bimbócska, gombocska, tegnap esti csillagocska, reggelre ma rózsácska. Szép legyen, épp legyen, úgy gyere, hogy fogd a kezem fel az égi országba. Táján, 1808 tavaszán, a kertben dajkálkodva dudulgatám 13 esztendős fővel.

ismeretlen poetria 10 verse, teljes neve nélkül, pszichéjelzéssel, egy vegyes régi kéziratkötekből bukkant elő 1964-ben. A további kutatás több eredményt hozott. 1970-ben talán egész övrie, továbbá neve és élettörténete újra napvilágra került.

Származása és gyermekkora. Psziché, azaz Lónyai Erzsébet 1795. január 27-én Nagylónyán született. Apja Lónyai János, egyik leggazdagabb birtokos nemese a hajdani párciumnak. Grófi, sőt volhíniai és moldáviai fejedelmi címet viselt, de rangjait csupán a hagyományra hivatkozva hordta, várispán és hetmanőseire visszatekintve. A Habsburg uralkodók Erdély bekebelezése után e familiának csak nemességét ismerték el. A Lónyai család később lett gróf, majd egyik ága herceg. Psziché anyja egy cigánylány fattya, Nyíri Borcsa, kit az egyik Majlát gróf saját gyermekének tekintett és örökbe fogadott, így lett belőle Majlát Borbála grófnő. Cigány részről állítólag Szindel cigány király leszármazottja, király kisasszony. 1789-ben történt, hogy a Szittya fejedelem és a cigány királynő házasságot kötött. De nem csupán képzelt birodalmuknak éltek, más tartományaik is voltak. Lónyai János csillagász és asztrológus, Borcsa pedig a cimbalom, zongoras, orgona művésznője, cinkapanna szerű tünemény. Így hát nem csoda, hogy első lányuk Anna Uránia Erátó nevet kapott, a második pedig Erzsébet Mária Psziché lett. Bolond atyám hívott Pszichének, ez harmadik keresztneve. A lónyai házaspár boldogan élt a hét rétegű fellegben és szivárványban, amit a képzelt trón, a nem csak képzelt szerelem, a két fekete hajú barna bőrű romni, a műkedvelő tudóskodás, a tanulatlan ösztönös zene, a várkastély, a nagy birtok adott. Rokonuk, Dezsőfi József gróf, a kassai költő és politikus, legjobb barátjuk és tanácsadójuk. Gyakran látogatták egymást. Már csecszopó koromban ölben ringata, s ezért gyakran levala pisilve általam. Írta róla Psziché, aki változatos és veszélyes életében mindig a Dezsőfi rokonságnál talált óvó menedéket. Történt, hogy az akkoriban leghíresebb cigányhegedűs, Bihari János, egy-két napig a nagylónyai görögkeleti pópa vendége volt. Aztán mind gyakrabban. Bihari és Lónyainé, a két cigány őstehetség, nagyon szeretett együtt muzsikálni. Ritka öröm és egyre sűrűbb családi veszekedés, harag, sírás, szótlanság. 1798-ban a prímás megszöktette Borcsát, és az akkor 3 éves kisebbik leányt, a későbbi költőnőt is magukkal vitték. Miskolcra mentek, ahol Biharinak háza és rokonsága volt, de megélhetése nem. Folyton mándorolni kellett, új családját elhagyva Pesten, vidéken, külföldön hegedült, hol bandában, hol egyedül. Mind ritkábban látogatott Miskolcra, aztán már csak pénzt küldött, azt is mind gyérebben. Az apa a gyermeket követelte vissza, az anyapénze pereskedésre ment, meg orvosra. Többnyire ágyban feküdt. A füstös kislányt a szomszéd nagy cipészmesterék etették, gondozták. 1801-ben Nyíri Borcsa meghalt. 32 évet élt. Holtan nem is láttam édesanyámat, írta Psziché 10 évvel később, levélben a cipész unokájának, gyermekkori barátjának, Ungvár Németi Tóth Lászlónak. De az ágyánál valék, amikor vitték a ruháit, kis butyorba kötték, ennyi maradt. Meg ennyi se, csak a puszta falak. Soha se láttam ennyire üres falakat, ott semmi volt. Felfoghatod? Tolták ki az ágyat, az ő hűlt helyét, és csikorgott, dörgött. 6 esztendős valék, de úgy emlékezem, hogy éppen mostan történik, érted-e? Azolta folyvást ez történik.

Serdülőkora. Az egyedül maradt pszichét a bihari rokonság vette magához, a világjárt öreg olácigány, Miskóczi Tódor. Az apa már nem kérte vissza gyermekét. Évek óta úton volt a nyugati országokban. Ott újra nősült, második felesége Charlotte Nipper Montenóvó grófnő, akitől két fia született, Pál és Gábor. Vagy ahogy psziché becézte őket, Palcsó és Gabó. A kislány gyámja Dezsőfi úgy intézkedett, hogy a regensburgi dominikána apácák Szénai Szent Katalinról nevezett leánynevelő intézetébe irassék, melyet javarészt magyar főúri családok tartottak fenn, s ahol a Lónyai familiának alapítványi helye volt. De 4 évbe telt, míg a gyermeket a távoli bajorországi zárdába vitték. Addig Tódor cigányéknál és Nagy György Vargáéknál nevelkedett, s gyerekkori barátja és első szerelme Ungvár németi Tóth László tanította írni-olvasni. Erről az időről később mindkettőnek költészete és prózája megemlékezik bőségesen és szenvedélyesen. A leendő költőnő mindjárt kezdetben az élet bonyolult gazdagságát, szegénységét tapasztalhatta. Cigány és iparos nevelői a közéjük csöppent gróf kisasszonnyal oly gyengéden bántak, mint később senki. Utána egyetlen ellentét volt a német főúri zárda aszkétikus szigorúsága. 1804-től 1807-ig élt a kolostorban, aztán apja visszahozta Nagylónyára. Csak néhány hónapig élhetett újra szülőfalujában, apját szélütés érte, s mikor napok múlva eszméletre tért, más emberré változott. Dühöngött, ki akarta írtani családját. Ő, a Kozák Atamán, lekaszabolja ezt a sok németet. Legidősebb leánya Anna, ekkor már gróf Haller Ágoston tájai birtokos felesége. A gyermekek hozzá menekültek, az osztrák hitves pedig szüleihez Bécsbe tért vissza. Lónyai János elborult elmével halt meg 1810-ben, 55 éves korában. A költőnő első versei 1808-ban táján Halleréknál keletkeztek. 13 esztendős volt ekkor. Kezdeti poézisével berepüli zsenge életét. Dajkálkodása Gabó testvéröccse mellett, flörtje, csizmazia istipisti diákfiúval, francia nyelvtanulás több rokonlánnyal együtt egy sárospataki magániskolában Novák Luca kisasszonynál, aki magát állítólagos francia ősei után Lucie Dupuynek nevezte. És az apjával újra felvett levélkapcsolat. Úgy érzi, hogy a szerencsétlent gyermekei magára hagyták, elárulták. Szüzességének korai elvesztése testvérnényének urával, Haller Gastonnal. Sír a bimbó rózsa, sír a bimbó rózsa. S néhány hónap múlva megénekel egy elhajtott magzatot. Sose volt, álmodád semmi se volt. Vagy mégis volt. Gaston sógorom vevé elmakulátlanságom, ő követette rajtam incesztust többször is, és hasamat veré. Támad a oly abortuszom, csak nem magam is vélementem, s azóta vérzéseim vannak. Sógorára vádaskodik a napló feljegyzésben, de versei önmagát mutatják a történtek igazi okozójának. Olvashatjuk gyermeki irigy dühöngését nénye ellen, akinek mindenből több és jobb jut, mint ő neki. S a férjet a Bibliából oktatja. Jákob megszerezte le a mellé Ráhelt szebb s jobb második párjának. Írja az akrosztikonban, hol a versfejek, vagyis a strófa kezdőbetűk a Gaston nevet adják, s utána psz. Vagy titoktartásra intés, vagy valószínűbben a psziché szó kezdete. Melyik tehet a történtekről? A 30 éven felüli sógor, vagy a 14 esztendős leánygyermek? A kislány üldözte szívósan a férfit, s az csak akkor nyúlt hozzá, mikor azt hitte, hogy felesége belehal az első szülésbe. Így beszéli el psziché az Oktalan című históriában.

patak partján, isti-pisti, furuláz nekem. Másik partján, isti-pisti, fekszem mesztelen. Ne nézz ide, csak oda, mert nincs rajtam rokola, csak fejembe korona. Szóljon hozzám furula. Ki vagyok én, isti-pisti? A szép szerelem. Csizmazia István tanuló úrnak szíves tisztelettel. A Rongyva mentén, 1808 nyarán. Nina néném. Dühösködik reám Ninon, ettől vagyon szörnyű kínom. Ninonnak vászna selme kincs, rajtam rongy, szinte semmi sincs. Evett Ninon kövér tikot, nékem csak száraz hát jutott. Csokrot nékem hozott Miki, melyére Ninon tűzte ki. Ha dühösségtől megveszek, Ninonnak ebbmarás leszek. Ha bánatomban elhalok, Ninonra sírkömmel rogyok. Tája, 18. decembris, anno 1808. La Pleureuse. Írám, 14 esztendős koromban, Táján, 1809. év, tavasz hava 3-án. A rózsafán két rózsa, virít a nyilló rózsa, sír a bimbó rózsa. Szól a rigó, te rózsa, enyém vagy nyilló rózsa. Síri bimbó rózsa, kacag a nyilló rózsa, sír a bimbó rózsa, pompáz a nyilló rózsa, sír bimbó rózsa, lankad a nyilló rózsa, szól a rigó, te rózsa, nyíki, nyíki bimbó rózsa, enyém vagy bimbó rózsa, sír a bimbó rózsa. Kinyílt a bimbó rózsa, sír bimbó rózsa, sír a bimbó rózsa, sír bimbó rózsa.

a késértet. Kézbe kést veszek, szívem által szúrom, késértet leszek. Tetemim, mint szerte hányom, véret és velőt zabálom, comcsontommal dobolok, kaponyádom megkopog, viharban visító késértet vagyok. Tarccal 1809, tavasz. Két cetli Jozsónak, avagy Les situations ne sont pas toujours simples. Egy. Táján 1811, januárius 27. Ma vagyok 16 éves. Mit kérhetek, barátom, születésnapomra tőled? Hát én neked mit adjak? Erdéli szász leány, ha 16-ot betölti, szüzességit veszejti valamely rokon legénnyel, pallangtövébe súnyva estve, vagy nagy mosáskor létrán héjúba igyekvén Steffeljét hívja. Édes, nehéz a ruhás kosár, te segítsél felcipelni! S fenn kettesben maradva együtt ráhengerülnek a megszáradt ruhákra. Te mit gondolkodol még? Mondád egyszer, Jozsókám, hogy közeli vér szerinti édes rokon leánykád, akármi ritka szép is, te soha meg nem kívánnál. Felelem. Derék, Jozsókám, mit sem ronthatsz te rajtam. Hozzád egyenest beszélek. Talán el is riasztlak, mégsem szabad szakadtat éppként nyakadba varnom. Már meg kell vallanom. Kár. Én szűzrég nem vagyok már. A 14-et betöltvén szerelemről mit se tudtam, ezért is eshetett meg idétlen hápogóval. Én róla nem tehettem. Utána kaptam észbe, testem, lelkem, miért-e? De már hiába sírnék. Nehány hónappal aztán fehér holt magzatom ment. Sokáig borzadoztam, egy évig vagy tovább is emberrel összvefeküdnöm. Józsóm, ezért vonakodtam, ha táncban átöleltél, vagy játékból simogattál. De végre ideje volna, ha terhemtől szabadulnék-e másod szüzességtől. Segíts rajtam, szerelmem. Lopódsz be éjszaka hozzám, kímélős légy erántam. Gyengéden egyesüljünk, új lepedőn, holtsütésben, míg ránk nem száll a hajnal. De hogyha nem jössz lázas beteg rokonot segélni, sápadt tüzét eloltni, barátom, nem haragszom, s kérlek, levelem tüzeld el. Csúf és vén nem vagyok még, akadnak, ki rám találna. Kettő. Egy nappal utána, táján 1811, januárius 28. Józsóka, megkövetlek, hogy zárva találtad ajtóm. Szegény, be kell lesírnom. Ninon néném az estve urával összvezördült, s elhagyva éjre itt hált mellettem az én szobámban. Éjfélig vagy tovább is keserveit darálá szerencsétlen fülembe. Fejem párnába gyugtam, arccal a falnak zokogtam, s azt hitte vélebőgök, pedig csak ő miatta. Téged mikor installálhat királom a királnéd, a tél fűtött melegében, csillagok is jégtüzében? Kell most Sáros patakra kocsiszánon kis Gabónak az orvosért sietni, fájó vesém javítni. Ártalmas és tilalmas még csak gondolnom is rád. Mikor lehetek lovacskád? Mikor lehetsz lovagocskám?

0: szózat Katicához a férfiak ügyiben. Kátai kata, menta illata, levendula harmata. Halld kérésemet, hogy kedvesemet, ki engem híven szeret, te ne izgassad, ne háborgassad, és kedvemre hagyhassad. Keressed párod, meg is találod, ha szereted, imádod, és ő is téged, tulipán szépet, rubintos ékességet. Ha legény volnék, reádomolnék, rajtad mindent csókolnék. De leány vagyok, s ha lesz rája ok, várj, szemet bekarmolok. Mádon, 1811 tavaszán.
1: Psziché. Írta Vörös Sándor. Közreműködött Görög László és Kárász Eszter. A műsor zenéjét Takács György állította össze. A hangfelvételt Komes Zsolt és Rosenman Péter készítette. Szerkesztő-rendező Zoltán Gábor.
2: A hangfelvétel 1997-ben készült, és legutóbb 2009. április 8-án hangzott el a Kossuth Rádióban. Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja.

0: suche az a Zlúnyai Erzsébet született 1795.
1: január 27-én
0: Nagy Lónyán.
1: Apja Lónyai János, egyik leggazdagabb birtokos nemese,
0: apja
1: a majdani parcium
0: Lónyai János,
1: Rófi, sőt Volhiniai.
2: De rangjai csupán a hagyományra hivatkozva hordta.
3: Lónyai Erzsébet 1795. január 27-én született Nagy Lónyán. Apja Lónyai János gazdag birtokos.
4: A Habsburg uralkodók familiának csak nemességét ismerték el.
3: Anyja Nyíri Borcsa egy cigánylány fattya, kit az egyik Majlád gróf örökbe fogadott, így lett belőle Majlád Borbála grófnő.
5: Akit a Majlád gróf a saját gyerekének tekintett, és...
3: Cigány részről bizonyos Szindel cigány király leszármazottjának tartotta magát. A férfi csillagászattal és asztrológiával, az asszony a zongora, orgona és cimbalom művészetével foglalkozott legszívesebben.
2: Állítólag,
3: így nem Szinger, csoda, hogy első lány Anna Uránia Erátó nevet kapott, a második pedig Erzsébet Mária Psziché lett.
6: Cigányvér is volt benne, s az nagyon látszott rajta.
7: Anyja halála után a rokonai nevelték, és a város szél jó lelkű szegényei. Közülük való volt Tóth László is, a Miskolci Varga unokája, kihez végül egy életre szóló kapcsolat kötötte.
2: Tóth Laci, eszes és nagyra...
3: Nagybátyja és gyámja intézkedett úgy, hogy a lány...
8: A napokban bemutatott magyar film főhőse Lónyai Erzsébet, vagyis Psziché. Alakját Vörös Sándor formálta meg évekkel ezelőtt, verses regényben dolgozta fel életét. Mutassa be őt a költő.
9: Psziché személy szerint, mint Lónyai Erzsébet nem létezett. A grófi és hercegi lónyai családokban, mind a kettőben gyakori volt az Erzsébet. Szóval Lónyai Erzsébetek léteztek több is, különböző korokban. De pont ez a Lónyai Erzsébet, aki a Pszichében szerepel, képzelt, költött személy.
8: Volt-e modellje Lónyai Erzsébetnek?
9: Volt nem is egy, a 18. század vég, 19. század kezdett több költőnője, Lukai Takács Judit, Molnár Borbála, Vályi Klára, és Újfalvi Krisztina, és még néhány. Tele volt az a kor érdekes és merész nő alakokkal.
8: Viszont Tóth László, Ungvár németi Tóth László, Psziché egyetlen szerelme, valóságos személy. Tudós költő a múlt század elején élt.
9: Igen, Ungvár németi Tóth László méltatlanul elfelejtett, kitűnő költő és nagyon érdekes drámaíró, a Narcisz dráma szerzője. Pindaroszi ódákat is írt magyarul, nagyon komplikált metrumokban, amik görögül sokkal könnyebben valósíthatóak meg, mint magyarul. Úgyhogy Ungvár németi Tóth László létező személy.
8: Ő indította el, tehát vele kezdődött a Psziché megírása?
9: Igen, azzal kezdődött, hogy Ungvár németi Tóttal jóformán egy életen keresztül foglalkoztam, az ő verseivel, próza tanulmányaival, és ő hozzá kapcsolódott ez a nem létező nő alak.
10: Laci, az ég küldött hozzá.
11: Talán valóban az ég küldöttje vagyok. Talán valóban az ég üzenetét hozom neked. De ha így is van, az ég csak önmagát szereti. Kíváncsi vagy rá, hogy ki küldött? Egy báró. Egy Sánta Szilézié báró kerestett.
10: Maximilian Cedlit?
11: Ha, valami olyasmit akar veled tudatni, hogy a szülei meghaltak. Még pénzt is ígért annak, aki megtalál.
10: Az legalább a tiéd lehet.
11: Lili, már egészen jó pénzt bírhatnék, ha megírtam volna szerelmi ügyeid regényét.
10: Mit tudsz te azokról?
11: Amit tudok, az is bőven elég. A pénzből kikurálhattam volna magam.
10: Még mindig nyavajás vagy?
11: Befejezhetném külföldön az egyetemi stúdiumokat. Pest. Megfelelőbb hely volna Bécs, vagy Párizs.
10: Szép tervei vannak, Tóth úr.
8: Amikor megtudta, hogy a Pszichéből filmet szeretnének készíteni, nem tartotta ezt fantasztikus, megvalósíthatatlan ötletnek?
9: Nem tartottam fantasztikusnak és megvalósíthatatlannak. Több filmrendező beszélt már nekem arról, hogy a Pszichéből filmet akarnak csinálni. Több filmrendezővel beszéltem, mindegyiknek az elgondolása többé-kevésbé eltért egymástól. Láttam, hogy foglalkoztatja a filmeseket a Pszichéből, úgyhogy nem lepett meg, hogy olyan filmes is akadt Bódi Gábor személyébe, aki nem csak tervezgetett, hanem konkrétan, valóságosan hozzányúlt.
8: Úgy tudom, sokat segített a filmeseknek, kérésükre egy jelenetet is írt. Melyiket?
9: A film elején Kazinczy Ferencnél vendégség, fogadás, ezt a jelenetet írtam a filmbe. Segítségem egyébként nem volt sok, ennyit tudtam segíteni, hogy egy jelenetet írtam bele.
8: A film leegyszerűsít, jobbára csak a férfi és nő kapcsolatra koncentrál. Nem érzi, hogy ez kevés? Ön sokkal többet akart elmondani a verses regényével.
9: Hát az egyik szál a verses regényben is a szerelem, a szexualitás. A másik szál az a Biedermeier kor, vagy késő rokokó, ami a filmben különben szintén megjelenik. Úgyhogy én nem érzem, hogy a film kevesebbet markolt volna, mint a verses és prózai feldolgozás.
8: Művét tovább építették a film készítői, hősei tovább élnek az időben. Ezzel is egyetért, szerencsés ötletnek tartja?
9: Irodalomban ez talán nem volna szerencsés, de a filmnek a körülményei egészen mások, mint az irodalomé. Úgyhogy ahhoz filmesnek kellene lennem, hogy ezt igazán meg tudjam ítélni, hogy az időben való továbbvitel helyese vagy helytelen.
8: A film készítői Ungvárnémeti Tóth Lászlót narcisznak nevezték el. A film címében is így jelölték. Mi indokolja ezt a névadást?
9: Az indokolja, hogy Ungvárnémeti Tóth főműve a narcisz tragédia. Egy igen furcsa önarckép Freud előtt és a modern szexuálpszichológia előtt, vagy 150 évvel egy drámában olyan önarcképet rajzolt önmagáról, ahol az önmagában szerelmes férfi mutatkozik, sőt, elemződik, részletesen kifejlik. Olyan anakronisztikus hatású, mint olykor Tóth Lászlónak a versei is.
8: Ungvárnémeti Tóth Lászlót 32 évet élt, tulajdonképpen alig alkotott, töredékes, amit hátrahagyott.
9: Igen, hogyha tovább él, akkor valószínűleg nagyon gazdag munkássága lett volna. Tervbe vette, hogy megírja az orvostudomány történetét. Lehet, hogy szaktudós lett volna belőle, és nem költő. Minden esetre élete utolsó éveiben kezdett a költészettől visszahúzódni, vagy elvileg fázni a költészettől, és tudós akart lenni, orvostudománnyal és orvostudomány történettel szándékozott foglalkozni. Sajnos, hogy ilyen korán meghalt, 32 éves korában, úgyhogy nem tudjuk tehetségének melyik vonala érvényesült volna később.
11: Aztán összeházasodnánk. Egy doktor medikus. És egy poéta komtesz.
10: Nem vagyok komtesz.
11: De bizony az vagy.
10: Te meg eszelős vagy.
11: Igen, eszelős. De ez a házasság egy magamfajta szegény, eszelős tudósnak. Lehetőséget. Minimo kalkuló. Főrendi házi tagságot jelenthetne, és az sem baj, hogy szajha vagy. Mert annak születtél.
8: Psziché sorsa, magatartása. Miért volt fontos Vörös Sándornak? Ezzel a verses regénnyel mit akart nekünk, 20. századi embereknek elmondani, mit akart közölni?
9: Tulajdonképpen a nő-férfi viszony és a nő önmagában, a nőkkel kapcsolatos kérdések, amikkel a Psziché anyag foglalkozik.
8: Itt ül mellettünk a költő felesége Károly Ami, és úgy látom kiegészíteni ezt a gondolatot.
12: Hát az érzésem, hogy itt Vörös nem csak a férfi és nő kapcsolatáról akart beszélni abban a korban és minden korokban, hanem az alkotó embernek, az alkotó nőnek a problémájáról, ami akkor bizonyára sokkal nehezebb volt, mint most. Nőnek lenni és alkotó nőnek lenni.
9: A filmben is majdnem mindig kényszerhelyzetekben van Psziché. Majdnem állandóak a kudarcai. Zöglitzsel való házassága különben egyáltalán nem boldogság. Ez biztonságot jelent az ő számára, jó módot és biztonságot. Addigi kalandos életével szakít, és vállalja a sánta Zöglitzbárót, a dúsgazdag mágnást, és mellette szerencsés lesz az élete, sokkal inkább szerencsés, mint boldog.
8: Psziché mai alak? Ma is élhetne?
9: Nem hiszem, annak a kornak a körülményei kellenek hozzá. Psziché, ha ma élne, máson botránkoznak meg az emberek, és mást helyeselnek, mint abban az időben. Úgyhogy egy mai Psziché és egy Biedermeier kori Psziché lehetőségei egészen mások.

0: Bata Imre irodalomtörténésznek, kritikusnak tavaly jelent meg egy könyve Vörös Sándorról. Ebben a könyvében sokat foglalkozik Vörös Sándor művével, a pszichével. Ön szerint a filmbeli psziché értelmezése körül nem volt félreértés?
1: Igenis volt. Tudnék, psziché, mint személyiség, voltak éppen nem egészen az, már legalábbis az eredeti műve, mint ahogy ezt a filmen apercipiálni lehet. Psziché ki van emelve a korából. Ki van emelve a korából annak érdekében, hogy el lehessen őt hozni a 20. századig. Psziché nem tudott valamit kezdeni magával a 20. században. Ő ott a 19. század elején volt az, aki, az a bátor ember, az a fölszabadult személyiség, arra született, hogy folyamatosan lázadjon, de ennek a lázadásnak a tartalma és célja állandóan meg van határozva a kor ilyen atmoszférikus szelleme által. Vagyis a pszichének van egy atmoszférikus térideje, amit azért gondolom, hogy meg kell érteni mindenkinek, akihez a műhöz nyúl. Az első részével kapcsolatban az a benyomásom, hogy pontosan érzékelte a filmrendező ezt a világot.
0: A második rész elrugaszkodik ettől a Vörös Sándori világtól?
1: Az a benyomásom, hogy elrugaszkodik, igen. Hogyha az első két órányi anyagot szépen le tudják zárni, akkor ítéletem szerint egy rendkívül masszív, markáns film van. A második rész nyugodtan elhagyható volna szerintem, de ez az én személyes véleményem, de mégis megindoklom, hogy miért. Azért kérem szépen, mert ahhoz, hogy ezt a psziché-nácisz viszonyt általánosítsuk, és hát vigyük el a 20. századba, ahhoz az is szükségeltetik, hogy valami egészen ellenállhatatlan és súlyos mondani valója legyen forgatókönyvírónak és filmírónak, filmcsinálónak, rendezőnek egyaránt.
0: Mennyiben tér el a film Vörös Sándor művétől?
1: Ennek a filmnek a címe az ugye, hogy Psziché és Nárcisz. Én úgy gondolom, hogy a psziché eredetileg az egy belső dráma. Hogyha amennyiben egy életrajz, mindig dramatikus, ugye? Következésképpen tehát akármennyire jelentős szerepe van Tóth Lászlónak ebben a lirai életregényben, a psziché életregényében, ez minthogy psziché belső drámája, ebből következően mégsem egyenrangú partner a Nárcisz, tehát Tóth László Lónyay Erzsébet, tehát pszichével. Ebből azt következik, hogy amikor a rendező ugye ezt a belső drámát tárgyasította ilyen formán, úgyhogy voltak éppen úgy gondolta, hogy egy olyan drámáról van szó, ami két embernek az alapvető kapcsolatát sorsszerűen végigköveti, akkor tulajdonképpen külsővé tette azt, ami belső, mert úgy gondolta nyilván, hogy képivé így lehet igazán tenni, meg úgy gondolta, hogy valahogy ő jobban bele tud akkor bújni ebbe az anyagba, mert az a benyomásom, hogy ő is akart itt valamit mondani saját magáról, saját magunkról.
2: Laci! Laci!
3: Lidi!
2: Fritko!
3: Lidi!
2: Laci! Laci! Laci! Laci!
3: Lidi!
4: Ami ebben a történetben egyéni sorsok tragédiájának néz ki, hogy két egymást voltak éppen szeret, gyermekkora óta szerető ember egymásnak hátat fordítva élik le életüket. Ez az a mag mondani való téma, amit Vörös Sándor könyvéből kiemeltünk, és a mi filmünknek, a mi történetünknek is a magjává helyeztük.
0: Miért éppen ezt a Vörös Sándor művet vitte filmre a rendező Bódi Gábor? Gondolataihoz keresett alapművet, vagy egyszerűen Vörös verses regényének képi megfogalmazása izgatta?
4: Az ötlet voltaképp nem is tőlem származik, hanem egy társasági beszélgetésben hangzott el, hogy miért nem ebből csinálok filmet. Én akkor nem ismertem még csak részleteket Vörös Sándor könyvéből, aztán elolvastam, és az derült ki, hogy tulajdonképpen minden benne van, ami engem töredékesen kevésbé sikeres sztorikban foglalkoztatott forgatókönyvgyanánt. Sőt, most, hogy túl vagyok a filmen, elmondhatom, hogy a könyvben még mindig nagyon sok anyag maradt benne, ami alkalmas lenne arra, hogy mai gondolatainkat, közérzeteinket megfogalmazzuk, mi csak egy szeletet vágtunk ki belőle.
0: Ez a szeret a férfi és a nő kapcsolatra vonatkozik? Tehát a férfi és nő kapcsolatra koncentrál?
4: Főképpen arra, a testinek és a szelleminek a polaritásáról van szó, erről szerettünk volna a filmben beszélni. Tehát a férfi és női pólusnak a hagyományos kulturális feszültsége.
0: És ezt most aktuálisnak, fontosnak érzed?
4: Nagyon aktuálisnak, nagyon fontosnak érzem. Férfi és nő olyannyira kiszabadult a tradicionális kapcsolatrendszerekből, hogy szinte egymás nyílt ellenségeivé váltak. Egyrésztről egy elidegenedési, szembefordulási folyamatot lehet itt észrevenni, másrésztről talán egy felszabadulást is a konvencionális és már alkalmatlan formák keretei közül, és talán a reményét egy új harmóniának. Na most ebben az egész viszonyrendszerben nagyon értékes egy ilyen teljes alak, mint psziché alakja, tragikus, drámai, személyes sorsa ellenére végső soron valamilyen felszabadulásnak az ígéretét érezteti az olvasóval, és remélem, hogy a nézővel is.
0: Láttuk, hogy vörös művét kiegészítetted, úgyis mondhatnám, hogy Csaplár Vilmossal együtt tovább írtad. Mi indokolta ezt?
4: A forgatókönyvíró társam ötlete, hogy psziché történetét kissé hasonlatosan Virginia Woolf Orlandójának történetéhez vezessük át korokon, tágítsuk ki, szabadítsuk ki ebből az egyszeri rokokó Biedermeier történetből, ami filmen óhatatlanul banálisabb lett volna, mint irodalomban, végül is leszorult volna, és egykor, egy kis hely történetévé zsugorította volna ezt a történetet. Még a film első része a Vörös Sándori poéziséhez, a könyv poézisével több kapcsolatot tart fenn. Addig a filmnek a második fele az, amelyik a saját nyelvén poétikusabb, filozofikusabb és gazdagabb.
0: Nem sajnálod, hogy éppen a film adottságai, a sajátos eszközei miatt elveszik az eredeti vörös mű költőisége? Egyáltalán úgy érzed, hogy elveszett?
4: Egész biztos, hogy elveszett, és persze, hogy sajnálja az ember, de nincs mit sajnálni azon, aminek szükségszerűen el kell vesznie. A műnek a szelleme remélem, hogy nem vészel, és a filmnek meg kell legyen a saját poézise.
0: Milyen eszközökkel próbáltad elérni ezt?
4: Elsősorban a látvány, a színeknek is nagy szerepe volt, tehát a helyszínek anyagszerűségét kihangsúlyoztuk, és igyekeztünk ezt megőrizni. Ugyanakkor ezt az anyagszerűséget elszabadítani a naturalista imitációs technikától, ami a játékfilmek, és főként a történelmi játékfilmek zömére jellemző. Tehát minden helyszín vizuálisan egy fogalmi, álomszerű mellékjegyet is kap, ami valahova a tudatalattinkba, vagy esetleg éppen a tudatos mitológiánkba ezt a helyszínt képes bekapcsolni.

0: Vajon Gyertyán Ervin kritikus filmesztéta érzi-e mindazt a filmből, amit Bódi Gábor művéről elmondott?
1: Bódi Gábor igen tehetséges rendező. Drukkolok neki. Nem vagyok meggyőződve azonban arról, hogy szerencsés dolog volt, hogy élete második vállalkozásaként egy Fausti alkotásba kezdett, és azt hiszem, hogy bár a tehetségét, bár az oroszlán körmét megmutatta, magába a vállalkozásba lényegében belebukott. Nem vagyok teljesen egyedül ezzel, mert véletlen úgy adódott, hogy két nemzetközileg is számon tartott kritikus kollégámmal néztem meg a filmet, éppen a Fipresztinek volt Pesten egy kolokviuma, és Lino Micsike kollégám, a Filmkritikusok Nemzetközi Szervezetének elnöke, és Marcel Martin kollégám, annak a főtitkára, velem együtt nézte meg a filmet. Micsike utána felállt, és azt mondta, lehet, hogy ez a film zseniális, de teljesen fölösleges. És utána felállt a Martin, és azt mondta, hogy hát azért ez túlszás, hát itt ebben a filmben mindenki benne van, ez egy antológia. Buñuelből átmegy Fellinibe, Felliniből átmegy Jancsóba, Jancsóból átmegy Huszárikba, de magát Bódit, azt valahol hiába keresem benne. Ezt éreztő problémának, hozzátéve azt, hogy a kísérletei nagyon izgalmasak a filmnek, de ezek már nem is filmnyelvi kísérletek, hanem optikai kísérletek. Itt most plagizáltam a két kollégától. Nem lennék meglepődve, hogyha 30 év múlva kiderülne az, hogy Bódi Gábor a magyar filmművészetnek egy nagy alakja. Ma egy kicsit több alázatot szívesen láttam volna tőle, egy kicsit kevesebb gőgöt, talán több tiszteletet Vörös Sándor iránt is, és általában nem ezt a végletes abstrakciókra való törekvést, amely végső kérdéseket metafizikai szinten akar csak megválaszolni, és mint ez nagyon gyakran megtörténik, mert meg kell mondani, Goethének is csak egy Faustja van, ez kívrült, üressé válik, és végül nagyon banális dolgokba torkolik, amik helyenként hallatlanul, lenyűgöző látványossággal vannak elénk állítva. Én azt hiszem, hogy ha Vörös Sándor művét elvonatkoztatjuk a kortól, időtlenné tesszük, mint ezt a filmet, akkor tulajdonképpen ki is ürítjük ezt a történetet, és attól a korhoz kötött lényegétől fosztjuk meg, amely paradox módon ezt időtállóvá teszi.
0: Bódi Gábor arról beszélt, hogy filmjében igyekezett újszerűen ábrázolni a szerelmet, a férfi és a nő testi és lelki kapcsolatát. Sok-sok remek mű született már erről, bizonyára még születik is. Vajon a film alkotói tudtak-e újat mondani?
1: Itt lehet belemagyarázni, itt végtelen tere van a belemagyarázásoknak, de tulajdonképpen azt hiszem, hogy olyan új gondolat, amelyet még nem fogalmaztak volna meg, ebben a filmben nem jelentkezik.
0: És eszközeiben, módszereiben hozott valami újat a film?
1: Azt mindenképpen hozta, hogy egy hallatlan vizuális érzékenységről tett tanúbizonyságot. A vizualitás a filmnek végképp nagyon szép. Én azonban azt hiszem, hogy éppen ez az egy szinten tartott vizualitás egy ponton túl absztraktá válik a közönség számára, unni kezdi, és nem a mondani való áteresztő közege lesz, hanem valamiféle palástjává válik. Valami olyan érzés kelt van a nézőben, hogy itt valami olyan mélység van, amit én nem tudok fölszínre hozni. És ez elkedvetleníti a nézőket.
0: Végül is hova helyezzük? Melyik stílus irányzathoz soroljuk ezt az új magyar filmet?
1: Nagyon nehéz kérdést tesz fel nekem. Nyilván ez valami modern stílus irányzat, de én itt erre egy kicsit bántóan tudok csak válaszolni. Úgy nevezném, hogyha meg kéne határoznom, hogy az esztetizáló eklekticizmus stílusába sorolom. Ez alatt azt értem, hogy mindazt az esztétikai hatás lehetőséget, amelyet korunk filmművészete kitalált, nagyon invenciózusan építi be a rendező a maga stílusába. Azt a törekvést azért látom, hogy rajtuk túllépjen, ehhez azonban a gondolati szufla nem volt elegendő a filmben. Ott igazán jó ez a film az első részében, ahol még érzem Vörös Sándor ihletését, és amikor önállóan kezdenek spekulálni, akkor elönti az egész dolgot a spekuláció, amikor érzem, hogy valami nagyot akarnak, de nincs mögötte igazi fedezet és erő.

0: Elhangzott psziché kérdések, vélemények, ellenvélemények Bódi Gábor Psziché című filmjéről. Vörös Sándor, Károly Jami, Bata Imre, Bódi Gábor és Gyertyán Ervin közreműködésével a műsort szerkesztette Illés György. Részleteket hallhattak a filmből Kutvölgyi Erzsébet és Cserhalmi György párbeszédeiből. A hangfelvétel 1980-ban készült, és legutóbb 1980. december 27-én hangzott el a Magyar Rádióban. Műsorainkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon. A Kossuth Rádió Győrben 87,6 MHz. Műsorajánló. A Kossuth Rádió megváltozott műsor struktúrájában egy ideig hangjátékok hallhatók. Jó részt olyan műveket játszunk le, melyeket az elmúlt 16 évben önök nem hallhattak, mert az alkotókat nem kívánatosnak ítélte a hatalom. A cenzúrázott darabokon kívül legendás hangjátékokat, életútinterjúkat és dokumentumjátékokat is műsorra tűzünk. A művekről részletek a mediaclick.hu oldalon találhatók. Hallgassanak akár éjféltől éjfélig hangjátékokat a Kossuth Rádióban.
1: Magyar filmklasszikusok, ismeretterjesztő műsorok és a legkedveltebb régi magyar rajzfilm sorozatok az M1 műsorán.
0: Műsorajánlót hallottak.
2: Jó estét kívánok, a szerkesztő Gál Andrea, a mikrofonnál Nagy Viktória. A miniszterelnök napi rendelőti felszólalásával kezdődik holnap a parlament hétfői ülésnapja. A képviselők tárgyalnak a többi között az egészségügyi adatkezelésről, a köznevelésről és az államháztartási szabályok módosításáról. Szó lesz még a vészhelyzet megszűnésével kapcsolatban.

0: támogathat. Elfogadta a kormánypárt felkérését a köztársasági elnöki tisztségre Baka András. A legfelsőbb bíróság korábbi elnöke azt mondta, hogy készen áll a magyar nemzet egységiért és egy demokratikus, európai Magyarországért dolgozni. Az országgyűlés kedden szavazhat az államfőről, amennyiben megválasztják az új elnököt, kedden esküt tesz és beszédet mond a parlamentben. A Magyar Nemzeti Bank alelnöke továbbra is reális célnak tartja a 2% alatti éves inflációs szint elérését. Banai Péter Benő az MNB Podcast legutóbbi adásában elmondta, hogy az euró bevezetésének feltételei a stabil költségvetés, a csökkenő adósság, az alacsony infláció és az árfolyam stabilitása. Indulhatnak a Baross Gábor vasútfejlesztési terv uniós projektjei, közölte Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter. A 10 éves több mint 3500 milliárd forintos program keretében vasútvonalakat és a budapesti hévhálózatot is fejlesztenék. Tanszereket gyűjt a Magyar Református Szeretetszolgálat olyan családoknak, amelyeknek nehézséget okoz az iskolakezdés. Holnapig várják az új vagy a jó állapotú iskolatáskákat, füzeteket, írószereket, rajzeszközöket és egyéb tanfelszereléseket az országos gyűjtőpontjaikon. Emellett augusztus 2. hetében országszerte áruházi tanszergyűjtéseket szervez a segélyszervezet. Szükségállapotot hirdettek a szárazság okozta erdőtüzek miatt Kanada nyugati részén. A több napja tomboló tűz a hírek szerint 103 négyzetkilométeren ég az ország nyugati részén, Brit Columbia tartományban eddig 20 ezer embert evakuáltak. Andalúziában 8 ezer hektáron pusztít erdőtűz. 6 településről 500 embert kellett evakuálni, jelenleg mintegy 44 kilométer kerületű területet próbálnak körülhatárolni a tűzoltók. Sűrített járatokkal készül a BKK a Sziget Fesztiválra. A szokásosnál gyakrabban és éjszaka is jár a H5-ös hév. A Liszt Ferenc repülőtérről az Óbudai Szigetre transferjárat közlekedik, a 6-os villamos éjjel is gyakrabban jár. Az Óbudai Szigetet lezárták a közúti forgalom elől. Némileg enyhült a meleg, keddig félig másodfokú hőségriasztás van érvényben. A tartósan magas hőmérséklet fokozott terhelést jelent a szervezet számára. Ezért fontos az alapvető óvintézkedések betartása, például a rendszeres folyadékpótlás. Végül pedig a várható időjárásról. Napos, száraz idő várható holnap, éjszaka 12 és 19 fok között alakul a hőmérséklet, napközben 31 és 37 fok várható.
1: Archív felvételt hallanak a Nemzeti Archívum hangtárából. Most következő műsorunk 16 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: is. Szili László horgász történetei. 6. rész.
1: Bácsi egyáltalán nem háborodott fel az ideggyenge reklám szövegíró elleni galád csíntevésünkön, sőt elégedetten kacarászva megveregette a fiacskája vállát, majd legendás szűkszavuságára rácáfolva szót kért.
2: Tudjátok, hogy manapság már alig járok el horgászni, de egyszer-egyszer nem tudok ellenállni a téli mennyhalazásnak. Tavaly történt velem egy érdekes eset a Sajó partján. Nem igazán anekdota, de talán érdemes elmesélni. A Sajó en melletti hídjánál mennyhalasztunk, amikor elkapott egy kis keszeg tikkelő szemű halőr. Napi egyen persze nem volt, de mondta, hogy nem gond, mert itt a gátőrház, ahol elintézhessük, 375 forint plusz áfa. Udvariasan előre engedett. Menjen csak be a nagyszobába, addig előkeressük a vignyettát, mondta kedélyesen, és a szemben lévő ajtó felé intett. A teljesen üres, fekete márványpadlójú hodály közepén bőrmelltartót és tangabugyit, valamint fém tűsarkú lakcsizmát viselő kövérkés horgász állt négy kézláb. A középkorú férfit 8 a plafonon körben elhelyezett halogén izzó világította meg.

0: Hátával görcsösen homorított, fenekét és fejét mereven feltartotta. Farpofáin, illetve vállán vastag üveglap feküdt visszintesen. Szája sarka néha-néha megrendült, de ettől eltekintve teljesen moccanatlanul merett a folyó felüli fekete márványfalra. Mire hátrafordultam, a halőr már mögöttem állt. Barátságos mozdulattal az asztalra mutatott. Majd ott megírom a napi jegyet. Csak most vettem észre, hogy a bőrbikin is horgászt, négy fehér műanyag szék veszi körül. A tikkelő szemű emberke leült, zsíros kalapja mellől golyóstollat akasztott le. A horgász jegyet egy szakott borítójú könyvön írta meg. A Masochism, Com Deviation, Moral e Sexual című kötet volt Dr. S. Nacktól. Ragaszkodott hozzá, hogy visszaadjon 500-ból, aztán udvariasan kikísért. Legyen szerencsénk máskor is. Ha erre jár, először ugorjon be hozzám. Legközelebb úgyis csak Miskolcon van egyesületi iroda, mondta, csipentett a szemével, aztán megrázta a kezemet. Remegő lábakkal értem vissza a többiekhez. Nem, egy vándorhorgász már semmi sem lepődik meg.
1: Dr. I, aki leesett állal hallgatta apja kalandját, kicsit kotorászott a konyhában, aztán bort és szódát hozott be. A fehér fröccsöntött műanyag pohár alá tétek, klasszikus görög motívumot dolgoztak fel, fekete alakos váza festmény stílusban. Göndörszakállú ifjú hátulról szeretkezik, négykézláb álló hetérával. Fröccsöntött, mondtam magamban a szódás üveg kallantyúját lenyomva, és az összefüggéstől olyan ihletett állapotba kerültem, hogy el kellett mesélnem furcsa kalandomat a nagy természetű halőrnővel és a rosszindulatú törpével. A halőrnő mennyhalazás közben kapott el a Tiszaparton. Engedélyem nem volt, de meghívtam egy valódi vegyes gyümölcspálinkára, úgysem volt kapás.
2: A csávom tök buta, de úgy néz ki, mint Luke Skywalker.
1: Ahogy leültünk az asztalhoz, Feddő megrázta a mutató ujját, amitől rögtön rokon szenves lett. Sértett hangon megjegyeztem, hogy semmi olyanra nem gondoltam, de azért szívesen megmutatom a lézerkardomat. Éppen megrendeltem az első kört, amikor bejött a gyermekarcú törpe, nyomában barátjával, egy medvetermetű törökkel. A törpe testalkata arányos volt, arca és magassága egy 10 éves kisfiúé, de érezni lehetett, hogy sokkal idősebb. A pultnál felmászott egy koszos bárszékre, aztán fixírozni kezdett. A törzsalkoholisták hangosan biztatgatták, hogy táncoljon. Egyszer csak leugrott a székről, és őrült szeletelésbe fogott. Hirtelen megállt, és maga elé mutatott egy köpésre. A medve kelletlenül feltápászkodott, és ő is rázni kezdett.
2: A lányom barátja egy olyan csippendél fiú, egyszerűen gyönyörű. Úgy hívják őket, hogy Buddy Boys, és már táncoltak Japánba is. Egyszer elmentem megnézni, hát az egy nagy művész. Szólót táncolt. Az elején még katonaruhában volt, és a végén már csak egy kis gatya maradt rajta. Na, erre az a szép fiú most meg berakadt egy karikát a szemöldökébe.
1: Elszakadtam a táncolóktól, és rendeltem még egy kört. A törpe egyszer csak ott állt az asztalunknál. Az arcomba lihegve megkérdezte: szánalmasnak tartasz? Intettem, hogy nem, és rendeltem még egy kört. Levelek borították el a mocskos, viaszos vászonterítőt. A halőrnő csillogó szemmel elém tolt egy párat.
2: A 15 éves szerelmemnek írtam őket. Fél éve minden nap írok. Visszaküldi az összeset, de felbontja.
1: Felemeltem az egyiket. Ennyi állt a gyűrött füzetlapon. Itt minden mindig ugyanolyan, nagyon unalmas, és én nem tudok másra gondolni, csak önre. Nagyon szeretem önt, vagy kicsit, már nem is tudom, ön pedig még mindig nem szeret engem, ugye? Zsófia. Beleolvastam egy másikba. Én eléggé szeretem önt, hogy azt nem mondjam, nagyon. Ön viszont erre teljesen képtelen. Nem tudtam volna megszólalni, de megmentett a törpe. megint az arcomba hajolt, úgy lihegte lelkesem. Ha a barátom kérdezi, mondd azt, hogy régóta ismerjük egymást. Semmit sem értettem, úgyhogy kértem még két pálinkát. A gyermekarcú már a bárszéken ült, és egy szó nélkül a cigis dobozomra bökött, majd feltartotta a hüvelykujját. Megbabonázva odavittem neki az utolsó szál pelmelt. Biccentett. Rágyújtott, aztán hátradőlt, mint Rultabi József, a fiatal detektív, miután megoldotta a sárga szoba rejtélyét. Lábát hirtelen feltette a pultra, összenézett a medveszerű törökkel, és hisztérikusan felnevetett. A halőrnő felpattant, egy pillanatig meg sem tudott szólalni a dűtől, majd vörös arccal odasziszegett a törpének.
2: Szopjon le egy puma!
1: Annak úgy látszik, nem volt kedve a szexhez az észak-amerikai kontinens legnagyobb termetű macskaféle ragadozójával, mert ilyetten elkotródott. Indulnom kellett a többiekhez a partra. Fizetés után visszamentem a halőrnőhöz elköszönni. Lelkesen írt egy vastag füzetbe, alig figyelt rám. A válla fölött belekukkantottam. Az aznapi dátum alatt ennyi állt.
2: Ellenőrzés. Pesti horgászok a palajon. Az egyikük meghívott a Hörcsökbe. Kicsit unalmas fiatalember volt. Félénk, nagyon jóságos, de nem eléggé határozott.
3: Igazi horgász biztosan nem a kocsmában töltette volna az időt.
1: Képmutató alak. A horgászszakírók szerint ennek a sportnak amúgy sem a halfogás a lényege.
3: Hanem mi?
1: Hát, ha jól emlékszem, a természet közelsége.
3: Na, ebben van valami. Szigligeten például egészen közel van a természet, és milyen nehéz eljutni a halfogásig.
1: Menj, rabold el a réceorrú asszony lányát. Bújj előbb az orjukamba, találsz ott egy kocsmát. Abban a kocsmában igyál három kupicával. Ezt a jó tanácsot tulajdon lova adja a gazdájának, abban a feltehetően egy napokig tartó légyülő galóca parti után született Vogul eposzban, amit pontyozás előtt olvasgattunk Szigligeten. Három napon keresztül. Itt a sajátos terepviszonyok miatt talán csak az akaraterő Balcó Andráshoz fogható bajnokai képesek horgászni. Szombat délután pompás haditervel a fejemben érkeztem meg a tópartra. Gyorsan fogok pár pontyot és vörös szárnyú keszeget a híres balatoni cserkészős módszerrel. A hétfő estig fennmaradó időben aztán kizárólag a fröccsözés kedvéért szakítom meg a napon heverészést. A cserkésző módszer igen élvezetes. Indításnak gatyára, derékban madzagolt modellre vetközik az ember. Egyik kezébe úszóval felszerelt horgászbotot, másikba piros paprikával összegyúrt kenyeret fog. A madzagos gatya azért kell, hogy legyen mire rákötni a haltartó szákot. A cserkész ezután bemászik a vízbe derékig, és a horgászmódszer nevéből következően cserkészni kezd a parti nádas mellett. Ha bármi gyanúsat lát, furcsán hajladozó nádszálakat, felkavart vizet, patkányfarok frizurás német kisgyereket, oda dobja az úszót. A napszúrás és az égési sebek megjelenése előtt tele lehet fogni a szákot. Szóval kész volt a haditerv. Egy kicsit le kellett dőlnöm a diófa alá, mert remegő másnapos kézzel lehetetlen bevágni. Közismert a magas vitamin és ásványi anyagtartalmú szigligeti bor gyógyhatása, ezért nem utasíthattam vissza a házigazda invitálását a pincébe. Közben valahogy besötétedett, de nem izgultam, mert nincs romantikusabb dolog, mint holdfényben fenekezni a Balatonon. A második pincelátogatás után beláttam az ember tervez, Isten végez mondás igazságát, és letettem a fenekezésről. A későbbiekből annyira emlékszem, hogy valakinek bevallottam, mennyire vágyom egy horgásznőre, meg arra, hogy a szigligeti diszkó falán van egy érdekes illusztráció. Combig érő kék csizmát, és csak azt viselő, fekete nő egy leopárd fejét nyugtatja a Vénusz dombján. Vasárnap magas légköri melegfront törhetett be, mert mind az öten nehezen ébredtünk. Reggeli után azonnal lefeküdtünk a kis fehér parasztház elé a fűbe. Óránként jeges zuhanyt vettünk, cigizgettünk, később hangosan felolvastam a föld keletkezéséről szóló Vogul regét, amelyben a főhőst daruláb sítalp bőrnek nevezi el az apja. kétségkívül jobban járt, mint például az alsóvilági kereskedőként, felsővilági kereskedőként kedvelt fejedelemhős. Vagy Zimbabwe egykori elnöke, a szárny segédje megerőszakolásáért hosszú börtönre ítélt Kanaan Banana. Közeledett a cserkésző pontyozásra alkalmas napszak. Előtte még leugrottunk a strandra röplabdázni. A nádas felől tetovált horgász érkezett, szákjában hatalmas pontyal. Szigliget ekkora már teljesen demoralizált, alig pislákolt bennem némi lelkiismeret furdalás. Az esti fenekezést aztán végleg meghiúsította M, a rock'n'roll énekes érkezése, akivel közösen béreltünk lakást, és aki még nem ismerte a pincét.
3: Ez is olyan, mint az a levél, amit Barcelonából írtál nekem.
0: Megvan még az a levél?
1: Az akarat gyenge korboncnok elővette a horgász igazolványát, és az átlátszó nejlomborító alól kipiszkált egy összehajtogatott papírlapot. Hogy hogyan telik egy napon Barcelonában? A mai például azzal kezdődött, hogy kinéztem a szótárból azt a mondatot, hogy a barátnőm bolhás lett, bekentem az Imola friss csípéseit, aztán lementem beolvasni a házi néninek. Maria de Carmen de la Fuente-nek zavaros disznószeme és egyensúlyzavaros Yorkshire terrierje van. Dickens a félkarját odaadta volna egy ilyen szállásadó nőért. A zsugori asszonynak csaptelep és gázkazánboltja van a szomszéd utcában. Útközben eljátszottam a gondolattal, ahogy a mutatóujjamat vádlón a mellének szegezem és az arcába kiáltom. Bolhás pokrócot adott nekünk, pedig előre letettük a hadhavilagbért. A saját költségére fogja fertőtleníteni a lakást maga, vérszívó. A mutató új szegzést olyan átéléssel próbáltam el, hogy kis hián nyakamat szegtem a meredek csiga lépcsőn. Egy ilyen formás kis szöveg biztosan mély hatást gyakorol rá, bár a jelenet erejét talán csökkenti, ha a szöveget papírról olvasom. Márpedig képtelen lennék hirtelen megjegyezni ennyi új spanyol szót. És mi van, ha válaszol? A nagy morfondírozás közben oda is értem a csaptelepbolt elé. Mint az ilyen feszült jelenetek előtt szokásos, a lelkem hirtelen kiszállt a testemből, és kívülről követte az eseményeket. Már a benyitás sem sikerült igazán fenyegetőre, mert a terrier az ajtó mögött sziasztázott. Még külsőbb szemlélő talán inkább a behosonás kifejezést alkalmazta volna a látottakra. A testem ezután odalépett a sunyi mosolygó Señora de la Fuente elé, és egyik kezében a jegyzeteit gyűrmékelve azt mondta neki: van egy kis probléma. A hárpia felvonta a szemöldökét. A testem ezután a következő szavakat préselte ki hevenyészet fordításban. Bolhák vannak. A lakásban. Az ágy. A barátnőmön sok bolha csípés. Belemélyedtem a jegyzeteimbe. A takarók. Régi. Ezért. Az asszony megdöbbenést mímelt, aztán mondott valamit a testemnek, amiből az egy szót sem értett, ezért elszállt a maradék önbizalma is. A sátányi nő győztesen mosolygott. Aztán azt javasolta, hogy mossuk ki a takarót, attól majd megfulladnak. A délután azzal telt, hogy különböző drogériákban válogatott megaláztatásoknak tettem ki magam. Nagy napjuk volt ez a barcelonai kereskedőknek. A szerencsésebbek tanúi lehettek, ahogy meglobogtatom a jegyzeteimet, és felolvasom a bolhák vannak kezdetű beszédemet. A kiejtésemmel nem lehetett nagy baj, mert mindegyik eladó alpári tónusban röhögött, de bolhaport azt nem adtak. Ami a horgászatot illeti, a pergetőbotomnak már utazás közben nagy hasznát vettük. Az első éjszaka Velence mellett Mestrében akartunk megszállni. Kora este értünk a városba, ahol a helyiek 10 perc alatt megtörtek azzal a vicces szokásukkal, hogy az angolul feltett kérdéseimre konzekvensen lassú, tagolt, olasz nyelvű választ adtak. Ezután a főutca közepén kifogyott a benzin. Szereztünk gyorsan egy olajos kannát, aztán benzint. Egy hóhez C-s dobozból tölcsért fabrikáltam, letekertem a kanna kupakját, és a nadrágomra zúdítottam 1/2 liter szuperbenzint. Az a szó jutott először eszembe, hogy beömlő nyílás. A stupid japán konstruktőrök kicsiny rugós csapóajtót terveztek a lyuk közepére. A felismerés nem tett boldoggá.
2: Be kéne nyomni valami vékony hosszúkás izével.
1: 1/2 perc, és megjelent a kedvenc Dame Exquisite Wobbler márkájú pergető botommal. Tényleg nem hoztunk magunkkal más vékony hosszúkás tárgyat. Vérzett a szívem, de kénytelen voltam ezzel benyomni a csapóajtót. Rémképeim szerencsére nem váltak valóra, és a lakkot nem oldotta fel a benzin. Az első barcelonai délelőtt elmászkáltunk a kikötőbe. A sok buta turista mind a Kolumbusz szobrot bámulta, én viszont rögtön kiszúrtam, hogy közvetlenül a felszín alatt jó 1/2 kilós, domolykószerű halak napoznak. Délután teljes felszereléssel vonultam ki a helyszínre. A terepviszonyok gondos áttanulmányozása után úgy döntöttem, hogy úszóra itt semmi szükség. A damil végére kötöttem egy hosszú szárú horgot, rátűztem egy kocka cukor méretű kenyérdarabot, és bevetettem a mólólábához. A halcsapat lassan körözni kezdett a csali körül. A legnagyobb tapasztalt példány végül elszánta magát, ráfordult a kenyérre, felgyorsított, aztán csalódott a lemerült, mert egy sportos sirály megelőzte. Bevágnom nem is kellett. Legutóbb az Orci kertben gyereket sétáltató cigány családok körében arattam ehhez fogható közönség sikert, amikor a kis betonozott szélű horgásztóban fél óráig kerestem és fárasztottam egy hatalmas amúrt, de ők nem videókameráztak. A Molló a legnépszerűbb sétáló utca meghosszabbítása, és még így tél közepén is nyüzsgött a turistáktól. A sirály 50 méteres függőleges kirohanással indított. A jól beállított féknek köszönhetően nem tépte ki a kezemből a botot. Kemény rántással próbáltam földre kényszeríteni, amire hátborzongató víjogással reagált. A helyzet aggasztóra fordult. Nagyobb közönségebb támadt, mint a háromlábú gitárosnak. Lázasan kerestem a megoldást, de a szakirodalom nem ad semmiféle támpontot izmos szárnyasok fárasztásához. Bassza kutya, elharapom a zsinort, gondoltam. A vadó rángatózó botot a számhoz emeltem, majd a zsinort szokás szerint két első metszőfogammal próbáltam elreszelni. Sehogy sem sikerült, mert az orson nem hagyományos damil, hanem a horgász űrtechnológia friss vívmánya, a több ezer elemi szálacskából font szuper zsinór volt. Az embergyűrű közepén ekkor megjelent a Guardia Urbana nevű önkormányzati erőszakszervezet két egyenruhás munkatársa. Mit csinál? Ezt a spanyol mondatot még én is megértettem, válaszolni rá viszont magyarul sem lett volna könnyű. Próbáltam egyetlen kifejező gesztusba sűríteni, hogy gondolhatják, hogy nem jó kedvemben ugrálok 300 japán között bottal a számban. Az egyik csendőr ekkor legnagyobb megkönnyebbülésemre elvigyorodott, és előhúzta a helyzet kulcsát, a multifunkciós bicskát. A múlt héten megismerkedtem Renátóval, a mexikói hotelportással. Úgy állítottam be magam, mintha én lennék a süllőzés nagymestere. Az ő országában szerencsére nem honos ez a halfaj. A jövő hétre nagy süllőző túrát tervezünk az Ebro folyóra.
4: Horgászszótár. Horgászkutya.
1: A horgászat kutya nélkül fele annyit sem ér, és kétszer annyi halat hoz. Két ok, hogy azonnal rohanjunk a menhelyre örökbe fogadni. Első...
4: horgászkutya!
1: Foltos szerette legkevésbé a vizet, viszont nem akadt nála nagyobb rajongója a kutyák nemzeti sportjának, a rothadó maradványokban fetrengésnek. Egyszer az egyik unokatestvérem eljegyzési buliát tartottuk a Tolnai ház kertjében. Az esemény előtt fél órával elvittem sétálni a csillogó fehérre mosott és megfésült állatot, hogy véletlenül se rontsa el a család konzervatívabb tagjainak hangulatát, például egy nyilvános kakálással. A korábbi esetekből okulva foltost pórázra kötöttem. Majdnem leértünk a Kisduna partjára, amikor a
4: horgászkutya
1: egyszer csak összerogyott, mint akit agyonvágott a villám. Mielőtt igazán megrémülhettem volna, foltos már fel is pattant. Fehér hosszú szőrrel borított fejét a csajok algapakolásához hasonló rétegben friss emberkaka fette. Az alsó szomszédon keresztül beosontam a kert hátsó részébe, és az eredetileg csecsemő tisztításra szolgáló plékkádban tisztogatni kezdtem az elvetemült bűzborz fejét. Lassan mindkettőnket elborított a sampóhab. Egészségügyi sétája közben ekkor ért oda az egyik híresen prűd nagynéném. Nagyon helyes, hogy ennyire tisztán tartod a kutyulit, csicserekte a negédes múmia, majd kellemkedve beletúrt a habba valahol arra felé, ahol a
4: horgászkutya
1: fejét sejtette. Micikém, fordult aztán hátra a fröccsös poharával időközben befutó nagymamámhoz, igazán rendes fiú a kis unokád, majd a kezéről habot rázogatva visszaügetett az ünneplő társasághoz. A sikolyt már a kerítésen túlról hallottam, mert a néni távozása után egy pillanat alatt felmarkoltam az előkészített nádbotot, füttyentettem a
4: horgászkutyának,
1: és rohantunk a Dunára.
4: Etetés. Szili László horgász történetei. A hatodik rész hangzott el. Szereposztás. Szerző Bánki Gergely. Dr. I. Anger Zsolt. Dr. I. apja, a disztingvált védőügyvéd Lukács Andor. Halőrnő Imola Sáros Dililla. A többi szerepben Vinnai András. Zene Szesztai Dávid. A felvételt Kulcsár Péter készítette. Dramaturg Turai Tamás. Rendezte Vinnai András. A felvétel 2014-ben készült.
5: A következő részt holnap ugyanebben az időben sugározzuk. Műsorunkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon.

0: A Kossuth Rádió Győrben 87,6 MHz. Archív felvételt hallanak a Nemzeti Archívum hangtárából. Most következő műsorunk 16 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Garaci László, Plazma, játék.
2: Plazma világ. A karakterek, helyzetek, történések folyamatos forma és halmaz állapot változáson mennek keresztül. Az alkimikus pezsgésből egy-egy jelenet erejéig csomósodások, jellem és történet gócok emelkednek ki, a belső külsővé, a láthatatlan látványá válik. Vérplazma TV. Felismerhetők egy város, Budapest körvonalai, helyzetei, figurái, de mindent körülvesz, átitat, befon, eláraszt, magába szív, átalakít az élő és bugyogó ősanyag. Ebben a konkrét és mégis relatív térben keresünk formát, jellemet, igazságot, törvényt. A darab szereplői, bár mai városi magyarok, ugyanakkor ektoplazmák, aurák, köd és fényfoltok. Külsőleg, belsőleg a plazmaság törvénye alatt állnak. Egyik jelenetből úgy folynak át a másikba, mint különböző színű folyadékok, különböző formájú edényekbe. A szereplők a köztes plazma létből próbálnak létezővé kunkorodni, a formátlan plazma kocsonyából kristályosodnak ki. Nem éppen fájdalom nélküli folyamat, az anyag vajúdva szüli hőseit. Plazma kezek, plazma lábak, a lélek rugalmas plazma vonásai. Egy nagy kád erjedő szirupban forgolódó buborékok.

0: Jó napot, Budapest!
1: Jó napot, Budapest! Itt a Tuti Rádió FM 101.101 Mohács Remix című műsorának két diszpécsere.
0: Tuti Rádió FM 101.101
1: És benne
0: DJ Mohai
2: és DJ Fábián, ami fantasztikus DJ-nk, akit ma is, mintha skatujából húztak volna elő.
1: Cipője, nézzük, Salamander, gatyája Blomberg, vagy inkább Springfield. Polója, te atya úristen, Tom Taylor kölnie. Gucci. Ő a mi diszjupping, a mi privát konzum zserénk, a kis pitbull sétáltató szakálával. Ő az, akinek olyan a siker és a gazdagság, mint másnak a oxigén, és aki, ha jól tudom, épp tegnap vett egy pöpec kis tévét a Média Mártban. Egy olyan szuper cuccot, hogy beszartok.
0: Hogy beszélsz?
1: Bocs.
3: Itt a falon a ORTT rendelkezése, mely szerint tilos minden szellentéssel, vizeléssel, ejakulációval, menstruációval és székeléssel. Érted? Székeléssel. Kapcsolatos kifejezés. Továbbá tilos a 7 csúnya szó használata, úgy mint az, urva, az meg, ar, ina, eci, uzi.
1: Köszönjük a tájékoztatást. Mesélj egy kicsit erről a Super Giga Magic TV-ről.
0: Samsung. 150x100 centi. Csak felakasztom a falra, mint egy Picasso-t.
1: Miben van neked ez a kis digitális Picasso?
0: Most ezt tényleg megkérdezem.
1: Honnan van neked, bakker, ennyi lojvéd?
0: Örököltem. Állandóan örökölök.
1: Örökölsz? Én miért nem örökölök? Miért vagyok én hozzád képest egy potyadék, egy hulladék, egy senki?
0: Mert nem volt gyerekszobád.
1: Ez igaz? Tudod, hogy kelted reggel, apám? Fejbe pöckölt egy égő csikkel, ébredj, köcsök.
4: Szegény Mohai.
1: Tiszta sor. De te, Fábián, te nem voltál mindig ilyen.
0: Milyen?
1: Emlékszem, bánatos verset írtál a hullófa levélhez.
0: Mit csináltam?
1: Mézes szavak csurogtak a te szájadról. Beleestél egy könyvtárszakos csajba. A ólom arcú lány. És a vállamon sírtál forró szerelmi bánatkönnyeket a bölcsbagolyban.
0: Még valami?
1: Félhomályos ablakmélyedésekben Heideggert és Márkuszét bújtál. Borostás városi gerilla.
0: Az meg.
1: Én nem tudom, Fábián, kicsit megkapargatnánk, te a szíved mélyén ma is ugyanaz vagy, csak szégyelled.
0: Lehet rólam leszállni.
1: És ne feledkezzünk meg Gruppiról sem, mert természetesen most is velünk van a stúdióban Gruppi barátunk. Összkomfortos akváriumában vaduszony lebegtetéssel és farokcsapkodással jelzi jó kedvét. Így inspirál minket, hogy ezen a nevezetes napon minél virgoncabb és lobickolósabb műsort készítsünk nektek itt, a város legtrendibb rádiójában. És rögtön jó hírre szolgálok, mert egy, nem, két kedves hallgatónk, kik is, Dodi...
5: Ugyan, szevasztok!
1: És Kolbász! Dodi és Kolbász!
5: Szevasztok, Petya Zsolti!
1: Két régi hallgatónk ma április 1-én újból a Mohács Remix szolgálatába szegődik.
5: Ilyen április 1-e?
6: Szia, Dodikám! Éjjel.
1: Kedves hallgatóink, tőletek várjuk a ötleteket, mert ők ketten Dodi és...
0: Kolbász!
1: Dodi és Kolbász! No meg kicsi Zoe!
7: Köszi, fiú!
1: Április 1-jei tréfákat foglak végrehajtani a városban.
8: Szép kis Zoe is ott van.
7: Szia, Dodikám!
1: Április 1-je, vagy amit akartok. SMS-ezetek, hajrá, rövidesen belevágunk.
9: Még a város, ami hasznos, ami káros, ami lapos, ami kerek. Plazma felnőtt, plazma gyerek, plazma égés, plazma hold alatt dalol száz kobol. Plazma ének, plazma ében, megrendeltük plazma bügyüri pénzzel.

0: Budapest!
1: Jó napot, Budapest!
2: Finom.
3: Ja.
4: Köretek innen.
2: Tej, narancsli, ásványvíz.
5: Ami fantasztikus DJ, akit ma is, mintha skatujából húztak volna.
4: Víz.
2: Mindent megtanultam.
5: Ő a mi
2: diszhupping, ami privát konzultálink. Ó, első túlra előtt nézd át. Táskádban nem hiányzik semmi.
4: Papa, be kell diktálni a szülők munkáját. Neked mi a foglalkozásod?
2: Anyagmozgató. Azt kell mondani, anyagmozgató.
4: Az mi?
2: El fogsz késni. Induljunk.
4: Az mi?
2: Előbb nálad volt a legvár, most nálam van. Mást jelent, ha itt van, és egészen mást, ha ott, érted? Nagyon fontos, hogy hol van a legvár. Talán a legfontosabb. Ez az anyagmozgatás.
4: Aha.
2: Irány a fürdőszoba. Fogmosás.
4: Papa.
2: Gyorsan, gyorsan.
0: Állandóan örökölsz. Én miért nem örökölök?
4: Kinyitom a csapot, hogy apa hallja a csobogást. Bevizezem a fogkefét, mindent ellenőriz, mindent. Pedig ő is csak egy szám. 85-63-17-es. Meglátom a tükörben Mimit. Fehér szoknyában vallognak a szárnyai. Mindig szomorú, mert meghalt és gyerek maradt. Nem látja a színeket, a formákat, nem hall zenét, csak számokat érez, számokat lát, számokat hall. Úgyis egy szám vagyok neki. A egyes. Azért szeret, mert én vagyok a egyes. Szülinapra kaptam tőle virágot. Nekem illat, szín, forma. Neki szám. Kintottam a ablakot, és kiszortam a sáros utcára a sok elszáradt, elfünnyedt számot.
6: Szám.
4: Mimi szerint apa magányos. Nem történik vele semmi. Megváltás lenne neki a halál. Mimi, rossz vagy? Félek tőled. Mire ő? Ha nem gyújtod rá a lakást, ő lesz a férjed, a gyerekednek egyszerre leszel anyja és testvére.
6: Kész vagy?
4: Apa észreveszi a műfogmosást, kiabál. Én megmondom magamban, jaj, milyen csúnya, csúnya kisfiú vagy. Ha idegesíteni akarom, a avokádót okádónak, a citromot citronnak hívom.
6: Meddig tart még?
4: Zselés fokrém a számban. Kiköpöm. Utálom, utálom a mentolt. Papa, mi van a táskádban?
2: Semmi. Műszerek, iratok a munkámhoz.
4: Papa?
2: Tessék.
4: Hajnalban valaki bejött a szobába.
2: Rosszat álmodtál?
4: A szeme be volt varva. Nem volt szeme, csak egy csík. Egy varrás.
2: Micsoda? Jézusom, menjünk már, menjünk.

0: Kiválóan alkalmas sintevésekre.
1: Azt látom a pszichotévén, hogy valaki megint felmászott a szabadsághídra öngyilkossági szándékkal.
2: De ti ne menjetek oda! Egyáltalán ne menjetek sehova! Vagy ha mentek, vigyetek magatokkal a rádiót, kapcsolódjatok ránk, mert a Mohács Remix ma olyat csinál, mint még soha. Április első alkalmából egész várost, mit a egész várost, a egész országot, egész világot megbolondítja!
1: 0650 355 1574, mindent bele, kedves hallgatóink! Várjuk tehát a prima ötleteket, hogy április elsőjén mit csináljon a mi mókusörsünk, milyen tréfekat hajtson végre a utcán,
0: Todi
1: és Kovács! De megajándékozhatok minket húsvéti viccekkel is, hisz közeleg a húsvét!
2: Újabb hír a Szabadsághídról. Öngyilkos jelölt barátunk jelezte, hogy elszámol 100-ig, aztán zsupsz. Egyre élesebb a helyzet, és hogy érezzétek, hogy spiccen vagytok, azonnal a történések origójába hatolunk, ahol a élet forpontra hevül.
1: Halló, halló!
3: Halló. Igen, nem.
2: Kedves öngyilkos úr, szeretném megkérdezni itt a rádiózók széles nyilvánossága előtt, hogy milyen megfontolások vezették, hogy élete kockáztatásának...
3: Halló, halló?
2: Halló?
3: Halló?
2: Halló?
3: Halló,
2: igen, halló?
3: Halló, igen, én... Halló, értem a kérdést, és szeretnék eloszlatni egy félreértést. Nem önkivégzési szándékkal jöttem ide. Nem is feltűnősködés végett, aki ismer, tudja idegen tőlem a ilyesmi. De nem nézhettem tovább tétlenül a média hatóságok ármánykodását, melynek következtében világszínvonalú szuperrádiók, mint a Tuti Rádió, alig részesülnek támogatásban. A szőrös szívű kurátorok jóvoltából évek óta vékony sugárban csörgetező forintocskákból kell magukat fönntartaniuk. Innen a magasban szeretném fölhívni erre a égve kiáltó igazságtalanságra a figyelmet, és ezért hoztam ide ezt a transzparenst is, hogy világra küldhessem, hogy
2: halló? Halló? Halló, úgy hallom, megszakadt a összeköttetés, de itt van velünk a vonalban a hídon tartózkodó helyszíni tudósítónk. Mondd, Géza, látsz valami transzparest odafön?
4: Igen, látok. Több mézet a Tuti FM madzagjára.
2: Több mézet a Tuti FM madzagjára, és dörgő tapsvihar fogadja a feliratot. A hídon összegyűlt tömeg éjjerezni kezd. Hömpölyögve indulnak a parlament felé, csillognak a szemek egy új világrenden jövetelének sejtelmétől, melyben egyenlőség és igazságosság nem csak üres jelszavak. Közben csöng a telefon, halló, halló.
5: Sziasztok, van egy ötletem, áprilisi tréfa.
2: Hogy hívnak?
5: Matyi!
2: Hallgatunk, Matyi! Mondjad, Matyi! Áprilisi tréfa!
5: Barátomnak tegnap született gyereke, ma vitték haza a kórházból. Mi lenne, ha felhívnátok a kórház nevében, hogy bocs, de elcserélték? Mármint a gyereket, hogy az nem a övék, amit hazavittek. Valaki másé. Vigyék be a kórházba, cseréljék be a igazira.
2: Kitűnő ötlet, csak... így jár, aki április elsőjén viszi haza a gyerekét. Nekem tetszik.
6: Kicsit meredek.
5: Jó srác, érti a tréfát, nem lesz gond.
2: Frankó?
5: Ja.
2: Megadod a számát, most rövid hírek és jövünk vissza.
7: Mint arról több hírügynökség beszámolt, ma reggel a menetrendszerű Tokió-Budapest járattal hazánkba érkezett Ocsuki professzor. A világhírű tudós és illúzionista fenomén, aki már több világváros nyugalmát felborzolt a mutatványaival és kísérleteivel. Ocsuki professzor állítása szerint érzékelni képes egy adott közösség indulati gócait.
8: Ha ezeket a helyeket hullonlágás bioelektromos sok terápiába részesítem, a emberek a udvozulás átélésével alkalmassá válnak a változásra arra, hogy jobbá, szebbé, okosabbá legyenek.
7: Ocsuki professzort vádolták fekete és fehér mágiával, kuruzslással, pánikkeltéssel, tömeghipnózis tiltott használatával. De a lenyűgöző eredmények rendre elhallgattatják a kétkedőket és gyanakvókat. Mert Ocsuki professzor nyomában derű, béke és boldogság jár. A Rádió Hírszolgálat Budapest híreit hallották.
9: Jó napot kívánok! Ritter Szabolcsal szeretnék beszélni.
10: Én vagyok.
9: Én dr. Keve vagyok, a Bakácstéri kórházból.
11: Itt a mama kicsikét.
9: A kedves felesége? Ugye jól tudom, tegnap előtt szült.
10: Igen.
9: Először is szeretnék gratulálni.
10: Köszönjük.
9: Mondom, nagyon öröm a családban.
11: És telefonál.
10: Igen.
12: Ma reggel vitték haza kis... hogy is hívják?
13: Franciska.
12: Franciska. Szép név, jól választottak. Még egyszer szívből gratulálok.
13: Köszönjük.
12: Na, nem csak ezért hívtam ugyanis. Történt egy kis, hogy is mondjam, egy iciri-piciri kis malőr.
13: Tessék.
12: Sajnos az a gyanunk, hogy a gyermeküket, szóval a dolgok mostani állása szerint lehetséges, hogy el elizelték.
6: Mi van?
9: Nem kell nagyon megijedni. Egyszerűen csak az történt, hogy véletlenül, de tényleg teljesen véletlenül. Legalábbis úgy tűnik, hogy valaki másnak a gyerekét vitték azon maguké helyett. Szóval, hogy az ott maguknál nem a kis Franciska, hanem nézzük csak, igen, tulajdonképpen mindegy is, de igen, ő a kis Gizike, nem Franciska, nem Gizike, végül is nem nagy különbség, de azért nem kizárható, hogy...
6: Mit beszél?
9: Porsam kerül a legtökéletesebb képezetbe is. Adminisztrációs hiba, szóval, hogy összecserélték a kartonokat, és akkor hát így...
6: Kivel beszélek?
9: Dr. Keve vagyok, a Bakácstér kórház igazgatója. Első hallásra nem könnyű, ezt megértem, hogy ilyesmi egyáltalán előfordulhat, de az a helyzet, hogy a gyerekük, a kis Franciska, még itt van benne a szülészeten, az ott pedig maguknál, akit ugye hazavittek, mint a sajátjukat, nos azon neki másik, az a Terike.
12: Vagy nem is Gizike, egy másik gyerek, és hát arra kérném a lehető legnagyobb tisztelettel, ha lehetséges, próbáljuk meg diszkréten kezelni ezt a mindkettőnknek kellemetlen ügyet. Hozzáj be a gyereket, s megkapják a sajátjukat, a eredetit. Mikor ideérnek a portál, lehet csak egy ilyen jelszófélét mondjanak a portásnak, nehogy illetéktelen is tudomást szerezzenek a ügyről. Ő már tud róla, érteni fogja, s felvezeti önöket a irodámba, szal a jelszó legyen az mondjuk, hogy mondják neki azt, hogy meghoztuk a rúgdjantát, jó? Ezt kéne majd mondani a portásnak odalent, hogy meghoztuk a rúgdjantát, és ő tudni fogja, mi a dolga. Na, Ritter úr, akkor várom magukat visszahallásra.
6: Haló? Haló?
10: Figyú, láttam már ilyet? Mi ez? Világítós körömlak. Világítani fog a körmöd? Ja, azt mondták a rosszmomba. Egy ilyen kis tubusba 100 Szent János bogár anyagát teszik bele. Hüde ragad. Szent János bogár? Ja, tiszta bió. Jól néz ki. Köszi. Köszönöm. Egyébként meg tök ki vagyok. Mi baj? Hát, tóda, vida. Az, hogy én néha elmennék táncolni, ő meg nem szeret táncolni, és nem jön velem táncolni.
14: Túl komoly hozzád.
10: Ja. Csak a meló, a marketingelés, meg ez a farra mászás, vagy mi a faszom sport, meg a reggeli puding ágyba, vasárnap.
14: A farra mászás?
10: Tudod, ilyen farra mászó sportot csinál, de már ilyen te a karján a izom, mint a gerebje. Meg a egész teste csupa rost. Nincs rajta hús. Mint egy szálkás görög isten, olyan a vida. Jó, imponál, nem mondom, hogy nem imponál. De az már nem imponál, hogy ül a tévé előtt, és ha megszólalok, 5 perc alatt összeveszünk. Annyit én még emberrel nem veszekszek, mint ő vele. És mégis még mindig itt van a szívemben egy hely neki. De közben meg legszívesebben baltát vágnék a humloga közepébe, de tiszta erőből.
14: Mióta vagytok együtt? Kb. Pár éve. És az a baj, hogy nem táncol.
10: Sótlan. Sótlan ember.
14: Sótlan.
10: Igen. Nekem elemi dolog elmenni, táncolni, nevetni. A ő társaságában meg mindenki olyan komoly és okos. Csak a üzlet, meg a politika, meg a farramászás. Megszól az, tuti, hogy hülyeséget mondsz.
14: Hogy például kicikizik az új körömlakkodat.
10: Ja, igen. És ő szeret, hogy így ül és beszélget a haverjaival órákig. Én nem tudok így ülni és beszélgetni. Ettől vagyok a legjobban rosszul, a unalomtól. Meg ettől a izé, hogy legyek intelligens, művelődjek. Ha faszom művelődjön, nem tudok művelődni, nem akarok művelődni. Fiatal vagyok, élni akarok, nem művelődni, hát mi vagyok én? Egyszerűen nem tudok ülni a fenekemen 5 óra hosszat is művelődni, meg beszélgetni.
14: Miért te tudsz? Hát én úgy néha szeretek. Én azt hiszem, úgy is szeretek üldögélni, mint ők, ahogy így mondod.
10: Lepasszolom. Ha? Lepasszolom neked, oké? Okay?
14: Hogy mondhatsz ilyet, Réka?
10: Elpirultál?
14: Nem pirultam el.
10: Elpirultál?
14: Nem.
10: Elpirultál?
14: Nem!
10: Na jó, vigyed, ne is lássam, untasson téged halára.

0: Betelefonáló! Halló!
1: Szerintem szivatás, amit csináltok.
0: Ó, mi? Kit szivatunk április elsőjén, mondja?
2: Vigyázzunk rájuk!
1: Vigyáztok rájuk!
0: Oh, yes!
1: Hogy vigyáztok rájuk? Arra gyúrtok, hogy s***assátok őket.
0: Hé, a média védelmet nyújt minden gonosz sátáni támadás ellen.
1: Szerintem ti vagytok a sátán.
2: Javaslom, kérdezzük meg grupit. A mi kis grupinkat. Ő mindig tudja a helyes választ a bonyolult kérdésekre. Kedves grupi, szerinted melyik a világ leges, legtrendibb műsora? Az, hogy ez nem kérdés, a Mahács remény!
0: Halleluja!
3: Itt vagy még.
1: Ki az a grupi?
2: Grupi a világ legokosabb aranyhala.
1: Figyeljél már, cikik vagytok, cikik és ártalmasak.
2: Én nem tudom, ki vagy. De itt és most elmondhatod a legtitkosabb vágyadat, bevallhatod a legszörnyűbb bűnt, amit elkövettél, vagy megmutathatod például, hogy milyen hangot szokták kiadni, mikor a szerelem oltárán áldozva, hogy is mondjam, a élvezett csúcsát ostromlod.
1: Mi van?
2: Semmi, felejtsd el. Disznók elé szórom gyöngyeimet, szezámmagot intett lócitromra, bocs.
1: Hé, figyelj csak.
2: Na?
1: Figyelj. Ha lócitrom, akkor neked meg szarjon vért a szemed. Véged, érted? Neked véged. Halott vagy, rajtad a ítélet betűje. Halott, öcsi?
4: Oh my god!
0: Jaj, nem áll! Van még egy örült, ha?
5: Halló? Halló?
2: Itt vagy?
5: Azt hiszem, elvesztettük.
2: Hú, kár. De majd, egyszer kéne ilyen élvezett hangbajnokságot rendezni.
5: Micsodát?
2: Orgazmus hangbajnokság. A hallgató szavaz, ki a leghitelesebb. A győztes befizetjük kuplerába.
5: Nem túlzás.
2: Nem.
5: Emberek szemérmesek.
2: Voltak.
5: Na jó, ezt a projektet egyelőre borítékoljuk.
2: Ja, nem hiszel benne?
5: Akarod tudni a véleményed?
2: Igen.
5: Nem.
2: Akkor zenéljünk.
6: Mi vár engem otthon a falon? Na mi?
5: Mit is tud ez a plazma izé?
6: Mit tud? Samsung. 150x100 centi. DNA képtechnológia. HDTV, DVD és PC kompatibilitás. PMP 70-es az SK-ja. PMR adatátvitel. 40 fölötti draft, 6K-s plex, klónozva a 0.1-es maxima és VRR szenzibilis a THK emelje. De egészen a PTK Factrix az lényegében már ilyen PTS IC szint keverve egy kis XSR-i emulációval is a hang. Természetesen digitális Dolby és Surround.
5: Ez jeez.
6: Mindent tud, érted? Mindent.
5: Én rájöttem valamire.
0: Rájöttem, kedves hallgatóink, hogy DJ Fábián, ami Fábiánunk, ki is valójában. Kirejtőzik a maszk mögött. Megfejtettem személyisége titkát, megtaláltam a kulcsszót. Tudod, mi vagy te?
2: Mi?
0: Konzumrabszolga. A fogyasztási téboly egydimenziósra butított, töredék életű véglénye. Konzumrabszolga.
2: Anyukád jó van mostanában?
0: Na ne, de most komolyan. Mikor volt utoljára, hogy mondjuk így meglepődtél magadon, hogy valami váratlan csináltál, amiből nem származott közvetlen hasznot, tudod, ami csak önmagába szép, ami ellentmond a érdekeidnek, a józanésznek, ami nem logikus, amit nem lehet kiszámítani. Mikor tettél valami értelmetlent, valami költőit, valami felfoghatatlant? Mikor improvizáltál utoljára? Mikor adtad át magad a véletlen szeszélyének?
2: Nem hiszek egy olyan embernek, mint te. Aki a nadrág tartójához övet vesz, vagyis aki még a saját nadrág tartójába se bízik.
5: Júj, ne, figyelj, beszéljünk egyszer őszintén itt a rádióhallgatók füle hallatára. Azt kérdem tőled, Fábián, aki valaha verseket írtál, mikor olvastál utoljára el egy verset?
2: Tehát jó kérdés.
0: Mikor volt utoljára, hogy könyvbe lábadt a szemed egy film közben? Mikor hagytad, hogy megállsz egy nyári záporban? Mikor képzelted el, mit álmodhat alvó kedvesen? Mikor nézted meg a vörösen izzó naplementét? Mikor szagoltál meg egy narancsot?
2: Meg kéne szagolnom egy narancsot.
0: Igen, mert úgy döntesz szabadon, minden érdekes számítás nélkül.
2: Narancsot kéne szagolnom.
5: Tényleg nem érted, mit pofázok.
7: Jó napot.
8: Napot.
9: Jó napot.
8: Jó napot.
7: Behoztuk a...
8: Igen?
7: Behoztuk a...
8: Ha?
7: Örvendet.
3: Kérem.
7: Rugdjanta.
6: Micsoda?
8: Maguk ma reggel mentek el.
7: Igen.
8: Valami baj van?
7: Visszacseréljük.
6: Hogyan?
7: Ez nem a miénk.
9: A miénk itt maradt.
8: Értem. Tegyék oda a padra. Később majd felviszem. A magukét meg majd kiküldjük.
9: Kiküldik? Nem lehetne inkább most?
8: Kiviszi biciklis futár.
7: Hogyan?
8: Valaki mindig legyen
10: hogyan
8: otthon.
10: Hagyják már le azt a gyereket, mások is várnak.
7: Maguk is gyerekcsere?
10: Van annál rosszabb, nálunk anyát cserélték
7: el. Jézus.
10: Anyacsere, anyaszoba.
8: A kis hölgy előbb jött. Ott is gyerekcsere?
11: Négy szemközt szeretnék.
8: Ne szemérmeskedjünk, kérem, erre nem érünk rá.
11: Nálam az van, kérem, hogy engemet kell becserélni.
6: Micsoda?
11: Igen, mert kiderült, hogy annak idején...
8: Mi az ott a kezébe?
11: A gyerekem.
8: Ja.
11: Gondoltam, ha engemet cserélnek, a gyerek is kell hozzá.
10: Totál káosz!
8: Ja, mindjárt kitalálunk valamit. A egyszerűség kedvéért. Nem próbálják meg lebonyolítani a cserét? Egymás közt.
11: Magáé milyen? Ennyi mi leány, 3,50 kg. Ha kell, fizetek különbözetet.
9: A saját gyerekemet akarom.
8: Javaslom, hogy dekába vagy centibe számoljanak, mert csak kavarodás lesz.
9: A saját gyerekemet akarom, nem egy másikat. Másik már van.
7: Mire leegyszerűsíteni a dolgot, és talán egy kis pénzt is kereshetnénk.
9: Csak adja ide az enyém. Mit művel? Adja már vissza.
8: Kérem.
9: Neked lesz a másik. Saját gyerekemet
8: akarom. Csak egyben veszem.
7: Úristen!
12: A következő műsorszám megjelentése 12 éven aluli.
9: Mi történt?
12: Felülete mellett ajánlott.
7: Úristen! Jézusom, azt támadtam, hogy... De jó, hogy itt vagy.
9: Figyelj, Szabi, most az van, hogy így... Beszélnünk kell.
7: Aha.
9: Na, ne most, ne, most hagyjál, hallod, na, nyughass már, hallod, figyelj. Már régóta el akartam mondani. Szóval, tavaly ősszel, tudod, mikor Párizsban voltál a cirkusszal, akkor így egyik este felhívott a Matyi. Na, hagyjál már! Felhívott, és szóval így nagyon rossz paszban volt, és akkor így feljött. És totál ki volt készülve, hogy ő neki már soha nem lesz senki, hogy ő már mindig egyedül lesz, és ő ezt nem bírja, mert hát ezt nem lehet kibírni. És szóval így nagyon szar volt látni, hogy így nem tud segíteni, meg minden, és akkor én próbáltam így vigasztalni, meg minden is, és egyszer csak nem is tudom, mi történt. De... Figyelsz?
7: Figyelek.
9: Ebben a 9 hónapban sokat gondolkoztam. Te... Tényleg a legfantasztikusabb ember vagy, akivel valaha is találkoztam, és köszönöm a égnek, hogy így megismertelek. De arra jöttem rá, hogy nem bántam meg. Szóval így a Matyit. Mert te és én a mi love story-nkat nem tarthatjuk meg magunknak, hát a mutatványokat sem. Az sem menne a többiek nélkül, közönség nélkül. Hát a cirkusz is olyan, hogy mi a többiekért vagyunk, nem magunkért. És a mi hármunk élete a Matyival már annyira így összeforta évek során. Mi hárman már tulajdonképpen egy ilyen család vagyunk.
7: Nem vágom, baby, mit dumázol.
9: Hát ennél így már tényleg világosabb már nem tudok lenni.
7: Várj. Hadd próbálja meg. Szóval valami olyasmit mondsz, hogy is mondjam, hogy egységben a erő.
9: Hát ilyesmi. De nem egészen.
7: Akkor én itt valamit kurvára nem értek. Hogy a faszba kerül ide a Matyi?
9: Mert így, nem tudom, így kiverni a fejemből, és félek most, hogy a gyerek így megvan, még valami őrültséget csinál.
7: Várj. Kezdesz teljesen összezavarni. Szóval, tavaly, mikor Párizsban voltam, akkor te és a Matyi. Folytasd.
9: Igen.
7: Mit? Igen.
9: Igen. Hát akkor én így szóval... Érted? Mi így, a Matyi és én, érted?
7: A Matyi és te?
9: Együtt voltunk.

0: Mi a faszt jelent?
1: Tudod, mi nem érdekel, leszarom. Nem érdekel, amúgy, hogy tavaly össze vagy nyáron, vagy akármikor egyszer leszarom, pász.
2: De ez így még nem minden. Szala a gyerek. Vagyis nem tudom, nem, hát, vagyis nem biztos. Nem tudom. Ő nem tehet róla, azt tud, ugye? Ugye, tud, ugye? Tud!
3: Halló, bácskai úr? Kedves bácskai úr, én a Tuti Rádió stúdiójából hívom. Fábián Petya vagyok, ön mellettem műsorvezetőtársa, Mohai Zsolti.
4: Jó napot kívánok!
3: És azt szeretnénk öntől, ha nem zavarjuk, megkérdezni, mit szól ahhoz, hogy a Pszichotévét, ahol ön többségi tulajdonos, gazdasági visszaélésekkel vádolja a APEC. Úgy hírlik, vizsgálatot kezdeményeznek önök ellen. Milyen válaszlépéseket fontolgatnak?
5: Ezzel kapcsolatban az a véleményem, hogy lepszapsz-e Petya, és lepszap a Mohai Zsolti. És a egész Tuti Rádió összes munkatársával. És te kapsz le először. Így mond be rendben, így mondjátok, kapjátok be. Ezt mondjátok majd a Tuti Rádió. Hogy raktam beléd az összes alkalmat, az összes rádiótokba rendbe.
3: Nem értem, miért ilyen indulatos. Én udvariasan kérdeztem önt civilizált hangnemben.
5: Udvarias vagy és civilizált. És én azt mondom neked, hogy lepszapsz te Petya és a Mohai Zsolti. Mondjátok be a Tuti Rádióba, szürcsöve, bőnyállal, laptops, a Mohai Zsoltival és a egész Tuti Rádióval együtt.
3: Drága uram, a demokrácia 19. évében igazán...
5: A demokrácia 19. évét, rohadt kapcsák, azt mondjátok be, azt adjátok le, amit akartok. Nem láttad, hogy harcolok veletek, hogy nektek van rádiótok, tévétek, sajtótok, restetök? Én mivel harcolok? Egy tart tévében, és még így is laptoptok. A tévé fog lepadni politikailag, méghoz már szájba titeket.
3: Nekünk nincs közünk a politikai műsorokhoz, még kizárólag gazdasági kérdésekkel és elemzésekkel.
5: Jó, akkor kizárólag gazdasági oldalról topsz le, a gazdasági oldalán nem máshol, ott topsz le. Mi? Adtatok le róla valamit? A véleményemet? Örökké csak a ellenségem véleményét? Adtatok le róla valamit valaha?
3: Hangsúlyozom, hogy nem politikai kérdésekről szeretném önt faggatni.
5: Mi? Te megengedik majd neked, hogy leadjál valamit rólam? A véleményemről? Azt fogod leadni, amit te akarsz. Úgyhogy akkor most azt adjad, amit én mondok. Lepszapsz Petya és a Mohai Zsolti, és lepszapsz!
3: Attól tartok, hogy a vezetőség nem fogja engedélyezni, hogy ez a beszélgetés elhangozzék.
5: Miért ne hangozzék? Ha toppon, az azt jelenti, hogy eltopsz egy cukorkát, érted? Vagy kisimboljátok! Síp, Petya! Síp, Mohai! És egész rádiótok! És mondjátok be azt, hogy rakom a pot-pot-pot egész Tuti Rádióba, egész sajtótözbe!
3: Bácskai úr, én a lehető legkomolyabban kérdezem önt. Ezt így tartom helyesnek és tisztességesnek.
5: Na jó, eleget szórakoztam, mert raknám beléd. Na csá!
2: Jó, akkor elmondom. Nem tudom már magamba fajtani. Vége. A Vidával ma reggel vége lett. Szakítottunk. Megvert? De hogy megvert? Csak ütött a zainos kezivel. Engem még nem vert meg itt senki. Ütötte fejem, hátam, mellem, karom, lábam, ütött ahol ért.
6: Jézusom.
2: De közben Efé kapott az éjős a pofájára.
6: Na, aztán jön egy óra múlva, jön bűnbánó képpel, mintha mi se történt volna, hogy lefőzte a kávét, és hogy nem kell olyan komolyan venni, megtörténik jobb családokba is. Azért volt dühös, mert fontos vagyok neki, dumázzuk meg. Veled? Soha, mondom, soha, te barom állat! Igen? Azt mondja, jó, így is lehet. Akkor most ő fölmászik a hídra, úgyis utoljára még ki akarta próbálni mászásilag, és aztán leugrik. Vége. Mondd meg, normális a ilyen?
7: Hogy kezdődött? Miért vert meg?
6: Hogy kezdődött? Szokásos. Ül tegnap este, azt nézi a halatorkánt. Mindegy, mondom, én nem fogok könyörögni, hogy pofázzál már egyszer hozzám is valamit. Vége? Föláll, hogy akkor ő most megy a klubba edzni. Tudod, készül a válogatóra, tavaszi Spartaki jár, naponta edzés, hétvégén is. Sirály, én megnézem a falat. Szerinted a kibaszott tavaszi Spartaki járok miatt nekem a egész ifjúság azzal telik, hogy hesszelem a tapétát? Na ne! Fölhívom a Zsanit. Tudod, a barátném a fitnessből. Na, azt lehúzunk a dobba. Na, és ott a dobba.

0: Ott volt ez a izé, ez a csávó, ez a Norbi.
1: Norbi,
0: ismered?
1: Nem.
0: Há, én úgy ismertem látásból. Ilyen óriási kék szeme van. Belenézek, és teljesen elolvadok. Jó, és erre még ilyen feszülős cuccokat hordod. És a haja megvan neki csinálva. Van neki az a fodrásza. Jé, pont ilyen haja van, mint neked.
1: A Norbinak.
0: Igen.
1: Fiú hajam van?
0: Neki van lányhaja.
1: Aha.
0: Na mindegy. A piros kivágott sajamrócénban voltam. Kis poporázás, riszálás. Fel kér táncolni. Kezdünk táncolni, így. Először kb. Így ebben a stílusban, érted? És akkor ő így csücsörített és patingatott a ujjával. Elég furi volt, de aztán jött az a szám, hogy lova, lova, lova, lova. És akkor én így bevetettem ezt a figurát, ő meg így lement. Lova, lova, lova, lova, na. És akkor ő így egész közel jött, és ezt csinálta, hogy így a kezével rázott fölfelé. Lova, lova, lova, lova, én meg ezt. És akkor átkapta a derekam, és elkezdett hajítgatni, de egész közelről. És akkor volt az a másik szám, tudod, az, hogy tuc, tuc, tuc, tuc, tuc, tuc, de nagyon romantikusan. És akkor odahajolt, és fú, te. Lényeg a lényeg, hogy pazarul mulattunk a Norbival. Vagy 3 órát táncoltunk. Kicsit más picces voltam. És akkor ő, hogy táncoljunk még. És akkor még táncoltunk, de az a furcsa, hogy közben semmi. Aztán haza kísért, csomót röhögtünk, de kicsit úgy, mint haverok. Tudod, én néha egy pillanatra mindig úgy talán akartam volna valamit, mert a vida annyira nehéz a vidával.
1: Sótlan.
0: Sótlan. Szegény Zsórikám. Farramászás után hazamegy, én meg sehol. Hívogat, ki vagyok kapcsolva. Megjövök reggel 6-kor részegen. De ahogy az ordított, aztán megvert. Aztán meg, hogy ő akkor kinyírja magát. De nem kell ám izgulni, ez olyan szokásos duma. Csak azt tűnt fel, hogy mielőtt elment, azt mondta, szeretlek. Írt fel egy cetlire, tedd el a táskádba ínséges időkre, Laci szeret. Keres magának a edzőteremen egy jó nagy falat, és addig mászik föl le, míg lehiggad a baromja.
1: És ha mégis leugrik.
0: Figyú már, mit szólsz? Bemegyek a Rossmannba venni púdert, azt kijövök világítós körömlakkal. 2000 forint. Megéri. 100 darab Szent János bogár, 2000 forint. Akkor egy Szent János bogár az muha, az ugyebár 2000, 100, na, hogy is? 10 Szent János bogár az...
1: Most számolni próbálsz?
0: Ha 100 az annyi, akkor egy az...
1: 20.
0: 20 forint, na. Jól számolok? Jól. Őrület. Egy 20-as. Tök olcsó a bugi. Gondolod túléli, hogy kiveszik belőle a pilácsot? Na. Milyen a körmöm? Nem is világít. Szóval ez a helyzet, mit szólsz? Ma este felszedek egy harmadikat, akiben megvan mindkettő jó tulajdonsága.
1: A ideális pasi.
0: Ja. Okos legyen, mint a vida, az táncoljon, mint a Norbi.
2: Hát, én most elhúzok inkább, és rámondom a mobilomra, hogy mi történt, hogy miért gondolom, hogy jobb, ha nem vagyok itt egy ideig, ha valami történne velem. Hogy mi történt?
3: A egyik rádiós gyerek javasolta, ja? Tuti Rádió, FM 101.101. Szóval, épp egy Mekinél voltunk, és akkor javasolta egyik rádiós gyerek, Mohai Zsolt, vagy Fábien Petya, már nem tudom, hogy áprilisi tréfa, menjünk be. Bacsika, egy pillanat?
4: Kamu igazolvány, rendőrség, gyilkossági csoport, kalambó hadnagy, mert hogy bűncselekmény a hátsó parkolóba. Nem láttak-e valamit?
3: Nem, mondja a srác, de szól a főnöknek.
4: Közben a rádiósok mobilon, hogy járkáljunk hátul összekulcsolt kézzel, merüljünk a gondolatainkba, mint akik de nagyon nyomoznak, hogy hát hol is bujkál az a gyilkos. Szóval így járkálunk fel alá, mint nyomozók.
3: Kijön a főnök.
4: Kollár százados, mondom. Hátsó parkolóban gyilkosság történt, és nemrég bejött ide valaki, aki hasonlít a elkövetőre. Nem látott-e valami gyanúsat? A egyik rádiós közben mondja a fülembe, hogy csináljuk úgy, mintha ő lenne az.
5: Húsz csőbe. Mondd el a személy leírását, oké? Okay?
4: Szóval ez a bizonyos elkövető úgy néz ki, hogy rövid fekete haj, kb. 180 magas.
5: Ne haragudjál már, te hány centi vagy? Én? Te?
4: 177. Aha.
5: Ő a mi emberünk.
4: Tegnap meddig dolgoztál? Éjfélig.
5: Járt-e a parkolóban?
4: Jártál-e a parkolóban?
5: Ott parkolok.
4: Ott parkol, mondom a mobilba, mintha a főrendőrrel beszélnék. Mi legyen? Mire, hogy
5: hozd be kihallgatásra.
4: Oké.
5: Be tudnál jönni a őrsre?
4: A őrsre?
5: Ja, a őrsre.
4: Hát igen.
5: Kihallgatjuk. Ő lesz a Tuti Rádió első fogja.
4: Bemehetek a cuccomért, kérdi?
2: Persze, megvárunk itt. Menj csak.
4: Ennyi elég, mondja Dodi. Ebből többet nem lehet kihozni, de a rádiós gyerekek, a Petya meg a Zsolti erősködnek, hogy bekerülünk a rádiózás történetébe, csináljuk végig, ne legyünk rinyagép.
5: Rinyagép?
4: Mire, Dodi? Hogy ő nem rinyagép, de könnyű onnan dirigálni. És akkor, hogy ott húzakodunk, egyszer csak jön a főnök. Két biztonsági gorillával, de két tényleg ilyen kopaszra gyúrt trafószekrény, keszentséges szűz anyám, olyan típusok, hogy mozduljál, vagy ketté húgyozlak, mint egy hóembert. Szívem a torkomba szokik, csepp folyóssá válok, a föld lassan megnyílik alattam, ha volna nálam egy zsák, beledugnám a fejem. Dodira nézek, sápadozik, vörösödik egyszerre, mondom a telefonba, kérik a igazolványt. Egyik kopasz közbe elállja a kijáratot, és akkor valami villan a utcán, vakú vagy reflektorüveg, nem tudom, és akkor megszállt valami. A közelebbi gorilla karjára teszem a kezem súlytalanul, és kimutatok a utcára, ahol a délutáni forgalom sodródik, és mondom neki mosolyogva, Pszicho TV, Kandi kamera, benne vagytok a kész átverésbe, gratulálok! Főnökre néz, bárgyú meghökkenéssel, mondom, gyere, gyertek, ott van kinn a stáb. Tévések vagytok? Kérdi a főnök.
5: Persze, mondom, tévések. Áprilisi tréfa.
4: Szép lassan, nem sietősen, elindulunk kifelé, a állítólagos rejtett kamerák felé mutogatva. Aztán, amikor kilépünk, Dodira nézek, ő jobbra spriccel, én balra, de tiszta erőből.
2: Hát ez történt. A mobilt itt hagyom csomag megőrzőbe. A kulcs meg a személy mellett a zsebbe.
5: Basszátok meg!
6: A Tuti Rádió FM 101.101 Mohács Remix című műsorának két diszpécsere.
7: Tuti Rádió FM 101.101
6: Hocs, egy SMS. Azt mondja, Oti vagyok Dorogról. Egy hónapja foglak titeket. Zenét kérnék, Queen, Radio Gaga vagy a Plazmától a Plazma Rap. Köszi, Oti, Dorog. Teljesíteni fogjuk a kéréseket, de lehet, hogy hazudunk és nem teljesítünk egy kérésse.
8: Azt mondja, hogy na, egy nyuszis találós kérdés.
6: Halljuk.
8: Hogy lehet, hogy ürülégő darabokat találtam a biciklin, amit a nyuszitól kaptam?
6: Micsoda? Olvasd el még egyszer.
8: Ciao! Egy kérdésem lenne a húsvéttel kapcsolatban. Hogy lehet,
6: hogy tavaly ürülék darabkákat találtam a biciklin, amit a nyuszitől kaptam?
8: Mit csinál a nyuszi?
6: Tojik! Megvan a fenébe, elkaptam. Ma egy kicsit bunkóbbak és viccesebbek vagyunk, mint kellene, de nem baj. Ma ezt is megtehetjük. Mi vagyunk Humor és Vidor. A őstörténet két legendás alakja. És most zene? Valami jó kis lekvárzsibbasztó, he?
8: Mi jöhette más a vicc után? Na mi?
7: Igen, a Vannyot Kormától a Kakidal.
9: Kaki ország, kaki rája, kaki trónján ücsörög, kaki lánya, kaki kati a zsebpénzé.

0: A bányat kormátolok, akidől, mert itt a Mohács remixben mindig csak nektek, és csak értetek! Telefon! Halló!
1: Halló! Egy áprilisi tréfáról szeretnék beszámolni.
0: Oké, de ha nem elég vicces, megkapod a mai citromdíjat!
1: Éppen most csontozok ki egy lakást.
0: Mit csinálsz? Mit mondod?
2: Azt mondja, épp most csontoz ki egy lakást.
3: Ki csontozol egy lakást? Értsem úgy, hogy szóval, hogy te tulajdonképpen egy...
2: Egy srenger?
3: Srenger, ez az. Betörő vagy. És?
1: Anyagmozgató, mondjuk így. Anyagmozgató.
3: Őrület, anyag. Szóval azt állítod, hogy épp ott vagy egy idegen lakásban?
1: Igen.
3: Fantasztikus. És milyen anyagokat mozgatsz el, szabad kérteni?
1: Kedvencem egy tévé.
3: Tévé? És nem félsz, hogy közben hazajön a tulaj?
1: Ez a veszély most nem fenyeget.
3: Nem? Miért nem?
2: Egyáltalán miért higgyük el neked, hogy betörő vagy?
1: Be tudom bizonyítani.
3: Be? Hogyan?
1: Éppen ez a vicc. A áprilisi tréfa.
2: Halló? Halló, halló?
3: Halló.
2: Letette.
3: Basszus. Ez olyan számom, bazd meg.
2: Mi?
3: Na nem. Ezt nem hiszem el. Ez a én lakásom hívott. A tévém. Úristen, tévém! Lenyúlják a tévémet!

0: Csak tedd oda a tévémet, jó? Tedd le szépen oda a liftajtó mellé, jó? Aztán utána elmegy, jó?
1: Négy lépés, és a földhöz kúrom.
0: Mit csinálsz?
2: Fápián! Fápián! Mikor volt utoljára, hogy valami váratlan csinálta? Ami ellentmond a józan észnek, ami nem logikus, amit nem lehet kiszámítani. Mikor tettél valami kontolit, valami felfoghatatlan? Mikor álltál át magad a véletlen szeszélyének? Ember, bizonyíts be, hogy szabad vagy.
0: Tévén!
2: Hát vigye, tedd magát szabadba. Ez a legnagyobb máma.
0: Nem mondja, hagyja!
2: Fábián, az a tévé nem kell neked. Az a tévé rabságot szipolni. Változtasd meg értele. Légy fonn magad. Légy szabad. Légy igaz.

0: Na, mi van?
1: Igazad volt. Ez tényleg Isten.
0: Micsoda?
1: Annyira hihetetlen. Ott állt előttem. Kinyírattam
0: volna. Várj, adásban vagy, beszélj, szóval elkaptad.
1: Nem.
0: Nem?
1: A szabadságot választottam.
0: Mit csináltál?
1: Hagytam, hogy elvigye.
0: A DVD-t?
1: Igen.
0: Hagytad, hogy lenyúlják a fadi új félmillás szupergiga DVD-t? Nem hiszem el, nem veszem be. Szórakozom, én ismerlek, játszod a agyat. Hol vagy most, bejössz?
1: Nem. Fölmegyek a Gellért hegyre. Megnézem a naplementét.
0: Jézusom!
2: Egymással szemben állunk a trapézon. Azt mondja, Jäger Szató egész csavar. Bólintok. Elindul. Hep! Szatóz a repülőkő elkap. Most egymás mellett állunk. Valahogy túl erősen lieg. Visszalendul a helyére. Most én, mondja Ritter. Elindulok. Hep! Kiáltom. Elindulsz, Szaltó. Elkapom, bemondja a következő. Gigás csavar két szaltóval.
3: Micsoda?
2: Ez őrültség. Alig gyakoroltuk. És akkor ráadásul lesz valami, hogy engedjék le a hálót. Nem hiszek a fülemnek. Ment ott egy ilyen takarító. Ő engedte le a biztosító hálót. Megnyomta a gombot, kattanás, leolt a földre, szállt a por. Ez öngyilkosság. Először én, mondja. Koncentrálok. Elindulok. Hát, kiáltom. Elindul, ellendül, pörög a levegőben, elkapom. Állunk a trapézon. Azt mondja. Késve indultam. Késve indultál, Matyi, hogy késve adtam meg a jelet. Aztán visszamegy és azt mondja. Most te. Ez egy párbaj. Ekkor értem meg, hogy mindent tud. Tudja Évát, ezért párbajozunk életre, halálra. Éppen ellendül, amikor lent a ajtóban megjelenik Éva a gyerekkel. Matyi, Szabos, meg vagytok őrülve, kiáltja. Háló nélkül? Mint hogy se lenne. Mehet Matyikám kérni? Bólintok. Elindul. A holdpontra ér. Hep! Indulok én is, pörgök a levegőben. Rábízom a életem. Aztán a zuhanyozóban egymás mellett törölközünk. Kérdem tőle. Ő mondta el? Közelebb jön. Az a kis tréfa a kórházzal kérdi. Az a te műved volt? Nem védekezek, nem magyarázkodok. Állok, mint fiú a büntető atya előtt. Kiszolgáltatottan, kegyelemre állítozva. Egy villanykörte pukkalva kiég a fürdőben, akkor hagyja abba. Éva kint vár a büfé előtt. Úgy megyek ki bevert homlokkal véresen. Csak bámul rám. Nem tud megszólalni. És akkor végre meglátom őt. Közelebb megyek, odahajolok. Úristen, milyen gyönyörű. Megfoghatom. Kiveszem a kezéből, aki mintha álmodna. Magamhoz ölelem a 3 kiló puha melegséget. Ölelem, és szinte hallom, mire gondolom.

Hanszag és vér, mint mikor megszülettem. Ha nem vagyok bepólyázva, a karom és a lábam a levegőbe kunkorodik. Legjobb az, ha masszíroznak. Tudok előre mindent. Egy ideig mindent látok, hogy mi lesz. Aztán elfelejtem, mert megváltozik a agyam emlékező kódja. Nem passzol egy csecsemő memóriával. De most még emlékszek a jövőre. 17 éves koromban a 72-es trollin ellopják a bankkártyámat, síró görcs. Másnap nagy dolgozat, kettes matekból, felvételi nukú. Karandás József, ő lesz a férjem. Szakács egy kifőzdébe, aztán kabinos öltöző őr. Kiderül, hogy nem lett gyerekem, elválunk. Egyszer gondolok egy nagyot, elmegyek a üt hadseregbe, de csak Tripolig jutok. Undorít a szenvedés a magamé és a másoké is. Mielőtt odaérek, megbetegszem. Általános iskolai étkezdében megyek nyugdíjba. Özve egy Karandás Józsefné. Fekszem a rókusban halálos ágyamon, és nem értem, mi volt ez az egész. A boldogság szigetei a Bánatóceánjában. Mint a egész életemben egy halottat cipelnék a hátamon. Hál' Isten, nem sokáig látom a jövőt, hamarosan mindent elfelejtek. Különben nem bírnám ki. Ártatlan csecsemő leszek, aki még nem tud semmit. Illatok, fénycsikok a plafonon, ahogy elhúz lent a autó. Reménykedni kezdek, és ez velem marad sokáig. Egész addig, míg a Izabella utcánál fel nem szállok arra a 72-es trollira.

0: Budapest, itt ismét a Mohács Remix. Aj, te éhes vagyok. Aj, grupikám, halacskám, gyere csak ide. Gyere, picinyem, gyere, gyere, gyere apuhoz. Ez az. Jó van. Búcsúzz el szépen a hallgatóktól. Na jó, csak vicceltem. Ó, nem kell így tátogni. Hú, de mérges. Ja, mondani akarsz valamit? Mi csak kicsi halak vagyunk, nedvesek, nevetségesek. Minket csak kifognak, megesznek. Zsupsz! Örülök, hogy sikerült a mi kis gruppinkat meginterjúvolni végre. Neki se könnyű, senkinek se könnyű. A telefon, halló, halló!
1: Halló, itt vagyok, ahogy megbeszéltük.
0: Kolbász, te vagy az?
1: Dodi vagyok.
0: Ja, Dodi.
1: Kolbász eltűnt a Mekis Barhé után.
0: Merre vagy, Dodi?
1: A hetessel jöttem a Budai híd főig.
0: Remek, Dodikám, közelítsd meg a helyszínt.
1: Nem hiszem, hogy oda tudok menni, nagy a tömeg, rohangálás.
0: Hajj, próbálj oda férkőzni. Közvetítsd a Tuti Rádió friss hírekre szomjazó hallgatóinak, milyen drámai események zajlanak e percben a hídon.
1: Nem lehet tovább.
0: Dodi, mondd azt, hogy egy mentő alakulattól jöttél, hogy megvizsgálod a helyzetet. Hogy katasztrófa elhárítás.
1: Katasztrófa elhárítás, akciócsoport.
2: Maga az. Végre. Magát várjuk már egy órája. Jöjjön. Erre. Látja? Ott van. Kér látcsövet?
1: Nem, látom.
0: Kérdezd meg, ki az?
1: Tudják, ki csoda?
2: Nem. Itt kezdett fölmenni, aztán fentről telefonált, hogy számol 100-ig és leugrik.
0: Halló? Halló, Kolbász? Kolbász? Vagy Dodi. Francba.
3: Hol tart?
4: 50 körül.
3: Nem is próbáltak kapcsolatba lépni vele?
4: Nem. Hol vannak a emberei?
3: Embereim? Nincsenek embereim.
4: Akkor hogyan?
3: Hogyan? Fölmegyek.
4: Magával megy.
3: Nem. Egyedül.
5: 64. 65. 66. 67. 68.
3: Jézusom, te vagy az!
5: 69.
3: Vidalaci, te vagy az! Nem ismersz meg. Dodi, én vagyok a Dodi.
5: 70. Mi a fenét keresel itt?
3: Te vagy az, hát ez hihetetlen. Vidalaci, minek másztál ide?
5: Szerinted?
3: Fogalmam sincs.
5: Betelt a pohár.
3: Úgy érted?
5: Igen.
3: Vidalaci, ezt nem mondhatod pont te.
5: Valaha arról ábrándoztam, hogy megtörténik a csoda.
3: Csoda?
5: Felébredek, és egy csésze forró puding gőzölög a ágyam mellett.
3: Ezért akarsz leugrani?
5: Igen.
3: Azt se tudom, mi lett belőled. Orvosira mentél, jól emlékszek? Orvos lettél, mi?
5: Orvos? Nem.
3: Hát?
5: Telemarketing.
3: Telemarketing? Az mit is jelent?
5: Telefonon adok el dolgokat.
3: Klassz. És mit adsz el telefonon?
5: Telefonokat.
3: Jól keresel, mi?
5: Nem találok a munkámból egy fikarcnyi élvezetet. A csajommal meg összevesztem.
3: Összevesztél a csajoddal? Jó csaj?
5: Jó, csak buta, mint a sár. Egyszerűen nem hajlandó művelődni. Hiába mondom, művelődj, bazd meg, olvas, képezd magad.
3: Attól még nem kell összeveszni.
5: Tegnap este eltűnt. Reggel jött haza. Kérdem, hol voltál? Azt mondja, Norbival. Norbival? Ki az a Norbi? Senki. Egy srác a dobból. Ja, és mit csináltatok reggel 6-ig a Norbival a dobból, ha szabad kérdeznem? Erre tudod, mit mond? Azt mondja, origamit hajtogattunk.
3: Micsoda?
5: Te, én soha nem bántottam a Rékát, soha egy ujjal nem nyúltam hozzá. De amikor azt mondta reggel 6-kor a képembe, hogy origami, hát bennem elpattant valami.
3: Egy Vida Laci nem beszélhet így, ez egész egyszerű.
5: Hajj már, Dodikám, ne fáradsz magad, jó? Te vagy a utolsó ember, akivel beszélek. 76.
3: Egyszer még alsóban, negyedikben azt hiszem, a iskola padlásán te, a Szabó Feri és én vérszerződést kötöttünk, hogy segítünk a bajban, emlékszel? Dehogy nem, vérszerződést kötöttünk. És aztán volt az a kis úszöges akció a Irma néninél. Hát Irma néninél csak emlékszel? Átlőttem órával a csuzlival a Ligmintexbe, elvitték a mentők a titkárnőt. Nem mondd, hogy nem emlékszel. Irma néni vitt fel minket a igazgatóiba. Abban a évben nekem már volt egy igazgatóim, és úgy volt, hogy kirúgnak. És akkor te magadra vállaltad. Igazgatóit kaptál helyettem. Azért, mert vérszerződésben voltunk. Te kaptál igazgatót, én meg megúsztam. És téged a apád akkor este jól elvert.
5: Hagyjuk ezt. Kösz, rendes vagy, de fölmentelek a fogadalmad és a tűzoltói kötelességeid alól. 77, 87, 97.
3: Lacikám, én nem vagyok tűzoltó. Én csak egy ilyen... Én csak... Van egy ilyen rádióműsor, és csak így ide keveredtem, és pont téged találtalak.
5: Úgy emlékszem, tériszonyod van. A rúdra se tudtál felmászni. A szeva, Dodi. Találkozunk a örök vadászmezőkkel.
3: Akkor én is.
6: Na, vigyázz! Húsz! Gyere!
3: Ott megy a hetes. Na, most szépen lemászunk és megkeresed a Rékát. Nem hiszem, hogy ez a Gergő a Haligaliból.
5: Norbi a dogból.
3: Norbi a dogból annyira nagy szám lenne, de még mindig visszajöhetsz.
5: Várj csak. Most jövök rá, igen. Hát én ismerem ezt a Norbit. Ez egy ilyen Bágunár faszkalap. Hát tulaj mutatta be a dogba, még tavaly.
6: De!
5: Ez a Norbi szerintem... Ez a Norbi, ez csontbuzi. Legalábbis tavaly még az volt.
3: Na, hát ezért origamiztak a Rékával.
5: Várjál. Ha ez a Norbi, ugyanaz a Norbi... Na, Szeva!
3: Laci, ne hagyj itt! Segítség!
7: Ne ijedj meg!
3: Jézusom, ki maga?
7: Hocsoki professzor Fábio.
3: Úristen, ez már a túlvilág!
7: Nyugodj meg, fiam! Ez nem a túlvilág, ez a világ. A világ sokkal több, sokkal nagyobb, sokkal gazdagabb, mint gondolnád. Sok féletlen és sok változás. Ez csodálatos találkozása. Téged fá, egy lány ott lenn a fárazva. Fényes, grupetli fám arca. Fél fogod ismerni, és boldog leszel nagyon. Boldog. Higgy nekem, higgyél Hocsoki professzornak.
8: Lassan lejár. A mai műsor a szokásosnál is izgalmasabbra sikerült. Tanulni lehettünk egy megtérésnek, egy igazi megvilágosodásnak DJ Fábián részéről, aki most a Gellért hegyen, a naplementében gyönyörködik. Immáron olyan ő, mint Mohamed, aki levágta a köpenye szélét, mert egy macska elaludt rajta. Ezen kívül ilyen reality show-szerű akciókat rendeztünk, ahol találkoztunk a ellenséggel, és mi voltunk?
9: Dr. Keve vagyok, a Bakács-téri kórházból.
8: Találkoztunk a barátokkal, és azok is mi voltunk?
1: Katasztrófa elhárítás akciócsoport.
8: Nem volt veszélytelen, de nem aggódtunk, mert tudtuk, hogy kitartodok mellettünk. Megvédtek minket, mint ahogy mi is kitartunk mellettetek, mert ez a sáva ti sávotok, a ti rádiótok, a ti műsorotok. És most utolsó számunk következik, ami nem lehet más, igen, Halleluja Plazma Rap! Na jó, még egy telefon. Ki vagy?
10: Halló, van egy ötletem. Autómosó.
8: Mi?
10: Támadják meg, locsolják le őket.
8: Locsolják le?
10: Takarítassák ki a kipufogót belülről. Alázzák meg őket.
8: Alázzák meg
10: igen,
8: őket.
10: Igen, alázzák meg őket. Ez a lényeg, oké? Jó ötlet?
8: Jó, jó, nagyon jó. Figyelj, te kérdezhetek valamit? Hogy szoktál csinálni akkor, tudod?
10: Hát...
8: Csendben vagy hangosan mész el?
10: Mi?
8: Tudod, amikor így egy csajjal vagy, és a csúcsra érsz, és... Na, érted?
10: Elsül a cerka.
8: Ez az, elsül a cerka. Na, akkor.
10: Mi van akkor?
8: Hogy milyen hangokat szokták kiadni? Megmutatnád a rádió hallgatóknak?
10: Mutassam meg.
8: Ez az, játszd el.
10: Hát valahogy így, hogy... Na, várjál, hogy is...
8: Oké, minden esetre kösz a hallgatók nevében is.
10: Nem vagy te egy kicsit beteg agyú? Köcse!
11: Lehunyód a melegít. A szellő egyre hűvösebb. Citadella. Szabadság szobor. Emlékszem, egyszer valaki leplet borított rá. Napokon át a szabadság szelleme őrködött a városon. Smog a fényben, mintha aranyökörnyel úszna a házak fölött. mintha egy nagy csupor mézben áznának a házak. Bevon és átitat ez az édes enyve, ez a sűrű és fullasztó közeg. Az sem mindent magába cuppant. Mindent körülvesz, átitat, befon, eláraszt, magába szív, átalakít ez az élő és bugyogó ősanyag. Igen, ott állt előttem a tévémmel. És akkor a sötét képernyő közepéből vakító fény villant a szemembe. Nem hiszek ufókba, szellemekbe, varázslásba, de ott igenis történt valami. Mert mikor újra felnéztem, már nem én voltam. Most valami megrecsen mögöttem.
12: Kérsz?
11: Egy faszi. Nyakában fejhallgató. Bámul rám. Mozdulatlan, mint egy fénykép. És mögötte sebesen alkonyul. Elővesz egy narancsot. Sárga gömb. Mint a citadella mögött a nap.
12: Kérsz? Felét neked adom.
11: Ismerős hang.
12: Véged, halott vagy. Rajtad a ítélet betűje.
11: Te vagy az. Kicsit brutálisra sikerült az a beszélgetés, bocs.
12: Figyelj, én nem haragszom rád. Akarod te pucolni?
11: Ahogy nyújtja felém, elejti. A narancs megugrik egy köven. Kigurul a peremre. Utána hajolok. Egy bokron oldalra vágódik. Sárga villanás a folyó fölött.
13: Egyél már. Jó étvágyat. Klassz tévé, mi? Mi volt a suliba? Suliba. Volt valami.
14: Papa, papa, tudod, hogy te igazából csak egy szám vagy?
13: Mi?
14: Egy szám. Nem ember vagy, csak egy szám.
13: Szám.
14: Igen. A 85-63-17-es. Ez vagy. A 85-63-17-es szám.
13: Mit beszélsz?
14: Jobb, ha elfogadod.
13: Kislányom.
14: És még valamit el kell mondanom, papa. Csak félek, hogy fájni fog. Én igazából nem a te gyereked vagyok. Én egy másik bolygóról származom. Előbb-utóbb úgyis rájöttél volna.
13: Mi van?
14: A drólseregek megtámadták a bolygónkat, mikor a legkevésbé számítottunk rá. Összesen 100-an tudtunk elmenekülni, mindenki oda veszett. Egy kis bolygón a Pindralon telepettünk le, onnan jöttünk ide. Én és a barátnőm, a Mimi. Azt szeretném, ha nem lennél szomorú.
13: Kislányok, de tőlem származol.
14: Nem. Sajnos nem. Én egy megbízott vagyok. Földi formában születtem újra, hogy adatokat gyűjtsek. Telepatikus úton érintkezem velük, és bármikor értem jöhetnek, hogy visszavigyenek oda, ahova tartozom. Te jó voltál ehhez a földi burokhoz, hálás vagyok érte. De le kell mondanod rólam. Vissza kell térnem a Pindralra, hogy segítsek a újjáépítésben.
13: Kislányom.
14: Kösz, hogy mellettem voltál. Mondd meg a mamának is, hogy köszönöm, amit értem tett.
13: Mi volt a suliba? Suliba? Volt valami.
12: Most szinte pont.
13: Hallasz? A suliban volt valami?
14: Be kellett diktálni a szülők foglalkozását. Meddiktáltam, hogy anyagmozgató vagy, de a Bácskai Lili azt mondta, nem anyagmozgató vagy, hanem betörő.
13: Micsoda?
14: Azt mondta, hogy te egy betörő vagy.
13: Honnan veszi a Bácskai Lili?
14: Papájától hallotta. Papája a pszichotévénél dolgozik. Azt hiszem, ilyen főnök vagy mi. És szóval a Bácskai Lili tőle hallotta, hogy betörő vagy. Mert a tévé egész nap titokban követ téged, és felveszi, hogy betörsz, meg mindent csinálsz. És ma este leszel a tévében, a Kandi kamerás műsorukba.
13: Nagyon fontos, hogy hol van a lekvár. Talán a legfontosabb.
11: Úristen.
13: Ez az anyagmozgatás.
14: Aha.
13: Irány a fürdőszoba. Fogmosás.
14: Papa. Keresek inkább valami zenét.
15: Los Molaspon, Igovaro. káros, ami hasznos, ami káros, ami lapos, ami kerek. Plazma felnőtt, plazma gyerek, plazma égés, plazma hold alatt dalol száz koboly. Plazma ének, plazma ében, megrendeltük plazma pigri pénzen.

0: Elhangzott Garaci László, Plazma. A szereplők: DJ Mohai, Polgár Péter, DJ Fábián, Jaskó Bálint, Zoé hírolvasónő, Jarábik Klára, Kolbász, Tóth József, Dodi, Diósi Gábor, Balla, az anyagmozgató, Székely B. Miklós, Bori a lánya, Kecskés Karina, Matyi, artista, Túróci Szabolcs, Ritter Szabolcs, ő is artista, Zrínyi Gál Vince, Ritterné, szintén artista, Jelinek Erzsébet, Kisded, Ritterék leánygyermeke, Solténszki Ráhel, Réka, a körömlakkos csaj, Las Bea, Vida, a hapsia, Falra és Hídra mászó, Huszár Zsolt, Bácskai úr, Menszátor Héresz Attila, első betelefonáló, Sereglei András, második betelefonáló, Győri András Botond, tűzoltó, Sárosi Gábor, Ocsuki professzor, Garaci László. Dalok, Futó Balázs, Cabán Gábor és a Koma társulat. Zenei vezető, Szemenyei János. Zenei munkatárs, Mészáros László. A hangfelvételt Liszkai Károly készítette. A rendező munkatársa Csepeli Sándor. Dramaturg Solténszki Tibor. Rendezte Tóth Miklós.
1: A felvétel 2009-ben készült, és legutóbb 2011. január 9-én hangzott el a Kossuth Rádióban.

0: Hurrá! Horváth Péter kis hangjátéka.
1: Márta...
2: Maradj nyugodtan, drágám. Feküdj szépen. Mindjárt jön az orvos. Már itt is van. Nyitom!
1: Jó napot kívánok.
2: Jaj, drága doktor, már nagyon vártuk. Erre
1: előbb talán a fürdőszobába.
2: Hozzuk tiszta törőközőt.
1: Nem szükséges, köszönöm. Ne lássuk csak. Mosógép, félautomata, Erika típus.
2: Segíthetek?
1: Gyártási száma 1906612.
2: Valamiben?
1: Ha bekapcsolná egy pillanatra.
2: Hogy tetszik mondani?
1: Vagy nem működik?
2: Működik, de...
1: Nem probléma.
2: Fájdalmai vannak.
1: Nem csinálunk bolhából elefántot.
2: A gerince megint.
1: Azt mondja, fregoli, piperecikkek, tükör, szennyes tartó.
2: Hiszen tudja, az idén már harmadszor szegény.
1: Merre van a konyha?
2: A konyha?
1: Igazából. Nézzük előbb a gardróbszekrényt.
2: A férjem oda bent.
1: Van szíves kinyitni?
2: Mi szükség erre?
1: Ezek a beteg ruhái.
2: Azt hiszi, fertőz.
1: Lássuk csak, flanelünk. Kockás, csíkos rászó, műszálas 3 darab, zokni 6 pár, zsebkendők, farmer nadrág, szövetöltő, koppecs.
2: Koppecs?
1: Sportzakó, pulóver, 2 darab.
2: Azt hittük, lumbágó. A múltkor azt tetszett mondani.
1: Viseltes ballon.
2: Igen, szörnyen viselt.
1: Cipőkkel.
2: Idegileg is, teljesen.
1: Pizsama nincs.
2: Az egyik rajta van, a másik a tisztítóban.
1: Akkor majd a tisztító cédulát is csatoljuk.
2: Ennyire komoly? Valami járvány.
1: A bundának nincs galéria, mégis bunda a bunda.
2: Az enyém még 5 éve.
1: Kakásvír szoknya ruha, 2 részes, igen. Kis kosztüm, fekete nadrág, búzocskák, bugyik, harisnya nadrág.
2: Nincs ok holmink, hiszen tetszik tudni.
1: Majd később lepecsétlem az egészet, most nézzük a konyhát.
2: Lepecsétli?
1: Konyhasztal, hókedlik, frigider, 2 csillagos.
2: Mit tetszik keresni?
1: Húzzuk el a faltól.
2: Látja... Ő már ezt se bírná. Pedig beszedte a pirulákat, amiket a
1: múltkor tetszett. 12679/56-os tímmel vissza lehet tolni.
2: A doktor úr azt ígérte, hogy a gyógyszerek majd...
1: Nem látom a grillsütőt.
2: Mit?
1: 5 fokozatú forgóvillás, gyártási szám 25903, szülői ajándék.
2: A grillsütőt eladtuk.
1: Huha.
2: Kellett a pénz, amikor tavaly lerobbant, és a fürdőt tetszett javasolni.
1: Vissza kellett volna, hogy kicseréljék.
2: Kicserélni?
1: Vagy a gyálkába.
2: Sós fürdőt tetszett, és súlyokat.
1: Na mindegy, majd elsimítjuk, bocsánat. Edények, tányéra, kevőeszközö, szokásos gáztűzhely, sütős, 3 lapos, azt mondja, csempelinoleum, beépített konyhaszekrény, mosogató, 1 tálcás, meleg víz nem folyik?
2: Fél éve nem kapunk szerelőt, de...
1: Házilag, asszonyom, az ilyesmit egy ügyes ember.
2: Hiszen beteg!
1: Oh,
2: hát a doktor úr kezeli évtizedek óta.
1: Megbőrözni.
2: Megbőrözni?
1: Alul is csepeg.
2: Az Istenért, doktor úr, mi köze a csapnak?
1: Ha nincs kóc, megteszi a spárga. Ha nincs spárga, akkor cipőfűző. Kreatívan, figyelmünk kiterjed, fájdalmas beavatkozás.
2: Úgy érti, műteni kell?
1: Lehet műtéttel, altatással, sejemzsinórral.
2: Sejemzsinórral?
1: Vagy felkötni.
2: Felkötni.
1: Ízlés szerint. Bár én az injekciót ajánlom. Egy tűszúrás, és nincs tovább fájdalom, stressz, idegesség, végleges megoldás.
2: Igen. Az nagyon jó, ha véglegesen. Adja be neki, kérem. Segítsen rajta. Imre! Itt a doktor úr.
3: Hát igen. Jó napot kívánok, doktor úr.
1: Jó napot kívánok.
3: Én
1: pillanat, azt mondja, szekrénysor hiányos, dohányzóasztal.
3: Leszoktam. Ahogy tetszett, nem iszom, nem eszek, nem dohányzok.
1: Dupla fekhely zöld.
3: Láptól alszunk. Én betartottam a diétát, mégse.
1: 2 fotel, reprodukció, 2 darab kerettel, 1 libanoni cédulus és 1... Igen. Virágok, azt mondja, 1, 2, 5 cserép, állólámpa, függöny, padlószőnyeg, tapéta, nem sok.
3: Úr! Egy olyan...
1: Videó, hifi, torony, személyi számítógép.
2: Nincs. Még egy tévénk sincs, hiába kértem.
1: Igen, az annyi, mint... Na, készen is vagyunk, itt tessék aláírni.
2: Hallod, Imre? Írd alá.
3: Hát igen. Mi?
2: Kicsit nagyot hal. A receptet.
1: Ez nem recept. Tanúsítvány, miszerint a csőd eljárás.
3: Miféle csőd?
1: Sajnos totális.
2: Hát igen, újabban a szeme is romlik szegénynek.
1: Álljon fel, kérem.
3: Én nem tudok lábra állni.
2: Majd én segítek.
1: Ezek ünnepélyes percek.
2: Fogadj szót szépen a doktorunknak.
3: Jaj!
2: Azt ígérte véglegesen.
1: A fenébe.
2: Bízzál benne. Hinni. Na, szépen.
1: Pedig kell nálam lenni nemzeti általvetőnek.
3: Micsoda.
1: Na, mi is van?
2: Mint az esküvőnkön.
3: Hát, igen.
4: Nos, tisztelt futó úr, a népköztársaság nevében örömmel, hogy önt szanáljuk.
3: Engemet? Mit csinálok?
2: Hát szanatóriumba, hogy meggyógyulj.
4: Nem, asszonyom, a férjét szanáljuk. Nem olvassák a napi sajtót?
3: Úgy, hogy szanálni.
2: Úgy tudtuk.
3: Én...
2: Csak üzemeket, vállalatokat.
4: Nem állunk meg félúton. A szocialista versenyszellem személyre lebontva...
3: Miket beszél?
4: Ki lehet feküdni?
3: Feküdni.
2: Vissza az ágyba.
4: Ön nem rentábilis a népgazdaságnak, ezért a törvényes ődeljárás keretében betartva vonatkozókat...
3: Mit akar az alatt üve?
4: Abszolút humánus. Egy kis szuri és vége is van.
3: Mi az, hogy vége? Nem akarom!
4: Lenn a mentőkocsiban szakképzett rohamlóérek, könygáz, gumibot, nem kenyerünk. Jobb, ha belátja. A számok nem hazudnak, új vonal.
2: Miféle számok?
4: Tessék itt a végzés, fehéren fekete. Utóbb 38 év alatt iskoláztatás, munkabér, túlóra, GMK, szociális egészség, tudszoc, polgár, stb. Összesen 3.200.000 forint bérkiáramlásban.
3: 3.220.000.
4: Ezzel szemben az általa létrehozott termelési érték mindössze 1.300.000.
2: 322?
4: A szakszervezet kérésére hozzáveszünk a felhalmozott ingó és ingatlan. A lakás tanácsi, a háztartási gépek hibásak, a csap csöpög, a ruhák kopottak, a bútor elnyújt, felkerekítve 2 millió, szóval a hiány 1.200.000 testvérek között is.
3: De hát én kétszeres, kiváló, betanított, vizsgázott arra, hogy koszorú.
4: Koszorú lesz, rezsiköltség, úgy csak akarják, még rengeteg helyre várnak.
3: De én a munkásosztály...
4: Inkább farba akarja?
3: Ez nem lehet így, hogy 1 millió, meg hogy farban.
4: Kár az időt húzni, futó úr, az ön további fenntartása kész ráfizetés a hazának. Tavaly előtt 40, tavaly 53, az idén már 60 táppénzes nap.
3: Hiszen maga kezel születésem óta, azt mondta a gyerekbetegség, hogy kinövöm majd.
4: Nem nőtte ki.
3: A kamaszkorom maradokat, a piros kapszulákat, már mindent beszoptam, mégse.
4: Mégse.
3: Hiszen nyugtatott, emlékszik. Amikor az üzemorvos, hogy jobban lesz az elvtárs, csak átmeneti zavar, látszolom, és visszaesik.
4: Tévedtem, futó úr, maga befutcsolt, csődbe ment, szanáljuk.
3: Márta! Szóval, hát ez... Micsoda orvos maga? Köti az eskü, emberség, kötelesség, szolgáltatás, a közösség.
4: Ez nem a mesesarok, futó úr, nem vagyunk már az óvodában, lazítson szép... Tázzon folyton.
2: Mi lesz a lakással?
4: Az öné marad, amennyiben 3 gyermeket a hazának.
2: De kitől? A férjemet.
4: Arnold Schwarzenegger, Björn Borg, Leonard Bernstein, a családmodell spermabankja.
2: Az Alain Delontól nem lehetne.
4: Kölcsönt kaptunk rá a valuta alaptól, azt hiszem nem lesz akadálya.
3: Hallgass rá,
4: fölösleges engem sértegetni, ezzel nem jutunk előbbre, asszonyom, ha segítene lefogni.
2: A Robert Redfordtól is.
3: Szeretem.
4: Ne üljön fel az ilyen szólamoknak.
3: Szeretlek.
4: Jaj, futó úr, ne hallucináljon. Hitek, érzések, eszmék, a befőttet elvitte a macska. Ön már évek óta semmit se érez. Csak azért nem csalta meg a feleségét, mert arra sem volt már energiája.
3: Ez nem igaz.
2: Nem.
3: Megcsaltam. Nem is egyszer. Esküszöm, amire akarja.
4: Eskü, ugyan már...
3: Kérdezze meg az üzemben, hogy majd megmondják, milyen fasz a gyerek. Vagy akár itt a házban, a másodikon lakik egy elvált.
2: A Kovaligné.
3: És a Mátyus Ildi a szomszédban.
2: Te aljas!
4: Két lényegtelen kilengés, biztosan megerőszakolták, fogja le, hölgyem.
3: Most mit akarsz?
2: Nem elég, hogy ennyi év alatt. Semmi, de semmi. Hogy egyszer voltunk nyaralni, hogy nincs egy rendes ruhám. Hogy a gyerekről leveszéltél.
3: Nem bírtuk pénzre.
2: Egy mozi, egy színház, hogy soha.
3: Elvittelek, elhúttál.
2: Mert túl a fáradt vagyok. Miattad? Kételem vagy annyit keresni, hogy nekem ne kelljen. hogy nincsen tévé.
4: Pedig a Sky Channel kifejezetten érdekes programokat ad, a Super Channel.
2: Hogy rossz a mosógép?
4: Egyenesen a műholdról.
3: Én kétszer is kiválom.
2: És minden este, hogy fáradt vagy.
3: Mosógép, kákol.
2: Hogy majd holnap.
3: A doktor mondta, fogjuk vissza.
2: Évek óta várom azt a holnapot. Te pedig közben azzal a tehét.
3: Esküszöm, hogy csak egyszer.
2: És azzal a piskapával.
3: Nem erről a... Ez élet-halál ügy. Minket becsaptak.
2: Igaza van a doktor úrnak. Egy csőd tömeghez mentem feleségül. Egy szemét utolsó aljas.
3: Ne csináld, nem értem.
4: Keményen, asszonyom, két marokra.
3: Azt akarja, hogy mi ketten egymás, pedig ő mi?
4: Üljön a szájára, az a biztos.
3: Segítsé!
2: Mire vár? Döfjön, doktor.
4: Így né. Tetszik látni, készen is van.
2: Milyen szép így. Milyen erősnek látszik.
5: Széles a válla.
2: Milyen fiatalnak.
4: Spondját rá, Márta. Új idők. Írja alá megboldogult helyet, hogy a csődeljárást. A tetemet majd amire szóltunk. Hősi halott a Pantheonban.
2: Mivel tartozom?
4: Ugyan, hölgyem, mi köszönjük. Gondoljon a születendő gyerekekre, neki a jövőnek hatékonyan.
2: Nem is tudom. Úgy szédülök, és a szívem is, mintha kiürült volna.
4: Ugyan, ez csak a féle. Holnapra kutyabaja.
2: És ha mégsem?
4: Bízzon bennünk.
2: A maga szíve sose fáj.
4: Kicserélték, és azóta... Várjon, lekopogom.
2: Hogyan?
4: Arccal a jövőnek. Miért ne? Elvégre nem titok. Szegény ördögöknek akad néha egy-egy használható épp alkatrésze. Kinek a mája, kinek az uzája.
2: Úgy ért?
4: Hasznos hulladék. Ökológia, tudomány, nem fárasztom vele. Új üvegben régi márka. Viszontlátásra.
0: Hurrá! Horváth Péter kis hangjátékát hallották. Szereplők voltak férfi Kaszás Attila, nő Kovács Adél, doktor Kern András. A felvételt Papp Tibor és Rózeman Péter készítette. Zene Selmeci György. A rendező munkatársa Csillag Judit. Dramaturg Sári László. Rendezte Gotár Péter.
6: A felvétel 1989-ben készült, és legutóbb 2016. június 12-én hangzott el a Kossuth Rádióban.

0: Éjfélmúlt 2 perccel. Jó estét kívánok, a Kossuth Rádió hír összefoglalóját hallják, a mikrofonnál Nagy Viktória. A héten ismét ülésezik az országgyűlés. A miniszterelnök napirendelőtti felszólalásával kezdődik a mai ülésnap. A képviselők tárgyalnak a többi között az egészségügyi adatkezelésről, a köznevelésről és az államháztartási szabályok módosításáról. Szó lesz még a veszélyhelyzet megszűnésével kapcsolatos szabályokról is. A kétnapos rendkívüli ülést az általános forgalmi adó és a szakképzésről szóló törvény általános vitája zárja. 10 óráig nyújthatják be a köztársasági elnöki jelölésre vonatkozó ajánlásokat az országgyűlési képviselők. A beérkezett ajánlásokat a házbizottság ülésén tekintik át. Indulhatnak a Baross Gábor vasútfejlesztési terv uniós projektjei, közölte Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter. A 10 éves, több mint 3500 milliárd forintos program keretében vasútvonalakat és a budapesti hévhálózatot is fejlesztenék. Pályázati úton választja ki delegáltját a médiatanácsba a KDNP. Latorcai Csaba, a párt ügyvezető alelnöke közölte, olyan kereszténydemokrata gondolkodású, független, médiatapasztalattal és megfelelő szakirányú végzettséggel rendelkező jelentkezőket várnak, akik megfelelnek a testületi tagság feltételeinek. A pályázatokat augusztus 25-ig lehet benyújtani. Több okból is igennel szavazott a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal létrehozására a Mi Hazánk mozgalom. Az ellenzéki pártelnöke közösségi oldalán egyebek mellett arról írt, döntésük célja, hogy a korrupció felszámolás szükségességének ügyét ne lehessen a Mi Hazánk ellen politikai támadásként felhasználni. Torockai László hangsúlyozta, ha a hivatal visszaél hatalmával, pártjuk ellenállást fog tanúsítani. Izrael elutasította a béketanács 15 pontos dokumentumát, így a hadsereg nem vonul ki a gázai övezetből a Hamász lefegyverzése előtt, közölte az izraeli miniszterelnök. Benjamin Netanyahu hangsúlyozta, az iszlamista terrorszervezet valódi, minden fegyverére kiterjedő ártalmatlanítását szeretnék elérni. Kijelentette azt is, hogy amíg ő a miniszterelnök, addig nem jön létre palesztin állam sem Gázában, sem Cisjordániában. Ismét több halottja és sebesültje volt a tegnap éjszakai orosz támadásoknak. Dnipropetrovszk megyében 2 meghaltak és 11-en megsérültek, Harkivban pedig egy férfi életét vesztette, egy nő súlyosan megsérült dróncsapásokban. Odesszában 8 sérültről tudni, közölte az ukrán elnök. Volodymyr Zelenszky elmondta azt is, hogy a kikötő is megrongálódott. A régió áramfejlesztőit is találat érte, emiatt még sok helyen nincs szolgáltatás. Szükségállapotot hirdettek a szárazság okozta erdőtüzek miatt Kanada nyugati részén. A több napja tomboló tűz a hírek szerint 103 négyzetkilométeren ég Brit Columbia tartományban, eddig 20 ezer embert evakuáltak. Andalúziában 8000 hektáron pusztít erdőtűz, 6 településről 500 embert evakuáltak, jelenleg mintegy 44 km kerületű területet próbálnak körülhatárolni a tűzoltók. Végül pedig a várható időjárásról, napos, száraz idő várható napközben, éjszaka 12-19, napközben 31-37 fok körül alakul a hőmérséklet. Tisztelt hallgatóink, a hangmérnök Németh László nevében is köszönöm a figyelmüket. Hírekkel legközelebb 6 órakor jelentkezünk itt a Kossuth Rádióban. A pontos idő éjfél múlt 6 perccel.
1: Amit az elmúlt 16 évben nem hallhattak, egész nap tiltólistára tett hangjátékok hallhatóak a Kossuthon. A Kossuth Rádió frekvenciáin már újra a Kossuth műsora szól, de megváltozott műsor struktúrával, hangjátékokkal. Olyan műveket játszunk le, melyeket az elmúlt 16 évben nem volt szabad leadni, mert vagy a szerző, vagy a hangjáték alkotói voltak nem kívánatosak a hatalom kultúrpolitikájában. Magyar írók, rendezők, dramaturgok, színészek nem juthattak el a magyar közönséghez. A Magyar Rádió így nem látta el törvényi kötelezettségét a nemzeti kultúra és identitás fenntartásában. A nemzeti kultúra a hiteles tájékoztatással együtt tiltólistára került 2010 után. A megújuló Kossuth Rádióban tiltólisták helyett minőségi szempontok lesznek. A korábbi tiltólistás darabokon kívül legendás hangjátékokat, életútinterjúkat és dokumentumjátékokat is hallhatnak majd bármely napszakban.

0: Kossuth teljes megújult műsor struktúrájának indulásáig a hírek elhangzásának ideje a déli híradás kivételével alkalmazkodik a hangjátékok hosszához. A művekről folyamatosan tájékoztatjuk Önöket az elektronikus műsorújságban, a mediaclick.hu oldalon. Újra szól a déli harangszó, éjfélkor a himnusz és az egyházi műsorok is szokott idejükben, hétköznap délután 13:30-tól 14:00-ig hallhatóak. Hallgassák, akár éjféltől éjfélig, a kicenzúrázott hangjátékokat. Most következő műsorunk 16 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Esti műsorunkat a hangjáték térrel folytatjuk. Kertész Imre, önálló író életút interjú, második rész. A riporter Mihancsik Zsófia. A felvétel 1999-ben készült.
2: Volt újságíró a 40-es években. 40-es évek végén, bocsánat. De az nem olyan egyértelmű, hogy az ember úgy dönt, hogy regényíró lesz. Márpedig ez magánál döntés volt, ha jól értettem.
3: Egy abszolút döntés, amire minden további nélkül feltettem az életemet abban a pillanatban, ha bár ezt nem tudtam, hogy milyen következményekkel fogják. De tény, hogy így történt, hogy éltem egy bizonyos életet, ami abszolút nem látszott összefüggésben lenni azzal az élettel, amit ettől a fordulattól, a választástól kezdve éltem. És amit nagyon gondosan titkoltam, mert tényleg nem volt semmivel sem indokolható. Nem volt semmivel sem indokolható, ez igazság. Úgyhogy mondom magának, ez egy pillanatnak a sugallata volt, hogy mi vezetett ehhez a pillanathoz, azt nem tudnám megmondani. Volt nagyon sok kulturális élményem, ami látszólag felületes volt, de rám nagyon hatott. Ilyen volt a zenei élményem. Tulajdonképpen az volt a legerősebb, a zene.
2: Az mikortól származik?
3: A zene az körülbelül 46-tól. Uh-huh. Körülbelül akkor kezdtem koncertekre járni, uh-huh. És nagyon nagy koncertélet volt itt. Meg itt volt Otto Klemperer. Mit tudom, ott egy csomó, nagyon jó karmester, magyar is, de külföldről jöttek nagy karmesterek, mindenki megjelent itt tulajdonképpen. Mulacsos módon még a Rákosi világ alatt is. Jó zenekarok voltak, érdekes volt az egész, és lenyűgözött. Aztán jött a Wagner élményem, ez mind zenei. És aztán jött tulajdonképpen ezzel párhuzamosan a Thomas Mann élményem, de ez Wagner kapcsán, hiszen ezt megírom az Angol lobogóba, de a részleteket talán nem írom meg, méghozzá az történt, amit most elmesélem,
2: még
3: anekdótázunk. Az történt, hogy elmentem vendégségbe Acél Tamás lakására. Ez volt körülbelül 1952-ben, 53-ban. Tudniillik, az ő első felesége az Éva, dramaturg volt a rádióban, és akkor nagyon sokat dolgoztam a rádiónak, mindenféle hülyeségeket írtam a rádiónak, mert elég jó fizetés voltak ezek a úgynevezett összeállítás című műsorok. Mondjuk meg lehetett belőle egy kicsikét élni, nem nagyon, de egy kicsit. És így jobban volt. Na, és ő meghívott a lakásukra, valahol a Pasarét út egyik mellékutcájába. És
2: hogy keveredtek jobban, bocsánat, hogy megkérdezem.
3: Nagyon jobban voltunk, mert dolgoztam neki. Én is, meg a barátaim. Volt egy baráti társaság akkor körülöttem, és mi mind fiatalkod, és mind a rádióba jártunk be dolgozni. Tehát itt rengeteg munka volt a rádióban. Volt a Tabi Ervinnek egy Kíváncsi mikrofon című műsor.
2: De mindig... hogy keveredett idáig? Hát hazajött 45-be.
3: Ja, jó, akkor befejezem ezt a történetet. Tehát megjeltem ebbe a lakásba, és ott láttam egy csodálatos könyvtár volt, nagy, hatalmas könyvtár, és ilyen elhanyagolt részen, és láttam egy könyvet, és az volt a címe, hogy Velzung vér. Úgyhogy az én nagy Wagner élményemből, meg a szerző bizonyos Thomas Mann volt, akiről én természetesen hallottam, de akkor nem voltak a piacon a könyvei, úgyhogy én ezt a könyvet lekaptam egész egyszer, és láttam, hogy ez értékes, hogy hiába kérem kölcsön, nem fogják kölcsön, addig gondolom, elolvasom és visszaadom, azóta is megvan, nem azt mondom, de csak azért nem, mert
2: minden jó szándékú lópásnak ez a
3: vég. Mert Acél Tamás disszidált. Ez volt egy egészen döntő irodalmi élményem, mert ez a zenéhez kötődött, de ebben a könyvben életemben először találkoztam azzal, amit úgy neveznék, hogy szabadság. Tehát írt egy író egy könyvet, tehát nem a távolban egy vitorla, vagy az ifjú gárda, vagy amik akkor kaphatók voltak, hanem itt van egy szerző, aki valami fantasztikusan merész könyvet ír itten meg. Egy testvér szerelemről szól, ami be is teljesedik ennek a könyvecskének, elbeszélés ez valójában, elbeszélésnek a végén. Nem a maga a téma, hanem az a hihetetlen szabadság, amit az első pillanattól kezdve érez az ember, amikor egy nagy író az ölébe veszi az embert, és azt mondja, hogy így kezdődik egy elbeszélés, és ír. Na ez egy óriási élményem volt akkor. És hát valószínűleg felhalmozódtak ilyen apróságok, és végül is eljuttattak az a pillanathoz, hogy 1955-ben elején, ha jól emlékszem, amikor a tavaszon, amikor egy barátommal sétáltam az utcán, az Andrássy úton, amit akkor Sztálin útnak hívtak, és a közös vígjátékunkról beszéltem, azt mondtam neki, hogy te, Pali, én ezt nem fogom, ez engem nem érdekel. És tekintve arra, hogy eddig állandóan arról beszéltünk, de hiszen ezt majd meg fogjuk írni, és nagy sikere lesz, meg sok pénzt fogunk keresni, mindenféle. Ő teljesen meg volt döbbenve, és azt mondja, hát mit akarsz írni ezek után? És én nem tudtam neki egyebet mondani, mint azt, hogy csak olyat akarok írni ezek után, ezen túl, amihez valamilyen közöm van. Ez a megfogalmazás született meg. Ez körülbelül rá is mutat a lényegre, és noha ezek után is írtam olyasmit, amilyen semmi közöm nem volt, de ahhoz már legalább tudtam, hogy semmi közöm nincs, és pusztán pénzkeresési szándékból teszem. Valóban hű maradtam ehhez a mondathoz, és mint mondom, akkor visszavonultam, és elkezdtem szövegeket írni. Egyik rossz szöveget a másik után állítottam elő.
2: Akkor se értem. Játszották ezeket a...
3: Na, az később volt a 60-as években.
2: A 60-as években kezdték el játszani ezeket?
3: Igen. Ezeket a... Nem az elsőt, az 50-es évek vége. Ez a következőképpen történt. Elmondom magának. Tehát egy lakásban laktunk a Török utcában. Ugye ez le van írva, ez a lakás a Kudarc című regényembe. Ez még úgy abból nézett akkor ki. És volt egy cserépkályhánk, amely langyos volt mindig, azért volt, tüzelő volt ugyan, de a kályhát át kellett volna rakni, tudja? És mindig a kályha ajtó elállt a kályhát, tehát egy rés volt a kályhát, és mindig kiment a meleg, úgyhogy azt jelenti, amikor ott van ezeket a szövegeket írtam, ott egy ilyen kicsi puffszerű szék, azt oda toltam szorosan a kályhajtóhoz, a hátamat nekivetettem a kályhának, előttem az asztal, és ott írtam ezeket a szövegeket. És egyszer csak csöngetnek, ez volt 1950, még 56 végén, nem, 57-ben, bocsánatot kérek, persze, 57-ben csöngetnek, és beállít az én Kálai Pista barátom. Ahogy ő szokott, nagy zajjal, kalapban. Azt mondja, te mit csinálsz itt? Mondom neki, regényt írok. Azt mondja, regényt írsz? Azt mondja, milyen regényt? Mondom, nem tudom, még valamit motyogtam. Azt mondja, te ilyen akarsz halni? Mondtam, azt nem akarok. Jó, azt mondja, akkor van egy javaslatom. És volt egy javaslata, egy nagyon-nagyon szenzációs javaslata, mégpedig az, hogy szóval az a bizonyos vígjáték, amit terveztünk még 56 előtt, az egy négyszemélyes vígjáték volt, négy szereplővel, három felvonás egy színen. Színházi embernek ez nagyon sokat mond. Ez egy fantasztikum volt. 1956 után, amikor nagyon sok színész le volt tiltva, és megindult az úgynevezett hakni mozgalom. A hakni mozgalom abból állt, hogy volt egy szervező, meg egy autó, és négy színész. Na most az autóba berakták a díszletet, de ehhez nem kellettek díszletek, mert egy szobába játszódik az egész, tehát tulajdonképpen csak be kell szállni az autóba, és kiszállni, nem tudom én, Nagykanizsán, és előtte kiplakatírozni, hogy itt most Gobi Hilda, nem tudom, XY fog egy vígjátékot eljátszani, és megtelt a kibérelt helyiség, ami vagy egy színház volt, vagy egy kultúrház, egy ilyen, nem tudom én micsoda. Csak ezt a darabot meg kellett még írni, mert ez csak izébe volt ilyen ködökbe. Készen volt, ha jól emlékszem, az első felvonás, vagy az első felvonásnak egy része, és mondtam a Pistának, hogy te, én ezt nem tudom kitalált, ki kell találni egy másik felvonás, egy harmadik felvonás, fogalmam sem, én nincs kell, nem tudom én ezt kitalálni. Nem tudok egy ilyen gyermeteg ügye történetet továbbfejleszteni, és azt mondta, nem baj, mert kitaláljuk együtt, mondta, és te megírod a dialógokat, meg tudod, mondta, azt meg, csak kitalálni, ne, a történetet nem tudom kitalálni. De akkor kitaláltuk együtt a történetet, és én megírtam a dialógot, és ezt elkezdte valóban egy hakni társulat, Kapornai Józsefnek hívták azt a fiatal embert, aki szervezett egy ilyen színész társulatot, és bepróbáltuk a darabot a Madách Színház stúdiójába, Vámos László rendezésével.
2: Nem is rossz, mit akar?
3: Nem, és jó, nagyon jó színészek voltak. Volt a... Hirtelen nem emlékszem, hogy kikkel indult a darab, de az mindegy. Szóval a főszereplő, emlékszem, az a szőke Lénárt Judit, aki később televízióban mondó lett, és aztán egész fiatalon meghalt. A címszereplőre szintén, az állandóan változott a férfi komikus volt, egy Képesi József nevű színész, aki később a József Attila Színházban, akkor is a József. Na, és akkor megindult ez a hackni. Szóval kiderült, hogy hihetetlen sok előadás zajlott egymás után, és nagyon jó pénzt hozott ez a dolog.
2: Én csak azt nem értem, hogy minden olyan megjegyzés, amelyik ehhez a tevékenységhez fűződik, vagy erről szól, az ilyen megvetéssel beszél erről a...
3: Ez nem nyújtott boldogságot. Tehát a sorstanság örömet szerzett, a vígjátékírás csak keserűség.
2: Miért?
3: Hát mert nem tudtam csinálni, mert nem volt semmi közöm hozzá, szóval kitalálni nem tudtam a történetet.
2: Na de jó dili, mondjuk. Hát a Kálaival együtt jó dili hát egyet megcsinálni, jó elmenni, jó, bepróbálni, hát, haknival együtt elmenni.
3: Jó, de nem ismeri a részleteket. Nem. Szóval maga csak így mondja, jó dili, természetesen jó dili, nagyon jó. De hát a dialógusokat meg kell írni. Hát szóval,
2: és a szenvedés?
3: Hát a szenvedés.
2: Akkor nem lett volna játszható, hogyha szenvedést, szóval ha csak szenvedésből fakadt volna, legalábbis így gondolom.
3: Dehogy nem, hát ezt meg lehet írni. Hát szóval nézze, ez a tevékenység az a világon semmi között.
2: És az nem kért Kertész Imre volt egyáltalán?
3: Hát valószínűleg az is, mert hiszen le tudta írni a dialógokat, ha bár sokat kikapott, mert túlírta, meg nem voltak a poének, nem volt mindig minden harmadik mondatban egy vicc, meg a abgangok nem voltak jó megcsinálva, meg szóval voltak bajok vele, és dorgálásba részesültem, amit akkor nem szívesen vettem, mert én már a sostanságon dolgoztam közben nagy titokban. Hát előálltak ezek a darabok, és nagyon szükségesek voltak, de nem jelentett örömet se a próba, se a színi, nem volt semmi közöm ahhoz, hogy egy színésznő megsukta titokba, hogy ő csak azért vállalja azt a kis szerepet, mert tudja, hogy én majd fogok további darabot is, majd a nagy szerepet. Még ezek a hülyeség, ez színház abszolút nem érdekelt, untatott, idegesített.
2: Tényleg? Mint műfaj?
3: Mint műfaj, mint emberek, mint...
2: Azóta is?
3: Közönségnek nagyon szívesen megyek, csak szerzőnek nem.
2: Akkor itt az ideje, megkérdezem, hogy mi van a drámájával?
3: Megkérdezheti nyugodtan. Valóban tervezem egy drámát.
2: Nem, hogy tervezett. Hát többször nyilatkozott róla, többek között nekem is egyszer valami, jól emlékszem, valamiről beszélgettünk volna, és azzal utasított el, hogy most nagyon drámát ír.
3: Így van, ez így igaz.
2: Adjak tüzet?
3: Köszönöm.
2: Dohányzik?
3: Nem.
2: Azt jókor kérdezem, tudom, de... Akkor miért
3: nem dohányzom, csak néha elszívok egyet, és most
2: éppen olyan
3: ugye van. Annyira hogy is mondjam, olyan jó hangulatba hoz ez a beszélgetés, hogy...
2: Ez a jobbik eset, hogy... mert a másik, amit mondani szoktak, hogy az ember zavarába gyújt rá.
3: Én nem, de hogy vagyok zavarban, akkor nem beszélnék, a zavarban lennék.
2: Nem, csak most egy konkrétan a daraboskákról.
3: Nem, mondtam. Ja, értem. Nem, ez felelősségre vonás szeretné lenni. Nem, nekem nem, volt egy nagyon jó anyagom 1991 körül. Voltak éppen, egy történetről van szó, amit természetesen nem mondok el, mert... egy történetet legalábbis azokat a történeteket, amiket én írok, azt sosem lehet elmondani, mert nincs se fülük, se farkuk, csak megírva érnek valamit. De ez a történet, ez egy drámai szituációban jelent meg, és pedig éppen a úgynevezett rendszerváltás pillanatának drámájában lett volna ez, tehát az adta volna meg ennek a drámának az igazi feszültségét és az igazi hátterét, hogy megtörtént ez a rendszerváltás, mert éppen a rendszerváltás okozta azokat a tragédiákat, konfliktusokat, stb., amelyek ebben a drámában szerepeltek volna. Azon frissiben, tehát úgy, ahogy ez 1990-91-ben lezajlott az emberek újabb, hogy is mondjam, színeváltozásával, rendkívül lenyűgöző látvány volt, a politikai váltásokkal szintén rendkívül lenyűgöző látvány volt, és azzal, ahogyan egyszerre ebben az új színezetben a múlt, tehát a közvetlen múlt, a szocializmus évei megjelentek. Tehát ez lett volna a dráma aktualitása, és ez aktuális is volt még egy-két évig. Na most én hozzá is kezdtem ez a darabhoz. Meg is írtam bele egy csomó dialógust, sőt, egy első felvonás is elkészült. Nem volt jó. Nem volt igazán jó. Szóval a figurák már azt a forró izgalmat nem tükrözték, ami egy drámában benne kell legyen, és ami 1991-ben még engem annyira hát abajgatott, hogy úgy mondjam. Tehát ezt nem tudtam átvinni, azon kívül az egész rendkívül az én számomra, rendkívül befejezetlennek látszott ahhoz képest, ahogyan később, 92, 93, 94, ahogyan később múltak az évek. És így aztán nem kell csodálkoznia rajta, de rájöttem, hogy ez egy nagyszerű regény téma.
2: Nem csodálkozom, jó.
3: mert hiszen dráma és regény között az a lényegi különbség, hogy egy drámát, ha egyáltalán, és ezen most ne is vitatkozunk, ha egyáltalán létezik még ez a műfaj, ha ma egyáltalán művelhető még ez a műfaj, amit nem hiszek, de ez egy más kérdés. Legalábbis ahhoz, hogy művelhető legyen, tudja, mint a kor nagy drámaíróitól látjuk, ahhoz valami színpadi forradalmárnak kell ahhoz lenni. Na most nagyon röviden rájöttem arra, hogy én nem vagyok színpadi forradalmár. Regényben forradalmár vagyok, úgy érzem, de színpadon nem. Tehát arra is ennek a munkának a során én minden tapasztalat tényleg a magam bőrén tanulok meg. Tehát rájöttem arra, hogy én tulajdonképpen a színpadtól nem akarok semmit. Sőt, igazán nem is látom a színpadot. Sőt, nem tudok az eszközeivel mit kezdeni. Nem tudom behozni azokat a hatás elemeket, és nincs is kedvem hozzá, ami egy olyan drámai értéket teremt, mint egy regényem mondjuk. Azon kívül, ahogy telt az idő, ez az egész anyag perspektívát kapott. Ez a dolgok természetében rejlik, hiszen az idővel megyünk, és gazdagodunk. És ahogyan az anyag gazdagodott, egy bizonyos retrospektív perspektívát kapott, már pedig retrospektív színdarabot írni, az lehetséges, így csinálta. És színpadi forradalmár volt, és egy olyan darab, mondjuk, mint a Hedda Gabler például, amely egészben a háttérből táplálkozik, csak egy régi történetből, mint Ibsennek majdnem minden darabja. Csak a háttérből, amit lassanként a színpadon a dialógusok révén kiszivárogtat, tudja? Ezt én hát epikus megoldásnak érzem ma, és nem jó. Szóval ma, amikor olyan darabok vannak, mint a Godot, vagy akár a modern angol drámák mondjuk, ezt én nem tartottam magamat autentikusnak ebben, és éreztem, hogy én nem akarok színpadi forradalmat csinálni, nem tudok a színpadi műfajjal, nem tudok a dráma műfajjal mit kezdeni. Úgyhogy ez a két dolog, ez a két motivum egyszerre, azzal, hogy kiderült, hogy nem vagyok színpadi forradalmár, és azzal, hogy kiderült, hogy epikus anyaggal telik meg, retrospektív anyaggal telik meg, ezzel úgy szólva természetszerűen átalakult egy regény anyaggá. Most már csak az volt a probléma hosszú éveken át, hogy milyen szemszöget találjak hozzá, milyen milyen elbeszélői perspektívát találjak hozzá, hiszen az én összes regényeimnél ez a lényeg, az elbeszélői perspektíva. És hát tavaly ez is megszületett a nyelvvel együtt, úgyhogy ne beszéljünk többé drámáról.
2: Azért még annyit beszéljünk, hogy ezek szerint, noha csak nézőként áll magához közel a színház, mint műfaj, ezek szerint elfogadta azt a tendenciát, amelyet kiolvasni vél a világ drámairodalmából, hogy itt most csak az alkot érvényes, színpadilag érvényeset, aki forradalmat csinál a színpadon. Ez nem a saját meggyőződése, hiszen nem próbálta ki. De elfogadja, hogy ha a nagyok így voltak ezzel, akkor vagy ilyet ír valaki, és akkor érvényes lesz, vagy nem ír semmiet, vagy vállalja az avítság kockázatát. Tulajdonképpen ez az, amit maga nem vállalt?
3: Nem, mert ezt így a hatásból közelítenénk meg, és ez engem sosem érdekelt igazán, nem. Hanem az a bizonyos érzés, amiről kezdetén beszéltünk, aminek nekem a írásaim során éreznem kell, az az érzés a színpaddal kapcsolatban nem született meg. Tehát nem érzem, hogy bármi közöm lenne a színpad. Amikor elkezdtem írni a darabot, akkor a sötétben mozogtam még, de vártam, hogy megszülessen ez a bizonyos érzés, hogy itt valami történik velem, és egyúttal azzal, amit írok. És ez nem történt meg. Nem történt se velem semmi, sem a színpadon nem történt semmi. És rá kell jönnöm, hogy ez a műfaj miatt van, mert nem érzem igazán a drámai műfajt. Nem akarok én semmit sem a színpadon kezdeni. Nem tudok mit kezdeni ezzel a dologgal. Illetve amit kezdeni akarok, az csak rutinból, csak mert elhatároztam, hogy írok egy drámát. De nekem ez nem elegendő ahhoz, hogy valóban meg is írja.
2: Volt gyakorlata, akármennyire is vígjátékok, meg bohózatok voltak ezek a korábban született művek, akkor is ez ad egy technikai tudást. Tehát azt a technikai tudást, hogy amit az ember meg akar írni, azt hogyan tudja a színpadon zajló személyes ütközésekben megjeleníteni. Volt egy ilyen technikai tudása.
3: De ez tévedés. Nincs tévedés? Technikai tudás. Technikai tudás az minden műhöz más technikai tudás kell. Szóval nincs olyan, aki rutinból ír, az rossz író, vagy jó író, de ebben az esetben rosszat fog írni. De van ilyen, nézze, Márai Sándor például egy zseniális író, mégis amit rutinból írt, azok mind rosszak. Tehát a nagy sikerű Gyertyák csonkig égnek mondjuk, ami itt is nagy siker volt, és most Olaszországban úgy tudom, több mint 200 000 példát adtak belőle, az nem mérhető mondjuk a földhöz. Ugye, vagy az utolsó naplóhoz. Tehát az nem azon a szinten van, ő ezt rutinból írta, mint hogy az ember megtanul regényt írni. Én mondtam magának, nem tudok, hogy két flekkes ízét se tudok rutinból előállítani egy kötelező anyagot. Ahhoz pedig, hogy ha megírtam volna 500 drámát már, akkor is ahhoz a drámához, amit én abban a pillanatban akartam írni, ezek a technikai tudások elfelejtendők voltak, mert éppen erről van szó, hogyha nincs meg minden új műben, új műnél az a bizonyos új kihívás, az a bizonyos új izgalom, akkor az egész nem ér semmit, akkor nem írjuk meg. Vagy pedig pénzért írjuk meg, ez pedig pénzért nem lett volna értem meg, nem lett volna akkor a sikere, meg nincs is szükségem rá, hál' Isten.
2: Mindjárt tartunk szünetet, jó, de azért jó. Még ezt lezárandó. Akkor sem igazán értem, hogy miért beszél ilyen megvetően ezek erről a tevékenységéről, erről a vígjáték és bohózatíró tevékenységéről, szóval akkor is maga csinálta, szóval még ha nem belülről jött is, még ha nem volt hozzá lelkében köze, akkor is maga terméke, hát maga foglalkozott vele, maga bütykölt rajta. Én még, nekem még az is belefér, amit az előbb mondtam, hogy ez lehetett egy jó helyzet, egy jó szituáció, egy jó dili. Tehát nem biztos, hogy elítélendő része az ember életének és tevékenységének, akkor igen, ne vegye rossz néven, akkor igen, hogyha az ember regényírónak akarja magát tartani és tartatni. És abba valóban nem férnek bele ezek a kiselejtárútnak nevezzük így őket. Miért beszél róluk ilyen elítélően?
3: Nem beszélek róluk elítélően, szóval akkor...
2: Mint a
3: akkor
2: mostoha gyerekről.
3: Valamit vagy rosszul mondok, vagy rosszul...
2: Vagy rosszul érzékelem
3: én. Meg, vagy helytelenül értékeli. Én nem beszélek ezekről elítélően, ezek mentették meg az életemet. Tehát szó nincs arról, hogy elítélően beszélek róluk. Én csak szeretném a dimenziókat érzékeltetni magával. Szóval ide figyeljen. Szóval hogy éltünk a 60-as években? Én gyűlöltem azt, amiben éltem, és volt egy alkotói tervem. Ez az alkotói terv, ami aztán különböző regények révén megvalósult, az pontosan kifejezi azt, amit én átéltem ezekben az években, és az pontosan tükrözi, illetve nem is mondom, hogy tükrözi, mert nem tudom, hogy mit tükröz, hanem az én számomra teljes egészében levezette azokat a feszültségeket, még művészi formába vezette le, amelyeket én akkor valóban átéltem. Tehát engem nem foglalkoztatott semmi más ezekben az években, mint hogy most sem foglalkoztat semmi más, mint a saját egzisztenciám. Ez nagyon furcsán hangzik így, és nem is mindjárt érthető, de a saját létezésem, és a létezés mint olyan, ez érdekel engem. És ami megjelenik a regényeimben, az a létezés a körülmények közepette, tehát a körülmények által megszabott, illetve a körülményekkel szembeszegezett létezési mód, egy művész létezési módja, ami totális ellentétben állott az akkori közfelfogással, és totális ellentétben állott az akkori közgyakorlattal. Mert totális ellentétben állott az, hogy az ember kivonja magát az úgynevezett életből, sőt, még a szakmából is kivonja magát, nem mutatja meg magát a szakmának, hanem otthon konokul, szembeszegezve a saját tevékenységét a fennálló érvényességgel, tehát egy olyan világgal, ami teljes egészében tagadja az egzisztenciámat is, és a művészi tevékenységemet is, tehát ebben a légkörben éltem, és ebben a légkörben terveztem meg a magam művét. Ez engem teljes egészében elfoglalt. Na most ehhez képest, hogy egy vígjátékot kell írnom, amely igenis megfelel a közfelfogás, ami az a cél, hogy a közönség jót mulasson rajta, és mindenféle hülye és konformista megoldásokat követel tőlem, amikhez semmi közöm, és amik ellentétesek a felfogásommal. Ezek teljesen nyilvánvaló, hogy házi feladatoknak, keserves házi feladatoknak tűntek, amelyekért mindig föl kell függesztenem az egzisztenciámat. Na most nézze meg, ha én elcsábulok ebben a dologban, mert például első darabomnak hatalmas sikere volt, úgymond, vagyis eljátszották, hát legalább ezerszer, hát eljátszotta minden, tehát eljátszotta, ugye kezdtük ezzel a Hackney-val, utána eljátszotta a Faluszínház, nem tudom én hányszor, az ország minden táján, utána eljátszotta a Kis Színpad fényes szabott zenéjével, utána eljátszották az összes népi demokráciákban, talán csak a Szovjetunióban nem, ami nem népi demokrácia, hanem a szocializmus. Ez a vonulat egy, mondjuk, ha nem valami nem szegül szembe önmagammal, akkor ez egy nagyon kényelmes dolog lett volna. Ebben az ember beleélhette volna magát, és a rutinból így, ahogy mondja, és technika ízében az ember állíthatta volna egymás után elő ezeket a vígjátékokat, és lett volna egy sikeres vígjátékszerző. Na most...
2: Igen, és nem is lett volna kénytelen 20-31 néhány évig egy komfortos egyszobában lakni.
3: Pontosan erről van szó. Na de én pontosan ezt nem akartam. Tehát ez pontosan ellentétben állt, ez pontosan annak a tevékenységemnek a másik oldala volt, amit én komolyan vettem, ilyen regényemet akartam megírni.
2: Aztán nem is írt már, ha jól emlékszem, ilyen ebből hát teljesen
3: persze,
2: kiszállt.
3: Hát persze, hogy nem. Hát ez nem a művem. Hát arról volt szó, hogy a kezdetén azt kérdezte, hogy miért írom ezt, miért írom azt. Próbáltam elmondani, és azt is elmondtam, hogy csak olyat tudok írni, amihez érzelmi szálak és súlyos
2: egzisztenciás szálak. Na most már megengedheti magának, rendben van.
3: Egy ilyen vígjátékhoz nem kötöttek
2: semmiféle érzelmi. De akkor ez még nem volt magától értetődő, ne haragudjon, szóval tényleg nem volt, mert még akkor is, hogyha nem sodródik el teljesen ebbe az irányba, tehát nem válik egy ilyen felszínes vígjátékszerzővé, és nem él meg jól abból, és megél jól abból, amit keres. Szóval ez nem magától értetődő döntés, amelyet maga meghozott.
3: Számomra magától értetődő volt.
2: Nyilván különben nem csinálta volna.
3: Így
2: de egy a logikus, vagy a Most abban az értelemben egzisztenciális, hogy nem maga használja az egzisztenciális. Tehát a megélhetés szempontjából. Ennek logikusan folytatása kellett volna, hogy legyen. Ez ebből a szemszögből lemondásnak minősül. Nyilván megvolt rá az oka, hogy miért tette, mert maga boldog...
3: csak köznapi szempontból minősül lemondásnak. Igen. Nézd, nem így van. Ez olyan egyszerű, hogy az ember regényíró, egyfelől akkor ír vígjátékot. Nem, az élet nem ez. Az élet az, hogy maga nem tud regényíró lenni, anélkül, hogy önmagát meg ne teremteni. Tehát az embernek meg kell teremtenie önmagát, és először, és utána meg kell teremtenie a műveit. Ez egy fantáziabeli munka. Ez egy olyan munka, amit nem tud mellékesen. Vígjátékot tud mellékesen írni, de ezt nem tudja mellékesen csinálni. Ez, hogy úgy mondjam, komolyan követni, és ezzel semmit sem mondtam még. Ki kell találnia önmagát. Ez az első regény, hogy önmagát megteremtse. Ez a legfontosabb regény, ugye? És ez nem elég, hanem tovább is kell vinnie magát. És tulajdonképpen, ha tart magát valamit, mint regényíró, akkor nem úgy él, hogy most írok egy regényt, aztán megint írok egy regényt, és aztán megint írok egy regényt. Műveknek összefüggésük van, amelyeket az ember átlát, és eltervez magában olykor, és dolgozik önmagán állandóan, szüntelenül, minden nap azzal kezdi a napot, hogy valamilyen keserű, a maga megfogalmazás, ez valamilyen jó keserűsége megy
2: át. Ez már egy utolagos tudás. Ez egy több regény, több könyv megírása utáni tudás. Akkor, amikor úgy döntött, hogy le a bohózatokkal, le a vígjátékokkal, bocsánat, és regényíró leszek, és megteremtem önmagam, akkor ez nyilván még inkább megfogalmazatlan olyan belső szükséglet volt, ami miatt nem találta magát a saját bőrében.
3: Na, mondok magának valamit. Regényírónak kellett lennem, vígjátékírónak nem kellett lennem. Mert ha van egy ösztöndíjam, mondjuk akkor, van egy soros ösztöndíjam, amit csak később lett, ugye 80-as években, tehát hogyha 60-as években soros ösztöndíjat kapok, soha az életben nem jutott volna eszembe vígjátékot írni, eszem ágában. Vígjátékot azért írtam, hogy ne kelljen állásba mennem, hogy mégis keresek valami pénzt, legyen egy foglalkozás, majd beírne, hogy közveszélyes munkakerülő legyek, és így tovább. Tehát ez egy foglalkozás volt, lehette volna kettős könyvelő, ami nem lett volna szerencsés, mert 8 órát kell ülnöm egy irodába, és mire a 9. órában hazamegyek, már nincs kedvem regényt írni. Erről van szó. Tehát ez nem lenéző, mert lehettem volna egy jó iparos is, vagy otthon előállíthatta volna, értek ehhez, mondjuk jó kis bizsukat, vagy lehettem volna szemfelszed, körkötő, sok minden lehettem volna még, aminek nem kell, az ember nem kell, hogy körkötő legyen, vagy szemfesz. Ez majdnem mindegy, hogy az ember körkötő, kettős könyvelő, vagy azt már nem mondom, hogy villamossági mérnök, mert az már valami ízékel. De tehát ez mindegy. De az, hogy az ember, az, hogy én regényíró akartam lenni, és ezáltal ki kellett találnom önmagamat, regényeimet, műveimet, mindent összhangba kellett hoznom, és művet akartam létrehozni, ez kellett, hogy legyen.
2: Ez kellett, hogy legyen, én az előbb csak azt
3: tehát
2: mondtam,
3: ez a
2: hogy...
3: különbség, csak ennyi a különbség, ez nem elítélendő, csak mondjuk hát azzal a eleganciával beszélek, mint hogy azt mondja, hogy ebben a koromban életemnek eme időszakában búvár voltam, aztán később átmentem lakájnak a miniszterelnökhöz, utána voltam még kisiparos és butik tulajdonos, szóval ez ilyen.
2: Rendben van, értem, megértettem, hogy miért mondott le a vígjátékokról, de megismétlem, hogy ez...
3: De hálás vagyok, szóval én hálás vagyok, hogy vígjátékszerző tudtam lenni, és főként a barátomnak ők hálás, Kálai Pista barátomnak, aki így sírra rakta az életemet, és tényleg az volt, hogy tudom, fél évig darabot írtam, és fél évig nagy hiányérzések közepette, de aztán a következő fél évben már a mohó nekiesettem a saját munkámnak. De ez mindig a saját, tehát, tehát nézze, mint ahogy a személyiség, mint olyan, az a egy általában az egész világba, ami, ahogy a világ ma kinéz, de kiváltképpen egy ilyen szocialista dikta, mint egy ilyen Kádár dikta. A személyiség elfogadhatatlan. Tehát tulajdonképpen az életünk semmiből sem áll, mint a személyiségünk hozzáigazításából ez most durván mondom, ugye a közfelfogáshoz, az illendőséghöz, az előírt foglalkozásokhoz, stb. A személyiség legmélyebb rétegei, azok mindenképpen nehezen napvilágra hozhatók, és még nehezebben lehet őket alkotó módon valóra váltani. De a személyiség, mint olyan, az mindenképpen nagyon szűk keretek közé van szorítva, mert az forradalmi. Tehát a Kádár világban a személyiségnek olyan konformista tagadása folyt az egész vonalon, amivel szemben személyiségként létezni már önmagában véve is igen nagy erőfeszítés volt. Na most olyan személyiségként létezni, aki a Kádár világgal, illetve a fennállóval úgy szegezi magát szemben alkotással, tisztán bűvészi alkotással, és nem valamiféle mondjuk közvetlen politikai tevékenységgel, vagy nem rabbantgat mondjuk, hanem az egy életprogram, és életprogramnak untig elég. Tudja? Uh-huh. És ez az egy fő állás, hogy úgy mondjam, tehát ez egy fő tevékenység, és arra nagyon kell vigyázni, hogy az ember tönkre ne menjen. Nagyon kellett arra vigyázni, hogy az ember olyan személyiség maradjon, aki meg tudja írni a következő műveket, azokat, amelyeket magában viszketni érzett. Tudja?
2: Szóval folytathatnánk innen a 60-as évektől.
3: Jó.
2: De nem folytatjuk a 60-as évektől, mert volt nekünk a kezdetek kezdetén 4 vagy 5 dátumunk.
3: Igen.
2: Mondjuk ebből 2 összetartozik, tehát tekinthetjük egynek 44-45-öt. És nem jutottunk el 48-ig, noha sok mindenről nem beszéltünk 44-45-ből, de azok még úgy is előjönnek, ebben bízom. Tehát 48-ig nem jutottunk el, például ahhoz nem jutottunk el, hogy lett maga újságíró, a Világosság című lapnál, amely nem azonos a mostani folyóirattal értelemszerűen, és hogy került maga aztán a Kuha és Gépipari Minisztérium, a KGM, ugye ezt a rövidítést akarja, sajtóosztályára. Mert az egy kérdés, hogy lett újságíró, de hogy lett az egyik, gondolom a Rákosi rendszer, tehát a Rákosi rendszer egyik alapintézménye lehetett a Kuha és Gépipari Minisztérium, hiszen az ipar volt a szentség. Tehát hogy lett maga ott a sajtóosztályon, nem tudom, micsoda, nyilván propagandista.
3: Hát igen.
2: Na, ezt a két kérdést, ha megbeszélhetnénk.
3: Jó, tehát hogy hogyan lettem újságíró? Uh-huh. Hát újságíró az, hogy úgy mondjam, természetszerűen lett. Én nem tudnék egy egészen pontos folyamatot erre, mert ez nem volt egy olyan fajta egzisztenciális elhatározás, mint amiről
2: mint az
3: előbb beszéltünk. Hanem volt egy barátom az osztályban, aki szintén irogatott, úgymond. Én is írogattam, úgymond.
2: Bocsánat. 45-ben hazajött.
3: 45-ben hazajött. Igen.
2: Felvette tehát ezek szerint újra a kapcsolatokat. A többek között a volt osztálytársaival is.
3: Hát nem felvettem a kapcsolatot. Én tulajdonképpen a gimnáziumot a 4.-nél befejeztem a háború előtt. Illetve a német megszállás előtt. Tehát amikor az iskolát 1944. április valahanyadikán a sárga csillag viselésekor bezárták, sárga csillag viselésének kezdetén bezárták, akkor én 4. gimnazista voltam. Tehát még hátrált az 5., 6., 7., 8., akkor 8 osztályos volt a gimnázium, és amikor hazajöttem, ez volt 45 nyarán, vissza kellett iratkoznom a iskolába. Úgyhogy hazajöttem, és egy pár napig ugye rendbeszedtem magam, és aztán befordultam a Barcsai utcai gimnáziumba, illetve a Barcsai utcába, alatt Madács gimnázium volt, és a következő látvány tárult pontosan elém, elől rohan a tornatanár, Csorbának hívták, ilyen őszbajuszos szikár ember, szalad, mögötte pedig egy csomó diák rohan az élén, egy Bőm nevű fiúval, aki az öklét rázva ordította, hogy visszamertél jönni az iskolába, rohadt nyilas. Ez a Bőm nevű fiú a Bacsó Péter filmrendező volt később. Oda járt ő is, és szóval erre a képre fordultam meg innen. Aztán szépen visszairatkoztam, és hát elvégeztem gyorsított ütembe az 5., a 6., a 7. és a 8. minden vizsgával, hogy átmentem bukásokkal, ilyennel, olyannal. Nem vettük komolyan az iskolát akkor.
2: Akkor? Vagy azelőtt sem?
3: Azelőtt komolyan kell venni.
2: Utána miért nem?
3: Hát, felbomlott a világ. Ugye mondtam magának, hogy méghozzá elég részletesen zsidóosztályba jártam, és hát minden fiúval történt valami. Nem lehetett az iskolát többé olyan komolyan venni, mint ahogy ez előtte kötelező volt, hanem hát ez az iskola mellé jártunk, megjelentek az amerikai filmek, amiket a Broadway moziba játszottak, amit most nem is tudom, hogy hívnak.
2: Ugyanúgy, nem?
3: Broadway-nak? Tudja, a Dohány utca sarkán.
2: A filmmúzeum volt régen, filmmúzeum, most már megint Broadway.
3: Igen, Broadway-ként nyílt, lett belőle, a Portiék elnevezték valahogy, mert nem volt szabad, hogy angol neve legyen, akkor vissza Broadway-osodott, és aztán Rákosiék elnevezték, a Barlang, vagy hogy a fenébe. És hát szóval minden az élet, szóval megint utána. 45-ben az élet, 45-46-ban az élet hihetetlen vonzó és csábító volt. Tele új izgalmakkal, szabadság, a szabadság nagy élményével. Nagyon csodatos hangulat volt akkor Budapesten, de tényleg, szóval rengeteg minden épült, rengeteg minden történt, bárok nyíltak, és mi 16 évesek voltunk, 17 évesek, hát akkor kezdődött az élet. És hát ilyen természetszerűen kezdtünk dolgozni egy barátommal az akkor Szikra nevezetű ifjúsági lapnál. Lapnak. Szóval beadtunk cikkeket, közölték, nem voltunk munkatársak, de ez egy ilyen, szintén ilyen kommunista vagy kommunista barát ifjúsági lap volt, de a szerkesztői azok tele vitalitással, mind fiatalok voltak, 18-19 évesek, és mély nyomású lap volt, a Bacsi Zsilinszky úton volt a szerkesztőség, és ott volt a nyomda is. Jó nézett ki a lap, és érdekes volt az egész.
2: De nem értem, csak úgy oda mentek, hogy maguk ide akarnak dolgozni, szóval ez így zajlott?
3: Bevittünk, persze.
2: Ismerettség?
3: Gyertek, hát akkor tárva nyitva volt. Ha itt akartok dolgozni, gyertek, hozzatok cikket, jó közöljük. Szóval az így ment akkor, ugyanígy ment a rádióba, és említettem a Tabi Ervin kíváncsi mikrofon rovat. Ez egy olyan rovat volt, amely minden héten, már nem hiszem, hogy egyszer vagy kétszer, de minden héten ilyen friss interjúkat és riportokat ad, állandóan mohón szükségük volt, kívánták az anyagot. Oda mindig be lehetett hozni valakit, élőbe ment az adás, nem volt magnó, meg felvétel, meg ilyesmi. Egy kis stúdióba élőben behozott az ember egy riportalanyt, megcsinálta interjút, az ember bakizottak, a többiek ott röhögtek, körös körül, ugye, a hasukon feküdtek a szőnyegen, nehogy behallatszon, egyenes adásra ment az, és mindig lehetett vele keresni 50 forintot. Tehát akkor újságírónak lenni nem volt egy olyan, nem volt ilyen jó cikkek, ez a közölhető cikkeket kellett írni.
2: Na, de miért ebben, rendben van, értem, hogy nem volt egy nagy szám, de miért ebben az irányban kezdett el mozogni? Miért
3: na ez nem? Az, amit nem tudok.
2: Miért nem tudja?
3: Hát ez volt
2: olyan kedve. Volt a közeg?
3: Olyan volt a közeg.
2: Tehát ott a Madách gimnázium környékén?
3: Nem, az... olyan volt, ez egy intellektuális osztály volt, még ki orvos akart lenni, ki pszichológiával, mély pszichológiával foglalkozott, ki mély irodalommal foglalkozott, csupa komoly úr volt ott, aki ugye 17 évesen a élet lehetőségeit mérlegelte, mindent komolyan vettünk, meg vicces, hát ugye, hogy ez lenni szokott, és mondom, volt egy barátom, akivel egészen természetszerűen tendáltunk a sajtó felé. Egészen természetszerűen, és mivel ezeket a cikkeket fogadták, és közölték, és hát ez egy egészen természetes életforma lett, egészen addig, amíg föl nem merült annak a kérdés, hogy valóban el kell helyezkedni valahova. A barátom a rádióhoz került nagyon hamar. Nekem pedig nem volt hova, úgyhogy voltak éppen el kell döntenem, hogy mit is, hova is akarok menni. És mivel se protekcióm, se ismeretségem, semmi ilyesmi nem volt, egyszerűen fogtam magam, bementem a akkori Szabad Néphez. 49-es Szabad Nép, igen, akinek a főmunkatársait részben kivégezték, részben elmentek külföldre, Losonczy Géza, Gimes. Én nekem pedig nagyon tetszett akkor egy fiatal ember, úgy hívták, hogy Vásárhelyi Miklós. Mindenki fehér inkben járt, mint a fényes szelekben. Minden ilyen funkcionális. Vásárhelyi Miklós a külpolitikai rovatnak a nem tudom én micsodája volt. De elhatároztam, hogy hozzáfordulok. Fiatal ember volt, gesztenye színhajú, jó arcú, fürge mozgás. És azt mondtam neki, hogy szeretnék újságíróként elhelyezkedni. Na, akkor mám kérdezte, mit csináltál? Én mondtam, hogy voltak ezek az, hozz be a cikkeket, behoztam neki a cikkeket, és akkor legközelebb azt mondta, hogy minden rendben van, utasította a párt sajtóosztályához. ahol egy Balogh Éva nevű hölgyhöz kellett fordulnom. Kedves asszony, foglalkoztatott egy ideig, sajtó szemléket kellett összeállítanom vidéki lapokból, és azután azt mondta, hogy elhelyezkedhetem a Világosság, vagy a, ha jól emlékszem, a Magyar Napnál. Ez a Világosság, ez a Szociáldemokrata és a Kommunista Párt összeolvadása után keletkezett, mégpedig a Kommunista Pártnak volt egy Szabadság nevezetű délelőtti lapja, a Szociáldemokrata Pártnak egy Világosság nevű délelőtti lapja, ki déli inkább mondjuk, és ezek összeolvadtak, és a főszerkesztő Zilahi Lajos, aki eredetileg a Szabadság főszerkesztő volt, már sehol se volt, aztán akkor már disszidált. De akkor egy ilyen nagyon élénk, koalíciós időket éltünk, egy ilyen nagyon élénk, nagyon mozgalmas lap volt. Ezt már nem tudják elképzelni, hogy akkor minden két órában megjelent egy lap Magyarországon. Tehát megjelent kb. 5 vagy 6 reggeli lap, és akkor egymás után jelentek meg, azt hiszem az első volt délelőtt a Kis Újság talán, szóval megjött a Kis Újság, a, hogy is hívta, a Világ, ez egy nagyon fontos lap, a Zsolt Bélának a lapja. A Kis Újság, a Világ, a Világosság, a Szabad Szó, ami a Parasztpárt lapja, ezek jelentek meg így sorban, és hát akkor még verseny, a Magyar Nap, ami egy ilyen bulvárlap volt, és hát versenyeztek ezek az újságok egymásra, tehát híreket kellett szerezni, gyors első oldalakat kellett csinálni, nem volt televízió, meg ilyesmi. Ez nagyon fontos, hogy minden lapot eladjanak, példányszám, stb. Stb. Érdekes, izgalmas volt az egész, a szerkesztőség 12 emberből. Hát, ha jól emlékszem, és ezt oda kerültem Slapajnak, hogy ezt akkor nevezték, ugye újságíró tanulónak, a Városházi rovathoz, tehát a Városházán töltöttem a időmet, onnan kellett beszerezni az információkat, és betelefonálni a híreket. Tehát ez nagyon érdekes volt az egész, addig a bizonyos fordulat évéig, amikor is leksaltolták az újságokat, és egyes lapokat megszüntettek. Az Ürügy, az a Hekus Dönci volt. Maga ezt a nevet nem ismerem. Mindegy, Ürügy volt. Hát volt egy bűnöző, egy ilyen, azt hiszem gyilkos volt, és különféle módokon szökött a rendőrségtől, megszökött a rendőrségtől, kiugrott az ablakon, a Sánkháj mulatóba látták, háztetőkön menekült, és egy nagy szenzációt csináltak az újságot, és a úgynevezett párt lecsapott. Nem, a párt az nem úgynevezett, az volt. A lecsapott, ugye, hogy az újság szenzációkkal foglalkoznak, lehet, hogy a termelés nagy eredményeivel jönnének ugye elő, és ilyetképpen néhány újságot megszüntettek, és más újságok új főszerkesztőt kaptak, mint például a Világosság is, egy párt központból jött egy bíró nevű szörnyeteg, és ez volt a fordulat éve. Tehát megszűnt ez a bizonyos dolog, hogy az ember reggel hétre bement a szerkesztőségbe, 9-re már a Városházán volt, gyorsan összeszedett híreket, amennyit csak tudott, betelefonálta az újságnak, beszaladt az újsághoz 11-kor, amikor slussz volt, tehát a lapzárta, 12-kor mindenki ült a levonatok előtt, gyorsan még az utolsó javításokat, és aztán 12-kor az utcán volt a lap, és az egész szerkesztőség elvonult kávézni, a szemközti szimplont, ki aztán nevezték szimplának, eszpresszóba, stb. Egy szigorú hivatallá alakult át az egész, a 12 tagú szerkesztőségből lett, mit tudom én, 50-60 ember, minden reggel megépítették ezt az új szörnyű házat, ezt, ami most is fönnáll, és a Magyar Fórum tanyázik most a Szabad Nép helyén. Ott kellett tölteni az időt reggel 8-tól este 10-ig, nem tudom, ugye voltak ezek a pártértekezletek minden este.
2: De ez azért nem egy csapásra történt, egyik pillanatra a másikra.
3: Ez úgy szólva egyik pillanatra a másikra történt. Nagyon gyorsan.
2: Tehát megmondták, hogy mi az új diktátum, mi az új norma.
3: Meg, és ez egy újfajta újságírás kezdődött, amit én nem tudtam követni. Tehát akkor átosztottak a Városházi rovatból a belpolitikai rovatba, elkezdődött ez termelési eredmények, meg események. Egyszerűen én ezeket nem tudtam közni, ezeket a dolgozatokat nem tudtam megírni, nem hősi elszántságból, hanem tényleg képtelen voltam megfogalmazni őket. Egész egyszerűen minden, amit írtam ebbe a műfajba, kiderült a szerkesztői asztalon, hogy használhatatlan, nem rossz, kertészelftárs, megint rossz cikket írt, stb.
2: Alkalmatlan volt.
3: Alkalmatlan voltam, és így zajlottak a hetek, amíg miközben egyáltalán nem írtam semmiféle cikket, szóval nem adtam le kéziratot.
2: És a városházi tudósításokra miért volt alkalmas?
3: Hát mert az még valódi újságírás volt, szóval ez egy... nagyon érdekes volt a politikai élet akkor. Tehát a városházi újságíróknak volt egy, mint egyébként minden szakterületi újságíró, nem kamarának nevezni, de volt egy külön irodájuk, ahol a pártállásra teljesen függetlenül, amit ma abban nehéz elképzelni, összejöttek a kisgazdapárt, akik a kis újságtól, a parasztpárt újságírója, a kommunista párt újságírója. Ez egy társaság volt, akiknek volt egy irodájuk a városházán. Ingyen jegyünk volt minden fővárosi színházba, fürdőbe, közlekedési eszköz, stb. Kiváltságaink voltak. És megismerkedtünk a városi politikai élet irányítóival, akik rendkívül izgalmas, érdekes emberek voltak, mert valóban érdekes politika folyt, minden nap történt valami. És hát ez egy fiatal ember számára ennél érdekesebb, mint hogy bejár a polgármester, olykor fogadja, meg fogadta emlékszem, egyszer csináltam egy riportot, hogyan is hívták, édes Istenem, miniszter is volt később, egy ilyen gesztenye színhajú, ilyen előreugró orrú, Ortutai Gyula, meg kellett interjúvolnom Ortutai Gyulát, és ez úgy zajlott, hogy leültem a jegyzetfüzetemmel a karosszékbe, és Ortutai Gyula elkezdett föl alá járni, és diktálta a beszélt. Mondotta a miniszter, és folytatta. Ugye? Így majdnem hangosan röhögtem, és szorgalmasan jegyez. Úgyhogy az egész dolog izgalmas volt, érdekes volt, a mindennapi lap elkészülés, és ez az ügyünk volt, hogy a lapot mennél érdekesebb hírekkel lássuk.
2: De akkor maga élelmes is volt, meg ügyes is volt, meg barátkozó, hát, meg jó kapcsolattal.
3: Igen. Úgy nézett, szóval úgy értem, mint egy fiatal újságírónak élnie kellett. Szóval, amikor az első cikkel megjelent az információ, megszereztem a polgár, aztán ha jól emlékszem, az első kerületi, akkor még előjáróság volt, első kerületi előjáróságtól megszereztem a titkos építkezési tervet, hogy mit
2: majd kapta most érte.
3: Ugye?
2: Államtitok sértés.
3: Hát ez nem volt állapotbiztosség volt. És ezt leközölték első oldalon, ugye információként, akkor szerepelt először ott a nevem, hát ez mind hallatlan izgalom volt, amire jeges zuhanyként, hát nem ez a precíz kifejezés, sortűzként vagy zárótűzként következett ez a bizonyos fordulat, ahol teljesen átvették, mint mondottam ezt az újságot, és ahol én nem tudtam ellátni a feladatot, nem is akartam egyéb iránt.
2: Azért azok már elég sötét idők voltak, már kezdték nyilván az emberek tudni, hogy kell félni. Magának ez nem okozott aggodalmat, hogy valamire alkalmatlan, amit elvárnak magától?
3: Nézze, akkor kezdtem már kettős életet élni. Tehát akkor egyfelől elkezdtünk dolgozni. Ott a rádiónak egy kiváló dramaturgia, később filmrendező lett, és nekem jó barátom volt, mint hogy most a fia is jó barátom, a Szász Péter. Ez a Szász Péter egyszer fölhívott telefonon bennünket, azért mondom, hogy bennünket, mert egy barátommal dolgoztam folyt, akinek azért nem mondom meg a nevét, mert nem ismerik itt Magyarországon, nem is él itt, 56-ba kiment Londonba. És fölhívott bennünket telefonon, azt mondja, rádióoperettet fogtok írni. Mondtam, hogyha rádióoperetet, van egy kis operet, egy műfaj, ami 40 perces kis operet, azt fogtok írni, elhatároztam, már megvan a zeneszerző, 2 hét múlva be kell adni a szinopszis. Elkezdtünk a rádiónak dolgozni egyfelől, másrészt kialakult egy ilyen szoros baráti társaság, és elterveztük az életünket, mint ezt már említettem magának, amikor ez a szigorú választási kérdések kerültek szóba, elterveztük, hogy vígjátékokat fogunk írni, és valóban ez el is kezdődött. Na most ez egy bizonyos életformával járt, mi nagyon sokat jártunk akkor, rengeteg eszpresszó, sokat éjszakáztunk. és egyáltalán olyan bohém életformát folytattunk, ami a szerkesztőségben jobb volt, hogyha nem tudnak róla. Nem is tudtak róla, annak ellenére, hogy kis éjszakák fönt voltunk, és igen gyakran 5-kor kerültünk ágyba, és 7-re már benn kellett lenni a szerkesztőségbe, úgyhogy Szenes Iván barátom akkor az volt a szokás, hogy neki volt pénze egyedül valamennyiünk közül, mert népszerű slágerszerző volt. Rendelt egy taxit, de a taxival elmentünk, a szerkesztőség ott volt ugye a Nemzeti Színház mögött, akkor még állt Nemzeti Színház. Elmentünk a Bérkocsis utcáig, ott kiszálltunk, és onnan gyaloglóholtunk, nehogy meglássák, hogy taxival érkeznek. Itt már elvált maga az élet a különböző rétegeit már. Itt már külön kellett válaszni a személyiséget, szóval itt nem jó meg kellett játszani az egyiket, jól a másikat. Természetszerűen, hogy nem félt az ember, hát a gyomra összeszorult, ahogy átlépte azt a nyomorult küszöböt ott lent az ávósok között, és bélyegezni kellett, mint a hivatalokban, ugye a bélyegzőt, kártyát lebélyegezni, ki mikor jön, ki mikor megy. És ott kellett tanyázni, a jelenlét nagyon fontos. És ezt is én akkor egy furcsa fiatalember lehettem, hogy visszagondolok, mert volt egy pingpong szoba is ottan, és én nagyjából ott töltöttem az időmet, és még valami volt ebben az új épületben, ami a 49-ben és 50-ben nagyon nagy értékű volt, zuhanyozó és állandó meleg víz.
2: Hát tudja, aki pingpongozni mert naphosszat, vagy akár csak a pingpong szobában tartózkodni, az nem igazán félt. Komolyan mondom.
3: Hát én sem igazán féltem, de

0: hogy valamiféle belső kapcsolat, az nem volt már. Nem, de ilyenkor önkritikát volt szükséges gyakorolni.
1: Gyakoroltam?
0: Nem gyakoroltam. Miért? Most képzelj el, hogy elhangzottak ezek a ízék, hogy kertészelvtárs így, kertészelvtárs úgy, megint nem adott le kéziratot, kertészelvtárs így. Mondom, 19 éves volt, még neveltek. És kérdezik, hogy nem akar, azt mondtam, hogy nem. Hát nyugodtan végülültem ezeket a dolgokat.
1: És nem rúgták ki?
0: Dehogy nem.
1: De azonnal?
0: De tudja, hogy akkor a kirúgás mit jelentett? Maga ezt úgy kérdezi, hogy nem rúgták ki. Ez egy teljesen normális világból kérdezi. Tudja, hogy mit jelentett az, hogy akkor felmondtak valakinek? A legkülönösebb kegy, amit csak el tud képzelni. Egy pártlaptól nem lehetett úgy távozni, hogy az emberek felmondanak.
1: Na ezért nem értem, tudja.
0: Nem, és elmondom magának.
1: Csak mindezek ismeretében ezért nem értem, hogy mitől volt maga mégis ez a bohém fiatalember, mert aki nem gyakorol önkritikát, az ebben a közegben is azt a bohémséget folytatja, amelyet él, művel a nappali élete kiegyensúlyozására.
0: Valóban úgy látszik, ilyen fiatalember voltam. Nem, azt hiszem, hogy egy nagyon ide nem illő szóval nevezhetnénk ezt bátorságnak. Nem bátorság volt, főként is mindenek előtt nem tudatos ellenszegülés. De leváltam erről a dologról, szóval nem volt semmi kontaktusom ezzel a közeggel. Tehát ha azt mondja, hogy önkritikát, gyakoroljon önkritikát, ez mindenki tudta megfelelő szavakat. Uh-huh. Fölállt, és azt mondta, hogy én nem hittem elég, én nem voltam elég jó, mostantól kezdve jó fogok viselkedni. Ilyen dolgokat nem tudtam elmondani. Egész egyszer képte. Nem ismertem a szavakat.
1: De azt tudta, hogy ez mivel jár, hogyha nem mondja el ezeket, arról lehetett fogalma. Ehhez képest
0: nem érdekelt.
1: Na de ebből, amit mond, az derül, hogy maga ezt az egész rémuralmat, aminek mindenki megnevezi, maga is, aként nevezi meg, nem vette komolyan.
0: Abszolút nem vettem komolyan, és meg kell magának mondanom, hogy más az, hogyha valaki ezt éli, és más erről beszélni, mert amikor az ember ezt éli, akkor a mindennapjait éli, és egyáltalán nem látja a végét, és egyáltalán nem tudja, hogy mit csinál. Tehát én a magam részéről úgy látszik, és ez aztán a későbbi életem során be is bizonyosodott, első pillanatok ezzel nem fogadtam el ezt a dolgot. Kérdezte, hogy hazajöttem a koncentrációs táborból, és párttag lettem. Én mondtam, akkor ez volt a legtermészetesebb gesztus. Tehát én 1946-ban, 16 éves koromban párttag lettem, és az akkori Budapesten, ami egy ilyen nagyon izgalmas, az én barátaim és az én társaságom között, ahol rengeteg ilyen polgári fiú volt, úgynevezett kapitalista, én szegény voltam, Auschwitzból jöttem, stb. Nekem tetszett az, hogy én bírálom a kapitalistákat, utálom a tőkét. Amilyen elképzelései erről egy 17 éves, 18 éves fiúnak lehet, akinek ráadásul arról sincs fogalma, hogy milyen a kommunista párt, amiből belépett. De ezt megtudtam nagyon hamar, mint mondtam, 49-ben, és megszakadt a kapcsolatom megszakadt a kapcsolatom ezzel, az életemnek ezzel a közegével. Tehát tulajdonképpen nem tudom, hogy mire vártam, de nyilván arra vártam, hogy majd valahogy megszabadítanak ettől a kínos és kényelmetlen szituációt, ami meg is történt. Na most nézze, közben volt 49-ben az úgynevezett tagkönyvcsere, amit mi szerkesztő, azt mondom, hogy mi ez a Világosság című lapnak a szerkesztősége, amit akkor már átneveztek, átkereszteltek Esti Budapestre, a Vecsernája, Moszkája, nem tudom, mintájára, amit büszkén mondott a főszerkesztő ottan nekünk, és hozzá kell még ehhez tennem, hogy láttam ezeknek az embereknek a színeváltozását. Egy szerkesztő, aki 6 hónappal azelőtt semmi más nem érdekelte, mint a jó lap megcsinálása, mint a jó szövegek, az érdekes hírek, akik tulajdonképpen csak erről beszéltek igazán is. Láttam, hogy hogy változnak át egyik persze a másikra ilyen komor pártemberekké. Ez nem lehetett komolyan venni, ez egész nevetséges volt. Ez nevetségességét a félelmével együtt mélységesen átéreztem, de hát barátaimmal nagyon sokat nevettünk, ezért máshogy csináltunk, egész nap nevettünk ezeken a hülyeségeken.
1: Meddig?
0: Ezeken a borzat. Tessé?
1: Meddig nevettek rajta?
0: Hát végig.
1: Igen.
0: Mondhatnám végig. Tehát az történt, hogy volt ez a tagkönyvcsere, és itt félelmetes jelenetek zajlottak. Ezt együtt tartották a Világosság című lap szerkesztőség a Szabad.

0: népszerkesztőségével. Ez itt a legvadabb pártemberek voltak jelen, egy ilyen pártakövcsere kritikával, úgynevezett kritikával, önkritikával, meg ilyen dolgokkal járt együtt, és azt órákig tartott, késő éjszakáig, és életek fügtek tőle. Tehát az nem volt, hogy az emberek felmondtak, hanem az volt, hogy valakire rásütötték, hogy az ellenség bérence, vagy nem tudom mi, és vagy följelentették, és letartóztatták, vagy teljesen lehetetlen helyzetbe hozták, tudja, hogy...
1: De magával nem ez történt.
0: De várjon, tehogy is nem. Végeredmény, igen, csak nem ebben a formában, mert én nem voltam egy jelentékeny ember, és főként nem voltam egy jelentékeny pártember. Itt rettenetes emberi dolgok történtek egy ilyen tagkönyvcserénél. Nem tudja elképzelni, hogy micsoda árulások és micsoda színeváltozások egyik pillanatra a másikra, hogy fordultak emberek egymás ellen, hogy miket a kommunista párt nyelvezetén ezen a... hogy miket kentek egymásra, hogy te polgári izé vagy, csökevő, mi a fene, hogy hívták ezt. Hát ma nevetünk ezeken, ez a véresen, akkor elítélő szavak voltak ezek a szó legszorosabb értelmében, tehát nem erkölcsileg, hanem effektív életek fügtek tőle. Hogy barátok üvöltöttek ott egymással, és a pártot, amit én akkor már rendkívül nevetségesnek is szó, és ijesztőnek is tartottam, de főként nevetségesnek, ez abszolút komoly, tehát olyan kategóriákban látom, ezek komolyan veszik ezt az egész dolgot, mindent, szóval olyan távolság választott el tőlük, mint a másik kontinensen lettem volna. És hát szóval ezt átéltem, tudja? Úgyhogy, ami utána következett, hogy nekem 1950 szeptemberében kiküldtek a lakásomra, ahol laktam, egy cédula, egy hivatalos levelet, nem a párttól, nem a szerkesztőség, hanem a Szabadság lapkiadó vállalattól, amihez forma szerint a szerkesztőség. Tehát amelyben az állt, hogy az állásomat felmondják mától kezdve három hónapra, nem, ezekhez az 50 január 1-től nem tartanak igényt arra, hogy bejárjak a szerkesztőségbe, viszont három hónapig folyosítják a fizetésemet.
1: Abszolút jogállami megoldás.
0: Hát ilyen nem volt. Most utána következtek a bonyodalmak, mert el akartam, ez akkor voltak más ilyen enyhébb lapok, tudja. Volt, emlékszem, volt egy Magyar Nemzet, Bodizsár Iván szerkesztett, és ő akkor egy nagyon enyhe embernek számított ezekhez a párt izékhez képest, mukikhoz képest. Úgyhogy aztán volt egy független Magyarország, az volt az ideális, mert független Magyarország az hetente jelent meg, és egy közismerten kedves ember volt a főszerkesztője, akinek a pártag, meg minden fene volt, de mindenki tudta, hogy nem emlékszem sajnos a nevére, de emlékszem, hogy nézett ki, egy kopasz ember. És volt még egy lap, aminek a nevére nevezi, a félig meddig ilyen mezőgazdasági parasztla, de nem a Szabad Szó, valami más. Úgyhogy akkor elkezdtem kilincselni már ebben a szeptemberi időben, a fölmondásos időszakban, el akartam helyezkedni egy másik lapnál, tudja? És mindent fölvettek volna, mert mindent bekérték. Emlékszem Boldizsára, aki kifejezetten kedves volt hozzám, de bekérte a cikkeimet, és beadtam a cikkeimet, és azt mondta, hogy mindjárt elintézzük, és mindig, amikor legközelebb mentem, azt mondja, sajnos nem lehet, vagy kaptam egy levelet, és azt mondja, a káder jellemző, úgyhogy nem tudtam, akkor mentem el egy gyár, most azt kérdezte, hogy kerültem a Kós gépipari miniszter. Elmentem egy gyárba dolgozni, ez a Mávag volt, ilyen lakatos taloncnak.
1: Mit tesz Isten?
0: Azért nézek így magára, mert eszembe jutnak bizonyos dolgok, szóval eszembe jut, hogy az volt a vágyam, hogy kitanulok egy attraktív szakmát.
1: Ez lett volna az?
0: Nem. Attraktív szakmának akkor a következők minősültek. Eszter Gályos. Most, hogy miért nevetek, azt mindjárt elmondom. Eszter Gályos és Marós.
1: Uh-huh. Az én is akartam lenni.
0: Na látja. Uh-huh. Most ezek akkor tudja, hogy ezek olyan dolgok voltak, hogy egy ilyen nagyon elegáns, finom kis gép működött, és az embernek ilyen század milliméterekre kellett beállítani a dolgokat, csöpögött a fehér léz, forgott a forgács, förgött le. Na, ezt akartam csinálni, szóval ez engem vonzott. És gondoltam magam, ezt csinálnám is egy életen át. Úgyhogy ezt megpróbáltam. Kiderült, hogy ezt nekem nem szabad.
1: Szintén a káderlapja miatt?
0: Akkor ez nem derült ki, hogy mi miatt, én csak géplakatos tanocnak mehetek. El is mentem a MÁV-ba géplakatos mesterségre, de amikor egy kicsit megismerkedtem ott a belső viszonyokkal, átjártam más bűhelyekbe is. És kit látok az egyik marosgépnél, az egyik fő-fő rovatvezetőt, ottan, akit közben szintén kirúgtak, érti? De neki megadatott a kiváltság, hogy ő lehetett marós, ami én nem lehettem. Na, szóval itt géplakatoskodtam, ami azt jelenti, hogy minden reggel nagyon korán kellett fölkelni, főként, és...
1: Ezt megint olyan borzasztó természetesen állítja be, hogy kiesett egy szerkesztőségből, fölmondtak magának január 1-ével, és innentől teljesen nyilvánvaló és örömteli vágyainak tehetett eleget, mert elment nem marós, de géplakatos tanulók. Ez nem hiszem, gondolja, hogy így volt.
0: De hát nem gondolja, hogy én ezt nagyon átéltem.
1: Hát azt gondolom, hogy átélte. Hát egy 20 éves fiatalember azért nem lehet annyira bohém, hogy amikor kirakják egy nagy hírű szerkesztőség.
0: Hát örültem, hogy megszabadultam. Tehát nem tudja elképzelni, hogy micsoda félelmektől szabadultam, és nyomasztó körülményekből szabadultam ki. Azon a télen emlékszem, nem volt pénzem, ugye? Mindenkor pénzem nem volt. És volt egy téli kabát, eladtam a Teleki téren a téli kabát, hogy hideg tél volt az 50-es tél. Egész télen izébe jártam, ilyen kis kabátba. Meg,
1: az elég szörnyű, de azon kívül...
0: Nem szörnyű, egyáltalán
1: hát
0: nem volt
1: szörnyű. Fázni nagyon rossz dolog.
0: Na, hát, hogyha ez most ebből a civilizált, amikor bemegy a izéhez, a bosshoz, a Hugo bosshoz, és kiválasztja magának a divatos izé. De értsenek, hogy egy teljesen más világot, ez egy átmeneti, egy elfogadhatatlan, egy minden percét, ezt minden percet túl kellett élni, és ezt
1: megint.
0: De nem úgy, mint a koncentrációs táborban, természetesen, mert annyira veszélyes nem volt, lehetett volna, nem kellett mindenek előtt reggel 5-től éjszaka 10-ig dolgozni egy levesen, és utána még appelen állni, szóval ez nem volt a Rákosi világban, de veszélyesnek elég veszélyes volt.
1: Azt tudta, szóval örült, hogy megszabadult tőlük, de azért elment a Boldizsárhoz, elment ide-oda, amúgy tudta, hogy ennek vége.
0: Igen,
1: és azért nem lehetett felemelő érzés.
0: Nem volt semminek se vége, és nem volt semminek se kezdete. Tehát nem úgy éltünk, hogy most ennek vége. Tehát azt értse meg, hogy az ember nem úgy élt, mint ma, hogy akkor én most 18 éves korban azon gondolkodom, hogy hogyan tudom megalapozni az egzisztenciámat, és hogyan válaszok egy olyan foglalkozást, amely mellett egy életen át kitartok. Hát ez nem volt semmi se stabil. Egyik napra a másikra élt az ember, nem volt igazi lakása, nem volt fűtés, nem, semmi sem volt. Csak haverok voltak, akik az ember este összejött, nagyokat kacagott, hogyha volt min, mindig volt min, és mindig volt 1 forint 20 fillér egy szimplára, ugye azt kellett fogyasztani egy eszpresszóban, és közben dolgoztunk a rádiónak, tehát valahonnan csurran csöppent mindig pénz. Tehát ez egy más világot. És közben ebben a MÁV-ban dolgoztam, azt én azért nem vettem olyan komolyan. Mert este találkoztunk a barátokkal, megbeszéltük a dolgokat, stb. Ez erkölcsileg frusztráló volt, ha erre céloz, kétségkívül, tehát erkölcsi komolyságot, meg ilyen dolgokat nem lehetett meríteni azokból a évekből, vagy hónapokból, vagy napokból, de hát másrészt így élte ezt át az ember. És mi történt? Egy napon szólnak nekem ott a műhelybe, hogy valaki keres, az öltözőbe menjek, keres engem valaki. És felmegyek az öltözőbe, és Ordas Nándi barátom volt ott, aki egy újságíró kollégám volt, még a régi világosságból, ő akkor is ott volt, még az Esti Budapestnél, és a termelési rovatba dolgozott. És nem tudott beletörődni abba, hogy engem így kirúgtak, és egy munkásként dolgozom a gyárba, úgyhogy jó barátság volt, akkor is gépipari minisztériumban a Fazekas Mártonnak hívták, megvan, a sajtóosztály vezetőjét. Ez egy kedves, bájos emberke volt, bajusszal, teljesen polgári külsejű és gondolkodású ember, aki valahogy a sajtóosztályt vezetőnek egy ilyen átmenet a buldog és a megvadult bika közötti külsejű miniszter volt akkor éppen a közgében. Nem emlékszem a nevére. Ilyen nagy, fekete, durva ember. Úgy nézett ki, mint egy nehéz súly birkózó bajnok, aki csak nem analfabéta volt, és ez a Fazekas Márton írta a beszédeit. És azért volt ő ott a sajtóosztály vezetője. De Ordas Nándi barátom azt mondta, hogy én szereztem neked egy állást, átmehetsz a Fazekas Marcihoz, aki az én barátom, és holnaptól kezdve alkalmaz.
1: És a Fazekas Marci, aki nyilván nagyon jól tudta használni ennek a korszaknak a nyelvét, és azzal is tisztában volt, hogy ez mit takar, meg hogy mit jelent.
0: Tehát ő is kettős gondolkodás.
1: Ő is nyilván legjobb esetben. Double think. Legjobb esetben kettős gondolkodás ember volt.
0: Nagyon szeretett engem.
1: De miért vett oda egy olyan embert, akit alkalmatlanság címén kipenderítettek?
0: Azért, mert az Ordas Nándi a barátja volt. Az Ordas Nándi a barátja volt, nem a pártból penderítették.
1: Nem. Csak az újságból. Párt felhangok is voltak a dolognak
0: körül. És rossz káder jellemzés
1: na,
0: volt.
1: Erről van szó.
0: Azért vett oda, mert nagyon a Dajú barátja volt az Ordas Nándinak, aztán megismert engem, és segíteni akart. Mm. Nagyon sok ilyen ember volt, rengeteg. Tudok erről még többet. Nagyon sok ember volt, aki azzal foglalkozott, hogy kirúgott embereket, meg ilyen kétes egzisztenciákat alkalmazni. Olyan helyzetben volt, hogy alkalmazni tudta őket, el tudta helyezni különböző nevetséges helyeken, de mégis kenyérhez jutottak, és az igazolványukban benne volt, hogy dolgoznak.
1: Miért ilyen emberekkel akadt össze maga többnyire?
0: Hát, mondhatnám, hogy szerencsém volt. Nekem megmondom magának, mi volt a legérdekesebb élményem a kommunizmus idején. Szóval nem a kommunizmus, szóval ebben már tényleg az ebben összezagyvál mindenféle szót. Tehát ebben a rém napokban, ahogy a Királyhegyi barátom, akkor barátom volt a Királyhegyi, nevezte a rém unalom napjaiban.
1: Ez is unalom.
0: Igen. Én volt például egy főszerkesztőm, még amikor a lapnál voltam, Gál Györgynek hívták, aki ezt a double think-et velem gyakorolta. Hát ő nagyon szeretett engem valamiért. Ő akkor én ugye egy öreg embernek látom, de most visszagondolok, hogy egy olyan 38-40 körüli férfi lehetett, egy polgári családból származó igazi pártember, aki ebbe a double thing-be létezett, és aki minden alkalmat felhasznált, hogy az irántam való rokon szenvét kimutassa, úgyhogy azt elfejtette magának mondani, hogy én a szerkesztőségben már csak azért is fekete bárány volt, de nem csak, hogy nem adtam le kéziratot, hanem folyton beteget jelentettem. Én állandóan beteg volt, az a két hetekig nem jártam be, ez olyan lehetetlenség volt, és mit tesz Isten? Egyszer vakbélgyulladásom volt. Ez tényleg influenzám volt, az influenzámból kiderült, hogy valójában vakbélgyulladásom van. Meg kellett operálni, hogy jó jött ennek a Gál Györgynek, mert mondta, hogy ez tényleg beteg ez az ember, és
1: egyenesen beteges,
0: ellátott engem egy beutalóval Balaton mellett, miután felépültem, és sőt, egy könyvet is vett nekem, aminek az volt a címe, hogy Távol Moszkvától. Ez akkor tehát egy kötelező olvasmány. És gyakorolta velem ezt a dolgot, hogy azt mondja, gyere kertész, ígyunk egy kávét. És akkor lementünk, ittunk egy kávét, és kedvesen elbeszélgettünk, de amikor a szerkesztőségi ülés elkezdődött, akkor irgalmatlanul úgymond megkritizált nyilvánosan, vagyis leszídott, és ez én, nekem rendszeresen voltak ilyen élményeim akkor, szóval ez egészen rendszeres volt, hogy az emberi szimpátia, amikor az emberi szimpátia vonalán mozogtunk, az felém hajtotta ezeket az embereket, de abban a pillanatban, mint a dolog hivatalos mederbe terelődött, már pedig minden hivatalos mederbe terelődött, akkor nagyon jó jöttem, mint megbírálható személy. Na most ezt magának tudnia kell, hogy ezen mit értek. És itt most nem is a korból indulok ki, hanem egy színházi gyakorlatból. Tételezzünk föl, hogy be kell mutatni egy darabot. És a darabot egy olyan rendező rendezi, aki elsősorban is gyenge rendező, másosorban nem birtokolja a színészek bizalmát. Most ilyenkor mindig van egy trükk ennek a rendezőnek, és ez még a következő. Van egy a darabban teljesen jelentéktelen, majdnem statiszta szerepet betöltő színész, aki valamilyen hibát követel, valamilyen teljesen szóra sem érde, elkésik mondjuk 5 percet a próbáról, vagy nem jól mozgatja, nem tudom én mit, amit mozgatni kell. Ilyenkor a rendező feláll, és torka szakadtából elkezd ordítani vele. Te, Izzi, azért vettelek be a darabba, hogy mert azt hittem, hogy te alkalmat. Szóval elkezd, csinál egy ilyen nagy patálet, egy ilyen nagy jelentet, amivel megmutatja a többieknek, hogy ő mekkora nagy hatalommal rendelkezik, ugye? Mert a vezető színészekkel nem meri ezt megtenni. Na most ilyen volt ez, ugye, ez így működött. Szóval én voltam az, aki mindig meg lehetett mutatni.
1: De azért nem rúgták ki a darabból azon egy alkalomtól eltekintve. Tehát annyira nem volt, megmaradt a kettős gondolkodó.
0: Megmaradt a kettős gondolkodó, a szimpátia, de nem állt ki értem persze, amikor arra került a sor, hogy de hát ebben a felmondási tényben mégiscsak az rejlik, hogy az, hogy felmondtak, és nem valami rosszabb körülmények között kellett onnan távoznom, akkor ebben mégis valamilyen titokzatos kezek, baráti segítő kezek munkálkodása. Rejlik is hozzájárult, hogy nagyon fiatal voltam, tudja, ami akkor érték volt, mert a fiatalságot lehet nevelni, úgymond nem lehet, ezt én mondom magának, de ők ebbe hittek, a nácik is hittek benne, a kommunisták is. Szóval ilyen volt a Fazekas Marci is, aki engem nagyon szeretett, de nem tudott használni. Mert megint elkövetkezett az a időszak, amikor rádióperettet írtunk, és én bementem reggel a minisztériumba, és bélyegeztem, de már 10-kor a Dezsefi utcában voltam, mert ott lakott ez a bizonyos zeneszerző, akivel operettet csináltunk, és aztán visszamentem délre a minisztériumba, ahol megebédeltem. De most az volt a nagy szerencsé, a minisztérium sok épületben volt, és akkor mindig mondhattam, hogy most átmegyek az erős áramú. De ezekben soha nem lett semmit, ugye? Itt is úgy jártam, mint a szerkesztőségben, hogy végelőnben nem tudtam kéziratokat leadni, és Fazekas Marci nagyon szeretett, mindig beszélgettünk. Volt neki egy idős barátja, aki időnként bejárt meglátogatni őt, akkor kezdődött a koreai háború. És ott a falon, hát az szenzációs. Hát ez, aki ezt nem érte át, az nem tud semmit. Tehát volt a falon egy térkép. Maga nem emlékezhet erre vissza, de az volt a helyzet, hogy amikor a koreai háború elkezdődött, vagyis Észak-Korea megindított a háborút Dél-Korea ellen, kínai segítséggel, akkor eltelt körülbelül, nem tudom mennyi, de legalább 2 hét, vagy 2-3 hét, amikor ezek minden nap több kilométert nyomultak előre, és már majdnem egész Dél-Korea kezükbe volt. Na most minden hivatali helyiségben ki volt rakva egy óriási térkép, az óriási térképen gombostűk, ilyen piros gombostűk, amik minden nap teljes nyilvánosság előtt, és az általános elégedett böfögés közepette előre raktak, hogy most itt tartunk, most itt. Mit tesz Isten, egyik pillanatra a másikra megesett az incsoni partra szállás. Az amerikaiak partra szálltak Észak-Korea határának közelében, és elvágták sajnálatos módon a otreket, észak-koreai és kínai hadsereget, úgyhogy ennek ettől pillanatok kezdve vége volt. Nem, szóval, ahogy ez lekerült a napi rendről, érti? Ettől kezdve leveleket fogalmaztunk Truman elnöknek, azt hiszem, hogy ő volt az elnök. Minden nap, hogy az imperiások, mert mi a dolgozók, tiltakozunk, meg... Szóval hihetetlenül komikus volt ez az egész, tudja? Na most ez az idős barát, aki bejárt Fazekas Marcihoz, ez egy abszolút reakciós. Én nem tudom, hogy miből élt, nem tudom, hogy honnan jött. És ott minden áldott nap megbeszéltük a helyzetet, és akkor hallottam tőle azt a soha el nem felejtett mondatot, ami aztán később valóra vált. Azt mondta, most mindent államosítottak. Ezért egyszer fizetni kell. Ezt egyszer majd ki kell fizetni. Mondta 1950-ben ez az ember, és ugye 1990-ben elég később, de bekövetkezett. Na mindegy. Tehát itt éltem egyre inkább szegény Fazekas Marci kárára, de nem fogalmatosítottak ellenem tulajdonképpen semmit, ottam kedvesen megtűrtek. Nem volt fontos az, amit én csináltam volna. abszolút lényegtelen volt. A lényeges az volt, hogy Fazekas Marci megírta a miniszter beszédeit. Ez volt a lényeges, tudja? A többire volt státusz. Úgyhogy meg lehetett ott engem tűrni.
1: Meddig tartott ez?
0: Novemberig, akkor behívtak katonának.
2: Kertész Imre, önálló író, az Életút interjú második részét hallották. A riporter Mihancsi Zsófia volt, a felvétel 1999-ben készült. Szerkesztette Szebényi Cecília és Zoltán Gábor.
3: A felvétel legutóbb 2009. november 2-án hangzott el a Magyar Rádióban. A következő részt holnap ugyanebben az időben hallgathatják meg.

Az utazás első élménye, a lehetőségek rejtélyes kitágulása nem csak arra, amerre valaki utazik, hanem minden irányba. És a hirtelen sokszorosára nőtt világban különös lélek jelenlétre van szükség, hogy az ember biztonságát el ne veszítse. Otthon a világot ismered meg, utazva önmagadat. Mert otthon a súly magadra esik, az úton a világra. És mindig az marad ismeretlen, ahová nézel. Úgy kellene utazni, ahogy a tűz terjed, a középpontból kiindulva minden irányba. És ahogy a tűz, elemészteni azt, amin az ember átment, hogy mikor az utat befejezte, mögötte nem maradjon más, mint rom és hamu. Ehelyett az ember ég el, és a világ tovább virágzik.

Már a legelső órák egyikében feljegyzést tett a mágikus utazásról. Mit jelent az, hogy utazom? Realizálódom. De azzal, hogy Szicíliába utazom, a megnyíló világnak csak egy részét realizálom. A határtalamból csak ezt az egyetlen egyet. A többi mind megvalósíthatatlan marad. Egészen biztosan visszavonhatatlanul. És mindörökké. Ha most Velencében leszállnék, Ravennába utaznék, onnan Páduába, a lehetőségek közül ismét csak egyetlen egyet valósítanék meg. A sok élet közül miért élem ezt az egyet? A sok én közül miért vagyok éppen ez az egy? Valamit akarok tőle, de azt akarni, hogy ez az egy megadja nekem mindazt, amit a többi elmulasztásával vesztettem. Bolondság. Szegény utazó. Szegény élő. Szegény én.

Turiddu Makka, Nuncia néni fia. Amint hazatért a katonaságtól, minden vasárnap a falu főterén páváskodott Versailles-re uniformisával és piros sapkájával, amelyben olyan volt, mint a papagájos tangyát felállító jövendőmondó. A lányok templomba menet lesütött pilláik alól kivillanó tekintetükkel majd felfalták, és a gyerekek, mint legyek, rajzottak körülötte. Magával hordozta pipáját is, melyre a király lovas figurája volt faragva, de olyan ügyesen, hogy szinte élt. A kénes gyufákat pedig cipője talpán gyújtotta meg, lábát előre rúgva, ahogy a katonaságnál tanulta. Ám mindez nem tett különösebb hatást Angelo gazda Lolájára. Nem mutatkozott sem a misén, sem házuk erkélyén, mivel hogy egy likodiai ember egy fuvaros gazda jegyese volt, akinek 4 szortinói összvér állt az istálójában. Amikor mindenről Turiddu először értesült, a Krisztusát neki, a belét tudta volna ontani, a belét annak a likodiainak, de aztán mégsem tett semmit. Keserű mérgét pedig úgy vezette le, hogy a szép lola ablaka alatt amolyan csak azért is dühös nótákat énekelgetett.

ekkor jött közbe a gyomorrontás. Mit evett? A reggeli már nem ízlett, de megitta. Baj volt? Talán. Kis keserű pálinkával próbálkozott, de sajnos hamisítvány volt, és csak a feje fájdult meg tőle. Gondolta, lefekszik aludni, de melankóliával ébredt. Este, bár semmi étvágya sem volt, mégis kávét ivott. Másnap reggel ismét. Akkor az az állapot következett, hogy gyomra az éhségtől fájt, de étvágya csepp sem volt. Az egészet betetőzte, hogy mégis megebédelt. Estére már émelygett és szédült. Enni annyi, mint tanulni, szól egy költő. És mikor az evést visszautasítom, a tanulást utasítom vissza. Nem akarok tanulni. Közben a tengerparton ült, és kedvetlenül a moszatos zöld vizet nézegette. A lassú szél nyírkos meleget hozott. Az egész környezet terhére volt. Holnap megérkezik Szicíliába.

hogy egyéb dolga sincs Nuncia néni turidójának, mondogatták a szomszédok, mert hogy egész éjszaka énekelget akár egy árva madár. Végre mégis összetalálkozott Lolával. Az éppen a segítő szűzanyánál tett szarándokútról tért haza, és mikor meglátta Turiddót, úgy tett, mintha soha semmi közük sem lett volna egymáshoz. Sem fehér, sem vörös nem lett. Boldog az, aki magát látja, mondta. Ó, Turiddu szomszéd! Mondták már, hogy megjött a hónap elején. Nekem is mondtak, csak hogy egész más dolgokat felelte Turiddu. Igaz, hogy férjhez megy Alfió gazdához, a szekereshez? Hát, ha Isten is úgy akarja, felelte Lola, kendője csücskével játszadozva. Isten akaratát úgy csűri csavarja, ahogy az magának jó, s ahogy a számítása kívánja. És ugye az is az Isten akarata volt, hogy hazaérve ilyen jó hírek várjanak. Igaz-e, Lola? A jó lélek még próbálta tartani magát, de hangja már fátyolos volt, és ment a lány után, léptei ritmusára egyik válláról a másikra táncol csapkája bojtja. Lolának valójában fájt, hogy ilyen megnyúlt képpel látja viszont, de nem volt szíve, hogy szép szavakkal hiába áltassa. Ide hallgasson, Turiddu szomszéd, mondta végül. Hagyja, hogy beérjem a barátnőimet. Mit fognak mondani a faluban, ha magával látnak? Hát igen, válaszol Turiddu. Most, hogy férjhez megy Alfió gazdához, akinek 4 összvér van az istálójában, nem jó az, ha pletykálkodnak az emberek. Bezzeg szegény anyámnak, mikor katona voltam, el kellett adnia az összvérünket, meg azt a kis darab szőlőt is az országút mentén. No persze, elmúltak már azok a régi szép idők, és már eszébe sem jut, ahogy akkoriban az ablak alatt beszélgettünk, meg hogy egy kendőt is ajándékozott nekem, mielőtt elmentem, s amiba csak az Isten a megmondhatója, mennyi könnyet sírtam, oly messze járva, hogy falunk nevét is szinte elfeledtem. No ég áldja, Lola! Így kell ennek lenni, mindenféle szerelemnek vége szokott lenni.

Bárkinek bármi legyen is a véleményem a Napóleonról, a történet tüzérhadnagyáról, aki francia császár lett és meghódította Európát. Kétségtelen, hogy amikor élt, az emberek nem a történet alakját látták benne, hanem valami egészen mást. Az emberi élet korlátlan lehetőségének ez a példája a gyengéket elkábította. Az erőseket még inkább. És ha nem is lehetett utánozni őt, a sors, amit élt, követendő eszménnyé, sőt, törvényé lett. Gyengékben és erősekben felébredt az élet korlátlan lehetőségének napóleoni tudata. Kitűnt, hogy mindent meg tudunk csinálni, mert az, ami bennünk él, határtalan. Az utána következő nemzedék csodája Lord Byron volt. Kastner azt mondja róla: Der zweite Traum deren, derer erste Napoleon war. Azoknak második álma, akiknek az első Napóleon volt. Byron romantikus volt, ami azt jelenti, hogy szabadjára eresztette az elementáris tűzvészt, amit az ember magában hord, s aminek neve élet. Byron volt a második álom, az összes hagyományos határokon áttörő, az összes bilincseket lerázó, az összes szokásokat felforgató életszenvedély második megnyilatkozása, az élet kimeríthetetlenségének második megnyilatkozása, s az élet daimonjának második felszabadítója.

Hősnek lenni a pszichológiában egészen más, mint a csatatéren. Veszélyesebb. A heroikus élet egészen más síkra helyeződött át. A korlátlan lehetőségek számára új világ nyílt itt, miután az, amelyet Napóleon meghódított, poshadó trágyadombá lett, és valamire való ember az utcán már csak az orrát befogva járt. Az élet dájmonja megfordult, s a hódítás méltóbb terét kereste, s találta meg. A magányos hős, aki az élet határtalan lehetőségeit pszichológiailag meglátta, s az elementáris tűzrészt befelé is szabadjára eresztette, volt az új fensőbbrendű ember. Az igazi győző, helyesebben az igazi legyőzött, Kierkegaard. Mert nem lehet eléggé hangsúlyozni, hogy ennek az újfajta belső győzelemnek ára a külső legyőzetés. Ezt a világot csak az hódíthatja meg, aki zátonyra jutott. Csak az összetört ember diadalmaskodhat. Kierkegaard a harmadik álom. Az élet, mondja, nem a jelenségen, nem a láthatós, érzékelhető képen, képzeten és alakon múlik. A belső aktivitáson, a pszichológiai tevékenységen, amely a külső világtól teljesen független. Az emberi lét nem jelenségekből, hanem elhatározásokból áll. Az egyedüli fontos, amiben az emberi lény közvetlenül él. Az egzisztencia középpontja nem a jelenség, hanem az elhatározás. Ma még sokan azt hiszik, hogy a hősben a látvány, a színpadi, megható és elragadó hatásos szerep a legfontosabb. Nem. A hősben egyedül a megvalósuló álom és eszmény a fontos. Mert az élet nem a hírből, hanem az álomból táplálkozik.

és Lola hozzáment a fuvaroshoz. Vasárnaponként kiállt az erkélyre, és hasán úgy fonta össze kezeit, hogy mindenki jól láthassa az aranygyűrűket, melyeket férje ajándékozott neki. Turiddu meg csak föls lejárt a kis utcában, pipával a szájában, zsebre dugott kézzel, közömbös tekintettel, és szemezve a lányokkal. Ám belül igencsak marta őt, hogy Lola úgy tesz, mintha észre se venné, hogy arra felé sétál. No meg, hogy Lola férjének annyi pénze van. De majd megadom én neki, meg én, mégpedig ennek a szukának a szeme láttára, dünnyögte. Alfio házával átellenben volt Kolasz Hőlős gazdaháza, akiről az a hír járta, hogy disznómód gazdag, és hogy van egy eladó lánya is. Turiddu addig ügyeskedett, amíg elszegődött Kola gazdához csősznek, és sündörögni kezdett a ház körül, mézédes szavakat suttogva a gazda lányának. Miért nem Lola asszonynak mondogatja a bókjait, felelgette mindenre Santa. Lola módos asszony lett, Krőzus a férje. Olyan Krőzus nekem is kiárna. 100 Lolánál többet ér maga Santa. És én ismerek valakit, aki rá se nézne Lola asszonyra, de a védőszentjére se, ha magát választhatná. Mivel, hogy Lola asszony arra sem érdemes, hogy a maga cipője zsinórját megoldja. Nem bizony. Amikor a róka nem éri el a szőlőt, így szól. Milyen szép vagy, fürtöcském. Hé, el a kezekkel, Turiddu szomszéd. Tán fél, hogy megeszem? Nem félek én sem magától, sem az Istenétől. Látszik, hogy Likodiai az édesanyja. Kötekedő a maga természete is, am minden ide felfalnám a szememmel. A szemével felfalhat, mert egyébként úgysem. Segítsen inkább kihúzni egy köteg venyigét. Magáért akár egy egész házat is elhúznék. Elén. Santa pedig, hogy zavarát leplezze, egy keze ügyébe eső gajat hajított felé, és hajszál híján majd eltalálta. Na de lássunk hozzá, sok beszédek, sok az alja, meg aztán nem is végeztünk semmit. Ha én gazdag lennék, ilyen feleséget keresnék, mint maga, Santa. Én ugyan nem megyek soha feleségül egy Krőzushoz, mint Lola, de hozományom azért nekem is lesz, ha az Isten küld valakit értem. Tudjuk, tudjuk, hogy gazdag. Ha tudja, akkor csak hordja odébb az írháját, mert jön az apám, és nem szeretnék a maga bőrében lenni, ha itt találja az udvaron.

Amikor a hajó Szicília egy kikötőjében letette, lakást keresett, átöltözött, és kiment. Gyomra rossz volt, s lehelletének szagát maga is elkerülte. Mindenekelőtt megfürdött a tengerben, aztán valahová le akart ülni, pihenni. A házak között forró büdösség aludt, mint egy zsíros és nagyhasú szörny. Fát keresett, hogy árnyékába lehűljön, de csak bokrot talált. A melegtől elkínzott ág a napsugarat nem fogta fel. Mégis leült, és nézte a vizet. Étvágyrontó zöld moszatok úsztak benne, s a fenekén a kövek között elhasznált edények törmeléke hevert. Tovább indult, hogy alkalmasabb helyet keressen. A part mellett inogva lépdelt. A hegy felül a lomha szél émeítő nehéz illatot hozott, amitől minden tagja ellankadt. Csak hamar ismét leült. Csak úgy volt ott, semmi nélkül, könyv nélkül, gondolat nélkül, kívánság nélkül, kedv nélkül, öröm nélkül. Azt gondolta, hogy itt a parton majd kedves, hosszú sétákat tesz. De út nem volt sehol, csak összvérek taposta ösvény, tövises bokrok között az ingó köveken. A tengercseppet sem volt barátságos, vízében a torzomborz hínárral és a nyúlós zöld moszattal. A nap meg annyira perzselt, hogyha egy percre megállt, bőre égni kezdett. Visszajövet a kövek között, nezt hallott. Két lépésnyire tőle kígyó siklott el, nem is nagyon sietve, még vissza is fordult, és sziszegett. Dermedten állt. A kígyó már jó ideje, hogy eltűnt. Mozdulni sem mert. Később óvatosan lehajolt, követ vett fel, s odadobta, ahová a kígyó bújt. Még egy követ. Semmi. Elindult, a kövek alját remegve nézte, nem nyúlik el közöttük a vibera. Most már nem csak a melegtől izzadt. Ettől a naptól kezdve csak a házak közvetlen közelében mert járni. Gyomra még mindig nem javult. A hőség állandó volt. A lusta szél fűszeres illatot hozott a hegyekről, s olyan nyírkos volt, hogy a szobában is minden tárgy a párától ragadt. Néha felnézett a környező sziklákra, s árnyékosabb helyet, szabadabbat vélt felfedezni. De amikor indulni akart, eszébe jutott a kígyó. Inkább a forró fal tövébe ült, s nézte a vízbe dobott cserepeket. Ez a sűrű melankólia, mióta elindult, már több mint egy hete, szüntelen tart. Rosszul alszik, izzad, fáradtan ébred, a reggeli nem ízlik, és borzadva gondol arra, hogy kimegy a napra fürödni. De mégis megy, mert a házak között a párolgó olajgáz és a foszló szemétszag elviselhetetlen.

A gazda rossz képet kezdett vágni a dologhoz, de a lány úgy tett, mintha észre sem venné. Mivel az a Versailles-re sapkabój csiklandozta a szívét ott belül, és állandóan a szem előtt táncolt. Amikor az apja kitette turító szűrét a kapun, a lány kinyitotta neki az ablakot, és egész este ott pusmogott vele, úgyhogy a szomszédok egyébről sem beszéltek. Megbolondulok érted, hajtogatta Turidó. Nem eszem, nem alszom miattad. Mese beszéd. Bár csak Viktor Emanuel fia volnék, hogy elvehetnélek. Mese beszéd. A Madonnára úgy falnálak akár a kenyeret. Mese beszéd. Becsületemre. Mamma mia.

Megérkezése után a hatodik napon, éppen délelőtt, sürdőidőben a nyílt tengeren, kint messze a parttól, lehetett vagy 3 mérföldnyire, bugdácsoló nagy halat vett észre. A hal gyorsan úszott, farokuszonyát a vízből kikivágta és hancúrozott. Cápa, gondolta, hiszen csak a cápa szokott egyedül vadászni. Szívdobogást kapott, mint amikor a kígyóval találkozott. Már ez is. Más fürdőhelyet kell keresnie. Néhány méterrel odébb sekély vizet talált, ahol a sziklák medenceszerűen körülvették a fürdőhelyet. Ha bement, itt igazán védve volt. Fürödni ugyan nem tudott, mert a víz sekély volt, meleg, poshat és kevés. Végül gondolta, mi különbség van a között, hogy otthon, abban a mosdótában mosakszik. Itt meg ebben. Mert az egész tényleg alig volt nagyobb, mint a mosdótál. A különbség az, hogy itt a nap eszeveszetten tűzött, és a legyek marták. A 10. napon elhatározta, hogy csak akkor megy fürödni, ha a nap már leszállt. Reggel és délelőtt a templom lépcsőjén állt, a falu egyetlen árnyékos és aránylag hűvös helyén, és a legyeket hajtotta el magáról. Ha északi vagy keleti szél volt, az idő tűrhetően telt, de a déli szél a házak minden bűzét idehozta. Délfelé aggódva gondolt az ebédre. Nem volt éhes, és gyomrában a realizálódás már 2 hete megállt. Mintha emészthetetlen massza ült volna benne. Szivacs, vagy itatós papír. Rossz kedvűen evett. A bor nem ízlett, de itta, mert legalább elálmosította. Délután ismét a templomhoz ment, lelapulva a falak között, nehogy a nap érje. Itt ült 7:30. Akkor a nap már annyira lehajolt, hogy elmehetett a mosdótálig. Megmosdott, és idegesen nézte a nyílt vizet, vajon nem közeledik-e a cápa.

Lola, aki minden este ott hallgatózott a bazsalikomok mögött, s hol vörös lett, hol meg elsápadt, egyszer csak megállította Turidút. Ugyan Turidú szomszéd, hát a régi barátok már nem is köszöntik egymást. Haj, sóhajtott a legény. Boldog az, aki köszönhet magának. Ha éppen köszönteni akar, tudja, merre lakom, felelte Lola. Turidú ezentúl olyan gyakran köszöntgette őt, hogy azt már Santa is észrevette, és becsapta az ablakot az orra előtt. A szomszédok meg csak somolyogtak, vagy a fejükkel integettek, amikor a katona arra ment. Lola férje úton volt, a vásárokat járta összféreivel. Vasárnap gyónni megyek, mert az éjjel rossz álmom volt. Fekete szőlővel álmodtam, mondta Lola. Ne menjen, ne menjen, kérlelte Turidú. Muszáj, közeledik már a húsvét. És a férjem majd tudni akarja, hogy miért nem mentem gyónni. Ah, Ford belül Kola gazda szántája, a gyóntatószék előtt térdelve, sorára várva ott, ahol Lola éppen lelke nagymosását végezte. Szavamra nem kell majd Rómába menned a penitenciáért.